0: csökkentést is, és harmadrészt itt vannak az örökölt válsághelyzetek. Tehát ez így egyszerre, plusz ugye az euró feltételeire való készenállás, ez mind, nem tudom, hogy belefér-e.
1: Ez nagyon izgalmas ügy, mert azt mondtam, hogy vannak jó hírek, amikre nem gondoltam, tehát például az infláció, a mi számításaink is sokkal magasabb pályát valószínűsítettek. Azt tudta mindenki, hogy a költségvetés rossz bőrben van. Hogy már az első három hónap, hát arról itt ennek az asztalnál már volt szó, első három hónap botrányosan indult, na most a botrányt még fokozta és nézetre emelte az, ami történt a választások előtti hetekben, sőt még utána is egy-két napig. Ugye 1000 milliárd, mondjuk itt nagyjából az, amit kiszórt a kimenő kormány, vagy azért, mert veszít, vagy azért, mert, hát veszít, na, kiszórta. A következő valóban, és ezt most elmondják, és igazuk is van az új tisztségviselőknek, hogy körülbelül ennyit megtakarítottak. De ez egy egyszerű ügy. Tehát még egyszer már a Suvihivit, vagy hogy hívják ezt a hivatalt, ami engem üldözött volna, hogyha ők kormányok
0: maradnak. Szóval védelmi hivatal?
1: Igen. Arra nem kell ráfordítani, nem tudom én hány 10 milliárd forintot.
0: Igen.
1: Na ez egy egyszerű ügy. Tehát ez még egyszer már jövőre,
0: nincs.
1: Ez már nincs.
0: Igen.
1: Tehát a költségvetés az egy tartós probléma. Az euró belépés az segít is. Inkább kétszer segít.
0: Akkor ha
1: hihető a dátum, és azt a dátumot nagyon komolyan veszi a kormány. Azt nem szabad megbukni. Tehát, hogyha valaki beiratkozik egy ilyen folyamatra, és hát most egy vizsgáig el akar jutni, diplomát akar szerezni, akkor nem szabad megbukni közben szigorlaton. És ugyanakkor, most hagyjuk ezt a példát, az a tény, hogy a magyar államba hisznek a befektetők, ezt látjuk a forint árfolyamon, azt is jelenti, hogy sokkal olcsóbb finanszírozni az óriási államháztartási hiányt, ami nagyon sok. Tehát kamatra annyi megy, mint mondjuk majdnem, mint egészségügyre. Tehát ha a kamat kiadás nem annyi, már pedig ez az európája, ez biztosíték arra, hogy fegyelmezetten fog viselkedni. Melyik kormány? Ez meg a következő, mert azért ez egy 4-5 év. Ugye, amit 30-at mondtunk, de az, hogy teljesíti nagyobb részt a feltételeket, hogy aztán mikor fogadják be a klubba az országot, ez lehet 31 január 1-e, lehet 32 is.
0: Az ön elemzésében van egy 1000 milliárdos nagyságrend, amelyet ugye a megtakarítási oldalon látunk.
1: Igen.
0: Ezt milyen bázis alapján számoljuk?
1: Na most, hát itt a jó hír az, hogy 1000 milliárdot beljebb van az ország, államháztartás, a rossz hír az, hogy a kidobott 1000 milliárdhoz képest. Tehát ez persze örömteli, hogy ez a kiadás nincsen, de azért láttam olyat, hogy valószínűleg a kimenő kormány előre elköltött valamit, odaadta a pénzt, hát akkor most nem kell április után odaadni ezt a pénzt még egyszer. Szóval ez az 1000 milliárd megtakarítás, de ezt nem lehet még egyszer beszámítani majd szeptember-októberben.
0: Igen.
1: A kamat csökkenés, kamat tehercsökkenés az azért tartós, és az egy óriási összeg. Együtt azonban, hát a kérdés ez volt, elég lesz arra minden jóra, amit már megtettek, amit megteendők, hát most például összeül az országgyűlés a jövő héten, és levisz egy kicsike kis áfát.
0: A tűzifára. Igen.
1: Most ezek inkább gesztusok tulajdonképpen, és energetikai szempontból lehet az emberek más véleménye is, hogy ez jó ötlet, vagy nem jó ötlet, de itt 1000 milliárdokról van szó, amiket majd valahogy a költségvetésben az egyensúlyhoz, hát valahogy meg a ballasztot ki kell onnan szedni. Tehát ez egy nagyon nehéz és hosszú folyamat, és az új kérdés az volt, hogy minden belefér abból, amit ígértek. A válasz az, hogy 27-ben semmiképpen. 28-ban sem. Az a 27-et azért mondom, mert ami az évvégére kialakul, költségvetési hiány, azért botrányosan nagy lesz. Abba bele lehetne rokkanni, ha nem lett volna április 12.
0: Igen.
1: De ezt már tudomásul vették a hitelminősítők. Az Európai Unió azt mondta, hogy rendben. A 27 más, az már a saját költségvetési terve az új kormánynak, ott már nem lehet, ott is lehet hivatkozni, hiszen az örökség az nem egy év ügye, hát én ugye most utalás történt 90-re, friss ipari kereskedelmi, energetikai és a többi miniszter, hát az örökség borzasztó volt, és meddig tartott a felszámolása? Hát, 8 év, 10 év, lenni. 3 kormányzat.
0: Hadd kérdezzek még bele a költségvetés helyzetében. Júliusban van egy 524 milliárdos többlet, igen, ugye? De hogy ezt önmagában nem tudjuk szintén értelmezni.
1: Önmagában nem.
0: Hiszen most jelentős kiadási tétel is jelentkezik, egy 2200 milliárdos uniós kifizetés.
1: Hát igen.
0: Ugye, konkrét projektekre.
1: Így van, így van. Tehát van olyan adósság, ami jó adósság. Hát például ezért a pénzügyminiszter elég világosan elmondta, vagy megtiktokolta, hogy ez nagyon jó adat, de ne tessék azt gondolni, hogy ősszel nem lesz egy, tudom én, 2000 milliárdan nagyobb adósság, de az egy jó adósság, mert ha például előfinanszíroz, vagy társfinanszíroz uniós projekteket a magyar állam, akkor az természetesen az
0: és
1: az
0: azt kiadás. Is mondja, hogy ugye az uniós források lehívása csak akkor tud az ország helyzetén javítani gazdaságilag, hogyha versenyképességre és termelékenységre.
1: Így van.
0: Megy, ugye?
1: Igen, igen.
0: Ezt hogy lehet elérni?
1: Hát ugye, úgy nem, hogy 70 centis kilátókat csinálnak. És
0: azt mondjuk azt gondoltam, igen.
1: Igen, tehát, hogy értelmes célra. És van azért egy bibi, hogy nem mindegyik projekt áll készen. Tehát én azt gondolom, hogy most óriási sebességgel dolgozik az apparátus, ha már létrejött, és itt azért meg kell mondanom, a kritikai részt is idehozom, hogy nagyon lassan állt fel az államapparátus. Tehát én örülök, hogy a miniszterelnök ennyire agilis, és járja a körutat az országban, és a minisztere is rengeteget tiktokolnak, de meg kell mondanom, hogy van olyan államtitkár, aki a múlt héten kapta meg a stallumot, és addig az apparátus se tud teljes erővel működni, mert nincsen főnök. Tehát én itt látok késést, és ez azért is lényeges, mert uniós pénzek, egyéb ügyeket intézni kell apparátusnak, az a bürokraták kellenek, állami tisztségviselők, mégpedig jók.
0: A végére egy nyilván szociális probléma, hogy a dupla családi pótlék és a minimál nyugdíj, a 120 ezer forintos, ami ígéretként elhangzott, az mikori számon kérhetőséget feltételez? A 100 nap után már fel lehet ezt vetni?
1: Fel lehet, persze. Ami sőt, hát amit a választási programba beírt valaki, azt nyugodtan meg lehet kérdezni. Erre persze mondhatja a kormány, főleg a pénzügyminiszter.
0: Hogy nem látta előre, ami most van.
1: Hogy azt a helyzetet nem lehetett előre látni.
0: Igen.
1: Hogy akkor még nem volt ez az asszály, hogy akkor nem volt még a paksa. Most olyanokat igen. mondok, amelyek, jó, az én időmben mondhatnám, mint egy boomer, volt egy olajválság, az első iraki háború, ami igen. kilőtt az olaj. Tehát van, amit az ember nem tud egy héttel se előtte, vagy 3 hónappal előtte. Ez nem magyarázkodás, hanem ez a realitás. Ezért persze lehetne mondani, hogy olyat nem mondjon az ember, ami összegszerű is, meg dátumszerű. Ha összeget mond, nem mondjon dátumot. Mert lehet, hogy teljesítem, de nem a 27-es költségvetésbe. És ezt én ezt becsületes dolognak tartom. Az nem jó, ha valaki túligéri magát, és utána bár irreális, de én mindenképpen teljesítem. Azoknak se jó, akiknek a nevében ő fellép. De természetesen, amit mondtak, azt számon lehet kérni, és aztán majd utána mondanak rá valamit a hivatalban levők.
0: Külön köszönöm, hogy megszakította a szabadságát, és emiatt a cikk miatt, meg értékelés miatt feljött ide. Ez sokat jelent nyilván a nézőknek is, hogy egy hozzáértő értékelt az első 100 napot. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Mindjárt megbeszéljük a tanulságokat, mert már itt is van velem Vető Balázs, a Forrás Társadalom Kutatóintézet alapítója. Jó reggelt,
2: szervusz! Jó reggelt!
1: Na hát hallottad itt Ferenc Orsoly álláspontját, mire számítunk? A nagy kérdés, lesz-e ebből MSZP-DK szakadás, vagy hát ahhoz hasonló szakadás, szakad-e a Fidesz, oszlik-e, foszlik-e a Fidesz, vagy megújul, mire számítasz ezzel kapcsolatban, a polgári kezdeményezéssel kapcsolatban?
2: Az egyértelműen látszik, hogy az április 12-i választás óta a Fidesz nem találja azt a politikai stratégiát, amivel stabilizálni, vagy akár valamikor is növelni tudná a támogatottságát. Ezek a folyamatok ilyenkor természetesek. Nagyon, nagyon érdekes az, hogy tényleg szinte a 2010-es párhuzamot látjuk felgyorsított menetbe, hiszen a DK kiválása azért az MSZP 2010-es veresége után több mint egy évvel következett be. Nagyon úgy tűnik, hogy a Fideszben ez a folyamat gyorsabb, és ez nagyon párhuzamos történetnek tűnik. Egyéb párhuzamokat is lehet egyébként látni.
1: Én most egy kicsit erőszakkal kicsavarom a kezedből a párhuzamot, amit ráderöltettem, mert hogy ha abból indulunk ki, akkor nem, de azért csak megkérdezem, hogy szerinted az a fajta tisztulási folyamat, elszámolás, számvetés, amire itt sokan várnak, az egy ilyen folyamatban lehetséges, vagy ez mindig csak inkább egyfajta ilyen teátrális frakcióalakítás lesz? Tehát ennek a politikai közösségnek a tagjai, Fidesznek a tagjai, akik, ha nem is értettek vele egyet, de részt vettek az elmúlt 16 év tevékenységében, ők számot tudnak adni, számot tudnak vetni, bűnbocsánatot nyerhetnek, hogy ilyen nagyon sajátosan fogalmazzak?
2: Egy demokráciában nem is a bűnbocsánat a kérdés, mert nincsen örök kárhozat egy demokráciában.
1: Én katolikus vagyok, nálunk csak az van.
2: A demokrácia az ettől egy picit eltér. Az a dolog lényege szerintem, hogy míg a Fidesz rendszere az engedelmességre, a hűségre és a félelemre épült, addig egy nyugat-európai értelembe vett polgári demokrácia az a teljesítményre, a felelősségre és a bizalomra. A Fidesz a bizalmat egyértelműen elvesztette a társadalomban, az április 12-i eredmény ezt tökéletesen megmutatta, hogy a többség arra szavazott, hogy nem bízik abba, amit a Fidesz csinál, és ezt ebből nem kér többet. Ahhoz, hogy egy ilyen újonnan épülő demokráciában egy politikai szervezet, amelyik olyan 16 éves hatalmat gyakorolt, mint a Fidesz, úgy tud csak bizalmat építeni, hogyha először egy felelősséget vállal azért, amit abban a 16 évben elkövetett, mind egyéni politikusi szinten, mind egyébként pártszinten, és utána hosszú-hosszú évek alatt a tevékenységével bizonyítja, hogy megértette a társadalomnak az üzenetét, és így lehet visszanyerni a bizalmat.
1: Hát az a mai demokratikus politikusaink között, ugye Hatházi Ákostól Márki-Zay Péteren keresztül, azért sokan vannak, Magyar Péterig és túl, akik a Fideszből váltak ki, illetve a Fidesz holdudvarából váltak ide, akár aktív politikusként, és most évekkel később azt gondoljuk, hogy működött ez az átállás, ez az átalakulás.
2: Pontosan, ők a legtisztább bizonyítékai annak, hogy...
1: Na jó, de ők egyéni példák, akik óriási személyes kockázatot vállaltak ezzel.
2: Egy politikai közösség a politikusok tetteivel kezd átalakulni. A Fidesz elmúlt 16 évben vezető politikusainak pontosan ugyanúgy szembe kéne nézni a tevékenységükkel, ahogy mikor Hatházi Ákos kilépett a Fideszből, és szembeszállt a Fidesszel, elmondta azt, hogy ő ott mit látott, mi volt az, ami őt arra vitte, hogy ezzel szembeszálljon. És itt tényleg hosszú a lista, Mellár Tamás, egyébként Magyar Péter konkrétan ugyanezt csinálta, és hosszú-hosszú évek munkájával bizonyítva azt, hogy tényleg komolyan gondolták a felelősségvállalást, és az nem csak egy díszlet volt, ami a politikai kommunikációt jelentette, a tevékenységükkel bizonyították azt volt, ami a politikai kommunikációt jelentett.

0: annak eredménye lesz, akkor ezért sokan vagy kerítésen kívül maradnak, vagy nem azt kapják ebből, amire számítottak. Mit gondolsz, ez a fajta ilyen hálózatos politikai szervezetépítés fenntartható a Tisza részéről, vissza tudják-e szerezni ezeket az önkénteseket, akik most esetleg azt érzik, hogy magukra hagyták őket?
1: Tisza-szigetek egy nagyon egyedi társadalmi jelenség egyébként. Nem is az a fő definíció, hogy ezek politikai szervezetek lennének. A létrejöttükben társadalmi folyamatok zajlottak lent. Hát nem egy fölülről építkező szervezet volt ez, hanem alulról építkezett.
0: Hát engem például nagyon érdekelne, hogy a helyi Tisza-szigetekben hány korábbi netadó tüntetés szervező volt. Mert azt érzem, hogy ezek a fajta ilyen alulról szerveződő helyi kezdeményezések, azért ezekben nagy átfedések, meg tanulások vannak.
1: Helyben biztos, hogy egy nagyon jelentős része volt azoknak, akik a 16 év alatt települési, vagy mondjuk megyei szinten részt vettek már a NER-rel való szembeszállásba. Ő belőlük épült ki, és hozzájuk csatlakozott egy olyan réteg, akiknek az aktivizálódását korábban nem láttuk a magyar társadalomban. Ugye Kéri László nevezi ezt a kisvállalkozók forradalmának a Tisza-szigeteket, és ebben nagyon nagy igazság van, hogy az a vállalkozó...
0: Ez azért majdnem egy sértés a házmesterek forradalma után.
1: De ebből a szempontból szerintem egy nagyon fontos észrevétel, hogy olyan emberek kezdtek el először társadalmi problémákkal foglalkozni, akik egyébként a saját életükbe fölépítettek egy céget, működtettek vállalkozásokat, hogy látták azt, hogy hogyan lehet egy szervezetet megépíteni. És ők voltak egyébként helyben a, úgymond a helyi polgárság, akik felelősséggel építették teljesítménnyel a saját világukat, és beléptek először egy társadalmi térbe, majd utána a politikai térbe. És ez különbözteti meg egyébként minden korábbi szerveződéstől a Tisza-szigeteket, hogy itt olyan emberek voltak helybe, akik autonómok voltak, tudták azt, hogy hogy kell valamit megszervezni.
0: Hát autonómok, és ahogy te is mondod, van egy megszerzett tudásuk arról, hogy hogy működik egy intézmény, egy vállalkozás, egy társadalmi csoport, egy település, nagyon különböző rétegeken, tehát beszéltünk arról, itt az ATV-ben is, hogy ezek 0 kilométeres jelöltek, de bizonyos dolgokban pedig nem voltak 0 kilométeresek, amiről pedig ugye a politikai osztálynak szokott sokszor kevés tudása lenni. Az elmúlt 100 nap alapján, amivel mindig ikonikusan ezt szoktuk elemezni, na innen már meglátszik, hogy milyen lesz egy kormányzat, szerinted megmutatkozik ez a képesség? Ilyen rohan tempóban zajlik az államszerkezet átalakítása. Mi a benyomásod? Érvényesül ez a fajta ilyen dörzsölt kisvállalkozói helyben vagyok, és tudom, hogy hogy működnek a dolgok típusú tudás?
1: Ebben a tekintetben felemás az elmúlt 100 napnak a mérlege. Kormányzás bizonyos részeiben látszik, hogy kvázi az, hogy probléma megoldó képességgel kerültek oda emberek, jól tudnak kezelni krízis helyzeteket, egy vállalkozás életében is folyamatosan tudnak krízis helyzetek lenni, ez látszik. Nagyon sok olyan dolog látszik viszont, ami egyszerűen abból fakad, hogy nem ismerik a közigazgatás világát, nem ismerik azt a nagy rendszert, ami egy magyar államot jelent. És valószínűleg ezért is van az, hogy a Tisza-szigetek elégedetlenek ebben. A tegnapi tudósításokat megnézve, ők leginkább azt kifogásolják, hogy nem kérik ki a véleményüket, nem kérnek tőlük segítséget. Márpedig ez tényleg egy olyan szellemi erőforrás is ez a hálózat, amiből a kormányzat igenis tudna meríteni.
0: És szerinted át tud alakulni a kormányzási stílus egy ilyen start után? Én abszolút értem ezeket az érveket, halljuk mindenhonnan, hogy óriási a nyomás, el kellett hozni az EU-s pénzeket, krízis van, ilyenkor azért a központi irányításnak megnő a jelentőséget, de hát ilyen központi parancsuralomba töltöttük az elmúlt éveket, szóval sokan felhúzzák erre a szemöldöküket. Egy ilyen start után szerinted ez a fajta kiterjesztettebb, részvételi kormányzás, amit ígért a Tisza, erre át lehet állni?
1: A változás mindig úgy kezdődik, hogy valaki elkezdi másképp csinálni. A Tiszának jelen pillanatban pont ebből a szempontból pont az az előnye, hogy nincsenek rögzült tudásai, nincsenek rögzült megszokásai azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell politizálni.
0: Tehetetlensége.
1: Igen. Nincs az, hogy 10 éve is így csináljuk, jó lesz ez így. Azok a képviselők, akik egyébként ott ülnek a parlamentbe, 3 hónapja vannak ott.

0: Bármelyik munkahelyen 3-4 hónap az, amíg egy újonnan bekerülő munkatárs egyáltalán megismeri a szervezetet.
1: Megtalálja a fénymásolót.
0: Pontosan. Ezt a fajta szervezeti tapasztalatot, ezt a legkisebb munkahelyen sem lehet az első pillanatban megszerezni. És én azt gondolom, hogy pont az a képesség, hogy ezek a képviselők a saját életükbe fölépítettek már valamit, láttak ilyen szituációkat. Amikor megismerik a kereteket, akkor sokkal nagyobb eséllyel tudnak abba kreatívan mozogni. És az, hogy egy kormányzaton belül, illetve egy párton belül hogyan lehet megváltoztatni a működési módokat, hát az pedig a politika. És én azt gondolom, hogy az a politikai szervezet, amely képes volt egy olyan társadalmi felháborodást becsatornázni, mint ahogy a Tisza ezt megtette a NER leváltásakor, ő bennük megvan ez a képesség. Persze a képesség az önmagában nem jelenti azt, hogy végül ennek az eredménye is teljes körül lesz, azonban mindenképpen lehetőséget teremt.
1: Tényleg csak egy mondatra maradt időnk, de azért hagyd kérdezzem meg, tegnap újraindult a köztelevíziós műsor Sugárzás. Hogyan értékeled az első napot? Mire számítunk a köztévétől?
0: A köztelevízió nagyon nehéz helyzetben van, hogy ha valamit a NER 100%-ban, ha nem 110%-ban foglalt el, akkor a köztévé biztosan az volt. Ezt újraindítani ilyen rövid határidővel, ahogy most újraindították, hogy ebbe vannak hibák, az teljesen természetes.
1: Jó, hát akkor legyen bennünk jó indulat, ha más nem, akkor az oda átment korábbi kollégáink iránt, akiket itt már megszerettünk. Bető Balázs, nagyon szépen köszönöm, és hamarosan folytatjuk, maradjanak velünk.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Totális gazdasági háborút hirdetett Irán ellen Donald Trump. Az amerikai elnök azt ígéri, hogy Washington teljesen el fogja szigetelni Iránt, miután az nem élt a megállapodás lehetőségével. Trump azt is kijelentette, hogy Teherán soha nem tehet szert atomfegyverre. Kis Benedek Józsefet kérdezzük.
2: Akit köszöntök szeretettel, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket is!
2: József, ha nem bánja, hogy ebben a 10 percben az első pár percet egy szokatlan diplomáciai gesztusnak szentelek, akkor belevágok. Ugye Zelenszky elnök ünnepi üdvözletét a közmédia is beolvasta, ami hát nyilván egy helyreállítása az elmúlt 16 évnek, de annál sokkal fontosabb, hiszen egy meghívást tolmácsolt a magyar kormányfő részére. Ön minek tulajdonítja azt, hogy itt már arról van szó, hogy ugye Ankarában Budapest vagy Kijev merült fel, és akkor van egy újabb meghívás. Ez minek szólhat?
3: Hát nyilvánvalóan a magyar miniszterelnöknek szólhat, ez az egyik dolog. A másik dolog, nagyon nemes gesztus az, hogy a nemzeti ünnepi jókívánságokkal összekapcsolták ezt az egész kérdést, és hát igen, igen fontos lenne egy ukrán-magyar vezetői találkozó, lehetőleg a legmagasabb szinten, az azt jelenti, hogy vagy az államfő, vagy a kormányfő, hát valószínű, hogy a kormányfő fog először látogatást tenni. Ezt általában megszokta előzni egy külügyminiszteri látogatás, ahol konkretizálnak dolgokat. Nagyon sok megbeszélni valóban Ukrajnával, és hát nem szabad elfelejteni, hogy a magyar kormánynak is vannak jelenleg bőségesen feladata itthon, nem kell csak egyelőre Paksra gondolni, vagy azokra a gazdasági dolgokra, amiket feltétlenül elő kell készíteni és rendezni kell, tehát kevés idő a rendelkezésre. Hogy hol legyen, annak is megvan meg a gesztus értéke, mert úgy gondolom, hogy valamelyik fővárosban kell lenni. Hogy az Budapest vagy Kijev, az megbeszélés kérdése, megállapodás kérdése, de illő a diplomáciai szabályok szerint ilyenkor a fővárosban találkozik. Hogyha nem ott találkoznak, akkor az egy határmenti találkozónak minősül. Az általában rövidebb szokott lenni, és hát nem olyan szintű a gyakorlatban, mint ami elvárt lenne egy ukrán-magyar viszonynál. Én úgy látom, hogy a magyar kormánynak jelenleg célja például az is, hogy rendezzék azokat a problémás ügyeket. Gondolok itt például az aranykonvojra, aminek még azért nem fejeződött be a különböző vizsgálata, illetve nem hoztak semmiféle döntést. Jó lenne ezt olyan állapotba hozni, szerintem ezért is várnak a találkozóval magyar részről, hogy nyugodtan azt lehetne mondani, hogy kérem, ez történt, így állunk, ezt tettük, és akkor nyissunk egy új lapot, egy új fejezetet. Ez mindenképpen az európai helyzet szempontjából is, Magyarország-Ukrajna viszonylatában is fontos lenne, és nyilván az Európai Unió is nagyon jó néven venné, ha ez a találkozó rész lejönne. Ehhez viszont nyilván egy alapos előkészítés és van szükség. Ebben benne van a témák, nagyon szigorúan és pontosan meghatározva, hogy miket fognak tárgyalni, mikről nem fognak beszélgetni, illetve biztonsági kérdések, mert azért tudjuk, hogy Ukrajnában pillanatnyilag mi van. Mondjuk egy kijevi látogatást alaposan elő kell készíteni, biztonsági szempontból is.
2: Többek között azért, hogy mit szól ehhez Moszkva, de hát ez egy másik probléma. Inkább rátérnék az eredeti témánkra, ugye Irán és az Egyesült Államok viszonya. Mit jelent a gazdasági D-nap emlegetése Trump részéről?
3: Hát ez általában Trump részéről szankciókat jelent, és hát azok a megállapodások, amelyeket aláírtak még júniusban, azok egyértelműen kútba estek, tehát meghiúsultak. Tett különböző kijelentést az iráni fél is, illetve az amerikai elnök is, többek között nagyobb katonai támogatással fenyegette meg Iránt. Én úgy látom, hogy ez nem fog sor kerülni, tehát neki az elsődleges célja az, hogy a hormuzi szoros megnyíljon. A hormuzi szorosnál különböző érvek és ellenérvek hangozanak el azzal kapcsolatban, hogy milyen a forgalom. Hát egyértelműen több forrás megerősítette azt, hogy gyakorlatilag zárva van. Azért van zárva, mert 7-9 hajó megy át naponta, ami a átlagos forgalomhoz képest nulla. Na most ezt szeretné Trump megváltoztatni. Ami a katonai fellépést illeti, hogy azt is elmondta a Trump elnök, hogy egy nagy támadásra készül. Ez szerintem nem felel meg a valóságnak, nagy támadásra nem készül, szárazföldi támadás nem lehet. Na most nem lehet összekapcsolni nyilvánvaló azzal, hogy a repülőgép szállító anyahajók azok most éppen váltásra kerülnek, mert ezeket egyébként is váltották volna. Tehát a George Washington az jön már, talán itt is van a térségben, és az Abraham Lincoln pedig, amely már 260 nap óta itt tartózkodik a térségben, fáradtak az emberek, ezeket lecserélik. Új erők lesznek. Hát mondjuk katonai szempontból azért nem közömbös teljesen az, hogy egy pihent erő érkezik, vagy pedig egy olyan csapat megy haza, akik már nagyon fáradtak ennyi idő után, mert azért nem hajókáznak a tengeren, hanem teljes készültségben vannak, és ez vonatkozik a hajók személyzetére, mert ugye több hajó van egy repülőgép hordozó anyahajó kötelékben, és ez vonatkozik nyilván a repülőgép pilótákra is.
2: Na, a gazdasági D-Day-t vagy D-napot azért emlegettem, mert ugye a nézőnek érteni kell, hogy ettől, hogy eszkalálódik a válság, aminek része a katonai megoldás is. Ettől ugye nálunk például a benzinkutakon magasabbak az árak. Tehát nyilván ez így összefügg. Másfelől viszont egy legfontosabb biztonságpolitikai kérdés adódik ebből, hogy létezik-e egy olyan tárgyalási csatorna, ugye mondjuk a térség elég instabil, de létezik-e ilyen, ahol mindkét fél számára lehetővé válik, hogy ezt ne egy vereségként kelljen eladni, hanem egy mondjuk egy tisztes megoldásként?
3: Létezik, de létre is lehet hozni akár új csatornát is. Ez diplomáciai egyeztetésnek a kérdése. Mind a két félnek el kell fogadni nyilvánvaló, és ez megoldható.
2: De van erre esély egyébként, hogy egy ilyen kimenetele lenne ennek a történetnek? Mert nem erre haladunk.
3: Esély van. Azért van esély, mert Trump is beszeretné fejezni ezt a dolgot, és főleg nem feltétlen háborúval, és nem arra gondol, hanem békés úton, és akik nem teljesítik itt a gazdasági elvárásokat, mondjuk például Irántól vásárolnak olajat, azokra is vonatkozik a szankció, abból a szempontból, hogy az Amerikai Egyesült Államok be fogja vezetni a intézkedések sorozatát ellenük, tehát nem csak Iránt érinteni a szankció, hanem az Iránnal kapcsolatban álló országokat is. Ezt is megint alaposan elő kell készíteni, de szerintem a tervek között ez megvan az Egyesült Államokban, döntés kérdése, hogy mikor vezetik be. És hát nyilvánvalóan sajnálatos módon meg kell állapítani, hogy bennünket is érint, el kell menni tankolni és meg kell nézni az üzemanyag árakat, akár Európában, akár máshol. Hát ez a hormozi szoros, és pontosan ezért akarja ezt a kérdést megoldani Trump, mert könnyebb, mint egy háborút indítani, szárazföldit nyilván nem fognak indítani, mert nincs lehetőség, de a gazdasági szankcióknak a bevezetése, és ennek következtében esetleg valamilyen ellenőrzött megállapodás arra vonatkozóan, hogy hajók mehessenek, hogy most melyik oldalon, milyen útvonalon, milyen kísérlettel, ebben meg kell állapodni.
2: Igen, hát az irániak feltétlenül a katonai megoldás elvetését, ugye a hajóútnak a megtisztítását, vagy átengedését a hajóknak követelik, ugye, és hát azt, hogy az amerikaiak tulajdonképpen hagyják el a térséget, nem tudom, hogy ez mennyire reális, de az a végső kérdésem, hogy hiába reaktiválta a vejét ugye a gázai megoldásra Trump, azt látjuk, hogy a Hamász, illetve Libanonban ugye a Hezbollah leszerelése vagy pacifikálása, az feltétele lenne akár Izrael, akár Amerika sikerének. De ez nem következik be. Az, hogy ezek a kérdések az egész térség instabilitásában összefüggnek, az esélyt ad-e arra, hogy külön választják ezeket a konfliktusokat, és egyenként oldják meg, vagy ezt az egészet így egyszerre kell?
3: A helyes megoldás az lenne, ha külön választanák. Egyszerűen nem lehet megoldani, de azért nem szabad elfelejteni, hogy az irániak is nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy a hormuzi szoros forgalmát ellenőrizzék. Hát nem volt szerencsés a Trump elnöknek az a kijelentése, hogy a hormuzi szorost amerikai területnek tekinti. Hát ez nyilván felbősítette különösen a forradalmi gárda tagjait, tehát ez nem abban az irányban mutat, hogy lehetne egy békés rendezés. Egyelőre ez a rendezés békés úton gazdasági szankciók bevezetésével nem vagyok meggyőződve, hogy komolyabb eredményt hozna. Tehát itt lehet, hogy bekövetkezik egy olyan állapot, ennek a valószínűsége körülbelül 20-30%-a tehető, hogy folytatják a bombázást. Tehát különböző már előre kiválasztott célokat támadnak meg az amerikaiak, aztán meglátják az erre adott iráni választ. Na most ők se adósak általában válaszcsapással, ugye, sőt most már az is felmerült, hogy Európában állomásozó amerikai célok ellen is hajt végre támadás. Nem egy könnyű feladat, de az irániak ezt is mondták. Tehát nagyon kemény álláspontok alakultak ki mindkét oldalon, aminek a feloldása nem egy egyszerű folyamat.
2: Kis Benedek József, nagyon köszönöm, hogy értő magyarázattal látta el a helyzet elemzését. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük, és nem egyszerű. Köszönöm szépen, várom Önt legközelebb is.
3: Köszönöm szépen én is.
2: És már is Boros Tomi megjelent a stúdió másik oldalán, ugye az Aktuálban. Elmúlt az ünnep, viszont kezdődik a hétvége.
4: Kezdődik a hétvége, de még ennyire nem rohannék előre, mert egy szuper kis adással készülünk. Amivel itt az adás végén foglalkoztatok, az minket is érdekel, a benzinár egész pontosan, illetve hogy a kormány ezt miként tudja majd kezelni az emelkedő üzemanyagárakat. Ezen kívül, ha a Hamas is elhangzott, volt majd tüntetés, illetve ellentüntetés a Hamas kapcsán, ezt is természetesen megvizsgáljuk majd a vendégekkel. A Tisza országjárásra indul, és lesz egy kis bulvár is az adásban, már amennyire ez bulvár. Orbán Viktort megint lencse végre kapták Horvátországban. Egy videó is kikerült a médiába, ezt megmutatjuk, amint beszáll egy csónakba, aztán evez, de hogy kikkel és hova, hát azt még nem lehet tudni, de mi kiderítjük, méghozzá Heiszler Ákossal, Kohán Mátyással és Komlódi Gáborral, úgyhogy várom Önöket.
2: Hát ez parádé lesz, ellenállási terv része az evezés, vagy nem. Köszönöm szépen, Tomi. Tartsanak az Aktuállal, mert jó vendégek, jó témák. Én meg megköszönöm egész heti figyelmüket. Ma éppen Szakár Erzsébet és Szabó Bettina volt a segédem. Jó volt itt, jó volt Önökkel, remélem, hogy Önök is kaptak egy-két információt a hét eseményeiről. Várom Önöket, vagy a kollégáim várják Önöket jövő héten. Egon, Györgyi, ahogy tetszik, viszlát.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Altír is tart a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Dübörök tovább a start, és már itt is van velem Feld Márton, a Magyar Közlekedési Klub elnökségi tagja, akivel a kormány eddigi 100 napja alatt a közlekedési helyzet átalakításáról fogunk beszélni, sok szó esett erről, de még előtte Feld Márton szeretné szóvá tenni a 2023-ban még Lázár János által végrehajtott idézőjeles vérengzéseknek a maradékát. Kérem, mesélj el, hogy miről van itt szó, hogy kirúgásokról beszélünk, amiket soha nem tett jóvá, például a Magyar Államvasutak az ön álláspontja szerint.
2: Így van, jó reggelt kívánok. Én korábban a MÁV-nál dolgoztam 6 évig, meg más közlekedési cégeknél is, és hát valóban az történt, hogy 2023. szeptemberében sok tucat kiváló szakember, társamat és magamat is távolítottak el a MÁV-ból és a környékéről. Valódi indoklás nélkül, annyi volt az indoklás, hogy mert kaptunk már a MÁV kapott a minisztériumból egy fekete listát, és hát mindez idáig ebben a témában a...
1: Ez szóban elhangzott, de nem látta ezt a fekete listát.
2: Nem, persze. Hát voltak ilyen kirúgási beszélgetések, és nyilván ott fölmerült az emberbe, hogy hát mi a probléma, és annyi volt a válasz, hogy ők se tudják, hanem kaptak egy ilyen fekete listát, meg egyébként minket a titkosszolgálat is megfigyelt.
1: Hoppá.
2: Na most nyilván az ember azért, meg ezt sokuk nevébe tudom mondani, ezért kíváncsiak lennénk arra, hogy milyen alapon figyelt, mert tényleg megfigyelte, mit derítettek ki rólunk, és nyilván azt is, hogy kik vagy ki volt az, aki ezeket a listákat összeállította, és ők mondjuk jelenleg milyen pozíciót töltenek be a különböző közlekedési cégeknél. Úgyhogy ha itt ugye elszámoltatásra sok szó van arról, meg a NER-nek a különböző bűneiről, meg Lázár Jánosnak a tévedéseiről, akkor ez nyilvánvalóan azért nem lehet megkerülni, hogy ebben az ügyben is tisztában lássunk.
1: Fel kell vésni az elszámolandók hosszú listájába. Én régóta mondom mindenkinek, WC-re ne vigyék magukkal a telefonjukat, mi van, ha megfigyelik önöket. De most ennél komolyabb dolgokról is beszélgethetünk, nem a kirúgásoknál komolyabb, hanem az én életvezetési tanácsaimnál. Méghozzá, ugye Vitézi Dávid mégiscsak egy prominens tagja ennek a kormánynak, sőt, hát kulturálisan is meghatározó alakja, hát vonatra ültette a kabinetet, és nagy bejelentéseknek lehettünk tanúi. Mit látunk ebből egyelőre a gyakorlatban, azon túl, hogy a kommunikációnak az előterébe került a közlekedés, tömegközlekedés, mi az, ami eddig megvalósult, mi az, amiről tudjuk, hogy biztosan megvalósul?
2: Igen. Hát egyelőre, ami a legfontosabb pozitívum, az a szándék. Tehát nyilván az elmúlt 4 évhez képest óriási novum az, hogy egyáltalán előre van az irány, és nem hátra. Ugyanakkor a dolognak azért a korlátait is érdemes látni. Amit eddig konkrétumként láttunk, az a Baross Gábor fejlesztési tervnek a bejelentése volt. Ez nagy részt az Európai Uniós, tehát külső forrású fejlesztéseknek a felsorolását jelenti. A projekteknek a többsége az olyan, amelyet az elmúlt 10 évben már valamilyen szinten előkészítettek. Vannak projektek, amelyek újonnan kerültek be.
1: Például, itt szó volt metró hosszabbításról, hát igen, a megyei vonalak felújításáról.
2: Igen, ezek olyanok, amelyeket már korábban előkészítettek, de kerültek bele olyanok, mint például Eger közlekedésének a fejlesztése, vagy a Kazincbarcika tiszaújvárosi tramtrén, amelyek nyilván nagyon pozitív és előremutató fejlesztések, még akkor is, hogyha ezek ugye előkészítési projektek egyelőre sajnos, tehát ezek majd 2030 után tudnak megvalósulni.
1: Az előkészítés az a megtervezés?
2: Hát tervezés, engedélyeztetés, egyebek, hát itt ugye sok mindent kell előtte csinálni, adott esetben telekvásárlásokat le kell bonyolítani, és hasonlók, és utána lehet nyilván.
1: Hát itt a főváros nagy előnyben van, nyilván részben azért, mert hát a főváros is egy kiemelt terület, és az egész országot érinti Budapest közlekedése, részben azért, mert a főváros nagyon sok tekintetben előre dolgozott tervekkel arra az esetre, ha véletlenül ránk esne a von der Leyen összes pénze. Ez az országos viszonylatban, ez nekem nagyon tetszetős, hogy például Egerhelyi közlekedését fejlesztik. Mennyire oszlanak el ezek a fejlesztési tervek, vagy mennyire vízfejű most ez a tervezet egyelőre?
2: Hát azt nem mondanám azért, hogy kifejezetten Budapest-centrikus lenne. Igazából eléggé egyenletlen az elosztása az eddig előkészített fejlesztéseknek, és nyilván van azért egy olyan probléma is, hogy olyan projektek is benne maradtak egyelőre a listában, amiről azért tudjuk, hogy nem annyira jók, de hát erre van tervez, van előkészítve. Ugye például az Észak-Balatoni vasútállomásoknak a fejlesztése egy olyan dolog, ami erősen vitatható, és például a helyiek sem szeretik. Lásd Balaton akaratja, vagy mondjuk akár a Kőszeg-Szombathely.
1: Mi a probléma ezekkel?
2: Hát az Észak-Balatonon, hát egyébként részben igen, tehát ez a helyiek fő baja, de főleg az, hogy nagyon drága fejlesztések, és valójában nincs végig gondolva az, hogy mi az indoka. Ha megvalósul egy olyan fejlesztés, hogy a peron, tehát az utasforgalmi peron, az teljesen függetlenné válik az utasforgalmi épülettől, akkor nyilván nem érdemes az utasforgalmi épületre hatalmas pénzeket elkölteni, és mások a problémák. Tehát az Észak-Balatoni vasútvonalon a kitérési lehetőségeknek a hiánya, meg hát főleg a járműpark azok, amelyek a fő gondot jelentik, és nem az, hogy egy-egy ilyen teljesen izolált régi épület most éppen hogy néz ki.
1: Itt most az igazi nagy hajsza a rekonstrukciós pénzek körül ment, ez az uniós pénzeknek csak egy része, ez ugye a Covid-járvány utáni újjáépítési, gazdaságélénkítési csomag volt. Lesz még ezen kívül uniós forrás, de vajon lesz-e magyar állami forrás arra, hogy a közlekedési rendszer fejlődjön, mert ezért nem lehet mindent csak uniós pénzből megoldani.
2: Persze, hát ez az egyik legfontosabb kérdés. Tehát például az, hogy a MÁV-nak a beruházási kerete, ami éves szinten egy megállapított összeg, az mekkora lesz, azon rengeteg minden múlik. Tehát ha maradunk az eddig ilyen 20-25 milliárd forint körüli összegnél, az nyilvánvalóan rendkívül kevés. De ez csak az egyik oldala, ezt mindig el szoktam mondani, hogy mennyi pénz megy mondjuk például a MÁV pályafenntartásra, a másik oldala az, hogy egyáltalán hogyan működik ez a szervezet. Van-e egy határozott központi vezetés, van-e egy egységes műszaki gondolkodás, mert ha ez nincsen, akkor költhetünk 3-szor ennyit is a MÁV-ra, nem lesz 3-szor jobb az eredmény.
1: Itt ugye mindig az a kérdés, igazából évtizedek óta ezt hallgatjuk, hogy most akkor rentábilis a tömegközlekedés, vagy nem rentábilis, és akkor kockáspapíron ki kell számolni, hogy jegybevétel az sose annyi, de a társadalmi haszon az meg nem annyi. Mi az az igazi nagy belső reform, amit a MÁV-nak meg kellene ugornia, hogy ezekben a helyzetekben igazodni tudjon, ne adj Isten, a társadalom is érezze a jelentőségét azokon kívül is, akik rá vannak utalva kötött pályás közlekedésre?
2: Hát először is azt érdemes tisztába tenni, hogy itt mi a nyereségesség fogalma. Tehát ugye ez egy közszolgáltatás, ahol gyakorlatilag a politika mondja meg, hogy mit kell csinálni, a politikai alapon van meghatározva a jegyár. Nagyon-nagyon erőteljes a politika beavatkozása a cégek működésébe. Nyilván kedves nézők között is biztos van, akinek van vállalkozása. Hát az ilyen körülmények között nehéz piaci alapon működni, tehát nyilván ezt számon sem lehet kérni. De nyilván
1: hát
2: azt, hogy nagyobb, de azt, hogy így van,
1: ugye
2: de azt, hogy nagyobb hatékonyság,
1: az
2: viszont abszolút.
1: Az ára, nem?
2: Tehát itt, amit mondjuk a kapitány István is szokott mindig mondani az ilyen rövid videóiban, hogy ez ugye az üzletben nagyon fontos a célok rögzítése. Ugye itt ez az, ami igazából nem történt meg. Például mondjuk az infrastruktúra fenntartás tekintetében nem volt igazából az elmúlt 30-40 évben olyan közszolgáltatási szerződésrendszer, amely valóban egyértelműen és számon kérhetően fixálta volna azt, hogy a MÁV-nak mit is kéne csinálnia. És hát így nyilván nehéz, de mindig jött ezek az ilyen évről évre való alkudozások, hogy hát most ennyi milliárd kell, hát most annyi milliárd kell, most akkor ennyit vonunk el, annyit vonunk el, és akkor így az egész rendszer elbizonytalanodott, és nem lehetett igazából valódi
1: emberi. Illetve egy versenyhelyzetben volt tulajdonképpen az autópályaépítéssel, vagy a nagy útépítésekkel, ahol azért látjuk az 1000 milliárdos koncessziókat.
2: Igen.
1: Versenyezhet a tömegközlekedés az autópályákat?
2: Hát most az, hogy versenyezte, hát igazából ilyen privát politikai hasracsapások döntötték el ezeket a dolgokat, mint például a Mohácsi híd, ahol ugye láthattuk, hogy egyrészt nagyon gyenge lábakon áll, már hogy nem fizikailag remélem, azért nem gyenge lábakon áll, de maga a projektnek a szükségessége is, és akkor emellett ott van az óriási probléma halmaz itt a kifizetett előleggel és a túlárazásokkal,
1: hát
2: egyébként.
1: Mohácsi,
2: tehát ezzel azért versenyezni, itt nem nagyon volt ebben a témában verseny, én úgy érzem, az infrastruktúra fejlesztések között, holott egyébként jó lenne, ugye ezt normális helyeken úgy szokták csinálni, hogy vannak költséghaszonelemzések, van egy közlekedési stratégia, ahol le vannak fektetve alapelvek, és akkor ebből vezetik le a projekteket, nem abból, hogy éppen Szíj László hol akar hidat építeni.
1: Most így a Mohácsi csata 500. évfordulójára átértelmeztük azt a mondást, hogy több is veszett Mohácsnál, ezek szerint közbeszerzéseken is. Nagyon szépen köszönöm. Kiváló reggelt kívánok mindenkinek, a Start Plusszal folytatjuk egy szünet után.
3: Addig csak az elvágyódás talált bennem otthon.

műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket.

és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Şankine çok nakı işten olacak embere dengere el demek de sette vagy az út az igazság az élet lehet a molekula dinamélek mióta veled én többet ne félek.

az élő víz. Tudod, kaptam én ezt tudom, ez nem halott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tartsz, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű vigaszt, minden hibákat

műsor ajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

92.9 az alternatív zenék specialistája.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok. Lássuk fő híreinket. Zászlófelvonással, tisztavatással, kitüntetésekkel indult augusztus 20-a, a Kossuth téren technoparti is lesz. Magyar Péter is beszélt a Tisza szigetek országos rendezvényén, ahol beszámolt az első 100 napról. Légi parádé, gasztrofesztivál, virágkarnevál, többnapos programsorozat indul országszerte. Zászlófelvonással, tisztavatással, légiparádéval és állami kitüntetések átadásával kezdődött az augusztus 20-ai ünnep. Budapesten a Kossuth téren több mint 100 honvéd tisztet esküdt, akiket a miniszterelnök is köszöntött. Az állami elismeréseket többek között a kultúra, a tudomány és az egészségügy kiemelkedő képviselői vehették át a közjogi méltóságoktól.
2: Egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni a polgárait. És egy ország akkor valóban erős, ha vannak olyan fiai, és vannak olyan leányai, akik azt mondják, ha szükség lesz rám, ott leszek. Önök ma ezt mondják, ezt üzenik Magyarországnak.
3: Így fogalmazott a tisztavatáson Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint egy működő országban a honvédségnek nem egy politikai oldalt, hanem a hazáját kell szolgálnia.
2: A magyar honvéd esküje ezért nem egy kormánynak szól, nem egy miniszterelnöknek, nem egy pártnak, Magyarországnak szól, a magyar embereknek.
4: A tiszti eskü, a tiszti rang, az nem csak rang, az felelősség.
3: Mondta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, aki az esküdtevő tiszteket arra emlékeztette. Az esküszavai azokon a napokon válnak fontossá, amikor nehéz megtartani őket. Az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából odaítélt elismerések és kitüntetések átadásán Baka András újonnan kinevezett köztársasági elnök köszöntőjében arról beszélt. Magyarország történelme során nem mindig tudta elkerülni a válságokat. A felemelkedéshez azonban minden alkalommal hozzájárult a magyar emberek tudása, tehetsége, kitartása és bölcsessége.
5: Nem politikai oldalak, világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerünk el embereket. Nem azt kérdezzük, ki honnan jött, kivel ért egyet, vagy miben gondolkodik másként. Azt nézzük, amit tett.
3: Cserhalmi György 1989. március 15-én a Magyar Televízió székháza előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. Most a legmagasabb állami elismerést a Magyar Érdemrend nagykeresztjét vehette át a Kossuth Díjas színművész, a Nemzet színésze.
6: Első helyen van a nyugdíj, mert ezt minden hónapban kapom. Egyébként meg nem tudom, hogy a szívében vannak az embernek ezek a dolgok. Ezek olyan átköltöznek egy szimbolikus térbe. És azt hiszem, ott vannak a legjobb helyen.
3: A kitüntetettek között van Zsús Kati, a Halhatatlanok Társulatának tagja is, aki a Magyar Érdemrend lovag keresztjét kapta.
7: Ha néha valaki visszajelez, az mindig nagyon nagy öröm, és nagyon engem mindig meghat, meg nem értem, meg nem tudok mi sokszor mit kezdeni vele, de hát ha így fogalmazzuk, akkor nagyon megértem.
3: A díjazottak sorában található Fülöp Botond ügyvéd is, akit az ország vidéki prókátorként ismert meg. 2024. februárjában ő találta meg, és több szerkesztőségnek is továbbította azt a kúriai határozatot, amelyből kiderült, hogy Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének.
8: Annyira értetetlen az egész, és felháborító az egész, hogy annak örültem volna, hogy a közvéleményről tudomást szerez valamilyen módon. Tehát én úgy voltam vele, hogyha mondjuk egy sajtótermék ezt lehozza, és az emberek megtudják, az már jó, de hát nyilván álmosabb voltam volna, hogy ebből ez lesz, egy ilyen változást indítem.
3: A kitüntetettek közt van Pongor Ildikó, Kossuth és Liszt Ferenc díjas táncművész, balettmester, valamint Rajner M. János, Széchenyi díjas történész, az MTA rendes tagja is, akik a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét vehették át.
9: A kitüntetést Lencse Máté veszi át.
3: Elritók Nóra pedagógus, az Igaz Gyöngy Alapítvány alapítója és szakmai vezetője pedig a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét érdemelte ki.
1: Több mint 10 000-en regisztráltak a Tisza-szigetek országos találkozójára. A Margit-szigeti Nagyrétre szervezett esemény zárt körül volt, a sajtó nem vehetett rajta részt. Magyar Péter is beszédet mondott, a miniszterelnök hangsúlyozta, a Tisza-sziget tagok megosztották véleményüket a kormány első 100 napjáról.
10: A leglelkesebb szimpatizánsok már a 11 órás kezdet előtt feltűntek. Egy gyors regisztrációt követően birtokba is vették a Margit-szigeti Nagyrétet. A helyszínen koldonok jelezték, hogy az esemény zárt körül, azaz nem sajtónyilvános. A megjelentek egy része magyar zászlóval, míg többen hátizsákokkal érkeztek a helyszínre. A sziget tagokat arról kérdeztük, hogy mennyire elégedettek a Tisza kormány első 100 napjával.
11: Még a bűnösöknek az elszámoltatását várjuk, ami nagyon fontos lenne. Egyébként a tevékenységükkel nagyon elégedettek vagyunk.
12: Türelmes vagyok, mert látom, hogy nagyon sokat dolgoznak. Nagyon-nagyon várjuk a számunkérést. Ez, amit sürgetnék, de tudom, hogy ehhez a jogi alapoknak meg kell, hogy történjenek.
13: Hát én összességében elégedett vagyok, hát nyilván nehéz itt 16 év rendszerét lebontani.
10: A kormányfő fellépése talán nem véletlen. Aktivisták egy része ugyanis úgy érzi, hogy a kormányalakítás után nem igazán számítanak rájuk az érdemi dolgokban. A kommunikáció pedig egyirányú lett.
14: Nálunk a szigetben ezt érzékelik, hogy egy kicsit takarékra lettünk állítva, nem nagyon keresik a szigetek is a helyüket ebben a rendszerben.
12: Nem kéne azt várni, hogy majd központilag megmondják a Tisza-szigeteknek, hogy mit kell csinálni, hanem egyszerűen aktívan vegyenek részt az országnak a döntéseibe, meg az irányításaiba.
10: A szigetek találkozóján több országgyűlési képviselő is feltűnt. Molnár Zoltán szerint a szigetek jelenthetik a kapcsolatot az emberek és a pártvezetés között.
15: És nagyon fontos az, hogy a Tisza-szigetek elhozzák akár a frakciónak, akár a kormánynak az üzenetet az emberektől.
10: 29-ben számítanak rájuk?
15: Abszolút, nem csak 29-ben, előtte már ugye alkotmányozni fogunk, az egy nagyon-nagyon nagy feladat lesz, és rájuk nagyon nagy feladat vár, hogy összeszedjék az emberek véleményét országszerte.
10: A szervezők napközben kerekasztal beszélgetésekkel és családi programokkal készültek a támogatóknak.
1: Centiről centire győzték le a nehézségeket, fogalmazott Magyar Péter a Margit-szigeti országos Tisza-sziget találkozón. A miniszterelnök ezt a paksi krízis helyzetkezelése és az április 12-i választási győzelem kapcsán fogalmazta meg. Az államalapítás ünnepén valamennyi jelentős politikai szereplő, köztük a parlamenti kitüntetéseken résztvevő Karácsony Gergely főpolgármester, valamint a közösségi médiában megnyilvánuló ellenzéki pártvezetők is nyilvános üzeneteket fogalmaztak meg.
16: Sokszor beszélek úgy a közös történetünkről, hogy ami az országunkban történt, az egy igazi csoda.
17: Fogalmazott Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, a Tisza párt alelnöke a Margit-szigeti országos Tisza-sziget találkozón. Ezt követően Magyar Péter szólalt fel, beszélt a párt történetéről és a kezdetekről, majd a paksi kritikus helyzetről az ott dolgozóknak köszönetet mondva.
18: Én úgy voltam bele a hét elején, hogy nem tudok itt lenni, mert a miniszterelnöknek mindig ott kell lennie, ahol a legnagyobb baj van, ahol kritikus a helyzet. Egy valódi hajós kapitány, akár tetszik, akár nem, mindig a parancsnoki hídon áll, és bármilyen baj is van, utolsóként hagyja el akár a süllyedő hajót.
17: Úgy fogalmazott, centiről centire győzték le a nehézségeket.
18: Kicsit hasonlít április 12-éhez. Sokan nem hitték, sokan remélték, és még többen dolgoztak érte.
17: Elmondta azt is, április 12-e óta nem találkozott a Tisza-szigetekkel, majd a kormány eddigi döntéseit és eredményeit sorolta fel.
19: Itt terül el a város.
17: Az esti tűzijátékra pedig a miniszterelnök a Karmelitába, Orbán Viktor egykori hivatalába hívta a gyermekvédelemben nevelkedő gyermekeket. 160 gyerek és kísérőik, nevelőik nézhetik majd a teraszról a látványosságot. Karácsony Gergely is ott volt az állami kitüntetések átadásán az országházban. A főpolgármester kiemelte, az elmúlt években nem nagyon járt a parlamentben, vagy ha mégis, hát nem szívesen. Viszont óriási öröm és megtiszteltetés volt számára részt venni az augusztus 20-ai állami kitüntetések átadásán, mert, mint fogalmazott, valóban csodálatos emberek kapták ezeket. Karácsony közös fényképeket is megosztott, és úgy fogalmazott, hazánk valóban újjászületik.
20: Legyen bármilyen forgó szép, itt maradunk te meg én.
17: A Fidesz elnöke, a korábbi miniszterelnök bejegyzésében a Kiskata zenekar Megmaradni magyarnak című számát osztotta meg. Orbán Viktor úgy fogalmazott, voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország! Orbán kommentelt is a bejegyzés alá, gyönyörű dallat, köszönjük! A Mi Hazánk Mozgalom a Szent Korona fotójának megosztása mellett azt írta a közösségi oldalára, Isten éltessen Magyarország! Varjú László ADK elnöke is megosztotta gondolatait, és azt emelte ki, Szent István felismerte, hogy Magyarország jövője a nyugati európai nemzetek közösségében van.
1: Polgári demokraták néven új párthovatartozáson felülálló társadalmi kezdeményezést indít Navracsics Tibor, hogy párbeszédet kezdeményezzen Magyarország jövőjéről. A fideszes politikus Facebookra feltöltött videójában arról beszél, Magyarország eljutott abba a helyzetbe, amikor két oldal végletes és végzetes szembenállása rombolja az ország egységét, rontja cselekvőképességét.
21: Beszélgessünk Magyarország jövőjéről. Beszéljük meg, hogy melyek azok a pontok, ahol egyetértünk, hol különbözünk, hiszen legalább olyan fontos az, hogyha egyet nem is értünk, de tartsuk meg egymást. Tartsuk meg egymást a közösség tagjaiként, a magyar nemzet tagjaiként, annak a demokratikus politikai közösségnek a tagjaiként, akik tudnak békésen egyet nem érteni és megvitatni a jövő nagy kérdéseit.
1: A Fidesznek nincs hivatalos álláspontja Navracsics Tibor kezdeményezéséről, közölte Havasi Bertalan. A Fidesz kommunikációs igazgatója ugyanakkor a Népszavának kijelentette, neki van személyes véleménye. Számára az egyenes út a Fidesz, a Tiszával való végletes szembenállás szükséges és erősítendő, a párbeszéd Magyar Péterrel pedig lehetetlen. Itt is elmondjuk, hogy Navracsics Tibor ma este Egyenes Beszéd című műsorunk vendége lesz. Lázár János augusztus 20-ai hatállyal lemondott parlamenti képviselői mandátumáról. Az 5. Orbán kormány közlekedési minisztere Facebook posztjában hangsúlyozta, a választás óta eltelt időszak meggyőzte, hogy a folytonosság képviseleténél ma fontosabb a párt megújítása. A megújulás mellett a politikus a felelősséget és az önkényt nevezte meg lemondása nyomós okaként. Már kora délelőtt megteltek Budapest utcái az augusztus 20-ai rendezvényre kilátogatókkal. A Várkert bazárban megkóstolhatták az idei országtortáját és a Szent István napi kenyeret. A mesterségek ünnepén pedig különféle hagyományőrző kézművesek mutatták be tudásukat. Kígyózó sorok álltak a parlament előtt is, ahol a hőség ellenére sokan voltak kíváncsiak a Szent Koronára. A háromnapos programsorozat este tűzijátékkal és drónsóval folytatódik.
0: Szorosan, egymás mellett sorakoznak a kenyerek a polcokon. Idén a pilisi pityókás lett az ország Szent István napi kenyere. De nem ez az egyetlen, amit megkóstolhatnak a látogatók a Magyar Ízek utcáján. Sokan például már kora délelőtt sorban álltak, hogy elsők között vásárolják meg az ország tortáját.
19: Lehet benne érezni ilyen grillás, roppanós ízeket. Nekem nagyon finom.
22: Nagyon-nagyon finom, nagyon ízletes.
0: Az idei címet a Bíborfehér Fantázia nevű desszert nyerte el, a cukormentes versenyben pedig a szilvafácska győzött.
23: A szilvafácska gyermekkori emlékemet idézi, nagymamám szilva kertjében, tehát a kertjében szilvafák voltak, és augusztus végén szilvalekvárt főzött, és az ő szilvalekvárja attól volt különleges, hogy fahéjat és szerecsendiót tett bele, és ezt szerettem volna megálmodni tortával.
0: A gasztrofesztivál idei témája a gulyás és a paprikás ételek köré szerveződik, ezért különféle pörköltek és húsok közül válogathatnak a látogatók.
24: Mindegyiknél elvárás volt, hogy valamilyen módon, valamilyen nagyon markáns módon kapcsolódjon a magyarországi vagy kárpát-medencei gasztrokultúrába, vagy annak a receptje.
0: Helikopter a levegőben a Duna felett. Délelőtt ezrek figyelték a légi parádét.
25: Mindig kijövünk a torta miatt is, és körülnézünk, hogy mik valamnak a sátrakban, miket lehet.
26: És a légi paráde is szép volt nagyon.
25: Hát a repülő csodálatosak.
27: Eljöttünk ide megnézni a repülősót, az tényleg nagyon patika volt, le a kalappal mindenki elől, mert még elmegyünk a Városligetbe is.
0: Fazék készül agyagból ennél a stannál, máshol kosarakat fonnak, vagy éppen gyöngyöket fűznek.
28: Egy kalotaszegi fülkötőcsipke készül, ez a kalotaszegi mennyasszonynak volt az első, tehát akkor kapta, amikor felkontyolták.
0: Szövött fülkötőcsipkét készít ez az árus a Budai Várban. A 40. mesterségek ünnepén is rengeteg színpadi programmal, bemutatókkal és koncertekkel készülnek a szervezők az augusztusi ünneplésre.
29: Minden esztendőben van kiemelt témánk, idén a fazekasság a kiemelt téma, úgyhogy egyesületenként is most nagyobb hangsúlyt kap, illetve az egyik részen a Tóth Árpád sétány végén pedig van egy önálló fazekas központja a rendezvénynek.
0: Nagy volt a nyüzsgés a parlament előtt is. Hiába a kánikula, több méteres sorban várakoztak az emberek, hogy bejussanak megnézni a mai napon szabadon látogatható Szent Koronát.
30: Mióta állunk itt? Negyed 11 óta, igen.
31: Körülbelül olyan 10 órakor jöttünk, úgyhogy nagyon kellemes, jó idő van, örüljünk neki, nyár van.
0: Az idei többnaposra szervezett augusztus 20-ai programsorozat több új eseménnyel is kiegészült. Az egésznapos karmelita túrák mellett már szerda estétől több zenei elektropartit is tartottak a rakparton. Ez ügyben azonban már több bejelentés is érkezett a rendőrséghez a hangos zene miatt. Este rövidített, 10 perces tűzijátékkal és az azt megelőző, a szervezők ígérete szerint rendkívül látványos fény- és drónsóval ünnepli az ország az államalapítást.
1: A tervek szerint éjszakában nyúlik majd az ünneplés a parlamentnél a Kossuth téren, ahol ott van tudósítónk Nagy Angéla. Szervusz Angi, milyen a hangulat?
32: Szervusz Máté, köszöntöm a nézőket, a hangulatra továbbra sem lehet panasz, ami viszont nagyon fontos, hogy jelenleg is továbbra is rengetegen várakoznak arra, hogy a parlamentbe bejuthassanak és megnézhessék a koronát, illetve mindent, ami ilyenkor megengedett. Magán itt a Kossuth téren egyébként rengetegen várakoznak, gyülekeznek, ki étellel, itallal, fagyival, hűsítővel, az idő egyébként már meglehetősen kellemes. A kivetítőket, a lámpákat és a füstgépeket is kipróbálták az elmúlt percekben. A kivetítőkön tájékoztatókat olvashatják le az ide érkező emberek, hogy hol lehet italokhoz, ételekhez jutni, merre van a mosdó és minden ilyenkor szokásos fontos információ. Ünnepi audiovizuális show készül, ezt külön kigyakoroltam, 9 órától 9:30-ig látható, aztán pedig jönnek a zenék, a DJ-k, a különféle jó hangulatok, meglepetés vendégekkel, úgyhogy itt az éjszaka még korán sem ért véget, még most kezdődik, igazán fergeteges hangulatig érkezik.
1: Nagy izgalmakkal várjuk a folytatást, köszönjük szépen, Angi. Hetekkel a tender kiírása előtt már egyeztetett az eseményről az idei augusztus 20-ai ünnepség megrendezését elnyerő cég, írja a G7. A gazdasági szakportál szerint a később nyertes cég vezetője a NER-hez 1000 szállal kötődő Lange csoporttól kért már a tender kiírása előtt információkat, majd később alkalmazottakat is. A rendkívül rövid határidővel és speciális szabályok szerint kiírt közbeszerzésre 3 céget is meghívtak ugyan, de ezek közül végül csak egy tett ajánlatot. 12 virágkocsi és több tucatnyi táncos csoport érkezett délelőtt a debreceni virágkarnevárra. A városban már kedden elkezdődött és egészen vasárnapig tart a program, amelyre 100 000 érkeztek Debrecenbe.
2: Már 60 éve rendezik meg a debreceni virágkarnevált, amely a város legnagyobb turisztikai eseménye. 350-nél több program várja az érdeklődőket.
3: Igazi összvárosi összefogás áll a virágkarnevál mögött, amelyet majd láthatóan a karneváli menetben egyrészt a város vállalatainak virágkocsijai, másrészt pedig a fellépő művészeti csoportok szimbolizálnak. Azok a pici gyerekek, akik akár 4-5 évesként már jelen vannak a karneváli menetben, hónapokkal a karnevál előtt elkezdenek fölkészülni erre a programra.
2: 300 ember dolgozott már hetek óta, hogy a 12 kocsi és a 26 tánccsoport 2000 táncosa a lehető legjobban mutathassa meg magát a felvonuláson.
4: Majd 6 kilométeren keresztül gurulnak végig a virágkocsik, és hát ugye azok a táncosok, akik 2000-en vannak a menetben, ők pedig ennyi kilométeren keresztül szórakoztatják és mutatják be tudásukat, és adják hát azt a feelinget, ami egyébként az egész virágkarneválban benne van.
2: A fiatal táncosok nagyon büszkék arra, amit ilyenkor be tudnak mutatni.
5: Csodálatos, nagyon szeretem.
6: Meddig kell erre tanulni?
5: Egy hónap. Max, egy hónap, 3 hét, és 2.
6: Minden évben más a koreográfia?
5: Igen.
2: A város szállodái, ahogy az ilyenkor már megszokott, megteltek, és már hetekkel ezelőtt elfogytak a tribűnre a jegyek. A menet a debreceni nagyállomástól az egyetemig tart. A kocsikat a nagyerdei stadion előtt kiállítják, így alaposan körbe lehet járni és megcsodálni az alkotásokat. Ezek este kivilágítva újra indulnak majd Debrecenben.
1: A fenékküszöb 15 centivel emelte a vízszintet, egyetlen turbinát sem kell lekapcsolni, jelentette be Kapitány István. Az ipari és energetikai miniszter hozzátette, vasárnaptól indul a leállított turbinák visszakapcsolása. A jövő hét második felében Paks újra teljes kapacitással termelhet. Magyar Péter miniszterelnök szerdán kora este élőben jelentkezett a helyszínről, és arról számolt be, hogy az elsüllyesztett bárkáknak és az épülő fenékküszöbnek köszönhetően a Duna vízszintje nem lesz annyira alacsony, mint ahogy azt korábban jelezték. Péntekre már pár centis emelkedés kezdődik. A főpolgármester levélben fordult a budapesti rendőrfőkapitányhoz a péntekre tervezett tüntetés ügyében, amelyen a Hamász egyik Izraelben fogva tartott ezredesének szabadon bocsátását követelik. Karácsony Gergely azt írta Baricska Norbertnek, hogy Budapesten nincs és nem is lesz helye a terrorizmusért és az izraeli vérontásért felelős Hamász támogatásának. A főpolgármester tudomásul veszi és tiszteletben tartja a rendőrség korábbi nem hátráltató döntését, ugyanakkor kéri, hogy mindent kövessenek el annak érdekében, hogy a tüntetést a közrend megzavarása nélkül rendezzék meg. Karácsony Gergely azt is kéri, ha a megmozduláson megsértenék a gyülekezési törvény előírásait, akkor oszlassák fel a gyűlést. Tegnap híradónk beszámolt a tüntetés tervéről. Tudósításunkban többen, köztük Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke is elfogadhatatlannak nevezte a demonstrációt. Közben a Hamász párti tüntetéssel egy időben a Facebookon szerveződik egy másik helyszínre, egy másik tüntetés a magyar zsidóság jogáért, hogy békében és félelem nélkül élhessen Magyarországon. Legalább 16 ukrán civil meghalt, 40-en megsérültek, amikor az orosz hadsereg rakétazábort zúdított Kijevre. Az oroszok a rakéták mellett drónrajokkal is támadás alá vették Ukrajnát. Egy harci drón Románia területén csapódott be, de egy robbanószerrel megrakott tengeri drónt is találtak egy épülő gázprojekt közelében a Fekete-tengerben. A román elnök Oroszországot vádolta a súlyos incidenssel.
7: Egész éjjel hatalmas csattanásokat, illetve robbanásokat lehetett hallani Kijevben, ahogy egymás után csapódtak be az orosz ballisztikus rakéták az ukrán fővárosban. A tűzoltóknak bőven volt dolguk, miután városszerte tüzek keletkeztek. Hivatalos közlések szerint toronyházakban, raktárakban, egy gyerekkórházban és egy iskolában keletkeztek súlyos károk. Egy 8 emeletes lakóépület felső szintjei megsemmisültek. A romok alatt emberek rekedtek. A legtöbb ukrán civil itt halt meg. Ez a nagymama most tudta meg, hogy az unokája sem élte túl az orosz légi támadást. Az idős asszony sokkos állapotba került, a mentősök és a szomszédok igyekeztek nyugtatni. Aludtunk, amikor megszólalt a légvédelmi sziréna. Egymást követték a robbanások, a fürdőszobába rohantunk. Most már nincs hová mennünk, fogalmam sincs, hogy mi lesz velünk, mondta ez a nő, akinek megsemmisült a lakása. Napkelte után a lakók igyekeztek menteni, ami még menthető a romok közül. Kijevben még reggel is sűrű füst terjengett, a napot is alig lehetett látni. Ekkor derült ki, hogy ez a logisztikai központ teljesen megsemmisült. Az orosz megszállók több tucat ballisztikus és hiperszonikus rakétával, illetve robotrepülőgéppel mértek csapásokat Kijev megyére. Az ukrán légvédelem kifogyott az elfogó rakétákból, így nem tudott hatékonyan védekezni. Az oroszok a rakéták mellett drónrajokkal is támadás alá vették Ukrajnát. Egy harci drón Románia területén csapódott be. Az incidens miatt a helyi légvédelem mellett NATO vadászgépeket is készültségbe helyeztek. Román F-16-osok semmisítettek meg egy tengeri drónt egy épülő gázprojekt közelében a Fekete-tengerben. A drón, amely robbanószerrel volt megrakva, Nikusor Dán román elnök szerint orosz eredetű volt.
1: Megugrottak az olajárak, miután Donald Trump totális gazdasági háborút hirdetett Irán ellen. Mint az amerikai elnök közösségi oldalán írta, ez lesz minden idők legkeményebb gazdasági intézkedése, amelyet egy ország ellen meghirdettek. Trump szerint Washington teljesen el fogja szigetelni Iránt, miután az nem élt a megállapodás lehetőségével, de mindazon országok is súlyos gazdasági következményekkel nézhetnek szembe, amelyeknek a bankjai, cégei, kormányzati szervei bármilyen módon segítik a perzsa államot. Irán soha nem tehet szert atomfegyverre, jelentette ki Trump. Súlyos erdőtüzökkel küzdenek a Balkánon, a szerb kormány Oroszországhoz fordult segítségért, és már meg is érkezett egy orosz repülőgép. Észak-Macedóniában már a helyi lakosok is bekapcsolódtak az oltásba. Közben Latin-Amerikát példanélküli árvizek sújtják, amelyeket a szakemberek szerint az El Niño jelenség váltott ki.
7: Japántól fogtak hozzá a helyi lakosok a bozott tüzek oltásához Észak-Macedóniában. Beszállt a munkába a katasztrófa elhárítás vezetője is. A növényzet kiszáradt, így a lángok gyorsan terjednek a nehezen hozzáférhető hegyvidéki területen, pedig még egy ideiglenes tavat is létrehoztak, hogy könnyebben menjen az oltás. Hajnal óta oltjuk a lángokat a tűzoltókkal együtt. Hamu és szikrák terjedtek a levegőben. Már majdnem sikerrel jártunk, amikor a heves szél újból fellobbantotta a tüzet, amely mindent felemésztett. Pedig egy tűzoltórepülő és egy helikopter is segít, de hiába, panaszkodott egy gazda. Észak-Macedóniában idén nyáron sorozatban keletkeznek bozott tüzek a nagy szárazságban. A szomszédos Szerbiában is ég a növényzet. A balkáni ország kormánya Oroszországhoz fordult segítségért, miután az Európai Uniót teljesen lefoglalják a nyugat-európai tüzek. Egy orosz tűzoltó repülő már meg is érkezett, sőt hozzá is fogott a munkához Nis közelében, ahol hetek óta ég egy természetvédelmi terület. Portugália északi részén is erdőtüzekkel küzdenek. Eddig csak nem 4000 hektáron égett le a növényzet, pedig a hatóságok több mint 1000 tűzoltóval, 320 tűzoltójárművel és 13 repülővel vették fel a harcot két helyen a lángokkal. Az oltásban 4 tűzoltó megsérült. Rendkívüli esőzések okoztak árvizeket Latin-Amerikában. Egészen pontosan egy autópályát öntött el a sár Chile északi részén, miután 7 napig megállás nélkül esett. Egy várost is elöntött az ár a területen. A szakemberek szerint a rendkívüli esőzés az úgynevezett El Niño jelenség következménye. A területen sokakat evakuáltak, az iskolákban pedig tanítási szünetet rendeltek el. A szomszédos Peruban is hatalmas területek kerültek víz alá a heves esőzések következtében. A természeti csapás miatt nem lehet megközelíteni a Machu Picchu világhírű Inka rombvárost sem.
1: Először állt több ezres közönség elé a Süközdi Tambura zenekar a Margit-szigeti szabadtér színpadon. A gyerekek nagyon sokat készültek a koncertre, amellyel a 100 tagú cigányzenekar meghívásának tettek eleget. A teltházas közönség többször vastapssal fejezte ki elismerését a gyerekek és vezetőjük felé.
8: Eddigi pályafutásuk legnagyobb közönsége előtt lépett színpadra a Süközdi Súgó Tambura zenekar, a 100 tagú cigányzenekar vendégeként. A gyerekek sokat készültek a műsorra, lelkesen gyakoroltak annak érdekében, hogy elkápráztassák a közönséget. A nézők között foglalt helyet Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is.
9: Bennem az az érzés kavargott, hogy egyszerre örülök nekik, egyszerre sírnék egy picit, hogy honnan jöttek ők össze, hogy mennyi dolgoznak együtt, és egyszerűen nagyon büszke is vagyok, mert jó érzés, hogy Magyarországon ilyenek tudnak történni, és meg kell említeni Néblő Zsoltot és a családját, akik ezt az egészet összehozták és munkálják, és azokat a családokat, akik a gyermekek mögött vannak, nem mindenkinek adatik sajnos család, olyan család, aki igazán támogatná, de összefognak ebben is.
8: A tambura zenekar alapítója meghatottan állt kameránk elé. Azt mondta, izgultak a gyerekek, ő igyekezett megnyugtatni őket.
10: Én alapvetően pozitív beállítottságú vagyok, tehát én nem azon szoktam gondolkodni, hogy mi lesz, ami nem fog sikerülni, hanem mi lesz, ami sikerülni fog. Úgyhogy egy pozitív várakozással állok én mindig ezek a dolgok előtt, és ezt próbálom kivetíteni a gyerekekre is. Tehát, hogy ne úgy gondolkodjunk, hogy mi lesz, ha nem fog sikerülni, hanem mi lesz, amikor tényleg ugyanezt kap, amit a közönség ma nekünk megadott, hogy állva tapsoltak, és áradt a szeretet itt egyszerűen a levegőben.
8: Ez az este nem csak a gyerekeknek és nézőknek volt különleges. A 100 tagú cigányzenekar vezetője hangsúlyozta, együttese az elmúlt évtizedekben a világ számos pontján járt már, a legnagyobb, legismertebb színpadokon. Ennek ellenére azt, együttese az elmúlt évtizedekben a világ számos pontján járt már,

0: produkcióját, és persze az egész koncertet is.
1: Több mint egy órás sorbanállás után lehetett csak bejutni a miskolctapolcai fürdőbe azt követően, hogy közel két éves kényszerzárvatartás után ma újra megnyitottak. A fürdő 2024. szeptemberében égett le egy elektromos zárlat miatt.
2: 2024. szeptemberének elején készültek ezek a felvételek akkor, amikor hatalmas lángokkal égett a miskolctapolcai fürdő. Már akkor sejteni lehetett, hogy elektromos zárlat miatt keletkezett a tűz, ami olyan mértékben pusztított, hogy a fürdőt teljesen be kellett zárni. Pár nap hiány két év után nyitotta meg a látogatók előtt a kapuit újra.
3: Okkal nincs ma szalag, amelyet át kell vágnom. Azért nincs, mert ma a város és az ide látogatók számára nem át, hanem visszaadunk valamit. Vissza Miskolcnak és vissza Tapolcának. Ma részben helyreáll a rend, amit a szeptember 6-ai tűzlángjai felborítottak.
2: Két év alatt a felújítás, helyreállítás még nem ért véget, de a létesítmény már alkalmas arra, hogy újra látogatható legyen. A polgármester szerint a cél, hogy a korábbinál is jobb, látványosabb fürdőt tudjanak kialakítani. A felújítást 1,3 milliárd forinttal támogatta az állam, míg 300 millióval a város egészítette ki a költségeket. Az már a nyitás előtt látszott, hogy sokan várták ezt a napot. Az első vendéget a város vezetői fogadták.
4: Én vagyok az első barlangfürdő vendége, aminek örülök szinte, mert nem hittem volna, hogy én leszek, aki legelsőn ebbe fog lépni a kapun, ugyebár. Szóval ez egy örömmel, tehát már most jól kezdődik.
5: Ma néztem a weboldalon, hogy újból nyit a barlangfürdő. Hát a Miskolcra jöttünk egy hosszú hétvégére, eldöntöttük, hogy az első napon a barlangfürdőbe. Egy kicsit sokat kellett sorbálni, de megérte, mert most a látvány már kárpótol mindenért.
2: A megnyitó után egy fát is elültettek a barlangfürdő parkjában, mint egy jelezve, hogy egy új korszak kezdődik a létesítmény életében. Az eddig elvégzett munkák következtében a korábbinál biztonságosabb, korszerűbb és jobban fenntartható fürdőt kaptak a miskolciak és a városbarátogatók.
1: Családjával együtt hazaköltözik Kaliforniából Harry herceg. Sajtóértesülések szerint a Sussexi herceg és neje Meghan hercegné, valamint két gyermekük még ebben a hónapban visszatér az Egyesült Királyságba. A házaspár állítólag London mellett telepszik le egy olyan házban, amely nem a királyi család tulajdona. A gyerekek szeptembertől brit iskolába fognak járni. Harry és Meghan 6 éve költözött el, közben pedig egyre inkább megromlott a kapcsolata a bátyjával, Vilmossal és annak nejével, Katalin hercegnével. Ezzel a bulváros kijelentéssel, vagy inkább híradással adom át a szót Somos Andrásnak, aki az Egyenes beszédet vezeti majd. Szervusz András, parancsolj!
6: Szervusz Máté, jó estét kívánok mindenkinek, aki itt az ünnep estén követi a közélet eseményeit. Van miről beszélni, az ország vezetői beszédet tartottak, Orbán Viktor üzent, és hát itt lesz egy volt minisztere is, Navracsics Tibort, arról kérdezem, mit jelent a bejelentett polgári demokraták kezdeményezés, egy új párt előzményét, a régi párttal párhuzamos alakulatot, vagy a Fidesz megújítását, ezek is szóba kerülnek, nyilván két olyan kérdésem is lesz, amely az egykori miniszterségéhez kötődik. Grósz Andorral, a Mazsisz elnökével megbeszéljük a péntekre meghirdetett palesztin szolidaritási tüntetés kérdéskörét. Hol húzódik a határ a szabad véleménynyilvánítás, az Izrael kritika, az antiszemitizmus és a terrorizmus támogatása vagy legitimálása között? Kukorelli Endrével és Tóth Váradi Zsolttal, utóbbi a Kontroll újságírója, az idei augusztus 20-ai politikai üzeneteket fogjuk megbeszélni. Magyar Péter Baka András, Orbán Viktor megnyilvánulásait, megszólalásait vetjük egybe. Közben ugye Magyar Péter bejelentette a Tisza-szigetek átszervezését, az első kormányfői országjárását, Lázár János pedig ugye lemondott parlamenti mandátumáról. Mit üzen a győztes és a vesztes oldal egyszerre a zajló identitás keresése közben? Ez a kérdés. Végül az egykori Tegyesz elnököt, Molnár Lászlót kérdezem, aki gyermekvédelmi szakértő tehát, arról a jelentésről, amelyet nem hoztak nyilvánosságra az előző kormány idején, amelyek éhezésről, bántalmazásról, elborzasztó intézményi állapotokról szólnak. Hogyan történhetett mindez úgy, hogy az állam saját vizsgálatai már 2024-ben jelezték a bajt? Ez az Egyenes beszéd, várom önöket.
1: Köszönöm megtisztelő

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
7: Tisztelettel köszöntöm Önöket. A halhatatlanok, ugye? 2026-ban is megszavazták Önök, hogy kik legyenek a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjai. Ennek van egy rendes menetrendje, összeül egy művészekből álló kuratórium, ő jelöli azokat a művészeket, akiket Önök elé tárunk, és közülük választhatnak különféle kategóriákban. A mostani vendégem egy olyan művész, aki hát tényleg többféle kategóriában önmaga is megmérette magát, hogy mennyi mindenben az rögtön a névjegyéből is kiderül majd.
8: Szulák Andrea, előadó művész. Az egyik legszínesebb élettudtal rendelkező művész. Játszott filmekben, sorozatokban, szerepelt prózai darabokban és műzikelekben. Volt zenekari tag és szólista, diszkócsillag, revüsztár és jazzénekes, televíziós talk show, vetélkedő és reggeli műsorházi gazdája. Nagyszériás előadások, sikerdarabok főszereplője, toplistás albumok énekese, megkerülhetetlen jelenség a hazai szórakoztató műfajban. Munkásságát Máté Péter díjjal ismerték el. Kétszer volt az év énekesnője, illetve az év musical színésznője. 2026-tól örökös tagja a Halhatatlanok Társulatának.
7: Szulák Andrea.
9: Ez nagyon komoly.
7: Komoly mi?
9: Hát még nem sikerült feldolgozni.
7: Kell ezt valahogyan?
9: Én olyan típusú ember vagyok, aki szereti ezeket feldolgozni. Nem elhinni, meg nem beledőlni, meg belekényelmesedni, hanem a helyére tenni. Tehát most itt elhangzott, hogy mennyi mindent csináltam már, de a mai napig én úgy megyek fel a színpadra, mint hogyha először látna a közönség. Tehát én mindig meg szeretném őket győzni arról, hogy nem elvesztegetett idő, amit rám szánnak.
7: De lehet másképp egyáltalán?
9: Ó, sokan csinálják másképp.
7: De ők nem lesznek hallhatatlanok.
9: Nem mindenki arra gyúr, én se erre gyúrtam.
7: Jó, hát én csak nyilván nem járulék a dolognak.
9: Én csak a csinálási részét szerettem sosem. Tehát mindig jobban szeretek például próbálni. Az előadás is jó, ha jól állnak a csillagok, és jó kollégákkal, jó darabot, jó rendezésben adunk elő, de próbálni az szerintem sokkal izgalmasabb, az a műhely munka, az olyan. Főzni is jobban szeretek, mint enni a látszat ellenére.
7: És jobban is főzöm, mint ahogy Eszter, mit mondott anyád? Egyél már rendesen?
9: Igen, egész gyerekkorom ebben telt el, és addig mondogatta, amíg sikerült neki.
7: Nem tudok inni, így nem fog menni. Ez egy életút honorálása, vagy inkább egy támogató bólintás a közönségtől, hogy na, menjél, csináld, ez jó, menj tovább.
9: De jó, jó kérdés. Én inkább úgy veszem, hogy az utóbbi. Tehát van egy pont, amikor az ember elgondolkodik, hogy meddig méltó még színpadon állni, ilyen olyan-olyan feladatokkal, szerepekkel. És én úgy gondolom az én jelenlétemet, hogy abban a pillanatban, hogy megérzem, hogy ez már nem méltó, akár nem lesz olyan a hangom, vagy fizikailag nem leszek eléggé alkalmas arra, hogy akár színházi szerepekben működjek, bennem van annyi kurázsi, hogy akkor befejezem. De most ez a díj, ez most arra inspirál, hogy még egy darabig ne. Még egy kicsikét, hogy még van a lenyugvó napnak is van még ereje.
7: De hát csak ezért is érdemes volt ezt a díjat tekintélni. Tehát igen. Ez a díj, ez egy szakmai megbecsülésen alapuló, de mégiscsak a közönség szeretetét tükröző díj. Téged a szakma nem mindig kényeztetett így.
9: Hála Istennek.
7: Nem mindig tett a tálcára, hogy itt van, vigyétek.
9: Nem is nagyon tudtak velem sokszor mit kezdeni. Tehát nem tudták, hogy ez az UFO, ez most honnan jön. Én annyiszor megkaptam életemben, hogy na ez kinek a kicsodája. Ez honnan jött? Ez miért tudja ezt, és miért tudja azt, és miért tudja amazt? Soha senki nem nézett a dolgok mögé. Csak a puszta ténnyel nem tudtak mit kezdeni. Aztán, amikor különféle terheket róttak rám, és ezek alatt a terhek alatt én nem megtörtem, még csak nem is hajoltam meg, hanem hoztam a papírformát, akkor azt mondták, hogy na, hát akkor most akkor már értem, hogy miért pont ő, meg miért pont itt. És
7: de az már egy jó állapot, amikor utólag azt mondják, hogy aha, persze.
9: Sosem tudott engem igazándiból frusztrálni az, hogyha ellenszélben kell dolgoznom.
7: Inspirált inkább?
9: Van bennem egy kis dafke, hogy na, akkor figyeljetek, akkor megmutatom. De egyszer a Verebes Pista fogalmazta meg, hogy azért a Szulák az egy eszestő, soha nem ugrik magasabbra, mint amiről pontosan tudja, hogy át tudja ugrani.
7: Volt, amit nem vállaltál pont ezért?
9: Persze, a mai napig is vannak olyan dolgok, amik nem utánam kiáltanak.
7: Mondj már példát. Tehát mi az, amit a te pozíciódban, amit a szakmában elértél, most nem mosolyog így. Nem zrikálni akarnak vele. De hogy, hát hívjuk fel a Szulákot, majd megoldja. Tehát nyilván van egy csomó emberben ma már ez. Mint ahogy régen az volt, hogy ez kicsodának a kicsodája, ma már az van, hogy a Szulákot felhívjuk, megoldja. Mire mondod azt, hogy ezt én nem oldom meg?
9: Nem nagyon van olyan feladat, ami riaszt. Olyan feladat van, vagy olyan közeg, manapság inkább. Tehát vannak olyan klubok, amiknek nem szeretnék a tagja lenni.
7: Jó, ez így más. Ez másról szól. Ez nem szakmai feladatról szól.
9: Szakmai feladat? Annak idején, amikor én hazajöttem külföldről, mert ugye azt köztudomás, hogy én külföldön kezdtem a kis pályafutásomat, az én mentorom azt mondta, hogy legyél kész. És meg kellett, hogy magyarázza, hogy mire gondol, hogy legyek kész. És azt mondta, hogy soha ne kelljen azt mondanod egy feladatra, hogy ezt én nem tudom, nem akarom, nem merem. Legyél rá kész, hogyha lovagolni kell, akkor lovagolj. Ha táncolni kell, táncolj. Ha görkorcsolyázni kell, akkor görkorcsolyáz. Tanulj meg rendesen énekelni, beszélni, lenni, viselkedni, felkészülten, stb. Stb.
7: Ki volt a te mentorod?
9: Váradi Zsuzsának hívták, és annak idején ő tanított nekem előadó művészetet, de ugyanezt tanultam én Balassa P. Tamástól, Dobsa Sándortól, Körmendi Vilmostól a Magyar Rádióban, Kis Imrétől, Jávor Zolitól, Bol Balajostól, Fodor Imrétől a televízióban. Tehát mindig voltak körülöttem olyan atyáskodó, felnőtt emberek, akik ezt a fiatal lényemet támogatták. Volt, amikor nem túl kedvesen, volt, amikor nagyon kedvesen, de mindig csipegették le rólam a létező vagy nem létező hadhajtásokat.
7: Azért voltál külföldön, mert vendéglátóztál, de azért voltál vendéglátózni, mert nem indult be itthon, vagy ez egy teljesen normális lehetőség volt, és persze kapjunk az alkalmon.
9: Nem tudom, hogy normális, de lehetőség volt, és azt mondtam, hogy végső soron mindegy, hogy az ember hogy, hol indul el. Körülöttem nem volt egyébként egy olyan használható közeg, tehát nem volt egy olyan támogatói csoport, akár családilag, akár rokonságilag, akár barátilag, akik az itthoni karrierem beindulása körül tudtak volna bábáskodni. Tehát megkaptam a képesítéseimet, a papírjaimat, a jogosítványaimat, és azt mondták, hogy repülj. Na de hova? Meg hogy merre? Meg hogy miért? Meg stb. És jött ez a lehetőség, ami egészen precíz kereteket adott az én pálya indulásomnak, mert egy komoly hivatal, az országos rendező iroda intézte a dokumentumainkat, munkavállalási engedélyvízum.
7: Ugye itt még a rendszerváltás környékén vagyunk.
9: Rendszerváltás előtt, bőven
7: ez
9: előtt.
7: Ez egy másik korszak azért.
9: Igen, és a vigyázó szemüket rajtunk is tartották. Az már egy másik.
7: A zsebeteken is.
9: Na most mondd. Ez a dolga.
7: Jó, de hát ilyen volt.
9: Meg a világ ilyen, tehát senki nem indulhat el ingyen. Ha mást a mai elindulóknak vannak menedzserek körülöttük meg, különféle irodák, tévécsatornák, hogy ne menjünk messzire, és akkor azok majd ugyanazt megcsinálják, amit annak idején az országos rendezőiroda. Az már egy másik kérdés volt, hogy azzal, ami mit tudunk kezdeni, amink van, külföldön, ahol egészen más elvárások voltak a munkaadóink részéről az irányunkba, mert mindent kellett tudni. Tehát nem lehetett azt mondani egy feladat, hogy hát nekünk nincs kedvünk foxtrottot játszani, mert mondjuk egy rotterdami tánckaféban, ahol hétvégente összegyűlt az úri közönség, és nagyon nagy divatja volt a társas táncoknak, és akkor mondták, hogy tessék foxtrottot. Hát én Madonnát szeretnék, meg Whitney Houston. Nem, tessék fog, kérem szépen.
7: Mondjuk ez egy nagy iskola.
9: Nagyon.
7: Tehát ez a mindent kell tudni, és mindent úgy kell tudni,
9: és az, úgy.
7: Az nagy iskola.
9: És úgy. És úgy. Vagyunk még olyanok, akik ebbe egy-két szemesztert elvégeztünk, például a Falusi Marian is majdnem ugyanabban az iskolában járt Rotterdamban. Tehát egy pár hónap eltéréssel ugyanott léptek ők is fel egy zenekarral. Aztán ő is hazajött.
7: Hát ugye. A foxtrotjával együtt. Aztán abból lett a padödő, szóval a foxtrottól elég távol került. De neked ez használt mondjuk az itthoni pályafutásodban, hogy ott ezt a fegyelmet, meg ezt a mindenfélét megtanultad?
9: Persze.
7: Mert nyilván nem úgy mentél ki, hogy tudsz foxtrotot, nekem most maradjunk ennél a példánál, de úgy jöttél vissza, hogy bármit tudsz.
9: Egyfelől, másfelől irgalmatlan teherbírás. Tehát amikor 7-8 órákat énekelsz, ilyen óránként 5 perces szünettel, magas sarkú cipőben, és abban az időben még lehetett mindenütt dohányozni.
7: A füst. Igen.
9: Tehát a füstben, és folyamatosan figyeltek bennünket a főnökök, a felszolgálók, tehát mi jöttünk a keleti blokkból a kis csórók, és hát itt nagyon kellett teljesíteni, mert nagy volt egyébként
7: a konkurencia. Ebből a szempontból veletek kivételeztek negatívan? Tehát, hogy jöttünk a keleti blokkból, ezek örüljenek, hogy luk van a fenekükön.
9: Nem éreztem ezt, valamilyen fajta furcsálást éreztem, mert például pont Rotterdamban megkérdezték, egyébként egy tüneményes főnökeink voltak, de megkérdezték, hogy Budapest, ott vannak utak? Ott van közvilágítás? És mondtuk, hogy hát
7: majd egy volt, mint Rotterdam.
9: Pár év múlva elhívtam őket vendégségbe, és konkrétan könnyezve kértek bocsánatot, mondták, hogy nekik nem volt ennyi információjuk Magyarországról, mint amennyit például általunk megkaphattak abban az időben. És aztán ugye jött a rendszerváltás, és aztán minden szépen a helyére került.
7: Te is?
9: Én igen, de én azt hiszem, hogy én mindig tudtam, hogy hol a helyem. Mindentől függetlenül. Helyszíntől, időponttól, politikától, gazdaságtól, teljesen függetlenül.
7: Ez a Neoton történet, ami ugye, ez utalás a névjegyben a zenekari életedre. Ez a Neoton történet, ez mennyire volt kényszer?
9: Semennyire.
7: Ezt magadtól vállaltad? Mert egy nagyon, nagyon fura helyzetben lettél a Neotontól, amikor a Csepiék különváltak a Jakabéktól.
9: Alapvetően úgy kerültem az egész sztorihoz közel, hogy én énekeltem a Béke Orfeumban, és oda jöttek be a kiadótól emberek, és közölték fel, hogy ismeretlen fiatal arcokat keresnek, akiket most, ugye, hogy megszűnt a lemezgyári monopólium, felkarolnak, és majd lesz belőlük popstar. Hogy van a kedvem? Hát a...
7: Nem szeretnék popstar, itt akarok a...
9: Tét nélküli volt, mondta, hogy próbáljuk meg. Így indultunk el. És aztán jött az a dolog, hogy akkor lenne itt egy ilyen formáció is, hogy van-e kedvem. Hát nem volt vesztenivaló, mondom, legfeljebb megyek vissza a balettba ugrálni. Megpróbáltam, nagyon hamar kiderült, hogy annak ellenére, hogy csináltunk egy a mai napig megítélésem szerint vállalható jó kis albumot, de ezt a goodwillt, amit az emberek a Neotonhoz, a Neoton szereplőihez, és főleg Csepregi Évához kötöttek, ezt nem lehetett egyik napról a másikra lesöpörni az asztalról. Nekem az nem is esett volna jól. És megint csak azt éreztem, hogy én tudom, hogy hol a helyem, és borzasztóan örültem, amikor sikerült egymáson áttolnunk azt a dolgot, hogy engedjük el ezt a neotonosdét, és csináljunk valami olyasmit, amire az emberek kíváncsiak, érzékenyek, ami nekünk jól áll, és akkor ebből lettek a filmslágerek magyarul szériák.
7: És meg hát ugye lett a Nem harap a néni, meg
9: az sokkal később,
7: sokkal később, tehát azért lett egy szóló karrier.
9: Igen.
7: Ami azért nagyon szépen épült, és nekem ez valahogy mégis úgy tűnik, hogy ezt a színházért egy kicsit odahagytad. Tehát valahogy, lehet, hogy nem, de nekem ez kívülről olyan, hogy nem annyira fontos, hogy legyen egy új slágerem, mert van egy új szerepem.
9: Megint csak azt kell mondjam, amit már többen is használnak tőlem ezt az idézetet, hogyha nem lehet úgy, ahogy akarom, akkor úgy akarom, ahogy lehet. Abban az időben, amikor az én életembe belépett a színház, egyrészt akkor már kezdtem abból a korból kimenni, viccesen úgy szoktam fogalmazni, amikor még jól állt a lakmeltartó meg a bőrsort. Tehát nekem kapóra jött egy olyan fajta igazi paradigmaváltás, hogy most valami egészen másba fogjunk bele. Plusz nem is volt körülöttem olyan szerzői csapat, olyan masszív és elkötelezett brigád, akik az én személyiségemet meg tudták volna a zenében fogalmazni.
7: Ez mennyire múlik egy előadón rajtad ebben az esetben?
9: A Dés Laci azt mondta, hogy egy ilyen all-round embernek, mint amilyen te vagy, jelentsen ez bármit, nagyon nehéz írni. Mondom, biztos a Barbra Streisandnak is mondhatta ezt annak idején, mondjuk, nem is akarok neveket mondani.
7: A gépfivérek majd.
9: Akár. Tehát nem tudom. Nem tudom. És abban az időben annyira ilyen gyorséttermi kajaszintű lett a popvilág, hiszen rengeteg lányzenekar jött, rengeteg fiúzenekar jött, rengeteg ilyen tiszavirág életű, ám bár valószínű, hogy jól induló történet, és ebben nem szerettem volna ott könyökölni, nyomulni, hogy de nekem minden áron kell, mert én énekelek. Jött a színház, és én hagytam, hogy beszippancson. Aztán utána a barátaim felhívták a figyelmet, hogy lassan fölnő egy generáció, aki nem tudja, hogy én énekesnő vagyok, akkor azt mondtam, ma figyeljetek. És akkor csináltam egy dupla teltházas műpa koncertet, és akkor egy kicsit visszatértem.
7: Ez a csiki-csuki, ez neked jól áll, de De nem nehezíti egyúttal az életedet? Tehát, hogy annyi, mint hogy felsoroltunk 1000 dolgot, a tévéprodukciókat, a betélkedőket, a reggeli, a mindent. Hogy nincs egy olyan irány, amire azt tudod mondani, hogy ebbe én beleálltam, és akkor ezt csinálom. Ez a pályám.
9: Rettegek az unalomtól. Rettegek a fásultságtól, attól, hogy beleszürkülök a saját nagyszerűségembe, mert én annyira nagyon jó vagyok egy dologban. Hogyha elhitetik velem, hogy én másban is képes vagyok jó lenni, akkor próbáljuk meg. Akkor aktivitizzünk, vagy akkor csináljunk ilyen műsort, vagy olyan szerepet, vagy drámait, vagy... Érted? Tehát én nem akartam soha, és nagyon utáltam azt, hogy az én fiatal koromban ezek a keretek, ezek a bélyegek, amiket magunkra kellett volna ragasztani, csak azért, hogy be tudjuk sorolni, hogy ő kicsoda, én ezt sose szerettem. Én szerettem azokat az embereket, akikről, tehát a Hofi Gézáról sokkal később derült ki, hogy ő igazándiból egy jó színész, mert baromi jól énekelt, iszonyatosan jó humora volt, fantasztikus koponya volt, stb. De hát az emberiség legnagyobb része abból ismerte őt, hogy hát olyan jókat mond a tévében. De engem ez sokkal jobban izgat, mint egy olyan általam nagyra becsült művész, mindegy, hogy most énekes vagy színész, aki már annyira önmaga, hogy már a saját paródiájává kezd válni, és ezt én sosem szerettem volna.
7: Rólad mit gondoljanak, mit szeretnél?
9: Mit gondoljanak?
7: Mondtad, hogy Hofiról azt gondolták az emberek, hogy milyen vicceseket mond.
9: Nem tudom, hogy az a helyes nő. Semmit. Nem, soha nem akartam, hogy rólam valamit gondoljanak. Ezt annyira rábízom az emberekre, hogy nem is akarom soha befolyásolni. Tehát én nem cukiskodom bele magam az emberek vélemény formálásába. Nem tetszik neki, nem tetszik. Kicsit sírok a kocsiba, de hát ez van. Nem tudok minden egyes emberhez meggyőző érvekkel szólni, mert nem vagyunk egyformák.
7: A színház könnyen a tiéd lett? Vagy megküzdöttél érte?
9: Én mindig mindenért megküzdöttem. És akkor azért tudom értékelni. Azért vagyok hálás, és azért nem gondolom, hogy ez nekem járt, ez a díj. Egy nagyon neves kolléganőm azt mondta, hogy neki járna. Mondom, de olyan nincs, hogy jár. Maximum jut. De olyan nincs, hogy jár.
7: Név nélkül, hogy hívják?
9: Nem fogom megmondani.
7: Igen, hát a díjakkal ugye az a baj, hogy aki megkapja, az azt szokta mondani, hogy hát persze. Aki meg nem kapja meg, az meg azt mondja, hogy de miért ő?
9: De én nem mondom azt, hogy persze. Annyira meglepődtem önmagában attól, hogy egy ilyen szakmai grémiumnak én eszébe jutok, hiszen fantasztikusan sok csodálatos művészünk van. Nem fogok most listát sorolni, de vannak a fejemben. Hogy nekik én eszébe jutottam, ez egy már önmagában ez végtelenül kitüntető. És az, hogy erre a közönség a szavazatával még ráerősített, hát ez... Ezért most még akkor nagyon sokat kell dolgozni.
7: Nagyon sok szavazat jött, úgyhogy nem kis támogatást kapott a díj, és benne a te díjad sem. Vissza a színházhoz. Én emlékszem egy beszélgetésünkre, ahol te arról panaszkodtál, hogy hát az elején számon kérték a hátad mögött leginkább, de lehet, hogy szemtől szemben is, hogy hát nem is színésznő. Hát most nem végzett színművészetit sem. Most miért kap főszerepet? Azért ezzel... Tehát elhiszem, hogy elmész a próbára, és ott megteszem mindent, de utána el is kell jönni, és akkor fortyog az emberben ez a mindenféle. Meg kell vele küzdeni.
9: Megküzdöttem, és nagyon rövidre zártam. Én emlékszem erre a beszélgetésünkre, és arra is emlékszem, hogy ez melyik szerepemnél volt. Ez az ellenszél, ez csak addig tartott, amíg el nem kezdtem énekelni. Meg amíg meg nem győződtek arról, hogy ja, hát most már értjük, hogy miért pont ő kapta ezt a szerepet. Önmagában úgy gondolom, hogy a sikert nagyon nehéz az embereknek jól kezelni, a mások sikerét. Mert a mások sikertelenségét, ó, hát szegény, hát nem volt rá alkalmas, hagyjuk. De az, hogy valaki, aki mondjuk nem diplomás színész, a szó klasszikus értelmében, és mégis az előadások, amikben játszik, valamiért most már évek óta, esetemben akár évtizedek óta működnek, sikeresek. Nem csak egyszer nézzük meg, hanem nézzük már meg még negyedszer is. Ez nyilvánvaló, hogy olyanoknak, akik az egész fiatalságukat, az egész életüket ennek a megtanulásával töltik, nehezen értelmezhető, vagy nehezen értékelhető. De ez már nagyon régen nincs körülöttem így. Sőt, azt hiszem, hogy a komoly barátságaimnak a 90% most már színházi környezetből származik.
7: Ez is milyen érdekes fordulat, változás.
9: Igen, igen.
7: De például az engem érdekelne, hogy a hangodat hogy találtad meg a színpadon. Ugye megtanulsz egy szerepet, megtanulsz egy szöveget, az nem a tiéd. De mégis a tiéd lesz a végén. Segítettek ebben? Mert ugye mondjuk a színművészetén ezt tanulják évekig.
9: Nem, szerintem engem eleve azért alkalmaztak a kezdetektől fogva. Mert erre nem kellett megtanítani. Tehát szerintem van bennem valami ösztönös ráérzés. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem finomítottak rajta, vagy nem legyél egy kicsit hangosabb, vagy legyél egy kicsit halkabb. Tehát ezek rendezői instrukciók, de alapvetően megtalálni egy szerepben a saját hangomat, az sosem okozott problémát.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét kitefemen.

0: hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahu Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek a legújabb bejegyzéseinkről. És ne feledjétek, minden hétfőn este 8 órától már a Spirit FM-en is hallhattok bennünket. Mai vendégünk Balázs Andrea, egyik legnépszerűbb és legsokoldalúbb magyar színésznő. A közönség számos színházi előadásból, televíziós sorozatból és filmből is jól ismerheti. Színpadi szerepei közül a teljeség igénye nélkül Fat Pig, Margarida asszony című monodráma, valamint a Tortúra, amelyben jelenleg is látható. Televízió nézők többek között az Apatigris, a Drága örökösök, Csak színház és más semmi című sorozatokból ismerhetik, míg filmszerepei között megtalálható a Kaméleon, a Liza a rókatündér, a Seveled. Művészi munkáját Hollósi Frigyes díjjal ismerték el, emellett 7 alkalommal nyerte el a Karinti Színház közönségdíját. Különleges színpadi jelenlétével, rendkívüli humorával és mély érzelmi erejével minden szerepében magával ragadja a közönséget. A Karinti Színház örökös tagja több mint 80 bemutatóban szerepelt, és jelenleg 14 előadásban játszik. Szia, Andikám, köszönöm szépen, hogy eljöttél ide hozzánk.
2: Azt néztem, miközben beszéltél, igen, hogy te még mindig milyen szép vagy. Nem, tényleg, azt figyeltem, komolyan, azt figyeltem, hogy tök rég láttalak, és már el is felejtettem, hogy te ilyen szép vagy.
1: Köszönöm
2: és így
1: szépen, jönnél minden nap, Andikám.
2: Nem, hogy beléd feledkeztem, hogy néző és hallgató lettem egyszer. Köszönöm. De ezek igazak, igen, ezek tények, amiket köszönöm mondtál.
1: Igen, ezek tények. Mindenki választ egy filmet, és te is választottál egyet. Egy nagy-nagy kedvenc nekem is, ez pedig a Csini Baba.
2: Így van.
1: Ez egy szatirikus zenés magyar film, az 1960-as évek Magyarországán játszódik, és néhány fiatal a Táncdal Fesztivál megnyerésével próbál kitörni a szocialista hétköznapokból, és eljutni a nyugatra, ami maga a Kánaán szerintük. Ebben a filmben rengeteg régi sláger van, és még elég fiatal lánka voltam, amikor ezt először láttam, és ennek a felét nem ismertem, de miután megnéztem ezt a filmet, az összes dalt ismertem utána.
2: Képzeld el, hogy a Kicsit szomorkás című dalt sokkal jobban társítják Lovasi Andráshoz, mint az eredeti előadóhoz. Fel milyen érdekes, hogy úgy megmaradt az emberekben az a fajta stílusa, hogy ott előadódott ez a dal. Nagyon érdekes, hogy amikor ezeket, eleve nagyon szerettem ezeket a dalokat, de hát amiért én oda voltam, az a színészi játék. Szóval olyan fantasztikus színészek voltak benne, vagy vannak abban a filmben, hogy egyszerűen le a kalappal. Mindenki nagyon kitalálva, nagyon
1: igen,
2: vicce.
1: Igen, meg hogy egy kicsit másfajta játék stílust igényelt. Bizonyám. Ez a film, amit előtte nem láttunk. Igen. És nagyon-nagyon különleges volt ettől.
2: Abszolút, nagyon izgalmas volt. Én nagyon-nagyon szeretem Timár Péter filmjeit, mert nagyon izgalmassá teszi az a fajta lehetőséget színésznek. Mindig abba gondoltam bele, hogy fú, de nehéz lehetett ezt fölvenni, hogy nagyon sokszor rögzítette úgy a képeket, jeleneteket, hogy lassította az előre felvett szöveget, igen, és igen, a igen, színészek igen lassítva játszották el, hogy amikor úgy újra felgyorsítja, akkor ilyen furcsa, kicsit groteszk mozgás legyen benne. Ezek nagyon izgalmasak, és én láttam egy nagyon helyes dokumentumfilmet, vagy verkfilmet ennek az egésznek a castingtól a készítésig, és hát tényleg lenyűgöző munka lehetett, és azt is egy kicsit irigylem, hogy ebben nem tudtam részt venni, de hát én nagyon kicsi voltam, de szóval én imádom a Csini Babát, és ugyanígy az egészséges erotikát is nagyon szeretem, szóval én szeretem ezeket a Timár filmeket.
1: Na hát, ha lesz még, és akkor abba játszhat.
2: Legyen
1: na,
2: úgy.
1: A film karakterei egyfajta kollektív álomban élnek, a nyugati álom, ugye, a megváltás, a

0: étosz az ő számukra. Szerinted mennyire életszerű az, hogy az igazi énünk csak egy távoli, elérhetetlen helyen tudna kiteljesedni?
1: Nem gondolom, hogy ez valós, hanem mindig vágyik az ember, mindig többre vágyik, és így vagyunk beállítva. Én nem találkoztam még olyan emberrel, aki maximálisan elégedett az életével minden szempontból. Tehát maximálisan elégedett vagyok én magammal, meg az én dolgaimmal, de tudnék többet, vagy vágyok másra, és ezt szerintem soha nem fogjuk elérni. Vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen nem lehet. Én annak a híve vagyok, hogy ami van, annak nagyon örüljünk, és hálásak legyünk érte minden áldott nap az apróságokért is. De az benne van az embernek a természetében szerintem, hogy így vágyik más dolgokra.
0: De ez talán nem is baj, mert ettől leszünk többek, és ezért csinálunk még ezt is, meg azt is, meg amazt is, mert hajt ez a furcsa vágyódás. Neked mennyire fontosak az elérhetetlennek tűnő vágyak? Volt ilyen neked?
1: Reális vágyaim voltak mindig, és ettől én nagyon boldog lett. Boldog gyerek is voltam, boldog tinédzser is, boldog felnőtt lettem. Hogy olyan reális vágyaim
0: voltak. És
1: mi volt
0: a vágyad gyerekkorodban?
1: Nagyon szerettem volna színész lenni.
0: De ez mikor jött? És ez hogy jött? Csak egy gondolat?
1: Igazából akkor, amikor rájöttem arra, hogy magyar film szerelmes vagyok, és amikor elkezdték, emlékszel, hogy vasárnap délutánonként volt a magyar film a tévében délután 3-kor, és régi fekete-fehér filmeket, tévéjátékokat adtak, és én ájultan néztem, és én mindent tudni akartam a szereplőkről, és én emlékszem, hogy amíg a többiek, nem tudom, Michael Jackson képét vágták, én a Bubik Istvánét. Szóval, hogy így akartam úgy ezek közül, úgy, amikor kijött a Koltai Robinak a Szamba című film, ezt a Robinak sokszor el is mesélem, hogy komolyan mondom, hogy az egy akkora indítás volt nekem, hogy én azt akarom csinálni, amit ők. Hogy ott végig van egy vezetve egy ilyen egyetemi vagy főiskolai élet egészen addig, hogy vidéki színész vagyok, és színész leszek, és valahogy annyira éreztem, hogy nekem ott a helyem. Például ez egy olyan álom volt. De tudtam, hogy azért nagyon sok mindent meg kell tennem, de nem görcsösen akartam.
0: Pont ezt akartam kérdezni, mit tettél azért, hogy ez az álom teljesüljön?
1: Hát először is tudtam magamról azt, hogy mire vagyok alkalmas, és én ehhez tartottam magam. Tudtam, hogy nem leszek nagyszerű kémikus, és nem fogom felfedezni a matematikai képletek új megoldó képletét, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, mert ennyire nem értek hozzá. Tudtam, hogy valószínűleg valahogy az irodalom, a művészet felé fogok én jobban kanyarodni, hiszen az volt az, amit nagyon kézenfekvően jött az életembe, tehát 7 évesen verseket olvastam, 8 évesen megtanultam, 9 évesen megírtam, 10 évesen előadtam, szóval, hogy ez egy ilyen folyamat volt, hogy ez, és én tudatosan gondoltam arra, hogy amellett, hogy voltak B terveim, és az nekem mindig van B, C, D, H, K tervem, amellett tudtam, hogy a cél az viszont az, hogy valahogy én ezt csinálhassam. És ezért én nagyon sokat fejlesztettem magam. Tehát én már akkor verseket tanultam, amikor a többiek még olvasták. És ez nem azért volt, mert akkor azt gondoltam, hogy színész akarok lenni, hanem mert annyira magával ragadó volt. És emlékszem, hogy milyen traumát okoztam a családnak, amikor 8 évesen a Kései Siratót előadtam otthon. És ült a család, hogy miért tanultad meg ezt a verset, és mondtam, mert nagyon szép, és mondták, hogy nagyon szép, nagyon kicsi vagy még hozzá, úgyhogy kezdjük el Zeg Zoltán, Donászi Magda, és tehát, hogy ezeket kezd el gyerekem tanulni, hogyha mindenáron meg akarod tanulni.
0: És mi volt az a B-terv?
1: Rengeteg B-tervem volt már. Tudtam, hogy először is, ami nagyon fontos, hogy állatokkal akartam foglalkozni minden éppképpen. Tehát állatorvos, állatgyógyász, állati domár, állatmegőrző, minden akartam lenni. Az állatok. És amikor rájöttem, hogy az valahogy nem lesz nekem ez az utam, akkor viszont minden olyan dolog, amit szét lehet szedni és össze lehet rakni, az engem nagyon érdekelt. A színházban is ez érdekel. Ha megkapok egy szerepet, hogy szétszedem és összerakom, ugyanezt gondoltam itt is, hogy azért lettem cipőfelső részkészítő, mert egyszerűen érdekesnek találtam azt, hogy áll össze egy lábbeli. Abból hogy lesz, abból a cserzett bőrből egy cipő. Az hogy lesz az? És ez nagyon izgalmas volt, és ezért én megtanultam ezt a szakmát. Aztán borzasztóan...
0: Igen, nehéz szakma, nem?
1: De csodálatos, és gyönyörű egyébként, nagyon kreatív, az is egy kreatív dolog. Aztán varrónőnek tanultam, abban is érettségiztem, mert nagyon izgalmas volt, hogy lesz a kabát. Hogy kerül a kabátba a belső zsebe? Hogy nem látom, hogy van összevarva, miközben össze van varva? Hol vannak azok elrejtve, azok a gombogok, meg hogy van ez az egész? Izgalmas volt. Minden olyan nagyon izgatott egész életemben, ami izgalmat, valami újat ad nekem, újat tanít.
0: De hát olyan sok minden van. Akkor igen. Te sok mindent nagyon. Meg fogsz még tanulni.
1: Remélem is.
0: És ruhákat szoktál magadnak varni?
1: Soha nem varok ruhákat. Nem, hát és meg nem tudom, valahogy így az ott, ahogy volt, úgy el is tűnt az ilyen varrási szenvedélyem. Ha kell, akkor varrok. Amikor volt a pandémia, akkor levartam 5000 darab maszkot ilyen karitatív alapon mindenféle helyekre. Akkor használtam a varrógépemet, meg minden, de alapvetően azon kívül, hogy felhajtom az függöny alját, azon kívül nem nagyon varrok, nem köt le már annyira.
0: Értem.
1: De bármikor visszamennék ebbe a szakmába. Ez is egy jó érzés, hogy hiába vagyok színész, és ebben élek, és ez az én hivatásom, hogyha bármi történne is, simán visszamennék a szabászasztal mögé, és újra tanulnék valami technikát, ami már biztos elavult, hiszen 26 éve érettségiznem. Tehát, hogy biztos, hogy valami
0: tanuljak. Igen. A valódi életben is sokszor jobban félünk a bizonytalan szabadságtól, mint a biztonságos rabságtól. Szerinted miért van ez?
1: Mert minden, ami bizonytalan és talan, attól mi már félünk. Ami telentalan, ugye szoktam, a szép magyar nyelv, imádom a magyar irodalmat, milyen szépen mondta, hogy bizonyos, meg bizonytalan, biztos. Ez mennyi szép szó. Jaj, szegény, most amikor most angolt tanulok, és akkor így mindig rájövök, hogy ez még semmi ahhoz képest, aki magyar tanul. Hát mire ezt megérti, ezeket az összefüggéseket. Szóval szerintem az emberek rettegnek attól, amit nem látnak előre, és ez így normális, hiszen félünk. Minden napunkban van félelem. Én is félek egy csomó mindentől, megszorongok, amiben nem tudom, hogy mi lesz a vége, vagy bizonytalanná tesz. Inkább az, hogy az a bátorság szerintem, hogyha az ember abból a biztos, de nem jó dologból mer lépni a bizonytalan felé. És akkor az élet mindig bebizonyítja, hogy jól tette.
0: És te sokszor megmerted tenni ezt a lépést?
1: Igen.
0: Te bátor csajszi
1: van. Én elég bátor vagyok, igen, azt hiszem. Én nagyon megtanultam egy nagyon fontosat, hogy nemet mondok dolgokra, amit szerintem borzasztóan
0: nehéz. De ezt mikor sikerült megtanulni, vagy ezt mindig tudtad?
1: Nem, bárcsak úgy lett volna, de nem. Szerintem ez egy idő, amíg az ember így megérik egy nemet mondás képességre. Nem mindig sikerül most is, és néha ostorozom magam, hogy talán ezt nem kellett volna mondjuk elvállalni, vagy nem kellett volna belemenni. Vagy egy vitába akár belemenni, és nem hátralépés azt mondani, hogy most nem értek veled egyet, és kérlek, ha lehiggadtál, akkor folytassuk. Ez nem mindig sikerül, de az ember igyekszik ezeket a dolgokat úgy valahogy megcsinálni, vagy hát, hogy így boldogabbá tenni magát azzal, hogy ezt megteszi, és amikor sikerül, akkor viszont nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok magamra, de a nemet mondás képessége az egy ilyen dolog szerintem, hogy az ember azt mondja, hogy ez már nekem nem fér bele, ez nekem nem tetszik, kérlek szépen hallgass meg engem, hogy nekem mi a véleményem, és ne akard rám erőltetni a tiédet.
0: És
1: csak ezt meg kell tanulni.
0: Tanítod a gyerekeidnek is?
1: Igen, abszolút, ahol tanítom.
0: Mert beszélgettünk erről, és ez számomra nagyon fontos és érdekes. Ugye te gyerekekkel is foglalkozol.
1: Igen. És az a legfontosabb dolgot megtanítom neked, tehát remélem, hogy megtanulják, vagy hogy rávezetem őket, hogy ahhoz, amikor mondják, hogy a gyerek nagyon önbizalom hiányos, akkor én mindig arra gondolok, hogy ez természetes, minden gyerekben van egy ilyen, hiszen annyi minden éri őket természetes. Mm-hmm. Amit nekik tudni kell, hogy ne éri őket bántódás, hogy itt benne, a szívükben ők milyenek. Én tudjam magamról, amikor csúfolnak az iskolában, hogy én egyébként milyen vagyok. És akkor könnyebben, nem azt mondja, nem éri hatást, de hogy nem éri, de nem olyan erősen, mert azt mondja, hogy én tudom magamról, hogy ettől én több betérek, mint hogy leálljak egy olyannal veszekedni, vagy belemenni egy olyan dologba, ami nem esik annyira jól.
0: És ezek a gyerekek azért mennek hozzád, mert színészek szeretnének lenni?
1: Alapvetően szinkron színészek szeretnének ők lenni, és hogy tanítják is őket felsőbb szinteken, tehát én mindig elmondom, hogy ez egy szinkroniskola, de én nem a szinkron tanítom, ahhoz nekem sokkal nagyobb, tehát ott azért a Hevér Gábor, Nikodém Zsigmond, Kökényesi Ági, Kautsky Armand, rengeteg olyan művészember és szinkron rendező van ott, akik nagyon értik ezt a szakmát, ők tanítják ezt a részét. Én felelek, és ezt mindig szokott nevetni az iskolám igazgatója Niki, hogy én azt mondom, hogy a gyermekek lelki jólétért felelek, de tényleg
0: nagyon
1: így
0: fontos.
1: Van. Hát bizony, mert ezek a gyerekek ám kikerülnek egyik pillanatra a másikra a szakmába, egyszer csak ott fog állni, mert én szigorizáltam olyan gyerekeket.
0: Nem simogatják a fejüket, hanem hello, ezt nem úgy kell csinálni, hanem amúgy.
1: Múltkor álltam a szinkronba egy 8 éves kisráccal, akinek akkora volt a fülhallgató, hogy lelógott a válláig. És vérprofi volt. És olyan szépen és kommunikált, és minden, mert ezek, tehát ők gyerekek, és ezt egy munkahelyen elfelejtik. És nem azért, mert gonoszak, hanem mert ez egy termelés, ott termelni kell. És ott nem vigyáz egy mondatra, akkor az megsebezheti úgy, hogy előrök rámegy a kedve. Itt jövök én a képbe, aki előre felkészítem őket arra, hogy bizony-bizony lehet, hogy lesz olyan helyzet, amikor mondjuk elmegy egy castingra, bármilyen dologra, vagy csak egy hatosztályos gimnázium felvételére, és nem sikerül neki. És akkor sem tör össze a világ, mert te tudod magadról, hogy ez most nem a te utad, akkor egy másikat kell választani, mert olyan sok lehetőség van. És akkor nem lesznek boldogtalanok talán annyira. Mert én azt gondolom, hogy a boldogság az kézen fogva jár a boldogtalansággal, csak néha az egyik előre engedi a másikat. Így képzelem el. Mert nem lehet mindig teljesen kiegyensúlyozottan élni egy életet. És a gyerekeket is ebben ringatni nem szabad, szerintem.
0: Tehát tulajdonképpen akkor te beszélgetsz velük.
1: Rengeteget. Olyan drámajátékokat játszunk, és olyan feladatokat adok nekik, amiben ők egyszer csak olyan érdekes, mert úgy szeretem, amikor az órámra bejön egy külsős, én úgy hívom, van még barátomat, elviszem művész barátomat, hogy jöjjön velem, és akkor rajta meg tudom mutatni a játékokat, és ő égeti be magát, és mi nevetünk, igazából ez a lényeg. Ezt én nagyon szoktam élvezni, mert lehet látni azt, hogy egyszer csak elindul egy felém is egy kommunikáció, és egymással, ami a legfontosabb, hogy a korosztályával egyszer csak nem a felszín kapargatása megy, hanem beszélgetni kezdenek olyan fontos és megoldandó dolgokról, amit én felnőttként nem is értek. Ugye olyan dolgokkal foglalkoznak mostani 10 évesek, amikre így rácsodálkozok, hogy azt a mindenit, hogy milyen probléma, és ők egymás között elkezdenek beszélgetni. Mert ha ők
0: komolyabbak már, mint mi voltunk?
1: Azt gondolom, igen. Sok igen? mindenben. Igen. Sokkal több információjuk van a világról, mint nekünk volt valaha ennyi idősen. 78-as vagyok, tehát 88-ba a rendszerváltás előtt egy évvel én azt láttam, hogy menni kell, mert én vagyok a kis rajparancsnok, vagy nem tudom, mi voltam, őrsvezető, szóval, hogy volt egy olyan rendszer, amiben nem lehetett nagyon, úgy nem volt ennyi infónk. Most már gyerekeknek ömlik az információ, és egymás között ezt nem mindig cserélik ki, és nem tudnak egymásról szinte semmit. Érdekes dolgok, hogy voltam ilyen nyílt napon általános iskolában meg szoktak hívni. Egy-egy olyan volt, hogy elakadás volt az osztályban, és akkor osztályfőnök így mondta, hogy Andi, követlek mindenhol, tudom, hogy ezzel foglalkozok, kérlek, gyere el, beszélgessünk az iskolai bántalmazásról például. És akkor csináltam ilyen játékokat. Olyan érdekes dolgok derültek, hogy egy 7. osztályban a gyerekek nem tudnak egymásról egy csomó minden, mert nem mernek egymás előtt beszélgetni, elmondani, mert félnek, hogy kibeszéli, visszaél vele, titoknak érzi.
0: Igen.
1: És az én csoportjaimban leülnek a gyerekek, és egyenrangúan 16-an vagy 15-en ott ülünk, és akkor egyszer csak valaki elmondja, hogy képzeld, most váltak el a szüleim, és rettenetesen érzem magam, és a mellette lévő ránéz, és azt mondja, hogy nekem is. És mi miért nem beszélgetünk erről, hogy ez egy rossz dolog, és hogy tök fáj, hogy ez történik. És ennyi tört, semmi más nem történik, mint én beszélgetek velük, és ettől ők beszélgetni kezdenek.
0: Igen.
1: És úgy mennek ki, hogy mindig olyan szoktam lenni, szokták szeretni az iskolában a startoltató tanár, ezt úgy hívják, hogy aki először találkozik a gyerekekkel. Ha velem vannak a gyerekek, akkor a következő tanár az mindig megjegyzi, hogy mióta vagytok ti együtt? Hát most találkoztunk. De miért vagytok ilyen jóba? És akkor mondják, hogy ja, mert a Balázs Andi óráján voltak. Mert egyszerűen így összekapaszkodnak, és ez nagyon-nagyon-nagyon fontos.
0: Hogy ne?
1: Mert sok mindent a felnőttnek úgyse fognak elmondani, mert furának érzik meg. Hiába szeretné egy szülőt, tudod, hogy hány szülő keres meg, hogy a gyerek nem beszél velem, tinédzser is, és pedig én mindent, és anyuka és apuka is mindent megtenne, csak annyit mondjon, azon kívül semmi, hogy van, és nem mondja el. Legnagyobb sikereim egyike, hogy kinyílt egyszer a leveles ládám, és azt láttam benne, hogy kedves Andrea, nem tudom kinek az anyukája vagyok, mit tudom, Jázmin anyukája, az én gyerekem egy hónapja annyit nem mondott nekünk, hogy szia, most meg hazajött a maga órájáról, és azt mondta, hogy anya, apa, szeretlek titeket, kamaszodok, bocsássatok, meg bemegyek a szobámba. Mert megértettem vele, hogy nagyon jót akarnak ők. Csak most nem értitek meg egymást. De a szeretet, amiket hármatok között van, az nagyon fontos. Majd jobb lesz, megígérem, amikor eltűnik ez a kamaszodási, hormonális, nem ért meg a világ, amit én is átéltem, és te is átéltél, hogy senki
0: mindenki,
1: nem...
0: Mindenki. Senki nem tud kimaradni, és nem sajnos.
1: Is, ne is maradjunk ki belőle, ez kell, csak hát nem mindenki tudja ezt ilyen jól elmondani a szüleinek. És ezen kell segíteni, hogy bocsáss meg, ne haragudj, hülye voltam, és ezeket meg kell tanulni. Bármennyire furcsa, hogy hozzánk tartozik, nem.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
5: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig! Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt!
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
7: Két újságíró kollégával beszéljük meg például azt, hogy mi történt ma a kormányinfó, mert volt az is, és akkor meg kell beszélnünk Ódmodi Molnár Dórával és Gulyás Balázsral, a Jelen, illetve a Kontroll főmunkatársaival, hogy történt ma valami. Ugye olyan volt ez a kormányinfó, mint a nagy bejelentéseket várnánk, várhatnánk. Meg is volt a felvezetése, mert előző nap tudtuk, hogy kormányinfó a miniszterelnökkel. Bármi újat hallottatok?
8: Hát legalább a módját tudjuk annak, hogy hogyan megy végig ez a folyamat. Azért itt szerintem érdemes megegyezni, hogy azért az egy fura helyzet, nem? Hogy mennyi? 3 nap van vissza szavazásig? Mármint a köztársasági elnökről való szavazásig, és még mindig nem tudjuk, hogy ki a 2/3 kormányzó pártnak a jelöltje.
7: Neked hiányzik?
8: Hát azért úgy pár nappal előtte szerintem úgy
7: hát megtudod, hogy kire szavaznának.
8: Veled például végigcsámcsoghatnánk, hogy jó jelölte az illető vagy sem, de nekem ez nagyon úgy tűnik, hogy már lefutott.
7: De hát ezt most is megtehetjük, mert azért 3 név van, és Magyar Péter azt mondta, hogy igen, aki kerül az elmúlt időszakban fotózkodott ebből az aspektusból, hát közülük lesz egy.
9: Ugye ez egy azért komplikált helyzet, mert a Tisza belere lavírozta magát, illetve Magyar Péter egy ilyen kommunikációs, akrobatikus helyzetbe.
8: Mert milyen diplomatikus vagy?
9: Igen, mert valójában a közvetlen elnökválasztás lesz majd az igazi nemzeti konzultáció, amit egyébként be is ígért, lebeg is itt, majd ki fogják dolgozni a részleteket, erről is lesz
7: de
9: majd konzultáció.
7: De ne vegyük ezt készpénznek, mert ezt majd az új alkotmány fogja majd szabályozni, ami majd egy vitán keresztül jut
9: el. Egy hosszú vita és társadalmi egyeztetés, de lényegében a közvetlen elnökválasztás az a valódi konzultáció, ami még konzultációnak lehet nevezni, az az április 12-i óriási felhatalmazás, amit a Tisza kapott, és amiben a Tisza azt ígérte, hogy Sulyog Tamástól megszabadul, és majd lesz egy valamennyi időre egy ideiglenes köztársasági elnök.
8: Ráadásul olyan, akit mindenki el tud fogadni.
9: Na itt követte szerintem el a hibát, vagy hát egy politikai csapdát állított magának, mert igazából erre az időszakra azzal a felhatalmazással megtehette volna azt is, hogy a kormányzati munka során jelöl egy elnököt, akivel végigviszi azt az időszakot, amíg az emberek döntenek-e arról, hogy akarnak-e közvetlen elnökválasztást, vagy nem akarnak. Ehhez képest nemzeti konzultációt, illetve társadalmi egyeztetést hirdetett, aminek az első állomása az volt, hogy ő rögtön kifejezte a szimpátiáját Polgár Judittal kapcsolatban, aminek utána ugye vissza kellett vonnia.
8: Egész rettentően túl van bonyolítva.
9: És most utána megint nyitott egy felületet, ahonnan a szomszéd nénitől kezdve a MTA elnökéig mindenkit jelölt, és tulajdonképpen ott tartunk, hogy most ez mennyire konzultáció, ez a 3 ember.
8: Ha ideiglenes köztársasági elnököt keresünk, még hogyha nem is így hívjuk, miért nem maradhatna Forsthoffer Ágnes, aki én úgy látom, hogy még a Fidesz is néha-néha megdicsér, vagy legalábbis valami dicséretszerű dolgot elővezet.
9: Mert itt is ásott egy csapdát magának a Tisza.
8: A Magyar Péter?
9: Igen, hogy Tiszás nem lehet.
8: Ja, értem.
9: Tehát, hogy ők magukat
7: hozták. Ráadásul az önkényes lakásfoglaló azért nem egy fideszes együttműködési szándék ennek a kinyilvánítása és kijelentése.
9: Mindenesetre az, hogy a Polimarketen meg mit lehet olvasni, ugye ott a vidéki prókátorra fogadnak a fogadók, azért az nem egy mérvadó felület, különösen annak fényében, hogy ott nem az esélyesről döntenek, hanem arról döntenek, hogy kit látnak esélyesnek. Ez az egyik, másik, meg nincs is rajta ezen a listán.
7: Fordítsunk ezen egyet. Van-e, és nem mondjuk Baka András jövendőbeli remélt erényeit, köztársasági elnök, vagy bárkiét akarom megkérdezni. De van-e valódi súlya most annak, hogy erre az átmeneti időszakra ki lesz a köztársaság?
8: Tudod, miért van? Azért van, mert itt egy alkotmánymódosítást lengetett be a 2/3.
7: De az független, azt meg tudja csinálni Forsthoffer Ágnessel is, vagy bárkivel, aki
8: köztársasági elnök. Én azt gondolom, hogy azért jó, és akkor ne kerülgessük a forró kását, minden valószínűség szerint szombaton, ha kiderül, de legkésőbb kedden, amikor kiderül, minden valószínűség szerint Baka Andrásnak fogják hívni a következő köztársasági elnököt. Ez a legvalószínűbb, az én polimarketemen. Azért jó, hogy egy nagy tekintélyű jogász fogja betölteni ezt a posztot, mert én elvárom azt, hogy amikor elindul ez a folyamat, és jönnek az ötletek, nyilván lesznek vad ötletek, lesznek olyanok, amik reparálják azt, amit a NER elrontott ebben a 16 évben, akkor azt tudja mondani Baka András a maga tekintélyével, meg a jogászi hátterével, hogy szerintem nem így kellene, hanem amúgy. Szóval én azért örülnék annak, és örülök annak, hogy a legvalószínűbb jelölt Baka András, mert én elvárom azt, még hogyha csak ideiglenes köztársasági elnök is lesz, hogy véleményt mondjon erről a folyamatról. Legyen egy fék, egy ellensúly ebben az alkotmányozási folyamatban is. Én ezt várom tőle.
7: Már amennyi hozzáférése lesz, azért azt tegyük hozzá, hogy a köztársasági elnök maga nem fog alkotmányt írni.
8: Nem, de...
7: Nem is dolga.
8: De elmondhatja
9: az
8: a véleményét.
9: Biztos, hogy ő nem fogja azt hagyni, hogy a munkásságát valami befeketítse, hogy esetleg átenged valami alkotmánysértő, vagy nem olyan módosítást, amely nem illeszkedik a jogállami keretek közé, tehát abban számíthatunk rá, ezt én is így gondolom, hogy nem fog átengedni. Még olyat se, ami így is nézhető, meg úgy is nézhető.
8: Meg hát remélhetőleg nem lesz annyira támadható az ellenzék részéről, azért mégiscsak egy elfogadott ember, még hogyha a Fidesz is csinálta ki annak idején.
7: Na de hát ebben ez a legerősebb érv politikailag mellette, hogy pont az történt vele, amit most számon kér a Fidesz.
8: Igen, ez egy érdekes helyzet lesz.
7: Ti beszéltek típusú kérdés.
8: Igen, az egy érdekes helyzet lesz valóban.
9: Főleg úgy, hogy ezt ugye, hogy a Fidesz már előre jelezte, hogy ebben nem kíván részt venni.
7: Nagyon nincs is rájuk szükség, hogyha a kétharmadot veszük alapul. Ugye emlékszünk az előző 16 év kétharmadaira, minden volt, mit mondott az ellenzék akkor is. Egyébként azt gondolom, hogy ez egy szörnyű gyakorlat, de most ez egy másik ügy. Azt mondja Huth Gergely Orbán Balázsról, hát ez egy kis házi perpatvar, hogy is fogalmazott? Egyrészt, hogy minden, amihez hozzájut az elmúlt 4 évben, az kudarc volt, és hát gyakorlatilag most úgy megy az Európai Parlamentbe, mint hogyha ez egy dicséret lenne, ahelyett, hogy a felelősséget vállalná. Most a különböző minősítéseket én most elengedem, azt, ha akarjátok, majd ti behozzátok.
9: Úgy kritizálja Huth Gergely az egyik Orbánt, hogy a másik Orbáné a felelősség. Hogyha azt nézzük, és ebben az országban éltünk, ebben a 16 évben, tudjuk, hogy a kinevezések ezekre a pozíciókra, az kihez köthetőek. Tudjuk jól, hogy Orbán Viktor nélkül nincsen Orbán Balázs stratégiai kommunikációval megbízva, illetve a kampány stratégiai irányításával. Azt is tudjuk, hogy ha Orbán Viktor nem volt elégedett ezzel a munkával, akkor minden lehetősége meg lett volna leszedni őt erről a pozícióról, úgyhogy igazából egy kicsit úgy érzem Huth Gergely kritikáját, hogy kerülgeti annak az embernek a megnevezését, aki ténylegesen ott ült a tetején.
8: Sőt,
9: a kampánynak,
8: születtek,
9: és felelős volt.
8: Születtek érte. Olyan cikkek a kampányban, vagy a kampány előtti időszakban, amiben azt mondták az újságírók, nyilván megfelelő forrás, megfelelő mennyiségű forrást összegyűjtve, hogy valójában Orbán Balázs csak az arca ennek a kampánynak, és csak a névleges pozíciója a kampányfőnök, valójában a kampányt Orbán Viktor viszi. Ugye erről is volt tudomásunk, és egyébként azóta, a választások óta erre utalt is Orbán Viktor maga is. Úgyhogy az egy valóban izgalmas helyzet. Ugye itt az a kérdés nyilván, és most így, nem tudom, így a komposztáló hordónak az alját kapirgáljuk, hogy Huth Gergelynek miért április 12-e után jut eszébe ezt a kampányt, meg a kampányfőnököt, meg ahogy te mondod, áttételesen a volt miniszterelnököt bírálni.
9: Nem jelenik ez a kritikájában meg.
8: Igen.
9: Igazából.
8: Szóval, hogy miért most jut eszébe bírálni a kampány, a Fidesz kampányát, és mondjuk miért nem jelezte ezt a dilemmáját április 12-e előtt?
7: Belemagyarázzunk, hogyha azt véljük felfedezni, hogy kezd hasadozni az a korábbi nagy összetartás, ami a Fidesz jellemezte?
8: Hát ezt látjuk április 12-e óta.
9: Folyamatosan.
7: Jó, de a kommunikáció szerint hát ők egy nagyon erős csapat, tehát hogy így együtt most is,
8: de
7: és aztán jönnek ezek a mondások.
9: Itt még mindig nem érzem azt, hogy eljutottak oda, még a kemény mag, ugye Huth Gergely hozzá tartozik ehhez a kemény maghoz, ahhoz a felismeréshez, hogy itt azért valahogy el kéne jutni Orbán Viktorig. Tehát nagyon kevesen pedzegetik az ő felelősségét. Miközben ugye Orbán Balázsnak a felelősségre vonása nem megy, anélkül, hogy ne gondolkodna arról Hut Gergely, hogy egyébként a kampány fő irányvonalát azt kitalálta ki. Ezt nem gondolhatja
8: a Hut Gergely se, hogy Horvátországból,
9: hogy Orbán Viktor nélkül egy stratégiai irányvonalat megalkothat Orbán Balázs önállóan, autonóm módon.
7: Sőt, hát ráadásul vannak olyan fideszes cikkekben is megjelent vélemények, hogy hát igazából az utolsó hetekben, vagy talán hónapokban is maga Orbán Viktor vezette a kampányt. Tehát, hogy a többieknek az volt a dolguk, hogy végrehajtsák, amit a főnök gondolt.
8: Nekem van a saját Facebook oldalamon egy összeállításom, amiben számolom, hogy április 12-e óta hány ilyen konfliktus volt, ki kivel háborúzott a Fideszen belül. Azt hiszem, hogy olyan 35 körüli ilyen mikrokataklizmánál tartok, tehát ilyen, ez megint csak a komposztáló hordó alja nyilván, de olyan 35 ilyen belső konfliktust egészen Ferenc Orsolyától Dajs Tamásig, hogy ki kezdett el okolni a vereségért, úgyhogy ez szerintem egy folyamat. Nyilván el kellene most már talán jutni odáig, hogy megnevezzék a főfelelőst. Ugye az a helyzet abszurditása, hogy a főfelelős jelenleg az újra választott pártelnök, és nagyon félnek tőle, hogy nélkül lenne.
7: Aki a jelek is a hírek szerint, mert fotó jelent meg róla, a Szerbiában sörözget.
8: Meg Csevap csicsázik, ezt ne hagyjuk ki.
7: Igen.
8: És ezen a bizonyos Trombita Fesztiválon, ahol a Gucsai Trombita Fesztiválon, ahol ilyen roma zenekarok lépnek fel. Én is nagyon régóta vágyom oda, úgyhogy Orbán Viktor...
7: Hát legközelebb csatlakozz!
9: A megújulásnak az egy fontos epizódja lehetne, hogyha nem is kritizálták április 12-e előtt se a stratégiai irány, se a fideszes vezérkarnak a működését, mondjuk úgy, hogy a hátország meg a kemény mag, megtehetné a megújítást azzal, hogy azzal kezdi, hogy ezt miért nem tette meg. Az egy tök jó önreflektív átbillentése lenne ennek a kommunikációnak, ha elmondanák, hogy egyébként 12-ig miért nem szólaltak meg, és 12-e után viszont miért szólalnak meg, és egyébként pedig mernék a felelősöket néven nevezni.
7: Előbb azt mondtad, hogy kapirgálják, hogy hogyan lehetne eljutni Orbán Viktorhoz, de még nem mernek eljutni. De nem tudom, ti hogy vagytok vele. Engem gyakran kérdeznek arról, hogy mit gondolok arról, hogy miért nincsenek a felelősök meghallgatva legalább a rendőrségen, az ügyészségen. Miért nem hallgatják ki a volt minisztereket ebben az ügyben, meg ahol mi van a Mészáros ügyekkel, mi van a Nemzeti Banki ügyekkel, és én mindenkinek mindig azt mondom, hogy ez nem megy egy-két hét alatt. Tehát, hogy ez egy hosszú folyamat, ameddig, de közben nyilvánvalóan van erre egy nagyon komoly nyomás és igény. És hát láthatóan iszonyú lassan haladnak.
8: Nekem is az a tapasztalatom, tőlem is ezt kérdezi minden ember, aki mondjuk megállít az utcán, vagy egyáltalán valami közönség.
7: Mi van már?
8: Hogy mi van az elszámoltatással? Igen. És bevallom, nem tudok erre jó választ mondani. Tehát én is nagyon várom már, hogy ne csak Hankó Balázsnak a takarítónőjét vigyék el, hanem mondjuk jussanak el a pókháló közepén a pókhoz is.
7: Amellett olyan fontosabb nincs, hogy ez jogszerűen menjen, és precízen
8: az pontosan nyilvánvaló.
7: Minden
9: nem
7: szempontból.
9: Nem szabad, hogy elcsúszanak semmilyen banánhéjon, és ha most ránézünk erre a közel 3 hónapra, amióta folyik az új kormánynak a munkája, azt látjuk, hogy azért a NER lebontását csinálják. Tehát ugye nincs már Súlyog Tamás, hozzányúltak az alkotmánybírósághoz, alkotmányt módosítottak, esik szét a fideszes hátország minden szempontból, tehát gőzerővel megy előre bizonyos szempontból ez a kormány. Közben ugye föl kellett állítani olyan minisztériumokat, amelyek nem voltak, tehát ugye ezt is meg kell teremteni, olyan helyeket kell biztosítani, amelyek eddig nem voltak, tehát hogy van egy kormányzati munka, közben jön az energiaválság, szóval azért közben kormányozni is kell.
7: Emellett, de hát nem is a kormány dolga lenne ám ez.
9: Emellett,
7: pont a kormánynak ne legyen ez dolga.
9: Ugye most állították föl a nemzeti vagyon visszaszerzési...
8: Hát még csak megszavazták ugye októberben talán fölán.
9: valószínűleg akkor kicsit föl fognak gyorsulni az ügyek. Itt is ugye fölmerül rendszeresen az a kérdés, hogy vajon miért kell egy külön hatóság, amikor egyébként működnek hatósági.
10: Kell az.
9: De mivel a NER az egy olyan komplikált rendszer volt, amelyben a korrupció és a lopás és az egész pártállamnak az összetartása az adófizetők pénzén, ez egy olyan bűncselekmény sorozat volt, amihez nem elég egyszerűen csak az, hogy a rendőrség meg az ügyészség dolgozzon, mert ez volt a norma, hogy a korrupció által működött a NER, és hogyha csak egy sima korrupciós ügy lenne a NER-be, vagy hát akkor nem is NER-nek hívnánk az ország működésében, akkor elég lenne a egyszerű rendőrségi beavatkozás, de így egy hivatal tudja vizsgálni az egészet.
7: Fogja majd egyszer, mondani Dóra Gulyás Balázs, köszönöm szépen.
8: Köszönjük szépen.
11: 868 milliárd forintos energiafejlesztési programot jelentett be a kormány. A miniszterelnök szerint a fejlesztésekre azért van szükség, mert az előző kabinet elmulasztotta felkészíteni az országot a mostanihoz hasonló energiakrízisekre. Közben szakértők felvetették, hogy Paks 2 esetében érdemes lenne hűtőtornyokat építeni a Dunai vízhűtés minél nagyobb kiváltására. Keresztes Attilát kérdezzük.
7: A legjobbhoz fordulok, hisz energiastratégia, és hát itt stratégiát kellene kialakítani. Azt gondolom, ez a helyzet most gyönyörűen megmutatta, hogy ami most van, az sok minden, de stratégiának kevéssé nevezhető. Jó estét!
12: Jó estét! Hát pontosan erről van szó. Tehát meg tudunk állapítani néhány dolgot ezzel az egész helyzettel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy soha ilyen energiaválság még nem volt Magyarországon, de világszinten is ritka. És az egy kész mágia, hogy ezt megúsztuk. Tehát ez könnyen fordulhatott volna egy nagyon, tényleg leállásokba, komoly krízis helyzetekbe.
7: Márta Imre mondta, hogy azért ne legyenek kétségeink a felől, hogy itt az igazi csodát, azt a Paksi atomerőműben dolgozók követték el az elmúlt napokban, hogy az erőmű lábon van.
12: Ők is, meg a lakosság is, meg azok a vállalatok, akik visszafogták a fogyasztást, meg egyáltalán, hogy ez sikerült így lemenedzselni egy frissen fölállt, gyakorlatilag hát még csak éppen megalakult kormány részéről, szóval azt hiszem, ez mindenki részéről egy nagy teljesítmény. A másik, ami valóban így van, ahogy mondtad, hogy hát energiastratégiára van szükség. Pontosan arra, amiről én most már egy másfél éve nyilvánosan is beszélek, és egyébként, amikor most kiderült ez a hír, hogy 2022-ben hát Szijjártó előterjesztett egy dokumentumot azzal kapcsolatban, hogy milyen szörnyű a magyarországi energetikai helyzet, én amikor ezt meghallottam, egy kisebb sokkot kaptam, mert hogy 2022-ben én is előterjesztettem egyet.
7: Amire azt ki kapta meg?
12: A Energiaügyi Minisztérium.
7: Hát akkor lehet, hogy ez a két dokumentum erre sem hasonlít.
12: Nem, mert én azt javasoltam és ajánlottam fel, hogy építenék egy 800 megawattos erőművet tisztán privát befektetésekkel, és ha ez megvalósult volna, akkor ez az egész energiaválság most egy picit másképp zajlik.
7: Jó, de ott is, amit a Szijjártó-féle dokumentumban látunk, arra is elmondhatjuk, hogy abban azért volt javaslat, de semmi nem valósult meg.
12: Semmi. Amik megtörténtek egyébként, tehát léteztek természetesen papíron különböző stratégiák, de ezek csak dísznek voltak azért, hogy az EU-s pénzeket le lehessen hívni.
7: Stratégiának hívja a mostani ellenzék a korábbi kormányt képviselő Fidesz frakció néhány tagja azt, hogy van nálunk napenergia, nem is kevés, és hogy ebben világelsők vagyunk, az egyfőre jutó napenergia mennyiségében, mondják ők. Ez volt a nagy stratégia.
12: Hát igen, ezt kár is minősíteni, ez nem érdemel igazából különösebb reflexet.
7: Azért minősítsük.
12: Ez egy rendkívül dilettáns hozzáállás. Tehát egy energiamixben nagyon fontos, hogy egyenlő arányok legyenek, hogy kiegészítsék egymást a különböző energiaforrások, illetve hogy a felhasználás is szabályozva legyen. Na most ebből semmi nem történt meg. Tehát sem a termelési oldalon nem sikerült egy rugalmas, jó energiarendszert sokféle forrásból, sem a felhasználás nincs leszabályozva, és ami összeköti a hálózat, az sem lett fejlesztve. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem történt semmi. Az ég adta a világon.
7: Ha Orbán Viktort kérdezi a sajtó, ugye volt erre egy mód lehetőség tusványosan, hogy legalább a véleményét lehessen erről hallani. A kérdésre azt válaszolt, hogy a Paks 2 fel nem építése volt az elmúlt 16 év legnagyobb hibája. Igen? Így van?
12: Hát a jelenlegi formájában ezt tudjuk, hogy a Paks 2 nem is tudna üzemelni, tehát újra kell tervezni részben. Tehát a fel nem építés, azt hiszem még problémásabb lenne a helyzet, ha most lenne egy újabb szárny, amit le kellene állítani a vízhiány miatt. Tehát ez nyilván nem, de én nem hiszem, hogy Orbán Viktor bármilyen szinten komolyan lehetne venni. Tehát ő most már olyan nyilatkozatokat mond, és így utólag is értelmezve az ő megnyilvánulásait, hát szó sem volt itt semmilyen energiapolitikáról, vagy energiastratégiáról, csak úgy történtek a dolgok, és mindig valahogy be volt tapasztva éppen az újabb lyuk a hajón, hogy ne süllyedjen.
7: Azért ez egy drága hajó volt ez a Paks 2 eddig is.
12: Elképesztően drága, és ez még nincs lefutva ez a történet. De nem csak ez drága, hanem ugye amit generált az egész, hogy van egy rossz energiarendszerünk, van egy sokkal kevésbé versenyképesebb gazdaságunk, és ez rengeteg kiadást okoz, illetve rengeteg pénzt nem keresünk meg.
7: Nézzünk előre, hogyha arról beszélünk, hogy itt most van 860 valahány milliárd forint, amit a kormány kifejezetten az energia mix javítására és a hibák javítására fordít, mit kellene tenniük?
12: Először is 860 milliárd forint az nagyon sok pénz egy magánembernek, még egy vállalatnak is, de az energiarendszerünkön belül ez bizony sajnos nem sok mindenre.
7: Tűzoltásra jó?
12: Nem tűzoltásra kell, ezt jól kell elkölteni. Ha a hálózatfejlesztésről beszélünk, az egy jó terület. Ha az energiatárolásra költünk, az szintén egy jó terület, mert ez nagyon gyorsan meg lehet csinálni. Tehát nem az van, hogy várnunk kell mondjuk 6-7 évet, mint egy komolyabb szélerőm projektnél, hanem egy tárolós projektet azt simán le lehet zavarni mondjuk egy év alatt, és az már egy év múlva működik. Tehát ezzel nagyon sok mindent lehet csinálni, de nem váltja meg a magyar energetikai rendszert, amihez úgy uszkve kellene mondjuk 30 és 50 milliárd euró közötti összeg, hogy olyan tényleg modern legyen, hát ez, ahhoz képest ez nagyon...
7: Nem mostanában áll majd rendelkezésre, tehát akkor mit kell csinálni? Kezdjük onnan, hogy mi az a mix, ami Magyarország számára megfelelő lehet? Mennyi legyen abban a napenergia, mennyi legyen az atomenergia? Mit kezdjünk a szélenergiával, amit Kapitány István most akkora lendülettel akar fejleszteni?
12: Még van egy következő szempont, ami minket érint, és az ezt a választ ezt meg is határozza. Tehát Magyarországon most egyszerre többféle energiaválság sújtja. Egyrészt van az olaj és gáz, amivel elég nagy baj van, és lassan jön a tél, és elég gyatrán állunk.
7: Gáztárolók eléggé üresek. Magyarországon hány százalékon áll? Az európai az 52, jól emlékszem.
12: Én is úgy emlékszem, hogy valamivel e fölött vagyunk, de a szokásoshoz képest gyengén állunk, és ez egy történet. Tehát általában véve az olajjal ugye gond van, hiszen fogy a világban az olaj, és nem szabad azt gondolni, hogyha most esetleg véget ér az iráni háború, és az orosz konfliktus is valahogy, hogy akkor megszűnnének az olaj és gáz problémák, hiszen egyszerűen egy elfogyóban lévő nagyon értékes energiaforrásról van szó, amik körül folyamatosan lesznek konfliktusok. Tehát Magyarországnak azért az energia stratégiájának arra kell mutatnia, hogy mi próbáljunk meg függetlenedni ettől az egésztől, és próbáljuk meg amennyire lehet magunknak előállítani az energiát. És akkor ez a válasz a kérdésedre, hogy létre kell hoznunk egy egészséges energiamixet. És amikor ezen gondolkozunk, akkor előre kell tekintenünk nem csak ezt a néhány hetet vagy hónapot, ami volt, hanem a következő éveket, és látnunk kell azt, hogy itt lesz egy nagy változás, mégpedig az, hogy egyre több villamos energiát fogunk használni. Tehát bátran lehet előre szaladnunk a fejlesztésekkel, és ha bár a napból sok van, hiszen 8000 megawatt fölött vagyunk, ez tényleg sok, de mondjuk a szélből ez a 330 megawatt, ez egy nevetséges érték. Ez úgy szokott lenni, hogy ezek nagyjából párhuzamba vannak, valamivel kevesebb a szél, mint a nap, mert hát a szél azért a sokkal
7: többet. De ezzel azt mondták, hogy a Kapitány Istvánnak abban igaza van, hogy ezt a szélenergiát, ezt használnunk kell?
12: Abszolút. Ez egy nagyon helyes. Tehát én ugye egy másfél évvel ezelőtt írogattam le ezeket az energiastratégiai kérdéseket, amit most nagyjából, hát ez még nem egy hivatalos energiastratégia, hiszen ez csak egy kommunikáció, amit bejelentenek. Nem láttunk dokumentumokat, de nagyjából azt mondják, amiket én leírtam.
7: Jó, akkor napelem, szélkerék.
12: Így van.
7: Eddig ez, tudjuk, hogy mivel van dolgunk. Hogyan tovább?
12: Nem csak ez van. Ugye még nagyon sokféle módon lehet energiát termelni. Most szó van a termáról, amit nagyon szeretünk, hiszen az a folyamatosan lehet 24 órában leállás nélkül. Az pont olyan, mint egy atomerőmű. Csak megújuló, hiszen a földhőt használjuk. Nagyon drága megépíteni, és bonyolult, de utána csak jön az áram. Tehát ez egy nagyon jó dolog. A hulladékból is lehet energiát előállítani. nagyon hatékony módon, most nem azokra itt általában ismert dolgokra kell gondolni, hogy elégetjük, hanem vannak nagyon modern technológiák. És vannak még egyéb eljárások is, és ezért lenne fontos Magyarországon egy külön, egy kutatási célú, egy fejlesztési célú projektet létrehozni, akár egy minisztériumot, vagy egy kutatóintézetet, hiszen az energiaválságnak mi nagyon ki vagyunk téve, hát nincs tengerünk. Mi még az olajvezetékeknél is könyörögnünk kell, hogy idegen országokon jöhessen át. Hát ez egy óriási kitettség. Tehát nekünk nagyon fontos lenne, hogy legyenek saját, egyedi megoldásaink, amivel egy biztonságos, fenntartható energiatermelést tudunk létrehozni.
7: Keresztes Attila, köszönöm szépen.
12: Köszönöm.
10: Mondd meg,

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Átvilágítás indul a Nemzeti Színházban, ezt közölték a teátrum főigazgatójával a minisztériumban. Vigyánszky Attila eredetileg azt állította, hogy azért rendelte be a tárca, mert szakmai alapokat nélkülöző menesztését akarják aláíratni vele. Végül ez nem történt meg. Vigyánszky munkásságát az elmúlt években számos kritika érte, több művész is a szakmaiság hiányát hozta fel érvként vele szemben. A stúdióban Bodor Johanna.
2: Aki a Magyar Színházi Társaság elnöke, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Vagy akár jó estét is mondhattam volna, látta a tegnap esti beszélgetést?
3: Igen.
2: Vigyánszky Attilával?
3: Igen, megnéztem.
2: Szuper! Nem gondolja-e azt, hogy volt valami háttérinformáció, hogy tényleg, hogy őt meneszteni fogják, ami kvázi közös megegyezés lehetett volna, és ez egy dramaturgiai mesterfogás volt a részéről.
3: Egy rendezőről van szó, nyilván van dramaturgiai érzéke, csak kérdés az, hogy...
2: Dramaturgiai mesterfogás volt a részéről.

0: folyamatosan.
1: A Magyar Színházi Társaság egy közleményt adott ki az interjú kapcsán. Ugye ez nem feltétlenül ez az interjú inspirálta ezt a közleményt, hanem inkább a mai nap fejleménye, ugye, hogy egy átvilágítást rendelt el a miniszter. Mit gondolnak arról, hogy mire kell kiterjedni az átvilágításnak, mi a jó átvilágításnak az ismérve?
0: Nyilván a szakmai pontosság és alaposság szükséges ehhez egy fenntartónak, hiszen a minisztérium fenntartója a Nemzeti Színháznak, joga átvilágítani azokat az intézményeket, amiket átvesz, a saját érdekében is, az intézmény érdekében is, tehát fontos tudnia, hogy mi van a háttérben. Nyilván mélységében is fontos eljutni, nyilván érdemes minden szerződést átnézni, és megnézni az összefüggéseket. Ebben szerintem ők biztos, hogy pontos és fontos jogi segítséget fognak kérni, hiszen ahhoz, hogy egy változáson belül az ember azt érezze, a szakma azt érezze, beszéljünk inkább a szakmáról, ahhoz, hogy stabilnak érezze azt a változást, minőségi változásról beszéljünk, ami stabillá válik, ahhoz szükséges az a típusú szakmaiság mellé, azért, hogy azt tudjuk, hogy ez biztos, ez stabilan megmarad, hiszen most nem politikai lojalitást akarunk építeni, hanem szakmai lojalitást, és ehhez hozzátartozik a rend, ami mögötte van.
1: Azért, hogy nem független a tegnapi interjútól, ezt egyébként el is ismerte a közlemény, az annak a résznek az idézésével támasztható alá, hogy a kegypolitika ugye nem működhetett volna azok nélkül, akik elfogadták a kivételezett helyzeteket, igen, pozíciókat. Igen. És önök egyébként látják, hogy ez a fajta változás, vagy akik motorjává váltak az előző kultúrpolitikának, hogy ezek a szereplők, ezek visszahúzódnak és megpróbálnak együttműködni? Mert Vidnyánszky Attilán ez látszik.
0: Megpróbál együttműködni Vidnyánszky?
1: Nem ő mondta, hogy ő gyakorlatilag konstruktív lesz?
0: Végül is érdemes kivárni ezt a pillanatot. Az biztos, hogy azok, akik a kegypolitikát elfogadták, és még nem tartanak feltétlenül ott, hogy átgondolják azt, hogy hogyan vettek részt a korábbi rendszerben, és tudatosítják-e vajon magukban azt, hogy kivételezettek voltak. Olyan emberek voltak, akik éltek azokkal a kapcsolatokkal és azokkal a rendszerekkel, amelyeken belül ők voltak a vezetők. Tehát azért az, hogy mondjuk a nézőknek segítsek egy picit, hogy az, hogy a színházi bizottságnak a tagsága hogyan épült fel, ugye a színházi bizottság segíti a minisztert bizonyos döntésekben. Tehát tulajdonképpen ő a híd a szakma és a miniszter között. Ez a dolga, segítenie kell. Ennek a bizottságnak Vidnyánszky Attila volt a vezetője. A további vezetők, ez publikus adat, tehát nem árulok el titkot, Rátóti Zoltán, Kisbé Attila, Hűvös Völgyi Ildikó, Bakos Kis Gábor, kit nem mondtam, azt hiszem, hogy ennyi. Tehát ők mind kötöttek a Magyar Teátrumi Társasághoz, ilyen vagy olyan módon. Na most, amikor egy háló, és ez egy szimbolikus dolog, mi azt szoktuk mondani, a színház kicsit olyan, mint egy ország. Ha jól működik a vezető, ha jól működik a rendszer, ha tiszták a képletek, akkor megbízhatóan működik a színház, akkor a művészet maga is felszabadul, és sokkal nagyobb biztonsággal tud dolgozni mindenki, hiszen a bizalom erős. Abban a pillanatban, amikor megrendelt kultúráról van szó, akkor ez természetesen megváltozik, ez az erőviszony, megváltozik a kreatív energia, és megváltozik a bizalmi szint is.
1: Amikor azt mondja Vidnyánszky Attila, hogy az nincs rendben, hogy ő nem tud egy éve vagy kettő beszélni a jelenlegi kultúrpolitika alakítóival.
0: Egy vagy két hónapja.
1: Egy vagy két hónapja, ugye? Azt mondta?
0: Nagy Ervinnek.
1: Nem, csak éveket mondott. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy már korábban is, mintha gondolta volna, hogy velük kell együttműködni. Uh-huh. Én nem láttam ezt Vidnyánszky Attilában annyira tisztán az elmúlt időszakban, de lehet, hogy ön igen, mert ön belülről figyelte.
0: A Magyar Színházi Társaságnak a története hosszú, ugye ez egy nagyon komoly és régi szakmai társaság. Ebben a pillanatban több mint 90 tagja, majdnem 100 tagja van. Lefordítva, ez azt jelenti, több mint 10 000 emberről beszélünk.
1: A teátrumi, amit ő vezet? Ők, amit Vidnyánszky Attila vezet.
0: Ők az utolsó pillanatban, ugye emlékszem, májusban még 90 körüli volt a tagságuk. Uh-huh. De a lényeg az, hogy amióta én vagyok az elnöke, megtiszteltetés értő,
1: október.
0: Én lehetek az elnöke ennek a csodálatos társaságnak, amely bírta a

0: által sarat, ahogy mondani szoktuk, és megtartotta a gerincességet, mert hiszen mindig szakmai alapon működött, és soha nem volt máshoz lojális, mint a szakmához és a művészethez. Tehát csak az az időszak, amióta én vezethetem ezt a társaságot, számtalan próbálkozás volt arra, hogy tárgyaljunk. Én bemutatkoztam annak idején Vidnyánszky Attila úrnak, majd a Magyar Színházi Társaság és a Teátrumi Társaság egy másfél év múlva ült le először az asztalhoz. A korábbi vezetők, tehát Keszék László és a Csizmadia Tibor is számtalan szó próbáltak beszélgetni, elő is fordult, hogy leültek, csak azokból a beszélgetésekből nem született szakmai eredmény. Tehát a diskurzusnak a sikere megtörtént, az a sikerélmény megvolt, hogy leültek beszélgetni, de valóságban nem, a megállapodásokból soha nem lett semmi, vagy szinte semmi. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy nem egy szakmai irány volt, tehát a figyelem az nem feltétlenül szakmai volt, csak udvariassági.
1: Uh-huh. Az a jogos felhorgadás, amit a színházi szakma érez az elmúlt 16 év miatt, az átcsaphat-e egy olyan kritikai szerepbe, amely nem csúsztatja őket át a lojális szereplő kategóriájába, tehát, hogy nem egy új lojalitási kör alakul ki, hanem egész egyszerűen egy független, a kormányzattól is független szakmai döntéshozó háló.
0: Szerintem az Európai Unióban a színházaknak, meg az előadó művészetnek az irányítása, hogy is mondjam, oly távol van a politikától, mint nem is akarok hasonlatot keresni. Tehát én például ott voltam a Magyar Színházi Társaság delegátjaként Helsinkiben egy hatalmas konferencián, a Pearl Association-nek a konferenciáján, ahol tulajdonképpen ebben a pillanatban már dolgoznak az alkotói és a művészi szabadság törvényhozatalán. Ezt egyébként erről tájékoztattuk Tarz Zoltán miniszter urat, sőt, kötelességünk volt átadni ezt a levelet a Pearl Association-től. Hova akarok kiukadni? Oda akarok kiukadni, hogy a lojalitás, mint olyan, amit ugye általában politikáról szoktuk ezt gondolni, vagy a barátságokban szoktuk ezt gondolni, szerintem a lojalitásnak semmilyen más irányvonala nem lehet, mint az, hogy szakmai alapon lehessen mindenről tárgyalni. Az, hogy egy korábbi rendben, vagy korábbi működésben hozzászoktak ahhoz a típusú lojalitáshoz, ami, hogy is mondjam, szóval nem lehet lojalitásból eltűrni hibákat. A lojalitás nem ezt jelenti. Nem bologatunk olyan javaslatokra vagy törvényekre, amelyek egyébként a szakmának árthatnak, vagy igazságtalan döntések születhetnek a háttérben.
1: Azért én felhoznám a beszélgetésben Alföldi Róbert és Molnár Áron egy-egy sorát, mert ugye azt mondja Alföldi Róbert, hogy nem történt olyan a színpadon, amit Vidnyánszky Attila tegnap az interjúban jelzett, hogy nevezetesen Magyarország térképét vagy ábrázatát szimbolizáló vonalakat levizelték volna, vagy Molnár Áron azt mondta, hogy persze, 4 milliárd forintból ment a Nemzeti Színház egy évadban, igen, és a függetlenek kaptak 500 milliót, ugye?
0: Hoztam egy érdekes...
1: Nem beszéltük meg.
0: Nem.
1: Jó.
0: Azért sem akartam, tehát nem akartam előbb kitenni az asztalra, de tudok más számokat mondani, amelyek ugyanúgy...
1: Igen.
0: Elkértem, hogy az előadóművészeti többlettámogatás hogy nézett ki 2025-ben. Azért mondok számokat, mert szerintem így a nem színházban élő dolgozó
1: láthatja,
0: hogy értheti. Tehát az összes megítélt támogatás összege, mondom, itt az előadóművészeti többlettámogatásról van szó 2025-ben, 4.941.368.593 volt. Tehát majdnem 5 milliárd forintról beszélünk. Ebből 2.083.501.000 forint ment az MTT-hez, a Magyar Teátrumi Társaság projektjeihez.
1: Uh-huh. A Magyar aminek Színházi... szintén Vidnyánszky Attila volt az elnök.
0: Igen. A Magyar Színházi Társaság, amely ugye nem politikától függő társaság, 1.430.000 forintot kapott, mondom még egyszer, 1.430.000 forintot kapott. A FESZ, a Független Előadóművészeti Szövetség ebből az összegből 457 millió forintot kapott. A FESZ 19 millió 500 ezer forintot, elnézést kérek.
1: Igen.
0: A Magyar Táncművészek Szövetsége 457 milliót kapott, és a Vidéki Függetlenek 24 millió. Tehát ezek az arányok.
1: Az első adat a 4 milliárd, ez a Nemzeti Színház és a
0: az összes megítélt támogatás
1: összege. Az összes megítélt támogatás.
0: És ez az eldomászati többlet támogatás, ami tulajdonképpen úgynevezett TAO helyettesítő.
1: Értem.
0: Rendszer.
1: Ez a kiegészítő Igen. támogatás, tehát nem az alap Igen. költségvetési támogatás. Értem.
0: Ebből mi látszik az, hogy ez a típusú megosztottság és ez a dualitás, ez a két színházi társaság, kettéosztott ország, kettéosztott szakma, a kedvezményezettek és a nem kedvezményezettek területe, az, ami az SZF-ével történt. Itt volt Bagosi László pár nappal ezelőtt, és itt beszélt, és köszönjük, hogy ő itt lehetett, és elmondhatta a gondolatait. Tehát, és tegnap este szóba került az, hogy a szenátus lehetőleg ne azokat a kurátorokat válassza meg, akiket ugye a korábbi rendszerben lehetett látni. Tudjuk most már Vinyánszky Attilától, hogy szeptembertől nem ő a kuratórium elnöke. Tehát, hogy az, ami egyébként az SZF-ével történt 2020-ban, és hogyha arra gondolunk, hogy ez milyen hatással lehetett azokra az egyetemistákra, akik ezt az egészet megélték. Ugye nekünk, akik kívülről drukkoltunk, vagy aggódtunk ezért a történetet, egyáltalán néztük ezt a történetet, az egész országot megrázta. Tehát mit tanulhattak meg akkor a fiatalok? Azt, hogy nem számít a véleményük, hogy nem számít az akaratuk, hogy nem lehet véleményük?
1: Viszont az önvéleményére még számítanánk, Igen. hogyha lehet, Igen. mert lejárt az időnk, és folytatnám szívesen egy következő alkalommal, hogyha meg nem sértem, és megtisztelne minket.
0: Nagyon szépen köszönöm az egész Magyar Színházi Társaság nevében, a tagság nevében.
1: Én. Ezt a témát természetesen máskor is folytatjuk, most a rövid reklám, aztán hírad.
2: A Szigetnek előre kell menekülnie. Idén a visszajelzésekből az derült ki, hogy jó az irány, de a számok nem úgy alakultak, ahogy szerettük volna, mondja Gerendai Károly. Míg tavaly 416 ezeren vettek részt a Szigeten, idén 350-360 ezer lehetett az összlétszám. Vendégünk Gerendai Károly.
1: Akit köszöntök a stúdióban, jó estét!
3: Szép jó estét!
1: Ha néha túl lelkesedem ezt a témát, akkor ez szándékos, mert hogy az, hogy Sziget van, az mindennél fontosabb. Megpróbálok visszatérni a hűvös műsorvezetéshez, jó? Az előzetes számok arról szóltak, hogy 416 ezer látogató volt 2025-ben, és hogy 26-ban várhatóan, ugye az előzetes adatok szerint 350-360 ezer, és hogy ez azért van, mert hogy például a külföldi bérlet értékesítés, ami 3 hónappal korábban már az egyharmadát elteríti, ugye ez most nem volt.
3: Igen, hát sajnos majdnem 4 hónappal késéssel tudtunk csak elindulni ugye a szervezésre, hiszen sokáig bizonytalan volt, hogy lesz vagy nem lesz egyáltalán idén Sziget. Ugye történt egy tulajdonosváltás, és ehhez kapcsolódóan is, meg utána még ugye egy darabig ment a vita arról, hogy egyáltalán a főváros hozzájárul-e a hosszú távú megrendezéshez, és ezzel sok időt veszítettünk, de ezen túl is azért azt gondolom, hogy volt pár dolog, ami nehezítette a dolgunkat, hiszen bármennyire örülünk, mi Magyarországon, hogy mondjuk a forint megerősödött, de ez mondjuk a külföldi turistáknak nem segít abban, hogy vonzóbbá tegye Magyarországot, hogyha minden megdrágul számukra, ahogyan sajnos az elmúlt hetek, hát hogy mondjam, ilyen krízis helyzetei, a vízhiány, az áramhiány, a hőség, a szárazság, amit ezek mind olyan dolgok, amik egy picit hogy mondjam, az embereket teljesen megterhelték, és nem az jutott eszükbe, hogy ők most bulizni akarnak ebbe a helyzetbe, hanem valahogy nyilván túlélni szeretnénk ezeket a nehézségeket. Úgyhogy ezek mind összeadódtak, és azt gondolom, hogy ezek is okozták, meg hát sok minden egyéb azt, hogy elmaradtunk a tervektől, de én azért nem vagyok mégse elkeseredve ebbe a helyzetbe, miközben tényleg az üzleti részében nagyon nem jól alakultak a dolgok, mert ez valahol, ezt én előre is elmondtam, hogy ez egy befektetési év számunkra. Tehát most meg kell próbáljunk olyan új irányokat tesz, tenni, ami arról szól, hogy mivel lehetne valahogy újra stabilizálni és sikeressé tenni a rendezvényt, és ezek az irányok azért egytől egyik szinte azt mondhatom, hogy nagyon jó visszajelzéseket kaptunk rá, hogy jó irányok, akár a magyar közönség visszahozatala, akár a nemzetközi közönség megszólítása szempontjából, és ugye az elsődleges cél az volt, hogy jobban érezzék ott magukat az emberek, jobbak legyenek a szolgáltatások, a közérzetük, az élmény, a mindazok, amik egyébként vonzóvá tehetnek egy fesztivált azon túl, hogy kik a sztárfellépői, mert azt látjuk, hogy ebben egyre nehezebb dolgunk van a nemzetközi versenyben, hogy hogy lehet fesztiválokra egyáltalán a legnagyobb neveket megszerezni, és azt gondolom, hogy a Sziget abban volt valamikor erősebb a versenytársainál, hogy egy csomó mást is tudott mellé nyújtani, nem csak a sztárprogramokat, mert persze továbbra is szükség van a sztárokra, amennyire lehet, de valamiben meg kell különböztessük magunkat a többi fesztiváltól, és ami eddig az erősségünk volt az első mondjuk 20-25 évben, azok kezdtek el elfakulni, vagy megfakulni attól, hogy minden pénzt elkezdtek átcsoportosítani a sztárokra. Én most azt mondtam, hogy most akkor behúzzuk a kéziféket, és újra azokat fejlesztjük, amitől a szerethetőbb, a jobb az emberek közérzete, mert mégiscsak a végén valahol ez egy olyan egyhetes vagy ötnapos nyaralás élmény, aminél az csak egy eleme, hogy kit láttunk fellépőt, az, hogy hogyan éreztük ott magunkat, az számít igazán.
1: A beszélgetés előtt kecsegtetett azzal, hogy vannak friss számok azzal kapcsolatban, hogy a látogatottság hogy alakult.
3: Igen, hát egész pontosan most már látjuk, hogy 357 ezer látogatónk volt, ami nagyjából ugye ez az előzetesen volt 350-360 közötti nagyságrend, ebben ugye a probléma az az, hogy ahhoz, hogy egyáltalán azt a tervet hozzuk, ami most még ugye eleve egy veszteséggel számolt, ahhoz nagyjából 400 ezer látogatóra lett volna szükségünk, és ettől sajnos jelentősen elmaradtunk, de azt gondolom, hogy azzal párhuzamosan talán azért sikerült megalapoznunk azt, hogy a jövő évben esélyünk legyen arra, hogy újra többen jönnek, mert a visszhangja meg nagyon jó volt a rendezvény.
1: Többek között azért egyébként zárója, hogy 53% a látogatóknak magyar, ugye, ami egy sajátosság, külföldiek dominanciája volt a korábbi
3: években. Hát korábbi években, igen, ez magasabb volt a külföldiek.
1: Sőt, mi az a változás, ami a Szigetnek a vonzerejét befolyásolja, mert hogy egy másik generáció jön a Szigetre, mint amikor nagyon-nagyon jól ment a Sziget. Megváltoztak-e a szokások?
3: Azt mondom, hogy a Szigetnek az a fontos, hogy alapvetően minél inkább mindenkit meg tudjon szólítani, és szerintem az egy stratégiai hiba volt, hogy csak a fiatal felnőtt generációra koncentráltak az elmúlt években, most tudatosan akár a Brody nappal, akár a nulladik nappal, akár bizonyos egyéb programokkal próbáltunk nyitni generációk szempontjából is, illetve egyszerre szeretnénk a magyarokat is valamennyire megerősíteni és visszacsábítani a Szigetre, meg azért szükségünk van a nemzetközi közönségre is, mert látni kell, hogy a Sziget méreteit tekintve egyszerűen nem reális csak a magyar közönséggel egy ekkora rendezvényt rentábilissá tenni, hiszen a nagy magyar fesztiválok ennek a rendezvénynek költségvetés szempontjából körülbelül az egy tizede. Tehát mi nem fogunk tudni akkorát csak a hazai piacon nőni, hogy ne legyen szükségünk tovább és a nemzetközi látogatókra, de mást kell üzenni a nemzetközi látogatónak, neki nyilván a nyaralás élményt, Budapestet, a Sziget egyediségeit kell eladni, míg a magyaroknak meg azt kell érezni, hogy fontosak nekünk akár a magyar kultúra, akár az ő egyéb olyan igényeik, amiket látszik, hogy az elmúlt időszakban esetleg egy picit kevésbé vettek figyelembe. Most én azt remélem, hogy érezhették azt, hogy újra szeretnénk ezeket figyelembe.
1: Mit gondol, hogy ez a 40-50 ezeres különbség, ez azon recept alapján, amit már egyszer megcsinált, ez behozható-e a jövő év után, mert ugye a jövő évvel biztos lesz, vannak-e biztos pontok, vagy jövendőlések?
3: Hát nagyon nehéz ma biztosat mondani, hiszen annyit változott az elmúlt években is a világ, akár csak a Covidra, vagy nem tudom, a válságra, arra, amit ma a klíma problémáként megélünk, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy még milyen kihívásokkal kell majd megküzdenünk, de én úgy gondolom, hogy nem lehetetlen ledolgozni ezt a hátrányt, hiszen itt azért arról beszélünk, hogy mondjuk a teljes látogatottság tekintetében mondjuk egy 15%-ot kéne erősödnünk még a mostani látogatottsághoz képest, hogy nagyjából tudjunk egy nagy lépést előre tenni, és én úgy látom, hogy ez egy olyan műfaj, amiben vagy jól működik valami, vagy rosszul. Igazából ez a vegetáló olyan, nem tudom, el van, az nem nagyon van, mert hogy itt a fiatalok úgy gondolkodnak, hogy valami vagy divatos és menő számukra, vagy nem, és hogyha ez sikerül újra visszafordítani és újra divatossá tenni, akkor én azt remélem, hogy ebben van még egy fellendülés, ha meg nem sikerül, akkor meg nyilván akkor nem tudom, mit csinálunk, hiszen csak azért nincs, tehát a közönségnek nincs igénye, akkor miért van értelme ezt csinálni?
1: Szüleink generációja volt kint a Bródi napon. Nagyon érdekes élmény volt például a taxi droszton várakozni velük, hazafelé menet. Azt láttam rajtuk, hogy nagyon lelkesek voltak ettől a koncerttől. De a második napon, amely ugye a nulladik nap volt, ott pedig régi szigetismerősökkel lehetett találkozni, mint a Faithless meg a Morcsiba, ugye? Aki ismeri a Sziget történetét, tudja, hogy ezek legendás zenekarok, akik imádnak idejönni. Mit lehet arról tudni, hogy a Sziget tényleg programja mennyire teljesítette azt az elvárható szintet, ami a sokszínűség, a műfaji sokoldalúság?
3: Hát én azt gondolom, hogy nem véletlen, ugye, hogy ez egy külön napokon próbáltunk egyáltalán ilyen programokat megcsinálni, hiszen akkor, amikor én átvettem újra a Szigetet, és egyáltalán belefogtunk a szervezésbe, akkor itt már nagy mozgásterünk nem volt, abban örültünk, hogy egyáltalán valakit még el tudunk hozni egyik késéssel, és egyáltalán van valaki, aki még várt ránk, hogy eljöhessen a Szigetre. Ezért most a következő évben lesz már nagyobb remélem abban a mozgásterünk, hogy jobban valamilyen koncepció szerint tudjuk majd összeválogatni a fellépőket, de szerettem volna mindenképpen ezzel párhuzamosan megszólítani más generációkat is, meg egyáltalán a régi szigeteseket is valahogy visszahívni a Szigetre, és megmutatni nekik, hogy most milyen lesz. Ezért volt elsődlegesen most ez a mínusz egyedik és nulladik napi program, ami azért eléggé elütött. A többi napon, mondom, én nem gondolom, hogy összességében panasz lehet arra, hogy azért így is nagyon sok jó koncert volt, meg nagyon sok jó program volt.
1: Nagy sztárokkal.
3: De azt gondolom, hogy itt tényleg azért egy picit korlátok között mozogtunk, hogy egyáltalán mire van lehetőségünk, és azt remélem, hogy a következő években azért ebben is tudunk egy picit még fejlődni.
1: Nagyon várjuk a következő Szigetet, és azt reméljük, hogy ez még sokáig így lesz, hiszen azért Budapestnek ez a fesztivál, ez egy égköve, Európa szerte úgy tekintenek rá, mint egy referenciára. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt a Hét híre, amelyben a hét legfontosabb történéseit elemezzük szakértők segítségével. A mikrofonnál Kauzál Alexandra.
6: Sok szeretettel köszöntöm a Hét híre kedves nézőit, hallgatóit, Kauzál Alexandra vagyok, és bemutatom mai vendégemet. Itt van velünk Lendvai Ildikó, az MSZP korábbi elnöke. Szeretettel üdvözlöm.
7: Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
6: Augusztus 19-én vesszük föl ezt a beszélgetést, illetve élőben közvetítjük a YouTube csatornánkon. Ezt azért is fontos elmondani, mert ugye holnap lesz a nagy nemzeti ünnep augusztus 20-a, most már lehet tudni így részletesen a programsorozatról.
7: De nem értjük végig még.
6: Még előtte vagyunk, igen, úgyhogy így érdekelne a véleménye, hogy látja, mennyiben lesz más idén ez az ünnepség, mint ahogy az elmúlt években ezt megszokhattuk.
7: Én úgy gondolom, hogy nem lesz kevésbé látványos és hangulatos, legalábbis ebben bízom, de azt örömmel fogadom, mondjuk így állampolgárként, hogy sokkal olcsóbb lesz, ahogy olvasom a hírekből. A tűzijátékhoz is ellentmondásos volt ugye a viszonyunk. Én tudom, mert emlékszem az unokáim meg a fiam kisgyerekkorára, hogy az egy nagyon nagy élmény.
6: Hát egy fő eseménye volt a 20-ának.
7: Igen, de azért azt hiszem, hogyha egy rövidebb tűzijátékot, egy, mint mondják, egy fényjáték vagy egyéb látványelem kiegészíti, ez pont milyen jó lesz gyerekeknek és felnőtteknek is, viszont nem őrülnek meg az állatok, nem perzselődik le a Gellért hegyen a maradék fű, ami ebben a forróságban egyáltalán megmaradt, nincs az a környezet szennyezés. Tehát ezt a kompromisszumos megoldást, egy kicsit tűzijáték, de különben más látvány, ezt én nagy örömmel fogadom, és remélem beválik.
6: Akkor nem tartja nagy drámának, hogy itt ebből a részéből visszább vettek a szervezők, sőt, üdvözli. Mi a helyzet a hivatalos részével? Azért sok korábbi programot megtartanak, így úgy van. Tűnik, de a szereplők ugye kicserélődtek. Baka András a mai naptól hivatalosan Magyarország köztársasági elnöke.
7: Ez mindenképpen hát politikailag még érdekesebbé teszi a napot. A tűzijátékot néző kisgyerekek nyilván nem ezzel törődnek, de a felnőtteknek, akik a közélet iránt érdeklődnek, és örvendetesen Magyarországon most éppen a sok éves szokásokkal ellentétben sokan érdeklődnek. Számukra külön érdekes, hogy mit mond az államfő, hogy nyilvánul meg. A parlamentben egy nagyon jó beszédet tartott. Egyébként az ember azt hiszi, hogy egy jogász ember olyan szárazabb, és 82 paragrafusra hivatkozik majd. Ehhez képest kellemes meglepetés volt a parlamenti beszéde, de mivel hát valaha én is politikus voltam, és tudom, hogy egy ilyen nagy beszédre mennyit kell készülni, az külön nem lehet neki könnyű, hogy egy pár nappal ezelőtti nagy beszéd után most egy másikat kell produkálnia. Nem egyszerű, mert nem mondhat más hangulatú, tehát nyilván az az ő aszpoétikája, amit elmondott nekünk, de mégis most talán egy kicsit közérthetőbben, szélesebb közönségnek, és hát néhány új elemmel tarkítva kell beszédet mondania. Neki se könnyű, én meg izgalommal várom.
6: Igen, talán ez lesz az ilyen első komolyabb színre lépése országos szinten, és ugye elmaradhatatlan kelléke a 20. ünnepségnek, hogy állami kitüntetéseket adnak át. Ma már Magyar Péter miniszterelnök kiírta a Facebook oldalára, hogy nagyon örül, hogy Cserhalmi György, Kossuth díjas színművész fogja megkapni a Magyar Érdemrend nagy keresztjét. Ugye óhatatlanul az embernek...
7: Szimbólum. Igen, eszébe jutott a régi
6: Igen. Tehát, hogy vajon mennyire fog változni ez az egész ceremónia abból a szempontból, hogy azért eddig felvetődött az a kritika, hogy mindig azok a művészek kapták meg ugye ezeket a nagy állami elismeréseket, akik azért lojálisak voltak a rendszerhez.
7: Köztük voltak nagy művészek is, tehát nem azt mondom, hogy most mindegyiket nézzük gyanakvó szemmel, tehát nem lehetett nem észrevenni, hogy kik nem kaptak. Inkább az volt a feltűnő, akik hasonlóan tehetségesek, vagy még tehetségesebbek voltak némely díjazottnál, és egészen nyilvánvalóan a világnézetük, pártállásuk miatt lettek mellőzve. Őszintén szólva azt nem figyeltem meg, de talán tud segíteni, hogy átalakult-e már a Kossuth díj állama, most nem Kossuth díjat osztanak, de hogy ezek a díjostó, vagy arra javaslatot tevő testületek átalakultak-e. Hát annyiban igen, hogy a kormányzati tényezők nyilván mások. Én azt hiszem, csak Cserhalmi nevét tudom.
6: Egyik csak az ő nevét
7: csak
6: hozták nyilvánosságra.
7: Mindjárt róla is mondok valamit, de azt hiszem, hogy ez most a nagy kárpótlások díjazása lesz. Tehát azok közül, akiket tudjuk, hogy miért mellőztek, egy ország tudta, viszont egy fél ország drukkolt, hogy végre kapjanak elismerést. Azok közül most néhánynak az elismerésére felhasználják az alkalmat. De Cserhalmire visszatérve, hát az én korosztályom, meg még a nálam fiatalabb is, valóban bőven emlékszik Cserhalmi szerepére az első nagy igazi rendszerváltásnak nevezünk.
6: Igen,
7: 89-ben a parlament előtti nagy beszédére, ott is voltam, ott hallottam, vagy nagy szereplésére mindenképpen. megrázó volt, tehát nem egyszerűen művési élmény volt egy színésztől, akit már akkor is nagyon szerettünk és nagyra becsültünk, hanem az embernek kicsit elakadt a lélegzete, tehát megérezte, ami ritkán adatik meg, és nem is minden generációnak adatik meg, hogy most történelem van, és a tanúi vagyunk. Most itt vagyunk egy másik, nyugodtan hívjuk úgy, rendszerváltásnál, és ismét Cserhalmit fogom látni a középpontban, mondjuk legalábbis a díjazás középpontjában. Ez nem is tudom, neki is elégtétel, nekem is, mint nyilván nem egyedül ennek a változás drukkerének, de egy szép szimbólum. Szépen keretezi az, ami, azt, ami történt velünk 89-90 óta, a jót is, meg a rosszat is. Mert eszünkbe jut a rossz is, hogy közben maga Cserhalmi hogyan vált kritikusává ennek a kormánynak. Nem feltétlenül úgy indult ő, igen, hogy ő kritikusa legyen a Fidesznek, de hogy kellett egy nagyművésznek, egy nagyon tisztességes és mélyen gondolkodó embernek kiábrándulnia azokból, akiknek adott esetben 89-90-ben még biztos drukkolt, és talán később is egy darabig. Ez emlékeztet a rosszra is, ami történt velünk, de az, hogy újra ez az ember beszél egy új rendszerváltásnál, ami kicsit kárpótol a régi mulasztásaiért, az meg egy hallatlanul pozitív élmény. Én hálás vagyok a sorsnak, hogy megértem.
6: Meglátjuk majd még, kik lesznek a kitüntetettek listáján, de itt még tényleg felmerül az a kérdés, hogy vajon sikerül ezzel a régi rossz tradícióval vagy gyakorlattal leszámolni, hogy ne csak úgy mond, most nagyon csúnyán mondom, a csókosok kapják a díjakat.
7: Igen, nagyon remélem. Azzal együtt, hogy most, ahogy én satszolom, nyilván főleg olyanok fognak kapni, akik ideológiai okokból nem kaphattak. Tehát lehet, hogy kap a Tisza kormány egy olyan kritikát, de hát, hogy hol vannak a korábban a Fidesz holdudvarában lévő művészek. És ha nagy művészek, akkor nyilván nekik is majd az idők során meg kell kapniuk a megfelelő elismerést.
6: De akkor ezt most ne várjuk el.
7: Én azt hiszem, hogy most az elsőnél annyi az adósság. Szóval az a helyzet, hogyha tartozásom van, akkor először azt törlesztem, és utána nézek szét, hogy még mit kezdhetnék. Most tartozásunk van az egész országnak sokak iránt.
6: Na ennyit akkor 20-ára, és akkor nézzünk meg egy-két konkrét hírt, eseményt, ami a héten nagyobb érdeklődésre tett szert. Foglalkozunk egy kicsit a Fidesz helyzetével, állapotával. Ugye a Blik birtokába jutott egy bizalmas belső fideszes kérdőív, amely alapján úgy tűnik, hogy azt vizsgálják a Fidesz szervezetén belül, hogy mik lehettek például a választási vereségnek az okai, hogyan látják a párt helyi szervezetei ezt a kudarcot. Ebben a kérdőívben lehet például értékelni neves fideszes politikusoknak a munkáját, megítélését, arról is megkérdezik őket, hogy az ellenzéknek milyen hangnemet, milyen stílust kéne megütnie, és ezzel párhuzamosan Lázár János végre felbukkant, tudunk róla némi kis információt. Országot. Igen, mert a parlamentben ugye nem nagyon szerepelget, de hát kiderült, hogy ehelyett akkor ezek szerint járja az országot, és próbálja felmérni a helyi fideszes szervezeteknek az állapotát. Tehát ez egy állapot felmérésről szól, amiben akár az is felmerülhet, hogy a Fideszt megszüntetik.
7: Hát bele van írva, ez egyik alternatívába, ha jól láttam.
6: Igen. Mire utal önnek, mint ugye tapasztalt politikai szereplő volt az elmúlt évtizedekben, egy ilyen kérdőív, ez miről árulkodik?
7: Én is megtenném a helyükbe, hogy fölmérném kérdőivel, vagy másképp a tagság állapotát. Azt azonban nem tudom elég komolyan venni, hogy komolyan gondolják, hogy akár megszüntetik-e a Fideszt. Arról nem a tagságot szokták tudni kérdezni, aki nyilván, vagy nem csak a tagságot, őt is. Azt politikai elemzések alapján, meg inkább a közhangulatra vonatkozó kérdések alapján szokták eldönteni. Azt gondolnám, hogy erre azt a választ várják éppen, és nyilván az is lesz, hogy a Fidesz tagság azt mondja, hogy ne szűnjön meg a Fidesz, és ott ennél a kérdésnél még két alternatív válasz lehetőség volt megadva, hogy nagyon meg kell reformálni, de legyen Fidesz. A másik, ami nyilván nem vonja kétségbe, hogy a Fidesz megmarad, de mellette, gondolom én így értik, indítanának egy új jobboldali mozgalmat. Nyilván ennek az első kettőnek, szerintem leginkább a középsőnek van realitása, de a valódi kérdés az, hogy komolyan gondolják-e a kérdőívüket.
6: Miért szerint nem?
7: Néha az ember, hogy így általános alanyként fogalmazzak, inkább politikai eszközként alkalmazza a kérdések feltevését.
6: Mire jó ez?
7: A Fidesznek a nemzeti konzultációkkal van ebben gyakorlata, hogy tehát föltenni kérdéseket, amik bizonyos fokig manipulálják a válaszadót. Nem arra való volt egyetlen nemzeti konzultáció sem, hogy akkor ebből valódi következtetéseket vonnak le. Inkább megvolt, hogy mit akarnak csinálni, és hozzápróbáltak támogató számokat találni. Azt én nem tudom eldönteni, hogy most a Fidesz vezetők, azt is nehéz megmondani, kik azok, fejében melyik változat van, valószínűleg a kettő keveréke. Kicsit mutatni is akarják a tagságuknak, hogy ők nyitottak és vannak, és őszinte kapcsolatokra törekednek, ez mondjuk inkább a látszatteremtés a politikában nem felesleges kategóriája, de talán az is benne van, hogy néhány vezető, akinek van elképzelése, az próbál a maga koncepciója mögé tábort szervezni. Ennyiben nem érdektelen, hogy Lázár járja a vidéket. Szoktuk mondani, hogy a Fideszben minimum két párt lehetősége van, összeszűkült támogatottság ellenére. Van egy radikalizálódó, inkább a jobb szél felé nyitó koncepció. Orbán Viktor, mintha a végén emellé állt volna.
6: Hát pláne, hogy a vadhajtásokra utal, mint igeforrás.
7: Igen, mintha emellé állt volna az én nagy bánatomra, mert az országnak szerintem nem ez a jó. És van egy mérsékeltebb hangvétel, Fideszre vagy jobboldali pártra is esély. Hát ez a Navracsics és egyéb európerebb politikusaik pártja. Hogy lehet-e még a Fideszben mind a két pártot megtartani, azt én nem tudom.
6: Kérdés.
7: Szerintem ők se tudják. Most Lázár inkább az orbáni radikalizálódó koncepció emberének tűnik.
6: És ehhez keresni a megerősítést? De mi van, hogyha a tagság, a visszajelzéseknek a homlok ellentetjét fogják mutatni?
7: Mindent lehet, de szerintem egy ilyen válaszkérdőívben olyan szóródások vannak, hogy sok múlik az értékelésen. Bocsánat, nem akarom a Fideszt Sztálinhoz hasonlítani egyáltalán, de tőle ered az a mondás, hogy nem az a lényeg, hogy kik szavaznak, hanem az, hogy kik számolják.
6: De hát most, ha itt a párt túlélése a tét, akkor azért...
7: Nyilván valóban látni is akarják a hangulatot, de azt mondjuk nem hiszem, vegyük Orbán Viktort. Amennyiben úgy lehet gondolni, ebben nem vagyok biztos, hogy Orbán Viktor még tartós és meghatározó szerepet szán magának a Fidesz élén, nem úgy tűnik az utóbbi hetekben, de tételezzük fel, hogy ez így van, hát mégiscsak ő a pártelnök, még ha nem is nagyon mutatkozik, vagy szólal meg komolyabban mostanában, azt nehezen hiszem el, hogyha mondjuk azt látja a tagsági véleményekben, hogy egy mérsékeltebb Fideszre volna igény, mint amit ő most képvisel, hogy ő azt mondaná erre, hogy bocsánat, tévedtem, de jó, hogy szóltok, úgy nehezen látom magam előtt ezt az Orbán Viktort. De ha ez a nézet van többségben, mint ahogy egy közvéleménykutatás, már úgy értem, hogy egy teljes népességre vonatkozó közvéleménykutatás már kimutatta, hogy volna igény egy ilyen mérsékeltebb, nyugatosabb, nem a szélső jobb felé orientálódó másik Fideszre, vagy jobb pártra, még a Fidesz szavazóknak is nem tudom, hanyad része azt mondta, hogy neki volna igénye egy ilyenre. Azt tehát el tudom képzelni, hogyha ez a nézet van többségben a választ kitöltők között, akkor ebből politikai biztatást nyer, nem föltétlenül Lázár, hanem az a szárny, ami egyelőre téblából és toporog a meglévő Fideszben, mert nem nagyon találja a helyét. Tehát nem azt mondom, hogy nincs jelentősége, valakik nyilván használni fogják, vagy egyik szárny, vagy másik a végeredményt, csak azt teszem hozzá, hogy azért önmagában a fölmérés is egy politikai eszköz szokott lenni.
6: Amiből... Akkor ne legyünk naívak, azért itt nem egy őszinte szembenézésről van szó, csak utána mindig felmerül ez a kérdés, hogy látja ön akár az MSZP példájából is okulva, hogy őszinte szembenézés nélkül életben tud maradni, meg tud újulni egy párt?
7: Nem. Én azt hiszem, hogy nem. Sokáig el tudja húzni a maga életét, mint ahogy amikor úgy legyingetünk a Fideszre, hogy 20%-os párt lett a 40-50 valamennyiből, azért ne felejtsük el, hogy egy 20%-os párt nem kicsi. Annak volt ugye 2 millió szavazója, és ebből még hasszámot mondok, mindig megvan 1 millió valamennyi olyan választó, aki a Fideszben szeretné a jövőt látni, ezer okból, vagy mert megszokta, vagy mert valamelyik eszméje, ha nem is mindegyik fontos neki. Tehát nem kéne lebecsülni ezt a tömeget, mert ez akárhogy nézem, egy
6: azért
7: tömeg.
6: Azért még tömeg, igen.
7: Igen. A honfitársaink, együtt fogunk velük élni, hogy ők milyen utat választanak, az nem mindegy, és ha ebből az 1 millióból, akiből persze Fidesz párttag nyilván sokkal kevesebb, hát gondolom 100 000 alatt van, de talán mégis reprezentálják ezt a közeget valamennyire. Ha ebből nagyon határozottan egy szembenézés igény jön ki, akkor akárhogy akartak vagy nem akartak manipulálni, ez nehéz lesz megkerülni. De ezt nem tudom, mert ugyan az előbbi mondatomban jó hiszemben föltételeztem, hogy a Fidesz tagság reprezentálja azt az 1 milliós választótábort, de ebben nem lehetünk egész biztosak. Lehet, hogy aki tagnak lépett be és tag maradt, az könnyen lehet, hogy önmagában a ragaszkodás miatt jobban hajlik a radikálisabb nézetekre, mint az átlag Fidesz választó. Magyarán nem mondom, hogy ez egy jelentéktelen dolog, csak nem gondolom, hogy itt a kijövő számokból vonnak le valami olyan következtetést, ami megfelel a választók hangulatának is.
6: Hát majd meglátjuk, kíváncsiak leszünk, ugye szeptemberre ígérték, hogy igen, az elnökség ki fogja érteni az eredményeket, hogy utána mi fog történni, arról nyilván nincs információnk, de hát végül is elméletileg maga a Fidesz, mint párt megszűnése is benne van a pakliban.
7: Igen, azt nehezen hiszem
6: nehezen
7: el,
6: tudja elképzelni.
7: Mindent el tudok képzelni, de hogy a Fidesz meglévő tagságának többsége, mert ezek a tagok, igen, tehát igen, nem a választók, még egyszer hangsúlyozom, azt mondja, hogy szűnjön meg a párt, azt azért nem hiszem, mert ha ő így gondolja, akkor már kilépett volna. Következésképpen nem volna az interjú alanyok, tehát a megkérdezettek között. És szemlátomást, ez viszont érdekes, hogy Lázár, akit noha nagyjából semmiben sem értek vele egyet, de azért a Fidesz vezérkar legtehetségesebb emberének.
6: Ezt el kell ismerni.
7: Tartok. Mások is tehetségesek, Navracsics is tehetséges, de Lázárnál a képességek hatalmas munkabírással társulnak, és igen, nagy kitartással és energiával.
6: Meg ez az ember közelisége talán az, igen, még kiemelendő.
7: Azért ő kiállt olyan helyekre, ahol lehetett őt kérdezni, még korábban miniszter korábban is, most meg a választás előtti kampánymunkája előtt. Nos, azt tehát érdekesnek tartom, hogy a Fidesz vezérkarból Lázár úgy tűnik, hogy kitart. Azért nem valószínű, hogy ő azért járja most az országot, és méri fel a Fidesz szervezeteket, hogy utána haptákba válja magát, tisztelegjen, és azt mondja Orbán Viktornak és a magyar nemzetnek, hogy föl kell oszlatnunk a Fidesz. Nem is az a fajta, az előkészületek sem erre vallanak.
6: Lehető Orbán Viktor utódja, mint vezér alak a pártban?
7: Szerintem lehetne az egyik pártnak a radikálisabb. Ha most ugye azt mondtam,
6: hogy esetleg ketté szakad.
7: Ha esetleg, igen. Ha nem, akkor azért tudom nehezen elképzelni, mert a képességei jogosítanák rá, de fideszes pletykák és hírek szerint őt nem szeretik a többiek.
6: Hát legalábbis egy része a Fidesznek
7: igen,
6: nem szereti.
7: Talán azért, mert nyilván van egy ilyen kritikus, kioktató stílusa az övéivel szemben
6: hát
7: is.
6: Hát mondjuk ki arrogáns tud lenni.
7: Igen, sokszor igaza van nyilván a maga szempontjából, amikor a luxizást és egyebeket ostorozta, de hát ez nem nagyon népszerű a párt alvezérei között, ezért...
6: Hát meg sokan ezt a megjegyzését például Ferenc Orsolya se tartja hitelesnek, azért, mert azért ő se egy szerény körülmények között élő ember.
7: Ez igaz, hát legalábbis a hírek szerint ő se az. Ha hiteles, ha nem, ő azért egy Fideszen belüli, mármint Lázár, belüli megmondó embernek is számított, bőven megvoltak a határai, hogy mit kinek mond meg, hát ezt tudjuk. Épp most lehetett olvasni, hogy miközben Mészárossal a felszínen, mintha lettek volna konfliktusai, ki is mondta olykor a nevét a luxizás példatárában. De hát éppen most lehetett hallani, amikor az M6-os egy szakasza koncessióba adásának botrányáról van szó, hogy azért Lázár minisztériuma mégiscsak egy háromszor akkora árajánlat ellenére adta oda Mészároséknak ezt a koncessziót, miközben a másik két pályázó egyharmadáért megcsinálta volna. Tudom, hogy a műszaki tartalmak különbözhetnek, stb. Na, de ennyire?
6: Igen, ez furcsa. Az miről árulkodik, hogy Orbán Viktort Lencse végre kapták Opátiában, ahogy Rogán Antallal és Mitmárjával sétálgatnak ott a horvát éjszakában? Sokan ugye azt mondják, hogy itt azért valami készülődik, Orbán Viktor még nem adta föl, ősszel jön majd a nagy visszatérés, megy közbe a gondolkozás, a feltöltődés. Hogy látja ön ezt?
7: Hát, hogy hagyta magát lefotózni ebben a társaságban, az nekem azt erősíti, hogy nem akar komolyabb belpolitikai szerepbe visszatérni. Rogán az egyik hanem a legkompromitáltabb és legkevésbé népszerű tagja volt az ő kormányának. Schmidt Mária is hát hírhedett ideológus volt, és megint csak épp ezekben a hetekben derült ki, ha nem tudtunk volna mindent részleteiben, hogy milyen iszonyatos mértékben kistafírozták az intézményet. Tehát eme két ember társaságában mutatkozni, az nem hiszem, hogy szavazó gyarapításra alkalmas volna. Hogy vannak-e új tervei? Nem vagyok pszichológus, de én arra következtetek, hát ezt szintén lehetett olvasni a sajtóban, hogy Orbán most először megpróbál nemzetközi karriert csinálni.
6: Akkor igazak lehetnek a pletykák, hogy akár sportszervezetnél, vagy más szervezetnél?
7: Hát, hogy van ilyen ambíciója, az igaz lehet. Épp a FIFA-nál nem, mintha ehhez sem értek, bár hogy nem értek a focihoz, az egy foglalt. Ez egy foglalt mondás a magyar politikában, szegény Dávid Ibolyától eredt. De hát azt olvasom, hogy ahhoz, hogy FIFA nemzetközi funkciót kapjon, ahhoz egy országos szervezet vezetőjének kell lenni. Hát Magyarországon nem hiszem, hogy lesz, hogy egy esetleg vele baráti vezetésű másik ország meg odaadná ezt a lehetőséget neki, hát ez,
6: kicsi az
7: ezt nehéz elképzelni. Jobban el tudom képzelni, hogy Trump akarja benyomni valahova, legyen ez, ugye ilyen hír is volt, valamilyen ENSZ.
6: Nem úgy tűnik, hogy Trump teljesen elengedte a kezét?
7: Nekem eddig úgy tűnt, de miután ez a hír hasonló erősséggel, mint a FIFA-ról szóló spekulatív vagy valóságos hírek elterjedt. Hát mit tudom én, nem, azt nem gondolom, hogy Trump arról híres, hogy utólag hálás lenne a barátainak.
6: Nem így ismertük
7: nem,
6: meg.
7: Nem, semmi ilyen. Ilyet nem tudunk róla, ami ezt bizonyítaná, de ha tényleg valamilyen ENSZ funkcióról van szó, akkor lehet, hogy Trumpnak, aki állandó fasében van az ENSZ-el is, mint ahogy minden nemzetközi szervezettel, nem baj, ha egy középvezetői állásban egy megbízható embere van. Ugyanígy rebesgették, hogy Trump ugye létrehozta ezt az elég értelmetlennek tűnő béketanácsot azért,
6: igen,
7: hogy a
6: közel... Amiről azóta se hallunk sokat. Nem amióta létre
7: tűnik, hogy igen, Orbán lelkesen belépett, ami nem önmagában baj, csak nem látjuk, hogy itt valami kisülne. De olyat is rebesgettek, hogy ennek a béketanácsnak valamilyen félvezető, a Trump mellett alvezetői funkciójába is mehet Orbán. Hát éppenséggel mehet, csak úgy tűnik, hogy ez nem sokat jelent. Nos tehát, ha Orbán helyébe lennék, én is először körbenéznék a nemzetközi pozíciók környékén, mert itthon azért nehezebben terem neki babér. Ha ez nem megy, ha nem marad neki más, akkor nyilván ismét itthonra fordul az érdeklődése, de én úgy látom, hogy ez csak B-terv. Ha ez lett volna az A-terv, hogy ő itthon politizál, akkor nem utazik el.
6: Akkor sokkal aktívabban tölti a nyarat, nem?
7: Hát igen.
6: Itt belpolitikai
7: megszólal
6: szempontból.
7: Megszólal legalább, jó, elutazik, mindenki mehet.
6: Hát Tusványos szabad. Óta gyakorlatilag meg se szólal.
7: Igen. Olyan dolgokban, amikor meg a pártját, ha úgy tetszik, oda küldte a vérpadra, hogy szaladjanak bele az összes késbe az Alkotmánybírósághoz fordulással, árvízi, bár ott tartanánk már, bocsánat, nem kívánom az árvizet,
6: helyzet.
7: De éppen, hogy az asszály helyzetben is, már bocsánat, de önsorsontó módon, amiatt a szó miatt akartam, bocsánatot kérni, hogy hülyeségeket csinál a Fidesz, de a saját szempontjából is. Ahányszor megszólalnak, annyiszor jut mindenki eszébe, hogy 16 évig nem csináltatok semmit. Nos, tehát elküldte az övéit reménytelen csatákba, de ő érdemben, megfelelő sűrűségben és erőben nem szólalt meg. Én azt hiszem, hogy ha valakinek belpolitikai ambíciói vannak, akkor ezt a nyaralást ilyen formában nem engedi meg magának. Ezért gondolom, hogy ez csak a B-terv jobb híján.
6: Meglátjuk, ősszel már lehet, hogy okosabbak leszünk így a Fidesz jövőjével kapcsolatosan is, de akkor most beszélgessünk a Tisza kormányról, hiszen eltelt az első 100 napja a kormánynak, és ugye nagyon sokan most szeretik elemezgetni az első 100 napot. Magyar Péter úgy ünnepelt ezt, hogy a Dunaparton egy jó kis paksi halászlével ünnepelt, és köszönte meg a támogatóinak az elmúlt 100 napot, és egyébként megköszönte a Fidesz meglepetés ajándékát is, hogy az Alkotmánybíróságról gyakorlatilag egy öngólt lőttek, majd erről is beszélünk, de akkor egy kicsit erről a 100 napról, hogyan látja ezt a 100 napot, mi az, ami ön szerint abszolút pozitívum a mérlegen, és van-e olyan, amit hiányol így az első 100 napban?
7: Több pozitívumot látok, mint amennyi hiányérzetem van. Lehet, hogy azért is ilyen nagyon pozitív a mérlegem, mert jobb lett, mint vártam.
6: Hát
7: annyiban igen, hogy én baloldali emberként szavaztam egy jobboldali vezetésű, bár széles népfront által támogatott kormányra, épp azért fel voltam készülve, hogy hát ez nem az én ideológiám lesz, de a rendszerváltásra ők voltak képesek, hát nosza. Ehhez képest már a kormány összetétele is
6: kellemes meglepetés volt?
7: Igen. Ebben ebben a kormány összetételben benne rejlenek baloldali, liberális és konzervatív gondolatok esélyei is, ami az oktatásban meghirdetődött, azt én baloldaliként is örömmel fogadom. Nem azt mondom, hogy baloldali a miniszter, de olyan korszerű oktatási nézeteket és társadalmilag érzékenyebb programot képvisel, amit én régen vártam. Sokan elmondják, de Ruf Bálint és egyáltalán az, hogy igényt fejeztek ki, nem csak Ruf Bálint, mások is, a társadalmi párbeszéd újranyitására, ezt megint a baloldali szívemhez köz, Bálint, mások is, a társadalmi párbeszéd újranyitására,

0: És ezt tényleg megkezdték megfelelő iramban, úgy tűnik, hogy sikerrel. A másik, hogy elkezdték a régi rendszer lebontását. Itt ugye mindenki kicsit én is jobban sürgetné az igazságtételt, de hogy intézményesen elkezdődött a lebontás, hogy lesz vagyonvédelmi és visszavételi szervezet, hogy új legfőbb ügyész, hogy ebből a szempontból a legfontosabbat említsem, és akiről már beszéltünk, új köztársasági érnök, megújult alkotmánybíróság. Ez azért a lebontása annak, amit le kell bontani, ez a második, amit pozitívumként fogadok. A harmadik pedig az, épp amire rákérdezett, hogy azért vannak jelei a demokrácia szélesebbre nyitásának. Ez azért fontos, mondom ezt önkritikusan a mi egykori kormányaink idejére, mert valamit nagyon elrontottunk, ha a magyar demokratikus alkotmányt, a rendszerváltáskor módosultat és lényegében létrejöttet, így egy fújással, mint egy tolpihét sikerült eltüntetni, és hát nem sokan sírtak utána. Ez azt mutatja, hogy voltak alkotmányi kereteink, de milliók nem tudták belakni ezeket a kereteket. Nem invitáltuk őket eléggé, hogy érezzék és érezhessék a beleszólással otthonuknak ezt az új, hát alkotmányosabb világot. Épp ezért az a kérdése, hogy lesz-e társadalmi párbeszéd.
1: Valós, mert nyilván az hogy igen. Létrehoznak ilyen jópofa oldalakat, például most ugye Radnai Márka.
0: Ez fontos,
1: Márka,
0: de nem intézményesíti a dolgot. Tehát elégedett vagyok a kinyilvánított szándékkal a társadalmi párbeszédet illetően, aminek azért első jele, ha már az oktatást említettem, vagy nem az első, az egyik jele, hogy leültek egyáltalán oktatási szervezetekkel, pedagógus szervezetekkel beszélni, hát nem álltak
1: velük. Ott is volt panasz például szülői szervezetek részéről, hogy őket nem nagyon vonták be.
0: Nyilván tudunk, én is tudok kritikákat mondani, és tudok nyitó gesztusokat mondani, de itt azt mondanám, hogy az irányvétel jó, de hogy ez sikerül-e, ahogy a kérdése sem véletlenül kérdőjelt visel a mondat végén, ez el fog dőlni. Egy figyelemre méltó jel volt, beszéltünk itt a műsor első felében augusztus 20-áról, hogy kicsit érezhette a miniszterelnök, hogy baj lesz, ha meglazul a kapcsolata a hátországgal, magyarul a Tisza-szigetekkel.
1: Igen.
0: És bizony a Tisza-szigetek, vagy legalábbis a Tisza támogatók is fejeztek ki elégedetlenséget, amikor a köztársasági elnök jelölés első szakasza, hát nem igazán jól.
1: Nem volt társadalmi egyeztetés.
0: Igen. Azt hiszem egyébként, hogy itt túligérte magát a kormány, mert ilyen rövid idő alatt
1: nem lehetett.
0: De ígérték, és hát ezt nem lehetett így valóra váltani.
1: De hát Baka András esetében sem. Hát 3 nappal előtte tudtuk meg a nevet.
0: Persze. Még egyszer mondom, ezt most, hogy 1 hónap volt rá összesen, ami hát nem 1 hónap, mert nyilván már előbb meg kell találni a szemét. Itt inkább azt tartom hibának ezt a túligérést, hogy úgy nézett ki, hogy itt már ez szinte a közvetlen elnök választás. Nem lehetett úgy, de ezt elszúrták. De ami miatt ezt most ismét szóba hozom, mert végül is happy end van, én azt gondolom, hogy alkalmas. Hát annyiban, hogy én úgy gondolom, hogy jó köztársasági elnököt találtak, és úgy veszem észre, hogy a közvéleménynek a nagyobb része is jól fogadja, de viszont az ott maradhatott felismerésként a kormányban, hogy maguk a Tisza szavazók közvéleménykutatások szerint elégedetlenek voltak ezzel a folyamattal. Tehát, hogy ott nagyon vigyázni kell, hogy ez az eleven kapcsolat, ami a társadalmi párbeszéd hát gerince pillanatnyilag, amíg nincsenek más formák, ezek megmaradjanak. És lám, az augusztus 20-ai programok egyike találkozó a Tisza-szigetekkel, a Margit-szigeten, ha már sziget, ha jól emlékszem. Tehát itt érzett
1: egy hiányosságot, ugye? Igen, amit be kell pótolni.
0: Igen, igen, de annak örülök, hogy rájöttek, hogy be kell pótolni.

0: érdekük is van benne a kormánynak, de hát mindnyájunk érdeke annyiban, hogy arra a széles népfrontra, ami a Tiszát baloldaliak, jobboldaliak, liberálisok, akárkik szavazatával kétharmados hatalomhoz segítette, arra a népfrontra jelenleg még szükség van egy válságkezelő időszakban, és most nem csak a természeti válságra, hanem az itt hagyott gazdasági és politikai és morális válságra is gondolok. Itt még szükség van erre a nagyon széles összefogásra. Eljön majd az idő, amikor egy tagoltabb politikai világ kell, leginkább egy új választási törvényt tudja előkészíteni, de most, ha nem is teljesen egybe tartani kell a tábort, mert az nyilván lehetetlen mindig ezen a százalékos szinten maradni, de a javát, zömét, gerincét egybe kell tartani. Ez a kormánynak is fontos, az országnak is fontos, az állampolgárnak is, speciál a Lendvai Ildikó nevű állampolgárnak is.
1: Utalt itt arra, hogy a 100 nap egyik fő érdeme, hogy elkezdték itt azért a demokratikus rendszer visszaállítását, vagy megerősítését, de akkor abba például hogy fér bele ez a bizonyos 17. alkotmánymódosítás, amiről ugye végül is hét elején kimondta az Alkotmánybíróság, hogy úgymond nincs vele semmi probléma, tehát ők ugye
0: tartalmát
1: nem vizsgálhatja, igen, de maga az eljárással nem tud belekötni az eljárásba, úgyhogy így jóvá hagyták azt, hogy Sólyog Tamást menesztették, a képviselők ciklusait ugye 12 évben korlátozták, és az alkotmánybírók 70 éves korhatárát megszabták. Tehát, hogy azért az eszköz az ugyanaz, mint 2013-ban volt.
0: Az ok nem ugyanaz. Azt mondanám, hogy nyilván azt nem tudom, hogy lehetett volna jogilag sebben vagy jobban csinálni adott körülmények és adott időkényszer miatt. Hát gondoljunk csak bele, hogy csak az anyagiakat mondjak, az uniós pénzek elvesnek, ha határidőre nem születnek törvénymódosítások, amit nem akaszthat meg egy esetleg máshova kacsingató köztársasági elnök vagy alkotmánybírósági elnök. Tehát az idő sürgetett. Nyilván, ha sok idő van, akkor nem az én ízlésem szerint való, de az okát elismerem, és egyet is értek vele, hogy ha már itt tartunk, Sólyog Tamásnak mennie kellett. Mennie kell mindenkinek, ha nem is föltétlenül ilyen típusú és nem alkotmánymódosítással, aki ennyire nem töltötte be a hivatásával kapcsolatos alaptörvényi, tehát alkotmányos előírásokat. A köztársasági elnöknek két kötelességet ír elő a Fidesz alaptörvényát, átvette a régiből, tehát ezt helyesen is tette. Az egyik, hogy fejezze ki a nemzetegységét, hát önmagában a szavazás mutatja, hogy Sólyog mennyire már a választás, mennyire nem fejezte ki ezt az egységet. A másik törvényi, alaptörvényi előírás, hogy óvja a demokratikus és alkotmányos rendszert. Hát ezt egy olyan köztársasági elnöknél, ezt a bizonyítványt ötösre kiállítani, aki hang nélkül belement a rendeleti kormányzás elhúzódó éveibe, tehát éppen az alkotmányos rend fölrugásába. Itt megint csak azt tudnám mondani, hogy ez a köztársasági elnök nem teljesítette a hivatását. Aki nem teljesíti a hivatását, azt tényleg föl kell menteni. Ha idő van rá, akkor alkalmatlanság címén, ha idő és rendes törvényi föltételek vannak, akkor alkalmatlanság címén. Most ez nem volt. Azt a lehetőséget találták meg, amit úgy lehetett megcsinálni, hogy ne lehessen belekötni, mint ahogy az Alkotmánybíróság nem is tudott. Az már más kérdés, hogy Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője, vagy volt főszerkesztője, most nem is tudom, hogy akkor most...
1: Talán még hivatalosan az.
0: Igen, csak hát nincs már lap.
1: Elég kemény kritikával illette.
0: Hát
1: igen,
0: nem tudom, szabad-e idézni, ő azt mondta, hogy a Fidesz tökön szúrta magát, bocsánat, nem az én kifejezésem, mert hiszen ő módosította úgy az alkotmányt, hogy ez így legyen.
1: Hát a fagyi visszanyal finomabban kifejezve.
0: Ez a jó. És akkor nincs hol milyen testrésen.
1: Mi jobban szeretjük ugye a finomabb, igen. És Latman Tamást sem idézném most ide, hogy ő hogy reagált a döntésre.
0: A prostitúcióhoz való hasonlítással az Alkotmánybíróság kapcsán, de ezt már tényleg nem akarom idézni.
1: Igen. Még mérlegelve itt az első 100 napot, van-e olyan hiányosság, amit Ferona Tisza a kormánynak, például akár szociális téren, ugye most, amit ők kiemelnek, hogy bevezették a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, de azért az se olyan nagyon kiterjesztett körben. Itt azért nagyon sokan vártak például családi pótlék emelést, hogy egyet mondjak egy példának, de talán más területeken is van, akik azt mondják, hogy azért itt az első 100 napban lehetett volna már lépéseket tenni.
0: Minden van, tényleg a rokkant nyugdíjaktól kezdve, hajléktalanság kezeléséig, több minden van. Nem azt mondanám, hogy úgy vagyok elégedetlen, hogy miért nem emelték most a családi pótlékot, tehát látom, hogy mi a helyzet. Ami az iskola kezdési támogatást illeti, nekem így jobban tetszik. Mert mondjuk az én unokáim családjának ne adjanak 100 000 forint iskola kezdési támogatást, nem azért, mert olyan jól élnek a fia még, átlagos értelmiségi család, hanem mert megoldják azért.
1: Megoldják.
0: Sokkal jobb.
1: Nyilván a támogatás mindenkinek jó.
0: Persze, nyilván, ha majd annyi pénz lesz, ők is örülni fognak neki, de azt gondolom, hogy most a legrásorultabbaknak kellett. Amit várnék viszont, és annak lassan ideje lenne, egy kicsit hosszabb távú szociális tervet. Arra nézve, hogy milyen föltételekkel lehetnek meg mindazok a lépések, amiket itt felsorolt, elsősorban a családi pótlék ügyének rendezése, de amit én hozzátettem, a rokkant nyugdíjak, hajléktalanság, és így tovább problémáinak, hát nem egy csapásra való megszüntetése. Nyilván nem most. És azt is megértem, hogy azt nem tudják mondani, hogy 2027. február 16-án meg lesz, de ha ilyen ha-akkor típusú hát tételeket lehetne felállítani, hogy ha a nemzeti jövedelem így, ha az adósságszolgálat így, akkor meg lesz a családi pótlék emelésének mondjuk az első üteme. Most legyünk túl ezen a minden szempontból nehéz energiaválságon, mert azért ez is hasba szúrja, ha már szúrásokon tartunk, de hasba szúrást lehet mondani.
1: Hasba a költségvetést. Szúrja, mondjuk itt is elég éles kritikákat is kap Magyar Péter amiatt, mert egy kicsit ilyen showműsorként látják az ő szereplését Pakson, és azért ilyen ellentmondásos kommunikációk is vannak, hogy az egyik héten még azt mondja, hogy nem működik ez az átmeneti fenéküszöb, meg akár bárkasülyeztéses módszer, most meg ezzel jönnek elő, hogy na itt a nagy megoldás, és ezt az ő arcával adják el. Tehát, hogy ezt nem tolták egy kicsit túl kommunikációs szintjén Magyar Péter szerepeltetését?
0: Ezt most nem. Azt hiszem, hogy majd a parlamentben egy konszolidáltabb időszakban kicsit vissza kell fognia magát, például, hogy a minisztereit is jobban megismerhessük kommunikációt.
1: Meg se szólalnak. Kapitány István ott áll biodíszletként a háttérben a sajtótájékoztatót.
0: De azért tartott ő külön sajtótájékoztatót is. De úgy gondolom, hogyha ezen a nagyon nehéz első szakaszon túl vagyunk, akkor például a parlamentben egy több szereposztásos játékra kell állnia. De most válsághelyzetben nincs olyan ország, aminek nem az első számú vezetője szólalna meg. Ezt várják tudnélik az emberek. Nagy bajnál a nagy ember, tehát a legnagyobb hatalmú ember.
1: Akkor ezt nem lehet túlszerepelni, ezt nem. Szerint.
0: Most ezt lent, tehát mondom, egyébként fel lehet ezt a kérdést vetni, de most ez szerintem helyén való. Ráadásul úgy tűnik nekem, hogy azért ő kvázi a válságkezelés első számú szóvivőjeként működik, és most ez a dolga, de a projektet mégiscsak a szakemberekre bízza, tehát nyilván nem ő döntötte el, hogy bárka vagy nem bárka, hanem a szakemberek hát hosszú és nem könnyű mérlegelése találta relatíve, mert rövid idő alatt a legcélszerűbb megoldásnak ezt. De még egyszer mondom, most nem tud eleget beszélni. Később kellene majd
1: másban visszafogni. Meglátjuk, hogy később ki fog eleget vagy keveset beszélni, viszont sajnos a mi műsoridőnk lejárt, úgyhogy mi már nem beszélhetünk tovább.
0: Nagyon eleget beszéltem, maradjunk annyiba.
1: De ez is ezért is hívtuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Búcsúzunk a kedves nézőktől, hallgatóktól is. Mindenkinek szép ünnepet kívánunk, viszontlátásra, viszonthallásra.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napja.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. A TV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
1: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify csatornán, és ahol még belefutnak ebbe az adásba, van még pár ilyen felület. A stúdióban pedig köszöntöm dr. Lantos Zoltánt, aki két sapkában is a vendégünk a mai napon. Egyrészt egyetemi docens, tanszékvezető a Semmelweis Egyetemen, és mesterséges intelligenciát oktat, tanítat, alkalmaztat, mondjuk így. Másik, aminél talán ennél most fontosabb egy picit, az a Digital Health Expert az ír kormánynál, ír egészségügyi minisztériumban, és vezet egy projektet, aminek keretében előbb-utóbb létrejön Európában a digitális adattárcán belül az egészségközszolgáltatási app, vagy alkalmazás, vagy felület. Ugye nagyjából jól mondom?
2: Így van, szeretettel köszönöm a hallgatókat, jó napot kívánok. Valóban létrejön egy olyan digitális szolgáltatási rendszer, amin keresztül az adatainkat tudjuk kontrollálni. tavaly március 26-án jelent meg az az Európai Egészségadattér rendelet, amely szerint minden természetes személynek vannak olyan jogai, amit gyakorolnia kell tudni, tehát adatokat tud másolni a saját adataiból, a nemzeti regiszterekből, a kórházi rendszerekből, meg tudja nézni, hogy ki használta ezeket az adatokat, fel tud hatalmazni szakembereket, ismerősöket, rokonokat, hogy hozzáférjenek az adataikhoz, illetve a saját mért adatait is rögzíteni tudja ebben a rendszerben, megnövekednek a saját jogaink, és ezt egy digitális rendszer fogja támogatni.
1: Jó, nézzük egy picit távolabbról ezt a történetet még. Egyrészt voltál már itt a műsorban 2024 decemberében, aki visszanézi az adást, az láthatja, hogy egyébként osztálytársak voltunk valamikor nagyon régen, hogy ezért is tegeződünk. No de a Semmelweis Egyetem tanszékvezetőjeként egyszer csak így jött egy sugallat, hogy te vezesd ezt az európai projektet Írországból, ez hogyan történt?
2: Ez úgy történt, hogy 2021-től kezdődően volt egy hazai stratégia, hogy Magyarországot a digitális egészség területén erősítsük meg, és ennek keretében én vezettem két olyan fejlesztési programot, aminek az utódja lett ez a mostani, és mivel sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon nem volt olyan szervezet, amelyik felkészült lett volna arra, hogy egy 20 millió eurós projektet vezessen, támogasson adminisztratív módon, ezért a fejlesztésben, az előkészítésben együttműködő kollégákkal kerestünk egy olyan központot, amelyik ennek a projektnek, nagy európai projektnek a koordinációjára alkalmas, elvállalták, így kerültem Írországba.
1: Tehát egy kicsit jobban csináltuk volna, akkor ezt most csinál, mert itthon is, nem kéne
2: ebből hát ezt itthon kéne csinálni, hogyha a közeg az ennek megfelelő lett volna.
1: Hát bízunk benne, hogy a közeg egyre inkább megfelelő lesz ennek, de nézzük azt, hogy akkor miből áll ez a projekt tulajdonképpen. Ha volt egy rossz példám, vagy jó példám, tehát amit ma ismerünk, az a DAP, ami ott van, nem tudom, 3 millióan letöltötték már, azt olvastam nemrégiben, és 60%, tehát közel 2 millióan telepítették is, vagy használják is, illetve van nekünk egy ESZT-nk, és ennek van egy másik neve, az egészségablak, úgy jelenik meg az alkalmazás. Ezeknek egy továbbfejlesztett európai rendszeréről beszélünk?
2: Igen, pontosan. Mind a két területnek van egy európai jogszabályrendszere, az eIDAS 2, amelyik az elektronikus azonosító tárca rendszert szabályozza, és a magyar DAP-nak is ennek kell majd megfelelni hivatalosan. Idén december 24-től kell minden tagállamban eurokonformnak lenni ezeknek a személyi azonosítóknak és tárca rendszernek. Tudjuk, hogy több ország nem fog ennek megfelelni, így Magyarország sem, de azt mondhatjuk, hogy 2028-tól, ha a kezünkben van egy DAP alkalmazás, ami akkorra már eurokonform lesz, akkor például a mobil jogosítványunkat azt a mobilon keresztül be tudjuk mutatni, vagy a személyi azonosítónkat egész Európában be tudják olvasni, és mondjuk, ami annak idején a külön COVID igazolvány volt, elektronikus igazolvány, ugye az is kiterjed, tehát mondjuk az összes oltásomat azt tárolni tudom ebben az elektronikus tárcában, és Európán belül mindenütt be tudják olvasni, és ha mondjuk egy Ciprusban olvassa be egy szakember, akkor a saját nyelvén látja.
1: Igen, ez lett volna egy kérdés, ami jelenleg mondjuk az egészségablakban mindent magyarul látunk, és vélhetően egy ciprusi orvos, vagy bárki, akinek bármilyen adatunkra van szüksége, nem fog tudni magyarul. Ezt valahogy a rendszer fogja átkonvertálni?
2: Igen, már ma is létezik az úgynevezett határon átnyúló dokumentumcsere rendszer, aminek keretén belül a e-recept és a ritkán változó egészségügy adatok cseréje szabályozott. Ez kötelező lesz 2029-től, és ez valóban egy olyan rendszer, amiben transzkódolással, tehát egyszerűsítve fordítással minden adat megjelenik a fogadó ország nyelvén, tehát ha Horvátországban vagyok, akkor horvátul, ha Portugáliában, akkor portugálul.
1: Miért lesz ez jó nekünk? Nyilván, hogyha valamilyen egészségügyi problémánk jelentkezik Horvátországban vagy Portugáliában, akkor nem kell valahonnan előásni egy csomó magyar dokumentumot, gondolom így elsőre.
2: Hát ez az egyik legfontosabb, hogy ha aki volt már valamilyen módon sürgősségi ellátásban külföldön, akkor amíg elkezdődött az esetnek a szakmai feldolgozása, addig rengeteg apróságnak tűnő adminisztratív lépésen kellett átesni, például a biztosításon. Van egy európai egészségbiztosítási kártya, ami ma már elektronikus, és akkor ebben a bizonyos elektronikus tárcában én be tudom olvastatni egyből egy QR kód leolvasóval beazonosítják, hogy igen, én biztosítva vagyok. Vagy nem kell három nyelven kézzel, lábbal mutogatva elmagyarázni, hát egyrészt az orvosnak, hogy milyen allergiát kérdez meg, nekem megérteni, hogy miről van szó, és utána valamilyen módon elmutogatni, hogy akkor nekem ilyen és ilyen allergiám van. Ez talán a sürgősségi ellátásban a legfontosabb. Hát a másik nagy európai rendelet, ami megvalósult, létrejött, az az Európai Egészségadattér rendelet, ami tavaly március 26-án lépett életbe. Ez biztosítja azt, hogy egyszerűsítsük le, egy európai ESTÉ jön létre, tehát olyan egységes adattér, amiben az adatok szabadon áramlanak, és ilyen módon például a ritka betegségek megszűnnek, vagy nagyon sok ritka betegség megszűnik ritka betegségnek lenni, hiszen 450 millió ember arányában fogjuk egyszer látni ezeknek a betegeknek a történetét, tudjuk majd elemezni, és a mesterséges intelligencia alkalmazásokra gondolunk, akkor létrejön egy európai adatbázis, amin megbízható algoritmusokat lehet majd fejleszteni.
1: Nagyon sokan ma is attól félnek a DÁP-nál, hogy olyanok látják az adataikat, vagy olyanok láthatják az adataikat, akikre nem feltétlenül tartozik. Amikor arról beszélünk, hogy összeléten egy 450 milliós adatbázis, akkor kell ettől tartani?
2: A magának a teljes rendszernek van egy nagyon erős bizalmi regisztrációs kötelezettsége, tehát mindenki, aki, tehát minden szervezeteket lehet regisztrálni ebbe a bizalmi körbe, és minden olyan szervezet, amelyik jogosult dokumentumokat kiadni az én tárcámba, annak meg kell felelni egy szigorú követelményrendszernek, és mindenki, aki olvassa az én adataimat, annak is meg kell felelni. Ráadásul van egy magasabb szintű biztonság, amikor én elektronikusan szignózom az adott dokumentumot, például egy beleegyező nyilatkozatot a telefonomban, én tudom majd szignózni, és az elektronikus aláírással még nagyobb biztonsága lesz ennek a dokumentumnak.
1: És maga a rendszer pedig, ha jól olvastam, már ez elvileg a DÁB-ba is be fog épülni, talán már idén, arra is képes lesz, hogy megválasszam, hogy valakinek megmutatom, akkor ő mit láthat.
2: Így van, tehát ez a szelektív kiválasztás, angolul selective disclosure, tehát szelektíve valóban ki tudom választani, hogy mely adatok azok, amiket én annak az adott intézménynek vagy embernek nem megmutatok, hanem megosztom vele.
1: Hát mondjuk ez minket most nem fenyeget, de mi moziba megyünk, és 18 éven felüliek jöhetnek csak be, akkor megmutatom ezt, és igazolom, hogy elmúltam 18.
2: Igen, van egy ilyen funkció, hogy közvetlenül, tehát a kort egyetlen egy funkcióval tudom azonosítani, azt épp két hete mutatta be az Európai Bizottság, ez egy egyszerű alkalmazás, aminek egyetlen egy funkciója van, hogy a kort igazolja. És akkor ugyanígy lehet bármilyen egyetlen egy adatot, például oltást igazolni, vagy vércsoportot, tehát ilyen módon még gyorsabb az azonosítás.
1: És nem kell magammal vinni egy csomó dokumentumot.
2: Nem kell semmi más magammal vinni, mint a telefonomban az elektronikus tárcát, amit először össze kell párosítani a fogadó, olvasó eszközzel, és akkor utána, ha ez létrejött, akkor én valóban ki tudom választani azt a funkciót, amit éppen akkor alkalmazott.
1: Ez az, amire ma a DAP még csak a rendőri igazoltatásnál képes, legalábbis én is próbáltam közintézményben DAP-pal igazolni magam, nem maradtam átütő sikert, mondjuk úgy megoldották végül, de elég bonyolult volt, és nem gyakorlat tette még a mestert.
2: Igen, tehát ez jelenleg az előkészítés szakaszában van. Nagy biztonsággal azt mondhatjuk, hogy 2028-tól Európában ez széles körben alkalmazott lesz.
1: Ezek szerint mégis praktikusan teszem a magammal, viszem a személy azonosítókártyámat.
2: Másfél évig, igen.
1: Újra megkeresem a pénztárcámat, pedig nem hurcoltam magammal egy jó ideig. Amit mondtál az elején, vagy az előbb inkább, ugye egy 450 millió ember adatai gyűlnek össze, nem tudom milyen visszamenőleges hatállyal kerülnek bele az adatok, de amik a magyar EST-ben, ha jól tudom, most már 2017 óta gyűlnek az adatok, és több százmillió, több vagy milliárd adat van benne. Ezt az adat halmazt, mondjuk csak az egészségügyben, ezt mire lehet majd igazán használni? Ki használhatja, és mire?
2: Minden kutató használhatja. Ennek az Európai Egészségadattérnek ez az egyik legnagyobb hozománya, hogy Európában bárhol is ül egy kutató, a teljes európai adatkészlettel tud dolgozni, aminek a jelentősége az, hogy ez már egy akkora adathalmaz, amiben nagy biztonsággal tudunk mintázatokat fölismerni, tehát egy mesterséges intelligencia alkalmazással elkezdünk vizsgálódni, hogy milyen mintázatok ismerhetők föl, akkor nagy biztonsággal olyan mintázatokat tudunk leírni, amiket aztán a diagnosztikában, a gyógyításban tudunk használni. Tehát a legfontosabb, amiben óriási előrelépés várható, ez a egészségbetegség átmenet. Ma az egészségbetegség átmenetről gyakorlatilag fogalmunk sincs. Tehát tudjuk azt az állapotot, amikor már jó betegek vagyunk.
1: Igen.
2: Ha jól leírt a folyamat, akkor látjuk, amikor már elkezdődik ez a folyamat, de azt a pontot, amikor az egészség megbomlik és átalakul egy betegség folyamattá, ezt hívjuk egészségbetegség átmenetnek, elnézést a kifejezésért, fogalmunk sincs. És ez a mintázat felismerés ebben jelentős előrelépést fog hozni.
1: És amikor mondjuk megvan ez a mintázat felismerés, és van ez a pont, amikor a betegség, egészségből átmegyünk betegségbe, ezt a még egészséges, de már majdnem beteg is tudni fogja valahonnan, vagy ez csak a kutatók számára?
2: Nem, ez a lényeg, és az egész európai egészségadatrendszernek ez a legkomolyabb jövőbeli haszna, hogy mivel mindannyiunknak el kell tudni majd érni a saját egészségadatait, mi magunk válunk az adatközponttá. Létrejönnek azok a szolgáltatások, amik figyelmeztetnek bennünket, illetve folyamatosan támogatnak abban, hogy minél tovább egészségben éljünk. Ez a legnagyobb változás, amit várhatunk ezeknek az előrejelző algoritmusoknak a használatával, hogy segít minket hosszú ideig egészségben élni, ami most nagy divat, ez a longevity mozgalom. Amerikában mindent baromi jól be tudnak csomagolni, ezt is nagyon jól becsomagolták. Ha tudjuk, hogy hogyan kell egészségesen élni, nagyjából azért tudjuk, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy egészségben éljünk, és folyamatosan adatok alapján elemzések készülnek arról, hogy és egyébként hogy vagyunk, mondjuk a biológiai korunkról, akkor én tájékozott vagyok abban, hogy most ugye azt mondjuk, hogy egyáltalán nem szabad alkoholt inni.
1: De hát, a borászok nem
2: de, de lehet, hogy mégis három aperol spritzet megiszom valamelyik este, de tudni fogom, hogy ez milyen kockázattal jár.
1: Igen. A magyar mesterséges intelligencia stratégiában is, ha jól emlékszem rá, van utalás például az okos eszközök használatának valamilyen fajta integrálására. Nem tudom, ez európai szinten is így van-e?
2: Meg.
1: És hogy ez ez mennyire lesz valóság? Tehát én egyre semmilyen jelét nem látom, hogy ebben mondjuk az elmúlt másfél évben történt volna valamilyen előrelépés, bár volt már itt vendég, aki azt mondta, hogy ez nagyon kéne, hogy legyen.
2: Hát az előrelépés az folyamatosan zajlik a háttér munkában, ebben az említett Európai Egészségadati Rendeletben. Van egy nagyon komoly szakasz, amelyik arról rendelkezik, hogy a különböző adat rögzítési és tárolási eszközöknek egymással kell tudni kommunikálni, tehát egy standard átadó-átvételi kapcsolat kell, hogy létrejöjjön, és a mobil applikációk is ennek része, wellness applikációnak hívja a rendelet. Tehát minden, illetve amit az előbb mondtam, hogy az egészségügyi rendszerekbe én nekem tudni kell rögzíteni ezeket az okos eszközadatokat, tehát teljes mértékben egy standard rögzítési móddal bekerülnek az én egészségadataim közé, és azt, hogy ezeket hogyan kell rögzíteni, hogyan kell elemezni, az a klinikai adatokkal együtt kerül felhasználásra, vagy például a génszekvenálási adatoknak az ismeretében, vagy ugyanígy a viselkedési adataimat is föl tudják használni, illetve ha én engedélyezem, akkor föl fogják használni. Tehát ennek révén kerül be az elemzési körbe az okos eszközöknek a köre, és ezáltal az előbb említett mintázat adathalmaza gazdagabb lesz.
1: Igen. Csak maradjunk még egy pillanat az okos eszközöknél. Ugye okos eszközöket ma se száma helyről szerezhetünk be, Kínától, Amerikán át, Európáig, magyar, bármilyet, ezeket mind ti valamilyen módon integráltatjátok? Vagy ez egy előírás lesz, hogy legyen egy olyan kimenete ennek az eszköznek?
2: Igen, minden olyan eszközt, aminek az adatát mi egészség elemzésre föl fogjuk használni Európában, azt engedélyeztetni kell, tehát egy engedélyezési eljárás keretében minősítik, tehát csak minősített adatrögzítési rendszerek adatai használhatók föl ezekhez az egészségelemzésekhez.
1: De ez már ma is így van, vagy ez majd még lesz egy-két év múlva?
2: Ez lesz. 2027-ben kell meghozni azokat a végrehajtási rendeleteket, amik rendelkeznek ezekről az elvárásokról, hogy hogyan kell megfelelni mondjuk a Metszolnak, a Magyar Kórház Informatikai Rendszernek, annak az európai elvárásnak, ami alapján az adatok azok oda-vissza szabadon áramlanak.
1: De csak arra gondoltam, hogy a telefonomban, amit most 5 éve használok, és lassan le fogok cserélni, de amíg 5 éve használom, addig 5 év adata van benne. Ez véletlenül el is fog veszni, nem?
2: Hát maga az adat nem feltétlenül vész el akkor, hogyha egy olyan kapcsolódási ponton keresztül kerül rögzítésre, vagy át mondjuk egy online szolgáltatáson keresztül van egy átkódolás, és az átkódolt adatok kerülnek be a rendszerbe, akkor nem vész el. A lényeg az, hogy olyan formába kell hozni, hogy az egységes európai rögzítési elveknek
1: és megfeleljen. És ez a gyártóknak lesz a feladata?
2: Igen.
1: Jó, hát akkor majd figyeljük, hogy mikor jelennek meg ilyen eszközök, meg majd nyilván olvassuk a híreket, hogy tiltakoznak az eszközgyártók ellen, hogy egy újabb szabályt lőcsöltek a nyakukba, nem?
2: Hát igen, ez egy izott szabvány. Valóban, hogyha csak a költségeket nézzük, akkor ez fájdalmas lehet, ha azt nézzük, hogy milyen haszonnal jár, tehát milyen egészség, nyerességgel, milyen kimenetellel jár, és olyan finanszírozási jutalmazási rendszereket vezetünk be, amikor akár kereskedelmi célú hasznosításnál, akár közcélú hasznosításnál a költségeket és a kockázatokat megosztjuk társadalmi szinten a különböző szereplők között, akkor ez sokkal kevésbé fájdalmas, mert nem egy szereplőre hárul az összes költség és kockázat, hanem elosztjuk. És ezért fontos, hogy Európában létrejöjjön egy közszolgáltatási rendszer európai szinten is, tehát ne az amerikai úgynevezett platform modellt alkalmazzuk, ami folyamatosan nyereséget termel, irtózatos mértékű nyereséget a mi megosztott adataink révén, hanem egy közcélú felhasználás legyen, és ez a közcélú szolgáltatási rendszer szolgálja valamennyi európai tehát, állampolgárnak az egészséget.
1: Ebben az új rendszerben, amit építetek, az európaiak adatai Európában maradnak, leszámítva, amit a telefonjuk amúgy is továbbít valahova.
2: Hát, igen, leszámítva azt, amit most is csinálnak, de Európában már biztos, hogy 100 millióan világszerte legalább 1 milliárdan az egészségügyi leleteiket föltöltik a ChatGPT-nek, és megkérdezik, hogy mi a véleménye róla. Hát ez mindenkinek a saját szíve joga, saját maga dönt róla. A szakemberként mi ezt nem javasoljuk. Nagyon kevés hozadékkal jár, de valóban egy olyan európai rendszert, szolgáltatási rendszert alapozunk meg, amin belül ellenőrzött alkalmazások lesznek hozzáférhetőek.
1: Most Magyarországon új egészségügyi kormányzat is van. Hogyan kapcsolódik, vagy kapcsolódik már ehhez a rendszerhez, vagy fog kapcsolódni, vagy hogyan, mit vártok tőle?
2: Kötelező lesz kapcsolódni, hiszen az említett európai rendelkezések azok minden tagállamra vonatkoznak, tehát ezt a bizonyos európai egészségadati rendeletet és annak a végrehajtási rendeleteit azt alkalmazni kell. Ez egyébként minden magyar állampolgárnak az érdeke, mert a szolgáltatás színvonal javulni fog, emelkedni fog, kapcsolódunk egy olyan európai tudás áramhoz, bázishoz, amiben minden európai állampolgár számára azonos szintű szolgáltatások lesznek elérhetőek, hiszen ha a digitális térben az információk akadálytalanul áramlanak, és egyik nyelvről a másikra automatikusan lefordításra kerülnek az információk, egyre nagyobb mértékben lépésről lépésre, akkor magyar állampolgárok is hozzáférnek az összes lényeges közszolgáltatáshoz.
1: Így legyen. Mondtad, hogy lefordítodnak automatikusan. Most, amikor mesterséges intelligenciával fordítunk valamit, vagy feltöltjük a leletünket a ChatGPT-nek, akkor egy meglehetősen kétes eredményt kapunk. Lehet, hogy nagyon jó, de lehet, hogy van olyan három olyan szarvas hiba, ami egy egészségügyi dokumentumban problémás. Ez hogyan fog történni?
2: Itt ki kell egy kicsit térnünk arra, hogy a mesterséges intelligencia eszközöktől mit várhatunk ma az egészségügyben. A mesterséges intelligencia eszközök adatokkal dolgoznak, és olyan adatokkal dolgoznak, amik valamilyen módon a valóságot tükrözik. Igen. Digitális sikernek hívjuk. Az egészségügyben kettő olyan terület van, ahol tudjuk, hogy a valóság és az adat között mi a kapcsolat, hogyan vetítjük le, mint hogy a térképnél is levetítjük a valóságot két dimenzióra, ugye itt is levetítjük két vagy három, vagy akár több dimenzióra, de mindenképpen egy vetítés történik. Kettő olyan terület van, ahol a vetítésnek a módszertana jól ismert, az egyik a képalkotó eljárások, a másik a génszekvenálás. Az összes többi esetben nem tudjuk leképezni a szervezetünk dinamikus mozgását. A szervezetünk nem statikus, folyamatosan oda-vissza változó folyamatoknak az összességéről beszélünk, tehát minden mozog. Ezt nem tudjuk leképezni, tehát a jelenlegi tudásunk szerint is korlátozott az, hogy egy mintázatfelismerő mit tud mutatni, tehát nem tud olyan megoldást mutatni, amire én 100%-ig hagyatkozhatok.
1: Világos, csak mi kell gondolni, ha van egy leletem föltöltve az EST-be, és azt lefordítja horvátra, portugálra, egyébre, hogy ez hogy történik? Ez az egyszerű fordítás, mert most lefordítom egy mesterséges intelligencia alkalmazással, akkor lehet, hogy lesz benne három szarvas hiba.
2: Tehát emögött standard terminológiák, tehát minden egyes beavatkozásnak, diagnózisnak megvan a kódja. És az elektronikus rendszerekben ezekkel a kódokkal kerül rögzítésre, és akkor egy kódhoz ott van az összes európai megfelelő, amit az adott tagállamok párosítanak az adott kód mellé.
1: Tehát akkor nem a magát, a szöveget fordítja le, hanem a tartalmát.
2: Igen, értem. Tehát valójában a gyakorlatban transzkódolás folyik, amit megelőz egy szakemberek által validált lista.
1: Értem, mondjuk, tegyük föl, de nem vagyok szakember, úgyhogy nem is kell értenem, csak bízni benne, hogy majd jó adatok lesznek ott. Ez egy kicsit félrevezető dolog, mert aztán áttérünk a mesterséges intelligenciára, de tavaly különböző egészségügyi okok miatt azt tapasztaltam, hogy mondjuk Magyarországon készül valahol egy CT valakiről, vagy valamilyen testrészéről, akkor ezt mondjuk nem feltétlenül biztos, hogy egy másik orvos, aki éppen felülvizsgálatra elmegyek, az meg tudja nézni egyáltalán, mert közlő, hogy hát bizony elég sok szoftver van, és ezt ő pont nem ismeri. Ez európai szinten gondolom még hatványozottabban így van, hogy más használnak, nem tudom, Nyíregyházán, mint Tromsø mellett, mert logikusan mást használnak. Ezt hogyan tudja egy ilyen rendszer áthidalni?
2: Hát ezt is standardizálja ez a bizonyos európai egészségadattér és annak a rendelete. 6 olyan adatcsoport van, információcsoport, amit kötelezően meg kell osztani. Először 2027-től, majd a második adatcsomagban 2029-től, tehát pont a képalkotó eljárások azok, amik 2029-től egy bizonyos meghatározott standard szerint kell, hogy átadásra kerüljenek a különböző rendszerek között. Tehát ez nem csak országok között igaz, hanem különböző adatrögzítési és kezelési rendszerek között. Ez a korábban említett adatátadási kapcsolódási pont, ez szabályozza ez a rendelet. Most tárgyalják a végrehajtási rendeleteket, tehát lesz egy standard arra vonatkozóan, ezeket a CT-ket hogyan kell tárolni és megosztani.
1: És akkor bízhatunk benne, hogy talán ez már akkor Gyöngyös és Budapest között is működni fog.
2: Hát 2029-től minden európai tagállamban kötelezően meg kell felelni annak a úgynevezett DICOM standardnak, amelyik leírja, hogy hogyan kell ezeket a leleteket rögzíteni, tárolni.
1: Miközben egy ekkora projektet vezet, ami szolidan 450 milliónkat érinti, hogyan marad időd a Semmelweis Egyetemre? Hát, tudom, 24 órából áll egy nap.
2: Nem. Hát mindenhol nagyon jó kollégáim vannak. Ugye, régóta foglalkozom ezekkel a területekkel, és sikerült olyan munkamódszert kialakítani, ahol megosztjuk a feladatokat. Világos elképzelésem van arról, hogy hogyan haladunk lépésről lépésre. Úgyhogy hát igen, pontos időbeosztással. Én profi sportoló voltam, gyakorlatilag mikor osztálytársak voltunk már, akkor is sokkal inkább a tájfutás meg a futás érdekelt, mint az, hogy hányast kapok matekból.
1: Megsúgom, hogy általában azért ötöst kaptál
2: hát
1: matekból.
2: Igen, ötös voltam matekból is, mint majdnem mindenből, de nem is az a lényeg, hanem hogy én 15 éves korom óta percre beosztom a napomat, tehát lehet, hogy ez van a háttérben, hogy igen, gyakorlatilag én percre beosztom a napjaimat korán reggeltől késő estig, és akkor ebbe sok minden belefér.
1: Sportolsz még, ha már itt
2: igen,
1: tartunk?
2: Igen, én futok minden nap.
1: Ezt kimondottan irigylem. Na jó, akkor térjünk rá a Semmelweis Egyetemre. Amikor itt voltál, ez mondom, olyan másfél éve volt körülbelül, akkor még azért azt gondolom, hogy viszonylag újdonság volt a mesterséges intelligencia, legalábbis mondjuk egy diák számára, aki akkor csöppent be egy egyetemi életbe. Eltelt másfél év. Te mit látsz, mi változott azóta az egyetemen?
2: Hát az egyetemen egyrészt az változott, hogy szeptembertől kezdve az egész egyetemen minden elsősnek meg kell tanítanunk, hogy hogyan alkalmazza a mesterséges intelligencia eszközöket. Mi egyébként az egészségtudományi karon most már harmadik éve tanítjuk a hallgatóknak azt, hogy hogyan tudnak saját maguknak tanulási asszisztenst fejleszteni. Hát az változott, hogy ami egy nemzetközi trend, hogy az írásbeli beadandókat és a szakdolgozatot azt ki kell vezetni a felsőoktatásból. Tudjuk, Cambridge-ben, Oxfordban 3 éven belül megszüntetik a szakdolgozatokat. Egy szakdolgozatot hát 13 perc alatt, ha valaki ért a mesterséges intelligenciához, akkor legyárt. És hát ezt látjuk. Tehát azt látjuk, hogy a beadandókat, az írásbeli anyagokat, azokat a prezentációkat, amiket be kell küldeni, azokat mesterséges intelligenciával állítja elő a hallgatóknak a legnagyobb része. Tehát az változott, hogy az oktatást az gyökeresen át kell alakítani, állítja elő a hallgatóknak a legnagyobb része. Tehát

0: használatot, mint eszköztárat, mint egy svájci bicskát, és ugyanakkor megtanítsuk nekik mindazt, ami szükséges a szakmához. Tehát ez most egy óriás kihívás nekünk, oktatóknak, hogy hogyan alakítsuk át az oktatást úgy, hogy az egyetemi diplomával együtt azt a kritikai érzéket is már magukénak tudják a friss szakemberek, hogy felül tudják bírálni a mesterséges intelligenciát.
1: Igen, ez egy komoly kihívásnak tűnik. A hallgatók kedvéért el tudod mondani 5 mondatban, 10-ben, hogy hogyan kell egy oktatási segédanyagot előállítani mesterséges intelligenciával?
0: Hát ennek különböző szintjei vannak.
1: Kezdő szint.
0: A nagynyelvi modelleknek 2 kulcspontja van. Ugye az egyik az utasítás, hogy az utasítás, ez kellően részletes legyen, és akkor ebben magasabb szinten már be lehet állítani, hogy minél inkább természetes legyen a megfogalmazás, tehát mondjuk ne egyforma hosszúságú mondatok legyenek a szövegben. Tehát az egyik az utasítás, beletenni a kizárt kifejezéseket, felsorolások ne legyenek benne. Ezek tulajdonképpen, aki régóta használja, az tulajdonképpen alapismeretnek számít. A másik pedig a kontextus, tehát az a helyzetleírás, ami meghatározza annak az adott ismeretnek a kereteit. Egyre inkább helyzeteket mutatunk be, tehát az ott helyzetnek a leírása, az, ami szükséges, és ezeket kell pontosan meghatározni, és egyre inkább azt mondjuk, hogy beszélgetni kell ezekkel az alkalmazásokkal. Nagyon nehéz elsőre eltalálni azt a jó utasítást, amivel azt kapom, amit én elvárok. Tehát meg kell tanulni beszélgetni ezekkel az alkalmazásokkal, és felismerni, hogy mikor fut teljesen zátonyra ez a beszélgetés, és akkor azt le kell zárni, és nyitni egy újat.
1: Igen, ez egy praktikus megoldás, és néha tényleg ez az egy, ami működik, mert nem lehet a gyurma figuráról lehozni sehogyan sem az alkalmazást, mindenképp azt akar csinálni. De nem az esetre gondoltam, hogy van egy tananyag, azt feltöltöm a mondjuk ChatGPT-be, vagy Gemini-be, teljesen mindegy, és abból tanulok, és akkor legalább azt tanulom, vagy ahhoz készítem a segédanyagot, amihez valóban kell, és nem ahhoz, amit ő gondol a kérdésre.
0: Hát igen, ez a Customer GPT, tehát amikor személyre szabom a működését, és akkor valóban, tehát én egy personát ki tudok alakítani, tehát hogyan viselkedjen, igen, milyen szakembernek a bőrébe bújva, vagy milyen tanárnak a bőrébe bújva dolgozza föl az irodalmat, igen, amit én föltöltök, és megmondom, hogy ebből dolgozza. És akkor biztosan tudom, hogy egy ellenőrzött alapanyagból dolgozik.
1: Igen, és viszont mondjuk egy általános vagy középiskolás gyereket le is ültet a gép elé, mert végül is a géppel csinálhatja ezt a feladatot, és a géppel dolgozhat akár párbeszédben. Ez már szintén volt az egyik műsorban korábban, aki elmesélte, hogy nyolcadikos kisfia fizika leckét, hát azt nem képtelen volt megcsinálni, így viszont, hogy a számítógéppel egy interakcióba került, így boldogan tanulta, és a végén megtanulta tökéletesen az anyagot, egy Szókratesz módszernek hívták akkor, csak ez a hallgatóknak mondom, így meg lehet találni a korábbi műsorok között, hogyha valakit érdekelne. A másik ilyen, amire kicsit kíváncsi vagyok, vagy nagyon kíváncsi vagyok, de kicsit érinti a témát, hogy amikor ma bekerülnek az elsősök egy egyetemre. 3 évvel ezelőtt talán még nem nagyon tudták, hogy van mesterséges intelligencia, mert honnan tudták volna, mielőtt megjelent a ChatGPT. Ma pedig már úgy érnek be, hogy valami múltjuk is van ezzel vélhetően, aki egyetemre megy, az 16-17 éves korától már biztosan használja, nem?
0: Változó, van, aki használja, jól kell, sem használják, és van, aki egyáltalán nem használta, vagy mondjuk...
1: Létezik ma még olyan egyetemre menő fiatal, aki egyáltalán nem használja a mesterséges?
0: Van néhány, igen. Kevesen vannak, de vannak. Illetve többen vannak, akik ugye, tanulmányaikkal összefüggésben egyáltalán nem használták, hanem mondjuk buli szervezésre... Igen.

0: használják, vagy hova menjünk a hétvégén, tehát ilyen javaslattételre használják, meg Google keresés helyett. Tehát igen, sokan használják, és ezért is tanítjuk már első fél évben azt, hogy mit lehet várni, mik a veszélyei. De tudjuk, ellenőrzött vizsgálatokból orvosoknál is megcsinálták, hogy megmérték, hogy két hétig rendszeresen ChatGPT-t használtak az orvosok, és ennek következtében az agyi kapacitásuk, agyi munkájuk 30%-át elvesztették, tehát ellustul az agyunk, igen, hogyha túl sokat használjuk ezeket az eszközöket. Tehát minden hallgató kap egy brosúrát tanulmányai elején, ami úgy kezdődik piros betűkkel, hogy döntést kell, hogy hozzon. Hogy vagy megtanul egy szakmát, amiért itt ide jár és jelentkezett ide, vagy megelégszik azzal, hogy megszerzi a jegyeket, és megcsináltatja a mesterséges intelligenciával a különböző feladatokat. Ha az utóbbit választja, akkor annak az a kockázata, hogy a diplomája nem fog érni semmit, hiszen helyettesíthető lesz, igen, mesterséges intelligenciával. Tehát együtt kell, hogy működjünk a hallgatókkal, és ez a világ, amiben most belépünk, vagy már benne vagyunk, abban is más, hogy a hallgatókkal együtt működve tudjuk a legjobb tananyagot, a legjobb oktatási módszertant kialakítani. Mi az egyetemen egyébként, az én tanszékem az egész egyetemen tart továbbképzést arról, hogy oktatóként hogyan kell használni, ma is van egy ilyen holnap is, egész héten tartunk most ilyet, hogy hogyan kell használni oktatóként a mesterséges intelligenciát, és erre mindig fölhívjuk a figyelmet, hogy nem tudjuk egyedül eldönteni, hogy mi működik, mi lesz jó. Folyamatosan együtt kell működni a hallgatókkal, visszajelzést kell kérni, mérnünk kell az eredményeket, csak közösen, az angol kifejezéssel kokreációban tudjuk kialakítani ezeket a tananyagokat, hiszen egy teljesen új helyzetről van szó.
1: Ez mennyire nehezíti meg az oktatók életét?
0: Nagyon. Hát nincs olyan tananyag, amit a mi területünkön egészen biztos, tehát a digitális egészség területén nincs olyan tananyag, amit ne kéne legalább évente fölülvizsgálni, de általában fél évente fölülvizsgáljuk és átalakítjuk, tehát azt kell mondjam, hogy nincs olyan tananyag, amit egy évre rá ugyanúgy használni lehetne.
1: Igen, ez elképesztő, ez a fejlődési ütem. Nem tudom, hogy ti minden megjelenést, egyebet ugyanígy lekövettek, vagy kénytelenek vagytok lekövetni valamennyire, mert a diákok is lekövetik, vagy nem követik, vagy lekövethetik.
0: Hát nekünk lekövetni kell, tehát a legnagyobb alkalmazásoknak a fejlesztéseit folyamatosan nyomják, követjük, vannak szerzők, angol nyelven publikálnak, akik folyamatosan nyomon követik a különböző alkalmazásokat. Igen, tehát figyelni kell a szakirodalmat, figyelni kell a fejlesztéseket, és nekünk magunknak alkalmazni kell egy jelentős részét a megváltozott eszköztárnak.
1: Mondtad, hogy a ChatGPT-t ne használjuk leletek kiértékelésére. Többé-kevésbé. De már erről beszéltünk másfél évvel ezelőtt is, hogy viszont ugye az orvosok szíveskednek a leleteket egy, kettő vagy három nyelv keverékéből megalkotott szöveggel elállítani, amit hát bizony nem mindenki ért. Én sem minden latin szót értek, amit leírnak egy leletbe. Ezeket viszont a ChatGPT-től kérdezzük meg. Viszont inkább azt kérdezném, mert erre azt mondja, egyébként azt mondják erre sokan, hogy még mindig jobb, ha ő elmondja, mint hogyha éppen nincs a közelben orvos, akitől meg tudom kérdezni, hogy mit jelent, de hogy mikor leszünk egy olyan alkalmazás, ahol ezt tényleg mondjuk orvosok által validáltan tudom lefordítatni.
0: Van ilyen törekvés, sőt, hát ilyen irányú fejlesztés van. Hollandiában járnak a legörülébb abban, hogy a korábban említett orvosi nevezéktan az betegek, állampolgárok számára érthető módon is rögzítésre kerüljön, tehát az a kódrendszer, amit az előbb beszéltünk a igen. különböző nyelvek közötti átkodolásra, annak van egy olyan változata, ami kifejezetten a betegeknek szól, hogy ők jól értsék azt, amiről szó van. Tehát a kezdeti lépések meg megtörténtek. Tehát ebben az európai egészségadattérben, ahol több nyelvi szolgáltatások lesznek, ott az egészségügyben rögzített adatok, információk jelentős része érthető módon is elérhető lesz. Ez nem 2027-8-ra, inkább 10 év múlva.
1: De akkor egyszer van erre esélyre, hogy megértjük, hogy mit állapított meg rólunk a saját orvosunk.
0: Igen, ez kifejezetten cél, és ez zajlik, ez a fejlesztés. Tehát abban a projektben, tehát abban a fejlesztésben, abban a szolgáltatás fejlesztésben, amiben én dolgozom, ott ez egy kiemelt feladatunk, hogy mondjuk 2028 második felében ez elérhető legyen több nyelven, és ezeknek az alkalmazását először tesztelni fogjuk, aztán pedig hozzáférhető formában elérhető lesz minden európai országban.
1: Ez nagyon jól hangzik, meg jó lenne, hogyha már ez akár előbb megvalósulna, ez a projekt nyilván nem fog, és nyilván nem rajtad múlik, hogy előbb megvalósuljon, azért 27 európai tagállamnál, mire ez így átmegy egy az egybe, az szokott némi fennforgásokkal járni.
0: Hát igen, azt szoktam mondani, 27 plusz 2, mert Norvégia és Izland is benne van, de hát igen, 27 igen. tagország, különböző rugalmasságú szervezetek, különböző szándékkal, valóban külön kell foglalkozni gyakorlatilag minden országgal, és megismerni a motivációikat. Hát ez egy izgalmas rész, hogy hogyan találjuk meg azt a közös hangot minden országgal, hogy ők is úgy érezzék, hogy ezt érdemes megcsinálni.
1: Te így egy ilyen EU projektet vezetve is úgy látod, hogy az EU kicsikét lassú, vagy úgy látod, hogy ez körülbelül az az optimális ütem, amiben haladni lehet egy ekkora projekttel?
0: Hát, ha összehasonlítom azzal a mechanizmussal, hogy egy multi működik, ahhoz képest biztosan lassú. De én voltam globális igazgató, multinál is, tehát ott egész mások a folyamatok, és sokkal inkább célorientált és egységes irányban tud haladni egy teljes közösség. Itt azt látom, hogy az európai egészség adattér és ez a bizonyos európai azonosító, elektronikus azonosító és tárca rendszer, ez abban segíteni fog, hogy kijelöli a fejlesztési utakat. Tehát a keretrendszer létrejön, amin belül sokkal gyorsabban lehet haladni. Visszatérve a kérdésedre, ma sokkal gyorsabban tudunk haladni ebben az egészségadattér rendszerben, mint ahogy 3 éve haladtunk. Tehát gyorsul.
1: Gyorsul, az jó. És egyébként akkor még a végén azt kérdezem, hogy ez létrejön ez az adattárca rendszer. Keret. Ez nagyjából föl fog emészteni minden olyan kis egyéb dolgot, amit mellette használunk? Tehát nem tudom, most csak ez jut eszembe, de nem példának mondom, de a BKK app, meg egyebek, amiből nagyjából teljesen logikus lenne, hogy ezek összeépüljenek valamikor.
0: Hát igen, a jegy, tehát
1: igen, például.
0: Ezek mind bekerülnek a tárcába valóban, tehát a diploma bekerül, most zajlik egy európai pilot projekt, amelyik az utazási dokumentációt helyezi el ebben a bizonyos elektronikus tárcában. Igen, egyszerűsítik az életünk, hiszen nagyon sok dokumentum, információ egyetlen egy alkalmazásban lesz benne.
1: Hát akkor várjuk, hogy ez meglegyen. Legkésőbb akkor, de szerintem még előtte is fogunk találkozni. Nagyon szépen köszönöm dr. Lantos Zoltán, aki a vendégünk volt. Önöknek a figyelmet, amennyiben tetszett a műsor, nyugodtan osszák meg, amennyiben nem tetszett, akkor Zolinál reklamáljanak. Köszönöm szépen.
0: További szép napot kívánok, viszontlátásra.
2: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: A vendégvárót hallják, tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat, itt a Spirit FM. Róna Jegon vagyok, Tóth Peti Lili a szerkesztő, és a mai célpont nem kisebb jelentőségű hely a magyar történelemből, mint Sárospatak. És hogy mennyire megvan ennek a jelentősége, hát ott van a Rákóczi vár, hogy más nem mondjunk. A Rákóczi vár pedig sok mindent leír a mi történelmünk viszontagságaiból, és hát meg is mutatja. Dr. Tamás Edit, a múzeum igazgatója, történész főmuzeológus a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
3: Van azzal dolog, hogy mi ezt az egészet, hogyha ott vagyunk a várban, úgy hirtelenjében felfogjuk, hogy micsoda történelmi időkkel nézünk szembe, amikor ott sétálunk, igaz? Azért az egy feladat.
4: Igen, hiszen a várban majdnem 500 évesek vagyunk, hiszen 34-ben már arról fogunk beszélni, hogy 500 éves a vár, ami hip-hop és itt lesz, de hát a 16. században a Perényi család építette ezt a nem olyan nagy, de azért egy jelentős birtokközpont itt észak-kelet Magyarországon. Erődített várfalai ma is állnak, ez különlegessé is teszi, de leginkább a látogató pillanatoknak a belső vár él a képzeletében, amikor belépnek a történelmi falak közé, és velünk szemben a Vörös Torony, a Loránci Loggia, és körbe öleli a várudvart a kastély szárnyak, és hát mindenütt ott a történelem, a 16, a 17. század, az építés szempontjából a Perényiek, a Rákóciak, ha történelmi esemény, akkor talán a legemblematikusabb helyünk a Szubróza terem, a Besserényi féle szervezkedés kapcsán. Vörös Toronyban ott van a Lovag terem az 1708-as országgyűléssel, de azért mindenki második Rákóczi Ferencet kapcsolja leginkább a Sárospataki várhoz.
3: Hát bizony, a magyar történelem egyik legfontosabb alakja, és hát ugye a Sárospataki vár az, az örökségének is az emlékhelye. Mennyi maradt meg, mennyi megmutatható a Rákóczi örökségből, vagy igazából ez egy szellemi örökség csak?
4: Hát az épület együttesén azt mondhatom, hogy szerencsénkre nagyon jó állapotban, jól megmaradt. Persze az erődítés rendszereit bő 300 esztendeje részben megrongálták, de alapvetően az épületre úgy tekinthetünk, mint egy autentikus épületre. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a szabadságharc után a rákóciak kiléptek a magyar történelemből, hiszen második Rákóczi Ferenc emigrációba vonult, és itt maradtak parlagon, úgymond a várai kastélyai berendezéseikkel együtt, és sajnos Sárospatakról is eltűntek azok a tárgyak, szétszóródtak pontosan van, amelyek közvetlenül a fejedelemhez, a fejedelmi családhoz kapcsolódtak, tehát nem volt egy olyan folytonosság, mint hogyha elmennénk Fraknóra, és ott mindenütt ott vannak az Eszterházi eredeti tárgyak. Tehát azok a tárgyak, amelyek ma itt a mi gyűjteményünkben vannak, vagy a mi kiállításainkban vannak, azok a múzeum 1950-es alapítása után kerültek gyűjtés, vásárlás, ajándékozás útján gyűjteményünkbe, vagy a kiállításunk esetében nagyon sok a Nemzeti Múzeum gyűjteményéből van, de most talán sokan tudják, 350 esztendeje született második Rákóczi Ferenc, és van egy időszaki kiállítás is. 14 magyarországi múzeumtól volt lehetőségünk kölcsönözni, hogy a legféltettebb, legkülönlegesebb tárgyaikat bemutassuk. Mondhatnám, vizet hoztunk a tengerbe, tehát van egy 800 négyzetméteres, 800 eredeti tárgyas állandó kiállításunk, és van egy különleges 80 darabot felvonultató időszaki kiállításunk, amiben például második Rákóczi Ferenc ABC-s könyve épp úgy ott van, mint Mikes Kelemen eredeti törökországi levelei, és ami a kettő között van, az ugyanúgy érdekesség és különlegesség.
3: Például Rákóczi ABC-s könyve az magyar ABC-s könyv volt?
4: Igen, ez egy Kassán kiadott ABC-s könyv, tehát egy nyomtatott könyv, és azt teszi különlegessé, hogy a kisgyerek épp úgy, mint a mai gyerekek, összefirkálták. Tehát amikor az elejét kinyitjuk, akkor firkák vannak benne, rajzkezdemények, íráskezdemények, amelyet második Rákóczi Ferenc firkált bele. Tehát ő sem volt más, gyerekből volt, és úgy tanult, mint a mai gyerekek.
3: Ferike nem vigyázott a tankönyvre, igaz?
4: És érdekes az, maga ennek a története is különleges, hogy tanítói környezete őrizte meg itt Sárospatakon, bekerült a trinitáriusokhoz, utána átkerült a piaristákot sátorolja új helybe, és aztán a 19. század végén pedig felkerült a budapesti központi piarista könyvtárba. Tehát az a könyv, ami valamikor itt Sárospatakon őrződött, ez a picinke könyv, most Budapesten van. De ez a nagyszerűség az ilyen időszaki kiállításoknak, és hogy milyen fontos az összefogás az intézmények között, hogy ezek az intézmények mindenki egy-egy féltve őrzött kincsüktől megszabadult, vagy kölcsönadta el az időszakra, hogy nem ő állítja ki azt az egyet, hanem itt ezt a kész garnitúrát, ezt a különlegességi kört, most itt Sárospatakon láthatjuk október 31-én.
3: Tényleg vannak ott csodák, én most éppen azt böngészem, hogy ott van például második Rákóczi Ferenc 10 éves korban édesanyjának írt köszöntő verse.
4: Igen, ez egy nagyon szép vers, én ezt nagyon kedvelem. Mi most végre az egészet ki is írtuk a kiállításon, és én ennek a versnek, mint módalógus, több mint 20 éve követem nyomon a történetét, hiszen ez egy ilyen, mint egy kis lapozható füzetecske, hiszen ez egy több versszakos költemény, és ez 23 éve, amióta én ezt látom, folyamatosan halványodik a tintája. És nagyon-nagyon vigyázunk rá, tehát most volt már majdnem 3 hónapja volt, van itt a kiállításon, és lapoztunk. Tehát pontosan azért, hogy egy oldal látható csak mindig belőle, hogy ne, pedig be van zárva spaletta, be van mérve a fény, de pontosan azért, hogy ne károsítsuk tovább, és hogy még utána 50-100 év múlva is örülhessenek neki, hogy valóban eredetiben láthatják ezt a különleges kis versikét.
3: Hát ezért önmagában ezekért a kincsekért érdemes elmenni önökhöz most. Különben, amit most fel tudunk lelni második Rákóczi Ferenc életéből, itt most minden ott van? Tehát sikerült összeszedni gyakorlatilag szinte hiánytalanul az ismert anyagot?
4: Nem, olyan soha nincs, tehát én 2008-ban próbálkoztam már egy hasonló kiállítással. Tulajdonképpen abból sok mindent tudtunk most hozni, és több bővítettük is. Még mindig vannak a tarsolyban olyanok, amit tudunk, hogy létezik, de nem tudtuk elhozni. Ilyen például Pozsonyban is van egy Rákóczi zászló, ami nincs ebben a gyűjteményben. Hát iratból pedig rengeteg tudnánk válogatni, ez mindig egy szubjektív. De mivel nekünk van egy állandó kiállításunk, ami egy kronológikus történelmi sor, ezzel most nem is törekedtünk arra, hanem az volt a koncepcióm, hogy egy ilyen hangulatot, egy személyes érzést adjunk neki, tehát nagyon sok idézet van a vallomásokból és az emlékiratokból, illetve más kortársak idézetei, és ehhez fűzünk föl tárgyakat, ami egy jó érzéssel tölt el, hogy mennyi minden megmaradt, mennyi sokféle van, de olyan szerintem sosincs, hogy a teljesség, hiszen mindig bukkannak föl tárgyak. Tehát van, amit nem tudtunk például 2008-ban, és most ki tudjuk állni, mert felbukkant, és bemutathatjuk. Ez a jó a múzeumban, ez a jó a múzeum látogatásban, hogy mindig egy kicsit más aspektusból, és más tárgyakkal, de mégis ahhoz a korszakhoz közelítünk.
3: Ez az élete, igaz? Ez a vár meg Rákóczi örökség. Ahogy hallgatom, mi beszéltünk már korábban is, akkor a szeretettel beszél és lelkesedéssel erről a világról, erről a korról, mint hogyha teljesen a sajátja lenne.
4: Én 92 óta vagyok a múzeumban, és képzelj el, hogy még a másik Rákóczi Ferencnél van, akit jobban szeretek, az Loránczi Zsuzsanna. Tehát a Rákóczi család nőtagjairól is ugyanilyen lelkesedéssel tudnék beszélni. Igen, ez amikor az ember több évtizedet eltölt, tehát akik igazán oda szerettek a múzeumra, azok nem válnak el, mert hogy ez egy küldetés, ez egy hivatás, és egy életre szóló választás.
3: És jó hallgatni, és jó meglátogatni ezeket a kiállítási tárgyakat, és közelről megnézni, úgyhogy ezt javasoljuk mindenkinek. Irány Sárospatak, a vár maga. Dr. Tamás Edit múzeumigazgató, önnek pedig ismét köszönöm szépen.
4: Minden jót, viszont hallásra.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Meglátogattuk a Rákócziak emlékét az előzőkben, a várban és a várbéli kiállítás folytán, és akkor most megyünk tovább egy ugyanilyen történelmi hagyatékot megtekinteni. A Sárospataki Református Kollégiumhoz tartozó könyvtár, a Nagy Könyvtár vár minket, és dr. Kovács Áron, a könyvtár munkatársa a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ugye itt van egy 500 éves múlt, ami közel 500 éves, és van egy jelen, ami hát legalább annyira kellene, hogy dicsőséges legyen. A könyvtároknak mostanában nem egyszerű az élete, a könyvtárosoknak sem nyilván, de hát azért, hogyha egy ilyen történelmi múltra visszatekintő hatalmas anyaggal dolgozhat valaki, azt gondolom, hogy kiváltság.
2: A múlt az minket mindenképpen kötelez, a gyűjteményünk az pedig egy privilégium minden könyvtáros számára. Körülbelül 500 ezer kötetünk van Sárospatakon. Van olyan raktárunk, ami 3,6 kilométernyi polcot ölel föl. Ez budapesti mértékegységre lefordítva az Andrássy út másfélszeresen. Szóval egy óriási gyűjteményről beszélünk Patakon, ahol több mint 100 ezeres a régi könyves állományunk és a régi dokumentumok állománya, ami csak a könyvtárban van, úgyhogy egy kivételes adottságú könyvtár az, ami Patak.
1: De hát itt vannak ősnyomtatványok, korabeli ritka kéziratok, bibliák és mindenfajta olyan dokumentumok, amik egészen különlegesek és kiállításért kiáltanak. Mennyire ismerhetjük ezeket meg?
2: Az az igazság, ugye, hogy egy ekkora gyűjteményben nagyon-nagyon sok ritkaság van, így igyekszünk a kiállításainkon rotálni ezeket az anyagokat, hogy minél több érdekességet minden évben meg tudjunk mutatni. Persze vannak kedvenc darabjaink, mint például a Rákóczi Györgynek a bibliája, Lóránczi Zsuzsannának a bibliája. A jelen kiállításunkon nagyon sok érdekességként van, például a legrégebbi kötetünk egy 1404-ből származó kódex is.
1: Mennyire tudja ezt az ember befogni azáltal, hogy ott dolgozik? Tehát én most arra gondolok, nem tudom hány évet töltött már ebben a nagy könyvtárban, de hát mindent látott, ami fontos.
2: Nem, ez nekem a 13. évem a könyvtárban, én a kézirattárért felelek. Én körülbelül 100 ezer dokumentum, amivel dolgozom, de ott is érnek meglepetések. Múltkor például a katalógusban találtam egy 1848-as eredeti karszalagot, ami valakinek a szabadságharc alatt a karján volt. Ezek olyan dolgok, olyan meglepetések, amikre nem tudsz elkészülni az ember lélekben, nagyon megindító történetek néha.
1: És hát ugye ebből az is következik, hogy ön előtt nem mostanában fogták utoljára azt a dokumentumot kézben. Az is egy fantasztikus érzés lehet.
2: Néha meglepő dolgok is történnek. Ott van például van olyan kötetünk, ami még nincsen fölvágva. Megvette a tulajdonosa néhány száz évvel ezelőtt, és akkor néha megvan a kutató előtt az a privilégium, hogy ő az első, aki használja azt a kötetet.
1: Azt mondják, hogyha valaki egy ilyen könyvtárba bekeveredik, akkor onnan nagyon nehéz kijönni, mert hogy az egyik látnivaló adja a másikat, de tényleg úgy van-e, hogy van látnivaló, vagy csak egy kiállítás erejéig nézhetünk be?
2: Ugye alapvetően a kiállításaink nagyon érdekesek, de maga a könyvtárterem az is egy 19. századi reprezentatív könyvtárterem, ami önmagában csodálatos. Azok a Pollak Mihályféle terveket követő oszlopok, a karzat, a Linzbauer József által festett mennyezet az álkupolával, Minervával és Apollóval, és a mennyezetnek a sok apró rejtett üzenet az magában élményt jelent. A látogatók nagyon meg szoktak lepődni, amikor kinyitjuk a nagy vasajtót, ami magát a könyvtárat védi, és meglátják maguk előtt az óriási könyvtártermet.
1: Mennyire használják ezt hétköznapi módon ma? Tehát simán beiratkozhatok én is egybe a könyvtárba?
2: Természetesen nem múzeum vagyunk, hanem könyvtárként, aktív könyvtárként működünk, így szolgáltatjuk ezeket a dokumentumokat. A régi könyves állománnyal persze körülményesebb dolgozni, ugye ha az információ tartalmát nézzük ezeknek a köteteknek, akkor csúnya dolgot mondok, de elavult a könyveknek a nagy része. Történeti perspektívában értelmezhetőek sokszor ezek a kötetek, és nagyon sok latin nyelvű, német nyelvű, úgyhogy bizonyos felkészültségre szükség van, de senki elől semmit nem zárunk el.
1: Hát igen, múltkorjában kezembe került 60-as évekbeli egy lexikon, nem is tudom már melyik lexikon volt, és csak néztem, hogy hát a fele sem igaz. Pedig akkor a maximális, a legbiztosabb kézben lévő tudás volt, amit egy lexikon képviselt. Nyilván ez több száz évre visszamenőleg még sokkal inkább így van. Digitalizált az állomány, vagy az a része, ami a leggyakrabban szóba kerül, és kérik az anyagot?
2: Ugye azok a dolgok, amik a családtörténetkutatáshoz, ami a kutatóknak egy nagyon jelentős része, azokat megcsináltuk. A kollégium évkönyvei, a saját kiadványaink megvannak. A régi könyves anyagnak a digitalizálása az nagyon problémás állományvédelmi szempontból is, így az egy olyan folyamat, amin nem feltétlen a közeljövőben fogunk végig.
1: Mert többet ártanánk, mint használnánk?
2: Ez az egyik szempont ebben az egészben, a másik az, hogy ugye ezeknek a könyveknek bizonyos kiadásai a nagy részének már valakitől felkerült az internetre. Az adott példánynak pedig az egyediségei, azok, amik az igazi érdekességét adják, azt, hogy adott esetben az ifjabb Csécsi János professzor, ő nagyon szerelmes volt a feleségébe, és amikor meghalt a felesége, az 500. nap fordulóján, az 500. napon belejegyezte az egyik könyvébe, hogy szegény feleségem halálának 500. napján írom ezeket a sorokat, amiből azt tudjuk, hogy ezek nagyon mély érzelmek lehettek, hiszen egy évet könnyű kiszámolni, de 500-ig egyenként kell elszámolnunk.
1: Igen, jegyezni kell azokat a napokat. Így van.
2: Igen, ilyen apró jelek azok, amik benne vannak, és adott esetben egy hosszabb és érdekesebb történetet kibontanak. Vannak olyan életrajzok, amelyekről nem tudunk, csak annyit tudunk, hogy létezett az adott illető, és hogyha annak az embernek már egy könyvét megtaláljuk, amit adott esetben Franekerben vagy Göttingenben vásárolt meg 1724-ben, akkor tudjuk, hogy akkor ő ott járt. Akkor őt az a téma érdekelte, és volt a zsebében annyi pénz, hogy ezt a könyvet megvegye, és ez csak abból, hogy a nevét és a dátumot bejegyzi.
1: Most ki tudja, hogy ki volt ő, hisz más nyomot nem hagyott maga után. Hát igen.
2: Igen. Vagy...
1: A kollégium maga, tehát a Sárospataki Református Kollégium egy oktatási intézmény, de egyúttal, lásd, itt van maga a könyvtár, egy turisztikai célpont is. Mennyire bírnak a látogatókkal, és mennyire próbálják kordában tartani vezetett túrák által őket?
2: Mi szeretettel várunk mindenkit, mindenkinek van helye, és mindenki látni fogja, aki igényt tart erre. Szervezett túrákon, igen, 2 óránként látogathatják meg a kollégium múzeumát, és a tudományos gyűjtemények nagykönyvtárát is a látogatók.
1: Csodálatos helyen dolgozik. Köszönöm szépen, hogy mesélt róla.
2: Köszönöm szépen.
1: Dr. Kovács Áront hallották, a Sárospataki Református Kollégium és Nagykönyvtár munkatársát.
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Ha Sárospatakon járunk, akkor ugye megbeszéltük, irány a vár, mert nem lehet kihagyni. Aztán elmegyünk, mert érdemes és hát csodálatos látvány a legendás református könyvtár. De hogyha kiálmélkodtuk magunkat, akkor egy kis mozgás is ránk fér. Erre ad kiváló lehetőséget a Megyerhegyi tengerszem, amire azt mondják, hogy voltak éppen egy új természeti csoda, hogy ez hogyan alakult így. Ez iránt is érdeklődöm Koleszárné Horváth Brigittánál, a Pataka Kft. Képviseletében. Ő számol be nekünk arról, hogy mit lehet ott látni. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Szóval, hogy lett ez új látványosság?
3: Ugye 2011-ben elnyerte a Megyerhegyi tengerszem az ország legszebb természeti csodájának járó címet, és ebből kifolyólag ugye elindult az országos látogatottság emelkedése. A Megyerhegyi tengerszemet Sárospatak irányából a 35-es számú főútról haladva a Botkői parkerdőn keresztül közelíthetők meg a turisták, a Malomkőgyáró útról, a Ciróka pihenőparkba érkezve egy 900 méteres kényelmes gyalogtúrával érkeznek fel a Megyerhegy tetejére.
2: Na jó, hát azt hiszem, a kényelmet el is lehet engedni, hogyha mondjuk a Via Ferratát is bevállaljuk, ugye?
3: Igen. Oda már kell egy
2: az utolsó pincég, kényelmes emlékünk az az, hogy felkapaszkodtunk a tengerszemhez. Na, de ugye, ha jól értem, akkor ennek a története igazából az, hogy maga a tengerszem nem új, csak most fedezte fel az ország, a nyilvánosság.
3: Igen.
2: Ez egy bányászati tevékenységből kialakult tó lehet?
3: Igen, ott régen az 1400-as évektől malomkőbányászat folyt, és hogy az emberi kéz által alkotott természeti jelenség tulajdonképpen, amit ugye visszavitorolt a természet, és a kettőnek az egyvelegéből látható most ez a csodálatos jelenség.
2: Ami most már természetvédelmi terület, úgyhogy óvatosan és figyelmesen, de közben meg a szórakozásnak is a helye. Mi mindent kínálnak?
3: Elsősorban, ami szerintem a legizgalmasabb program, ott a Via Ferratázás, amit mindenkinek szeretettel ajánlok. A Via Ferrata tulajdonképpen egy olasz kifejezés, ami vasaltutat jelent. Ez egy sziklafalba vájt utat különböző lépésekkel és vas szerkezetekkel felszerelt utat jelent. A kollégáink biztosítják a felszerelést és az alapvető oktatást mindenki számára, aki szeretné ezt kipróbálni. 650 méter hosszan húzódnak ezek a pályák, CD is erősségűek, a C a legkönnyebb és az E pedig az extrém pálya.
2: Ahhoz már rutin kell és tapasztalat nyilván. Szokták mondani, vagy kérdezni nyilván, hogy ez mennyire veszélyes, hát itt igazából mindenki be van kötve. Tehát azért ezt úgy kell elképzelni, hogy nem lógunk a sziklafalon. Vagy nem, ha lógunk, akkor is biztonságban.
3: Igen, úgyhogy egy pihenőszáron lehet pihenni, ott a függőhidakon, ami egy kifejezetten fantasztikus élményt nyújt egyébként. Térészonyosoknak nem ajánlom, de egyébként nagyon-nagyon-nagyon jó élmény. Úgyhogy...
2: Itt azért, ahogy olvasom, hát akár 70 méter magasra is fel tudunk kapaszkodni. Igen, az egy tériszonyos számára, hát hogy mondjam, egy életre szóló kaland lesz.
3: Az biztos.
2: Van kilátótornyuk, az például egy új dolog viszonylag, ugye?
3: Az ugyanebben a 2019-es fejlesztésben megvalósuló attrakció, az a Megyerhegy tetejére került kialakításra. 300 méter magas tengerszint feletti magasságban áll ez a torony, 18 méter magas, 65 lépcsőfok vezet fel a tetejére, honnan egy csodálatos 360 fokos panorámát tárul a kirándulók elé, az Zempléni hegyeket, a Bodrog közök gyönyörű részeit és a Keleti Kárpátokat is láthatják az ide érkezők.
2: Jó idő esetén, és mostanában nem szokott rossz idő lenni, mint tudjuk. A leghelyesebb elnevezésű pihenőparkok egyik, amit említett az előbb, ez a Ciróka pihenőpark. Azon kívül, hogy Ciróka van, azon kívül mi van még ott?
3: Ez a Ciróka dűlő bejáratánál található, és innen kapta az elnevezését is. A turisták számára ez egy felújított esőbeállóként szolgál, étkező és pihenőhely. környezetében parkoló létesült, illemhely és szalonna sütőfőző lehetőségek kerültek kialakításra.
2: A Via Ferratával mennyi időt szoktak eltölteni azok, akik oda látogatnak? Az egy egész napos program?
3: Hogyha minden pályát megmásznak, igen, akkor egész napos, de általában egy olyan egy-másfél órát szoktak mászni a turisták.
2: Azért ez egy várlátogatással, ott a kiállítás megtekintésével, aztán a könyvtár látogatással, ez mégiscsak így egy kétnapos sárospataki kirándulást, tehát egy hosszú hétvége, igaz?
3: Hát még akár több is lehet, mert rengeteg látnivaló van itt Sárospatakon. A Bodrognak az adottságait is érdemes kihasználni. A Végardó fürdőben is eltölthetnek egy napot a turisták, úgyhogy rengeteg látnivaló van itt nálunk.
2: És hát akkor ne felejtsenek el elmenni a Megyerhegyi tengerszemre is, vagy tengerszemhez, talán ezt így kell igazán mondani, ami sziklák között egy gyönyörű kis tó. Milyen mélységű?
3: 6,5 méter a legmélyebb pontja.
2: De fürdeni nem lehet benne, ugye?
3: Nem, arra nem alkalmas.
2: Viszont arra, hogy kiránduljunk és hogy kalandokban legyen részünk, annál inkább Koleszárny Horváth Brigitta, köszönöm szépen, hogy szólt róla, és köszönöm az önök figyelmét is. Irány tehát Sárospatak, az mondjuk, hogyha nem ajánljuk külön mondjuk a kiállításokat, akkor is mindig egy fantasztikus program, éljenek a lehetőséggel, kerekedjenek útra. Köszönjük a figyelmet. Tóth Peti Lili volt a szerkesztő, Róna Jegon vagyok. Viszont hallásra.
0: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. ATV-s tart a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vávi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. És évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton este 10 óráig, valamint a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton este 10 óráig, valamint ma évfélig a Kóskároly sétányt is. Ma a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a március 15-e tér és a Jászai-Mari tér között nem közlekedik. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávon tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív Novák Andrással a Spirit FM-en.
2: És elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en vendégünk Szilágyi Béla, a Baptista Szeretett Szolgálat igazgatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, Béla, és rettentő sokat dolgoztunk együtt, de most is külföldről érkeztél, nemrég még Venezuelában voltál, hatalmas földrengés volt ott, rengeteg sérült, rengeteg halott, rengeteg ház dölt össze, de kollégátok már kim van Kolumbiában, Gál Dávid kollégád, és ha minden jó megy, akkor őt is kapcsoljuk ebben a beszélgetésben, és megkérdezzük konkrétan, hogy mi történik most éppen nála, és mit lát, miben tudtok segíteni. Kezdjük veled, mikor tudtatok kimenni Venezuelába, és azt is mesélted, hogy nem volt egyszerű. Mesélj, kérlek.
3: Köszönöm a meghívást, András, örülök, hogy itt lehetünk, és annak is, hogy bár szörnyűségről tudunk beszélni, de érdemes arról beszélni, hogy vajon mi is történt Venezuelában. Az elején, hál' Istennek, elég sokan hírt adtak erről a földrengésről, aztán azt láttuk, hogy ez valahogy talán a távolság miatt kevésbé kapott hangsúlyt, annak ellenére, hogy százezrek és millióknak az életét határozott meg. Június 26-án, ha jól emlékszem, volt a földrengés, ez egy ikerföldrengés volt. Minden földrengés után van egy-egy utórengés, de azok az utórengések általában jóval gyengébbek. Itt az volt az érdekessége ennek, hogy mind a két földrengés ugyanolyan erősségű volt, 7-6-os, 7-4-es erősségű földrengések voltak ezek gyakorlatilag egy percen belül, tehát amikor az első földrengés már lerombolt rengeteg házat, és megsérült sok-sok tízezer más egyéb ház, és gyakorlatilag egy percen belül érkezett egy másik ugyanolyan erősségű földrengés. Ez azt jelentette, hogy azok a házak, amelyek még viszonylag álltak, bár sérültek voltak, és elsősorban sajnos a bennük lévő embereknek már esélyük sem volt kimenekülni ezekből a megsérült házakból, és ezért sokkal több áldozatot szerett a földrengés, illetve sokkal több sérültje volt, mint egy darab földrengésnek lett volna. Ráadásul ez egy olyan terület volt, ez gyakorlatilag Caracas külvárosának mondhatnánk, a főváros külvárosának mondhatnánk. Nagyon érdekes, hogy a főváros az egy medencében van, gyakorlatilag mind a két oldalról hegyek veszik körül, és az egyik hegyvonulat túloldalán van La Gaira, Caballero és a többi egyéb gyakorlatilag külterülete a fővárosnak. Ezek azok a városok, amik majdnem csak hogy teljesen elpusztultak a földrengésben, az óceánparti részről beszélünk, az odavezető út is nagyon jelentősen megsérült, illetve az ország legfontosabb kikötője, és az ország legfontosabb légikikötője, tehát repülőtere is úgy sérült meg, hogy a kikötőt azt nagyjából tudják használni, sokkal kisebb kapacitással, most, hogy gyakorlatilag már majdnem két hónappal a földrengés után vagyunk. A repülőteret szerették volna korábban megnyitni, most arról beszélnek, hogy fél évig még mindig használhatatlan lesz a repülőtér, de lehet, hogy hosszabb idő az, amíg újra elindulhat a légi közlekedés a fő repülőteren, úgyhogy mi magunk is egy Valencia nevű kisebb városnak a repülőterére tudtunk megérkezni, sok-sok nappal azután, hogy a földrengés történt. Mi a Baptista Szeretett Szolgálat is, mint sok más európai segélyszervezet, illetve kutatómentő csapat, amikor Venezuela segítséget kért, akkor azonnal jeleztük azt, hogy készenlétben vagyunk. Mi 12 emberrel és 4 kutyával készültünk arra, hogy el tudunk menni, viszont egyszerűen lehetetlen volt repülőjegyet szerezni, repülőjegyet találni arra, hogy el tudjunk indulni. Gyakorlatilag csütörtökön volt a földrengés, hétfő előtt egy légitársaság sem vállalta azt, hogy repülőjegyet ad nekünk. Volt olyan légitársaság, amelyik azt mondta, hogy hát, hogyha kutyák nélkül megy a mentőcsapat, akkor elvisz bennünket. őket, és nem nagyon értettük ezt, hiszen eddig bármelyik földrengésnél jártunk, a mentőkutyákat mindig mindegyik légitársaság elvitte, most nem akarta néhány légitársaság szállítani.
2: Ha kérdezem meg a logisztikát, ugye tengeren túra el tudtak eleve menni, tehát valahova el kellett menni a tengeren túra, tehát vagy Amerikába, vagy Közép-Amerikába, és onnan valamilyen, aztán Panama volt egy ilyen hub, ahonnan mentek a repülők, segíts egy kicsit, hogy...
3: Igen, tehát tudtunk volna repülni Miami-ba, tudtunk volna repülni Panamába, tudtunk volna repülni Brazíliába, São Paulo-ba.
2: Tehát oda viszont, egy rendben lett volna.
3: Viszont igen, hogy onnan hogy jutunk el a földrengés sújtott a területre, az nem volt megoldott. Aztán jó pár nappal később a panamai légitársaság úgy döntött, hogy ő kifejezetten humanitárius járatokat fog pluszban indítani, tehát aki segíteni szeretne, azokat el fogja vinni.
2: Panama-Valencia.
3: Panama-Valencia útvonalon. Körülbelül? Ez nagyjából egy olyan másfél órás, két órás repülőút, uh-huh. Ez egy gyors, uh-huh. gyors járat, és egyébként Valenciából a földrengés sújtott a területre autóval nagyjából 3 óra alatt el lehet jutni. Tehát igazából ez egy nagyon szűk olyan logisztikai rés volt, ami egyszerűen megoldhatatlan volt. Azt láttuk, hogy azok a kutatómentő csapatok, akik eljutottak, ők végül vagy bérelt géppel, vagy a saját állami mentőcsapatuk ment, mint ugye az amerikaiak, a szokásos kaliforniai és virginiai mentőcsapataikat küldték el. Viszont nagyon érdekes annak a fejlődése, ahogy például Dél-Amerikában a kutatásmentés fejlődött. Említetted Kolumbiát. 1999-ben volt egy hatalmas nagy földrengés Kolumbiában, és akkor az ország teljesen felkészületlen volt arra, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Pavelce Laciék is, mint más kutatómentők, dolgoztak Kolumbiában, viszont eltelt több mint 25 év, és most Kolumbia az egyik, amelyik Dél-Amerikában a legerősebb és legjobban képzett kutatómentő csapattal rendelkezik, úgyhogy például ők és a brazilok egy nagy jelentős csapatot küldtek, de még a pici ország Ecuador is küldött mentőcsapatot Venezuelába, úgyhogy jó volt látni ezt, hogy Dél-Amerikában is fejlődik ez a segítség.
2: De ki tudtatok menni, és tudtatok segíteni, ugye?
3: Ki tudtunk menni, sajnos néhány nappal később. Így nem a kutatómentő uh-huh. csapatot küldtünk, hanem küldtünk tisztett mentőápolót, illetve humanitárius munkatársakat, és így a kinti kontaktjainkkal együtt tudtunk dolgozni a segítségnyújtásban. Élelmiszerrel, higiéniai eszközökkel, vízellátással tudtunk rendelkezésre állni azok számára, akiket sajnos úgy érintett a földrengés, hogy elveszítették az otthonaikat, elveszítették a munkájukat, elveszítették az üzletüket, elveszítették gyakorlatilag a bevételi forrásaikat.
2: Most is van szükség Venezuelában segítségre? Tehát most is várják a nemzetközi segítséget? Most is több ezren, vagy szoktuk mutatni ilyenkor, meg együtt is forgattunk, hogy 10 000 laknak átmeneti szálláson, konténerben, sátrakban. Ugyanez a kép fogadna, ha most eljutnánk oda, és ugye nem tudunk leszállni Caracasban, tehát...
3: Továbbra is Valencia.
2: Valencia.
3: A belépő pont az országba, és te magad is nagyon sok ilyen helyen láttál, és nagyon sok ilyen körülményt bemutattál. Rengetegen laknak apróbb kisebb sátorban, gyakorlatilag a házaik roma mellett, mert azt mondják, hogy én nem akarom elhagyni ott uh-huh. azt a részt, ahol laktam, én közel akarok lenni a házamhoz. Elsősorban ezek idős emberek, akik az érzelmeik annyira oda köti őket az otthonukhoz. Tehát kisebb-nagyobb sátrakban gyakorlatilag, hogyha valaki elmegy sátorozni, akkor ilyen kemping sátrakat használ. Rengetegen ilyen kemping sátrakban élnek még most is, és attól tartok, hogy fognak lakni még jó pár hónapig. Az ENSZ és az IOM fölállított nagy menekült táborokat is. Futballpályákon, stadionokban, parkokban, nagyobb tereken, ahol be befogadta, van olyan tábor, ami több tízezer embert fogadott be és látott el, vannak olyan táborok, amik 5-6 ezer embernek nyújtanak szállás lehetőséget. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy hatalmas nagy, gyakorlatilag nem is sátor, hanem inkább egy tető, ami árnyékot ad, és azért nem tesznek oldalfalakat, mert most viszonylag kevés az eső Venezuelában, viszont igen erős a napfény, tehát igazából csak árnyékot kell adni, és így akkor jár a levegő, és ilyen hatalmas nagy hangárok alá teszik be az emeletes ágyakat, ahol az emberek tudnak aludni. Természetesen van egészségügyi ellátás, a gyerekeknek van egy iskolasátor, vannak különböző játszóhelyek, van egy pont, ahol az étkezést megoldják az ott ellátott menekültek számára, tehát még mindig azt látjuk, és én azt gondolom, hogy a következő minimum fél évben azt fogjuk látni, hogy sok tízezren, százezren laknak még ilyen körülmények között.
2: Nem csak itt segítetek, hanem segítetek Kolumbiában, oda is mentetek. Ugye nem rég pár nappal ezelőtt volt egy nagyon erős földrengés, ott is egy 7,4-es földrengés volt talán. Mi történt ott, és kit küldtetek ki?
3: Kolumbiában szintén egy nagyon erős földrengés volt. Gyakorlatilag ez néhány száz kilométer távolság, és közben pedig Indonéziában is volt egy másik földrengés, tehát valamilyen oknál fogva mozgásban van a föld, és az sem lehetetlen, hogy lesznek még ilyen földrengések. Kolumbiának a fővárostól egy viszonylag távolabbi területét, egy hegyvidékes területet ért a földrengés. Ha jól emlékszem, ez az országnak egy nyugati részén, talán Cali nevezetű városhoz legközelebb területet. Egy nagyon-nagyon erős földrengés volt, viszont viszonylag kisebb városról beszélünk, és viszonylag az epicentrum mélyebben volt, ezért bár egy ember élete is nagyon szörnyű, de azt láttuk, hogy egy picit kevesebb volt az akár a haláleset, akár az érintetteknek a száma. Ettől függetlenül Kolumbia nemzetközi segítséget kért, a kinti baptisták, a kinti partnerszervezeteink szintén segítséget kértek, és ugyanúgy, mint Venezuelában, a Baptista Világszövetség fölkért bennünket, hogy mi koordináljuk az ő segítségnyújtásukat, úgyhogy a Baptista Világ segélyi igazgatója, illetve tőlünk pedig Gál Dávid igazgató volt az, aki Kolumbiába ment.
2: Tudjuk is őket kapcsolni, megpróbálom hívjuk felhívni fel, a dámit, annyi a különbség, hogy most felvesszük a fejhallgatót, és megpróbálom hívni Dávidot, és ha minden jó megy, akkor felveszi, köszöntjük is, és akkor egy az egybe Kolumbiát kapcsoljuk ebben a beszélgetésben. Remélem hall minket. Szia Dávid, jó reggelt neked, ugye felvételről megyünk, szerintem, de neked ugye Kolumbiába vagy. Mesélj, megérkeztél Kolumbiába, mit tapasztaltál, mit láttál, ugye itt ül velem szembe Szilágyi Béla, a szervezet egyik vezetője, te pedig a másik vezetője vagy, ugye nagyon sokat segítettetek Venezuelába, de hát a szomszédos országban szintén tragédia történt. Mesélj egy kicsit.
4: Megérkeztem, és elkezdtük a munkát a helyi partnerekkel. Talán azt kell, hogy mondjam, hogy a hírekben a venezuelai történéseket talán egy kicsit elnyomják azt, amit Kolumbiában történt, de én egyelőre itt Cali városában vagyok, tehát Bogotától még egy jó pár órányira a földrengés vagy az epicentrum felé, és elég szomorú és elég tragikus dolgokat láttunk a tegnapi napon. Itt körbe mentünk a városnak a legérintettebb részén, beszéltünk áldozatokkal, beszéltünk a baptista vonatkozású, baptista partnerekkel is, akiket érintett ez a földrengés, és hát én az ENSZ-es számokat tudom nektek mondani, 40 ezer embert érintett csak ebben a megyében, körülbelül 15 ezer családot, és sajnos a 146 megerősített haláleset mellett egy napról napra körülbelül 240 eltűntnek nyilvánított ember is lassan kerülnek át ezek a számok a halálesetekhez sajnálatos módon. Tehát itt még folyik a kutatásmentés egyébként, mert 6 napja történt a katasztrófa, és meglátogattuk a kitelepített, tehát tulajdonképpen köztereken lakó embereket. Rengeteg családnak ki kellett költöznie az otthonából, mert vagy lakhatatlanná vált, vagy nagyon veszélyessé vált. Azt számolja az ENSZ, hogy több mint 40 ezer épület érintett, és ebből nagyon sok a lakóépület is.
2: Kik tudtak menni segíteni, milyen nemzetközi segélyszervezetekkel, és mely országokkal találkoztál?
4: Mi most ketten vagyunk, a Baptista Szeretett Szolgálattól érkeztem én, illetve egy amerikai kollégám érkezett a Baptista Világsegélytől. Mi most nem kutatásmentési céllal jöttünk, mert annak az ideje már szerintem lassan el fog múlni, sajnálatos módon, de találkoztunk elsősorban itt a latin-amerikai csoportokkal, tehát mexikói kutatómentőcsoporttal, venezuelai kutatómentőcsoporttal. Mi nem találkoztunk velük személyesen, de a helyi baptisták említették, hogy egy izraeli kutatómentőcsoporttal dolgoztak együtt, illetve a melegétkeztetésüket biztosították. Úgyhogy alapvetően itt a latin-amerikai mentőcsoportok időben idejöttek, felvonultak, megérkeztek, és egyébként azt halljuk, hogy maguk a kolumbiaiak is nagyon felkészültek, tehát az ország minden részéről ide az érintett részre jöttek a speciális mentők, úgyhogy nekünk ilyen jellegű feladatunk most nincsen, hanem igyekszünk abban segíteni, hogy a helyi baptista partnereink a saját lehetőségeiket, a saját forrásaikat tudják maximalizálni, illetve hát reméljük, hogy magyar baptisták, magyar támogatók, illetve az amerikaiak mi hozzá tudunk tenni majd ezekhez az erőfeszítésekhez.
2: Még egy percig maradjál, Dávid, itt van jó barátod, főnököd, kollégád, Szilágyi Béla. Béla, mondasz valamit a Dávidnak?
3: Mi az, amit leginkább úgy látod, hogy fogunk tudni segíteni a következő időszakban?
4: Nagyon szépen elindultak a élelmiszer ellátással és az ilyen személyes kitteknek hívják, amit osztanak még, tehát tulajdonképpen higiénia, minden, amire aki telepítetteknek szükségük van. Nagyon érdekes, arra számítanak, hogy hónapokig nem mehetnek vissza a lakásaikba az emberek. Úgy kellett ott hagyniuk, hogy semmit nem hozhattak magukkal, tehát hogy itt egy-két perc alatt történt az evakuáció, és utána már nem mehetnek vissza. Én azt gondolom, hogy ennek a fajta ellátásnak a magasabb szintű, meg egy bizonyos területen egy szisztematikus megszervezésében fogunk tudni segíteni nekik, illetve nagyon érdekes, hogy nem látok civil szervezeteket, tehát a közösségek segítik egymást. Tegnap voltunk egy parkban, ahová több száz ember kitelepült, tehát ott sátrakban laknak, és egyetlen egy civil szervezeti, vagy akár vöröskeresztes, vagy ENSZ-es logót nem láttam, ami egy nagyon jó dolog, tehát erős közösségek vannak, de azt tapasztalatból tudjuk, hogy itt ennek akár a szakmai háttere, akár a lendülete, ez ki tud futni nagyon, nagyon gyorsan. Tehát én azt gondolom, hogy abban, hogy ez egy szisztematikus, egy professzionális segítségnyújtás legyen, amiben van annyi tartalék, hogy akár hónapokon keresztül működik, mi ebben fogunk tudni segíteni a helyieknek, hogy ezt létrehozzák, akár anyagilag, akár szakmailag. Tehát tulajdonképpen ezért is vagyunk itt.
2: Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, folytatjuk Bélával a beszélgetést, és jó munkát, vigyázz magadra, és hajrá! Bármi történik, akkor úgyis beszélünk még veled, és a hazajötsz, akkor pedig várunk egy élménybeszámolóra, illetve várjuk, hogy mesélj, de hogy miben tudtatok segíteni, mindenképpen kapcsolunk még, vagy találkozunk személyesen.
4: Jó, köszönöm. Dávid?
3: Köszi, Dávid.
4: Köszi. Én köszönöm, hogy bekapcsoltatok.
2: Köszönjük szépen, Dávid. Szia, szia, hello, hello. Akkor visszaváltunk megint. A baptista szeretetszolgáltat nem csak arról szoktuk kérdezni, hogy mit csináltok külföldön, hanem itthon is, és ugye ennyire vagyunk az iskola kezdéstől. Ebben is van programotok, segítsek kicsit megérteni, mi történik nálatok, most mi az akció éppen.
3: Igen, igen, minden iskola kezdésnél a sulipak vagy sulidoboz akciónkat elindítjuk, és szeretnénk az idén 5000 olyan gyerkőcöt segíteni az iskola kezdésben, akik valamilyen oknál fogva vagy üres iskolatáskával, vagy iskolatáska nélkül tudnánk megkezdeni egyébként a tanévet. Az elmúlt években azt láttuk, hogy nagyon sok ilyen támogatást tudtunk kapni, nagyon hálásak vagyunk magánszemélyeknek, közösségeknek, cégeknek, akik ebben segítettek. Igazából a cipős doboz az, amiről talán az egyik legismertebb.
2: Ugye az karácsonykor van?
3: A baptista szeretett szolgálat, az karácsonykor van, és az adta az ötletet nekünk, hogy ha karácsonykor tudjunk segíteni sok-sok gyerkőcön, akkor iskola kezdéskor, bár ez nem elsősorban olyan ajándék, hogy mennyire örülnek neki a gyerkőcök, hogy kapnak egy karácsonyi ajándékot, ugyanakkor számukra is nagyon fontos, meg azoknak a szülőknek is nagyon fontos, akik nem tudnák úgy elengedni a gyermeküket, hogy van hátizsákjuk, vagy tele van, és csak egy apró sztori, hogy valahol Kelet-Magyarországon voltunk egy apró kicsi falucskában, és hoztuk a zsírkrétákat, hoztuk a festéket, és hoztuk a ceruzákat a gyerekeknek, és volt egy kislány, aki kibontotta ezt a hátizsákot, amit vittünk. Elővette a ceruzakészletet, és ezek még kihegyezetlen ceruzák voltak. És ő annak örült, hogy neki még életében nem volt kihegyezetlen ceruzája, amit ő hegyezhet ki először, hanem ilyen ceruza végekkel dolgozta végig gyakorlatilag az
2: iskolát. Mit vártok, mi legyen a doboz legyen, vagy iskolatáska legyen, mit vártok, és hol lehet jelentkezni?
3: Igazából a cipős doboz miatt hívjuk ezt sulidoboznak, a sulidoboz.hu honlapon megtalálható, hogy mit szeretnénk kérni, hogy tegyenek bele zsírkrétát, festéket, színes ceruzát, különböző füzeteket, hogyha lehet, akkor egy iskolatáskába, vagy valamiféle dobozba tegyék bele, és 11 iskolában lehet ezt majd leadni, illetve a sulidoboz.hu honlapon 3000 forintért online is lehet vásárolni egy-egy ilyen ajándékcsomagot iskola kezdésre.
2: Ki kapják, és hogyan találjátok meg, hogy kinek van erre szüksége? Ez egy kicsit másképp működik, mint a cipős doboz akció, ugye?
3: Egy picit másképpen működik, ugyanakkor nagyon sok olyan szervezet van, vagy közösség van, vagy gyermekotthon van, akivel dolgozunk együtt a cipős doboznál is, és nekik el tudjuk ezeket jutatni. Rengeteg kérés érkezik be hozzánk közösségektől és magánemberektől is, családoktól is, hogy nagyon nehezen tudom elindítani az iskola évet a gyermekeim számára, tudnak-e segíteni. Ezeket mi leellenőrizzük, és mindazoknak, akik igazán rászorulók, ezeket el tudjuk juttatni.
2: További jó munkát, lejárt az időnk, Szilágyi Bélát hallották, a baptista szeretett szolgált vezetője, és sok sikert nektek, remélem minél több gyűlik össze, és jöttök még, ha Dávid hazajön Kolumbiából, akkor vele külön beszélgetünk, és hajrá, drukkolok, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív Novák Andrással a Spirit FM-en.
1: Elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en. Vendégünk Holvai Csaba. Régió barátok vagyunk, tegeződni fogunk, és egy különleges kezdeményezésed van, ha valaki megkeresi a védettsarok.hu kezdeményezésnek, vagy a kitalálója, alapítója, szellemi atya, és ez egy valami különleges segítség, és én nem is akarom lelőni a poént. Honnan jött az ötlet, és kinek és miben segítetek? Csabi, tiéd a szó, mesélj erről, kérlek.
2: Először is köszönöm szépen a meghívást, Andris. A védett sarok egy saját tapasztalás nyomán indult el. Nekem a négy kislányom közül az egyik autizmussal él, és volt egy olyan szituáció, ez egy 3 éves történet, hogy elmentünk egy étterembe, és hangos volt a zene. És megkértem a felszolgálókat, hogy halkítsák le a zenét, ők nem értették, sőt kicsit mondjuk úgy hülyének is néztek amiatt, hogy hát most beüvünk egy étterembe, akkor itt szól a zene, jó, háttér hatása a kellemes ebéd elköltése, ez csak ez a lányomat zavarta. És ezt a történetet elevenítettük föl egy másfél hónappal ezelőtt egy családi ebédnél, mert a gyerekek nem emlékeztek erre a, erre a szituációra, és akkor pattant ki a fejemből az a gondolat, hogy vannak már hasonló szolgáltatók, a nagy kereső cég is ugye minősíti, pontozza a helyeket, illetve a felhasználók tudják ezeket a helyeket értékelni, hová elmennek, és egy ilyen, mondjuk úgy kellemest a hasznossal, egy ilyen felületet létrehoztam, ahol autizmussal és ADHD-val élő gyerekek, családtagjaik, segítők számára egy gyűjtő adatbázist hoztam létre, olyan helyekkel, ahol biztonsággal elfogadó környezetben, türelmes környezetben tudnak bizonyos szolgáltatásokat igénybe venni a szülők.
1: Van családbarát hely, van gyerekbarát
2: hely. Van felnőttbarát hely.
1: Van kutyabarát hely. És tulajdonképpen a speciális igény gyerekeknek is, hogy mely azok a helyek. Én belenéztem a honlapotba, van itt fodrászat, étterem, cukrászda, hogy regisztrálhatnak, vagy elfogadók ezek a cégek. Ki hogy kerül bele? Tehát akiknek segítségre van szükség, azok is regisztrálnak, plusz az éttermek is regisztrálnak. Meséld el, hogy találkozik a kereslet és a kínálat.
2: A kereslet és a kínálat alapvetően felhasználói oldalról találkozik. Tehát ugye én nem vagyok tisztában azzal, hogy a több mint 3000 településen az országban milyen szolgáltatók vannak. Ugye 16 kategóriát hoztam létre, ebben, ahogy említetted, orvos, étterem, játszóház, kulturális...
1: Kirándulóhely, mozi, színház.
2: Így bizony. Tehát a lehető legszélesebb palettát igyekeztem...
1: Mozi, színház.
2: Így bizony. Tehát

0: szembesülnek, amiket megtapasztalnak. A platform használata az ingyenes, tehát bárki tudja böngészni ezeket a helyeket, hogy iránymutatás legyen nekik. Ugyanúgy ezzel szoktam példálozni, hogy amikor veszünk egy háztartási gépet, akkor is megnézzük az értékeléseket, hogy nem ége le a porszívó az első bekapcsolásnál. Itt is lehetőség van értékelni az adott helyeket, hogy amit más tapasztalt, vagy amit a szolgáltató állít magáról, hogy autizmus barát vagy elfogadó, az valóban úgy van-e, vagy mi az, amiben adott esetben fejlődnie kellene a helynek, vagy másnak mit kell figyelembe venni, hogyha ezekre a helyszínekre ellátogat?
1: Csabi, amikor kijöttél a honlappal meg a Facebook oldallal, volt, aki egyből rárepült, és azt mondta, azonnal jelentkezett akár résztvevő gyerekekkel, vagy olyan helyszín, aki azt mondta, hogy mi szeretnénk ebben részt venni? Mondd el a pozitív példát, kezdjük a pozitív példával.
0: Nem tudok negatív példát mondani.
1: No, de jó, akkor mesélj pozitív példákat. Jött egy lovarda, vagy jött egy...
0: Alapvetően, amikor elindítottam a helyet, még a hivatalos coming out előtt én ismerősöket elég széles körben megszondáztattam. Ebben benne voltak érintett szülők, gyógypedagógusok, teljesen a témával nem kapcsolódó ismerőseim, és egytől egyig mindenki azt mondta, hogy ez egy tök jó ötlet, hogy erre szükség van. Sokan azt mondták, hogy ez miért nem jutott másnak eszébe. Uh-huh. Hát valami örülök, hogy végre nekem jutott először az eszembe. És ahogy elindult az oldal, egyből jelentkeztek szülők is, hogy töltenének fel a platformra helyeket, és kerestek meg szolgáltatók is. Tehát például egy fodrászhölgy, aki talán Debrecenben meg Budapesten is kifejezetten ilyen gyerekeknek a hajvágását vállalja elő, és jelentkezett egyből, hogy ő szeretne ebbe részt venni, és mondtam, hogy örömmel látom a felületen.
1: Azért vagyunk mi, meg hogy abban tudunk segíteni, hogy minél nagyobb publicitást kapjál, és beszéljünk róla a YouTube-on is, rádióban is, Spotify-on is, ott lesz a link, majd tudod megosztani, Enikő. Ugye a szerkesztőnk, megkérjük, hogy küldje el neked, és akkor minél több helyre eljutok. Mondjál még pozitív példát, kik azok, akik jelentkeztek, vagy kiknek a jelentkezését várjátok, akik hallják ezt a beszélgetést, vagy esetleg olvasnak róla egy cikket.
0: Volt szállásadó, aki kifejezetten azt mondta, hogy ő ebben nem is gondolkodott eddig, de felnyitotta, vagy felkeltette az érdeklődését ez a helyszín. Lovarda, hogy ő akkor lovasterápiás foglalkozásokat nagyon szívesen indít. Vannak olyan nem feltétlen autizmussal kapcsolatos szolgáltatók, például valahol a Balaton környékéről jelentkezett egy hangterápiás központ, akik segítenek ellazulni, kikapcsolni egy kicsit akár gyereknek, akár felnőttnek. Tehát annyira széles a szolgáltatók tárháza. Van, aki egyébként nem is jelentkezett nálam, hanem csak regisztrált az oldalra, mert feltölteni, illetve értékelni csak regisztráció után lehet. Nyilván ez is egyfajta szűrő, hogy azért dél-ázsiai trollok ne lepjék el a platformot, és kerüljön föl mindenféle. De megállás. Tehát most már 184 hely van, pont most néztem.
1: Ó, gratulálok, ez fantasztikus.
0: Köszönöm.
1: Exponenciálisan fog nőni, én azt gondolom.
0: Abszolút, ez látszik.
1: Na, a helyszínekről beszéljünk egy kicsit. Muszáj, hogy felolvassam, idézem. Olyan helyeket kerestek, ami biztonságos, elfogadó és kiszámítható. Ezt egy kicsit kifejtenéd, hogy ez mit is jelent pontosan?
0: Ha egy picit bővebben szeretném elmondani, amit igen, nem fogok tudni fejből elmondani, akkor az oldalon van egy úgynevezett tudásbázis, amiben a szolgáltatóknak egy kis iránymutatást adok abban, hogy mi az, amitől ők elfogadóbbak lehetnek. De amire ha a szolgáltató figyel, ez minimális erőbedobást jelent a részükről. Uh-huh. Tehát nem azt jelenti, hogy most hatalmas beruházásokat kell, új termeket, új nem tudom én micsodát létrehozni, hanem olyan apró dolgokra, az autizmussal élő gyerekeknél, meg egyébként az ADHD-val élő gyerekeknél is nagyon fontos a kiszámíthatóság, hogy tudják előre, hogy mi fog történni. Ez olyan egyszerű lépésekkel megvalósítható, vagy segítséget nyújt, hogy például a weboldalra föltesznek képeket az adott helyről, hogy hol található a WC, vagy egy olyan védettebb zug, ahol kevésbé forgalmas a vendégjárás által mondjuk egy étteremben. Vagy ha azt feltüntetik az oldalon, hogy XY napon melyik idősáv az, amelyik kevésbé terhelt, tehát akkor könnyebben tudnak mondjuk egy fogorvosi

0: kezelésre elmenni, vagy egy fodrászhoz elmenni. Tehát nyilván nem csúcsidőben. Tehát olyan apró, nüansznyi dolgok ezek, amikre mi neurotipikus emberként nem feltétlen gondolnánk, mert nekünk nem okoz nehézséget az, hogy egy zsúfolt időszakban bemenjünk egy fodrászatba. Uh-huh. Nyilván egy étterem az egy más helyzet, mert senki nem feltétlenül lát
1: sorban. De a hangoszene, amit mondtál először például, ez milyen fontos lehet egy ilyen gyereknek, vagy egy kisfiú, kislány, aki ezt mélyen érinti, és lehet, hogy nem is gondoltak rá eddig, és innentől kezdve pedig ez egy mennyire nagy segítség volt. Amikor a különböző kategóriákat meghatároztat, hogy bevásárlóhely, étterem, játszóház, fodrászat, oktatási intézmény, szálláshely, orvos, lovarda, van-e, vagy sporthely, szabadidő központ, van, ahol nagyon túlteng a jelentkezés, van-e olyan, ahol sokkal kevésbé, vagy nem is jelentkeztek például?
0: Vannak üres kategóriák.
1: Mondj egyet-kettőt.
0: Például edzőtermet nem találtam még a helyszínek között. Ha abból indulok ki, amikor én edzőterembe jártam, most ez nem feltétlenül látszik rajtam, de ott világos fények, hangos zene, csattogás, ugye a súlyok csattognak, sok ember van. Tehát nem azt mondom, hogy most valaki érezzen erre késztetés, de
1: hogy átépíti a konditermet.
0: Átépíti az egész konditermet, de hogyha van esetleg olyan üres járat, amikor azt mondja, hogy most van másfél órám egy hétfő reggel 9 és 11 között, amikor relatíve alacsonyabb a forgalom, és akkor lejjebb tekerem a fényeket, leveszem a zenét például, akkor az nagy segítség lehet. Erre egyébként tökéletes példa van egy országos sportáruházlánc, és ők erre kifejezetten figyelnek, tehát nekik van csendes órája, ahol leveszik a fényeket, nincsen hangos bemondó háttérzaj, így is eleve sok impulzus, amikor bemész egy áruházba, hogy mennyiféle termék, mennyiféle szín, mennyiféle...
1: Ez egy sportáruházlánc?
0: Így.
1: Van ilyen, hogy csöndes órájuk?
0: Van bizony.
1: Na, hogy ne lehetne elmondani a nevüket, melyik az?
0: Ez a Decathlon.
1: Wow!
0: Tehát a Decathlon...
1: Tehát ilyen esetben hogy ne lehetne elmondani, amikor sérült gyerekeknek segítenek, ez nem reklám, hanem ez egy fantasztikus kezdeményezés, tessék a többieknek koppintani és átvenni ezt a dolgot.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy példamutató kezdeményezés a Decathlon részéről. Nem tudom fejből most neked megmondani, hogy ez mely napokon van, de nagyjából...
1: Gondolom, aki érint, utána tud nézni, vagy a honlapon biztos ott van.
0: Az ő honlapjukon is, illetve a védett sarok oldalán is fönt vannak ezek az időpontok, és az összes áruházukra ez igaz, tehát nem csak a Budaörsére, hanem országszerte több áruháza van a Decathlonnak, és erre kifejezetten figyelnek. Nagyon meglepett, hogy az egyik telekommunikációs cég is egyébként megjelent a platformon. Ők is tartanak ilyen úgynevezett csendes órát, ők ritkábban, mint a Decathlon, de ők is erre elkezdtek figyelni. És azt gondolom, hogy ezek olyan apró lépések, ami hatalmas segítség lehet az érintett családoknak, szülőknek.
1: Azt mondta, 184 hely már regisztrált nálatok, tényleg exponenciálisan nő. Itt egy pár nap alatt hányan vannak érintve, hány ilyen szülő, vagy család, vagy gyerek lehet érintett ebben a kérdésben, és hányan jelentkeztek már nálatok?
0: A weboldalon most olyan 350 körüli regisztráció van. Uh-huh. A közösségi médiában, ugye én a Facebookon meg a TikTokon vagyok jelen. A Facebookon már lehet, hogy mi, amikor itt ülünk, már átlépte egy hónap alatt, vagy kicsit több, mint egy hónap alatt a 7000-et a követők száma, ami szerintem egy, még engem is meglep, pedig azért több mint 10 éve közösségi médiával foglalkozom, de engem is meglep, hogy lényegében fizetett hirdetések nélkül ekkora az érdeklődés. TikTokon is 1300 fölött van a követők száma. Viszont ezeknél a számoknál sokkal több embert érint ez a probléma, vagy más típusú életforma a Magyarországon. Nézegettem különböző statisztikákat, erre ugye nincsen olyan exakt szám, mert napról napra változik, illetve azért ezek szenzitív adatok, de több százezer embert, és ezáltal több százezer embert, családot is érint, mind az autizmus, mind az ADHD, ugye van, ahol ez kisegészül egymással, tehát autizmus és ADHD is jelen van. Sőt, vannak olyan családok, ahol többeket érint, tehát nem csak egy érintett van a családban.
1: Mondj egy nagyon pozitív példát, tehát ki volt, aki nagyon meglepődte, hogy jelentkezett, vagy hallottál róla. Egyébként a Decathlonos példa zseniális, de van-e olyan, aki meglepődte, vagy nagyon érdekes volt, hogy csatlakozott a programotokhoz, vagy ehhez a kezdeményezéshez?
0: Engem legjobban a Telekom, tehát akkor az ő nevüket is kimondom, ők vagy az ő
1: hozzáállásuk?
0: Szenzitivitásuk, hozzáállásuk lepett meg a legjobban. A telekommunikációs cégek nagy cégmonstrumok, és ilyen apró dolgokra odafigyelnek, és szerintem ez egy hatalmas előrelépés lehet az érintett családok számára.
1: Érintett szülők kerestek-e meg speciális kérésekkel, vagy kérdésekkel? Mesélj erről egy kicsit.
0: Folyamatosan,
1: jó. Gondoltam, de akkor magas labda, mondj egy-két példát, ami elmondható, ha nem is nevesíted.
0: Abszolút. Van egy anyuka, akivel egyébként azóta nagyon szorosan együttműködök, az ő nevét abszolút mondom meg, mi támogatjuk egymást, ő Palotai Anita, ő indított egy alapítványt is, neki 3 gyermeke érintett a autizmussal, és ő arccal, névvel, közösségi médiában szintén fölvállalja a témát. Mondok még egy anyukát, aki ő nem Magyarországon élő, Angliában élő, Hornyák Brigitta, ő is napi szinten készít tartalmakat, és vele is együttműködöm, de privát üzeneteket is nagyon sokat kapok. Mind a személyes profilomra, mind az oldal profiljára, mind egyébként az oldalon keresztüli megkeresések, amik érkeznek. Van, hogy tanácsot kérnek. Volt olyan fiatal, 20 éves autizmussal érintett lány, aki nem kap szülői támogatást otthon, nem kapott otthon, a intézményi kereteket sem találta meg, és ő kért segítséget, hogy kvázi felnőttként ő hová tudna fordulni. Nyilván nekem ezek utána járást igényelnek ebben az esetben. Én mindig elmondom azt, hogy én nem vagyok szakember, tehát én sem diagnózist nem fogok mondani. Volt olyan kérdés is, hogy ez és ez a tünet, és akkor szerintem autista a kisgyermek. Én ilyet nem mondok, nem is fogok mondani.
1: De mert tudod irányítani valaki ezt?
0: De javaslatot, hogy abban az adott szituációban én mit tennék, azt abszolút megteszem, és kötelességemnek is érzem, ha már így kiálltam az ügy mellett.
1: Hol lehet titeket elérni? Hol keressenek? Van egy weboldal, talán Facebook oldal, elmondod?
0: Igen.
1: Pontosan, igen?
0: Igen, a védetsarok.hu a weboldal címe. A Facebookon szintén Védett Sarok néven, illetve a TikTokon is Védett Sarok a csatornának a neve. Én ide folyamatosan teszek fel edukatív tartalmakat, hogy egy kicsit az ismertségét a témának azt növeljem. Nem feltétlenül a Védett Sarokét, hanem általában az autizmus és ADHD kérdését.
1: Kiknek a jelentkezését várod a Facebookon, illetve a weboldalon, kik regisztráljanak? Mesélj erről még egy kicsit, egy-két mondatot.
0: Mindenkiét. Tehát olyan érintett szülőkét, akiknek tapasztalatuk van. Itt elsősorban szolgáltatókkal kapcsolatos tapasztalatokat, tehát értékeléseket.
1: Akár negatív, akár pozitív.
0: Én azt gondolom, hogy egy negatív tapasztalat sem feltétlenül jelent rosszat, sőt, az adott helynek, vagy a következő szülőcsoportnak, vagy családoknak nyújthat segítséget abban, hogy nekik mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér bele, de mindenkit, aki a téma iránt egy picit is érdeklődik, szeretettel várok, mert azt gondolom, hogy edukációval és a közös fellépéssel, még akkor is, ha nem érintett az ember, akkor lehet nagy eredményeket elérni.
1: Hát én nagyon drukkolok neked, akkor még egyszer védesarok.hu, ott lehet téged megtalálni, illetve az egész kezdeményezést. Gratulálok hozzá. Köszönöm. Csabi, és folytatjuk, szerintem fogunk még erről beszélgetni. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton este 10 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellér tér között szombaton este 10 óráig, valamint ma éjfélig a Kóskároly sétányt is. Ma a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a március 15-e tér és a Jászai-Mari tér között nem közlekedik. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávon tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Az energiakrízis nem csak a háztartásokat, de a kis- és középvállalkozásokat is komoly kihívás elé állította. A VOSZ szerint azonban a cégek nem csak elszenvedői, hanem aktív szereplői is lehetnek a válságnak. Hogy hogyan és milyen módon segítik a kis- és középvállalkozókat, arról Perlusz Lászlóval, a VOSZ főtitkárával beszélgetünk. Jó reggelt!
3: Köszönöm, jó reggelt,
2: hogy eljött hozzánk. Energia összefogás a kezdeményezés, amelyet elindítottak, vagy amiről legalábbis mi most hallottunk talán először. Mit lehet tudni erről az energia összefogásról?
3: A tagjaink, tagságunk, ezek jellemzően azért kis- és középvállalkozások megkerestek minket, hogy ők is szívesen részt vennének ebben ennek az energiakrízisnek a kezelésében, elhárításában, hogy álljunk az élére, és ezért úgy gondoltuk, hogy kötelességünk ezt megtenni. Nyilván mi is, ahogy a néhány más szervezet is közé tett egy olyan javaslatcsomagot, egy elsőt, amikor a vállalkozások átgondolhatják, hogy mi az, ahol tudnak megtakarítani, és utána viszont tovább léptünk, tehát közé tettünk egy kérdőívet, ahol vissza is mértük rögtön, vagy vissza is szeretnénk mérni, hogy milyen megtakarításokat, milyen intézkedéseket tesznek, ezeket hogyan használják a vállalkozások. Ezzel természetesen egy hosszabb távú energiaoptimalizálást is el tudnánk érni, és adunk is valamit, nem csak mindig kérünk, hiszen a vállalkozásokat mindig mindenki kéri, hogy ilyen felmérésbe vegyen részt, ezt töltsek is, stb. Hanem aki részt vesz ebben az energia összefogásban, aki kitölti a kérdőívünket, azoknak a vállalkozásoknak felkínálunk egy ingyenes energiaauditot. Ez azt jelenti, hogy szakértő, együttműködő partnerünk, cégünk átnézi az energia felhasználási számláit a vállalkozásnak, és tesz egy javaslatot, egy első javaslatot, hogy hol lát olyan lehetőségeket, olyan lukakat, ahol megtakarítást lehet elérni. Tehát körülbelül erről szó.
2: Mennyit tudnak itt spórolni a cégek?
3: Csináljuk már ezt egy másfél éve, körülbelül másfél-két éve ezt az auditot, de hát most, hogyha amikor helyzet van, akkor mindenki ráfigyel ezekre a dolgokra. Az a tapasztalatunk, hogy egy KKV úgy átlagos, nehéz megmondani, mert ahány cég annyiféle, de mondjuk 100 és 500 ezer forint között meg tud már csak ezzel az audittal, hogy egyszer átgondolja és megpróbálja optimalizálni, megtakarítást elérni, de nem ritka az 1-2 millió forintos megtakarítás sem ebbe a szférába. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon hasznos dolog. És akkor még nem beszéltem arról, hogy valamilyen beruházást, energiahatékonysági beruházásban indul el, vagy akár közös energia beszerzésben indul el, amire szintén van lehetőség.
2: Na, erről mindjárt beszélünk egy kicsit bővebben is, de mik a legfrissebb fejlemények? Oké, most a közvélemény erre jobban figyel, de nyilván azok a KKV-k is, akik mondjuk megpróbálnak akár maguktól, vagy itt segítséggel egy picit korrigálni a számaikon, többen jelentkeztek? Berobbant most az energia összefogásnak az oldala?
3: Igen, úgy gondoljuk, hogy berobbant. Ugye elindítottunk egy energiaösszefogás barométert, ugye van egy VOSZ barométer, de negyedévről negyedévre, most már negyedik éve, amely a vállalkozói hangulatindexet jelenti, és az energiaösszefogás barométer pedig ezt a megtakarításra próbál egy kicsit fókuszálni. Az első néhány napnak az adatát, egy párat, hogyha megengedi, akkor
2: kérem,
3: felolvasok, itt felírtam, amit a kollégáim elküldtek. Tehát az első néhány napban 283 cég 167 településről már csatlakozott, kitöltötte és vállalásokat tett, sőt, nem mindenki, de a cégek 95%-a vállalt valamilyen csúcsidei megtakarítást, illetve megtakarítást. Összességében ez a heti megtakarítás, energiamennyiség megtakarítás, ez 114 megawatt óra. Tehát ez egy heti, ez nyilván egy becslés, de erről van szó, ez szerintünk ez egy nagyon nagy jelentőségű. A cégek egynegyede úgy nyilatkozott, hogy a energiakrízis után is fenntartja ezeket az intézkedéseit.
2: Talán ez a legfontosabb.
3: Így van, hogy egy tartós szemléletváltásban legyenek. A cégek 59%-a a klímahasználatnak az optimalizálásáról, sőt, az nem optimalizálás, az konkrét megtakarítás, hogy a klímát nem annyira erősen használják, hanem csak visszavet.
2: Tehát mondjuk 20 fokról fölnyomják 24-re, ami a kinti 30.
3: Igen, vagy a 22, így pontosan, amit mondtál. Tehát ez nem csak egy átütemezés, hanem egy tartós megtakarítás. A cégek egyharmada vállalta, hogy munkaidő után teljes áramtalanítás végez, tehát ugye ezek a standby-ok sem működnek, ahol ez kikapcsolható, és akkor ilyenek vannak még, ami körülbelül a cégek 25%-a vállalt, hogy csúcsidőn kívülre ütemezte a termelését, szolgáltatását. Ugye ez az átütemezés. Ugye a nagy cégek is, hogyha megenged egy gondolatot, ugye a nagy cégek is elsősorban azt vállalták, hogy átütemezik a rendszerterhelést a csúcsidőszakról egy nem csúcsidőszakra. Ugye ez nem energia megtakarítást jelent, tehát ez a megawatt, amikor a teljesítményt átütemezik, ez valahol meg fog jelenni, csak nem abban az időszakban, amikor sokat kell importáljunk. Tehát ez egy nagyon jó dolog. De hogyha tovább lépünk, akkor az energia megtakarítás az igazi közép és hosszú távú, mert az a legjobb energia, amit nem használunk el. Ez a megawatt óra. Ez azt jelenti, hogy energia mennyiséget megtakarítunk, tehát máskor sem használja el az a cég. És a KKV-re az a jellemző, hogy nem erre a nagy terhelésre koncentrál, hanem az energia megtakarítás, és ez a fontos, én úgy gondolom.
2: És ezekre az energia megtakarításokra is vannak ilyen gyors, egyszerű, könnyen kivitelezhető dolgok, mint mondjuk ez, hogy kapcsolja a légkondit?
3: Igen, tehát az első, még egyszer mondom, az energia audit erre rávilágít, utána pedig lehet tovább lépni, lehet energiamérnöki szakértőt igénybe venni, amely részletesen átvizsgálja azt a céget, ugye nem mindent mutatnak a számlák, lehet közös energiabeszerzésbe részt venni, hogyha azt állapítják meg, hogy hát azért lenne lehetőség arra ennek a vállalkozásnak, hogy egy közös energiabeszerzésből az árakat csökkentse. Utána, és tovább lépünk, ugye a VOSZ szeretne, ez meg inkább középtávú cél, hogy energiaközösségekbe tömörüljenek ezek a KKV-k, ez azt jelenti, hogy vegyenek részesedést mondjuk egy napelemparkban, még az a KKV is, aki nem a saját ingatlanjában van, tehát nem tud föltenni a tetőre mondjuk napelemet, de hogyha egy napelemparkban megvesz egy részesedést, akkor ő részesülhet abban a megújuló energiában. Tehát ez egy középtávú, hosszú távú cél.
2: A nyitottság és a bátorság az megvan a cégek részéről? Tehát ha mondjuk valakinek még nincs is feltétlenül forrása erre, ki lehet valahogy úgy matekozni a dolgot, hogy mégis összejöjjön, hogyha a szándék az megvan?
3: Feltétlenül. Az első lépéseket meg lehet tenni ingyen is. Még egyszer mondom, egy energiaaudit 80 ezer forintba kerül, de ingyen adjuk. A következő lépések sem feltétlenül jelentenek több 10 milliós vagy 100 milliós beruházást, de egyébként el kell jutni középvállalatoknál, vagy növekvő kisvállalatoknál oda, vagy el is lehet jutni, hogy utána beruházásba is belemenjen. Ezért fontos például, fontosak azok a programok, amik támogatott programok, hogy bátrabbak legyenek a vállalkozások, és értsék azt, hogy van egy fix, vagy jól kalkulálható költség, egy jó alacsony költség, egy finanszírozási költség, amivel megújuló energiába lehet belemenni. Például a Széchenyi kártya programban is van ilyen, ez a fix 3%, sőt az alatti kamat terheléssel is lehet energia zöld beruházást csinálni, ez nagyon fontos hosszú távon.
2: Mennyire fenyegeti egyébként az energiakrízis a KKV-k talpon maradását? Tudom, rengeteg féle van, de hogy mit lát? Most, ahogy ön beszél, ez egy abszolút pozitív kép, de vannak olyanok, akiknek van félnivalójuk?
3: Feltétlenül, akik nem tudnak felszállni erre a vonatra, azok előbb-utóbb kikopnak a rendszerből. Tehát azért az energia költség az egy nagyon jelentős költség eleme a mindenféle termelésnek, a szolgáltatásoknak is. Hogyha nem feltétlenül a termelésre, a feldolgozóiparra kell koncentrálni, hát azért a digitalizáció, a robotizáció az előbb-utóbb mindenhol, minden vállalkozásnál az adatfeldolgozás, minden vállalkozáshoz begyűrűzik. Tehát aki nem lép idejében erre, nem száll föl erre a vonatra, az előbb-utóbb kikophat a rendszerből másik oldalról, ami az mi megközelítésünk, természetesen mi gyógyíthatatlan idealisták vagyunk. A másik, hogy ha valaki bekapcsolódik, akár az első két lépést megteszi, vagy az első lépéseket megteszi, akkor hosszabb távon biztosíthatja a működését.
2: A digitalizáció, az AI, a mesterséges intelligencia, ez folyamatosan egyre több és több helyen beépül a mindennapjainkban. Mennyire nyitottak a KKV-k arra, hogy igenis sok esetben szemléletet váltsanak, és elinduljanak ezen az úton.
3: De azt kell mondjam, hogy egyre nyitottabbak. Először persze nagy az ellenállás, amikor nincs helyzet, például az energiánál is, akkor ilyen halogatás van. Ez a jó, ilyen szempontból
2: egy 20 éve is így csináltuk.
3: 20 éve is így csináltuk, és nem olyan professzionális egy KKV-nak a működése, mint mondjuk egy nagy vállalaté. De mégis, ha viszont helyzet van, akkor sokkal rugalmasabbak. De akkor viszont nagyon gyorsan összekapják magukat, nagyon kreatívak, és nagyon jól el tudnak indulni ebben az irányban. Ezért mondom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy az a néhány nagyvállalat, a százas nagyságrendű nagyvállalat vállal egy terheléscsökkentést, de közép-hosszú távon azért a hatékonyságjavulásnak, a termelékenységjavulásnak a kulcsa mégiscsak a KKV-nál van, mert ott több tízezren vannak, vagy egy-két százezren is egy működő KKV-k, és hogyha ők valóban hatékonyabban fognak dolgozni, és megtakarítanak energiát, nem csak átütemezik, akkor az nagyon fog érződni náluk is, az ország termelékenységén is, az energia a számlánkon is, és mindenen.
2: Mindenkinek ez az érdeke. Az új kormány ugye rengeteg dologban változtatni szeretne az előző 16 évhez képest. Tartanak-e bármilyen egyeztetéseket, akár itt az energiakrízis kapcsán, az energiaösszefogás kapcsán? Zajlik-e most párbeszéd, amiről érdemes nekünk is tudnunk?
3: Elindultak már ezek, hát azért nem volt olyan nagyon rég a kormányváltás, nyilvánvalóan ez egy teljes, hogy is mondjam, egy teljes rezsimváltás volt, tehát nem azt jelenti, hogy egy átrendeződés, amit az elmúlt másfél évtizedben megszoktunk, vagy amivel szemben néztünk, hanem itt új arcok, új vezetők és új csapatok álltak föl. Az háttéregyeztetések megtörténtek természetesen, én úgy gondolom, hogy ennek a csúcsa azért mégiscsak a szeptember elejére fog tolódni, amikor már mindenki kijön a napfényre, és egy ilyen tényleg a mindenki által látható párbeszéd, vagy hallható, vagy nyomon követhető párbeszéd folyik, de most is folyik párbeszéd természetesen. Mi optimisták vagyunk, akár az energia krízis kapcsán is úgy látjuk, hogy a kormány nagyon jól reagál, akár hogy a szélerőműveknek mint megújuló energiaforrásnak a témáját fölvetette és könnyítette. Tehát én úgy látom, hogy ebben ez a kormány elhivatott, ez alatt a néhány, egy-két hónap alatt is, amióta most alakulásban van a gazdasági kormányzat, már erre koncentrál, úgyhogy mi pozitívan állunk mindenféle negatív hatás és nehézség ellenére a jövő előtt.
2: Perlusz László, VOSZ főtitkára. Köszönöm a beszélgetést.
3: Nagyon köszönöm.
4: Közbeszerzésekkel folytatjuk a startot. Az Integritás Hatóság készítette egy nyilvános fekete listát a közbeszerzésekben korábban aggályosan eljáró gazdasági szereplőkről. Az aggályosan az azt jelenti, hogy bűncselekmények miatt kizárt cégek, tehát ezen cégekről egy listát készít azért, hogy ezen cégek ne indulhassanak el a későbbiekben közbeszerzési eljárásokon. Viszont ebből az a kérdés merült fel bennem, nem tudom, hogy jó úton járok, hogy eddig tehát elindulhattak olyan cégek, melynek vezetőjét, tulajdonosát, valamely tisztségviselőjét jogerősen elítélték ilyen ügyekben. Itt van velünk Zoom kapcsolaton keresztül Martin József Péter, a Transparency International Hungary ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre áll. Szóval ez a kérdés, hogy eddig elindulhattak ilyen terhelt cégek közbeszerzéseken, és mostantól fogják őket kiszűrni?
5: Jó reggelt kívánok! Nagyon jó a kérdés. Én azt gondolom, hogy lehetett arra példa, hogy elindult olyan cég is, amelyeknek van egy ilyen rossz pedigréje, de a fő meglátásom egyébként ezzel a hírrel kapcsolatban az egyértelműen az, hogy ez a lista ez egyébként nagyon rövid lesz. Tehát már amit az Integritás Hatóság ugye összeállít a közbeszerzési csaláson kapott cégekről és jogerősen elítélt cégekről, tekintettel arra, hogy nagyon kevés ilyen eljárás indult. Tehát a közbeszerzési rendszernek ugye nagyon sok problémája van, de az egyik problémája az egyébként pont az, és ez már nem is annyira magának a rendszernek a problémája, hanem inkább a jogalkalmazásnak a problémája, hogy miközben napi szinten látjuk a sajtóban az különböző vizsgálati anyagok kapcsán, hogy micsoda túlárazások történtek például a közbeszerzések terén. Tulajdonképpen jogi eljárásokat e tekintetben nem látunk egyelőre. Úgyhogy én egyrészt azt gondolom, hogy ez egy jó törekvés, tehát nyilván azok, akik közbeszerzési csalásban vettek részt, azok egyébként ne indulhassanak közbeszerzéseken. De ehhez az is kell, hogy a közbeszerzési csalásokban részt vett cégeket egész egyszerűen elítélje a bíróság, ahhoz meg az kell, hogy ugye vádemelések történjenek. Na most ez utóbbi kettő, ez még ezekben az esetekben nem igazán történt meg.
4: Hát az is egy kérdés, hogy mi számít közbeszerzési csalásnak, mert mondjuk kialakul egy piac, a piac, vagy az ipar, vagy a szolgáltatás egy bizonyos szegmensében, szektorában, ahol mondjuk egy vagy két cég egyeduralkodóvá válik az évek során, és utána kiírnak egy oda vonatkozó közbeszerzést, amit az egyik vagy a másik megnyer, ők mondjuk párban futnak egyébként, akkor ott nem biztos, hogy bizonyítani lehet bármiféle törvénytelenséget. Holott az egész rendszer úgy lett kitalálva, hogy a nap végén mégiscsak az adott cég nyerjen.
5: Igen, tehát ez valóban egy ilyen eléggé csúszós terep, tehát nyilván önmagában az, hogy egy ágazatban mondjuk csak neres cégek indulhatnak, ez nyilván önmagában jogilag nem egy értelmezhető probléma. Egyébként persze értelmezhető probléma közgazdaságilag, és mondjuk a piacgazdaság működése szempontjából ez rendkívül káros, de ez önmagában nyilván nem bűncselekmény. Az azonban nyilvánvalóan bűncselekmény, hogyha mondjuk összejátszás történik az úgynevezett ajánlatkérő és az ajánlattevő között, magyarán ugye a megrendelő állami vállalat, illetve vagy állami intézmény, illetve a cégek között. Ez egyértelműen bűncselekmény. És akkor van itt ez a túlározás kategória, ami tulajdonképpen egy kicsit szürke zóna, mert hát egyfelől ugye eléggé egyértelmű, most hogy két legutóbbi ügyet említsek, mondjuk az uglói ingatlan beruházásnál, ott ugye ott a vizsgálat mintegy 100 milliárdos túlározást tárt föl a 324 milliárdos beruházási értékhez képest, tehát azért az egy elég jelentős összeg, vagy mondjuk Kaminski Fanni ingatlan kommunikációs megbízásainál is azért valószínűsíthető a túlárazás. Viszont ezt ugye hát egyrészt hitelt érdemlően bizonyítani jogilag, ez csak úgy lehet, hogyha a megfelelő releváns piacot hát górcső alá veszi adott esetben a jogalkalmazó, ez alatt értem az ügyészséget is, meg a bíróságot is, és teljesen egyértelműen látszik ez a túlárazás. Egy könnyített vonal egyébként lehet itt a túlárazás bűncselekményi nyilvánítása kapcsán, az, hogyha a túlárazás mellett az összejátszás is bizonyítható, tehát az, hogy ugye a megbízó a megbízottal összejátszott. Hogyha ez az összejátszás megvan, vagy mondjuk valakik erre rávallanak, akkor azt gondolom, hogy ismét bűncselekménnyel állhatunk szembe. De tulajdonképpen a dolog lényege az, hogy bármennyire furcsa is, és bármennyire üdvözlendő is most az, hogy az integritáshatóság egy ilyen listát készít, nagyon-nagyon kevés olyan jogerős ítélet van, amely ítélet elítéli a közbeszerzési csalásban részt vett szereplőket. És én ezt nem elsősorban annak tudom egyébként be, hogy ez nehezen megállapítható, mert egyébként, ahogy említettem, tényleg nem minden esetben állapítható meg könnyen, hanem egész egyszerűen annak tudom be, hogy a NER-ben ugye az igazságszolgáltatás némely ága, itt gondolok elsődlegesen az ügyészségre, de mondhatnám a bíróságoknak ugye a kúria részét, tehát a legfelső bíróságot, tehát hogy ezek az intézmények, ezek fogul voltak ejtve, ezek igazából nem a közakaratot képviselték, más módon fogalmazva politikai szempontokat érvényesítettek. Most reményeink szerint ugye ez meg fog szűnni, tehát az igazságszolgáltatás az valóban az igazságot fogja keresni, és az igazságot fogja szolgáltatni, és akkor azt gondolom, hogy még egy ok arra, hogy lehet létjogosultsága egy ilyen listának.
4: Van még másfél percünk, és van egy óriási ügy, amiben szintén nagyon lassú haladást lát a közvélemény, ez az MNB alapítványi botrányok ügye, és önök voltak a Transparency International Magyarország, akik már 2016-ban jelezték, sőt, ha jól emlékszem, feljelentést is tettek a rendőrségen az ügyben. Most annyit kaptunk, ilyen morzsának tűnik, hogy bár gyanúsított még mindig nincs, de tanú kihallgatások már voltak. Ez egy tegnapi hír. Ön szerint létezik, hogy reálisan indokolható, hogy ennyire lassan halad ez az ügy?
5: A rövid válaszom az, hogy nem. Tehát ez egész egyszerűen megint csak annak tudható be, hogy az igazságszolgáltatást a NER-ben megbénították, illetve politikai célokra használták, és hát most egy ilyen átmeneti időszakban vagyunk, nagyon remélni lehet az, hogy a legfőbb ügyész távozása után az ügyészség nagyon hamar hát megnevezi a gyanúsítottakat, illetve egyúttal akár vádat is emel majd. Egyébként valóban ez egy nagyon-nagyon régi ügy, mi már 2000 2014-ben jelzést tettünk arra vonatkozóan, hogy törvénysértő az, hogy a jegybankból 266 milliárd forintot akkor még 5 alapítványnak utaltak, és aztán valóban, ahogy nagyon helyesen említette a felvezetőben, vagy a kérdésben, 2016-ban feljelentést is tettünk, és hát ugye az, hogy az ügyészség politikai célokat szolgál, az is mutatja, hogy ezt a feljelentést természetesen elutasították annak idején.
4: Hát reméljük, hogy mostantól begyorsul ez az ügy is. Martin József Péternek köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt, viszontlátásra.
5: Köszönöm szépen, minden jót, viszontlátásra.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton este 10 óráig, valamint a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton este 10 óráig, valamint ma éjfélig a Kóskároly sétányt is. Ma a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a március 15-e tér és a Jászai-Mari tér között nem közlekedik. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávon tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: 3 évtizede nem látott összetettségű és nehézségű munka folyik Dunaszent Benedek és Paks között. Ezt mondta a hétvégén Magyar Péter, aki a helyszínről, Paksról figyeli, hogy hogyan készítik ezt az ideiglenes fenékküszöböt, illetve a két bárkának a süllyesztését. Ugye itt az elmúlt időszakban mindenki ezt figyeli, hogy mégis mi történik Pakson, hogy hogyan lehet stabilizálni a Duna vízszintjét, és aztán itt előkerültek vízlépcsős megoldások, a szakemberek, illetve a civilek is nagyon sokat foglalkoznak ezzel a témával. Na de mi a helyzet most, mennyire működik majd ez az ideiglenes megoldás, és mi lenne a hosszú távú megoldás? Erről fogok beszélgetni Lelősi Miklós vízépítő mérnökkel, akit telefonon kapcsolunk. Jó reggelt, örülök, hogy itt van velünk.
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm.
2: Beszéljünk egy picit erről a jelenlegi helyzetről. Mit lát ön most, mi a véleménye erről az ideiglenes fenékküszöb építéséről, illetve a bárkasüllyesztésről? Segíthet ez nekünk rövid távon?
3: Rövid távon mindenféleképpen. Tehát a maga a fenékküszöb, a fenékgát, az tud vizet emelni. A bárkákról nem tudok nyilatkozni, mert nem tudom annak a hatása, hogy milyen lesz. A fenékgát, az tud vizet emelni. A

0: rendeződik a Dunának a vízhozama. Ha gyakorlatilag beáll a régi vízhozam, lesz csapadék, akkor ez olyan hosszú távon nem kell alkalmazni. Nem is lehetne, mert mivel ezáltal a hajózás is megbírulna.
1: De hát jön az újabb nyár, valószínűleg újabb aszályos nyaraknak nézünk elébe, tehát kellene egy hosszú távú megoldás. Milyen vízduzzasztási módszerekkel lehetne emelni itt a Duna vízszintjét? A vízlépcsőe, ami a legjobb megoldásnak tűnik?
0: Igen, mindenféleképpen fajszál, Mohács térségében meg kell építeni. Az a legelső a magyarországi tervezendő három vízépső közül, ez kell legelőször. Ez biztosítja a hajózást, és legfőképpen a Paksnak a vízellátását, folyamatos, biztos vízellátását.
1: Hogy néz ki egy ilyen vízlépcső építése? Mennyi időt vesz az igénybe? És ugye aztán majd beszélünk arról is, hogy ennek a természetre milyen hatása van, mert hogy emlékeinkben azért él, hogy volt más szó Magyarországon vízlépcső építéséről, de hát ott civil kezdeményezések, többek között civil kezdeményezések miatt ez nem valósult meg idáig.
0: Szóval ennek a tervezése durván van 1-2 év, és ezt ha előkészítik, és teljesen erre ráállnak, ezt meg lehet csinálni a hatástanulmánnyal együtt. Az építés én véleményem szerint már a mai technikával ez 3-4 év alatt elkészülne. Itt az a baj, ugye, ami nem maga a vízlépcső építés a sok, hanem a hozzá kapcsolódó töltésfejlesztések, mert ennek a hatása visszamenőlegesen, ugye egész Dunaújvárosi Gadonyig a hatása, na most addig meg kell magasítani a töltéseket is, mert akkora víztömeg, akkora vízoszlop nehezedik rájuk. Tehát ezért lenne ez nagy munka, de 3-4 év alatt szerintem elkészülhet.
1: Akik attól félnek, hogy itt természetre rossz hatással lenne egy ilyen vízlépcső, azoknak mit tud mondani? Ebbe bele kell törődni? Valóban veszélyes lehet ez a természetre? Hogyan képzeljük ezt el? Milyen problémák merülhetnek fel?
0: Én jó példának csak fel tudom hozni a osztrák vízlépcsőket, de magyarországi példát is tudok, az a kiskörei. Kiskörítő ugyanúgy félt mindenki, ott a példaértékű. Európa legtisztább, legújabb, hogy mondjam, élővilág, olyan élővilág alakult ki a Tisza 2-nél, a kiskörei vízlépcsőnél, hogy csodálatos, Európa szerte. Tehát itt semmi, nincs feltöltődés, nincs semmi, működik. Most is ugye az tározott be 150 millió köbmétert, és abból látta el a fél alföldöt vízzel. Tehát ilyettől szerintem nem kell félni.
1: Ha esetleg mégse a vízlépcső mellett döntenek, milyen más megoldások vannak, ami itt ebben a helyzetben segíthet? Van egyáltalán?
0: Hát, szerintem semmi. Tehát, hogyha nem emeljük meg a vízszintet, azt mással nem lehet. Lehet ilyen ideglenes fenéggáttal, de hát ez nagyon ideglenes, tehát ez tűzoltás, tehát ez nem oldja meg a problémát. Már itt... maga a Dunának a problémáját, Paksnak megoldja ideglenesen, igen.
1: Hogyne, itt már beszéltünk időszakokról, hogy mennyi idő lenne ezt elkészíteni, stb. De maga ennek a vízlépcsőnek megvannak a tervei? Tehát itt csak ki kell húzni a fiókot, le kell ellenőrizni, hogy 2026-ban ez működőképes-e, és el lehet kezdeni a fejlesztést, vagy itt még különböző tervezési folyamatokat is be kell iktatni?
0: Nem, ezt teljesen meg kell tervezni. A terve a Nagymarosnak van meg, mivel az el is kezdődött már az építése, tehát az megvan a terve, azt csak újra engedélyeztetni kell. De az most ide nem játszik be, hogy így mondjam, mert most elsődlegesen ez kell, mert a Paks miatt ez a legfontosabb.
1: Hogyne, értem. Leerősi Miklós vízépítőmérnök, köszönöm a beszélgetést.
0: Kezdjét csókolom.
1: Több mint 60 ezer ember mondta el a véleményét arról, hogy kit látna szívesen köztársasági elnökként. Az ahang felmérése egészen újszerű módszerrel dolgozott, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas, kíváncsi vagyok, Szalóki Viktor, az ahang szóvivője, mit árul el a felmérésről. Több mint 60 ezer ember. Ez kiemelkedőnek számít, hogyha ilyen szavazásokat nézünk?
2: Ha, jó reggelt. Alapvetően azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó és jó eredmény és egy jó szám, hogy ennyien részt vettek. Nyilván vannak, akik azt mondják, hogy ez kevés, vannak, akik azt mondják, hogy ez sok. Én egy kicsit másik oldalról közelíteném meg, és egy lépést hátra lépve, hogy én azt gondolom, hogy egy legitim dologról van szó. És el is mondom, hogy miért. Július 18-án azt mondta a miniszterelnök, hogy

0: hogy jelöljenek civil szervezetek és politikai pártok, vagy ajánljanak, hogy ki legyen az új köztársasági elnök. Mi ennek a felhívásnak szerettünk volna választ adni, vagy erre a felhívásra szerettünk volna egyfajta választ adni ezzel egy viszonylag újfajta módszerrel. Tehát a mi véleménynyilvánító szavazásunkkal nem azt szeretnénk, hogy akkor most ez alapján, vagy ez legyen az örökérvényű és egyetlen, hanem arra annak a felhívásnak szerettünk volna eleget tenni, amit a kormányfő mondott, és belépni ebbe a diskurzusba. Tehát, hogyha társadalmi egyeztetésre hívnak minket, akkor mi köszönjük, ott vagyunk, és erről szólt ez a véleménynyilvánító szavazás is.
1: Hogyan nézett ki a szavazás menete? Ugye itt nem egyszerű igen-nemekről volt szó, hanem itt ez egy egészen összetett, gyönyörű egyébként a grafikonokat ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, mert nagyon izgalmas látni, hogy valaki lehet, hogy éppen a legtöbb szavazatot zsebelte be, de sokan voltak, akik ellene szavaztak. Hogy nézett ki a kutatás?
0: Így van, ezt szerettük volna meghaladni, azt a fajta ilyen nemzeti konzultációs műveletet, hogy akkor van ott egy viszonylag egyszerűen lebutított kérdés, és akkor egy igen-nem válasz. A két részből állt. Egyrészt bárki szavazhatott, és a számunkra például egy nagyon nagy öröm volt, hogy az a hang bázisának vagy tagságának csak egy része volt, aki szavazott, és nagyon sokan jöttek kívülről olyanok, akiket most tudtunk először megszólítani ezzel. De ami fontos volt, hogy nem csak az volt, hogy bárki szavazhatott, hanem abban is újdonság volt, hogy bárki jelölhetett. Szóval ebbe is szerettünk volna egyfajta nyitottságot adni az emberek kezébe, hogy akkor döntsenek ők arról egyáltalán, hogy kire lehetett szavazni. A szavazáson pedig egy olyan fajta módszert alkalmaztunk, hogy egy -3-tól +3-ig terjedő skálán lehetett az adott jelöltekre szavazni, így pedig nem csak azt tudtuk mérni ezzel, és nem csak úgy tudtunk rangsorolni, hogy ki kapta a legtöbb szavazatot, tehát ki volt a legnépszerűbb, hanem például a támogatottságot és az elutasítottságot is néztük, és ugye ezt az elemzésünkben le is írtuk, hogy igazából ezért fordulhatott elő, hogyha a végeredményt megnézzük, hogy már mondjuk a legtöbb, számszerűleg a legtöbb szavazatot Hatházi Ákos kapta, de előtte végzett a második helyen Bárándi Péter, míg az első helyen Laco Adrián végzett, és Laco Adrián például kevesebbet kapott, mint a második és harmadik helyezett, de a támogatottság és elutasítottsági skálán ő sokkal kevésbé volt elutasított, mint az őt követő másodikak, így az összetett átlagban, így a pontrendszerben ő került az első helyre.
1: Az, hogy bárki jelölhetett, ez mennyiben, tehát hogy volt olyan jelölt, aki mondjuk így első körben nem volt benne a köztudatban, mégis akár a ti felmérésetek alapján mondjuk beugrott és kifejezetten sokan támogatták?
0: Készítettünk egy ilyen timelapse idővonal videót, ezt is érdemes megnézni a videóban, ahogy az július 19-től most hétfőig, hogy hogyan változott a szavazásnak az eredménye, és ott például nagyon jól látszódott, hogy az elején például Laco Adrián nem volt úgy a köztudatban, ahogy most láthattuk, hogy például első helyen szerepelt ebben a voksolásban, de ott volt például Polgár Judit is az elején, aki ugye ismerjük a történetet, ő viszonylag hamar ki is derült, hogy ő nem vállalja ezt, és ezáltal a közvélemény is úgy gondolta, hogy akkor viszont nem szavaz róla, de hogyha még ilyen érdekességeket mondhatok, tehát voltak olyanok, akik bekerültek. Nálunk nem volt olyan fajta meghatározás, hogy ellenzéki politikus vagy bárki ne kerülhetne fel. Mi szerettünk volna az emberek kezében egy olyan lehetőséget adni, hogy akkor ők mondják el a véleményüket, és mi ezt tudjuk közvetíteni. De azért az is látszik, hogy mennyire veszik komolyan az emberek, tehát például felkerült Szoboszlai Dominik is, és kétségkívül szerintem egy nagyon népszerű emberről van szó, de nem szavaztak rá, nem szerették volna. Ami érdekes viszont, hogy felkerült Baka András is, viszont ugye amikor hétfőn zárult le a szavazás, a miniszterelnök pedig, hogyha jól tudom, akkor szerdán posztoltak igen, egy közös képet, tehát ez már a szavazás után volt, és valószínűleg neki az ismertsége, népszerűsége, az nem voltak annyira magas, ő is szerepelt egyébként, de neki például nagyon magas volt a negatív szavazata, ő a lista végén szerepelt.
1: Hát kérdés, hogy itt az események hogyan alakulnak majd, az hogyan lehetett kiszűrni, hogy mondjuk többször ne lehessen szavazni, vagy akár robotok, vagy különböző mesterséges intelligencia által generált szavazatok beérkezzenek?
0: Maga ez az egész rendszer, amit használtunk, ez az Openion, ez egyébként egy magyar tulajdonú és magyar fejlesztésű rendszer, ami lehetővé teszi azt is olyan beállításokkal, például, hogy olyanra kapcsolja módszerekkel, hogy ne lehet kiszűrni azt, hogy a valóban a robotok ne szavazhassanak, illetve amit tudtunk, az volt például vagy olyan rendszert képíteni, hogy például hogy böngészőből ne lehessen többször ugyanarra a személyre szavazni. Szóval igyekeztünk olyat kialakítani, amivel ez működni tud. Hát ez a 60 000 ember összesen, ugye több személyre is lehetett véleményt szavazni, vagy véleményesen szavazni. 1 400 000 szavazat érkezett be ettől a 60 000 embertől. És mi azt gondoljuk, hogy ha csak ugye az a legutóbbi alkotmánymódosításnak a társadalmi egyeztetését nézzük, ahol nagyjából ilyen 30 000 ember vett részt, mi nagyon bízunk benne, és még egyszer mondom, nem azt szeretnénk, hogy akkor, vagy nem azt szeretnénk megmondani, hogy akkor ez legyen az egyetlen dolog, amit figyelembe vegyenek, de hát 60 000 ember véleményt mondott, és mi úgy gondoljuk, hogy mi eleget tettünk a miniszterelnök felkérésére, úgyhogy reméljük, hogy ők is meg fogják ezt hallgatni.
1: Át is adtátok, vagy átadják ezt a csomagot az illetékeseknek?
0: A tegnapi napon hivatalosan elküldtük ezt a Tisza párt frakció vezetőjének. Egyébként maga ez a levél, amit elküldtünk, az elolvasható az annak a Facebook oldalán is, ahol szintén külön kiemeltük, hogy ez egy pozitív dolog, hogy társadalmi egyeztetésre hívják a szervezeteket, viszont azt egy ponton agályosnak tartjuk, és szeretnénk, hogyha a jövőben az változna, hogyha tényleg erről van szó, és ez tényleg fontos, akkor annak a kereteit, formáit és garanciáit is megkapja a társadalom.
1: Szalóki Viktor az A-hang szóvivője. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Átvilágítás indul a Nemzeti Színházban. Ezt közölték pénteken Vidnyánszky Attilával, aki ugye előtte csütörtökön itt volt az Egyenes Beszédben, és ott akkor arról beszélt, hogy meneszteni fogják őt a színház éléről. Ez egyelőre nem történt meg. Vidnyánszky Attila sok mindent mondott az Egyenes Beszédben, többek között az, hogy ő végig széllel szemben küzdötte ezt az elmúlt 16 évet. Azt hiszem, hogy a széllel szemben való úszásról, futásról beszélhetnének a függetlenek is. Itt is van velünk Nagy Zoltán, a Független Előadó Művészeti Szövetség ügyvezetője. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Mit érzett az interjú alatt, után gondolom látta?
2: Igen, megnéztem az interjút, nem közvetlenül, de utána megnéztem, és hogy azt gondolom, hogy Attila egy olyan fajta másik realitásban él, ami messze van a mostani valóságtól, és hát nagyon szomorú volt látni azt a dühöt és azt az elkeseredettséget, ami az ő tisztánlátását teljes mértékben felborítja, és hát azt gondolom, hogy mivel hogy semmilyen fajta önreflexióra nem képes Vidnyánszky Attila, ezért nem várhatjuk el tőle, még akkor is, hogyha azt gondolom, hogy teljes mértékben a bűnöket fel lehet sorolni vele szemben, hogy ezt átlássa, és hogy igenis azt gondolom, hogy az elszámoltatás, vagy a számonkérés a szakma részéről teljesen jogos felé.
1: Mit várnak ettől az átvilágítástól? Hogyan lehet ezt jól, vagy hogyan kellene ezt jól csinálni, hogy itt ne lehessen azt mondani, hogy itt csak a politikáról van szó, hanem tényleg a szakmai szempontokat végigvenni?
2: Én azt mondom, hogy az átvilágítást nem a Független Előadó Szövetség fogja végezni, tehát én azt gondolom, hogy megbízhatunk a mostani kormányzatban, és szerintem meg fogják nézni, le fogják ellenőrizni magát a működést, mint pénzügyi, mint pedig szakmai területen. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta bizalom megvan a szakma részéről, és hát várjuk, hogy mit fognak találni.
1: Pénzügyileg még azt mondom, rendben, ott lehet látni, hogyha a számok, tehát a számok beszélnek ilyen szempontból. Na de a szakmai szempontokból, ott mit lehet észrevenni, vagy ott mi az a kiugró dolog, amire azt lehet mondani, hogy itt valami nem stimmel?
2: Én azt gondolom, hogy ez megint a vizsgálatnak a eredményétől függ, hogyha az egész képet nézzük, szerintem azt kell látni, hogy a Vidnyánszky Attila olyan rengeteg pozíciót töltött be, hogy igazából azt érte el, hogy ezekben a pozíciókban teljes mértékben az ő esztétikája, az ő központilag irányított stílusa uralkodott, tehát hogy igazából ha megnézzük azt, hogy hol lehetett és hogy mik voltak a problémák, azok pont ezek, hogy mindenhol ő ült, és mindenhol ő hozta meg a döntéseket.
1: Már jó ideje ketté szakadt a színházi világ. Egy ilyen átvilágítás, vagy a jelenlegi helyzet, mit gondol, mennyire változtathat ezen? Mert ugye, ahogyan is mondta Vidnyánszky Attila, meggyőződéssel a saját igazságában, míg vele szemben a független színházak vagy egyéb társulások az ő igazságukkal állnak, és mindenki meg van róla győződve, hogy ő jól csinálja, és hogy a színházért és a nézőkért dolgozik. A jelenlegi helyzetben el tudja képzelni azt, hogy közelednek az oldalak egymás felé?
2: Én azt gondolom, hogy ez már el is kezdődött az interjú előtt sokkal, tehát a nyár elején mind a Magyar Színházi Társaság, mint a SZIDOSZ, mint a FESZ elindított egy olyan fajta megújulást, ami arról szól, hogy igenis üljünk le, beszéljünk egymással, és hogy tárjuk fel azokat a hiányosságokat, azokat a problémákat, ami ahhoz tud vezetni, hogy ezt az előadási szakmát újra egészségessé tudjuk tenni. Tehát én azt gondolom, hogy a munka elkezdődött, ehhez a munkához meg volt hívva a Társadalmi Társaság is, az a képviselői ott ülnek. Én azt gondolom, hogy ha le tudjuk vetkőzni ezt a fajta hatalommániát, ezt a központosítást, hogyha megvannak az önreflexiók, akkor maga a szakma képes arra, hogy olyan újfajta szabályokat határozzon meg, ami szükséges és elvárhatóvá és működőképessé teszi a szakmát magát.
1: Tud egy konkrét példát mondani, hogy mik lennének ezek a fontos újítások, amik megreformálhatják a színházi életet?
2: Talán az első és a legfontosabb a kommunikáció. Tehát olyan értelemben, hogy egy ilyen olyan fajta horizontális kommunikáció jöjjön létre, ahol a különböző szervezetek nem monopol helyzetben vannak, hanem bizonyos értelemben rá vannak arra kényszerítve, hogy egymással beszélnek, hogy közös konszenzusos döntéseket tudjanak meghozni. És hogy azt gondolom, hogy ha a kormányzat is képes arra, hogy meg tudja szólítani ezeket a szervezeteket és a döntéseket, nem pedig egy hátsó szobában hozza meg, és erre rengeteg pozitív jel van, azt gondolom, hogy akkor ez az egyik legfontosabb dolog. Tehát utána persze meg lehet nézni az különböző etikai módszerek felállítását, és mindenfajta egyéb ilyen dolgot sorba lehet venni.
1: Ugye megtörtént az első hivatalos egyeztetés az új kulturális kormányzat és a szövetségük között. Mi vár most a függetlenekre? Mit ígértek? Hol tartanak most ezek az egyeztetések?
2: Hát az első egyeztetés történt meg, és azt gondolom, hogy ennek is a legfontosabb üzenete az volt, hogy a kormányzat végre szóba áll a függetlenekkel. Megnézzük az elmúlt 16 évet, számtalan alkalommal próbáltuk megtalálni a kormányzatot, és igazából még a leveleinkre sem válaszoltak. Az elmúlt 6 évben talán egyszer sikerült bejutni a minisztériumba, ahol csak egy mosolygásra futotta a minisztériumi felek felől. Tehát itt is azt hiszem, hogy a kommunikáció a legfontosabb, és az, hogy ezt folyamatosan próbáljuk tenni. Tehát nekünk az volt a célunk, hogy amikor bemegyünk, akkor meg tudjuk határozni azt, és mikor fogunk legközelebb menni, ahol tényleg a szakmáról tudunk beszélni, lebontva a táncról, a színházról, a színházi nevelésről, az infrastruktúráról. Tehát ez mind olyan fontos terület, ahol, hogyha a kormányzat meg akar minket hallgatni, akkor a programok készen vannak, tehát hogy a Független Önbüsz Szövetség az elmúlt évben különböző szakmai szervezetekkel, alkotókkal együtt összehozott egy dologidő című programot, ahol a program kész van, folyamatosan dolgozunk rajta. Ez egy vitaanyag, amire azt gondolom, hogy ha a kormányzat nyitott, akkor tudunk erről beszélni, és ez alapja lehet egy olyan reformnak, ami az egész előadó művészetet meg tudja újítani.
1: Mennyire tépezte meg a független társulatok számát, társulatait az elmúlt 16 év? Hányan maradtak? Van erről bármi kutatásuk, vagy ez benne van ebben a tanulmányban, hogy hányan élték túl ezt a viharos időszakot?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és itt vissza is akarok utálni a Vigyánszki Attilára, aki azt mondta felháborodottan, hogy hát nézzük meg, most már 200 színház van, és nem csak 80. Én azt gondolom, hogy pont azt az erőt mutatja a független szakma, hogy ha a színház csinálást azt nem lehet megszüntetni. Tehát, hogy ez nem arról szól a függetleneknél, hogy mennyi pénzt kapsz, és akkor csinálsz színházat, hanem arról szól, hogy elhivatott művészeink vannak, akik igenis színházat akarnak csinálni. De persze fel lehetne sorolni, hogy ki nem kapott megfelelő támogatást, ki dolgozik, most már külföldön, ki szűnt meg, de itt van egy állandó fajta mozgás, egy olyan fajta intenzitása a szakmának, ahol új belépők jelennek meg, és hát mindenki dolgozni akar, mindenki színházat akar csinálni. Tehát amikor vissza lehetne kérdezni a Vigyánszki Attilára, hogy ő hogyan indult, hát pont abból a drive-ból, hogy ő is színházat akar csinálni. Tehát nem megszüntetni kell a színházakat, nem kivéreztetni, hanem hagyni, hogy kellő indikátorok mellett létrejöjjenek ezek a színházak, és hogy valóban a szakma döntse el, hogy hogyan fog működni.
1: Hogyha már a színház csinálásról beszélünk, akkor ez nagyon sokszor visszatérő komment a közösségi oldalakon is, meg sok helyen, hogy hát éljenek meg a piacról, hát nem olyan bonyolult. Miért olyan bonyolult megélni a piacról, akár függetlenként, akár közszínházként?
2: Hát én igazából a függetleneket tudom elmondani. Talán azért nagyon nehéz megélni a piacról, mert a független nekik nincsen az a fajta infrastruktúrája, tehát hogy ha egy telt házzal megy egy előadás, ott is 120 néző fér be, tehát az eladni a jegyeket, és mondjuk a 4000 forinttal beszélünk, vagy 5000 forinttal beszélünk, egy 6 fős előadásnál nem tudjuk kifizetni a színészeket, tehát csak be kell szorozni magának az infrastruktúrának is van egy költsége, a ruhatár, a takarítás, a technikus, és utána jönnek a színészek, tehát hogy teltházakkal se tudja kitermelni azt a fajta költséget a független terület, ami rentábilisra tudja tenni a működését. Tehát pont ezért van szükség arra, hogy támogatva legyen ez az oldala is az előadó művészetnek.
1: Nagy Zoltán, a Független Előadó Művészeti Szövetség ügyvezetője, köszönöm, hogy itt volt velem, és remélem, hogy legközelebb már még jobb hírekről tudunk beszélgetni.
2: Így legyen, köszönöm én is.
3: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton este 10 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton este 10 óráig, valamint mai évfélig a Kóskároly sétányt is. Ma a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a március 15-e tér és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Szigorítana a kormánya kiemelt beruházások, köztük az akkumulátorgyárak szabályozásán. Azt hiszem, hogy ezt mindannyian örvendetesnek tartjuk. Itt van velünk Bodnár Zsuzsa, az átlátszó.hu újságírója, aki régóta figyelemmel kíséri ezt a területet, és hát tényleg egészen döbbenetes állapotok uralkodnak az akkumulátorgyárak között, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt van velünk.
3: Köszönöm,
2: itt vagy velünk. Mit jelent ez a szabályozás? Mire kell számítani itt a következő időszakban?
3: Hát tulajdonképpen az a gondom nekem, hogy pontos nem lehet tudni. Tehát azért részletezték a kormányzati szereplők, hogy a kiemelt beruházások, azt mindannyian tudjuk, hogy kedvezményeket jelentenek a cégeknek. Eleve úgy indult minden kiemelt beruházási történet, hogy a valahol lakók értesültek arról, hogy a településeken egy beruházási célterületet kijelöltek, azt se tudták, hogy mire. És ugye mondjuk kiderült, hogy akkumulátorgyár, ami a kiemelt beruházás során azt jelentette, hogy semmilyen országos építési szabályt nem kell betartani, zöld felületi arány, épületmagasságot, ezeket mind felül lehetett írni a kiemelő rendeletben. és fel lehetett gyorsítani a környezetvédelmi és katasztrófavédelmi engedélyezést, ugye ezek veszélyes üzemek, tehát ez sem mindegy, hogy hány nap van arra, hogy megítéljék, hogy megfelelő-e az iparbiztonság. Szóval valószínűleg, hogy ezeknek a gyorsításoknak akar véget vetni a kormány. Azt, hogy szigorúbb környezetvédelmi szabályok szerint működtetik, annak más eszköze is van a kormány számára, mert ugye most augusztus, illetve egész nyáron folyt az a tárcaközi bizottsági munka, ami új jogszabályi rendszert akar létrehozni az akkumulátoripar számára, mert az is túlságosan megengedő volt. Tehát a kettő együtt, tehát ugye kiemelt beruházások esetében garanciák, környezetvédelmi és egyéb garanciák, másrészt pedig az egész akkumulátoripar jogszabályi környezetét át kell alakítani.
2: Itt ugye folyamatosan olyan lakossági bejelentések érkeztek, hogy én nem tudom, valahol zöld víz folyt ki, kikerültek fotók, dokumentumok arról, hogy hol találtak fekete port, mi szivárgott, hogy működött. Közben hivatalosan voltak azért ellenőrzések, amik ilyen pár millió forintokra büntették ezeket a gyárakat. Itt maga az, hogy új rendszer áll föl, az, hogy komolyabb pénzbírságokat is belengedtek, ez összehozható azzal? Tehát, hogy működhet ez a dolog tényleg normálisan úgy, hogy nem mérgeznek mindenkit a gyárak közelében?
3: Hát eleve ugye az, hogy mit engedtek meg nekik eddig, az azért befolyásolta azt, például, hogy hova épülhettek ezek az üzemek. Tehát eddig azért jellemző volt például a Gödi Samsung esetében, hogy ráépült szinte a településre. Tehát, hogy ezen, hogy úgy mondjam, nem nagyon lehet segíteni, illetve ha visszatérek a Gödi gyárra, akkor olyan módon kellene segíteni, hogy például az ajszennyezés folyamatos 8 éve, tehát nem alszik több ezer ember. Ugye ebbe az ügyben már perek folynak. Tehát olyan szintű zajcsökkentő berendezéseket kellene alkalmazniuk, vagy egyáltalán megszabni, korlátozni az éjszakai működést, ami élhetővé teszi a várost. Mindenféle egyéb szennyezés és veszély esetében arról van szó, hogy valóban független hatóságok tudják rendszeresen ellenőrizni ezeket. Tehát ugye a feladat hosszú és sokrétű, mert meg kell nézni, hogy az engedélyek megfelelőek-e. Azok az építmények, amik már állnak, azokat ugye lebontani nem lehet. Most itt a kormány azt hangsúlyozza, hogyha nem felel meg a magyar jogszabályoknak, környezetvédelmi és egyéb jogszabályoknak, akkor nem bővülhet. Azért ezt a lakosság és a civilek most nem fogadták ki törő örömmel, mert ugye volt egy olyan ígéret, hogy például Debrecenben, ahol már 7 akkúipari beruházás van, hogy az újabb ütemek nem készülnek el. És most azt látjuk, hogy azért itt van egy olyan erő, ami azt mondja, hogy de hát lehet majd a második meg a harmadik ütemét építeni ezeknek a nagy gyáraknak, csak tartsák be a környezetvédelmi szabályokat. Itt ugye az előbb elhangzott, hogy zöld víz folyt és zajszennyezésről beszéltem, szóval hogy ezek az üzemek már, hogy úgy mondjam, bizonyítottak negatív értelemben, hogy szennyeznek. Igen. Tehát lehet szigorítani a szabályokon, lehet szigorítani a kibocsátási határértékeken, de kikbe bízunk, ugye itt ez a kérdés.
2: Beszéljünk egy picit erről a cikkedről, amiben arról van szó, hogy az akkumulátor feldolgozók környezetvédelmi engedély nélkül működnek, vagy működhettek.
3: Ez egy nagyon érdekes helyzet, mert ugye a kormány 24 nyarán jutott arra a megállapításra, hogy kötelező környezetvédelmi hatásvizsgálatot lefolytatni és engedélyhez kötni ezeknek az akkuipari üzemeknek a működését. De a hulladékfeldolgozó üzemek, amelyek korábban csak hulladékgazdálkodási engedélyt kaptak, amíg le nem jár, mint kiderült a jogászokkal egyeztetve, amíg az le nem jár az 5 éves ciklus, addig nem kell megújítaniuk az engedélyüket. Ez nagyon nagy engedményt jelent azoknak, akik ugye elkezdtek működni 21-22-23-ban, mindenféle hatásvizsgálat nélkül, és gyakorlatilag 24 után is, még 25-ben is működhetnek. Én azt remélem, hogy azért most ez az új jogszabályi változtatás, amit egy ilyen tárcaközi munkabizottság végez, azért ezt majd szigorítja, és minden hulladék gyűjtő és feldolgozó telepnek megnézik a kibocsátásait és a hatásterületét. Tudnélik, hát azért ez egy nonsens, hogy veszélyes anyagok tömkelege van az országban, mert ugye nem csak az a 40 akkúipari beruházás fontos itt ebben az esetben, hanem a maga a keletkező hulladéknak a kezelése.
2: És ezt tudjuk, hogy ezekkel mi történik? Tehát, hogy megvan, ott vannak ezek a félig üres, vagy lemerített, vagy nem tudom milyen sósoldata, bocsánat, igen, hogy ennyire szakmai vagyok, de...
3: Nem, ez így tökéletes.
2: Tehát, hogy ezek a lemerített vagy lemerítetlen szemetek, használt akkumulátorok, hogy ezeket hova teszik? Vagy hogy ezekkel mi van?
3: Itt a probléma az az, hogy a gyártócégeknek az engedélyekben nem kell feltüntetni azt, hogy mi lesz a hulladék végső útja. Uh-huh. Tehát ezt a mérnöki kamara a környezetvédelmi tagozat úgy fogalmazza meg, hogy a hulladék áram követése az fontos lenne. Tehát igen, gyakorlatilag nem tudjuk, hogy például a lemerítéshez, a töltött cellák, selejt cellák lemerítéséhez használt sósvizes oldatnak mi a végpontja. Tehát annyi van az engedélyben, hogy engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni, és azután hova viszi, mit csinál vele. Tehát ilyen nincs, vagy nonsens, hogy nem tudjuk,
2: van,
3: és
2: igen.
3: Mégis van. Igen.
2: Ezt visszamenőleg egyébként számon lehet kérni, vagy hogy ez, mert itt azért most már évekről beszélünk, hogy ez kinek a felelőssége, hogy jogilag ezt hogy lehet megfogni?
3: Hát nyilvánvalóan én, mint újságíró, gyakran ütköztem, de mint civil aktivista is Gödön, abban, hogy például a Pest megyei kormányhivatalnak megvoltak azok a főosztályvezető és embereik, ehhez asszisztáltak, már bocsánat, ezekhez a szennyezésekhez, és hogy ezt most mi a legfontosabb az, hogy felelősségre vonni ezeket az embereket, vagy az, hogy az új kormány alatt olyan szakemberek legyenek a hatóságban, akik tudják ezt működtetni. Hát mondjuk azt, hogy mind a kettő. Tehát egyrészt felelősséggel tartoznak azért, hogy mondjuk a Gödi gyár esetében 6 éven keresztül környezetvédelmi engedélyhez nem kötötték, mert megtehették volna, mert a hatóság döntésére volt bízva, meg egyéb szennyezéseknek szemet hunytak. Ugyanakkor viszont szükség van azokra a szakemberekre, akiket esetleg korábban politikai indítatásból szedáltak le, vagy mondjam úgy, hogy ne csinálják az ellenőrzést, ne büntessenek még jobban. Tehát itt a politikai változás nagyon fontos, és az is, hogy meglegyenek azok a szakemberek, akik ezt végre tudják hajtani az új szabályokat. Még egy fontos dolog azért ebben, hogy itt amiket mondunk, hogy újságírók és civilek és lakosság, szóval az összes szennyezési ügy és az összes probléma azért, hogy is mondjam, csak civil egyesületeknek köszönhető, és azért őket jelen pillanatban nem nagyon mondják be az új jogszabályalkotási folyamatba, szóval ők azt szeretnék elérni, hogy az ő szavuk is és az ő tudásuk is megfogalmazódjon, és bekerüljön ebbe az új jogalkotási folyamatba, szóval ez is fontos.
2: Kívánom, hogy így legyen. Bodnár Zsuzsa, az átlátszó.hu újságírója. Köszönöm a beszélgetést és a munkát ezzel kapcsolatban.
3: Én is köszönöm.
2: Riasztó képet mutat a hazai idős gondozási rendszer. A Zavesz Research legfrissebb kutatása szerint a magyar családok 40%-ában él ápolásra szoruló idős családtag, miközben az állami ellátó rendszer hát finoman szólva is hiányosságokkal küzd. Nagy Viktor intézményesített idős gondozási szakértő a vendégünk, vele fogunk beszélni erről a cseppet sem könnyű témáról. 40% a magyar családokban, az egy nagyon-nagyon magas szám. Hogy kell elképzelni, mennyire tudnak a családok, vagy az idős gondozási rendszer valahogy elbírni ezzel a magas, és gyanítom egyre magasabb százalékos arányjal?
4: Csak hogy a számok nyelvén folytathassam ezt a beszélgetést, ugye jelenleg Magyarországon körülbelül 860 idős otthon létezik, és egyes becslések szerint közel 40 ezer ember vár elhelyezésre a különböző intézményekben.
2: Akik várólistán vannak?
4: Akik várólistán vannak. Ez egy hatalmas szám. Most jelenleg 54 ezer állami normatívával finanszírozott férőhely létezik az idős gondozásban, de kétségtelen a számokat tekintve, hogy ez a szám rövid határidőn belül növekedésre szorul.
2: Hogyan tudják ezt megoldani a családok? Nyilván beadják a jelentkezésüket, amikor úgy érzik, hogy ennek eljön az ideje, de hát a hétköznapok mennek tovább.
4: Ez kétségtelen, és ugye rengeteg család számára a mindennapok rémét képezi egy ilyen jellegű ápolási, gondozási szükséglettel rendelkező idős. Én azt látom, hogy Magyarországon mi sajnos még mindig ilyen halogató típusúak vagyunk ebből a szempontból. Ugye egyrészt egy paradigmaváltásra van szükség az idős gondozás tekintetében. Nagyon sok tekintetben találkozom még azzal a fajta véleménnyel, hogy ugye idős otthonban, vagy amit még mindig sokan használnak, szociális otthonban lét az egyfajta társadalmi stigma, egyfajta szégyen, és a családok ezt próbálják minél inkább elodázni, de amikor már az ápolási, gondozási szint egy olyan fokot üt meg, ahol ez már otthon nem menedzselhet, utána pedig kapkodva egyik napról a másikra próbálnak meg olyan jellegű lehetőséget találni, ami az idős hozzátartozónak az elhelyezését eredményezheti.
2: Az otthonápoláshoz, vagy az otthon gondozáshoz kapnak-e bármilyen állami segítséget, vagy igényelhető-e bármilyen állami vagy önkormányzati segítség?
4: Elméletileg igen. Jelenleg ugye az otthonápolási díjak, hogyha forintosítva nézzük a dolgot, hidegvízre sem elegendőek, és hát nyilvánvalóan egy ilyen jellegű idős hozzátartozónál egy család esetében legalább egy kereső kiesik a családi költségvetésből, úgyhogy saját környezetemben is számos olyan családot ismerek, ami teljes mértékben lebénítja a családoknak a finanszírozási hátterét egy ilyen jellegű idős ellátott kapcsán, úgyhogy ez a fajta otthon ápolás, házi gondozás, ez azért abszolút ultima ráció, és csak átmeneti szokott lenni a magyar rendszerben.
2: Mi okozza a legnagyobb nehézséget a rendszerben? Tehát itt a férőhely hiány, a pénzhiány, a szakember hiány, vagy ezek együttese?
4: Ezek így együttvéve, ahogy ön is mondja. Ugye alapvetően a férőhely hiány már egy régi probléma. 2019 óta nem került megnövelésre az állami normatívával finanszírozott férőhelyeknek a száma.
2: 2019 óta?
4: Igen, ami azért egy nagyon béna kacsa rendszert eredményezett mind a mai napig. És ugye ne legyünk álszentek, az idős gondozás is egyfajta piac. Különböző piaci szereplőkkel, állami, önkormányzati, egyház, illetve magánfenntartású idős otthonokkal. Ugye nyilván a magánszféra is észlelte a demográfiai folyamatokat, ennek köszönhetően egyre több magánvállalkozó nyit az idős gondozás felé, de ugye nyilván ezek profitorientáltan működő és profit maximalizálásra törekvő cégek, gazdasági társaságok, ahol azért egy mondjuk egy állami vagy egy önkormányzati fenntartású intézményhez viszonyítva jóval magasabb szolgáltatási díjakkal és jóval magasabb egyéb díjakkal számolhat az ezt a fajta szolgáltatást igénybe vevő, ami sajnos a mai magyar társadalomban csak egy szűk rétegnek áll lehetőségként.
2: Hogyan kéne hozzákezdeni a változáshoz? Tehát itt az állami szintet kéne, az otthonápolási szintet kéne. Mik lennének az első lépések javaslatai szerint, vagy javaslataik szerint, amivel lehetne látványos eredményt elérni?
4: Most a jelenlegi kormányzat belengedett egy 20 ezer fős férőhelyszám növekedést az elkövetkezendő években, aminek a bejelentésnek a hírét abszolút üdvözöltük, viszont azért azt látni kell, hogy 20 ezer fő plusz férőhelynek a bevezetése az rengeteg személy, illetve tárgyi feltételekhez kötött dolgot von maga után. Most jelenleg az idős otthonok egyik legnagyobb problémája az a szakképzett, és most már sajnos a szakképzetlen munkaerőnek is a hiánya. Nyilvánvalóan az alacsony bérszínvonal, a hatalmas munkaterv az nem feltétlenül teszi vonzóvá a fiatalok számára ezt a fajta szakmacsoportot. Én azt látnám az elsődleges megoldásnak, hogy egy ténylegesen akár a kormányzat, akár az állam által koordinált oktatási program keretein belül az idős gondozás az ismételten egy attraktív szakmacsoport legyen, amit a fiatalok örömmel és jó szívvel hosszú távon választanának maguknak.
2: Mi a realitása? Mikor lehet látható eredmény, hogyha most tényleg mondjuk a szándék megvan, esetleg anyagi forrást is tudnak erre csoportosítani, akár még ez az oktatási modell is újra vonzóvá válhat, de hát ez évek, mire ez eljut abba a fázisba, hogy az látható legyen.
4: Ez kétségtelen, ezek nyilván több éves jó koordinált programoknak az eredményei kellenek, hogy legyenek, addig pedig különböző fokozatokkal, de sajnos marad az a tűzoltás, amit most jelenleg akár napi szinten az intézmények, és hát az ilyen jellegű ellátottal rendelkező családok élnek meg.
2: Vannak egyébként olyan egyik napról a másikra is látványos eredményt érő változtatások, amiket meg lehetne csinálni, tehát amihez nem kell akkora tőke, nem kell akkora időtáv?
4: Rengeteg olyan jó gyakorlat van, amit Nyugat-Európából adott esetben ezen a területen is át lehetne venni. Az én szakmai tevékenységem félig Ausztriához kötődik. Ausztriában is rengeteg olyan programot, foglalkoztatási programot, ellátotti hozzátartozók számára nyújtott edukációs programot látok, ami nem feltétlenül hatalmas költségigényel, de a magyar társadalom érintett rétegeiben is jelentős változásokat érhetnek el.
2: Hogy csinálják ott jól? Tudna konkrét példákat mondani?
4: Természetesen. Ugye itt Magyarországon még mindig azt látom, hogy ahogy említettem az előbb is, ugye a családok azok ilyen ad-hoc helyzetbe kerülve próbálnak kapkodva különböző megoldásokat találni, és hát nyilván ez a kapkodás ez nem vezet eredményre, nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, nem rendelkeznek megfelelő fogalmi tartalmi ismeretekkel. Az elmúlt időszakban többször is láthattunk híradásokban különböző ilyen jellegű félreértésekre okot adó konfliktusokat intézmények, illetve ellátotti hozzátartozók között. Ez is egyfajta edukáció. Ugye nyugaton már ennek egy kultúrája van, ahol az ellátotti hozzátartozóknak önkormányzatok, különböző civil szervezetek szerveznek oktatásokat, illetve olyan jellegű összejöveteleket, workshopokat, amely keretein belül az alapfogalmakkal, a szerződéses háttérrel, a gondozásnak a különböző vetületeivel megismerkedhetnek, de sajnos nálunk Magyarországon még hiányzik.
2: Nagy Viktor, intézményesített idős gondozási szakértő, köszönöm a beszélgetést.
4: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: A kormány a tűzifa áfájának csökkentésével segíteni a rászorulókat. A szakértők szerint viszont nem biztos, hogy ez a leghatékonyabb és legjobb módszer a szociális támogatás a rászorulók segítésére, ugyanis rendkívül levegőszennyezést okoz az, hogyha fával fűtünk, és ennek mind az egészségre, mind aztán a gazdaságra is hatásai lehetnek. Lukács Andrással, a levegő munkacsoport elnökével fogunk beszélgetni a témáról. Jó reggelt! Köszönöm, hogy itt van velünk. Mielőtt azonban a tűzifára rátérnénk, sajnos az egész nyarat végig kíséri az, hogy Európa szerte folyamatosan lángolnak az erdők, brutális pusztítást végezve ezzel. Milyen hatással lehet ez ránk itt Magyarország?
5: Az erdőtüzeknek sokféle hatása van. Az egyik az egészségre gyakorolt közvetlen hatás, tehát óriási mennyiségű szennyezőanyag kerül a levegőbe, füst, és tehát ilyen apró részecskék és egyebek, ami károsan hat az emberi egészségre. De és a mostani erdőtüzek azok sokkal veszélyesebbek, mint amely a mondjuk a 100 vagy 150 évvel ezelőtti erdőtüzek.
2: Miért?
5: Azért, mert nem csak a fa ég ilyenkor, hanem mindenféle természettől idegen anyag, tehát műanyagok, gumik, akármi, és ezekből a keletkező füst sokkal egészségkárosítóbb, sokkal veszélyesebb. Hát például Kaliforniában lehetett látni, ugye ott hatalmas erdőtüzek voltak, ahol égtek a házak is, hogy vegyvédelmi ruhában tisztítják ezeket a területeket, mert olyan mennyiségű mérgező anyag kerül egyrészt a levegőbe, másrészt a talajra, mindenütt ott van, tehát magunknak sajnos egy olyan környezetet alakítottunk ki, amely sokkal-sokkal veszélyesebb tűz esetén, mint korábban.
2: Magyarországon,
5: Igen, és van ugye az éghajlatkárosító hatása is, tehát óriási mennyiségű széndioxid kerül a levegőbe az erdőtüzek során, és óriási mennyiségű korom, ezzel nem nagyon lehet hallani, de ezt számos kutatás szerint a második legsúlyosabb éghajlatkárosító anyag, ugyanis egyrészt a légkörbe kerülve rendkívüli mértékben melegíti a légkört, másrészt leülepedve, ugye ezek elég rövid ideig tartózkodnak a légkörben, leülepedve a mondjuk a sarkvidéken a hóra, jégre, vagy pedig a gleccserekre, rendkívüli mértékben felgyorsítják azok olvadását, ami az egész bolygó éghajlatára, vízháztartására nagyon komoly hatással van. Tehát nagyon nagy bajok vannak az erdőtüzekkel.
2: Hogyan védekezhetünk ez ellen? Tehetünk-e bármit annak érdekében, hogy legalább annak ellenére, hogy nyilván magával az erdőtűzzel a tűzoltók teszik, amit lehet, de hogy a civil ember, aki kimegy az utcára, vagy egyszerűen csak lélegzik és él, mit tud tenni annak érdekében, hogy kevésbé károsodjon a szervezete?
5: Hát annak érdekében, hogy lehetőleg minél inkább kerülje ezeknek a belélegzését, és hát eleve éljen egészségesen, fogyasszon sok gyümölcsöt, folyadékot, hát próbáljunk meg tehát mondom, távolabb kerülni, szóval nagyon nehéz, ha már elkezdődött egy tűz, és lehetőleg kerüljön távol az olyan helyektől, ahol mesterséges anyagok égnek.
2: Térjünk is át a tűzifa kérdésre. Ugye itt az áfa csökkentéssel szeretné bevonni a kormány a rezsicsökkentésbe azokat, akik csak fával tudnak fűteni otthon. Mi a vélemény erről a kezdeményezésről, mi az, ami mellette szól, és mi az, ami ellene szól?
5: Igen, hát mindenekelőtt szögezzük le, hogy rendkívül fontos az, hogy senki ne fagyjon meg, aki tűzifával fűt, az is jusson megfelelő meleg otthonhoz. Tehát ez nagyon fontos. De hogy ennek a legjobb módja a tűzifa áfa csökkentése, az igencsak kérdéses. Egyrészt a úgy láttuk, tehát az a felmérések szerint, hogy a tűzifának egy nagyon nagy részét, legalább a felét olyanok használják, akiknek semmi szükségük nincs erre a támogatásra. Tehát ez, ugye 16 milliárd forintot szán a tűzifa áfacsökkentésére a kormány, tehát ennyivel támogatja a tűzifát. Ennek a fele legalább pazarlás. Tehát ez az egyik probléma. Sokkal jobb lenne, ugye megemelte a kormány a szociális tűzifa támogatást 5 milliárd forintról 10 milliárdra, akkor ennek a 16 milliárd forintból, hogyha mondjuk még 8 vagy 10 milliárd forintot célzottan tényleg azoknak adnák, akiknek szükségük van a támogatásra, akkor sokkal, ez az egyik. A másik pedig, hogy rengetegen fűtenek úgy tűzifával, hogy nem, tehát vagy nincsenek meg az alapvető ismereteik, vagy nem törődnek vele, vagy nincs lehetőségük, mert olyan a körülmények, hogy jobban fűtsenek. Mondok egy-két példát. Rengeteg eset van, akár hogy az önkormányzatok is kivágják a fát, és odaadják, és eltüzelik.
2: Most nem elég száraz.
5: Igen, tehát egy fát, tűzifát legalább másfél-két évig szárítani kell ahhoz, hogy megfelelni. Ha nem ezt teszik, akkor egyrészt kétszer annyi fát kell elégetni, hogy azonos hőt termeljen, tehát hogyha vizes fából, mint a száraz fából, másrészt sokkal nagyobb a légszennyezése is. Tehát legalább ezt el kellene érni, hogy csak száraz fát. Azon kívül a tapasztalataink, illetve a kollégáim tapasztalatai szerint nagyon, hogy mondjam, rosszak az emberek ismeretei, nagyon gyengik az ismeretei arról, hogy hogyan kell helyesen tűzifát használni. Tehát, hogy hogyan, ez az egyik, ugye, amit említettem, hogy szárazfával kell fűteni, hogyan kell megrakni, hogyan kell begyújtani, mit kell tenni. Tehát,
2: vagy mit kell a tűzre tenni a fa mellé, hogyha már nincs
5: igen,
2: más.
5: Mit szabad, tehát az meg, hát az tényleg katasztrófa, hogy ugye említettem, hogy a tűzifa is, nak a füstje is káros, illetve a fa füstje is káros az egészségre, de a műanyagot égetnek, akkor az ezerszer is, tehát tényleg halálos mérgek kerülnek a levegőbe, mégis nagyon sokan égetnek ilyen kezelt bútor, tehát festett bútorlapot, a ragasztott ilyen bútorlapokat, műanyagot, gumit, akármit, tényleg halálos mérgeket eresztenek a levegőbe. Tehát ami nagyon fontos lenne, egyrészt a szemléletformálás, tehát megmagyarázni az embereknek, hogy hogyan kell fűteni. A másik pedig, hogy nagyon sok módszer van, amivel olcsón, gyorsan lehetne csökkenteni a fűtési igény. Tehát meg kell nézni, hogy hol szökik a hő leginkább, tehát ami viszonylag olcsó, az a mondjuk a nyilászároknak a szigetelése, vagy olyan egyszerű praktikák, hogy mikor szellőztessünk, és mikor nem, vagy hogy a födém szigetelés is, az mondjuk drágább, de az is egy elviselhetetlen összeg, vagy azt is inkább azt támogassa. Tehát van számos, hogy miként arra is van, hogy mondjuk nagyon sokan ilyen régi vaskályhába fűtenek, ami nem tartja a hőt. Ott is vannak módszerek, amiből hát nem lesz egy nagyszerű kályha, de mégis valamennyivel lehet javítani a helyzeten. Tehát rengeteg ilyen viszonylag olcsó megoldás van, amivel valamennyire legalább lehet csökkenteni azt az igényt, hogy mennyi tűzifát használnak. Csak ismereteket kellene terjeszteni, elmenni az érintetekhez, bemutatni ezeket, erre kellene sok pénzt fordítani.
2: Lukács András, a levegő munkacsoport elnöke. Köszönöm a beszélgetést.
5: Köszönöm szépen.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között szombaton este 10 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között szombaton este 10 óráig, valamint ma éjfélig a Kóskároly sétányt is. Ma a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Március 15-e tér és a Jászai-Mari tér között nem közlekedik. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávon tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Kevésbé jó hírrel folytatjuk a Startot. Egy balatoni táborozás alatt egy nevelő simogatta a rábízott kislányokat. Úgy tűnik, hogy nem nagyon vagyunk képesek kikeveredni ebből az immár két éve tartott gyermekvédelmi botrány sorozatból, illetve hát meglátjuk, hogy ki tudunk-e keveredni, esetleg csak egy szerencsétlen újabb, de elszigetelt jelenségről van szó, vagy mi mindig rendszerhibáról beszélhetünk. Balázs Borbála, az UNICEF gyermekjogi munkatársa van itt. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött. Szóval, ha ezt a hírt olvasom, akkor megint az jut eszembe, hogy csak a legalkalmatlanabb, legkevésbé erkölcsi érzékkel megáldott embereket lehet bevenni ebbe a rendszerbe, éppen ilyenek vigyázzanak a gyerekeinkre, vagy pedig ez megint csak egy fatális véletlen, illetve ez mondjuk csak az.
3: Hát ahogy az elmúlt években úgy napvilágra jutott egy csomó eset, azért azt megállapítottuk, hogy a gyermekvédelem az recseg ropog, nagyon sok sebből vérzik, és Valóban ez még azt gondolom, hogy nem sikerült ennyi idő alatt az új kormánynak, a változásnak eljutni odáig, hogy ez gyökeresen megváltozzon. Itt valóban rendszer szintű problémákról beszélünk. Túl azon, hogy erőforrás hiányos a rendszer, nagyon hiányzik a nevelőknek a képzése, a gyerekeknek a jogtudatosítása, jogismerete. Szóval számtalan a megfelelő protokollok, egyébként meglévő protokolloknak a megfelelő működtetése. Szóval számos dolog van. Kéne fejlődni ahhoz, hogy ezek tényleg így eltűnjenek a rendszerből, bár azt gondolom, hogy szorványosan elvétve valószínűleg akkor is fogunk találkozni esetekkel, de ugye hát azt sem fogadjuk el, minden ilyen esetet fel kell használni arra, hogy átgondoljuk, hogy milyen szabályoknak a minden ilyen esetet fel kell használni arra, hogy átgondoljuk,

0: vannak.
1: Igen, én a sajtóból úgy értesültem, hogy ez a nevelő már évtizedek óta a rendszerben dolgozik, és valóban ez a kifogástalan életvitelvizsgálat, ami bevezetésre került, ezt a szakma bírálta erősen, egyrészt túlzott terhet rótt azokra a szakemberekre, akik a rendszerben dolgoztak, másrészt meg nem hozta meg a kívánt eredményt, tehát pontosan egy ilyen vizsgálatot kéne újra értékelni, lehet, hogy új elemekkel bővíteni, egyes elemeit kivenni, szóval, hogy valószínűleg nem szolgálja megfelelően azt a célt, amiért létrejött.
0: Közben a Tiszapárt számos parlamenti vizsgálóbizottság felállítását ígérte, többek között az egyik a gyermekvédelmi botrányokat fogja vizsgálni. Azt írják itt többek között, hogy nem konkrét eseteket, illetve nem most is folyamatban lévő botrányokat fognak vizsgálni, hanem a teljes rendszernek a zavarait próbálják feltárni. Ön mit vár ettől a vizsgálóbizottsági munkától? Meg mit lehet erről tudni? Mennyi ideig fog tartani? Lesznek-e felelősök megnevezve, vagy mit? Igen, körülbelül ezek a kérdéseim.
1: Igen, én úgy tudom, hogy ez a parlamenti vizsgálóbizottság, ami a gyermekvédelemnek a rendszer szintű válságát vizsgálja, az december 31-ig fog megállapításokat tenni. Megkezdte már a munkáját. Azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen, szükségszerű, hogy megtörténjen, hiszen látjuk, hogy mennyi probléma van a gyerekvédelemben, és tulajdonképpen az lenne egy ilyen vizsgálóbizottságnak a célja, vagy akkor van értelme, ha valóban olyan megállapításokat teszünk, amiből kiindulva tulajdonképpen érdemi fejlődésre tudunk jutni, és ehhez hozzárendeljük a megfelelő erőforrásokat is. Tehát, hogy valóban a nevelők megfelelő díjazásban részesüljenek, megfelelő képzéseket kapjanak, meg van egyébként olyan módszertani útmutató, ami az egész ágazatra vonatkozik, és a gyerek bántalmazásra vonatkozik, de megvizsgáljuk azt, hogy ez miért nem működik megfelelően, megtesszük azokat a szükséges változtatásokat, amik segítenek ebben, szóval azért nagyon sok munkájuk van.
0: Azt, hogy most többes szám, egyes személyben fogalmazott, azt jelenti, hogy az UNICEF-et meg fogják hallgatni, mint szakértők, mint a téma ilyen értelemben érintettje itt ebben a vizsgálóbizottságban?
1: Én a vizsgálóbizottság működéséről így a sajtóból értesültem egyelőre. Ott azt mondták, hogy nagyon széles körű meghallgatásokra lehet számítani. Én bízom benne, hogy a civil szervezetek, azok a gyerekvédelemmel, gyerekjogokkal foglalkozó civil szervezetek is tulajdonképpen helyet kapnak ebben a vizsgálatban, akiknek az elmúlt évek során sok tudása és tapasztalata gyűlt föl, mert igazából én azt gondolom, hogy ez egy akkora válság, amit csak egy teljes összefogással lehet megváltoztatni.
0: Most ha nézzük a nagy képet és a számokat, jól tudom, hogy nagyjából 23 ezer gyermek van állami gondozásban, de közülük nagyjából 17 ezeren vannak nevelőszülőknél, vagy 16 ezeren, tehát hogy 7000 gyerek sorsa a legkritikusabb, akik különféle állami intézményekben nevelkednek.
1: Igen, ezek a zárt intézmények, valóban hasonlóak a számok, ezekben a zárt intézményekben vannak a legnagyobb kockázatnak kitéve a gyerekek. Azért azt tudni kell, hogy azok a gyerekek, akik bekerülnek a rendszerbe, ők hát ugye azért kerülnek be, mert nem megfelelő körülmények között nevelkedtek addig, ők traumatizáltak, olyan tüneteket is mutatnak, a viselkedésük is olyan tüneteket mutat, tehát muszáj, hogy ezeknek a rendszereknek erre legyenek felkészítve, hogy hogyan lehet ezeket a gyerekeket megnyugtatni, megerősíteni, és megfelelő életképet, pályát mutatni nekik a jövőben. Szóval azért ez egy nagyon nagy kihívás, de valóban itt ezzel kell tulajdonképpen foglalkozni.
0: Olvasom, hogy országosan 20%-os a létszámjány, mármint a gyermekvédelmi szakemberek vagy dolgozók körében, és hogy megyénként 2-8 olyan lakás otthon van, ami nem tud működni, mert egyszerűen nem találnak hozzá nevelőt, és hogy ebből az következik, hogy 1600 gyerek várna arra, hogy férőhelyhez jusson, tehát hogy a lakás otthonba bejusson. Akkor ők most hol vannak ilyen még nagyobb és még ridegebb állami intézményekben?
1: Igazából az van, hogy egy csomó gyerek nem tud kikerülni abból a körülményből, ahol nincs jól.
0: Tehát lehet, hogy a családjában van, is, pedig ki kellene emelni például.
1: Igen, tehát mondhatjuk, hogy ez egy ilyen bedugult állapot, egy bedugult rendszer, ahol tulajdonképpen sem a bekerülése nem biztosított megfelelően azoknak a gyerekeknek, akiknek erre szükségük lenne, sem az ott létük alatt nincsenek jól

0: feltétlenül, szóval, hogy azért tisztelet és kivétel azoknak a szakembereknek, akik ott helyt állnak ilyen körülmények között, és se ki nem kerülnek időbe a gyerekek, tehát nem segíti elő a rendszer megfelelően azt, hogy ők a saját vérszerinti családjukba hazakerüljenek egyfajta ilyen hazagondozás, meg családgondozás útján, tehát, hogy tulajdonképpen az elejétől a végéig kellene áttekinteni, vagy reméljük, hogy most ez a parlamenti vizsgálóbizottság, vagy egyáltalán az államtitkárság áttekinti, és meg kellene találni azokat a megfelelő megoldásokat, főként az alapellátásnak a megerősítése, az nagyon szolgálná azt, hogy már időben felismerjük ezeknek a gyerekeknek a veszélyeztetettségét, és a családot olyan módon segítsük, szociális munkaeszközeivel, egyéb módon, hogy ezeknek a gyerekeknek ne legyen szükségük arra, hogy ezt a gyermekvédelmi rendszert ilyen szakellátás szintjén igénybe vegyék.
1: Tulajdonképpen mindenről már Gyurkó Szilviával is nagyon sokszor beszélgettünk az előző ciklusban, aki akkor még gyermekvédelmi szakemberként nyilatkozott, most meg már a kormányzat része. Ezzel összefüggésben ön reménykedve látja a jövőt? Mert azért ez a hír, amiről eldobbantottunk, egy picit olyan, mintha itt nem változott volna semmi.
0: Én a bizakodó vagyok. Történetesen ez a vizsgálat, amit már itt említettünk, azért hozhat, tehát, hogy itt tényleg az egész rendszernek a reformjára van szükség, ez pedig azért időt igényel. Nyilván ezek az esetek, lelombozzák az embert, de hogy azért még szerintem itt ennek hosszabb a kifutása.
1: Balázs Borbál, a gyermekjogi munkatárs az UNICEF-től. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm én is.
2: Miért van egyáltalán szükség arra, hogy értékeljék a pedagógusainkat? Lantos Mihállyal beszélgetünk erről. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van velünk, ha csak Zoomon keresztül is.
3: Jó reggelt kívánok.
2: Beszéljünk akkor erről, miért van szükség erre a rendszerre, erre a pedagógus értékelési rendszerre? Szükség van erre egyáltalán?
3: Hát azt gondolom, hogy mindenképpen szükség van, tehát bárki bármilyen munkát végez, az, hogy kapjon valamiféle visszajelzést a munkájára, arra abszolút szükség van, hiszen attól tud fejlődni, hogyha megkapja ezt. Csak hát, ahogyan ön is mondta az előbb, nem olyan értékelési rendszerre van szükség, ami hát tényleg megalázó a tanárok számára, mert hogyha rengeteg adminisztrációval jár, és egyáltalán bizonyíték gyűjtéssel arra vonatkozólag, hogy de én tényleg érek valamit, akkor az elég kellemetlen.
2: Hogyan lehetne ez valóban fejlesztő? Tehát mik azok a szempontok, amit figyelembe kéne venni ahhoz, hogy ez egy valóban jól működő, ösztönző rendszer legyen, és ne csak felesleges papírmunka és a megalázottság érzése?
3: Hát én azt gondolom, hogy először is nem egzisztenciális kérdést kell ebből csinálni. Tehát nyilván valamiféle ösztönző kell a tanároknak, erről majd mindjárt beszélek, de hogyha mondjuk nem egyetlen időpillanatot néz egy ilyen mérés, vagy egy ilyen mérési rendszer, hanem egy egész fejlődési folyamatot, akkor már sokkal értelmesebb, hiszen akkor a tanárok visszajelzést kapnak arra nézve, hogy hol tartanak. A másik, ami nagyon fontos lenne szerintem, hogy több szempontból értékeljen. Tehát ne csak azt mérje, hogy mondjuk a tanár elvitte a gyerekeket kirándulni, vagy egyéb programokat szervezett, vagy éppen mondjuk a sajátos nevelési igényű gyerekekkel hogyan bánt, hanem például kérdezzük meg a gyerekeket. Tehát ez valamiért azt érzem, hogy a közoktatásban egy ilyen forró krumpli, nagyon sokszor a tanár kollégák szemében is, hogy kérdezzük meg mondjuk a gyerekeket, dolgozzunk ki egy olyan értékelési szempontot, egy olyan szempontrendszert, amikor természetesen ugye nem egy személyeskedő visszajelzés lenne a gyerekek részéről. Most értem ez alatt azt, hogyha mondjuk Margit néni rossz osztályzatot adott egy gyereknek, akkor a gyerek rossz értékelést fogadni a tanárnak. Nem is a tanár személyét kellene mondjuk a szülőknek, vagy inkább a gyerekeknek értékelni, hanem inkább azt a munkafolyamatot, azt a tanítási folyamatot, amiben a tanár dolgozik. Tehát például meg kéne kérdezni a gyerekeket, hogy jól megértette az anyagot, mennyire élvezte a tanulási folyamatot, és a legfontosabb az, hogy milyen alkalmazható tudása maradt. És persze nagyon fontos szerintem a pedagógus önreflexió, amire ugye ez a a mostani, illetve hát most már a felfüggesztett értékelési rendszer épült. De nagyon fontos lenne például a kollégák szakmai visszajelzése, megvizsgálni a gyerekek fejlődését, tehát hogy honnan, hova jutott el, vagyis azt a fajta hozzáadott értéket. Tehát én azt gondolom, hogy nem egy olyan egyszerű értékelési rendszert kellene kialakítani, mint ami a mostani volt. Ugye egy kicsit úgy éreztem, hogy ez a teljesítmény értékelési rendszer az csak arra volt jó, hogy le tudjuk ezt is, és akkor lehet kommunikálni azt, hogy már pedig értékeltük a tanárokat, és hogy mennyi pénzt kaptak a tanárok ennek nyomán. Most ez, amit a KDNP mond, ez a sok milliárd, ez nem nagyon értem, hogy ez honnan jön össze, bár nyilván nem vagyok közgazdász szakember.
2: Viszont hát ez biztos, hogy jól hangzik, tehát ezt a 33 milliárd forintot erre mindenki felkapja a fejét.
3: Hát igen, csak a tanár kollégákkal beszélgetve mindenki azt mondja, hogy hát ez, hogyha ha valaki kiteszi a lelkét, de azért hadd nyissak egy zárójelet, hogy ez a kiteszi a lelkét, ez nem feltétlen a pedagógiai munka, hanem az, hogy ki hogyan tudja azt bizonyítani és bizonyítékokat gyűjteni arra, hogy ő már pedig jól dolgozik. Tehát, hogyha ügyesen adminisztrál, akkor körülbelül havonta olyan 20-22 ezer forint bruttóval kap többet.
2: Igen, valószínűleg akkor ezt valahogy máshogy kéne visszajutatni a tanárokhoz, és nem feltétlenül ez a jó út. Rendben, látszik, hogy ez most így ebben a formában megszűnik. Van-e arról bármi információ, hogy milyen egyeztetések nyomán, mikortól léphet életbe egy új értékelési rendszer?
3: Hát én arról sajnos nem tudok, ugye én módszertani szakértő vagyok, ami azt jelenti, hogy én a gyerek oldaláról látom mindig a világot, de hogy... ahogy az előbb is mondtam, egy sokkal kidolgozottabb és sokkal precízebb és pontosabb visszajelzés kellene, tehát én nem is nagyon szeretem ezt az értékelés szót. Az ugye teljesen biztos, de hogy ez mikortól lesz, azt nem tudni. Minden esetre abszolút szükség van rá.
2: Az, hogy itt a gyerekeket bevonják ebbe az egészbe, vagy egyáltalán milyen most a hangulat az iskolákban? Tehát ugye én, mint egy civil ember, akinek még nem iskolás a gyereke, honnan tudok kiindulni? Látom a különböző hírportálokat, hallgatok beszélgetéseket, látom a közösségi médiának komment szekciót, ahol már most egy-egy új kormányzati bejelentésre rengetegen felhördülnek, hogy hát miért kell azokat a gyerekeket meghallgatni? Hát minket se hallgatott meg senki, és ez jó volt, ez így. Mik a külföldi példák? Elképzelhető az, hogy ami mondjuk az északi országokban vagy nyugaton már egy bevett rendszer, ezt sikerül átültetni a magyar rendszerbe, és tényleg megtalálni azt az egyensúlyt, hogy a szülő, hogy a gyerek, a tanár, a tankerületi vezető valahogy együtt előrébb tudja mozdítani ezt az ügyet?
3: Én mindig félek attól, hogy rátalálunk valamilyen külföldi példára, és akkor azt megpróbáljuk átültetni, mert hogy az milyen jól működik. Igen, ott abban az országban valószínűleg jól működik, vagy nem jól működik, de azokból a tapasztalatokból is tudunk tanulni. De nagyon jó, hogy említette a különböző területi példákat, mert hogy az előbb még a szempontrendszerek között föl sem soroltam azt, hogy azért vegyük már észre, hogy a Magyarország nagyon, nagyon pici és nagyon kedves ország emellett, de azért a különböző régiókban hatalmas különbségek vannak. Tehát most gondoljunk bele, hogy egy elitiskolában, most ezt persze idézőjelben mondom, ahol egyébként a gyerekeknek a teljesítménye alapból sokkal jobb, még pedig azért, mert mondjuk a szülők olvastak mesét a gyerekeknek kicsi korukban. Ott egészen más pedagógiai munkát kell elvégezni, mint azokban a régiókban, ahol a gyerekeket mondjuk kettes osztályzatról hármas osztályzatra kell felvinni. Tehát ott a hozzáadott érték az sokkal, sokkal nagyobb. És ugye ezért hangsúlyozom azt, hogy nem egy ilyen halálosan egyszerű értékelési rendszert kellene megvalósítani, mert hogy az senkinek nem jó igazából, hanem sokkal differenciáltabbat és sokkal bonyolultabbat.
2: Beszéljünk még egy picit arról, hogy a tankerületi vezetők kiválasztásánál is most itt enyhítenek vagy változtatnak. Ez hogyan foghatni a pedagógusokra, a gyerekekre? Egyáltalán erről a rendszerről vagy erről a módosításról mit érdemes beszélgetnünk?
3: Hát én azt gondolom, hogyha eleve a közoktatásban egy sokkal nyugodtabb légkör lenne, és mondjuk a tantestületen belül nem gerjesztenének szándékosan, vagy nem szándékoltan, de egyébként értelmetlenül feszültségeket, tehát akár bérfeszültségeket, És mondjuk a pedagógus el tudná végezni azt a munkát, ami miatt végzi ezt a munkát, tehát ami miatt a pedagógusi pályára ment, akkor már sokkal jobban jár mindenki. És azért ne felejtsük el, hogy gyerekekkel dolgozunk. Tehát a gyerekek nem lehet objektíve, exakt számokkal mérni, tehát ez nem egy bank, ahol megnézzük az év végén a számokat, és akkor tudjuk, hogy jól dolgoztunk, vagy nem jól dolgoztunk. Tehát én azt gondolom, hogy ha a pedagógusnak nem adminisztrációra, és nem tényleg ilyen fölösleges dolgokra menne el az ideje, hanem az oktatói és a nevelői munkára, akkor azzal mindenki jobban járna, nem csak a diákok, nem csak az iskola, hanem szerintem az egész ország.
2: Az biztos, boldogabb gyerekek, kiegyensúlyozottabb pedagógusok. Szóval az egész jól lehet, hát nagyon sok a kérdőjel, de a szándék az úgy néz ki, hogy megvan. Úgyhogy bízom benne, hogy Lantos Mihállyal, hogyha legközelebb beszélgetünk, akkor már további pozitív fejleményekről is beszámolhatunk. Köszönöm a beszélgetést.
3: Nagyon köszönöm én is.
4: Best of adást hallottak.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.
1: Nyár kellős közepén vagyunk, és ilyenkor én már megtanultam a napelemes rendszeremen keresztül, hogy ilyenkor történhetnek anomáliák az elektromos hálózatban, a saját napelemes rendszeremmel, és tudjuk egyébként, hogy az egész országos griddel, ahogy talán mondják ezt szakmai nyelven, és ezeket az anomáliákat szeretném egy picit jobban megérteni, ehhez hívtam vendéget, Binder Tamást, a volti ügyvezetőjét, aki gyakorlatilag az elektromosságot, mint szakmát űzi a fali töltőiteken keresztül.
2: Igen.
1: Jól vezettem kb.
2: Igen, mert sokan hallottak, de igen. Tehát elektromos autótöltőket fejlesztünk, gyártunk, értékesítünk, főleg otthoni, társasházi, irodai közegbe, ahol az autók több órát töltenek el.
1: Igen, és amikor nálam telepítettetek, akkor nagyon érdekes anomáliákat találtunk, és ezeket átbeszéltük, és szerintem nagyon hasznosak lehetnek, de ez egy picit meg kéne értenünk, ugye az egész áramszektort, de nem akarunk szakértői szintre menni, mondjuk azt, hogy az áramszektort értsük már meg ilyen 1.0-ás változatban. És akkor kezdeném azzal, mert hogy ugye minden mindennel összefügg, és akkor most egy másik perspektívát veszek elő. Hétvégén tartottam egy előadást, egy kedves meghívásnak tettem eleget, ahol felmerült a kérdés, és gyakran felmerül, hogy vajon mennyire tiszták az elektromos autók, az elektromos autózás mennyire tiszta. Erre nekem vannak ilyen egész jó információim, mérnököktől, nemzetközi utak során, stb. De van egy kulcsmondatom, ami mindig így hangzik, hogy annyira tiszta az elektromos autó, amennyire beletöltött áram tiszta. Ez úgy kb. Úgy akár igaz is lehet, ugye? Mert hogy ugye azt használjuk el. Mennyire tiszta Magyarországon az áram?
2: Fú.
1: Ez egy... Tessék, mennyire tiszta? Nem is teszek rá jelzőket. Mennyire tiszta az áram? Európai összevetésben mondjuk.
2: Ezt ilyen mélyen nem fogom tudni megmondani neked, de ugye van ez az electricitymap.org, vagy valamilyen ilyen alkalmazás, uh-huh. Ott nagyon szépen látszik, pont itt nézegettem előtte meg múltkor is. Ugye nálunk van egy paks, az termel konstans.
1: Az ön 50% kb.
2: Hát azt meg kell nézni pontosan, és ugye Magyarország nagyon élen jár a napelemes rendszerekbe, tehát uh-huh. A nagy parkokba is, meg ugye a háztartási napelemekbe, és ugye szinte napközben az a termelést kielégíti teljesen, és ugye exportálunk is áramot. Tehát az azt jelenti, hogy napközben, hogyha nagyon szépen süt a nap, minden adott, hogy termeljenek a napelemek, mint az állat, akkor exportálunk áramot, ugye eladunk külföldre, vagy akár az áramára negatívba is mehet, hiszen külföldön is vannak, igen.
1: Na ezek, engem ezek az anomáliák érdekel, de előtte még akar egy picit vissza. Tehát, hogy ahogy én nézegettem ezeket az adatokat, én azt láttam, hogy nyilván a legtisztább az valós Skandinávia, és Norvégia, meg Svédország, meg ezek az államok, mert ott...
2: Hát ugye ott sok ilyen vízből, igen, uh-huh. Vízből és egyébből állítják elő az áramot. Változó, ugye itt volt egy pár éve ez a németeknél, hogy lekapcsolják az összes szénerőművet.
1: Atomerővet, nem?
2: Atomerőművet is, meg most már szénerőművet.
1: Ja, mázokat
2: igen,
1: is.
2: Igen.
1: De
2: igen.
1: Na például az atomerőmű lekapcsolás, az hülyeség volt? Tehát ez kimondhatjuk nettó, hogy az...
2: Szerintem az nem feltétlenül volt egy jó döntés, igen. Uh-huh. Igen, igen.
1: Mert hogy ezzel szemben meg a franciáknál meg ott...
2: Igen, hát meg ugye itt is az teljesen jól működik.
1: Aha.
2: De ugye a napelemeknél azt kell látni, hogy a hálózatnak jónak kell lenni. Tehát Magyarországon a hálózat azért nem a legjobb, ezt ugye tudjuk. Tehát uh-huh. Azért van ez a napelem telepítési stopp is, meg ugye sok DSU, tehát a elektromos áram elosztó, azok külföldi tulajdonban voltak, ugye akár 50-60-70 évig, nem nagyon költöttek az infrastruktúrára itt, főleg ez a Szeged és abban a régióba, illetve van egy rezsicsökkentett áramunk, amiből nem is biztos, hogy kijönnének a hálózatfejlesztések, de most ugye elvileg jönnek a támogatások, és abból fejleszteni fogják a hálózatot is, amire tényleg ráfér, mert ugye azt, hogy ennyi napelem van fent, ugye az előhoz egy problémát, amire mi adunk megoldást, hogyha napközben termelnek a napelemek, ugye a hálózat nem bírja el, megemelkedik a hálózati feszültség 253 volt fölé, és le kell kapcsolniuk az invertereknek, hogy védjék a hálózatot, mert ha megemelkedik a feszültség, uh-huh. Akkor melegedni fognak a kábelek, melegedni fog a trafó, plusz még kint 35-40 fok van, akár hogy tűzi a trafót a nap, akkor az le fog állni. És akkor el fog menni az áram.
1: Okay.
2: És akkor mi erre, amit szerintem te is használsz, meg nagyon sokan használnak, ha eléri a 250 volt körüli feszültséget a töltő, amit mér, és hogy ne álljon le az inverter, elindítja a töltést, így le tudja húzni a hálózati feszültséget az adott háztartáson belül, tehát nem áll rá az invertered, és az a napi 10-20-30 kWh, amit amúgy nem termelne meg, mert leállt, azt megtermeli, és a kocsi balandol.
1: Na, ez konkrétan velem megtörtént, a napelemes rendszer most 5. évében jár, az első talán 2 vagy 3 évében rendre azt láttam, hogy bezuhan dél környékén a napelemes termés, megáll az inverter, és akkor azoknak mondom, akik esetleg nem használnak ilyet, a applikációba tudod nézni, ez egy ilyen harangalakú görbe. Igen. Tehát jellemzően ugye, hogy megindul, egy ilyen harangalakú fölmegy, van egy tetőzése, és aztán szépen lemegy. Ez az ideális, ugye ez a harangalak? Hát
2: igen, ugye azt nem felejtsd, hogy a harang az ugye elindul reggel 6-kor, vagy 5-kor, mikor elkezd sütni a nap, és ugye felmegy olyan dél 1-ig, és utána elkezd szépen visszamenni, mikor este 8-ig.
1: Ha kicsit felhős, akkor vannak benne ilyen tüskék, szakon, de mondjuk az ideális, én már láttam olyat, hogy tényleg ilyen gyönyörű harangok voltak. És akkor a harang alatti terület, ugye a görbe alatti terület, az talán az integrál, ha jól emlékszem. Valahogy így volt ma tekból.
2: Most azt nem
1: a görbe alatti terület szerintem az az integrál. De azt, hogy kijavít az, aki jobb matekos nekem, már nagyon rég volt ez. Szóval a görbe alatti terület az a megtermelt elektromos árammennyiség. És akkor volt az, hogy beszakadt ilyen dél körül, pont amikor legjobban kellett volna termelni, akkor beszakadt. És akkor volt ebből, emlékszem, elkezdtem utána járni, és akkor kiderült az, hogy hát igen, nem bírja a hálózat. Hú, mi az, hogy nem bírja a hálózat, és innen kezdtünk lépkedni, és ugye aztán jutottunk el hozzátok majd a töltőig. De kicsit ezt vegyük kérek szépen végig, mert hogy megértsék azok is, akik nem biztos, hogy ebben élnek. Ugye egy normál háztartásban 3 fázis lehet. Ugye? Tehát 1 vagy 3 fázisú, igen, ezt jól mondom. Igen. 1 vagy 3 fázisú, és ez ugye azt jelenti, megint azoknak, akik nem feltétlenül mérnöki vénájúak, hogy gyakorlatilag az áram 1 vezetéken keresztül, vagy 3 vezetéken keresztül jön be. A 3 vezetéken több áram tud bejönni, mint az 1 vezetéken. Ez eddig, oké. És akkor azt szokták csinálni, hogy a különböző fázisokra az otthoni fogyasztókat a különböző fázisokra telepítik rá, tehát mondjuk a konnektorod a nappaliban az a 1-es fázison van, de lehet, hogy a hálószobádban a 2-es fázison van, a fürdőszobában meg lehet, hogy a 3-as. Ugye ezt így osztják szét.
2: Igen, tehát hogy szimmetrikus legyen. Tehát hogy ne legyen az, hogy mondjuk az 1-es fázison bekapcsol a sütő, bekapcsol a mikró, meg bekapcsol a boiler, és lecsapja, ugye, mert akkor túláram keletkezik, tehát többet vesz fel, mint amit elbír a kis megszakító névlegesen, és ezért szokták szétosztani, hogy szimmetrikus legyen a terhelés.
1: Én már most mondom neked, biztos vagyok benne, hogy a legtöbb helyen nincs szétosztva. Mármint, hogy ilyen...
2: Nincs, meg ugye sokan úgy vannak, hogy először volt egy egyfázisú hálózat, és akkor később kértek rá egy bővítést, és lett 3 fázis, de lehet, hogy a villanyszerelő nem csinálta meg ezt, hogy szétossza, megmérés.
1: Szerintem erre nagy energiát.
2: Igen, mert hogy előtte is jó volt. És
1: jó lesz az, jó lesz az. És akkor a 3 fázis, az ugye, ha jól emlékszem, most a saját példámat tudom mondani, mert azt tudom, az 3x25 amper nálam, de egyébként 3x32-ig lehet talán lakosságiba még különösebb terhek nélkül fölbővíteni.
2: Lehet felette, és csak azt terveztetni kell.
1: Csak az már egy kicsit melósabb. Az egyik barátom egyszer megcsinálta, és rengeteg pénzébe kerül.
2: Igen.
1: Na, és akkor már rögtön egy helyzet, hogy nálunk évek óta be van adva, és nem bővítik föl 3x25-et, tehát valószínűleg hálózati problémák vannak. 230 volt a hálózati feszültség.
2: Igen.
1: Ugye? És van 25 amperünk, most már meg fogunk majd mindjárt érkezni a lényekhez. És akkor, amikor termel a napelemem, akkor az történik, hogy a napelem 3 fázisú, nekem 3 fázisú inverterem van, ott elkezd mit csinálni?
2: Hát ugye süt a nap,
1: igen,
2: napelemből a DC áram belemegy az inverterbe, az inverter átalakítja AC-ba, megjelenik a 3 fázison az az áram, és hogyha most, ha el tud menni ugye a fogyasztók felé, tehát az autótöltő, mikró, sütő, bármi, akkor azok meg elhasználják. De ha nem, akkor ugye annak az áramnak valamerre mennie kell.
1: Mert ezek összeadódnak. Mármint, hogy a betáplálásom az mondjuk max 25 amper egy fázison, de ugyanazon a fázison termelek, akkor lehet nekem adott pillanatban akár 40 amperem is, ugye? Mert ezek összeadódhatnak.
2: Igen, igen, igen, igen. Csak ugye el kell bírni a kábelezésnek is, tehát hogyha egy 20 amperes kis megszakító van a sütőn, akkor az nem fog tudni felvenni 40, bocs, mondjuk az autótöltő jobb példa lett volna. Tehát, hogyha az autótöltő előtt mondjuk egy 20 amperes kis megszakító van, de neked most van 32 ampered, akkor nem tud majd 32 ampert tölteni, mert lefogod az automatika.
1: És akkor ez okozza azt a problémát, amiatt nekem leállt a nyári napelem termelésem, ugye, hogy mondjuk megtermelt a tetőm fázisonként mondjuk 10 ampert, most mondtam valamit.
2: Igen.
1: Az, ha nem használom el, akkor azzal mi történik?
2: Hát ez elindul a hálózat felé.
1: Tehát elindul visszafelé a hálózatba.
2: Igen, elindul a hálózat felé, és ugye a szomszédoknál is így van, hogyha ott se használják fel, akkor elindul a hálózat felé. Ugye a jobbik eset az, hogy nálad elindul a hálózat felé, és a szomszéd az felveszi. De azért látható, hogy adott régiókban már majdnem minden háztető tetején van napelem, és hogyha senki se használja, ugye napközben nem biztos, hogy otthon vagy.
1: De hogyha nem, nincs csapelem, igen, akkor se veszi föl, mert...
2: Igen. Mert és akkor elindul a hálózat felé, elindul a trafó felé, és ugye meg fog emelkedni a hálózati feszültséged.
1: És ez volt az a 253,
2: igen,
1: volt,
2: 253 volt.
1: Addig fölé, még szabályos?
2: Vagy addig igen, fölötte, vagy annál le kell kapcsolni az invertereknek. Néhányan ezt régen megbütykölték az invertert, hogy ne kapcsolja le, de ez szabálytalan. Szóval most már büntetik is.
1: Aha.
2: Éveleje óta büntetik azt, aki ezt csinálja. És akkor erre megoldás lehet, hogy te bekapcsolsz fogyasztókat a háztartásodba, csak ezeket elég nehéz úgy ütemezni, hogy például egy boilert mondjuk be lehet kapcsolni, de a boiler is úgy van, hogy fűt, aztán, hogyha felfűtötte, akkor le fog állni, és utána mindig csak bekapcsol a fűtőszál, bekapcsol a fűtőszál. Egy klíma se feltétlenül jó, mert ugye egy inverteres klíma is bekapcsol, hűteni fog, és az is fel lekapcsolgat, és a végén már szinte semmit nem fog fogyasztani, hogyha le van hűlve. És egy autótöltő azért jó, mert hogyha otthon vagy, be van dugva az autó, az abban van egy 40-50-60 kWh-s akkumulátor, és ha csak elkezded mondjuk a töltést egy nagyon alacsony áramerősséggel, 6-7-8 amperrel, akkor az is mondjuk egy nap alatt fogja, vagy egy 6-tól...
1: Az automatikusan történik.
2: Igen, ez egy beállított funkció, hogy persze nézze a feszültségszintet, és le van kezelve az is, hogyha bejön egy felhő mondjuk, és nem termel a napelem, akkor van egy kis türelmi idő, akkor leállítja a töltést.
1: Ez egy olyan funkció, hogy én azt mondom, hogy akkor töltsél, ha túl áramon van?
2: Akkor töltsél, hogyha magas a hálózati feszültség.
1: Aha. Jó, tehát ez nem az, hogy bedugom,
2: és pont hétvégén mindig nagyon tölt, jó, hanem akkor... hétvégén otthon vagy, nem termelne, és akkor te hétvégén töltöd fel a kocsit így, mert mondom, az energia nem lenne megtermelve, hiszen nem lenne bekapcsolva az inverter, vagy nem termelhetne. És ez azért fontos, mert rengetegen nem tudják, hogy ez a problémájuk van, mert ugye nem hallják az inverter, mert ugye sokaknál van, hogy úgy van az inverter, hogy bent van a garázsban, nem hallják. De van, akinél mondjuk a teraszon van, és kint eszed a húslevest, és ezt csak hallod, hogy ez a búgó hang megszűnik délbe, mert lekapcsol az inverter, ugye nem termelhet.
1: Igen.
2: Vagy van, aki persze, hogy szeretik nézegetni az alkalmazást, milyen jó idő, most megtermelt mennyi kilovattórát, te csak nem tudom, a felét használtad el, és akkor te ma itt CO2 semlegesen voltál otthon, meg lett a fürdővized, meg minden, és akkor ott is látja, amit te is, hogy be volt szakadva. De mi is látjuk, tehát a töltő az például jelez, hogyha magas a hálózati feszültség, küld egy push értesítést az ügyfélnek, hogy figyelj, magas a hálózati feszültség. Ugyanez igaz fordítva is, tehát alacsony hálózati feszültségnél is, tehát ez mind a két irányban egy probléma most a hálózaton, hogy...
1: Mert van olyan is, hogy alacsony.
2: Persze. Most igen? Arra is igazából ez a funkció jó, ezt a funkciót fejlesztjük tovább, hogy van olyan, hogy mert például a Tesla érzékeny az alacsony hálózati feszültségre, tehát otthon ez mondjuk pont a sógoromnál volt, ahol a utca végén lakik, légkábel jön, bejött a lakásba, és ha bedugtad a Teslát tölteni, egyszer 32 ampere volt, bedugod, hirtelen leesett a hálózati feszültség 208 voltig. De a Tesla töltője, a konnektoros az olyan, hogy meg a Tesla is, hogy neki ez nem jó, és akkor ő egyből visszaveszi a töltési áramerősséget mondjuk 20 amperre, mert 20 ampernél visszamegy mondjuk 215 voltig, de csak 20 amperen fog tölteni. És ugyanezt mi is most megcsináljuk, hogyha bedugod a kocsidat otthon, és rosszabb a hálózati feszültség, akkor ne az legyen, hogy mint a töltő elkezdeni tölteni mondjuk 32 amperrel, akkor leálljon állandóan a töltés, hanem az legyen, hogy elindítja a töltést egy alacsonyabb hálózati feszültség, egy alacsonyabb árammal, töltő áram, mondjuk 6-7-8 amper, és egészen addig emeli, míg mondjuk nem esik be a hálózati feszültség 210 volt alá.
1: Aha, értem.
2: Ugye a szabvány is ezt írja elő, a töltési szabvány, hogy 10% lehet plusz-minuszba. Ez a feszültség kilengés.
1: Oké. Az hogy kell érteni, hogy kapitány István azt mondja, hogy arra kérem a tisztelt polgárokat, hogy bizonyos időszakban szíveskedjenek a nagy fogyasztókat mellőzni, mondjuk ne hűtsenek, vagy ne használjanak annyi áramot, és ezt most szakmai oldalról nézzük, jó? Tehát, hogy létezik olyan, mint mondtad az elején is, hogy bizonyos időszakunkban negatív ára van az áramnak, ez mit jelent, és bizonyos időszakokban pedig nincsen annyi áramunk, amennyi kéne, és ezért inkább spóroljunk vele. Tehát hogy működik ez az áram piac, vagy hogy működik ez az áram árazás? Ez mi ennek a logikája?
2: Hát ugye az áramnak van mindig egy aktuális ára, ugyanúgy, tehát egy tőzsdei ára van, és hogyha van rá vevő, sok vevő van, akkor ugye magas az ára, ha kevés vevő van, akkor alacsony az ára. és ilyen napközben, miután nincsenek otthon az emberek, nincsen akkor a fogyasztási igény, meg rengeteg a megtermelt energia, ezért nem fog kelleni minden áram mindenkinek, hanem nem fogják megvenni, ezért negatívba megy az áram.
1: Tehát azt jelenti, hogy én fizetek azért, mint hát Magyarország
2: de hogy nincs úgymond értéke annak az áramnak abban a pillanatban.
1: Tehát azt kéne valahogy okosan felhasználni olyan dolgokra.
2: Hát erre épülnek ugye nagy energiatárolók, tehát hogy amik napközben, tehát nem a lakosság az otthoni, hanem nagy ugye ilyen konténeres energiatárolók, több megawattóra vagy gigawattóra kapacitással, amit letelepítenék, napközben feltöltődik, és éjszaka meg ugye az vissza van merítve.
1: Amikor meg hirtelen megnő az igény, tehát amikor azt mondta a miniszter, hogy 6 és 9 között egy picit legyünk takarékosabbak, akkor az azért volt, mert hirtelen mindenki akkor használja az áramot.
2: Hát, igen, itt ugye kicsit az a probléma, hogy nincs meg ez a tudatosság szerintem sok emberben, mert ugye mindig van áram, mindig van víz, mindig van minden, és az emberbe fel sem merül az, hogy takarékoskodjon, mert hogyha ő most x kilovattórát használ el, akkor 40 forintot fizet, ha egy kicsivel többet, akkor 70-et fizet, de már bármennyit használhatja. De mindig van. És ugye külföldön meg az van, hogy ott a tőzsdei áram, vagy hát negyedórás ára van az áramnak, töltők is így működnek, hogy be lehet rajtuk programozni, hogy este töltsenek, amikor olcsóbb, mondjuk lemegy az energia ára x eurócent alá, akkor indíts el. Csak ugye itthon ez nincsen meg, mert ez a rezsicsökkentett áram van, De hogyha ez lenne, akkor ezzel lehetne egy ilyen energiatudatosságra nevelni az embereket szerintem. És igen, az volt a kérés, hogy ugye 6 és 9 között próbáljunk ezekre figyelni, mert ugye mindenki hazamegy, mi történik, bekapcsolja a klímát, bekapcsolja, elkezd főzni mondjuk vacsorát, elindít egy mosást, bedugja refekszbe az elektromos autóját, és elkezdi használni a hálózatot, ami alapból nincsen jó állapotban, ahogy mondtam is. Még ha még van áram, tehát hogy még a napelemek azért termelnek, minden termel, szóval áram az még lehet, de ugye ha meg nincs, akkor nagy lesz az ára, tehát akár a mínuszból elmegy több száz euróig is a megavatórára, és egy ilyen tudatosság kell, hogy amikor már úgy mindenki alszik, akkor próbáljunk eltolni abba az idősába, például autótöltést én is. Hazamentem, bedugtam a kocsit. Jó, mert akkor éjjel
1: megint lemegy az ára, hát az áramnak.
2: Igen, ahogy az emberek alszanak, nincs olyan meleg, nem kapcsolod be a klímát, ugye klímánál is meg lehet azt csinálni, hogy te elmész reggel otthonról, bekapcsolod, beálltad 26 fokra, és akkor egész nap ugye temperálja azt a szobát, leülnek tényleg a falak, mindenbe van csukva, akár a redőnyt lehúzod, és akkor ugye ott már egy idő után csak szinten tart a klíma, tehát nem fog sokat fogyasztani, és amikor te hazaérsz, akkor akár 6-7 körül le is kapcsolhatod, mert már nem süti a házat olyan erősen a nap, a házat, igen, bocsánat, és ugyanaz az autótöltés is igaz neked, az kell, hogy reggel 6-ra legyen feltöltve, vagy 7-re, vagy 8-ra. És ugye, hogyha van ott egy fali töltő, tehát nem konnektorról töltő, mondjuk, akkor azt fel is fogja tölteni reggelre, ott mondjuk beállítottam, hogy este 11-kor induljon a töltés, és akkor az reggelre feltöltve.
1: Jó, tehát akkor ökölszabályként kimondhatjuk azt, hogy ilyenkor nyáron, amikor nagyon sok az energia, akkor használjuk napközben az energiát, még akkor is, ha nem vagyunk otthon, próbáljuk meg arra optimalizálni, mert akkor van. Akkor a hálózatot se terheljük, tehát ha van napelem...
2: Meleg vizet is akkor csináljuk a bojlerbe, ugye egy bojler felfűti mondjuk 2-3-ig a meleg vizet, az estére nem pár fokot fog lehűlni. De ugyanez amúgy igaz az ivóvízre is, szóval, hogy most ugye abban is, tehát rengeteg a probléma, hogy nincs elég víz, ugye a településeken nem volt ivóvíz, akkor hogy ne locsoljunk napközben, ne fürödjünk át vízbe, stb. Szóval, hogy ezekre szerintem egyre tudatosabban kell figyelni, hogy ameddig az infrastruktúra mögötte nincsen olyan jól megoldva, addig tényleg takarékoskodjunk ezekkel az erőforrásainkkal.
1: És ráadásul nem csak... a takarékoskodás, hanem például, ha van napelemes rendszered, akkor nem fog leállni, tehát a zsebeden fogod érezni azt, hogy a napelem valóban addig termel, amíg süt a nap, és nem áll meg menet közben.
2: Igen, ugye erre jók az otthoni energiatárolók, hogy veszel egy aksit, egy 10-20 kWh-s aksit, vagy akár kisebbet is, az napközben feltöltődik, te napközben használod amúgy a napelemből termelt áramot, de este, mikor már nem termel, akkor te az akkumulátorodat meríted le, ergo így nem terheled a hálózatot, de mondjuk egy akkumulátort már ha bedugod az autódat tölteni, akkor az nagyon hamar le fogja meríteni. Igen. És itt például, csak így kicsit kitérek, ugye mi a töltőhöz adunk rengetegféle ilyen integrációs lehetőséget, okos otthon integrációt, tehát mindenki a saját okos otthon rendszerébe be tudja kötni a voltit, és meg tudja mondani például, hogy mehet a töltés este, de ahogy az a otthoni energiatárolomnak a kapacitása 30% alá csökken, te a okos otthon rendszer állítsad a kocsi töltést, mert az a 30% nekem még kell reggelik, hogy menjen a router, a reggel bekapcsoljam a kávéfőző, egyebek, és akkor erre szól, hogy nagyon fontos ez, hogy már nagyobb rendszerekbe kell gondolkozni, okos otthon rendszerekbe is, hogy figyelje, nézze azt napközben, hogy hány fok van, süt a nap, hogy optimalizálja a töltést.
1: Mert már ilyen rendszerek is vannak.
2: Persze.
1: Neked otthon egyébként van napelemed is?
2: És van napelem is, volt is, akkumulátorom még nincs, én még ugye benne vagyok abban, hogy visszatermeltek a hálózatba, de persze ötlet az akkumulátor, mert nálunk is azért itt Budapesten is volt most olyan egyszer-kétszer, hogy elment az áram, és azért kellemetlen, ha belegondolsz, mert elmegy napközben, vagy egy hétvégén, és úgy megáll az élet, hát, és közben meg ott van a napelem, és hát amúgy meg azt termelne, úgyhogy valószínűleg nálunk is lesz egy ilyen aksis megoldás.
1: Ez a jövő egyébként? Tehát ez,
2: szerintem ez igen, egy kicsit így függetlenedni, főleg akkor, hogyha itt átállunk akár egy ilyen tőzsdei árazásra az áramnál.
1: Ami előbb-utóbb úgyis várható lesz.
2: Hát igen, mert az elég sok országban már így van. Uh-huh.
1: Minden, Tamás, köszönöm szépen.
2: Na, én köszönöm szépen.
1: Megint egy kicsit szerintem mondani. Ráláttunk valami érdekességre. Köszönöm, hogy bejöttél ma, és én Bertalan Gábor vagyok, ez a Sámán mondja. Sziasztok, aloha.
2: Sziasztok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeger zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között ma 22 óráig, valamint a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Lezárták továbbá a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között ma 22 óráig, illetve szintén lezárásra számítsanak a Szentháromság utcában és a Tárnok utcában kedden 4 óra 30-ig, illetve vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában a Dózsa-György tér és az Attila út között. A BKK járatok ma a szombati, vasárnap pedig a vasárnapi menetrend szerint indulnak. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon. Támogatott tartalom következik.
2: Tehát jó napot kívánok, kedves hallgatók! Szeretettel köszöntöm Önöket, Rónai Egon vagyok, és a Tehetség útja újabb adását látják, hallják méghozzá most még mindig, és újra 35. alkalommal megrendezett Kapolcsi Fesztiválon, a Művészetek Völgyében, amely fesztivál tradicionálisan nem csak azt a helyzetet mutatja meg, hogy hogy néz ki jelen pillanatban a sztár kultúra Magyarországon, hanem azt is, hogy kik a feljövő fiatalok, kik azok, akiket érdemes tudásuk, tehetségük, képességeik alapján támogatni. És valami ilyesmiről fog szólni az előttünk álló beszélgetés is, amelynek három vendége lesz, három hölgyet várok ide a stúdióba. Menzner Verát, aki művészetmenedzser, és akit szeretettel köszöntök. Mazzag Izabellát, aki filmrendező, és hát a házigazdánkat voltak éppen, Oszkó Jakab Natáliát, aki művészetmenedzser, fesztiváligazgató, és ennek a helynek, Kapolcsnak a mindentudó igazgatója. Örülök, hogy itt vagytok, szervusztok, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélgethetünk. Ugye ez a Talentum Hungaricum udvar, és ez egy olyan kezdeményezés most már évtizedek óta, amelyik kifejezetten a fiatalok támogatására, a legfiatalabbak támogatására jött létre. Akikkel ti foglalkoztok, azok nem minden esetben ezek a legfiatalabbak, hanem olyanok, akik már letettek valamit az asztalra, és ez egy izgalmas kérdés, mert mikor kell elkezdeni támogatni. Valami ilyesmiről fogunk beszélgetni, meg a támogatás formájáról, lehetőségeiről, módjairól. Mind a hárman valami másban vagytok ezügyben, aki menedzserként működik, művészmenedzserként működik, ő készművészekkel dolgozik leginkább nyilván, és körülötte ott vannak azok a fiatalok, akik megpróbálnak bejutni a te köreidbe. Aki filmrendező, mondjuk egy Azaria filmet letesz az asztalra, őre azt lehet mondani, hogy egy beérkezett rendező, főleg azt a filmet rengetegen megnézték, ezzel te sztár lettél. Az egy másik helyzet, egy másik lehetőség, egy másik remény, de vajon minden esetben szerencse egy ilyen. És akkor itt van a fesztivál igazgató, akinek meg azt a rengeteg mindent kell valahogy gondoznia, ami rázódul, hogy mennyi mindenki jöhetne, mennyi mindenkit lenne érdemes támogatni, mennyi mindenkiben van lehetőség. Hogy döntesz? Kezdem veled, Nati.
3: Kezdjük ott, hogy ez egy csapat, tehát hogy hál' Istennek a 48 helyszínnél más és más kurátorok is segítenek. Itt ugye a Talentum Hungaricumnál eleve ez megoldott, hogy a tehetséggondozás fő fókusza rendelkező Talentum Hungaricumnál megjelennek a mentorok mellett, a befutottak mellett, a mentoráltak is, de a Völgynél szerintem ez a sűrűség, ez a 48 helyszín adja meg azt a lehetőséget, hogy ide ne csak befutottként érkezél, hanem végig lehet nézni egy-egy kis színpadról, egyetemi udvartól kezdve, kis helyszínről, hogy megy fölfelé esetleg egy-egy csapat, és köt ki esetleg a panoráma színpadon. Nyilván nagyon sok tehetségkutatóval is együttműködünk, tehát a Füles Bagolytól kezdve a hangfoglaló induló zenekarokon át, tehát ők is mind olyan szakmai műhelyek, akik segítenek egyébként felhívni a figyelmet a most alakuló tehetségekre.
2: Te évközben, amikor éppen nem fesztivált rendezel, keresed ezeket a tehetségeket? Vagy azért egy ekkora monstrummal, mint ami ez a fesztivál, gyakorlatilag magától érkeznek, jönnek, mert jelentkeznek, mert itt akarnak lenni?
3: Rengetegen jelentkeznek, de megint csak felhívnám a figyelmet, hogy mondjuk egy Adri, Tomi, vagy mondjuk a fiatalabb, a nagyon fiatal kollégáink keresnek több mindent az éjszakában. Én leginkább a nemzetközi konferenciákon keresek nemzetközi kapcsolódásokat már. Tehát pont emiatt is mondjuk a nagyon legfiatalabb zenekarokat így többen szerkesztjük az asztalnál, és nem szeretném azt, tehát hogy most már nem vagyok ott velük, és növök fel velük együtt a kiskocsmákban a Budapest különböző utcáiban, úgyhogy azt már nem is én ambícionálom beszerkeszteni a programba.
2: Az hiányzik igazgatóként, hogy azért visszaadja kerekhez néha?
3: Hát szerintem az öregedés
2: ilyen. Jaj, már, no.
3: Tehát, hogy az embernek életfázisai vannak. Nyilván igazából most más érdekel engem is. De hál' Istennek vannak fiatalabb kollégák, akik meg ott vannak, és ezerszer hallották esetleg ezt vagy azt az előadót a lámpástól kezdve. Ugye nagyon sok ilyen kis helyet lehet felsorolni Budapesten is, akár ahol
2: ott meg lehet mutatniuk magukat. Persze, Izabella, amikor te elkezdted ezt, az úgy kezdődött nagyjából, hogy dokumentumfilmeket készítettél, videoklipeket, aztán egy személyes problémádat is feldolgoztad dokumentumfilmben, aztán pedig megmutattad azt, hogy a mai fiatalokat mi érdekli, és ki érdekli főleg. Ugye ez az Azaria film, ez egy izgalmas vállalás volt a tekintetben is, hogy ez egy korrajz is erről a fiatal generációról, meg az országról is. Neked az a siker megváltoztatta az életedet?
4: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert nekem az Azaria film nem volt siker.
2: Ezt komolyan mondtad?
4: Igen. Nekem nagyobb siker volt a Falkám, a dokumentumfilmem a borderline szindrómáról, mert ott...
2: Erre utaltam, hogy mondhatod, hogy ez egy személyes ügyed.
4: Igen. És én egy olyan rendezőnek tartom magam, aki... akinek nagyon kell kapcsolódnia ahhoz, amit csinál, és engem az Azaria filmre Lévai Balázs kért felrendezni, szóval nem én találtam ezt a témát, találtam ezt az Attilát, hanem felkértek rá, hogy rendezzem meg ezt a filmet, és éppen ezért voltak benne olyan megkötések, amikkel nem mindig tudtam olyan szívvel menni, és ezért én sikernek az, ami nagyon-nagyon az én sikerem, egy olyat tartok, amiben nagyon én magamat adtam.
2: Ezt amikor, és ez egy érdekes kérdés minden tehetség kapcsán, amikor értékelik a munkáidat, ezt így szokták érezni, hogy melyik az igazi Mazzag Izabella? Hogy melyik a sajátod valójában? Vagy azt mondják, hogy ezt ennyien látták, hát ez siker, itt nem kell vitatkozni.
4: Szerintem érezhető, mert éppen ilyen, ez egy ilyen hibrid film lett, és nem csak azért lett hibrid film, mert így találtuk ki, hanem azért is lett hibrid film, mert én próbálkoztam utakat törni, és valamelyik utakban át sikerült törnöm az ajtót, valamelyik utakban meg nem. Szóval ez egy ilyen nagyon mix ez a film, és nem az én nagy kreatív szabadságomról szólt.
2: Nem is szeretted?
4: Nem volt olyan kellemes csinálni. Én nagyon szeretek forgatni, és nagyon azt hiszem, hogy amikor elkapom a flót, akkor nagyon jól megy, viszont ez egy kicsit ilyen zötyögős volt. Én úgy kerültem be ebbe a filmben, hogy a Lévai Balázs felhívott, és felkért ennek a rendezésére, és akkor én még nem tudtam, hogy az Attila igazából nem akarja, hogy filmet csináljunk róla, és én viszont... ott kellett volna azt mondanom, hogy akkor nem csinálunk róla.
2: Volt egy főhős és hozzá egy rendező, és ők ketten olyan nagyon nem akarták ezt a dolgot. Ez Igen. Egy izgalmas helyzet.
4: Igen, és ott...
2: Akkor ti remekül megértettétek
3: egymást,
2: nem?
3: Lehet, hogy ez a sikertitka. Ezért lett sikeres.
2: Ezt annyira nem akarjuk, hogy hát most így van.
4: Ott szerintem nekem erre nemet kellett volna mondanom, mert hogyha az alany egy dokumentumfilmben nem akarja, hogy filmet készítsenek róla, akkor az úgy fog elsülni, ahogy ez el is sült, és ennek az lett az eredménye, hogy nem tudtunk annyira közel kerülni hozzá a filmben.
2: Na akkor lépjünk egyel tovább, mert hogy amivel pedig Vera foglalkozik, az a készművészek menedzselése. De míg odáig eljut egy művész, hogy azt lehet mondani, hogy kész művész, addig neked van dolgod? Tehát előfordul az, hogy valakiben látsz fantáziát, azt mondod, hogy nekem kéne, de ő nincsen kész, és akkor csináljuk ezt, meg ezt, meg ezt. Vagy ez neked nem dolgod?
5: Nagyon különböző korosztályú művészekkel dolgozom, és van olyan ügyfelem, aki ugye már 14 éve nálam van, de 20 éves volt, ráadásul karmester. Most karmesterben a 20 éveset, az csecsemő, igen. És akkor kezdtünk el dolgozni, és volt olyan ügyfelem, aki pedig abszolút a pályája tetején akkor találkoztunk. Nagyon-nagyon máshogy kell hozzá nyúlni, de azt gondolom, hogy ha mi kvázi kész emberekkel találkozom azért én, igen, de azt megelőzi nagyon sok minden, ugye megelőzi az a családi háttér, ahonnan ő jön, hogy egyáltalán ott mire készítették föl, mit hoz ő otthonról ehhez a pályához, és utána pedig ezek a művészeti oktatási intézmények, amik nagyon-nagyon sokat tudnak hozzátenni, elvenni, akár már a felvételi rendszerükkel, és utána végig az ott töltött időben.
2: De ezeket fel kell térképezni, mielőtt azt mondod, hogy itt a szerződés írd alá alul?
5: Nagyon sokat beszélgetünk előtte. Tehát, hogy biztos, hogy az, hogy önmagában tehetséges, hát, tehát hogy mondjam, hála a jó égnek, Magyarországon Dunát lehet rekeszteni a tehetséges emberekből. Ez egy faktor abból a rengetegből, ami engem is érdekel. Ez a default. Tehát nyilván olyannal az ember nem tud mit kezdeni, aki nem elég jó. De az, hogy elég jó, utána még olyan nagyon-nagyon-nagyon sok dolognak kell stimmelnie ahhoz, hogy ez egy sikeres művészi pálya legyen. Egyébként nem csak szerintem a művészi pályánál érvényes ez a mondat.
2: Igen, bár ez csalós ez a pálya, mert hogy azt mondod, hogy elég jó neked. El kell adnod, hogy más is úgy lássa.
5: Igen, nyilván ez nem 100 méteres síkfutás. Tehát itt nem tudjuk azt, hogy igen, kiírja a végén a kijelző, hogy 9.58.
2: Hát az világcsúcs.
5: Igen.
2: Az jó.
5: Tehát, hogy ez természetesen más, de azért ennek is vannak persze objektív mérőeszközei, de itt nagyon-nagyon sok szubjektív faktor bejön persze.
3: Illetve ezt hadd tegyem hozzá, főleg a komoly zenénél, amikor nem a saját zenédet adod elő, ott szerintem pláne legalábbis a pályám során, ahogy a MÜPÁ-ban dolgoztam meg más helyeken, azt láttam, hogy a komoly zenészek innentől kezdve sokkal szerényebbek voltak, mert ott ez nem a te saját szellemi termékedből, hanem Bach, Mozart tollából, és onnantól kezdve az, hogy az egy dolog, hogy tehetségesen eljátszod, előadod és levezényled, de ahhoz egy szuper személyiségnek és egy nagyon munkabíró, munkatűrő embernek kell lenne. Tehát például csak egy ilyen vicces dolog, hogy mondjuk komoly zenében nem nagyon van catering a sztár szinten sem. Nyilván könnyű zenében, amikor az egész zenei szellemi termék is az övé, gyakorlatilag már null ponton, hogyha van egy slágere, akkor onnantól kezdve ez már máshol van.
5: De ez szerintem egyébként onnan is datálódik, amit most a Nati mond, hogy ugye a klasszikus zenészek, komoly zenészek, ők gyakorlatilag 4 évesen rákerülnek erre a trackre, és mire 20 évesek lesznek, és még sehol sincsenek, már eltöltöttek vele 15-16 évet, amíg ezt csinálták. A könnyű zenébe abszolút be lehet futni úgy is, hogy 25-30 éves vagy.
3: És nem Azaria, fogták kitárt és a kezedbe.
2: Hogy egy testhez álló példát hozzunk, hát Azaria, aki 3 évvel korábban kezdte, és már utána a stadion töltötte meg.
5: Nem raksz bele annyit, mire odaérsz, hogy sikeres vagy, tehát az a bizonyos alázat, meg szerénység, az azért valószínűleg egy picit más a klasszikus zenében.
2: Neked egy olyan menedzser irodád van, ha ez egy jó kifejezés rá, ahol nagyon különböző művészeti ágak egy-egy szereplője a te művészed. És én itt kérdeztem előjáróban, hogy ez mennyire nehezíti az életedet, és közben aztán így tovább gondoltam, hogy hát ez nem csak azért lehet izgalmas, mert neked érdekesebb, hanem azért is izgalmas, mert hogy azért itt olyan összjátékok születhetnek meg, ha jól csinálják ők, nem te, ők, amik egyébként lehet, hogy soha az életben nem jönnek létre. Te ezt ösztönzöd?
5: Nem igyekszem, nem kényszerítem őket erre rá, titkon nagyon örülök, amikor van ilyen. Tehát én nekem az nagy élmény, amikor mondjuk a karmester ügyfelem volt rá példa, vezényelte a zeneszerző ügyfelemnek a művét. Tehát ezek úgy létre tudnak jönni. Volt olyan, hogy a költő Varó Dániel ügyfelemnek a művét megzenésítette a zeneszerző. Tehát vannak ilyen találkozások, de én ezt nem forszírozom pont azért, mert azt gondolom, hogy nem szeretném, hogyha ebből egy ilyen kényszerű helyzet jönne létre, hogy csak azért, mert...
2: Ez már egy társulat.
5: Igen, akkor már rásul az nem.
3: Mert bocsánat, hogy szerintem egy menedzser nek nem dolga, meg valakinek zavaró is lehet, tehát hogy neked a művészeti terméket kell megpróbálnod értékesíteni, és nem az, hogy tehát nem ő a rendezője onnantól kezdve.
5: Igen, ez abszolút így van. Nekem tulajdonképpen az ügyfelemet kell képviselnem, és az ő karrierjét kell előmozdítanom.
2: Izabella, ki képviseli a rendezőt? a piacon. Van-e egyáltalán olyan piac, mint mondjuk egy énekes számára, legyen az pop vagy opera énekes, mindegy ebből a szempontból?
4: Én Magyarországon magamat képviselem, de például Zürichben van egy ügynökség, aki képvisel, és Németországban is lesz egy ügynökségem, aki képvisel. Ezek mind reklám fronton, szóval nem filmről vagy videoklipről beszélünk, hanem csak is reklámról. De amúgy én nagyon tolom magam.
2: Azt hogy kell? Mesélj már el, ez hogy néz ma ki?
4: Hát azt hiszem, hogy úgy kezdődött, hogy én elterveztem, hogy reklámokat szeretnék rendezni, de azt már tudtam, hogy nagyon nehéz bekerülni a reklámpoolban, nagyon kevés rendező van benne, és azok is ölik egymást a munkáért. És találtam egy, a Telekomnak volt egy filmfesztiválja, a Magenta Filmfesztivál, és arra beneveztem, és azt gondoltam, hogyha megnyerem, akkor utána nekem lesznek terveim ezzel, és azt meg is nyertem, és járt ez egy pénzdíjjal. És azt mondtam a Telekomnak, hogy nem kérem a pénzt, viszont adjanak lehetőséget, hogy tenderezhessek Telekom reklámra, mert hogy az egy ilyen csúcs itthon, mert hogy az egy elég jó dolog Telekom reklámot rendezni, és nagyon jó fejek voltak, mert megkaptam a pénzt is, és a lehetőséget is, úgyhogy onnantól kerültem be én ebbe a reklámpoolba, és azt hiszem, hogy amikor azt mondom, hogy én nagyon kaparok, és mindent megtennék azért, hogy benne maradjak ebbe a szakmába, akkor az nagyon ijesztő dolgokat is tud jelenteni, hogy mennyire tudok ezért kaparni.
2: Azt tudod, most mondtál egy olyat, ami után nem engedlek el. Mondj egy példát, vagy többet.
4: Példát nem tudok mondani, ez egy ilyen belső valami, hogyha ilyen fantáziálgatni szoktam, hogyha ez történne, akkor mit csinálnék, és az magamat is néha megijesztem vele.
5: Ez csak tudatosság, szóval én nem tudom, ez a történet, ami most itt elhangzott arról, hogy a pénz, ez szerintem a legjobb. Én tök őszintén nagyon ritkán találkozom olyan művésszel, aki azt mondja, hogy köszi, ne adjátok ide a pénzt, hanem adjatok lehetőt, tehát aki felméri azt a következő lépést, hogy ebből mi tud kijönni, szerintem ezt csak úgy hívják, hogy tudatos karrierépítés, ami a legjobb.
3: Meg igenis ez a, tehát hogy valaki többször ráír, keresi a lehetőséget, ez lehet, hogy maga az ember úgy éli meg, hogy már szinte kellemetlen.
2: Már
3: hogy
2: megint.
3: Már mint hogy önmaga. Persze. Tehát hogy azért nem arra vagyunk szocializálva itt a frontális oktatási rendszerünkben, hogy tehát ugye az a stréber, aki mindig jelentkezik, én stréber voltam, úgyhogy én nyilván ezt tudtam, tehát hogy de hogy amikor például én is mondjuk itt-ott külföldön előadok, akkor mindig meglepődnek, amikor azt mondom, hogy igen, én jelentkezek ilyen konferenciákra előadni a témámmal, nem mindegyikre kerülnek be. De nem az van, hogy itt Kapolcson ücsörgök, és egyszer csak Sánkályból fölhívnak, hogy a művésztek völgye fenntarthatóságáról.
2: Hallottam a Talján Dörögdi eseményről.
3: Igen.
4: és szerintem ez így van, és én ahhoz szoktam hasonlítani az én kaparásomat, mint egy porszívó ügynök, néha úgy érzem magam, hogy kopogtatok akkor is, hogyha már régi a porszívom, de azt mondom, hogy ez új. És elküldöm a CV-met, amiben nincs új munka, de azt mondom, hogy ez a frissített CV-m, és nézzék meg megint. És ez, én a Táncművészeti Egyetemen végeztem alapszakot koreográfusként, és ott tanultam meg azt, hogyha egy castingon beállsz a hátsó sorba, akkor vesztettél. Szóval amint elsősorban állsz, de béna vagy, sokkal több esélyed van, mint hogyha hátsó sorban állsz, de jó vagy.
2: Létezik egyáltalán még az a fajta induló karrier? Kérdezem, akár mind a hármatoktól, ahol annyira átütő az a tehetség, hogy kaparnak utána, és neki nem is kell semmit csinálni, csak úgy van. Mutatja a tehetségét. Létezik ez még manapság? Lehetséges
3: akkor
2: ez
3: én
2: még?
3: A vásárlói oldalról hadd beszéljek, erről szerintem nincsen. Még akkor is, én ugye nagyon sok ilyen tehetségkutatón zsűrizek, valóban mondjuk egy hangfoglalónál 4 nap alatt egy 80 zenekart hallgatunk meg, és csak azért reménykedsz, hogy imádkozol, hogy ne metállal kezdjél reggel 8-kor, mindenki 3-4 szám. És valóban van olyan, még így is, mivel 500-ból leválogatják a 80-at, játszanak, és van, hogy mindenkire, de hogy évente megtörténik ez a válogatás, évente vannak ezek a wow faktorok, és valakiből utána nem lesz további lépés, mert mondjuk nem állt úgy hozzá a programhoz, nem kapta meg maga mellé azokat a mentorokat, akik készhez téríték, hogy attól még, hogy kaptál szép szavakat, és így most a program miatt így 4-5 fellépésed is volt, mert az együttműködés megvan a fesztiválokkal, de hogy ezt neked meg kell tudni lovagolni, tovább kell menni, és küldened, igen, és 5-ször azt mondanod, hogy te frissítetted a portfóliódat, pedig nem történt semmi, de hogy láthatónak maradni, és nem onnantól kezdve ülni a babérjaidon, mert sajnos a következő poolban is ott lesz 80 zenekar, és a következő évben, következő és következő évben.
2: Vera, mit gondolsz?
5: Ugyanezt, hogy, és ez volt az, amire tulajdonképpen a legelején utaltam, hogy az, hogy valaki tehetséges, hát teljesen irreleváns, tehát hogy utána olyan faktorok jönnek, például ez, és egyébként ugye a klasszikus zenében, meg a, hát nevezzük így, nem szeretem ezt a magas kultúra kifejezést, de mondjuk így, ott ugye például egy nagy karmester, valaki megnyeri a Besançoni nagy karmester versenyt, nyilván utána olyan lehetőségek jönnek, amik abszolút berúgják a pályáját, ha él vele. Ha él vele. De nem feltétlenül.
3: Bocsánat, akkor jönnek a lehetőségek, hogyha ő ezt úgy nyeri meg, hogy egyből mindenkihez oda megy, bemutatkozik, megadja az e-mail címét, mert lehet, hogy 5 percig azokban, akik látták így hirtelen, vaj, úristen, mekkora tehetség vagy, de utána jön egy másik verseny, tehát hogy neki is meg kell tennie, vagy a menedzserének azt a lépést.
5: Muszáj láthatónak maradni, ezzel én is teljesen egyetértek. Tehát aki ül és várja szomorkodva az Andrássy úton azt, hogy miért nincs felkérése, annak valószínűleg nem is lesz.
2: Azon morfondírozok magamban, hogy változott-e ez vajon mondjuk az elmúlt fél évszázadban. Tehát abban a korszakban, ahol mondjuk Szabó Istvánok, hogy a filmrendezői pályát nézzük, Sándor Pálok és hasonlók uralták a terepet. És mondták a fiatalok, hát lefolytanak mindent, hát mindenki a nagy rendezők nagy filmjeit akarja, a Jancsókat akarja. Azok a fiatalok vajon megtettek-e mindent, és lehetette nekik? Tehát, hogy változott-e a kor annyit, hogy ezt a lehetőséget megnyitja ma a fiatalok előtt? Vagy pont az van, hogy akkor volt 10 fiatal filmrendező, és hát előbb-utóbb mindenki filmhez jutott. Most meg van 150, 200, 300 fiatal filmrendező, nem tudom mennyi van, és hát egymást lögdösítek ki a pályáról gyakorlatilag.
4: Én azt gondolom, hogy mindig minden állandó, és soha semmi nem változik, csak az, ahogy ez egyének gondolkodnak róla. Szóval mindig, amikor valamire rájövünk, akkor arra már szerintem rég rájött valaki, és ezzel azt akartam mondani, ezzel a felvezetéssel, hogy igen, hogy szerintem nem fog változni az se, és ilyen volt ez régen is, és velem is megtörtént, hogy egyszer az első, második, harmadik, valahol az elején a reklámomat megkaptam, és nagyon kevés összeget akartak adni, és ugyanezért az összegért, vagy sokkal több összegért, meg ugyanezt a reklámot más megrendezi, és mondtam, hogy ez így nem fair. És azt mondták, hogy fiatal rendező vagyok, örüljek a lehetőségnek, és aztán azon gondolkoztam, hogy ez már egy ilyen komoly tévéreklám volt, és hogy akkor kiírják piros betűkkel, hogy ezt egy fiatal rendező csinálta, így jó nagy bal reklám közepére, és akkor oké.
2: Ez csak egy fiatal. Igen.
4: És azt hiszem, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet itthon, hogy fiatalként helytállni.
2: Hát ez nyilván mondjuk a zenekarokkal is így van, egy fesztiválon, már bocsi, nem vádként mondom, de hát nyilván az a helyzet, hogy egy fiatal zenekar életében először bejut egy fesztiválra, bármelyikre. Azért az a helyzet, hogy ne te akard megmondani, hogy van-e gázsid, örülj, hogy fellépsz. És aztán van a nagy színpad.
3: A közösségi média világában szerintem most az a pillanat van, hogyha valaki egyébként eszes, és ért a különböző a kampányok menedzseléséhez, soha nem volt ennyire demokratikus egyébként kitűnni. Ha én azt látom, hogy a közösségi média felületeken ő megkerülhetetlen, akkor én kényszerlépésben vagyok, nekem föl kell őt léptetnem. Ugye itt most léptek, vagy nőttek fel olyan zenekarok, akár például az Ivan and the Parazolék is az elején zseniálisan saját maguk menedzselték ezeket, és tartottak lépést ezzel, és nőttek föl egész gyorsan nagy zenekarra, és ugyanígy az említett Azaria és társai. Mondjuk ez most hoz egy másik problémát, hogy nem az van, hogy vannak kapuőrök, akik kiválasztanak pár számukra nagyon irányítható művészt, akik utána velük maradnak, hanem tudatosabbak ezek a kampánymenedzsmenthez, algoritmusokhoz is értő művészek, és most már nem feltétlenül akarnak fesztiválon fellépni, mert rájöttek, hogyha saját maguk bérlik ki a stadiont, rendelik meg a, és le is tárgyalják alacsonyabb bérezésre a különböző kísérőszolgáltatásokat, sokkal nagyobb bevételük marad. Úgyhogy most van olyan zenekar már a külföldi állistások között is, de már magyarok között is, akik azt mondják, hogy ők inkább egy-egy Budapest parkot, egy stadiont csinálnak meg, és lehet, hogy akár ötszörös tiszteletdíjnál kötnek ki, mint egy állandó fesztivál fellépés. Tehát valahol...
2: De ahhoz valóban már el kellett jutni. Tehát az, hogy a Budapest Parkra te azt tud mondani, hogy ez az én terem, és nem érdekel egy kisebb klub, az már egy szint. Tehát amíg csak kiírod a plakátról, hogy Budapest Park, addig nem jön a közönség.
3: Ez
2: a te neved nem jelent számára semmit.
3: Viszont a között, tehát csak hogyha ilyen analógiából, Van Gogh világában egyébként csak úgy kutatások alapján azért 4-5-6 nagyon hasonló nagy tehetség egyébként alkotott. Neki annyi idézősen szerencséje volt, hogy a két örökösbe az egyik hölgy, ő nagyon meg akart ebből gazdagodni. A francia high life, social life és vipelkeként ő minden buliba elment, nyomta a már halott a képeit, felmagasztalt, a sztorit gyártott köré, stb. Stb. Tehát ő személyesen megdolgozta a társaságot, és most már úgy kanonizáltuk, mint a művészt, viszont egyébként lehet, hogy többen úgy haltak meg, hogy nem maradtak fönt az alkotásai.
2: Ebben az esetben az is szerencse volt idézőjelben, hogy hát ugye a halott művész már nem tiltakozik. Nyilván olyan megjelenései is voltak a műveinek, aminek nem örült volna.
3: Hát meg lehet, hogy nem minden, sőt, nagyon valószínű, hogy nem minden igaz abból, amit a hölgy akkor a különböző partikon itt beadott, hogy közben ez egy ilyen nagyon-nagyon keresett termékké
2: váljon. A Toulouse-Lautrec ezt megérhette volna. Viszont menedzserként neked a pénzügyi lehetőségeiket, a művészeid pénzügyi lehetőségeit gondozni, azt tágítani, mennyire van eszközöd?
5: Én a honoráriumukkal foglalkozom. Ha van arra lehetőségem, hogy egyéb dolgokra felhívjam az ő figyelmüket, akkor természetesen megteszem. Tehát például, hogy ez a gondoljunk arra, hogy egyszer majd 80 évesek is leszünk, de alapvetően nem ez a, tehát az én dolgom inkább az, hogy azokat a honoráriumokat...
2: Nyugdíj előtt a karékosságot ugyanitt lehet kapni.
5: De alapvetően nem, tehát az a feladatom, hogy a jelenlegi honoráriumukat... és az arról való döntéseket, tehát, hogy nagyon sokszor előfordul az is, hogy én mondom azt az ügyfelemnek, hogy figyelj, lehet, hogy ezért nem fizetnek annyit, viszont ez most egy jó lehetőség szakmailag, ez valamiért jó, és akkor nem feltétlenül kell minden áron ott megkeresni azt a pénzt, és van olyan, hogy pont fordítva is azt mondom, hogy figyelj, szerintem ezt ennyire egyszer ne vállaljuk el, mert nem.
2: Nem méltó.
5: Nem méltó, kész.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Kedves hallgatók, kedvére elmondom, hogy Metzlerver a művészetmenedzserrel, Mazzag Izabella rendezővel és Oszkó Jakab Natáliával, a művészetek vagy a fesztivál igazgatójával beszélgetünk. Alapvetően a tehetség gondozásáról és arról, hogy egy művésznek milyen eszközei, lehetőségei vannak arra, hogy ezt a tehetséget kibontakoztassa. Említetted, Nati, az előbb a kapuőrök szerepét, meg azt, hogy az valamelyest csökkenni látszik, mert hogy rengeteg művész a saját kezébe tudja venni a saját sorsának irányítását. Ez bizonyos szempontból nyilván szerencsés. Ugyanakkor akiben nincs meg ez az ambíció, vagy akár ez a fajta exhibicionizmus, mert ez valójában az is kell.
3: Akkor azt szerezzen egy jó menedzser.
2: Ezt akartam felvetni, hogy vajon vannak-e olyan kapuőrök tényleg, akik tudják gondozni az ő életüket?
3: Abszolút, vannak olyan zenekari menedzserek, akik kedvesen, de passzív-agresszíven többször felhívva a csapat különböző tagjait, és akkor csak arra leszünk figyelmesek, hogy igazából minden zenekarát megvettük a történet végén, és ugyanúgy kedveljük, tehát az idegesítés határát még nem lépte túl annyira, viszont mindenkit elhelyezett a művészetek völgyében.
2: Neked az dolgod fesztivál igazgatóként, hogyha látsz valakit, akkor azt megragad? Mert erről mondtad, hogy itt neked van egy csapatod, de erre nincs talán csapatod, hogy maguk is menedzsereké váljanak.
3: Nagyon nehéz dolog ez szerintem sok más témában is van, hogy nem tudsz mindenkit önmaga elől megmenteni. Tehát én szeretek inkább mentorálni olyan programokba, ahol legalább azt a lépést megtette, hogy jelentkezett rá. Tehát, hogy hiába tehetséges valaki, de ha utána problémás művésszé válik, mert mondjuk nem jelenik meg, komolytalanul áll hozzá, stb. Tehát én rázogathatom, meg húzhatom, meg szánhatok rá időt, de ugye ez, bocsánat, de olyan, mint a pszichológiai segítség is, amíg oda nem jut el valaki, hogy ő segítséget kérjen, te mondhatod, hogy keresd fel a pszichológust, de nem lesz értelme és eredményese.
2: Ha valaki folyamatban hallgat minket így péntekenként a rádióban, akkor talán emlékszik rá, hogy ugyanezen a színpadon az első beszélgetésnél Nagy Ervinnel beszélgettünk éppen arról, hogyha visszanézünk a 35 év átütő tehetségeire, akik itt megjelentek akár csak Kapolcson, meg lehetne nézni azt is, hogy mennyien maradtak meg két lábbal ezen a pályán, és mennyien vesztek el, miközben mindenki tudta róluk, hogy fantasztikus tehetségek, és hogy mennyire nehéz megragadni azt, hogy mitől működik, és mitől kevéssé működik valaki a pályán, miközben ugyanaz a képessége megvan.
3: Hát vannak fantasztikus példák, de szerintem Veráéknál így, meg ahogy forgatok, jön ki talán még jobban, hogy tényleg tudok nagyon pozitív példákat Harcsa Veronikának, és ugye rengeteg ideje van itt, 14 óta udvara. Az, hogy én októberben már egy összerakott programot kapok egy Excel táblázatban, kurálva úgy, hogy ő meghallgatta előre, sőt mondta, hogy ha mégis kiesne valaki, akkor itt van a várólista, stb. Tehát, hogy ez előröm dolgozni ezzel a hozzáállással. És ugyanazt, ezt a hozzáállást tanúsítja a pályája iránt, ennek a közösségi médiában való tolása, meg nyomulása tekintetében, és közben egy teljesen józan, két lábon álló emberről van
2: szó. Lehet tanítani? Tanítja ezt valaki egy fiatal pályakezdő művésznek? Neked elmondta

0: bárki is?
1: Nem, de szerintem fontos arról beszélni, hogy azért ennek vannak árnyoldalai, vagyis én úgy érzem, hogy nekem ennek a nyomulásnak vannak árnyoldalai, és mégpedig az, hogy mindig gondolkozom azon, hogy hogy lehetne jelen lenni, és sokszor úgy érzem, hogy csináltam egy lufit magam köré, amit, hogyha valaki jön egy tűvel és kipukkasztja, akkor az ő ki is pukkad. Szóval, hogy, és erre csomószor a barátaimnak, vagy az anyukámnak, vagy a férjemnek kell emlékeztetnie, hogy ez nem egy lufi, és akkor én meg itt a lufi és a nem lufi között imbolygok, mivel én építettem ezt a valamit, ami állítólag nem egy lufi.
2: Meg ugye a film során ugye láthattad, hogy az Ariánnál is azért megjelennek ezek a hírnévvel túl gyorsasággal jövő árnyoldalak, gondolom.
1: Igen, igen.
2: Szerintem Vera,
3: igen, én egyébként ezt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy valakinek, tehát az emberi mű voltja milyen, tehát egyszerűen nagyon-nagyon szűk az a világsztár mesdje, ahol ezt, ugye nagyon sokszor elhangzik az, hogy jaj, hát elnézzük, mert olyan nagy sztár, olyan tehetsége, mindegy, hogy ordít az öltöztetővel. Nem, nem mindegy. Tehát szerintem egy idő után az van, hogy ki lehet fázni erről a pályáról akkor, hogyha valaki nem tudja azokat az emberi közlekedési módokat jól csinálni, ami ehhez igenis szükséges.
0: Téged értek ilyen csalódások? Tehát a te menedzseri pályádon volt olyan, akitől emiatt váltál el?
3: Nem, mert akkor sokkal előbb kiderül. Ez kiderült. Tehát azért ez egy olyan dolog, amit, tudod, ez egy ilyen randizási folyamat, szóval nem igyekszel nem ahhoz férjhez menni, aztán persze, de hogy azért nem, szóval azért az ember próbálja ezt valahol, ezeket a nagyon-nagyon alap emberi dolgokat kiszűrni, és látod élethelyzetekbe a másikat. Szóval azért, hogyha együtt dolgoztok, de még szerintem előtte is, látod azt, hogy ő hogyan kommunikál, mi az értékrend, ami mellett éli a szakmai és emberi életét, privát életét, és ezek óhatatlanul betüremkednek egy idő után a működésében.
0: Vannak ilyen legendás figurák a szakmában, akinek a magánélete botrányos. De a művész élete meg ilyen nagyon magasra tagsált és nem megkérdőjelezett. Ez a kettő egymás mellett jól megvan?
2: Szerintem legtöbbször egyébként valóban van egy saját hozzáadott értéke, saját brandje, és megint csak visszanyúlnék itt azért a 6 év műpa alatt Sonny Rollins-tól kezdve Cecilia Bartolin át, Nigel Kennedy-nek voltam kötelező eleme a magyarországi szerződésében, ugye kísérő tolmácsként kezdtem a kis pályafutásomat, és ahhoz valami nagyon különlegeset kell tudnod, hogy téged hívjanak, és téged toleráljanak egyébként bármilyen pillanaton. A Wagner napoknál láttam, hogy bayreuthi énekesben is elvileg kevesebb van, de bizonyos szerepeknél bizonyos emberek megragadnak, és akkor viszik Tokiótól Valencián át, meg Bayreuthon keresztül, és általában azért, mert ugye nyilván a műpában is volt igény váltani ebben a szerepben az egy-egy másik bayreuthi énekesre, de már ha az jött a hírként, fú, akkor múltkor is hogy viselkedett, akkor hogy ne legyünk unalmasak, azért váltottunk egyszer, de visszaváltottunk utána egyből arra az emberre, hiszen ezt a szerepet többen is játsszák, és akkor nyilván te is azt válogatod be a csapatba, főleg egy nagy produkciónál, aki nem fogja szétverni a viselkedést.
0: A filmes világ megbocsájtóbb?
1: Hát engem nagyon megtanított ez a világ arra, hogy viselkedjek, mert én az SZF-én nagyon-nagyon nagy szerénységet tanultam a tanáraimtól. Nekem Almási Tamás és Kékesi Attila voltak a tanáraim, és ők rögtön az első nap azt mondták, hogy mostantól kollégák vagyunk, és úgy is viselkedünk egymással. Szóval én egy ilyen pihe-puha, csodálatos környezetből jöttem ki, és a vágótanárom mondta azt, hogy úgy kell vágni, hogy először vágsz egy nagyobb filmet, aztán azt nagyon kicsire szűkíted, és utána lesz egy ilyen közepes. És én azt hiszem, hogy ez formázta az én utamat is, mert amint kikerültem és bekerültem a reklámszakmába, ott még nagyon fiatal voltam, és és nagyon csúnyán beszéltem a stábbal, mert nagyon kisebbségi érzetem volt, mivel ott voltak már 50-60 éve a szakmában dolgozó világosítók, akik úgy éreztem, hogy lenéznek engem, és én szurkálottam, és csúnyán beszéltem velük, és kiestem 2 évre a szakmából. És volt elég időm gondolkodni azon, hogy akkor hogy menjek vissza, és milyen attitűddel.
0: Azért, amit most elmondtál, az komolyan ismeret. Ebben neked volt munkád. Szerintem ez is hozzátartozik a művészi léthez, nem?
1: Igen, nagyon sokat dolgoztam azon, hogy most már a forgatásaim olyan, igyekszem, hogy egy olyan pihepuha környezet legyen, mint amit én tanultam a Tamáséktól.
0: Egy hát Almási Tamás meg egy legenda a szakmában.
2: Hát ezek ugye nagyon csodás válaszok, és annyira üdítő ilyet hallgatni, mert sokszor keveredek olyan párbeszédbe, ahol engem kioktatnak művészek, hogy neki nem dolga közösségi médiázni, neki nem dolga, ha nem olyan a hangulata, jól viselkedni, mert neki csak a művészet. És akkor egy ilyen, ma bocsánat, egy ilyen teljesen Isten igéjét közvetítem című történettel jönnek, akinek semmi más nem dolga, csak a puszta létezés, még hogyha többieknek ez kellemetlen. És én azért üdvözlöm, hogy egyre jobban tolódunk afelé, hogy mondjuk szerintem a művészeti végterméken is, vagy produkción is meg fog látszani az, hogy valaki mennyire tudatos. Mert nem csak azt fogjuk értékelni, hogy úristen, hogy szétcsaptam magamat, múlt éjszaka című dalokat hallgatunk.
0: Na, ez most a következő kérdésem, ez el is vezetett, hogy azt, hogy mi marad meg 2026-ból majd az emlékezetben. Azt formálja ma valaki, a közönség tényleg, ahogy azt reméli és gondolja magáról az ember, vagy van néhány ilyen orákulum, akinek a kezében van a látszólag működő bölcsekköve?
3: Szerintem mindannyiunknak a kezében van az, hogy mit fogunk hallgatni, nézni 20 év múlva, és én azt gondolom, hogy a mi felelősségünk leginkább az, hogy meghagyjuk azt, hogy nagyon sok mindenből lehessen választani. Tehát nem próbáljuk ma eldönteni és meghatározni azokat a kánonokat, hanem hagyjuk meg azt, hogy maradjon a sokféleség, és majd választunk. Nézzük meg azt, hogy mi marad életben.
0: Egyébként furcsa módon ez a törekvés bár megvolt az elmúlt időszakban, de nem lett átütő. Tehát az ember azt is gondolhatja, hogy hiába mondják el ezerszer, hogy ez a jó, hogyha nekem nem tetszik, nem fogom elhinni.
2: Meg érdekessége ugye ennek a korszaknak, hogy a nagyon-nagyon demokratikus közösségi médián való felnövés nyilván a kapuőröknek a pozitív szerepét is elveszítette felénk. Tehát, hogy nyilván, hogyha elkezdünk így itt a 80-as évekbeli magyarországi zenét nézni, tehát ott azért a csúnya szavakból semmi nem. Tehát, hogy ott
0: úgy hívták, hogy Sanzon bizottság.
2: Igen,
0: hát
2: tehát a Sanzon bizottság. Nyilván így akkor most van olyan zenekar, ahol én is már nyilván anyukaként csak azt érzem, hogy minden második szót kisípolnék, és csak reménykedek, hogy meg a minden második dalban a nőkkel szembe valami erőszak történik, és akkor ez így nagyon megy, és akkor ilyenkor nyilván én is kicsit megijedek ilyen öreges hozzáállása, hogy mi lesz a mai fiatalsággal.
0: Egy darabig azzal vigasztaljuk magunkat, hogy olyan kicsi még úgy se érti. Aha.
2: Igen, és utána, de lehet, hogy közben meg lehet, hogy egyébként utána 26-ból nem ők maradnak meg, hanem ez most egy ilyen pillanatnyi hív, és ahogy Vera is mondja, hogy most ez így divatos, de utána azért csak kikopik ez a része is, mert hogy egyébként ezzel elkezdtem érvelni, és utána valaki rámutatott, hogy aha, de hasonlítsd össze a 80-as évekbeli amerikai zenét, ahol meg nem volt Sanzon bizottság, tehát ott is egyébként ugyanazok a szavak, gyakorlatilag ugyanannyi százalékban szerepeltek a dalokban, pedig volt kiadó. Nyilván ott azért szóltak, hogy figyú, hogy mit tudom, mielőtt kiadják az albumot, hogyha mindegyikben szerepel az a szitok szó, akkor legalább csökkentsük azt az F betűs szót, akkor legyen csak minden más, vagy akkor legalább így irodalmilag cizelláljuk valami felét.
0: A lemezkiadók azt csinálták, hogy két változat készült, egy rádióbarát meg az, amit a művész eredetileg gondolt.
2: Hát rádió és szülőbarát.
0: Ott nem volt.
2: Tehát, hogyha szó. Egy olyan korosztálynak szól, akkor azért így erre is gondolt esetleg egy kérdés. Most meg ugye minden megy ki, ha belegondoltok már, eleve annak a koncepciónak is vége, hogy lemez valahol. Nem is értik, valaki pont egy ilyen kis fiatal kollégám kérdezte, hogy így a Spotify-nál nem értette, hogy mik az az egy képecskéhez rendezett dolog, és akkor így elmeséltem, hogy hát így ez a lemez koncepció, és akkor így, hogy akkor így régen valaki A-ból B-be egy sztorit eljutva próbált sztorit elmesélni az albummal, most meg így egy-két dalonként lökött ki.
3: Szerintem rá lehet bízni. Nekem a 19 éves nevel gyerekem Quint hallgat a Zuhanyzóba, tehát hogy szerintem nagyon-nagyon sok mindent rá lehet. Tehát nem dolgunk szerintem kipusztítani bizonyos dolgokat feltétlenül, majd ez rendeződik.
2: Hát ha rácsodálkozik, hogy miért akartak ilyen lemezt, akkor elmeséled, hogy akkor egyszerűen a fizikai formátum lehetőségei miatt volt ilyen, most meg ugye ehhez nem kell igazodni, most bármilyen hosszú lehet valami. Meg nyilván az ciki volt, hogyha most egy bakelitet kiadnál egy dallal, aztán a többi üres.
0: Hát igen, ugye ez a kis lemez volt, a másik oldalán volt még egy valami. A filmes világban változik a megfogalmazás nyelve, úgy, mint hogy a zeneiben változott?
1: Én itt is hiszek abban, hogy soha nem változik, és már minden van. De az, amiről tudok beszélni, az, amit én szeretnék csinálni, és az kicsit ezen a peremen mozogni. Szóval vannak a filmes világban is mainstream-ek dolgok, meg ilyen nagyon kísérleti, meg nagyon olyat, amit csak az alkotóért, és valószínűleg én azt képviselem, amit inkább csak az alkotóért, vagy ami így jól esik, de van már minden, igen, és ez nem leszűkíthető talán úgy, mint hogy most nagyon megy a rap itthon. Ilyen nincs a filmben, hogy valami nagyon megy.
2: Bocsánat, hadd kérdezzek egy olyat, téged nem ért el az a felismerés, hogy mindenki, akinek most van egy telefonja, már rendezőnek érzi magát? Mert felvett 3 snittet, CapCut-tal összerakta, és akkor úgy érzi,
1: mint
2: hogy
1: régen,
2: a már nagy játékfilmes.
1: Amikor én általános suliba jártam, akkor mindenki modell volt.
0: Na tessék. A legutolsó kérdésem mindhármatokhoz egy ilyen kiszúrós kérdés, hogy ha egy fiatal hallgat minket, aki érez magában tehetséget, van tanácsotok? Merre induljon? Vagy mire figyeljen önmagában? Vagy mi legyen az ő útja?
3: Én szerintem a legfontosabb a hitelesség és az önazonosság. Tehát, hogyha nem veszti el saját magát, vagy megkeresi azt a dolgot, amiben ő tényleg működőképes, és mellé teszi nyilván azokat a dolgokat, mint tudatosság, szorgalom, stb., akkor biztos, hogy sikerülni fog. Tehát, ha elég tehetséges, és önmagával megvan, és jól van, és tudja, hogy mit akar csinálni, és nem azonnal akar mindent elérni, hanem tud várni, és tud haladni azon az úton, akkor szerintem az működni fog.
0: Messzenver, a művészetmenedzser, köszönöm. Izabella?
1: Én 2 rövid dolgot is tudok mondani. Az egyiket, amit a táncos pályafutásom alatt hallottam, hogy ha nem szeretnéd igazán, akkor ne is vágj bele. Szóval, hogy akkor az egy nagyon rögös, nehéz út lesz, és a másik, meg a kíváncsiság talán, ami szerintem rendkívül fontos. Én azt vettem észre magamon, hogy nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a szakmámra, még zuhanyzás közben is. Azon gondolkozom, hogy egy halott állatot hogy hiteles megjeleníteni a filmvásznon, és valószínűleg úgy, hogy mozdulatlan, és közben egy szélgéppel egy picit a szőreit fújni kéne, hogy a mozdulatlanság és a mozgóság, az teremti meg talán ezt a halottiasságot. Szóval, hogy ilyeneken hogy folyamatosan ezen gondolkozom, és szerintem ez a kíváncsiság, ez fontos.
0: Köszönöm. Mazzag Izabella filmrendező. Nati, tiéd a záró szó.
2: Egyfelől elhangzott minden. igenis tedd bele a munkát, igenis legyél érdekes, készíts érdekes és rövid anyagot, és igenis küldd el több egyszerre is, és kérlek kímélj meg a hangüzenetektől a Instagramon, mert azt nem fogom meghallgatni.
0: Oszkó Jakab Natália művészetek völgye igazgatója az utolsó mondattal azt hiszem, hogy kicsit fel is oldotta ezt a sok mély bölcsességet, amit korábban hallottunk. Köszönöm szépen nektek.
2: Mi is köszönjük.
0: Szerintem értékes dolgokat hallottak azok, akik erre fogékonyak, akik a tehetség útját hallgatják hétről hétre itt a Spirit FM-en. A művészetek völgyéből, a Talento Hungaricum udvarból jelentkeztünk. Köszönjük a figyelmüket, viszonthallásra.
4: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorki Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között ma 22 óráig, valamint a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Lezárták továbbá a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között ma 22 óráig, illetve szintén lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában kedden 4 óra 30-ig, illetve vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában a Dózsa-György tér és az Attila út között. A BKK járatok ma a szombati, vasárnap pedig a vasárnapi menetrend szerint indulnak. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
4: Üdvözlök mindenkit, ez itt az Abszolút Politika. Megint belevágunk itt a lecsóba, és megnézzük, hogy mi történt az elmúlt héten a politika világában. Nagy Attila Tibor, szia!
5: Szervusz Tamás!
4: Szia! Nagyon egyszerű lesz a kérdésem. Rögtön itt az elején. 100 nap Magyar Péter, ennyit telt el a kormányzás óta. igazából itt talán szortírozni nehéz, hogy mi az, amit kiemelne az ember, mi az, amit pozitívként, mi az, amit negatívként említene. De akkor azt kérem tőled, hogy egyszerűsítsem a dolgodat, hogy mondj mondjuk 2 jót és 2 rosszat ebből az elmúlt 100 napból.
5: Az első jó dolog az, hogy sikerült fenntartani a magyar állam működő képességét annak ellenére, hogy kormányzásban a legtöbb miniszter, maga a miniszterelnök is teljesen tapasztalatlanul vágott bele. Vitézi Dávid nem tartozik a teljesen tapasztalatlanok közé, volt államtitkár, de szerintem a mi tisztelt nézőink, hallgatóink is olyan természetesnek veszik, hogy az állami alkalmazottak megkapják a fizetésüket, a nyugdíjasok megkapják a nyugdíjokat, de hát ezt hónapról hónapra elő kell teremteni a mindenkori magyar államnak, és ebben Magyar Péternek semmiféle tapasztalata nem volt. Most jelentem, hogy hála Istennek ezt a legalapvetőbb dolgot meg tudta ugrani az új kormánya a rendkívüli tapasztalatlansága és gyakorlatlansága ellenére, ez jó. Jónak tartom azt is, hogy...
4: Bocsánat, itt hadd vágjak közbe. Jó. Rossz májúskodhatok egy kicsit, mert az embernek az a tapasztalat, nem is tapasztalata, inkább talán elvárása, hogy itt azért kialakultak mechanizmusok, és lehet akármilyen a miniszterelnök. Itt vannak minisztériumok, vannak apparátusok, vannak közszolgák, akik azért végzik a dolgukat, tehát hogy annyira nem lehet elrontani ezt a dolgot rövid idő alatt, hogy itt az általad említett alapvetések mondjuk veszélybe kerüljenek, vagy én tévedek?
5: Hát ne felejtsük el, hogy nehéz költségvetési helyzetet örökölt, bevallottam Magyar Péter az előző kormánytól.
4: De az lecsapódhat 100 napon belül?
5: Jó, hát... talán nem, de azért hadd említsem meg Argentínát, amelyik 2000-2001-ben majdnem államcsődbe jutott, és az állami alkalmazottaknak nem tudták kifizetni a járandóságukat. Egy időre felbomlott a rend, elkezdtek fosztogatni. Tehát az, hogy az állam minden nap működik, ezt mi olyan természetesnek vesszük, de valójában ezt el lehet rontani, ez a válaszom. Jó, annyiban talán túloztam, hogy nem 100 napon belül, tehát ehhez azért hosszabb idő kell. Ráadásul ugye a magyar államnak azért van jelentős devizatartaléka is. Ugye sok minden rosszat elmondanak.
4: Hát még az Európai Unióban vagyunk, tehát itt nem nagyon engedheti meg magának az EU sem, hogy bedőljünk.
5: De a Magyar Nemzeti Bank devizatartaléka is, ha jól emlékszem, 40 milliárd euró fölött van. Most bocsánat, hogy a pontos számra nem emlékszem, de ugye úgy tudom, hogy az elmúlt években még sikerült is növelni a aranytartalék megnövelésével, meg egyéb műveletekkel. Tehát most nyilván itt a csődhelyzet az nem azonnal fenyeget, de azért a mindenkori miniszterelnöknek az államapparátussal az élen gondoskodni kell arról, hogy mindenki időben megkapja a nyugdíját, a tanárok megkapják időben a fizetésüket. Tehát ezt olyan természetesnek vesszük, de azért ugye az államnak a folyóbevételei mégiscsak úgy néznek ki, hogy miután Magyarországon jelentős az államadósság, tehát mindig meg kell újítanunk a lejáró hiteleinket is, tehát olyan apparátus kell működtetni, azokat nem szétbarmolni, hogy továbbra is például az államadósságkezelő megfelelően működjön, az államkincstár rendelkezésére álljon elég folyóösszeg. Na most azért hangsúlyoztam ki ezt a tapasztalatlanságot, mert Magyar Péter és a legtöbb miniszter sose volt kormányban, tehát nem láttak kormány belülről, nem vezetett egyikőjük sem ekkora nagy szervezetet, mint minisztérium. Vitézi annyiban kivétel, ő se volt miniszter, de ő legalább volt olyan bő fél évig az előző Orbán kormánynak az államtitkára, tehát mégiscsak némi rálátása volt, hogy kiadmányozás, hogy működik, hogyan kell a közigazgatási apparátust működtetni. Látszik is, hogy Vitézi Dávid az egyik legrátermettebb, ha ugyan nem a legrátermettebb miniszter az egész Magyar Péter vezette kormányon belül. Tehát ez azért egy alapvető jó dolog szerintem.
4: Ja, itt is hadd vitatkozzak, mert egyébként én alapvetően egyetértek Vitézi esetében, és akkor kihasználom ennek a műsornak, ha már abszolút politikai, abszolút filmszínházas jellegét, hogy akkor merünk csapongani. De eszembe jutott valami. Én már hosszú évek óta kritikaként fogalmazom meg a magyar társadalommal kapcsolatban is, hogy a felkészültségnek, a lexikális tudásnak a túlértékeltsége az bántó. Ez az oktatási rendszerünkben is lecsapódik, illetve a különböző kvízműsorokban is tetten érhető, akár a Legyen Ön is milliómosnak a sikerén felbuzdulva, vagy kiindulva, hogy aki ott ügyes, aki sok pénzt keres, az ér valamit. És az oktatási rendszerünk is valahogy így lett kialakítva, hogy akinek sok információ van a fejében, az több azoknál, mint akiknek mondjuk kevesebb. Ebből kiindulva nem sok mindent tudunk Vitézi Dávidról. Tudjuk, hogy államtitkár volt, de nem tudjuk, hogy hogy vezet egy olyan csapatot, ahol különböző személyi problémákat kell megoldani. Lehet, hogy ebben ügyes, de nem tudjuk. 100 nap alatt meg pláne nem tud kiderülni, lehet, hogy ehhez évek kellenek, hogy erről bármilyen információnk legyen, de a legtöbb visszajelzés Vitézi esetében az, hogy fú, mennyire felkészült. Én egyébként a Vitézi támogató csapathoz tartozom, csak eszembe jutott ez most a napokban, hogy mindent ebből következtetünk. És Magyar Péter kapcsán is gyakran elmondjuk, hogy fú, mennyire felkészült, mennyire tudja. Miközben hát a mai világban ez miért annyira fontos? Ez miért bűvöl minket el annyira, hogy valakinek rengeteg információ van a fejében, és azt ki tudja mondani, miközben egy jó vezetőnek nem biztos, hogy ez az alapvetése, hogy neki ott legyen a fejében, és azt vissza tudja mondani mondjuk egy interjúhelyzetben.
5: Én ezt nem állítanám szembe, tehát szerintem egy jó vezetőnek felkészültnek kell lennie, itt egy kicsit akkor mást gondolunk.
4: Jó.
5: Szerintem nem baj, hogyha egy jó vezető fejében sok adat van, de ez önmagában még nem elég. Tehát egy jó vezető tud képes a sokféle információt összegezni, és a következő nagy dolog, a nagy kérdés az, hogy képes-e jól koordinálni az általa vezetett minisztérium tevékenységét. Uh-huh. Tehát ez mondjuk már nem elég az, hogy valakinek sok adat van a fejében, mert fától nem látja az erdőt, ugye van egy ilyen tipikus mondás, tehát az se jó. Tehát azért vezetni is tudni kell, lelkesíteni, motiválni a munkatársakat, és ez ennyiben biztos, hogy igazad van, tehát az, hogy valakinek egy csomó adat van a fejében, még nem garantálja azt, hogy jó vezető is lesz. Viszont ha valakinek kevés adat van a fejében, kevés az ismerete, akkor szinte garantált, hogy rossz vezető lesz. Lásd Lőrinc Viktória. Tehát, hát igen.
4: Szereted ezt a példát.
5: De nem véletlen, nagyon, nagyon bántó most már 100 nap elteltével, hogy Lőrinc Viktória mennyire nem látja át az általa vezetett területet. És itt nem alapvetően az a baj, hogy most éppen nem, esetleg nem tudja, hogy hány körjegyzőség van, volt, hanem igazából az ő általa tett megszólalásaiból én nem látom azt, hogy kellőképpen ismerni az általa vezetett települési önkormányzati rendszernek a meg annyi nyűgét, gondját, baját. Nekem nagyon feltűnő, hogy nagyon kerüli az ezzel kapcsolatos megbeszéléseket. Egyszer volt egy egyeztetése a terület az önkormányzati érdekszövetséggel, én úgy hallottam, hogy semmi érdemi dolog nem hangzott el azon, mert ugye a miniszterasszony annyira nem volt akkor képben. Most figyelve a megszólalásait úgy látom, azóta se került képbe, pedig vannak problémák, hát Budapest megint veri a harangokat, hogy októberre kifogy minden pénzéből, tehát valamit a kormánynak tennie kellene. Most az előkészítő munkát nyilvánvalóan a vidékfejlesztésért és településekért felelős miniszternek, Lőrinc Viktóriának kéne megtennie. Na most ugye, hogyha egy vezetőnek nincs sok minden a fejében, az nagyon nem jó, de ezt valamivel tudja ellensúlyozni, hogy nagyon felkészült államtitkárokat szerez maga köré, akik meg elkezdik segíteni a szegény miniszterasszonyt. Itt se látom azt, hogy úgy nagyon, hogy mondjam, ez a minisztérium összerendeződött volna. Tehát nekem a ennél a minisztériumnál kifejezetten az a belnyomásom eddig az első 100 nap alapján, hogy menekülnek a probléma előtt, hogy majd lesz valahogy, de inkább nem nyúlunk bele. A Vitézi Dávidnál meg azt látom, hogy ő nem menekül a problémák elő, hanem elkezdi módszeresen kezelni azokat. Mondok erre egy példát, éppen friss hír, hogy a Mohácsi-Duna-hídnál sikerült megállapodni egy olyan elszámolásban, ami első ránézésre legalábbis, mintha jobban figyelembe venné a magyar állam érdekét. Aztán ott van azért
4: 59 milliárd forintot szerzett vissza az állam.
5: Igen, azt nyilván majd el fogják költeni, gondolom, a következő munkálatokra, de igen, tehát, hogy Vitézi Dávid elkezdte módszeresen, buldog módjára felülvizsgálni a projekteket, utána menni, nyomást gyakorolni az addigi neres kivitelezőkre.
4: És ha autópálya koncesszióban is úgy tűnik, hogy akkor sikerül rendet tenni, hát, legalábbis történnek
5: az
4: lépések.
5: Az még egy nehezebb falat, de látszik, hogy a Vitézi Dávid igencsak törekszik arra, hogy itt valami megoldás legyen, tehát míg a Lőrinc Viktóriánál én kifejezetten majdhogy nem egy semmittevési politikát látok, különösen...
4: Én tudom, mit érzek? Uniós pénzek érkeztét várják, mert ugye attól tették függővé az ő programjuk sikerét, amely áll az uniós forrás lehívások hatékonyságának javításában, a közigazgatás digitális átállásában, regionális különbségek mérséklésében, hogy lesz erre pénz. És nekem most ez az érzésem, nem megvédeni kívánom őt, mert nincs...
5: Hát ha különös... tudod, véd meg, hát, nekem nem szabad.
4: Figyelj, ha volnának érveim, használnám őket. De azokat most a stúdión kívül hagytam. Nekem az az érzésem, hogy prioritásként nevezte meg Magyar Péter azt, hogy a közlekedésben tegyünk rendet, és aztán utána jöhetnek az önkormányzatok, csak nem, önkormányzatok is olyan problémát fognak jelenteni pár hónapon belül, nem éven, hónapon belül, amit majd tűzoltással kell kezelni, és a tűzoltás az meg súlyos.
5: Engem határozottan zavar
4: a problémákhoz vezethet.
5: Most nyilván az uniós pénzek fontosak lennének a települési önkormányzati rendszerben is. Kétségtelen, hogy Vitézi Dávid abszolút ügyes volt, tehát Vitézi Dávid szerezte meg az uniós pénzek magyarországi felhasználásának a kontrollját, ellenőrzését, koordinálását. De valószínűleg ez azért történt meg, mert Magyar Péter hamar rájött arra, hogy Vitézi Dávidnak még ehhez is van affinitása, ami meg abból adódhat, hogy Vitézi azért nem csak közlekedéssel, a vasúttal foglalkozott az elmúlt 10 évben, hanem például a Budapesti Fejlesztési Központ egyik vezetőjeként lett rálátása az uniós pénzek magyarországi elköltésére, előkészítésére. Valószínűleg volt már miniszterség alatt némi kapcsolata az Európai Unió bizonyos tisztségviselőivel, és Magyar Péter arra jött rá, hogy ő akkor jár jobban miniszterelnökként, hogyha Vitézi Dávidra testálja ezeket a dolgokat. Na most ugye a Lőrinc Viktóriánál, ha nincsenek is jelenleg nagy új uniós pénzek az önkormányzati rendszerben, azért lassan már ki kéne dolgozni 100 nap után, így lett volna valamilyen használható anyagot készíteni. Remélem, hogy valahol a számítógépek valamelyik szerverébe csak van ilyen anyag, hogy hogyan kéne átalakítani a települési önkormányzati rendszert. Kezdjük a fővárossal, maradjon ez a kerületi fővárosi önkormányzati megosztás, vagy alakítsuk át másképpen, mit gondol erről Lőrinc Viktória, én meg nem mondom neked, mert fogalmam sincs, hogy mi van a fejében, szerintem ezzel kapcsolatban semmi.
4: Ja.
5: Ezzel kapcsolatban semmi. Hát figyelj, hát ha nézd meg a posztjait, a parlamenti beszédeit, hát tiszta döbbenet volt a vármegyei elnevezés eltörléséről szóló parlamenti vitában, hogy amikor azért egy kicsit a önkormányzati politika tágabb összefüggéseiről is szó került, akkor a miniszterasszony annyit tudott mondani, hogy előző 16 év meg loptak, meg stb. Tehát felmondta azt a tiszás propaganda egyen szöveget.
4: Amit Magyar Pétertől nap mint nap hallhat.
5: Igen, jó, de hát most ez miniszteri tevékenység. Tehát a Vitézi Dávidtól sokkal többet lehet emellett hallani, okay. Tehát rengeteg konkrét, rengeteg, igazából a miniszternek hova tovább már arra kell figyelni, hogy a tisztelt hallgatósága még tudja őt követni, tehát nála van egy ilyen
4: ez már jóval a fölött van, ami követhető. Na, én hibám volt, hogy belementünk részletekbe, első pontnál tartunk.
5: Tehát nem véletlenül mondtam, hogy de nem baj, hogy elkalandoztunk egyébként, mert így lehetőség van arra, hogy a kormány leggyengébb láncszeméről, ugyanakkor egy fontos szakpolitikai területről, a települési önkormányzatok helyzetéről beszéljünk, és én éppen hogy csak kapargattam a felszínt, mert ugye meg kéne nézni például a megyei önkormányzatok helyzetét, nem kéne felszámolni a megyei önkormányzatokat, és mondjuk a hatásköreit szétpakolni a települési önkormányzatok, vagy a megyei jogú városok között. Mit akar csinálni az új kormány a megyei jogú városok státuszával? Fenn akarja tartani, vagy azok hatáskörét megint szétpakolni? Hát azt gondolom, hogy már is felvetettem egy-két olyan témát, amelyekkel főleg egy kétharmados többséggel rendelkező kormánynak illene érdemben foglalkozni, és az az igazság, hogy ennek az előkészítésének a feladata Lőrinc Viktória miniszterasszonynak lenne, csak ezzel kapcsolatban nem hallunk tőlem semmit, de hát ha most ezen műsor hatására össze fogja szedni magát.
4: Biztosan meg fogja nézni sokszor ezt a műsor.
5: A második pont, hogy mi a jó, amit ez a kormány csinált. Hát én azt gondolom, hogy azt mindenképpen jónak tartom, hogy az üzleti bizalom jelentősen növekedett a választás, illetve a kormányváltás óta. Én azt látom...
4: De az az ő érdemük?
5: Én azt hiszem, igen. Jól látható, hogy különösen a külföldi befektetők egy része elvesztette, illetve egyszerűen elege lett már Orbánékból. Nagyon gyenge lett a forint. Most kicsit gyengülőben van egyébként a forint, de a választások napjához képest még mindig erősebb. Ennek persze azért van mellékhatása is az exportáló cégek számára, ezt azért lássuk be, de az erős forint az államadósság finanszírozása szempontjából mindenképpen előny, mert onnantól kezdve az...
4: Itt is azért közben szólám azt, hogy egyébként ez az államadósság, akár Pogácsa Zoltán gondolatait is ide citálva, kicsit túl misztifikált Magyarországon. Tehát mi azért a középmezőnyben vagyunk régiósan ezzel a 75-76%-os államadósággal, de mondok néhány államot, a Franciaországnál 100% fölött van, Olaszország, Belgium, Spanyolország, ők mind 100%
5: igen,
4: de
5: nem feletti. Csak ezt a számot kell nézni, hanem azt is, hogy az államadósság utáni kamatszolgálat hogyan alakul, mik a államadósság utáni hozamok, és azok hála Istennek csökkentek, amióta Magyar Péter a miniszterelnök. Egyébként ebben eleve reménykedett is a Tisza párt, mielőtt hatalomra került volna, és hogyha ez a tendencia folytatódna tovább, akkor itt azért sok 100 milliárd forintot meg lehetne majd takarítani, ami viszont a költségvetés mozgásterét növelné, és valóban akkor így valóban volna pénz a tűzifa áfájának a csökkentésére, a vényköteles gyógyszerek áfájának a csökkentésére. Tehát ugye ez az államadósság meg a utána fizetendő kamat osztalék az nem kizárólag ilyen elméleti dolog, hanem a minket figyelő hallgatók, nézők számára sem teljesen mindegy, mert minél kisebb az államadósság után fizetendő teher, annál jobb. Egyébként persze, hát én nem vitatkozom közgazdasági kérdésekben Pogácsa Zoltánnal, mert nem vagyok közgazdás, csak annyit én is látok, és őt akarom megerősíteni, hogy önmagában nem az adósság aránya a legnagyobb probléma, olyannyira nem, hogy vannak olyan országok a világon, amelyeknek magasabb az államadósság arányuk, de arányaiban kisebb államadósság kamatot, illetve osztalékot kellett fizetni, mint az Orbán kormány utolsó egy-két évében. Tehát ugye az sem mindegy, hogy a bizalom milyen az adott gazdaság iránt, és itt azért kezdtek egyre inkább problémák feltornyosulni az Orbán kormánnyal szemben. Ugye itt az üzleti bizalom az betudható a külpolitikai váltásnak is, és erre is hadd hívjam fel a figyelmet a 100 nap alatt. Főleg az első egy hónap volt aktív. Mm. Érdekes módon azóta lepütyhett, vagy kisebb lett a lendület.
4: Tehát hát ezek piacnak szóló gesztusok voltak nyilván.
5: És meg az uniós pénzek megszerzése is érdekében. Tehát ugye a lengyel látogatás, osztrák látogatás, tényleg látványosan Európai Unió barátabb lett a Magyarország külpolitikája, de itt is várnék további kezdeményezéseket és ötleteket, hogy ezt hogyan lehetne tovább fejleszteni. Nagyon-nagyon hiányolom, hogy egyelőre semmilyen elképzelést nem látok, hogy mit kezd az ország az Amerikai Egyesült Államokkal, tehát hogy nem nagyon hallani róla semmit, pedig hát akárki is irányítja az USA-t, most éppen Donald Trump, de Magyarország számára fontosak az amerikai kapcsolatok. Nem nagyon hallok semmit Orbán Anita külügyminiszter részéről, hogy mit akarunk a latin-amerikai országokkal, Afrikával, Ausztráliával, Japánnal, Dél-Kelet-Ázsiával. Tehát az a baj, szóval nyilván 100 nap alatt sok mindent lehet csinálni, sok mindent nem lehet csinálni. Én csak most már azt szeretném, hogy a következő 100 napban legalább én szeretnék most már valami érdemi diplomáciai mozgásokat is látni. Tehát rendben van, hogy az Európai Unióval szemben barátibb a kapcsolat, de ugyanakkor Magyarország, és ebben az előző kormánynak igaza volt, egy erőteljesen külpiacokra érzékeny ország, tehát itt szeretném látni, hogy most a új Magyar Péter vezette kormány ugyanazt kívánja folytatni ezen a téren, mint az előző, vagy esetleg más hangsúlyokat is akar a dél-amerikai vagy közép-amerikai országokkal, vagy akár a Dél-Kelet-Ázsiával. Nem véletlenül mondom Dél-Kelet-Ázsiát, Kína, Vietnám, Dél-Korea, Ausztrália, ezek Japán, az mondjuk már nem annyira Dél-Kelet-Ázsia, de hát ezek nagyon komoly piacok. Ezek nagyon fontos országok. Tehát látni szeretném azt, hogy mit akarunk.
4: De nem a kormány védelmében, és értem, hogy neked politikai elemzőként olyan területekre is vetül figyelmed, ami egyébként az átlag mainstream választópolgár különösebben nem érinti, de itt azért vedd figyelembe azt, hogy itt az első 100 nap az miről szólt, láttuk a fókuszpontokat, például új alkotmányozás, talán azzal nem számoltak, hogy itt egy válságot kell kezelni, ami legalább ebből a 100-ból egy 20 napot elvitt, de az Abszolút Filmszínháznak az egyik fontos kommunikációs láthatóan terve az az, hogy fontos témákat azért nem pakol egymás mellé. Tehát az, hogy mondjuk Dél-Kelet-Ázsiával nem foglalkoztak, szerintem el fog majd annak jönni az ideje, amikor odafordulnak, arra fordulnak, amikor azzal lehet tematizálni, hogy ez miért lesz jó a magyar választópolgárnak, de akkor, amikor ez csak egy mínuszos hír lehet mondjuk az alkotmányozási idézőjelbe vett válság közepette, vagy éppen a köztársasági elnöki pozíció megerősítése, meggyengülése esetében, és a paksi eseteknél, akkor nem fognak ez. Pont ezért, mert nem eladható. Tehát nekik azt kell, hogy ha valamit csinálnak, akkor a szalagcím legyen.
5: Jó, csak ne kizárólag ez alapján kormányozzanak. Nekem lenne egy ilyen kérésem vagy javaslatom.
4: Menjünk a negatívumokhoz, egy nagyon rövid szünet után mit szólsz?

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kalandozó magyarok, elkalandozó magyarok voltunk az első részben, de azért mégis valamennyire tartottuk a tematikánkat, hogy ezt a 100 napot feldolgozzuk, de annyi érdekes hírünk van még. Én például beszélnek arról is, hogy Schmidt Mária és Rogán Antal társaságban mit csinált Orbán Viktor. Ott Horvátországban jó, egy kis bulvára is vágyom, de folytassuk akkor, jöjjenek a negatívumok, akkor kettőt kértem tőled az elmúlt 100 nap fényében.
2: Hát tulajdonképpen ezekről már elkezdtem beszélni, tehát számomra a legnagyobb negatívum az, hogy nem nagyon látom, vagy alig látom, hogy a hosszabb távú kérdésekkel igazán nem pusztán a népszerűséget figyelembe véve elkezdene dolgozni a kormány. Mondom konkrétabban akkor. Nyugdíjkérdés. Mit akar csinálni az ország új vezetése azzal, hogy csökken a gyereklétszám, a nyugdíjasok aránya megnövekszik a népességen belül. Ez nem kizárólag magyar probléma, tehát szeretnék igazságos lenni, sőt, még azt sem mondom, hogy ez egy most keletkezett probléma, ez egy nagyon egyre régibb, egyre nehezebb dolog. Minden, ha már említettem Dél-Koreát, az például kifejezetten egy szélsőségesen negatív példa, ott tényleg nagyon kevés gyerek születik, és előregszik a társadalom. Japán is hasonló problémákkal küzdik, de Magyarországon is oda kell figyelni erre az új vezetésnek, és mondjuk ez nem a... Tehát én azt látom, hogy az abszolút filmszínháznak azért van egy olyan hátránya, hogy olyan benyomást kelt számomra az ország vezetőségéről, főleg Magyar Péter, hogy őt alapvetően az érdekli, hogy az eseményekből hogyan tud olyan történetet kihámozni, amelyben a saját kedveltségét tudja megtartani és növelni, és emellett a saját szereplési vágyát is ki tudja élni. Az a baj, hogyha ebben nagyon belelovalja magát a miniszterelnök, akkor az a veszély fenyeget, hogy nem mer majd meglépni olyan lépéseket, amelyek érdekében állnának az országnak, de rövid távon népszerűség csökkentőek. Tehát nem tartanám jónak, hogyha az ország vezetője, a miniszterelnök olyan politikai pályára állna át.
1: Mint Orbán Viktor.
2: Mint akár Orbán Viktor, igen, csak ő nem tolta túl ennyire ő ugye nem szerette annyira a közösségi médiát, az az igazság, látszott.
1: Vagy későn szerették meg vele.
2: Nem szerette meg igazából, tehát most a tusványos óta heteken át nem posztolt a volt miniszterelnök. Tehát amikor
1: de most egy bukott miniszterelnök.
2: Hát most annak számít, igen.
1: Itt most a kampányidőszakot nézzük, azért ráfordultak ők is arra, hogy naponta jelentkezett TikTok videókkal.
2: Csak hogy ő még mindig a Fidesz elnöke maradt. Tehát arról meg nem volt hajlandó lemondani. Tehát ha ő a Fidesz elnök, akkor viszont neki kéne gatyába rázni a pártját. Bár elég fura, hogy nem mondott le. Jelzem egyébként, hogy ennél jóval kisebb vereségért is már lemondtak pártelnökök, például Helmut Kohl 1998-ban. Tehát ott azért nem az volt, hogy...
1: De ez Magyarország. Azért én nem szeretem ezt az érvelést.
2: Mert... De nem kétharmados Attila, többséget kapott 98-ban.
1: Hetente hallgattuk, hogy ilyen botrányért már lemondott volna a miniszter itt, meg ott, meg amott. Szerintem lassan törődjünk bele abba, hogy mi magyarok mások vagyunk.
2: Szerintem meg ne törődjünk bele, mert így nem tud működni az ország megfelelően. Tehát hogyha ilyen súlyos hibák, hát most gondolj bele, Tamás, hát van egy foci edző, egy patinás csapat élén mondjuk, és éveken át nem ér eredményeket. Gondolod, hogy azok az üzletemberek...
1: Hát 4 évvel ezelőtt megnyerte a világbajnokságot.
2: Na jó, de előbb-utóbb el fogják küldeni, tehát hogyha...
1: És most is döntőben.
2: Tehát hogyha itt van, mondjuk eltelik 1 év érdemi eredmény nélkül, azt mondják a befektetők, jó, hát van ilyen, 2 év érdemi eredmény nélkül. De hogyha 3-4 év eltelik, vagy esetleg súlyos bukás történik a focipályán, akkor el fogják csapni az egykor jó edzőt.
1: De kicsoda? Hát tudod, ki tudja kirúgni? Az elnök. És ki az elnök ennek a klubnak?
2: Hát most ugye a Fidesz...
1: Meg a tulajdonosa, a meg Fidesz, a igen, szertár, hát meg mindenese.
2: A Fideszt ugye úgy alakította Orbán Viktor ki, ebből a szemben nagyon ügyes volt, hogy ne tudjanak olyan erők többségbe kerülni, amelyek vele ellentétesek. Tehát én ezt természetesen látom, meg értem. Na de hát azért egy teljesítmény alapú társadalomban, főleg olyan területeken, amelyben sok pénz, sok pozíció, a hatalomat ért, ott azért az szokott lenni, hogyha az edző, a csapatkapitány, vagy a pártelnök, maradva a politikánál, ha a pártelnök súlyos kudarcot szenved, hát akkor lecserélik. Na most azért nem minden nap szokott, mert nézd, hogyha a Fidesz éppen hogy csak kikapott volna, tehát mit tudom én, 199 mandátumból szerzett volna a Fidesz 90 mandátumot. Magyar Péter menny mondjuk 103-at, tehát hogy éppen hogy csak megvan a feles többsége, de a Fidesz egy erős ellenzéki párt, akkor azért meggondolandó lett volna, hogy Orbán Viktor tényleg távozzon. De egy ilyen súlyos vereség után, most nekem elemzőként nem dolgom, hogy bárkit lemondásra szólítsak föl, én nem vagyok politikai aktivista, csak jelzem, hogy a Fidesz nem igazán teljesítményelven működik szemmel láthatóan, ami a párt vezetőségét illeti.
1: Nem csak ott. Na jó.
2: Mindig. Hát nem, na most itt van, de jó, hogy ezt beszóltad, nem csak ott. Tehát olyan Magyarországot kéne ennek a kormánynak kialakítani a társadalommal együtt természetesen, amelyik jobban elvisz minket a teljesítmény irányába. Kezdve attól, hogy a pozíciókat alapvetően azok kapják meg, akik értenek is hozzá, és nem valakinek a valakiei, csókosai, barátai, haverjai, mert ugye ez volt az elmúlt 16 éven, meg azt a megelőző évtizedekben is sokszor, meg a 19. században, hanem akkor menjünk el egy olyan irányba, hogy egyre több olyan szakember lesz, olyan vezető pozícióban, aki ért hozzá, de ez viszont az kell, és ez megint egy rossz dolog, hogy meg kell fizetni a jó szakembereket. Tehát az a döntés, ami a, és itt jön be az abszolút filmszínház hátránya. Az abszolút filmszínházban, ahol a nézők vágyait igyekszenek kielégíteni, tehát, hogy mocskos politikusok, vezetők ne keressenek sokat, kevesen, csak minél kevesebbet. Ez persze a filmszínház kielégíti a közönségét. Jaj, de jó, csökkentik az államtitkárok, országgyűlési képviselők, vezetők fizetését. Csak kérdezem én, egy olyan vezető beosztású bankár vagy vállalatvezető, miért menne el mondjuk államtitkári főosztály vezetői tisztségbe, ha még annak a juttatását még külön lecsökkenti Magyar Péter? Azt mondja, hogy köszönöm szépen, maradok a helyemen, és az állam, én attól tartok, elveszi annak a lehetőségét, hogy igazán jó szakemberek sorát megszerezze magának.
1: Ez a hadvitatkozzak már, tehát mind a ketten azt gondolom, hogy a meritokráciában akarunk élni, de nem éppen arról szólt a NER, hogy az egyes pozíciókba pont olyan emberek kerültek, akik látványosan nem a képességük által kerültek oda. Most csak a médiára gondolok például, tehát azok az influencerek, akik terjesztették a Fidesz központi kommunikációs paneljeit, azoknál nyilván tudtak volna alkalmasabbat is találni. Itt a probléma az volt, hogy ők nagyon durván jól meg voltak fizetve. Tehát nem az, hogy csókos és kevés pénz, hanem csókos és a világpénze.
2: Ezek az influencer 2001-2002-ben még jól teljesítettek, tehát hadd védjen meg őket.
1: Na. Ezt mire alapozod?
2: 21-22.
1: 21-22?
2: Hát amikor Márki-Zaj Pétert megverték, ez azért kellett.
1: De ők, bocsánat, jól teljesítettek azzal, hogy rájuk öntöttek több 100 millió forintos hirdetési pénzt is, ha akart az ember, ha nem, akkor is milliós megtekintései voltak ezeknek a videóknak.
2: Na jó, de hát ez azért kellett meggyőző tartalom, tehát azért voltak hatásos videók.
1: Okay.
2: Hát, Mini Feri kampány. Az egy... Most,
1: Attila, nem derül ki egy tartalomnak a sikeressége azáltal, hogy 3-4-500 millió forintot annyi pénzt beleöntenek egy hónap alatt ezekbe a kampányokba, például a Miniferi kampányba, vagy a Soros kampányba, mint mondjuk Németországban egy év alatt költenek el a pártok olyan
2: YouTube. Hát abban egyetértünk, hogy a Fidesz súlyosan érintette, hogy bejött a Metának a politikai hirdetéseknek a korlátozása.
1: De addigra már elvégezték a munkát.
2: De csak azt mondom, hogy a Miniferi kampány például az hatásos volt. Tehát én nem, de itt most azért megyünk el más irányba, mert én az előbb arról beszéltem, hogy az állami igazgatás vezető posztjaiba.
1: Igen, messzire mentünk, menjünk vissza akkor a gondolatodhoz.
2: Amiről te elkezdted, az is egy érdekes dolog egyébként, de én igazából arra gondolok, hogy amiről te elkezdted, az is egy érdekes dolog

0: ezeket meg kéne tanítani a magyar választópolgárokkal. Ehhez képest, és én ezt kifogásolom, Magyar Péter arra nevel minket, hogy elégedjenek meg ezek a vezetők a piacinál jóval alacsonyabb fizetéssel. Csak kérdezem én, akkor hogyan lehet elérni azt, hogy a magánszektorból jól kereső emberek a fizetésükhöz képest jelentősen kevesebbért menjenek az állami szektorba, ráadásul úgy, hogy aki államtitkár lesz, az tulajdonképpen politikussá válni, onnantól kezdve kiventéve mindenfajta megalapozott vagy megalapozatlan támadást.
1: Hát vége a karrierjének, bármit is csinál.
0: Igen, szóval az a baj, hogy Magyar Péter itt téved. Tehát ő abban téved, hogy nincs igaza akkor, amikor azt mondja, hogy jóval kevesebb fizetés is jó lesz nekik, mert amíg ők a magánszektorban mondjuk egy bank, nem tudom, egy bankfió vezető, vagy esetleg vezetőhelyettes voltak, ők nincsenek úgy a nyilvánosság keresztüzében, mint a politikai életben, és nem elég, hogy még esetleg a kamerák előtt, vagy a parlamentben támadni fogják őket, de még jóval kevesebbet is keresnek. Hát kérdezem, ki az az őrült, aki ezt vállalni fogja, és akkor Magyarország megfosztja magát egy kazal tehetséges vezetőnek az alkalmazásától. Én ettől erőteljesen tartok, és bizony azért nem véletlenül soroltam az első részben több olyan hosszabb távú problémát, települési önkormányzatok, nyugdíjkérdés, ugye a nyugdíjkérdés az jelentős pénzügyi dolog is, tehát költségvetési dolog, ide nem ártanának költségvetési emberek, akik értenek a pénzcsináláshoz, annak érdekében, hogy minél több pénze legyen az országnak a nyugdíjak kifizetésére, minél nagyobb legyen a költségvetési mozgástér. Tehát nagyon nem értek ez azzal egyet, amikor a magyar néplélek vélt vagy valós igényének, az abszolút filmszínháznak a igényeinek a kielégítése érdekében az ország vezetője úgy tesz, mintha megúszható lenne a jó szakembereknek a nagyon jó megfizetése, nem úszható meg, és mondok még valamit, ami hát közhely, de megemlítem, ugye minél kisebbre tesszük mondjuk a vezetők, alvezetők fizetését, megnöveljük a korrupciós kockázatot. Most nem állítom azt, hogy aki keveset keres, az óhatatlanul korrupt lesz, tehát ennél nyilván bonyolultabb a dolog, de fölöslegesen betesz a rendszerbe az ország vezetője egy ilyen kockázatot. Na hát látod, itt jönnek be azok a dolgok, amikor azzal kezdtem azt a műsort, hogy bizony érződik, hogy kormányzati munkában járatlan, tapasztalatlan emberek tömege lepte el a minisztériumok vezetését, és például bennem már kezd megkérdőjeleződni az is, hogy Lannert Judit például, hogy említsek még egy problémás területet, mennyiben látja át mennyire érzékeli az, hogy mit jelent egy ilyen nagy minisztériumnak a vezetése. Olyan sok dolgot eddig ő sem tett, beterjesztett ugye törvényjavaslatot, annak az egyes rendelkezéseivel a szakszervezetek már is elégedetlenek. Szóval én azt gondolom, hogy vagy amit külön nem értek. Hogy fordulhat elő, hogy az új kormány megalakulása után a minisztériumoknak nem az volt az egyik első legfontosabb dolguk, hogy legyen szervezeti és működési szabályzatuk. Ugye a szervezeti és működési szabályzatok határozzák meg, hogy melyik főosztálynak, főosztályvezetőnek, államtitkárnak mire van aláírási jogosultsága. Hát ha ezt nem tisztázzák, akkor mi alapján dolgoznak a minisztériumok, könyörgöm, és képzeljék el a tisztelt hallgatók, nézzük, elteltek hetek, eltelt másfél-két hónap, és a legtöbb minisztériumnak nem lett új szervezeti és működési szabályzata. Vitézi Dávid minisztériumának jelzem lett. Tehát itt jön be, hogy nem véletlen, hogy Vitézi államtitkár volt, tehát ő felfogta, hogy ezt meg kell csinálni, tehát nincs mese. Vagy azt sem értem például, hogy fordulhat elő, hogy a Magyar Péter vezette kormány elfelejtett gondoskodni egy foglalkoztatás politikáért, munkaügyekért felelős államtitkárnak a kinevezésén.

0: kíséről nem gondoskodott, tehát hogy elteltek hetek, eltelt egy hónap, két hónap, nincs, nem volt foglalkoztatás politikáért, munkaügyét felelős államtitkár. Ki fogja összehívni a VKF-et? Mikor lesz már a VKF-nek, tehát a versenyszféra állandó fórumának, ahol a szakszervezetek képviselője, a munkaadók képviselői és a kormány képviselői összeülnek? Minden rendben van a munka világában, nem kell foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Mi a túrót csinál az ezért felelős minisztérium, a Kátai Német Vilmos?
1: Kompányban sem, értem.
0: Az a baj, hogyha belemegyünk a mélyébe, és ritkán van erre lehetőségem egyébként nyilvánosság előtt beszélni, mert ugye 5-15 perces műsorok erre ritkán alkalmasak.
1: És a műsorvezető közbevág, én is próbálkozom itt.
0: Parancsolják.
1: Nem. Csak ugye két pozitív, két negatív, a negatív esetében már elvesztettem a fonalat, hogy ez hol ért véget, hol kezdődik, mert sok kritikát megfogalmazta, csak nincs már olyannyira sok időnk, és jó, hogy ezekbe belementél, mert ezek tényleg nem nagyon hangoznak el máshol. Szóval akkor erről az alkotmányozásról beszéljünk egy kicsit, mert hogy az alkotmánybíróság akkor nagyon-nagyon egyszerűen és abszolút politikának megfelelően leegyszerűsítve ezt a történetet, annyit tudok mondani, hogy Magyar Péteréknek adott igazat, és ezzel egy nagy politikai sikert aratott Magyar Péter, hogy nem torpedózták meg ezt a Súlyog Tamással kapcsolatos alkotmánymódosítást, és minden maradhat a régiben.
0: Pontosabban minden maradhat az újban.
1: Az újban, igen. Ami már a régi. Na jó, mindegy, értjük. Mit gondolsz röviden erről? Te számítottál-e arra, hogy ilyen döntést hoznak, vagy gondoltál esetleg arra, hogy ebbe belemernek állni? Most már lehetsz őszinte így utóbb, hogy te mire tippeltél?
0: Talán magyarázzunk meg akkor azoknak, a tisztelt hallgatóknak, a nézőknek, akik nem mindig az alaptörvény rendelkezéseivel fekszenek és kelnek fel, hogy miről van szó. Ugye a Magyar Péter vezette kormánytöbbség valóban több alaptörvénymódosítást hagyott jóvá. Többek között ezzel az alaptörvény módosításával korlátozták a képviselői mandátumot 12 évre. Távolították el Súlyog Tamás köztársasági elnököt a hivatalából, 70 évben korlátozták az alkotmánybírák felső, így van, ennek következtében négynek automatikusan megszűnt a mandátuma, és távozott, illetve távoznia kell majd. Tehát több jelentős változtatást hajtott végre az új Tiszaféle kormánytöbbség, és a tét az volt most, az alkotmánybíróság döntésekor, hogy a Fidesz indítványainak megfelelően ezeket a változtatásokat, amelyeket az előbb felsoroltam, visszacsinálják. Tehát, hogy az alkotmánybíróság azt mondja, hogy a Tisza többség ezen alaptörvény módosításai, amelyekkel például Súlyog Tamást eltávolították egy mondattal, azok valójában annyira hiába módosították az alaptörvényt, valójában alkotmányellenesek, illetve alaptörvényellenesek. Most erről kellett az alkotmánybíróságnak döntést hoznia. Az alkotmánybíróság a Fidesz indítványait visszautasította, mert volt szerencsém olvasni tegnap ezt a döntést. A lényeg az, hogy az alkotmánybíróság azt mondta, hogy az alaptörvény módosítását nincs joga neki felülbírálnia, csak abban az esetben, hogyha az alaptörvényben előírt eljárási szabályokat a törvényalkotó megszegi. Mivel viszont még a Fidesz indítványa sem állította, írja az alkotmánybíróság, hogy ezeket az eljárási szabályokat megsértette volna a Tisza kormánytöbbség, ezért nem volt más lehetősége az alkotmánybíróságnak, mint a Fidesz indítványainak a visszautasítása, és a Fidesz a saját csapdájába esett, mert 2013-ban éppen az akkori Fidesz többség módosította úgy az alaptörvényt, hogy az alaptörvény módosítás ellen csak akkor lehet felszólalni jogi úton, tehát az alkotmánybíróság csak abban az esetben semmisíthet meg alaptörvénymódosítást, hogyha az eljárási szabályok súlyosan sérültek. Tehát a Fidesz többség akkoriban kizárta azt, hogy az alaptörvény módosítás tartalmi okból felül lehessen bírálni. Az Alkotmánybíróság hétfőn közzétett döntésekben erre hivatkozott, hogy kérem tisztelettel, van egy 2013-as alaptörvény módosítás, amely kizárja az alaptörvény módosítás tartalmi felülvizsgálatát. Jelzem, egyébként nem mindegyik alkotmánybíró értett egyet ezzel az értelmezéssel, de és akkor ez a válaszom az eredeti kérdésedre, én ezt a döntést vártam. Azért ezt a döntést vártam, mert egész egyszerűen éppen a Fidesz egykori kétharmados többsége volt az, amelyik a minimálista szorította az Alkotmánybíróságnak a mozgásterét az alaptörvény módosítással kapcsolatban. Ha az Alkotmánybíróság többsége nem így döntött volna, az egyértelműen a Fidesz javára szóló politikai döntés lett volna. Így viszont miután alapvetően szakmai alapon járt el az Alkotmánybíróság, én eleve azt is vártam, hogy nem fogják a Fidesz indítványait jóváhagyni, amelyek egyébként kifejezetten tartalmi kritikák voltak, amik mondjuk a 13-as alaptörvény módosítás előtt akár még ülhettek is volna, de a Fidesz belesétált a saját csapdájába, az akkori Fidesz többség erőteljesen korlátozta az Alkotmánybíróság hatáskörét, és a mostani Alkotmánybíróság azt mondta, hogy nem tudok mit csinálni.
1: Oké, nyaralással folytassuk akkor, nem a miénkkel, Orbán Viktoréval, Rogán Antallal és Schmidt Máriával együtt látták őt. 444 egyik olvasója fotózta le, beküldte a fotót, és azonnal elkezdődött az okoskodás, agyalás, hogy akkor ez most pontosan mit jelenthet. És tudjuk, hogy azért egy elég jelentős gazdasági hátország van még talán Orbán Viktor mögött, vagy legalábbis vannak kapcsolatai, akár a Trombita fesztiválos szerbiai nyaralásra gondolunk. És most ugye a Forágyit szorongatják, akkor ezzel kapcsolatban is lehetett hallani, hogy akkor itt már ilyen pénzkimenekítést kezdeményeztek a háttérben, de erre vonatkozóan nincs bizonyíték. Mindegy, forrong a komment fal, és nem tudják hova tenni akkor, hogy most a régi emberekkel igyekszik Orbán Viktor visszaépíteni magát, vagy ez ennyire egyszerű csupán, hogy még mindig pihen. És aztán majd szeptemberben visszaugrik a melóba. De számomra mindenképpen furcsa az, hogy ugyan úgy tűnik, hogy a frakciót a szépen lassan frissítik, és megjelennek új arcok, Palóc André, Hortai Olivér, de Szűcs Gábort is lehet említeni, akik fiatalos lendületükkel, lehet, hogy szakpolitikai kérdésekben tudnak olyan észrevételekkel élni, amivel meg tudják szorongatni majd a Tiszás képviselőket, na de a fő döntéshozóknál lesz-e bármilyen kádercsele? Ott sem.
0: Hát én úgy látom, hogy a Fidesznél hát pont ez az egyik probléma, hogy a pártelnök nem hajlandó távozni a tisztségéből, legalábbis egyelőre nem, miközben azzal, hogy ő elmegy nyaralni ilyen hosszú időre, miközben állítólag diktatúra épül Magyarországon, hát ezt halljuk a Fidesztől, épül a diktatúra, önkény uralom van, ehhez képest a Fidesz elnöke éli a világát, és mosolyogva felhörpinti a pálinkát Szerbiában, aztán elmegy Horvátországban.
1: De a fideszesek pont erre mondják azt, hogy igen, Amerikában ott volt egy világbajnoki mérkőzésen, akkor, amikor, de közben pedig olyan találkozói vannak, olyan háttéralkulói.
0: Hát, tehát amit a Fidesz kifogásol egyébként joggal Kelemen államtitkár asszonnyal kapcsolatban, hogy kimegy Ausztriába tárgyalni, nincs fénykép a tárgyaláson, semmi nincs. Hát ugyanezt tudom mondani Orbán Viktor amerikai állítólagos tárgyalásaival kapcsolatban. Semmi nincs róla. Legalábbis ami a nyilvánosság előtt látható.
1: Amiről van fotónk, azt meg akarja mutatni Orbán Viktor, és szerintem ez az egyik nagy félreértése a közvéleménynek, vagy a közvélekedésnek. Tehát amikor a Trombita Fesztiválon látjuk gazdasági szereplők, gazdag szereplők társaságában Orbán Viktor.
0: Hát például Világi Oszkárral, igen.
1: Azt meg akarta mutatni Orbán Viktor.
0: Okay,
1: szerintem, hogy megnyugtassa a saját táborát.
0: De nekem meg inkább az a benyomásom, hogy Orbán Viktor cserbe hagyja a saját táborát. Tehát mert mondom, ha komolyan veszem a Fidesz állítását, akkor diktatúra építés közepette, hogy fordulhat elő, hogy a pártelnök először kimegy Amerikába, élvezi a foci meccset, utána elmegy Szerbiába jókat hörpinteni a pálinkából, aztán utána elmegy Horvátországba Schmidt Máriához. Szóval hogy van ez? Tehát hogyha diktatúra van, akkor akkor a diktatúra ellen vált vetve kéne küzdeni.
1: Az utcán.
0: Utcán is, ugye? Parlamentben is, és a pártelnöknek kéne ezt a heroikus küzdelmet koordinálni a csúnya tiszás diktatúrával szemben, de ez képest a pártelnök éli a világát külföldön. Szóval az a baj, hogy nagyon ütik egymást ezek a dolgok. Tehát, hogyha tényleg diktatúra van, hát akkor a pártelnöknek kutya kötelessége lenne ott a helyszínen lelket vernie a csapatába. Ez képest, lehet, hogy Orbán Viktor nem ezt akarja üzenni, de valójában mégis ezt teszi. Ez képest Orbán Viktor azt mondja, azt üzeni, hogy engem most már nem annyira izgat a Fidesz nevű dolog. Tehát lehet, hogy valójában nem ez van a fejében, de úgy látszik, senki nem mer szólni neki, hogy tulajdonképpen ezt mutatját. Hogyha tényleg nagy baj van, akkor életszerű az, hogy egy pártvezető kimegy szépen nyaralni Horvátországban, meg előtte Szerbiában, meg Amerikában, mit se törődve a hazai viszonyokban meccset néz. Hogy van ez? Annyira fura. Tehát, és ugye Magyar Péter, hát van olyan ügyes, vagy gátlástalan kinek, hogy, de szerintem itt meg tudom őt érteni, lecsapja a magas labdát, és hivatkozik arra, hogy lám, Orbán Viktor sincs a nagy bajban Magyarországon. Hát ez a másik. Magyarország valóban komoly válsággal kellett, hogy szembenézzen július végén, és az a baj, hogy ennek a válságnak a következményei nem fognak elmúlni attól, hogyha lesz majd egy kevés eső, mert az alacsony talajvíz, a Duna alacsony vízállása még egy jó ideig, meg a szárazság következményei, félek, hogy még egy jó ideig velünk fognak maradni. De most van valóban egy nagy akut helyzet, vagy volt, és Orbán Viktor nincs Magyarországon. Sőt, heteken át meg se szólal. Nincs mondani valója, amikor az ország bajban van egykori miniszterelnök létére. Nagyon fura. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy így a Fidesz nem fog tudni szavazókat érdemben visszaszerezni. Persze lehet 25-30%-a, de jelenleg a Tiszának még mindig van 60% körüli támogatottsága, illetve talán még egy kicsit több. Jól látható, hogy nagyon magasak. Tehát ma, hogyha ma tartanák az országgyűlési választást, könnyen előfordulhatna, hogy a Fidesznek egyetlen egy egyéni választókerületi képviselői helye sem lenne. Tehát, hogy nem 51-52 lenne, hanem lehet, hogy csak 35-30. Tehát a Fidesz simán kikapna a Tiszától úgy, hogy most már a 100 nap után azért láttuk az új Tisza kormány tevékenységét, amelyben vannak jó dolgok, vannak rossz dolgok, látszik az, hogy nem voltak még kormányon, tehát lehetne itt kritizálni, de jelenleg a választók hangulata olyan, hogy még inkább, sokkal inkább ezt a időnként csetlő botló társaságot választanák hatalmas többséggel, mint a 16 év kormányzásában eléggé megfáradt Orbán Viktor vezette Fideszt. Ez a helyzet.
1: Ez volt az Abszolút Politika. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad. Szépen keretbe foglaltad, amivel indítottunk, azzal zártuk. Viszontlátásra jövő héten már várhatóan Kavra Gáborral. Viszontlátásra.
2: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem, és mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Bemelegítés? Pipa. Kényelmes cipő? Pipa. Kedvenc márkák listája? Pipa. Készen állunk a Late Night Shoppingra. Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
2: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten az 1-es villamos helyett a Lehel utca Róbert Károly körút és Zuglóvasút állomás között pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között ma 22 óráig, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Szintén ma 22 óráig lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában kedden 4 óra 30-ig, illetve vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában a Dózsa-György tér és az Attila út között. A BKK járatok ma a szombati, vasárnap pedig a vasárnapi menetrend szerint indulnak. Kovács Botond, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

0: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu.
1: Gyere haz, hogy nekem mondd, hogy a barátom vagy, amit

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Mondtam már. Nem
2: érdekel. Dehogy nem.
1: Nem érdekel.
3: Nem, térre nem gyula. Aha.

lenni? Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: hazamenni. Műsorajánló.
1: Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
2: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont a Spirit FM-en. Generációváltás lesz a témánk, de egy kis savval, borssal, hiszen a generációváltásról már beszélgettünk egy májusi adásban, viszont visszatérünk, visszahívtam a vendégemet is, méghozzá dr. Petró Csillát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét, akivel arról beszélgettünk, hogy mi van akkor, hogyha a következő generáció nő. Ugye a generációváltásról megállapítottuk múltkor, hogy egy nagyon kemény kérdés, talán az egyik legérzékenyebb pont egy vállalkozás életében. Sokszor szól arról, hogy kiveszi át a vezetést, de azért emögött rengeteg minden van. Bizalom, hatáskörök, jogkörök átadása. De hát nyilván ezt az egészet fel kell építeni, és talán bonyolódik is a helyzet, hogyha az utód egyébként nem fiú, hanem hölgy. Csilla, köszöntelek is itt az Álláspontban.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Köszönöm, hogy visszajöttél, hiszen megnyitottuk ezt a szelencét már a legutóbbi adásban is, és kíváncsian hallgatlak, hogy mi van akkor, hogyha az utód nem egy fiú, hanem egy hölgy, akkor mi történik?
3: Hát sok minden egy picit vagy nagyon másképp alakul. Ugye a magyar családi vállalkozásoknál még mindig azt gondolom, hogy az automatikus gondolat az, hogy a fiú örökli a céget, hogyha van fiú utód. És hogy nem automatikusan a lányoknak szánják ezt a szerepet.
2: Tehát ténylegesen van egy olyan helyzet, hogy még mindig nem a talpra esettség, vagy a szakmai tapasztalat, vagy bármi egyéb számít, hogyha van egy fiú meg egy lány utódom egy magánvállalkozás életében.
3: Igen, sokszor azt tapasztalom, tehát volt már ilyen bőven, hogy eszükbe sem jut, hogy a lány is alkalmas lehet erre a szerepre, neki inkább ez a család összetartó, gondoskodó funkció jutna, és hát inkább akkor kerül előtérbe, ha mondjuk a fiút nagyon alkalmatlannak tartja az alapító, vagy pedig egyáltalán nem hajlandó átvenni és bevonódni a cég életébe.
2: Mennyire kell egy ilyen esetben egy hölgynek többet bizonyítania? Tehát egy ilyen helyzetben, hogyha mondjuk van egy fiú-lány utód, és mondjuk a fiút nem érdekli, előfordulhat, hogy inkább azt vizsgálják először a cégek, hogy kívülről hoznak egy új vezetőt, mintsem, hogy egyébként a saját sarjra bízzuk a vállalat irányítását?
3: Igen, ezt azért nem mondanám. Általában az az elsődleges, hogy családon belül maradjanak az irányító pozíciók. Viszont az biztos, hogy egy lányutódnak, és ezt hát ők maguk mondják sokszor, hogy duplán bizonyítaniuk kell.
2: Miben kell nekik többet bizonyítania, mint egy fiúnak? Jobban láthatóvá kell válniuk? Először lehet, hogy a család előtt kell bizonyítania, hogy ők alkalmasak erre?
3: Ez a két dolog így párhuzamosan szokott működni. Nyilván a család előtt is, mert sokszor mondjuk az alapító ugye apa, és hát többnyire ez szokott lenni, hogy a vállalkozások többségé férfi tulajdonban van, akkor ugye ott bejön ez a kislányom, a szeretett, féltett kislányom, akit akár meg is szeretnék óvni attól, hogy ilyen helyzetbe kerüljön, hogy mondjuk nagy teher nehezedjen a vállára. Tehát bejön ez az óvóféltő, gondoskodó szülői minta, ami teljesen természetes. És ugye ez keveredik a szakmai funkciókkal, úgyhogy nyilván a családon belül is bizonyítani kell a rátermettséget, de ha ez még meg is van, vagy párhuzamosan működik ezzel, a nehezebb dió sokszor az, hogy ha vannak munkatársak a cégben, akkor ugye előttük is a saját legitimációt igazolni, hogy én nem apa-lánya vagyok, hanem egyébként egy rátermet vezető is.
2: Említetted múltkor, hogy ugye a vacsoraasztal sokszor a tárgyalóasztal, és ugye egy ilyen óvóhelyzet, amit az előbb említettél, ez mondjuk ott is előjöhet, de egyébként a vállalaton belül mondjuk egy hivatalos megbeszélésen is előjöhet. Mégis, ha a kollégákról beszélünk, akkor előttük hogy lehet ezt az egész generációváltás kérdést jól felépíteni? Kell-e egyáltalán felépíteni? Kell-e színházat csinálni ehhez?
3: Hát színházat semmiképp nem javasolnék, csak inkább átlátható, transzparens kommunikációt, és azt, hogy ez tényleg legyen a kommunikálva a munkatársak felé is, hogy akkor itt mi fog történni, ki a tényleges vezető, mikortól, milyen szerepben, illetve milyen szerepben marad az alapító, ha ő még akár ugye fokozatosan vonódik ki a cég életéből, mert hogyha ők ezt átlátják, akkor fognak tudni legitimációt adni az utódnak, mert ha az van, hogy átnyúl a feje fölött még mindig az alapító, kihagyja bizonyos döntésekből, úgy tűnik, hogy nyilvánosan talán ő már át fogja venni, de közben mégsem, tehát ha ez nincs letisztázva, akkor a munkatársak sem tudnak kihez igazodni, ha viszont ebben a kommunikáció transzparens, akkor ez nagyon megkönnyíti az egész folyamatot.
2: A kommunikáció kapcsán ugye adóvevőről is beszélgettünk múltkor, szét is lehet szedni, viszont fontos, hogy ez a kettő között is egyébként működjön. Ha először az adó oldalát vizsgálom, ugye említetted ezt az óvó helyzetet egy lánygyermek esetében, de mégis mik azok a tipikus, ha először az adó oldalát vizsgálom, ugye említetted ezt az óvó helyzetet

0: ők végzik, tehát az adminisztrációt, úgymond a HR ügyeket, a kapcsolattartást, családtagok között, ügyfelek közt, tehát kvázi voltak épp egy csomó vezetői funkciót látnak el, de nem a klasszikus értelemben, amit mi annak tekintünk, tehát egy nagyon szövevényes, bonyolult kapcsolati rendszer, így a család és a munka összefonódása miatt. Úgyhogy ők számtalan szerepben lehetnek, és hogy ebből ténylegesen a vezetői székbe kerüljenek, az egy tudatosságot igényel, és egy tudatos felkészülést.
1: Feltételezem, hogy itt is van két út. Tehát van ez az út, amit most említettél, hogy a szervezetben benne van, működik, ismerik a kollégák, ő ismeri a folyamatokat, nyilván a vállalatot, az összes rezdülését, vagy inkább az a sikeres helyzet, amikor valaki saját szányra kap, máshol szerez tapasztalatot, külföldön tanul adott esetben, és utána tér vissza a családi vállalkozásba, vagy ez ennyire nem választható szét élesen?
0: Mind a kettő nagyon jól működhet. Ez ugye attól függ, hogy kinek milyen a karaktere, milyen az élethelyzete. Számos olyan sikeres példa van, amikor már egészen gyerekkortól bevonnak valakit, és sikerül vele megszerettetni azt az adott vállalkozást, tényleg így bele születik gyakorlatilag, és szívesen is csinálja. De van olyan is, hogy valaki már gyerekkora óta ugye részese a családi vállalkozásnak, belelát, és azt mondja, hogy úristen, csak ezt nem szeretném csinálni, és akkor pont, hogy ilyen kontraproduktívvel válik az ő bevonása. És ugye a másik oldal, amit mondasz, az is nagyon jól működik, hogy valaki tapasztalatot szerez, bizonyít egy másik cégben, akár külföldön, akár tanulmányok után, és úgy ezekkel a friss ötletekkel és szemlélettel tér vissza.
1: Ha továbbra is az átadó oldalát, tehát az első generációt nézem, vagy édesapát, édesanyát nézem, aki átadja a vállalkozást, hol szokott a leggyakrabban kresselni ez a kérdés? Tehát hol vannak a leggyakoribb hibák? Mik a leggyakoribb hibák?
0: Hát ugye az egyik, ha, és ez mondjuk generáció független, mármint hogy női vagy férfi az utód, attól független, hogy nincs erre tudatos forgatókönyv, hanem úgy kezeljük, hogy ez egy jogi, pénzügyi kérdés, de nem tud csak az lenni, mert ugye itt családi érzelmi szövetség és kapcsolatokról van szó, ezeknek sokszor egy bonyolult hálójáról, mert ott vannak a testvérek, akár távolabb rokonok, tehát ők így mind együtt részesei szoktak lenni ennek a családi szövetségnek, amiben működik a cég, és ha ugye ez nincs időben elkezdve, hogy erre legyen egy tudatos forgatókönyv, vagy felkészülés, akkor akár ugye egy váratlan krízishelyzet, egy halálesetet, bármilyen dolog kényszeríti ki, ami egyébként megelőzhető lenne a tudatos felkészüléssel. Hát a másik dolog, ami nagyon gyakori, és tapasztalom, hogy, és ez főleg ugye az első generációs átadóknál jellemző, ugye akik saját maguk építették föl, és gyakorlatilag az életművük átadásáról van szó, akkor ugye egyrészt még nincs rá minta, mert mondjuk egy második, harmadik generációnak átvenni már könnyebb, mert már volt rá minta, hogy csinálta apukám, anyukám, de aki először adja át a saját dédelgetett vállalkozását, számára ez nehéz lehet sok szempontból, inkább érzelmileg. Mert még ha mondjuk fejben át is adja, meg operatíva úgy is gondolkodik róla, hogy átadom, azért mégis nehezen engedi el ezt az életművet, mert ez valahol egy identitás válság is, amit tudni kell a lelkünkön belül kezelni.
1: Nagyon érdekes, azt nem tudom, hogy vizsgáltátok-e, hogy a sikerfaktort, tehát például, ha ezeket a crashpontokat valaki ügyesen megugorja, és nem lép bele ezekbe a csapdákba, akár azáltal, hogy mondjuk egy külsőst von be, tehát akár egy tanácsadót, nem tudom, hogy azt néztétek-e, hogy mondjuk tanácsadó bevonására mennyire nyitottak a vállalatok, mert ez nem feltétlenül egy elterjedt dolog, bár más területről hozom a példát, de a legfiatalabb generáció előszeretettel fordul mondjuk pszichológushoz, és ez nem egy tabu téma már nekik. Nem tudom, hogy egy generációváltás kérdésben beszélhetünk-e arról, hogy mondjuk egy coach, egy mentor behívása, akár időleges behívása, ez megoldást jelenthet-e, illetve hogy erre mennyire nyitottak a vállalatok?
0: Ez is nagyon változó, ugye széles a paletta, rengeteg családi vállalkozás működik Magyarországon, ilyen 150-180 ezer körül, attól függ, hogy milyen kategóriába gondolkodunk. És hát azért jó, hogyha van ebben egy külső tanácsadó, mert ő nem része a családi érzelmi dinamikának, tehát ő kívülről tud rálátni arra, hogy hogyan lehet ezt a folyamatot elősegíteni. Ugye ez általában egy időleges bevonás szokott lenni, egy folyamat. És hogy ezzel kapcsolatban milyen a nyitottság, mert külföldön, ahol ugye már nagyon

0: sok generáció óta, mivel a gazdasági helyzet másképp alakult, nem volt ugye egy rendszerváltás előtti kommunizmus időszak, ott a családi vállalkozások régi múltra tekintenek vissza, itt ugye sok esetben a 90-es évek elején alakultak, ugye az alapítók most ilyen 55-75 plusz-minusz évesek, és ugye őket ez egy új helyzetbe teszi, ők ugye azt a mentalitást hozták, és úgy építették fel a vállalkozásaikat, hogy kemény munkával, lojalitással mindent egyedül meg lehet oldani, üzleti szemlélettel, és ugye kevésbé volt az életük része az, hogy az, ahogyan most a világ átalakult, tehát az, hogy digitalizálódunk, hogy a hibrid munka egyre gyakoribb, hogy felhatalmazást adunk egymásnak, hogy önmegvalósításba gondolkozunk. Ugye ezek a szlogenek, amik valóban a modern munkát jelképezik, és nagyon jól leírják, és ugye emiatt egyfajta ilyen értékütközés miatt még mindig azt mondom, hogy nagyon vegyes az, hogy ki az, aki szívesen fordul, vagy egyáltalán tud róla, hogy ezt a folyamatot lehet segíteni. Másik részük még talán nem is hallott róla, tehát ez még mindig egy olyan terület, ahol nagyon sok a kiaknázatlan lehetőség, már pedig ugye azért érdemes ezzel élni, és ezen időben gondolkodni, mert hogy ez nem egy kvázi költségtényező lenne, hanem hát konkrétan kimondhatóan, hogy egy befektetés a jövőbe, mert a családi vállalkozások esetében nagyjából ilyen többedik generációváltást a 10%-uk él meg, a többi pedig felbomlik, megszűnik, eladásra kerül.
1: És a 90%-uk.
0: Igen, gyakorlatilag igen.
1: Ezen akadály meg nem ugrása miatt, csúnyán szólva, igen, bokik meg, és zárják be a kapuikat.
0: Igen, ez így van. Ez egy nemzetközi adat. Igen, igen. És ez egy nemzetközi adat. Magyarországon is nyilván hasonló lehet a helyzet. Viszont azt jó tudni, hogy ez elkerülhető azzal, hogyha ezzel is ugyanúgy foglalkozunk, mint egy üzleti kérdéssel, idézőjelben ugyanúgy, mert nyilván itt a családi helyzetet kell jól kezelni. De igen, tehát nagyon sok vállalkozás esetében vagy nincs megfelelő utód, vagy azt mondom, hogy nincs méltó utód, akit arra érdemesnek tartanának, vagy ugye elzárkózik tőle a szűkebb család, tágabb család, és onnantól kezdve ugye vagy a külső menedzsmentet kell behozni, vagy pedig ugye az eladás mellett kell dönteni.
1: Komoly szám egyébként, amit említettél, folyamatosan ez pörög még mindig a fejembe, hogy ennyien elbuknak, pedig a segítség az itt van egyébként, és külföldön ugye már többedik generációs átadások zajlanak, és vannak igenis jó minták, majd a végén foglaljuk is össze, hogy mik azok a pontok, amire mindenképpen figyelni kell, hogy ez sikeres legyen, kis útravalóként akár a bennünket hallgató cégvezetőknek, vagy cégtulajdonosoknak inkább. De előtte nézzük meg azt a helyzetet, amikor bent van már a női utód ugye a szervezetben, és a szervezet hogyan fogadja őt. Tehát ott mi az, amit egy nőnek mindenképpen el kell követnie, illetve el kell kerülnie, hogy sikeres maradjon, sikeres legyen továbbra is. Nem szeretném, ha közhelyesek lennénk, de biztos van olyan, hogy női vezetés, tehát más technikákat, más szemléletmódot hoznak. Kérdés az, hogy ez mennyire ültethető át egy szervezetben.
0: Igen, ugye erről akár milyen éles viták is szoktak keletkezni, hogy milyen a női vezetés, milyen a férfi vezetés. Ugye annyira nem sarkítanám ki, hogy most az egyik hatékonyabb, vagy a másik hatékonyabb, vagy hogy igazából mi az, ami jó vezetésnek számít, mert ez tényleg nemtől független. Inkább a személyiség, az önismeret, és ugye a felkészültség határozza meg. De való igaz, hogy vannak olyan értékek, amiket klasszikusan inkább férfiasnak, vagy nőiesnek címkézünk, talán így fogalmazok. Például az, hogy mondjuk legyen határozott, karizmatikus, kockázatvállaló egy férfi vezető. Egy női oldalon megmondhatjuk azt, hogy legyen empatikus is, figyeljen oda a közösségre, tehát a csapatra, akár egy kicsit kevésbé vállal kockázatokat a biztonság fenntartásának az igénye miatt, ugye ezek valahol ilyen evolúciós minták is, evolúciós szerepekből jönnek, egy picit ezek érezhetőek, de ugyanúgy tudja ezeket az értékeket egy nő is, meg egy férfi is jól ötvözni a munkahelyeken, és hát ugye a modern szervezetek azok valóban ezt a fajta bevonás alapú és együttműködés alapú rendszerek kiépítését igénylik, ahhoz, hogy ugye a jelen 21. században sikeresek legyenek.
1: Igen, és ráadásul ugye itt egy nagyon maszkulin dologból indulunk ki, tehát édesapa próbálja átadni a lányának, akit folyamatosan megóvott, és próbálja betenni egy szervezetbe, kicsit egy cápákkal teli, nem is tudom, tóba, ahol őt megpróbálják megenni, és ő neki duplán bizonyítania uh-huh. kell, hogy egyébként ezeket az értékeket, ezeket a modern értékeket hordozza. Ez azért egy nagyon komoly feladat, és az látható, hogy nyilván sokan sikertelenül ugranak ennek neki, de mégis a valódi akadály hol szokott lenni? Inkább bent, tehát a családon belüli problémákat látod inkább előtérben, vagy inkább kint, és a kintet én most inkább a szervezetre gondolom. Melyik a hangsúlyosabb, vagy lehet egyáltalán hangsúlypontot találni a kettő közön?
0: Hát ugye a női utódnak kétszer kell vizsgáznia, egyszer ugye a család előtt, egyszer a szervezet előtt, mind a kettő lehet problémapont, vagy ilyen krízispont. És hát, hogyha ugye azt nézzük, hogy az utód oldaláról nőként van egy ilyen dupla megfelelési kényszer és igény egyrészt, hogy tartsam egyben a családot, gondoskodjak a családtagokról, legyek kedves, de legyek egyébként határozott is, vállaljak kockázatokat, de azért inkább kerüljem is őket, mert hogy a biztonsági szempontot is tartsam szem előtt, és azért ebbe sokszor át lehet csúszni egy olyan pontra, ami mondjuk már túl kontrolláló lesz, vagy túl kemény, mert ugye akkora a megfelelési kényszer.
1: Mi történik akkor, hogyha mondjuk az egyik oldal elfogadja a női utódot? Tehát akár mondjuk a család elfogadja, de a szervezet nem. Vagy pont fordítva, hogy a szervezet elfogadja, viszont a család nem. Ilyen helyzeteket láttatok már, vizsgáltatok már?
0: Hát ezeknek mindenféle verziója is látható. Ugye az, hogy a szervezet fogadja el a női utódot, az az alapító részéről azzal segíthető elő, hogyha őt valósan legitimálja. És hogyha ez megtörtént, akkor nem dédelgeti, nem óvja a munkatársak előtt, nem mentegeti, nem nyúl át a feje fölött bizonyos döntésekben, hanem akkor tényleg hagyja azt, hogy ő építse ki a saját birodalmát, mutassa meg, hogy milyen jól kezel konfliktusokat, hogy határozottan vezet. Ugye ez nem egyik pillanatról a másikra történik, hogy az átadás az lehet egy pillanat, hogy aláírtuk a dokumentumokat, de az, hogy akár egy nőnek, akár egy férfinak a legitimációja kialakul, az egy folyamat, és ugye azt a saját döntéseivel, az elvégzett feladatokkal fogja tudni bizonyítani a munkatársak előtt.
1: Ez a tudatos folyamat, hogyha ha megnézem, akkor mik azok a kritikus pontok, amikre nagyon kell figyelni, hogy sikeres legyen, talán ezt mint zárókérdés, és mint inspiráció, vagy manna akár a bennünket hallgatóknak. Mik lennének ezek?
0: Hát, hogyha két oldalról nézem, hogy az alapító oldaláról azt hangsúlyoznám, hogy ez egy belső lelki munkát is fog igényelni, nem csak az üzleti rész, hanem azt, hogy saját maga mennyire áll készen arra, hogy ezt a folyamatot elindítsa. Ha ezzel úgy megbarátkozott, nyilván nagyon fontos a megfelelő utód kiválasztása. Lehet, hogy több gyermeke is van, közülük azért ez mégiscsak egy üzleti döntés is, közösen kell kiválasztani azt, aki a legalkalmasabb lehet. Ez ugye nagyon sok konfliktus szülhet a családon belül. Ezeket okosan rendezni. Ugye az átvevő részéről pedig az is egy tipikus probléma szokott lenni, hogy hirtelen nagyon sok mindent másképp szeretne csinálni, akkor ebből egy konfliktus keletkezik, tehát hogy ebben próbáljanak meg a balanszra törekedni.
1: Oké. Nagyon érdekes téma, és én úgy gondolom, hogy akár női, akár férfi, teljesen mindegy, milyen oldalról vizsgálom, ez egy komoly felépített folyamat kell, hogy legyen. Abban segíts még, hogy ha már folyamatról beszélünk, van kritikus időtáv, hogy miben kell vagy szabad gondolkodni? Években, hónapokban, napokban?
0: Hát napokban semmiképp nem szokott működni, inkább az évek. Az átlag az ilyen 1-3 év szokott lenni, lehet ez egy hosszabb folyamat is, attól függ, hogy ugye milyen bonyolultságú, összetettségű vagy méretű a cég, de ez mindig egy hosszabb folyamat, és az az egészséges, hogyha van idő betanulni, elengedni az alapító oldaláról, és ezt szépen tudatosan felépíteni. Tehát 1-3 évre lehet készülni. És ez nem azt jelenti, hogy egy-három évig egy tanácsadóval dolgozunk együtt folyamatosan, hanem meg lehet tervezni ezt a folyamatot, és akkor aztán szépen végigviszi az átvevő és az átadó egymás között. Úgy, hogy a családi egység és a béke is megmaradjon.
1: Ami ez rendkívül nagyon fontos. Igen, igen, így van. Csilla, nagyon köszönöm az ismételt kirándulást. Én nem gondoltam volna, hogy ennyi újat tud még ez a téma, ez a kérdés mutatni, de valóban, úgyhogy lehet, hogy csinálunk belőle egy harmadik adást. Nagyon szépen köszönöm önöknek a figyelmet, ez volt az Álláspont, jövő héten újra találkozunk, további szép délutánt és jó rádiózást kívánok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja. Két nagy

0: Most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten az augusztus 20-ai rendezvények miatt lezárták a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között ma 22 óráig, valamint a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között hétfőn hajnalig. Szintén ma 22 óráig lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Lezárásra számítsanak a Szent Háromság utcában és a Tárnok utcában kedden 4 óra 30-ig, illetve vasárnap 12 óráig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában a Dózsa-György tér és az Attila út között. A BKK járatok ma a szombati, vasárnap pedig a vasárnapi menetrend szerint indulnak. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan vasárnaptól a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
2: Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz és a KDNP 3 az alaptörvény 17. módosítását támadó beadványát. A kifogások többek között Sülyog Tamás korábbi köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetését, a képviselői cikluskorlátozást és az alkotmánybírók életkori korlátját érintették. A testület kimondta, hogy nincs hatásköre az alaptörvény módosítások tartalmi vizsgálatára, csak azt ellenőrizheti, hogy azokat az előírt eljárási szabályok szerint fogadták el. A döntésből az is következik, hogy Baka András Magyarország megválasztott köztársasági elnöke 19-én elfoglalhatja hivatalát. A bejelentésre reagált Magyar Péter miniszterelnök is, azt írta egy napszemüveges smiley kíséretében, totális örkény az Alkotmánybíróságon is. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát. Alkotmányos volt Sulyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Akkor ez is pipa, írta Magyar Péter.
3: Az ügyvéd úrhoz szólnak, kérdésem, volt annak reális veszélye, hogy alkotmányos válság alakul ki, tehát hogy az AB a Fidesznek ad igazat? Mert hogy hallottunk ilyen véleményeket.
4: Benedek Eleki Mondavilágban, meg a Csodaváró Szarvas környékén ott lehetett, hogy volt, de egyébként nem volt.
3: Hát, tekintélyes jogászoktól hallottam ezt.
4: Tekintélyes jogászoknak hódolatomat küldöm. Szóval ugye a Fidesz szónokai és megszólalói között sok jogi egyetemet végzett ember van. Hát hiányos a jogi tudásuk, mert azt, hogy legitim vagy illegitim valami, ezt nem egészen jól tudták interpretálni. Tudnilik a megválasztás miensége azt tette legitimmi ezeket a döntéseket, mert kétharmad hozta, megfelelt az eljárás jogi szabályoknak, úgyhogy persze nyilván ugye most a Fidesz mondhatja, hogy önkény van, meg én nem tudom, mi minden van, Csak hát egyet ne felejtsünk el, ki is hozta ezt a szabályt, hogy az Alkotmánybíróság nem vizsgálhat tartalmi kérdést, a Fideszt. Már megint a saját fegyverével győzték le őket.
3: Még egy kérdés, aztán nem akarok jogászkodni, mert nem is vagyok jogász, de mintha a Fidesz azzal érvelt volna, hogy miután Sólyog Tamás eltávolítása nem az alaptörvény módosítja, hanem egyetlen ember sorsáról szól, az nem tekinthető alaptörvény módosításnak, és ezért kell visszadobni, nem azért, mert tartalmi ügybe beleszólnának.
4: Na most én is tudok különböző jópofa ötleteket mondani ezzel kapcsolatban, de maradjunk annyiba, hogy ott azért az Alkotmánybíróságon a Fidesz által többségében megválasztott alkotmánybírók döntöttek így. Tehát nem arról van szó, hogy ott volt sok liberális, meg én nem tudom, mindenféle csúnya jelzőkkel ellátott bíró, nem. Egész egyszerűen a jogszabály alapján, amit részükre a Fidesz előírt annak idején, azt betartották, és akkor ez van tudomásul. Nem kell, hogy tetszen, tehát az természetes, de ez legális.
3: Öt külön vélemény volt egyébként Sólyog Tamás ügyében, azt hiszem 14 tagú a testület. Te mit gondolsz erről, Enikő? Akkor lezárhatjuk ezt az ügyet, illetve van egy olyan érvelés, hogy ha ez most megesett Sólyog Tamással, akkor senki nem érezheti magát biztonságban.
5: Hogyha már a külön véleményt említett, szerintem akkor ott érdemes kiemelni egy, én csak belenéztem, de egy ilyen abszurd vonulatot, amikor Polt Péter az Orwelli 1984 című regényre hivatkozik, és azt mondja, hogy ez az iskola példája, ami most megvalósul a kettős mércének. Tehát az ember ilyenkor ugye csak áll és néz, hogy az az ember, aki a kulcsfigurája volt ennek az elmúlt 16 évnek, aki ugye nyakig benne volt abban, hogy leépült a jogállam, hogy teljesen nyilvánvaló korrupciós ügyekben nem indultak eljárások, hogy a fékeket teljesen leépítették, és akkor ő most arról beszél, hogy addig, amíg ők épített, vagy ők használták ezeket a szabályokat, addig az a jogállam érvényesülése volt, most hirtelen ez a totalitárius államnak a megvalósulása, tehát, hogy hát a külön véleményekről körülbelül ennyit, ugye, ahogy emlékszem, Handó Tünde volt még, aki csatlakozott hozzá, illetve Áder János korábbi hivatalvezetője, Haszonicsné Ádám Mária.
3: Igen.
5: Hát valahol ugye nekik ilyen hivatali kötelességüknek érezhették, hogy el kell mondani, és valahol a morális fölényüket talán ezzel még utoljára ki tudták fejezni, mert ugye hamarosan például ugye Polt Péter esetében lejár ez a hivatal, de ez például az 1984-es hivatkozás is egyértelmű, hogy itt ugye ez nem egy jogi hivatkozás volt, nem egy jogi utalás, hanem abszolút egy politikai narratíva, egy politikai kiszólás. Úgyhogy egyértelmű volt, hogy ügyvéd úr is mondja, tehát formai okokból lehetett volna csak elutasítani, ilyen nem állt fönt, saját maguk hozták 2013-ban ezt a módosítást, hogy nem tehetett mást az Alkotmánybíróság.
3: De Ildikó, mint egykori gyakorló politikus, a politikában nagyon sok minden előfordult, tehát valóban az üléspont határozza meg az álláspontot, tehát hogy ami gyakorlat volt valakinél kormányon, azt teljes, már-már olyan szintű meggyőződéssel támadja ellenzékből, hogy szinte elhiszi az ember. Tehát, hogy ez legitim a politikában, nem?
6: Hát, ha arra gondol, hogy a Fidesz most azért adta be ezt a beadványt, mert elhitte, hogy ez sikeres, akkor ezt cáfolnám, valóban jogász emberek ülnek ott, politikai akcióra volt szükségük, és más nem tudtak kitalálni ebben a helyzetben, amíg még egy kicsit lebegtethetik a döntést, mint az Alkotmánybíróság.
3: De mit értek el vele? Hát így rosszabb a helyzet, mint hogyha nem adják be ezeket a beadványokat.
6: Azt
3: nem?
6: Hiszem, hogy ők most napról napra gondolkodnak, hogy minden nap nem találták ki a végső stratégiát, ezt sokszor sokan elmondták ebben a műsorban is. Minden nap akarják a jelenlétüket valamilyen módon demonstrálni. Ez most két hétig, vagy nem tudom meddig jó volt, ennyi. Most kitaláltak mást, hallom valamelyik jelesüktől, hogy az új köztársasági elnök Baka András voltak éppen egy komcsi, most nyilván majd ez jön és hasonlók, de arra az ellenévre valóban felelni kell, hogy akkor így járhat-e mindenki. Azt mondanám, hogy járjon így mindenki, aki az alkotmányos kötelességét durván megszegi. Itt tudnélik, erről volt szó, itt nem egy kormányváltás volt. az alkotmány alaptörvény két feladatot ír elő a köztársasági elnöknek, a nemzeti egység hát reprezentálását, illetve az alkotmányos demokratikus rend fölötti őrködést. Kérdem én, melyiket tartotta be? Az ilyen ember tényleg későn jön rá, hogy ilyen vagy amolyan jogi eszközzel, de nem ülhet az idők végtelenségig a kényelmességében.
3: Volt még egy negyedik beadvány, amit már pénteken visszadobott az AB, a kekvák visszacsinálásának a megakadályozása, tehát hogy ez így rendben van, hogy visszaállamosítják a kekvákat. Enikő, el kéne magyarázni egy átlagpolgárnak, hogy mi a jelentőség ennek, van egy 3000 milliárdos vagyon például náluk, akkor te honnan futnál neki?
5: Szerintem érdemes lenne gyakorlati példából egy adott kekvából kiindulni, ott van például az MCC. Az MCC esetében ugye ez volt a fennen hangoztatott cél, hogy a tehetséggondozás, a fiatalok már középiskolától, de aztán különösen egyetem esetében a gyerekek tehetséggondozása. Felmerül a kérdés, hogy miért volt ehhez szükség? Villákra, kastélyokra, luxus ingatlanokra, kikötőre, hatalmas vagyon felhalmozására. Tehát, hogy jött össze ez a kettő? Miért volt szükség mondjuk a Libri-re? Miért volt szükség számtalan olyan vagyonelemre, ami nem annak a szolgálatába volt állítva? Úgyhogy szerintem a gyakorlati példák egyes kekvák esetében az a legnyilvánvalóbb, hogy nem érhette ezt így el a célját, vagy megnézzük például, hogy a gyerekek, akik ilyen egyetemre jártak, azok a diákok, ezért nem mehettek Erasmusra például. Tehát, hogy akkor hol volt az a végső cél, mi volt az a cél, mi volt az a hatalmas eredmény, amit ezzel megvalósítottak valójában, ez csak egy bizonyos szűk körnek volt jó, és a tehetséggondozásra ezer más lehetőség lenne.
3: Ügyvéd úrta, meg annyi vagy van ez hozzáfűzni?
4: Igen, szóval, hogy tisztállásunk, a kekvákból azt a pénzt veszik vissza, amit az állam rakott bele, tehát amit magán személyek, vagy én nem tudom, bárki egyéb berakott, az ott van, az abból legyen boldog, és csinálja a dolgát. De amit az állam, a mi pénzünket, a közös pénzünket, nem biztos, hogy megkérdeztek bennünket, hogy mi mit szeretnénk ezzel csinálni, már az átlag állampolgárokat. Tehát ezt veszik vissza, és ami ennél szerintem egy fokkal még fontosabb, hogy jövő őszig az egyetemektől veszik vissza.
6: Ez a lényeg.
4: Sokkal fontosabbnak tartom, mert az valóban hazánk jövőjét szolgálja, a jövő értelmiségét, tehát oda bebetonoztak embereket, akik hát odavalók vagy nem, erről most ne nyissunk vitát, de minden esetre azt kíváncsian várom, hogy azok után az egyetemek visszatérnek-e abba a normális működési rendbe, ahol voltak egyébként, és hosszú ideig is nevelték a fiatalokat.
6: Bocsánat, az egyetemekkel példáloznék valóban a te példád mellett. Emlékezzünk arra a vidéki egyetemre, ami elkótyavetyélte az államtól kapott pénz egy részét, és a diákok és tanárok fogják ennek a levét meginni. Emlékezzünk a színművészeti ostromára, hogy miféle embereket, miféle szemléletű kuratóriumi elnököket hoztak oda. Aki látta itt éppen az ATV-ben a volt kuratóriumi elnök Vidnyánszky interjúját, annak szerintem nem kell olyan sokat magyarázni a kekvák kuratóriumának összetételéről.
3: Volt még egy döntés, nevezetesen, hogy 70 év lesz az Alkotmánybíróságban a korhatár. Ez szakmailag indokolható, vagy arról van szó, hogy például így Polt Pétert ki lehetett innen iktatni?
4: Azt nem merném 1000%-ig alátámasztani, hogy szakmailag indokolható, nem, mert ismerek én olyan jogász professzorokat, akik elmúltak 70 évesek, és kifogástalan alkotmánybírók lennének, tehát önmagában csak ezt nem merném kijelenteni. Az biztos, hogy volt egy mögöttes szándék, és ez gyakorlatilag egy egyszerűbb megoldásnak tűnt, mint most kitalálni, hogy egyébként meg buta, nem ért hozzá, rosszul csinált valamit, az jóval nehezebb lett volna. Én inkább emellett voksolnék, ha lehet.
3: Jó, és akkor a negyedik Enikőhöz hozzád szól, hogy tehát 3 cikluson át lehet képviselő egy parlamenti képviselő, és ez már most is érvényes, tehát aki most kitölti a 3. ciklusát, már nem is választható. Erről mit gondolsz? Mert erről azért elég nagy vita volt, hogy ez így nem korrekt.
5: Szerintem le kell szögezni, hogy itt nem arról van szó, hogy ezek a döntések mondjuk kiállnák-e egy alaptörvényi tartalmi vizsgálatnak a próbáját. Tehát elképzelhető, és vannak abszolút érvek amellett, hogy már pedig amikor arról van szó, hogy hogy kit lehet választani, akkor ezek a korlátozások nem felelnek meg annak, hogy ez alkotmányos vagy sem. Itt egyszerűen arról volt szó, hogy formai szempontból vizsgálhatta csak az Alkotmánybíróság, ugye teljesen kiüresítették az ő kontroll lehetőségeit, úgyhogy ez majd egy következő, amikor beindul az új alkotmányozási folyamat, ezt mindenképpen szerintem vizsgálni kell, és valóban szükség lesz erre szakmai és társadalmi párbeszédre is, hogy ezeket, amiket most elfogadott az Alkotmánybíróság, illetve nem tudta meg torpedózni, mert nincs erre lehetőség, hogy ezek valóban alkotmányjogilag elfogadhatóak-e.
6: Szabad ehhez, én speciál a három mandátumos korlátozással nem is föltétlenül értek egyet, nem ez a legnagyobb kérdése azért a magyar demokratikus rendszer. De van az a bölcs magyar szólás, hogy aki másnak vermetás, maga esik bele, ahogy ezt elmondtad, elmondtátok, a Fidesz találta ki, hogy ne lehessen tartalmilag vitát nyitni erről. Hát tessék, akkor most kiabálhat a veremből, nem változtathat ez a...
4: Egy történelmi példát azért hadd mondjak, egy gróf andrási nem azért ment a magyar parlamentbe, mert meg akart gazdagodni.
6: Hát ez az.
4: Szemben... Itt elég sok képviselő úgy gondolta, hogy élete végéig ott elüldögél, megkapja X összege, ha ott van, ha nincs ott, ha szól, ha nem szól, ha hozzáért, ha nem. Szóval ennek véget kell vetni. Most miután olyan alapon, hát nyilván nem lehet megmondani az embereknek, hogy Kis Pistára ne tessék szavadni, ellenben a Nagy Jóskára, meg igen, hát ilyet nem lehet csinálni. De azzal, hogy ezt korlátozták, én ebben semmi Istentől elrugaszkodott dolgot nem látok. Ez 12 évet jelent. Legyen elég, és akkor utána tessék visszamenni a szakmába, már amelyiknek van, és tessék ott boldogulni, mint mindenki más boldogul a tehetsége, a szorgalma, meg mit tudom én mi alapján. Ja, hogy az nem megy, hát ilyen az élet.
6: Hát Istentől nem elrugaszkodott, nem akarok nagyon belemenni, tehát én is azt mondom, hogy így is lehet, meg amúgy is lehet, csak attól félek, hogy aki tényleg meggazdagodni megy a parlamentbe, az a harmadik ciklusában halálra fogja lopni magát, mert úgy is tudja, hogy már nem mérettetik meg, de ez részletkérdés.
4: Hát ha tudja, és ha nem hoznak olyan szabályokat, és például ugye ez is arról lehet. Is szó van, hogy a képviselők vagyonbevallásait egy picikét komolyabban kell venni, mert ugye a szomszéd asszony nevén is volt, már nem tudom, Istállótól kezdve Zebra Farm. Szóval ezeket mind komolyabban kell venni, és ha komolyan veszik, és ennek lesz következménye, hogyha nem vallok be valamit, és
6: akkor nem lophatja
4: elfele, akkor nem fog ennyit lopni. Talán. Bízunk benne.
3: Tehát akkor indulhat az alkotmányozási folyamat. Ezzel kapcsolatban két dolog érdekelne engem, hogy vajon lesz-e egy arányos kétfordulós választási rendszerünk ismét, illetve eljutunk az államfő közvetlen megválasztásáig, nyilván, ha majd Bak András ciklusa letelik, vagy ideje. Ki mit gondol erről?
6: Én a közvetlen választásban vagyok biztosabb, arra egyértelműbbnek látszanak a szándékok, miniszterelnök is erre hajlik, közvéleménykutatások szerint az ország is erre hajlik, tehát ott nem nagyon tudok olyan szempontot, ami most ennek nagyon komoly érvekkel ellene menne, hogy lesz-e kétfordulós választás, vagy nem, erre nem vennék mérget. Biztos, hogy valamilyen módon a cél az, hogy egy plurálisabb politikai élet jöhessen létre, de ez lehet az arányos választás eszközeivel is, lehet kétfordulóval is. Én nem tudom megmondani, mi lesz a vége.
3: Enikő, Melétei Barna Márton mondott egy nyilatkozatot, miszerint ők nem szeretnék, hogy a jövőben bárki kétharmaddal kormányra kerüljön. Magyar Péter ezt nem pont így látta, azt mondta, hogy ilyenről nem volt egyeztetés, úgyhogy ebben nem tudott nyilatkozni, csak ellentmondott a képviselőjének.
5: Igen, érdekes, hogy említed ezt a megjegyzést, de azért ezen kívül túl sok vita vagy kormányzati utalás azért nem volt egyelőre arról, hogy mit gondolnak a választási törvény vagy az egész választási rendszer átalakításáról. Úgyhogy csatlakozva Ildikóhoz, én is azt gondolom, hogy ez még elég kiforratlan, és nem látjuk, hogy milyen irányba indulna el ez a változtatás, vagy egyáltalán mi a kormányzati akarat itt ezen a téren. A közvetlen elnökválasztás szempontjából viszont elég sok utalás volt, elég sok nyilatkozat, és én azt érzem a közhangulaton is, hogy van erre igény, hogy legyen egyfajta erőteljesebb, egy határozottabb felhatalmazása a köztársasági elnöknek azáltal, hogy az emberek megválasztják.
4: Ez mind szép és jó, és egyetértünk, és ki is jelöl majd jelölteket? A pártok. Hát nem a Mari néni meg a Lehel piacon, a Kofán fogják mondani, hogy ja, hát a Józsikát jelöljük már köztársasági elnöknek, mert olyan szép paradicsomot árul. Most elnézést, hogy karikírozom ezt a dolgot. Hát ugyanúgy a pártok fognak jelölni XYZ, arra érdemes remélhetőleg arra jött embereket. Abból választhatunk mi. Na de bocsánatot kérek szépen. Így is a pártok képviselői szavazzák meg, hogy ki legyen meg úgy is. Tehát én nem... Jól hangzik, közvetlenül válaszunk elnököt. Most ugye volt egy felsülés itt a államfő választás kapcsolatával, és minden tiszteletem Polgár Judité, aki ezt egy zseniális módon oldotta meg. Ennek mi értelme van? Tehát ez valahol gyengíti azt a hatalomba vetett bizalmi indexet, amit nem biztos, hogy gyengíteni kellene, de még egyszer mondom, így is, úgy is, hát az emberek óhaját, elképzelését a pártok közvetítik, ezért vannak, ezért választjuk meg őket, nem azért, hogy már valaki üljön be, mert kinn esik az eső, tehát nyilvánvaló, hogy itt megint abba fogunk belekerülni, hogy akit jelöl, azok közül választhatunk. Na most mi ezzel a probléma a választási rendszerek? A győztes kompenzáció, ez a probléma. De ezt megint a Fidesz hozta be, könyörgöm. Tehát itt nem valami, nem is tudom, miről van szó, ezt el lehet törölni. Hogy most ez két forduló, vagy egy, vagy ennek olyan nagyon nagy jelentőségét én nem látom. Már csak azért sem, mert emlékezzünk vissza, amikor kérfordulós volt egy ügyvéd kollega, bizonyos dr. Torgyán József, ha jól emlékszünk rá, aki mondta, hogy ő tette a Viktor fejére a koronát, majd ő is fogja levenni. Hát, hogy ebből mi lett, ezt most hagyjuk. De minden esetre az sem biztos, hogy mindegyik megoldásnak van jó oldala, nyilvánvaló, meg van rossz oldala is. Hát ezt majd eldöntik, de hogy ez az alkotmányozás nem egy év alatt fog lezajlani, abban én biztos vagyok.
7: Igen, hát ez Baka András is mondta, hogy ez egy több éves folyamat.

0: mondtál. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Éppen 100 nappal ezelőtt választotta meg a parlament miniszterelnöké Magyar Pétert, majd 3 nappal később megalakult a Tisza kormány. Mutatunk egy grafikont róluk, itt látható, tehát 16 minisztere van Magyar Péternek, és 98. napja kormányoznak. Ezzel folytatjuk nevezetesen, hogy értékelik a kedves vendégek ezt a 100 napot. Azért mondok néhány eseményt. Magyar Péter a miniszterelnöki választásakor megmondta, hogy az Orbán bábok mondjanak le május végéig. Volt egy hatalmas buli a Kossuth téren, nem tudom, még rémlik-e a kormányalakítás után. Aztán a minisztériumokat bejárták a sajtóképviselőivel, mint a luxus hotelekben járnának. Volt egy átadás-átvétel, ott Magyar Péter nagyon csúnyán, hát mondjuk így lealázta az előző kormánytagja, hogy sokak örömére megállapodtak az unióval 6000 milliárd befagyasztott pénzünk hazahozataláról. Tisztítótűz, MTV átalakítás, nem hinném kommentel. Szóval nagyjából ezek, amik így nekem beugranak, de akkor kezdjük az értékelést.
2: Hát ez egy roham tempóban végig szaladt 100 nap volt. Szükség is volt rá, hiszen ha más nem, említetted is, az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvényhozás és intézkedések eszméletlen tempót követeltek, de eszméletlen tempót követelt az is, hogy a szervezeti föltételei egy igazságtételnek a vagyonvédelmi hivatal és egyebek formájában föl tudjanak állni, hogy egy új médiatörvény szülessen, és akkor a 100 napnak a végébe nem várt vagy nem kívánt módon még egy hatalmas természeti válság is bejött. Tehát nem cserélnék ezzel az elmúlt 100 nappal, vagy a 100 nap kormányzati munkájával, de úgy tűnik, hogy szaladnak ugyan a maguk teendői és ígéretei után, de eddig bírták a tempót.
1: Kinek ad elég levegőt szerinted, Enikő Magyar Péter? Mondjuk Vitézi Dávidot kiemelhetjük, ő nagyon jól megcsinálta magát, ha fogalmazhatok így, de szerintem van egy-két miniszter, akiről még nagyon tudnánk mondani bármi konkrétumot is.
3: Ez igaz. Nyilván annak nehezebb dolga van, akinek mondjuk a semmiből kell felépíteni egy minisztériumot. De hogyha mondjuk a 100 napról beszélünk, és amiket említettél, ezek nagyon látványos dolgok voltak. Ugye az elején még ezt az abszolút filmszínházzal jellemezte, meg Facebook kormányzás, meg hasonló jelzőket kap meg Magyar Péter, de én azért azt is kiemelném, ami esetleg a háttérben zajlik. Tehát például nagyon fontos szerintem, ami mondjuk a gyerekvédelem kapcsán történik. Mostanában foglalkoztam vele, és egyébként látszik, hogy egyre inkább a médiában azért lehet erről olvasni, de nem kap olyan nagy nyilvánosságot például, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium és azon belül Gyurkó Szilvia vezetésével egy csapat elindult egy ilyen gyermekvédelmi országjárás, aminek az a célja, hogy feltérképezzék a tegyeszekhez delegáltan, tehát oda mennek el megyénként, régiónként, és megnézik, hogy mi is a valódi probléma, mi az, amivel foglalkozni kell, hogy lássák, hogy tényleg mi a valós helyzet. És hogy ennek megfelelően kezdjék el a gondolkodást, hogy mire van itt szükség, mert ugye ez az egyik legfontosabb, vagy legalábbis ugye ebből indult ki valahol ez a változási rend igény. Tehát, hogy vannak itt olyan dolgok, amik nem olyan látványosak, nem olyan fenszik, mondjuk a választópolgároknak nem lehet úgy eladni a Facebookon, de nagyon fontos, hogy zajlanak, vagy szerintem ide sorolhatók egyébként az oktatás terén elindult változások is. Tehát, hogyha az ember kicsit belássa magát, látszik, hogy azért Lannert Judit minisztériumában nagyon komoly szakmai
1: munkaidő. Mi van ez a 14 pontos ajánláscsomag, ami talán jövőtől már életbe is léphet?
3: Tehát szerintem ezeket is, amikor arról beszélünk, hogy 100 nap, nem csak azokra érdemes figyelni, ami a Facebookon felvillan, és sokan követik, és lájkolják, hanem azt is, hogy a mélyben, vagy esetleg egyes minisztériumoknak a munkacsoportjaiban milyen fontos munka zajlik.
1: Az ügyvéd urat idegesíti ez az úgynevezett Facebook kormányzás? Tehát, hogy Magyar Péter 0-24-ben beszámol mindenről is?
4: Most miután... Nem tudom, hogy nagy titkot árulok-e, nem vagyok Facebook. Rajta a Facebookon. Ugye engem különképpen nem érdekel ez egész történet, de válasszuk külön a külcsint meg a belbecset. Ez két külön dolog. Az, hogy itt, nem tudom, ilyen közösségi social media platformokon mi zajlik meg, mi nem zajlik, annak van sok köze, az effektív kormányzáshoz nincs. Ez kétségtelen tény. Az viszont igaz, hogy az miniszterek először rendet kell, hogy rakjanak a minisztérium, vagy csontvázak tömkelege dől ki. Hát hogy kezdjek el dolgozni egy olyan minisztériumba, ahol azt látom, hogy mínusz az eredmény, ott egy mínusz jel van a szám előtt, a költségvetési szám előtt, és semmi nincs rendben. Az ég egyadta világán semmi nincs rendben. Na most ez megint, tudom, én is azt szeretném, a hónap minden rendben lenne. De ez így nem működik. Tehát ezt tudomásul kell venni. Minden egyes minisztériumban elkezdődtek a feltárásai azoknak a mulasztásoknak, hibáknak, anyagi jellegű kérdéseknek, mert hát olyanok is voltak, mert foglalkoztattak itt, jó, hogy nem a újszülött gyerekét a fideszes képviselőnek, mert azt érseknek, mert hát olyanok is voltak, mert foglalkoztattak itt, jó, hogy nem a

0: szemmel láthatóak, tehát látjuk, hogy most nem csak Paks, minden egyéb, ezt látjuk. Az, hogy most nem látjuk a, nem tudom én, az önkormányzatokkal foglalkozó minisztériumot, hát dolgoznak javaslatokon, nem úgy van, hogy bemegyek egy minisztérium, és akkor holnap kitalálom, hogy hogy működjön ez az ország. Tehát azért itt vannak feladatok, én azt gondolom, hogy tisztességesen nekiláttak ezeknek, egy picit legyünk türelmesek. Egyébként még csak ismételni tudom magam, az irány jó, vállaltak, nagyon sok mindent vállaltak, rettentő sok mindent. És most tegyük a szívünkre a kezünket. Hát az emberek döntő többsége nem lepődik meg, hogy milyen csontvázak zuhannak ki? Hát elgondolni nem gondoltam el, hogy ide ennyi pénz, oda annyi pénz, és mind a mi pénzünkből. Hihetetlen. Azt gondolták itt bizonyos emberek, hogy soha, semmikor senki nem fogja megkérdezni, hogy tessék már mondani, mire tetszett költeni itten milliárdokat. Lásd, és nem csak az NK-ról beszélek, itt más minisztériumok is élen jártak ebben.
1: Ugye, hát ott már misét mondanak.
2: Bocsánat, igen? Azért a Facebook kormányzása, mert ez egy gyakori vád, egy percet még hadd szálljak annyiban, hogy ez nem csak Magyar Péter alkatából fakad, abból is szeret szerepelni, de aki nem szeret szerepelni, az ne akarjon politikai vezető lenni, hanem a mostani politikai szakasz kényszeréből is. Amíg ennyi válságot kell kezelni az itt maradt csontvázaktól a most jövő válságokig, addig nekik a kormánynak szüksége van arra viszonylag széles népfrontra, ami a választáskor összejött. Ezt a széles népfrontot folyamatos kommunikációval kell beavatni és aktivitásba tartani. Ez tehát most rendben van, később majd kialakul.
1: Ja, akkor még Enikőhöz egy kérdést, szoktalak látni a kormány szóvivői, kormány, hát a sajtótájékoztatókon, amelyet Magyar Péter tart többnyire, hogy milyen hangulatot tapasztalsz ott, illetve milyen érzés uralkodik el, amikor mondjuk megszólal egy most ellenzékinek számító média, vagy médium munkatársa, és kapja az ívet, tehát először a miniszterelnök minősíti a megszólalónak a cégét, és utána válaszol a kérdésre.
3: Én úgy látom, hogy nem az szokott történni, hogy mielőtt mondjuk szót kap egy most ellenzéki média képviselője, már is minősítve vannak, vagy kérdéstől függetlenül, hanem jellemzően olyan a kérdés, hogy az emberbe tényleg ilyen zsigeri, hogy is mondjam, összeszorul az ökle néha, hogy amikor tényleg fontos kérdések vannak, és válsághelyzet, és energiabiztonság, és vészhiány, és minden, hogy akkor olyan dolgokra próbálnak rá kérdezni, vagy olyan dolgokra próbálják elvinni a témát, ami egyszerűen nem odavaló. Most nem csak kormányinfó, de akár, hogyha azt nézzük, visszautalok megint a gyermekvédelemre, vagy akár ugye a kegyelmi ügyre, vagy tehát amikor arról van szó, hogy milyen problémák voltak a gyermekvédelemben, és ezt föl kell tárni, ugye erre egy parlamenti vizsgálóbizottság is alakult, és akkor kijövünk ebből a bizottsági ülésről, kijövünk, és a sajtónak mondjuk a fideszes képviselő elkezd arról beszélni, hogy milyen egyéb anomáliák merültek itt föl, és akkor ugye a Bangós Anyika ügyéről elkezd beszélni, amikor nem is erről van szó, és megkérdőjelezik, hogy egyáltalán miért mondja azt a bizottság, hogy a problémákat kell feltárni, hát előre prejudikál, hogy problémák voltak, tehát mintha nem is egy nyelvet beszélnénk. Hát a kormány szóvivői tájékoztatók azok ugye nekünk, magyar hangújságíróknak abszolút egy teljesen újszerű műfaj, mert hogy eddig évekig próbáltunk bejutni, és soha egyetlen alkalommal sem engedtek be, és döbbenet, hogy például amikor itt volt a pápa, és még akkor sem engedtek az akkori sajtótájékoztatóra, tehát hogy nem is tudom, jellemzően helyi hiány volt, de általában meg sem indokolták. És azért ez felszabadító érzés, hogy akkor ott lehet az ember, és legalábbis heti két kérdésére választ kaphat.
0: Megindokolták, mert azt mondták, hogy baloldali média túlsúly van. Megindokolták, ezért nem hívták meg a baloldali média képviselőit.
2: Hogy ne legyél,
1: még ha nem is baloldali.
0: Azért a miniszterelnökünk azért az ívet egy, amikor azt mondja, hogy Rémhír TV, tehát azért van azért...
3: Van egy alaphangulat,
0: igen, az hogyne, de hogyne. Azért... Mondjuk ennek van is alapja, mert én megmondom, most megint egy beismerő vallomást teszek, néha bekapcsolom, és már ezt a televíziót, és elcsodálkozom, te jó Isten, ezek nem vették észre, hogy valami történt itt április 12-én, komolyan mondom, tehát olyan dolgokat mondom,

0: mondanak abba a tévében, hogy én elcsodálkozom. Na erre Magyar Péter azért szokott néha
1: kicsit. De láthatóan az a taktika, hogy provokálni akarnak, kihozni őt a sodrából, és akár visszaszólni mikrofon
2: nélkül. Ez sikerül? Tehát érzelmi alapon válaszol, amikor ilyeneket mond, vagy racionális alapon tudva, hogy
1: én azt hiszem, hogy igyekszik ő ezt higgadtan kezelni, de azért néha visszaszúr még utána más kérdés megválaszolása közben is. Uh-huh. De látszik, hogy ez a taktika, hogy kihozni a sodrából, hogy provokálni, hogy éles kérdéseket fölteni, hogy olyanokat, amik nyilvánvalóan sokszor alaptalanok, olyanokat még ütni és még tovább vinni.
2: Hát így indult, a vége van kicsi neve, elhíresült jelenete, de sikerült.
3: A Tisza kormány átvilágítja a 4IG csoport és az állam közötti szerződéses pénzügyi és tulajdonosi kapcsolatokat, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondása szerint 4 minisztérium vesz részt a munkában. A kormányfő szerint a vizsgálat célja annak feltárása, hogy az elmúlt évek jelentős állami tranzakciói és finanszírozási konstrukciói megfeleltek-e a közérdeknek és a jogszabályoknak. Magyar szerint a 4IG az elmúlt években egy informatikai vállalkozásból Magyarország legnagyobb távközlési, informatikai, majd hadi és űripari vállalatcsoportjává nőtt, ami több ponton összefonódott az Orbán kormányok döntéseivel. Azt ígérte, szabálytalanság, közpénzzel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesznek, és megpróbálják visszaszerezni a magyar állam vagyonát. A bejelentésre zuhanni kezdett a 4IG részvényeinek árfolyama a tőzsdén. A vállalat közleményben reagált a bejelentésre és leszögezte, hogy együttműködik a kormány által kezdeményezett vizsgálatokban.
2: Magyar Péter azt mondta, hogy ez a cég a NER lopakodó anyahajója, és hogy gyorsan képbe kerüljenek a kedves nézők. 1990-ben alakult az elődje a Freesoft IT cég, 2004 óta tőzsdei cég, 2018 körül jelentek meg a cégnél Mészáros Lőrincék, aztán Mészáros Lőrinc kiszáll, de Jászai Gellért vezetésével elképesztő felvásárlásba kezdett a cég, megszerezték az Invitech-et, a Hungaro Digitelt, a Digit, az Antenna Hungáriát, 2023-ban a Vodafone Magyarországot, aztán ebből felépítették a Ván nevű nemzetközi cégcsoportot, aztán az űriparba kezdtek befektetni, az Axiom Space-be 100 millió dollárral, azt hiszem ez a cég vitte fel Kaputibort, aztán a Rheinmetall-al együttműködve már a hadászatig jutottak, és így tovább. Mostanra egy több százmilliárdos bevétellel rendelkező nemzetközi cégcsoport.
4: Hát most ezt így, ahogy elmondtad, ez így egy sikertörténet.
2: Tehát, hát akkor beszéljünk róla tisztelettel, próbáljuk megfejteni.
4: Tehát nyilván ugye mindnyájan meg gondolom, a nézők is érzik a szavaid mögött ez a, hogy mondjam, kicsit olyan, mint a mindent bele kolbász, hogy talán ez már túl sok is. Ahhoz, nálam egyébként akkor, hogy mondjam, pöccentem ki egy kicsit, amikor hallottam, hogy a hadiparba fektetnek, mondom, hát ez hogy jön oda? Hát jó, hogy most már ugye a digitalizáció nyilván a fegyverek között is megjelenik, de hát nekem ez mégis egy akkora, tehát nekem akkor tűnt fel, hogy itt valami nem stimmel.
5: Nem, hát ez a cég, egyrészt rögzítsük gyorsan, anyahajó nem lopakodik, tehát olyan nincsen. Nem, ez nem lopakodik. Ez behajózott az öbölbe, mindenhova, ahova beküldte az admirális. Ott olyan vízkiszorítást csinált, hogy a környékben kipusztult az összes hal, meg az összes halász, és mindenhol
2: átjött. Felborult minden bárka.
5: Minden bárkát fölborított, igen. Aztán a végén valahol most úgy sziklára futott, és most ott dülöngél csórikám. Tehát ez egy hatalmas nagy repülőgép hordozó volt. Igazából mindent, mint ahogy mondtad, ez a Fradi kolbász, ez a mindent bele zsúfolt a NER, amit az ilyen-olyan pozíciószerzési tevékenységeihez fontos volt. Ugye a hadipar, világűripar, minden ilyen zöldség, igen, az Axiom volt, ami fölvitte Kaputibort is 50 milliárd forintért, és még sorolhatnánk, nem csak őt. Ez egy magáncég, ami egyébként űrturistákat utaztat, aztán mindenhol kiírják, hogy hatalmas nemzeti győzelem, hogy a mi turistánk utjára, amikor Isztambulba voltam, akkor ugye a Galata toronyban van egy zseniális repülésipari kiállítás, és a legutolsó ilyen molinó, hogy az Axiom 5 küldetéssel egy török fölment. Szóval ez ilyen biznisz. Tehát a 4IG minden, ami a NER, hogyha nekiállnak turkálni benne, akkor ott, hát annyira elrejtett dolgokat fognak látni, amennyire egy repülőgép hordozót el lehet rejteni. Tehát ott ez egy tipikus alacsonyan csüngő gyümölcs Magyar Péter és a politika számára. Itt elképesztő dolgokat fognak találni. Meglátjuk, hogy a politikai játéktéren hogy fogják utána ezt használni.
2: Lehet, hogy akkora teret foglalt el ez a cég, hogy nehéz kimetszeni belőle azt, ami egykor állami volt, és azt visszaszerezni, mert akkor az egész nem tudom, összeomlik és kárt okoz a nemzetgazdaságnak?
6: Az, hogy ehhez a fantasztikus növekedéshez maga az állam mennyi pénzt biztosított, vagy olyan bankok, amelyekben az állam tevőlegesen részt vesz, és odaadta, és aztán utána a piacon abból bevásárolt, szóval ezeket azért...
2: Hát ez több százmilliárd alsóan gondolja, lehet, hogy ezer milliárd.
6: Azért mondom, hogy ezek azért követhetőek, visszakövethetőek, és ha már itt az űripar előjött, majd elég lesz talán Ferenc Orsolyát behívni, hogy mi volt az, amiért ő távozott? Mert a Forágyi megjelenése és az egész azzal kapcsolatos ügyletek voltak azok, amelyekben más szakmai álláspontot képviselt, ő mint szakember, és más üzleti érdekeket és más üzleti szempontokat képviseltek. Nem akarok belemenni, mert nem ismerem annyira, de hát nyilván állatorvosi ló ez a megalomán gyűjtési kedv, amely egy ilyen cégnél jelen van, és ez a gyűjtési kedv, ez nem a piac és a piacnak a logikája, hanem az államot birtoklók logikája hajtotta és fűtötte. Nézzék meg, hogy eznek milyen arányban, hol és miként voltak kárvallottjai, vagy netán győztesei a magyar emberek.
2: Hallottam egy pletykát, nem tudom, hogy nektek mennyire van meg, hogy amikor a Balási Gyula sírva adott interjút a Kontrollnak ennek kapcsán, hogy elég sok cég megértette az idők szavát, és partner volna valamiféle visszavonulót fújni, vagy akár esetleg nem teljesen törvényesen összejött vagyomból visszaszolgáltatni ezt-azt, és hogy állítólag két vagy három nagyobb cég mondta azt, hogy nem, és az egyik állítólag ez a 4IG is, tehát aki ragaszkodna ahhoz a helyzethez, amiben van. Nem tudom, hogy ezt hallottátok-e, vagy mennyire lehet ez reális.
5: A 4IG van akkora, hogy úgy gondolhatja Jászai Gellért, hogy őneki van mozgástere, meg van terepe. Mit mondtam az előbb, pár perccel ezelőtt a kommentmezőben valószínűleg már mindenki elküldött mindenhova, hogy amikor az MSZP 2002 után az MSZP-nek ilyen háttérstruktúrái itt-ott belefolytak a már kivált rétegekbe. Na, valószínűleg Jászai Gellért úgy gondolkodik, hogy van nekem kivált rétegem, van hova folyni. És itt fog eldőlni az, hogy a Tisza mire képes, elfogy a politikai ambíció, vagy nem. Hogy mi történik a 4IG-val, az egy lakmuszpapír lesz szerintem.
6: Hát és Jászai Gellértel, aki ugye a Magyar Péterrel jó ismerettségben volt, tehát hogy itt azért érdekes kérdések.
5: Azért abban a felügyelőbizottságban üldögélt, ahonnan ment a pénz.
6: Érdekes kérdéseket feszeget ez. Pont ezért nagyon helyes, hogyha kivizsgálják.
5: Így van.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: Kat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Gőzerővel zajlanak a munkálatok itt mögöttem a Duna Napaksi atomerőműnél. Szakemberek tucatjai dolgoznak itt. A fennéküszöb kiépítése jelenleg is tart, ez akár több hetet is igénybe vehet. Ezzel párhuzamosan a bárkák süllyesztése is folyamatban van. Mindezek az erőmű biztonságos és folyamatos működését célozzák.
2: A tűző napsütésben nem csak a vízügyesek, de a honvédség tagjai is megfeszített tempóban dolgoztak. A miniszterelnök szerint kritikus napok következnek. Kedden és szerdán 14-15 cm-re csökkenhet a vízszint. Az utolsó előtti turbina lekapcsolása hétfőn napközben 9 cm-es vízszint különbségen múlt. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, levelet kapott Orbán Győzőtől, Orbán Viktor édesapjától. Majd hozzátette, a bánya tulajdonos hosszas noszogatás után nagy mennyiségű követ ajánlott fel Paksra.
3: És azt is írta a miniszterelnök, hogy csak szólók, a kő nem lesz az új búcsú cédula, tehát ez azt jelenti, hogy ezekkel a felajánlásokkal nem lehet meg nem történté tenni a korábbi bűnöket, legalábbis ha ilyen teológiai alapról próbálom dekódolni az üzenetet. Az volt egy érdekes meghívó, a hétvégére meghívta Orbán Viktort és Toroczkai Lászlót is Magyar Péter, és hát egyikük sem ment el, de Orbán... Semmilyen Zsoltot is.
4: Megint kifelejtik, szegény KDM.
3: Elnézést, még tudatosítani kell, hogy ez egy külön önálló párt, egy mérhetetlenül népszerű alakulat, szó szerint időnként. Viszont Orbán Viktorról olyan fotók jelentek meg, hogy ő Horvátországban nyaral. Tehát ez így kommunikációsan, ez egy csapdahelyzet, csapda előkészítése volt Magyar Pétertől?
4: Hát azt nem tudom, hogy direkt csapda volt-e, minden esetre ez egy olyan kommunikációs helyzet lett volna, amiből nem jöhettek volna jól ki az ellenzéki pártok vezetői, azon tehát nem csodálkoztam, hogy nem mennek el. Azon se vagyok megbotránkozva, hogy Orbán Viktor Schmidt Máriával és Tán Rogánnal, vagy nem tudom kivel, Horvátországban nyaral, mert itthon úgyse tudna mit csinálni. Egyet hiányolok, amit kintről is megtehetne, és a pártvezérek, akik itthon vannak, itthonról is legalább annyi együttműködést tanúsítsanak, hogy mondják azt, hogy kedves lakosság, most ha ránk szavaztál, akkor is légy szíves, teljesítsd a kormány kéréseit, mert most közös a baj, most mi is segíteni akarunk. Ez a mondat, ha akár Horvátországból hangzik el, nekem onnan is jó lenne, de anélkül nagyon hiányolom.
3: És az, hogy Toroczkai László nem ment el, az nem hiba? Nem lett volna számára ez hasznos, hiszen őt nem lehetett volna azzal a helyszínen vádolni, hogy ti nem csináltatok semmit 16 évig, mert nem volt kormányon.
5: Hát ne, ez kétségtelen. Elküldte ezt az energiajogász kollégát, akit köztársasági elnök jelöltnek jelöltek. Aki elment, ezzel nincs is probléma, de olyan butaságot beszélt, olyan hiányosságra hívta fel a figyelmet, már rég teljesítettek, vagy csinálják. Tehát komolyan mondom, tehát bohózatba illik bele. Most, hogy mondjam, én 45 éve, 46 éve jogász vagyok, de nem venném magamnak a bátorságot, hogy mondjam, ilyen vízállás jelentésekkel, meg a Duna vízszintjének az emelésével kapcsolatos tudományos magyarázatokat mondjak, tehát innen is üzenném a kollégának, maradjon mindenki a kaptafánál, és akkor az egy szerencsés dolog. Ráadásul, ha meg már nyilatkozik, akkor először tájékozódjék, és akkor azt mondom, utána rendben van, természetesen politikailag idézőjelben meg lehet ezt is magyarázni, de így nem. Én egy picikét, illetve maximálisan egyetértek azzal, amit Ildikó mondott, tudnilik, a villamos áram az nem csak a Tisza szavazókhoz jut el a háztartásokba, hanem a másik brigádhoz is, a Fideszre, vagy aki nem szavazott egyikre se, a Mi Hazánkra, vagy Bánom is én kire. Tehát valóban így van. Az áram, az közös. Hát,
3: bocsánat, az energiajogász az egy új fogalom, vagy csak én nem tudtam, hogy van ilyen?
5: Nem, szakos, a jogászi szakmán belül is én büntető jogász vagyok. Tehát én tőlem mondjuk most kérdezzenek vállóperes dolgot, megmondom, nem értek hozzá elnézést. Tanultam valamikor, nem tudom, x évvel ezelőtt az egyetemen. De a szakma is annyira polarizálódott, hogy egyes szakterületekre igen, vannak külön erre felkészült jogász kollégák, energiajogász is van, de az nem azt jelenti, hogy akkor a paksi erőmű működéséhez már mindjárt értek.
3: Nem, én ezt azért kérdeztem hátsó szándékkal a fejemben, mert akkor lehet, hogy energiajogász el tudná nekem mondani, hogy miért fizetek több rendszer használati díjat a villanyszámlában, mint amennyi maga az áram.
5: Jogos,
3: de akkor most hát tudom, hogy hova kell.
5: És kinek fizetjük? Hát
4: azért ezzel az energiajogással torockaiék, hát megtalálták Sarvaközt a tőgyit, mert sikerült egy klímaszkeptikus energiajogást találniuk, aki korábban ilyen kijelentéseket tett, most, amikor a klíma minnyájunkat fejbever.
3: És akkor itt vannak a felajánlkozók. Kommunikációs szempontból ez megint csak egy picit csapdahelyzetnek tűnik, nem? Hogy Garancs István cége 10 000 tonna követ ajánlott fel, Orbán Győző nagy mennyiségű követ, és Magyar Péter rögtön visszalőtt, nem azt mondta, hogy köszönjük, hanem hogy de ez nem búcsú cédula.
6: Hát az biztos, hogy amellett, hogy folyik a válságkezelése, politikai kommunikáció szempontjából ez egy zseniális húzás volt egyébként, hogy ő név szerint felszólította ezeket a ugye neres oligarchaként ismert vállalkozókat, hogy akkor ideje lenne segíteni, és valahol nehéz is ezt megkérdőjelezni, hogy jó vagy rossz ötlet volt. Egyrészt azért, mert már is felajánlottak, ugye volt olyan, amelyikük néhány órával a felhívás után felajánlott X tonna követ, de azért is, mert látszik, hogy folyik a politikai kommunikációnak a folytatása is, tehát nem csak arról van szó, hogy akkor mi most itt a válságot kezeljük, hanem azért a politikát is csináljuk, és megnevezzük ezeket az embereket, és esetleg valahol pellengére is állítsuk, mert valahol az emberek jogosnak érzik szerintem, hogy akik 15-16 évig nemzeti tőkés osztályként ugye építve voltak, és 1000 milliárdok mentek az ő cégeikhez, az a nemzeti tőkés osztály, az ugye az volt a mondás, hogy azért van erre szükség, mert hogyha probléma van, ha vészhelyzet van, hát akkor itt van belül, országon belül a pénz, és a segítség akár, és ehhez képest ugye eszükbe se jutott, pedig ez egy valódi válsághelyzet, ugye nem az, mint annak idején ugye Orbán Viktor harcolt mindenféle fantom válsághelyzetekkel, ugye a Soros terv ellen, meg amikor kitalálta, hogy ugye be akarnak rángatni a háborúba, és Magyarországot csak ő vezetheti a békére, tehát voltak ilyen úgynevezett válsághelyzetek, de hogy itt tényleg össze kellene fogni, és hát látszik, hogy működik, és valahol egyébként a hatalmi viszonyokat is kijelöli, hogy akkor mostantól mi az új helyzet, hogy hogyan kell igazodni, hova, kihez kell igazodni, és láthatóan akár Orbán Győzőig bezárólag ezt megértették.
5: Zseniális ötletnek tartom, két szempontból is, egyrészt kommunikáció oldaláról, politikai szempontból, másik gazdasági szempontból valóban. Hát ezek az emberek, nevezzük őket neroligarcháknak nyugodtan, mert hát hiszen azok a mi pénzünkből, a nekünk járó EU-s pénzekből, és még sok minden másból, túlárazásból és egyebekből jelentős vagyont halmoztak föl. Az a minimum, hogyha baj van, akkor önként és dalolva segítsenek. Én ezt így gondolom.
3: Hát az önként az nem valósult meg, jó, csak felszólítása, hát de valami lett.
5: Majdnem önként.
3: Kedves nézőknek csak egy adat, hogy Garancs István, tehát 10 000 tonna követ ajánlott fel, megnéztem, hogy 7 000 forint egy tonna, tehát ez egy ilyen 70 milliós felajánlás, és azt írják a lapok, és gondolom alappal, mert nem cáfolta senki, hogy Garancs István cégei a NER X utolsó évében több mint 100 milliárd forint osztalékot, azaz tiszta hasznot termeltek, tehát hogyha valaki arányba szeretné állítani, akkor ennyivel tudtam segíteni. Az utolsó témánk, amire már nem marad idő a bejátszást megnézni, hogy nem Mészáros Lőrincik üzemeltethetik tovább az M6-ost, ők jöttek volna, eddig nem ők voltak, mert hogy 100 milliárddal túlárazták más versenyzőköz képest. Viszont, és erre van egy grafikánk, van egy 35 évre megkötött szerződésük Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségének, és ez 24 000 milliárd forint. és a teljes magyar úthálózat építése, üzemeltetése, karbantartása. Tehát 24 ezer milliárd. Ez így marad, vagy ezt vissza lehet bontani?
5: Én azt gondolom, hogy jogi keretek között ezt meg lehet változtatni. Most azért a tisztesség kedvére el kell mondani, hogy ebbe a 20 akárhány ezer milliárdban van autópálya építés, van autópálya karbantartás, tehát van azért itt költség is. Tehát nehogy
3: bárki persze nem tiszta haszon nyilvánvalóan.
5: Ezt most odaadták neki, hogy de jó neki, de hogy ez messze meghaladja a normális költségeket. Hát már Magyarországon mit csodálkozunk, ugye Horvátországban egy tized áráért megépítenek egy kilométer autópályát, nálunk tízszeres áron építenek, miért nem tudom, de ez egy
3: az ilyen... Alföldön nehezebb autópályát építeni, mint a sziklás.
5: Mint a dinári jegyekben, így van.
3: Így, hát ez köztudott szakmai.
5: Most azért keddek, már jó volt, hogy eljöttem, mert ugye ezt akkor most megtanultam, szóval lehet, ez is egy hosszadalmas folyamat, és amit ugye Vitézi miniszter úr elmondott, hogy nyilván ezt nem fogják finanszírozni, és ezzel ennyit tudnak spórolni, hála jó Istennek, nyilván van hasznosabb cél, amire lehet költeni ezt a pénzt.
7: Interaktív térképre tette a kormány az elmúlt 5 év civil támogatásait. Így bárki ellenőrizheti, hogy egy adott térség civil szervezetei közül melyik és milyen támogatási program során kapott pénzt. Civil szervezetek az elmúlt 4 év alatt körülbelül 400 milliárd forint állami támogatáshoz jutottak. A miniszterelnökség által megkezdett átvilágítások, sajtóhírek és bejelentések azonban arra utalnak, hogy a korábbi kormányhoz kötődő civil szervezetek aránytalanul részesülhettek ezekből. A miniszterelnök közölte, hogy sokszor ezek a kezdeményezettek rövid szervezeti múltat, és nehezen igazolható korábbi közösségi tevékenységet tudnak felmutatni, szemben az ugyanott lényegesen kevesebb juttatásból működő értékes feladatokat ellátó civilekkel.
8: Ez már nem egyszerűen néhány furcsa pályázati döntés története. Ez egy teljes rendszer története. Egy olyan maffia rendszeré, amelyben az állam egyik kezével közpénzt adott a hatalomhoz kötődő civil világnak. Miközben a másik kezével a valódi, független civil társadalmat támadta, megbélyegezte és ellenséget csinált belőlük.
3: Nekem ez az utóbbi fél mondat az igazán fájó, bár nyilván az elsővel is nagyon sok probléma lett, mert ez csúcsosodott ki abban a fél mondatban, hogy átteleltek a poloskák tavaly március 15-én.
9: De csak arra visszautalnék, hogy előbb beszéltünk Ligeti Miklósról, és mondtátok, hogy hát őt azért nagy bántódás nem érte, de hát ő is egyike volt azok, illetve hát a szervezet, a Transparency, akikről ugye másfél éve még azt harsogta a kormány propaganda, ugye, hogy külföldről támogatott álcivil szervezetek, miközben hát elsősorban azért fordultak külföldi támogatásért, mert az itthoni pályázati rendszerben hát nem kaptak annyit, amiből a munkájukat tudták volna végezni. És ugye ez ebben az esetben annál is napnál világosabb, hiszen ők teljesen nyilvánvalóan az akkori kormány ellenes tevékenységet folytattak. Tehát abban a logikában elképzelhetetlen lett volna, hogy ők majd az államtól kapott támogatásból tartsák. Csak azért mondtam ezt, mert ugye, hogy persze, már előbb beszéltünk.
10: Igen, és itt akkor hadd erősítsem meg, nem arra utaltam, hogy Ligeti Miklósnak nem volt jó, vagy nem volt rossz, hanem arra utaltam, azt próbáltam mondani, lehet, hogy nem sikerült, de jó is, hogy mondod, mert akkor megismételtem, hogy az ő személyes életébe, egzisztenciájába úgy nem nyúlt bele a kormány, mint mondjuk az enyémbe. Tehát engem egy állami egyetemről ki tudtak rugatni, őt nem is akarták, mert nem is volt ilyen lehetőség. Tehát ő mindig is az életét, az egzisztenciáját ettől eltávolítottan tudta élni. Tehát ilyen jellegű személyes bosszúvágy nincs benne, de egy pillanatig nem akartam degradálni, vagy hitelteleníteni őt. Nem, vagy valaki azt kigondolt, akkor nagyon súlyosan félérti. Egyébként ez az intézkedés, meg ez a dolog, én hadd fogalmazzak nagyon egyszerűen és egyértelműen, miután 2 évtizedén foglalkozom a civil szférával kutatóként és sok minden más területen is. Én ezt a gondolatot, meg ezt az intézkedést a létező leglelkesebb farokcsóválgatásommal fogadtam. Tehát én ezzel masszívan egyet tudok érteni, én ennek nagyon örülök, és én ezt nagyon fontosnak tartom, mert az egyik legnagyobb kár, amit a társadalom szövetében a Fidesz 16 éve okozott, szerintem, az, hogy meghamisította a valódi civil világot. Egész egyszerűen azért, mert elkezdett tőle félni, mert miután az ellenzéki politikai pártokat elkezdte nyírni, és ügyesen le tudta tenni valahova, a civil szférában bugyogtak föl még csak nem is ellenállás, hanem a kritikának a hangjai, és ezeket kezdte el hitelteleníteni. Ezzel viszont olyan károkat okozott, ami szerintem történelmi, és nagyon fontos, hogy tisztálláson a társadalom ebben a kérdésben.
11: Az egész történetet én is ugyanígy nagyon támogatom, mert ez egy állandó feszültség volt civil szervezet és civil szervezet között, hogy milyen rendszerben, milyen támogatásban részesült, vagy nem részesült. Általában akik nem részesültek, azok valamilyen módon szót emeltek az ellen, és azokról tudjuk, hogy ahhoz a világhoz tartoztak, amely hát kiszorult a kormányzat, az előző kormányzat kedveltjei közül. Az eredet, ha visszaemlékeztek rá, az onnan indul, amikor a Civil Összefogás Fórum létrejött. Az első rendezvényén én is ott voltam, és akkor még nem volt birtokba véve a hatalom által. Hanem az
10: akkor
11: valami...
10: Akkor Fidesz ellenzék volt.
11: Hanem nem ellenzéknek semmi szín alatt nem mondanám, hanem azt mondanám, hogy egy valóban valamilyen önszerveződés volt arra, hogy akkor pont a kormányzat támogatás...
10: A Fidesz volt ellenzékben, 15 volt, és akkor jött létre a Civil Összefogás Fórum, ettől egyébként függetlenül.
11: Bocsánat. Igen. Tehát nem csak azt akartam, mert százszónak is egy a vége, hogy a politikai reklámozásba és a politikai kampányolásba valamilyen módon, legitim módon és legálisan vehessen részt, és a kötött pártpolitikai finanszírozásokkal párhuzamosan létrejöjjön egy olyan világ, amelyik tolja ugyanazt, amit már 2016-ra propagandának, vagy 2026-ra propagandának neveztük. És az első ilyen a Gyurcsány Ferences bohócos plakát, hogyha emlékeztek, amit tisztán már jogszerint is a Civil Összefogás Fórum finanszírozhatott. Impresszummal, mindennel együtt, vagyis a politikai verseny ki lett szervezve egy olyan szférába, amelyik szféra alapvetően csak aggregálná a politika felé a különféle elvárásokat, jogot védene, művészetet támogatna, kultúrát építene, vagy éppen bélyeget gyűjtene, vagy tudományt támogatna. Ebbe a világba egyszerűen az akarat áramlása befolyt a hatalomnak, és ott, mint a Matrixba Smith ügynök, amikor így belenyúl valamibe, és akkor úgy utána az úgy átváltozik, nagyjából kiépítette azt az intézményes világot, amelyiknek az egyik részét tudományos intézeteknek nevezte, és amelyek eltűntek. Alapjogokért központ? Mi volt ennek a...
10: Volt olyan.
11: És még néhány. Szóval ezt a szférát egyszerűen úgy gondolta, hogy nem hagyhatja parlagon, hanem ezt a szférát be kell húzza a hatalom erőterébe, és ott hídfőállásokat kell kialakítani, mert hát gyengék voltunk civilekből, ezért legyenek most nekünk saját civiljeink, ahogyan ugyanez a Habermas-i gyarmatosító logika a média területére legyen saját médiánk. A Török Gábor barátom mondja nagyon helyesen, hogy ez a Fidesz őstapasztalata. A 90-es évekből. Mindenből kell saját. Kell MCC, ahol saját janicsárokat képzünk. Kell saját kutatóintézet. Ha ők az jogokért küzdenek, hát mi is méghozzá az alapjogokért küzdünk. És ezzel létrejön egy olyan hatalmi konstrukció, amelyben a civilségre mi mondjuk meg, hogy mi civil és mi nem. Ezt nevezzük ugye diskurzus dominanciának. És a közértelmezés monopolizálásához egy fontos szektor volt, amit nem hagyott figyelmen kívül, és most pedig majd mesztelen lesz a király, hogy helyben is meg lehet nézni, hogy ennek az országgyűlési képviselőnek hány civil szervezete volt? Milyen összegeket kapott? Vagy miért vette meg a főutcán azt az épületet, ami egyébként megtörtént? Mire kellett neki? Kik ülnek abban benne? Szóval ezt szerintem nagyon helyesen tették, és hát hogyha ez egyben a civil világnak is egy megújulását hoz.
9: Csak két dolgot tennék. Ez fantasztikus egyébként, mert én is a CÖFF-öt meg az Alapjogokért Központot mondtam volna, de akkor mondok valami mást. Ugye valóban például a Magyar Művészeti Akadémia, ugye nem is titkoltan, a Széchenyi Művészeti Akadémiával szemben jött létre, ami a Magyar Tudományos Akadémiának volt, ugye nem a tudósokat, hanem a művészeket tömörítő része. És hát ugye egyértelműen, ugye hát már ugye talán meg az alkotmányban, de törvényben biztos, hogy benne van. Alaptörvényben van, hogy a, ugye amikor, amiből ugye balhé is volt, hogy a Tarz Zoltán mondta, hogy az MMA-val fogja egyeztetni a kultúrpolitikát, mert ez van az alkotmányban. De azért volt fordított folyamat is, amikor mondjuk a Szépírók Társasága, ugye gyakorlatilag az Írószövetség ketté vált, és az Írószövetségben maradtak a, talán nem hazudok, vagy nem tévedek nagyot, a jobboldali írók és a liberálisabb írók létrehozták a Szépírók Társaságát, aminek egyébként a lányom is tagja, és nem tudom, emlékeztek-e, hogy 2025-ben mennyi volt a Szépírók Társaságának az állami támogatása? 0 forint.
10: Itt azért meg lehet nézni, hogy a Magyar Színházi Társulat, Magyar Teátrum. Tehát itt megvannak ezek a duplák.
11: Hát igen, ezért mondtam ezt, hogy, hogy egyszerűen...
10: De amit mondtál, egyszerűen az nagyon fontos, mert egyébként látni, hogy ez egy nemzetközi trend. Tehát ez Magyarországon, így látjuk a Fideszen keresztül, hogyha azt mondom, hogy CPEC, akkorról mindenkinek beugrik valami, hát az amerikai politikában jelent meg először, hogy ilyen kvázi civil szervezetekhez a politika bizonyos aspektusai kitették, ugye ezek a különböző pekek. Ez a Political Action Commission-ak. Tehát, hogy ezek arról szóltak mindig is az amerikai politikában, hogy például a kampányfinanszírozást azt nem a republikánus párt fizeti Minnesota 3-ban, hanem a helyi nem tudom milyen PEC. És a CPEC, amit mindenki hallott, hogy Orbán Viktor ott váltotta meg a világot az elmúlt éveben folyamatosan, ez a Conservative Political Action Commission. Tehát ez egy ilyen szélsőjobbos amerikai...
12: Akkor lehet, hogy ennek a történetnek az úgynevezett pozitív lába egy amerikai modell, a negatív, meg hogy az igazi civilséget hogy kell elnyomni, az meg egy orosz modell.
10: Igen, tehát amikor az oroszok elkezdik az amerikai metodikát alkalmazni a maguk céljaira, az soha nem jó. Lásd, Blackwater, mint katonai magánvállalkozás és Wagner. Tehát az oroszok átvettek sok mindent az amerikaiaktól, aztán olyanra használták, ami egészen problémás volt.
12: Hát ezt a részt azzal zárjuk, hogy de sikerült, legalábbis most 26-ban, nem?

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Az országgyűlés elfogadta ezt a javaslatot.
2: Július végén szavazta meg a parlament a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását. A vasárnapi határidőig az elnöki tisztségre 96-an, az elnök helyettesi posztokra 68-an jelentkeztek. A pályázóknál előírás a büntetlen előélet, a megfelelő végzettség és a szakmai gyakorlat is, a pártkötődés pedig kizárók. A pályázatokat elbíráló igazságügyi bizottság elnöke híradónknak azt mondta, a jelöltek szűrése már megkezdődött, a kulcspozíciókról néhány héten belül megszülethet a döntés. Hantos István leszögezte, nincs előre kijelölt befutó, és Magyar Péternek sincs vétójoga a döntésben.
3: Ezt a vagyon visszaszerzési hivatalt elvezetni adott esetben, felkérés esetén?
4: Ha lesz pályázat, akkor még az sem kizárt, hogy én ezt megfontolom, hogy benyújtsak rá pályázatot.
2: Már a hivatal felállítása előtt kilátásba helyezte indulását az elnöki posztért a Transparency International jogi igazgatója. Ligeti Miklós mellett a HVG információi szerint pályázott Molnár Csaba ügyvéd, az ORFK egykori pénzmosás elleni osztályának alezredese, Francsics Imre büntetőjogász és Gerő Tamás ügyvéd is. A vagyonvisszaszerzési hivatal elnökét 6 évre választják, a végső döntést titkos szavazással hozza meg az országgyűlés. A hivatal vizsgálhat majd közbeszerzéseket, támogatásokat, koncessziókat és állami cégeket is.
5: Szerintetek mitől ilyen vonzó ez a pozíció, vagy ezek a pozíciók, hogy ekkora túljelentkezés 96-an az elnökségre, 68-an a helyettesi posztra?
6: Hát én nagyon remélem, hogy nem az indulat. Tehát azt szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy ez ne úgy álljon fel, hogy akkor ilyen sokakban munkál az indulat, hogy valamilyen módon oda csapjon, és mert akkor ez egy prekoncepció. Tehát, hogy ide valahogy tényleg olyan személyek kellene üljenek, akik úgy gyakorolnak nagyon-nagyon fontos közhatalmat, és egy furcsa, még igazából a magyar szuverenitás elosztásában nem tapasztalt szuperhatalmi pozíciót, hogy most ez butaság azt mondani, hogy neutrális legyen a gondolata, mert eleve nem lehet, mert ez egy politikailag meghirdetett szuper hivatal.
5: Igen, de nem szóval lehet, hogy politikailag motivált a munkájában.
6: Igen, ez nagyon érdekes. Én nagyon remélem, hogy ebből a rengeteg rengeteg jelentkezőből sikerül úgy kiválasztani majd a legfontosabb vezetőket, hogy azok valamilyen kockaként néznek erre a világra, és nem a politikai széljárás fogja befolyásolni, hanem az, hogy volt vagyonvesztés, vagy nem volt. Az jogos volt, vagy nem volt jogos. És hogyha erre kockaként válaszol, akkor az mindenkinek a hasznára és a hivatal hasznára fog válni. De hogyha az eleve elrendelt politikai indítatás az rendre előjön, akkor az egy állandó politikai csatározás terepévé teheti azt, ami egyébként jog szerint nem az.
7: Lehet, hogy furcsa lesz, amit most mondod, de konkrétan a kérdésed, hogy miért jelentkeztek vajon erre 96-an? Szerintem, hát persze nyilván ezt attól 96 embertől kellene megkérdezni, de szerintem az egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye míg eddig az ügyészség, azaz a legfőbb ügyészség ugye monopól helyzetben volt, most aki ezt a hivatalt fogja vezetni, ugye előbb-utóbb lesz egy új legfőbb ügyész, és hát nyilván egy az ő személyére valamilyen módon szabott ügyészség. Tehát lesz a legfőbb ügyészség, lesz a vagyonvédelmi hivatal, és ugye valamilyen szinten Magyarországon megjelenik az Európai Ügyészség. Tehát egy olyan szervezetet vezetni, amelyik végül is versenyhelyzetben van egyazon területben, azt gondolom, hogy ez is unikum, vagy tehát ilyen még ezen a területen még soha nem volt Magyarországon. Ugye ezt a helyzetet leginkább a sportból ismerjük, tehát amikor versenyeznek egymással a szervezetek.
8: Lesz ebben ám egy operatív kockázat, hatáskörütközés, személyközi feszültségek, tehát hogyha már az indulatról beszélünk, én nem zárom ki azért a személyes ambíciókat ebből a történetből, ami lehet akár bosszúvágy is bizonyos mértékig. Most ebből a szempontból azokat, akiket én láttam és ismerek, és nevek is elhangzottak, ők egyértelművé tették szerintem az elmúlt években, hogy van egy határozott álláspontjuk a dolgokkal kapcsolatban, de egyik sem igazából egy indulatvezérelt karakter, és egyiküket sem érte tudtommal az elmúlt rezsim részéről olyan jellegű sérelem, amiatt ők bosszút akarnának állni. Tehát Ligeti Miklós például ugyanazt mondja 16 éve folyamatosan, most éppen nem szereti a Fidesz kormányzó, egy dolog, hát persze, hogy nem szerette, hát senki nem szereti azt, aki folyamatosan kritizálja, de mondjuk nem rugatták ki annyira, hát volt rá valami megfigyelés állítólag, meg ilyen dolgok voltak, de ez nem vezet el oda, hogy mondjuk tényleg elszámolni valója legyen. Tehát én abból a szempontból ezt viszont fontosnak tartom, és utaltam az előbb arra, hogy láttunk már, amikor ez félrement. Te nyilván emlékszel rám, ez szakmai ártalom, a nézők nem biztos, hogy mindenki olyan öreg, mint mi, csak nem csak mi, de én, mi. 2002. Akkor is hatalmas nekizúdulás volt, meg nekilendülés. Ott ugye azért ment, sok oka volt, hogy a politikai ambíció végül kiment a dologból. Egyrészt Paul Péter akkor a legfőbb ügyészként nagyon hatékonyan tudta blokkolni a folyamatokat, másrészt pedig a Kerler László fémjelezte politikai elszántság egy idő után, pont azért, mert a kezdeti nagy sikerek nem jöttek be, elment az érdeklődés, aztán az MSZP-nek a hatalma, meg a háttérkörei egyre inkább úgy amolyan tintafoltként folytak be a korrupciós csatornákon belül a pozíciókba, és ilyenkor történik meg, hogy elfogy a politikai ambíció. Most a szervezetnek a vezetője nem a politikából érkezik. Ez már helyből az én olvasatomban egy garanciális elem. Hogy őt nem biztos, hogy érdekelni fogja, hogy egyébként mondjuk a Tisza párt, ha valaha mondjuk pártként fog működni, hova folyik be. Az őt nem kell, hogy érdekelje. 6 évig neki ez a dolga.
6: Meg hát most nem tudja majd a legfőbb ügyész blokkolni, hiszen ez egy külön szervezet, meg egy óriási apparátus lesz. Néztem, hogy a mostani ügyészségen összesen 4000-en dolgoznak. Erről a szervezetről nem tudjuk, hogy hányan fognak, de gondolom, hogy legalább ennyien. Viszont a kérdésem, hogy szerintetek itt a károkhoz, az okozott kár mértéke lesz az a határ, ami fölött ez a szervezet vizsgálódik, vagy a meggyanúsítható személyeknek a korábbi pozíciatársadalmi, ami politikai helye, mi alapján fognak dönteni, hogy ráindulnak egy ügyre?
9: Még SMS-e nincs ennek a szervezet. Hát tehát szervezeti és működési szabályzat, ugye, ami a belső logikáját és működését meghatározza. Szóval ez még bizonyos szempontból homályos. Mondjuk itt nagy jelentősége lesz, hogy ki lesz a vezető, mert az intézményi kultúrát is fog hozni ebbe a szervezetbe. Tehát, hogy ez egy roppant nagy felelősség, hogy mi lesz nagy valószínűséggel az, amit most a törvény is előír, hát Tamás ebben jobban járatos, de nagyjából tudjuk, hogy ügytípusok, hogy miket nézhet meg, és mettől milyen hatállyal, mettől meddig, és hát ezekre azért, és mettől milyen hatállyal, mettől meddig,

0: nagyon nagy felelőssége lesz azoknak a vezetőknek, akik ezt elindítják, és hát a törvény, nem vagyok, nem lennék meglepve, hogyha viszonylag gyors felállás után a működés az egyben törvénymódosításokkal is járna.
1: Muszáj is, bocsánat, egy mondatot, ha szabad, hogy mennyire igazad van. Jelenleg én a mostani jogszabályi környezetben nem látom például az egyértelmű elhatárolást, amire utaltam az előbb, hogy hatáskörű összeütközés lehet. Most mi van akkor, ha mondjuk ennek a hivatalnak a vezetője elkezd egy ügyről sokat beszélni, mert mondjuk a politikai érdeklődés meg a közvélemény érdekli, és a legfőbb ügyész lehet legyen akárki, hogy gondolja, hogy hú, ez szexi, ezzel én akarok foglalkozni igazából, vagy ne adj Isten, a legfőbb ügyész be van ütve valahova, hogy ő segítsen megúszni a dolgot, nem zárhatjuk ki, és akkor a legfőbb ügyész beleáll, hogy akkor büntetőeljárást indítok ellened, úgyhogy nincs hozzá bizonyíték, nincs hozzá semmit, tehát a legfőbb ügyész tudja, hogy ez bukó lesz a bíróságon, de úgymond előfoglalja az ügyet, az hivatal meg a hivatal vezető, hogy a fenéért kellett nekem erről beszélni, a fene egye meg. Tehát itt nagyon komoly veszélyek vannak. Most én bízom benne, hogy aki jogalkotásban ebben a témában foglalkozik, az ezeket végig gondolja, mert mindent meg lehet hekkelni, a jogrendszert vagy az intézményrendszert a legjobban. Ez már egy kodifikációs feladat, de ezek mindelőttünk vannak meg, és ezért nagyon nehéz válaszolni arra a kérdésre, hogy pontosan mi lesz. A valóság általában azt tanítja minket, hogy ami el tud romlani, az el is romlik. Amint kénk lehet hekkelni, azt meghekkelnek, hát meglátjuk.
2: Jó, Gábor, te említetted, bocs, ezt az Európol 2%-os vagyonbefagyasztás és 1%-a visszaszerzés az uniós pénzekben korrupcióval vagy egyéb módon eltüntetett közvagyon esetében. Ennek fényében, tehát 2 illetve 1%, itt mekkora arányú vagyon visszaszerzést találnátok ti, vagy tartanátok sikernek?
3: Én itt fejbe kiszámoltam, csak még kérdezted, hogy kis ügyek vagy nagy ügyek. Ugye az ENK, ugye most kettő dologról beszélnek leginkább az emberek.
2: NKA,
3: az egyik az
2: NKA,
3: meg az MNB. Ugye az NKA az 17 milliárd, ha jól mondom.
2: Igen.
3: Az MNB, hát ugye mondanak ezt, de mondjuk vegyük, hogy 650 milliárd, az pont 40-szerese. És oké, hát nyilván most az NKS pénzeket valamilyen szinten, hiszen azok névhez kötött, meg egy az egybe kiutalt összegek, az valószínűleg könnyebb lesz. De én azt gondolom, hogy ha az MNB ügyből sikerül csak a felét visszaszerezni, akkor az már az összes ügynek lehet, hogy akár a 10%-a is.
0: Na ezért mondtam, hogy részben, mert ilyen értelemben egyetértek, amit a Gábor mond, de a kérdés az, hogy megvan-e az a vagyon? Tehát a legnagyobb probléma, hát hogyha ki van osztva kampánycselekményekre, hát akkor az a buli már lement. Az énekes elénekelte a dalt, hazavitte a gázsit, a színpadtechnika szolgáltatott, tehát hogy ez nem, ezért mondom, hogy nem olyan egyszerű, hogy most akkor azért, mert önmagában esetleg jogellenesen, de nem akarok prejudikálni, jogellenesen került valami oda, attól ő még jogszerűen elkölthette. Megvan a számla a színpadról, az énekes elénekelte, ott voltak 1500-a, tehát hogy na akkor ebből mit szedsz vissza?
2: Érdekes kérdés, igen.
0: Ugyanígy, ha már MNB-t említette a Gábor, hát az MNB-nél elfüstölgött a piacon vagyoncsökkenés eredményeként az elfüstölgött pénzeket nem tudja már visszaszerezni. Szóval én azért mondom, hogy nagyon nagyok az elvárásaink, és géniuszként ki is számoljuk itt, hogy körülbelül mire számíthatunk, és aztán utána meg mondják a jogászok, hogy de hát az a baj, hogy ez már nincs meg. Ez már, akkor ő most hogy? Szóval értjük, nagy elvárás van mögötte, az, hogy ezekből mi visszafogható, ahol nagy vagyonok vannak, ott nagy valószínűséggel lehetséges, mert ott, hogyha büntetőjogilag magánvagyonával is kell majd feleljen bizonyos szempontból, és azt mondják, hogy hát ezt lehet, hogy eltetszett vinni osztalékként, az osztalék ott is van az ön számláján, de ezt most zároltuk. Na, ezek lehetnek, de ezek, én nem akarok tényleg jogászkodni, mert azt ti messze jobban értetek. Még egy gondolatot csak, amit a Tamás mondott, pont itt a Zamecsnik Péter mondta, hogy megnézték, most nem akarok butaságot mondani, de valami 70 egyéb jogszabály,

0: szabályjal kellene harmonizálni, ahhoz, hogy ez kodifikációs szempontból is rendben legyen. Tehát, hogy értjük, és nekem pont ez mutatja azt, hogy persze, a politika olyan, ki gondol valamit, és azt jogszabályba akarja ültetni, majd a jogszabály alapján végre akarja hajtani. De, fú...
1: Hadd vessek fel még egy dolgot.
0: Nem pályáztam volna ennek az elnökségét.
1: A Fidesz álláspontja, mert hogy vannak aggodalmak, idézném Bóka Jánost, a Fidesz frakció vezetőjét ezzel kapcsolatban. Ha valaha kaptál nyugdíjat az államtól, vizsgálhat a hivatal. Ha valaha kaptál az államtól állami támogatást, kamattámogatásos hitelt, vizsgálhat a hivatal. Ha valaha kaptál az államtól csokot, csedet, gyedet, vizsgálhat a hivatal. És azt, hogy mi a közvagyon, az bizony Magyar Péter dönti el.
2: Hát melyik rész? Most emlékeztetném, hogy ez egyébként ennek a hivatal nélkül is így van. Tehát bármilyen állami juttatás ment, akkor azért ráadásul a választók pont ezt akarták. Hogy végre legyen egy elszámoltatás, egy felügyelet. Erről nem beszéltünk az előbb, és én nem akarom ezt nagyon mondogatni, mert a múltkor is kaptam miatt a kommentmezőben, mindenki félreérti, de csak azért is elmondom, nem érdekel. Ugye ennek a hivatalnak, ami az igazi erejét látom, és az igazi értékét, és amiért nagyon rukolok neki, az nem is a Fidesz 16 évének a nyüstölése. Az olyan, amilyen azt tudjuk. Engem a jövő érdekel. Hogy itt olyan akár kutatások, előkészítés, preventív munka, jogszabály előkészítés lehet. Nem biztos, hogy lesz, szeretném, hogy legyen, ami megakadályozza, lehetetlenné teszi, vagy legalábbis megnehezíti, hogy a jövőben ilyenek elkövethetőek legyenek. Ez egy jogalkotó munka, ez a jövőnek szól. Persze érdemes.
1: Hát azért ez a 60 ezer milliárd, ami állítólag konzervatív becslés alapján eltűnt.
2: Az igazi cél, a jövőbe mutató cél, a nemzetjavító cél, az országjavító cél az, hogy megakadályozható, hogy megnehezíthetőek legyenek.
1: Fél percünk, bocsánat, rohan azért.
0: De ez ott van a törvényhozónál. Hát már a név is, ugye, vagyon visszaszerzett. Ez is retrospektív. Tehát, igen. Hogy valami, ami volt, lezárult, és annak azt most elővesszük, megnézzük, és abból visszarekuperálunk valamit.
2: Persze, tehát, hogy ez persze tudod, értem, hogy a név az helyes. Politika. Az a politika, jó, de a funkciók azért nem csak politika.
1: Rohanunk a reklám felé, és még van a napkérdések, kommentek, de egy kérdésem van, tehát a Bókaféle nyilatkozat az valahol a túlkapásokra utal. Mi a garancia, hogy itt nem lesznek túlkapások? Mert azért brutális eszközökkel lesz, és joggal felszerelve.
2: Bírói kontroll ott van fölött, ez a hivatal csinál, amit akar, de a nap végén bírói kontroll van.
1: Jó, köszönöm szépen, akkor eljutottunk a nap kérdésének a zárásáig. Ön szerint a vagyon visszaszerzési hivatal képes lesz valódi elszámoltatásra? Azt hiszem nem változtak az eredmények. 81%-a mondja válaszadóinknak, hogy igen, képes lesz, és 19%-a nyilatkozott úgy, hogy szerinte nem lesz képes. Köszönjük szépen, hogy ma is aktívan követték a napkérdését és válaszoltak. Mutatok 5 érdekes kommentet. Márta, feltételezem, aki komoly pályázó, annak már bőven a fejében van az a sorügy, ami azonnal elővehető és eredményesen végződhet. Judit, állítólag minden jogosítványuk meg lesz hozzá. Már csak a szakértelem és az elszántság kell hozzá. Ligeti Miklósra szavaznék, ha kérdeznének. Erika, sajnos 16 évre visszamenőleg nem fog sikerülni. Péter, én túl a 60. életévemen rengeteg váltást bukott politikust láttam már, de még nem láttam tényleges és jogszerű számonkérést. Remélem, most sikerülni fog. Katalin, szerintem ez kétélű fegyver lesz, de majd kiderül. Köszönjük szépen!

tudok, hogy Vladislav. Szóval mizd a tasz, hogy what is love. Ez a világ egy hajó csak, és úgy hívják, hogy Amistad. Nem Bruce Lee viccel, itt egy filmen Bruce Willis-szel. Egy ukrán srác élőben küzd egy ruszkit is.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntünk mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, hogy feliratkoztok a YouTube csatornámra, hogy a Sportpub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugyanezzel a néven vagyok megtalálható. Hétvégén pedig Hungaroring lesz végre, úgyhogy Forma 1-es témánk lesz, a Grand Effect 2 állandó tagja. Szia Laci, szia Józsi, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
2: Szia Viktor.
3: Szia Viktor.
1: És hát fogunk azért több témát érinteni, Hungaroringet is többek között, de egyelőre, ugye amikor legutóbb itt voltatok, akkor még így tapogatóztunk, hogy milyen is lett ez az új korszak, és akkor dobtatok be ötleteket, hogy mit kéne változtatni. Ugye azóta már dobáltak be itt változtatásokat, hogy mi az, amit kellene, vagy mi az, amit változtattak. Összességében jelenleg itt július 21-et írunk. Ha most ránézünk erre a szabályváltoztatásra, bár egy ilyen spy hétvége után, ami azért megint azt mutatta meg, hogy itt azért még mindig vannak bajok, de összességében hogy nézünk most erre a korszakra?
3: Ugye úgy indultunk neki az egész szezonnak, hogy rengeteg különbség volt még a csapatok között, és akkor tudtuk már, hogy idővel egymáshoz fognak konvergálni, és egyre kevesebb ilyen probléma lesz. Ugye Ausztrália az pont az egyik legnehezebb pálya volt, tele volt olyan szakaszsal, ahol padlógázzal mentek, és között öltött vissza a villanymotor, és igazából azt láttuk, hogy csak lassul az autó, hiába van padlógázon a versenyautó, vagy a pilóta, és az eléggé hát versenyzési ellentétes érzéseket keltett. Azt a részét jobban megkorlátozták, most csökkentették a visszanyerhető energiát, növelték a maximális teljesítményt, amivel vissza lehet tölteni, stb. És ugye változtattak is a szabályokon 2027-re, de már mondom, már idén voltak szabályváltozások, és szerintem jobbá tették, kevésbé feltűnővé tették a szabályrendszernek a sajátosságait, és a legtöbb pályán szerintem már nagyon nehéz észrevenni azt, hogy valami természetellenes dolog van, lehet, hogy Laci nem ért egyet, de szerintem egy normál pályán, szerintem egy átlag néző, aki nem nézi a telemetriát, és nincsen annyira ebben benne, az nem annyira durván veszi észre azt, hogy mondjuk 4 egyenes végén van 1-2 másodpercig padlógázas visszatöltés.
1: Ebben mondjuk az is benne van, majd felső után Laci a véleményedet, hogy azért kicsit az F1-es közvetítések átmentek Észak-Koreába.
3: Ez is igaz.
1: És hogy nagyon brutál cenzúra van benne, hogy elfedjék ezt a problémát, hogy az valami döbbenet.
3: Ez is igaz, és ez mondjuk pont Spában nagyon durván kijött, hogy itt tényleg visszajött az a probléma, amit láttunk mondjuk évelején. Ez egy nagyon érzékeny pálya volt erre a hosszú egyenesek miatt. nem láttunk elég információt az akkumulátor adatokról, és így tényleg visszajött az, hogy abszolút nem értettük, hogy mi miért történik, kinek miért van hirtelen egyenes közben lendületváltása, miközben ez ugye sok éven keresztül ez elképzelhetetlen volt, nem nagyon láttunk lendületváltást, maximum, nem tudom, Bakuban volt a hosszú egyenesben olyan, hogy valaki DRS-sel kiélőzte a másikat, és akkor szélányikból visszajött a támadó, és ennyi volt, de normál pályákon ez nem jött elő. És itt ez a spy futam, ez nagyon visszaigazolta azt, hogy még van mit finomítani ezen a szabályrendszeren. De hogy visszautaljak a korábbira, tehát szerintem normál pályákkor már egészen fogyasztható, legalábbis számomra ez a szabályrendszer, pláne, hogyha ezt figyelembe veszük, hogy oké, vannak ezek a negatívumai, de vannak pozitívumai, és az pedig az, hogy itt bőven másodperceken belül tudnak amtózni a pilóták, akár körökön keresztül, és sokkal több lett így az előzés. És oké, hogy az előzések minőségében is van változás, de szerintem összességében a futamok izgalmasabbak, mint korábban voltak.
1: Laci, egy néhányszor felnevettél közben, mi az, amivel nem értettél egyet?
2: Igazából az utolsó kijelentés volt az, amivel egyet tudok érteni, de amúgy szerintem nagyon-nagyon sok sebből vérzik, és egyre több hangadó van arra, hogy főleg most, ugye, ahogy bejöttünk az európai szezonba, a sportág legikonikusabb pályáira, és azt látod, hogy hát meg van pocsékolva az összes. Tehát az, hogy Silverstone-ban a Lafiltól kezdve a Stowig nem kell lényegében hozzáérni a fékhez a versenyzőknél, ez hallatlan. Ez maximum akkor lenne elfogadható, hogyha az autók azok 9G-vel kanyarodnának. De hát nem kanyarodnak 9G-vel, hanem csak egyszerűen F3-as hajtásrendszer van olyankor mögöttük, és persze padlógáz lesz a kops, padlógáz lesz a puhon, úgy padlógáz a 130R, hogy még egy Freddy Béni autót is berakhatsz mellé, úgyhogy szerintem nagyon, tehát annyira nehéz ezt jól lekommunikálni, hogy pontosan, ahogy mondta, tehát lassan Észak-Koreában megy a közvetítés, és nem csak a kiadott képen, hanem az online médiában is. És
3: nagyon utána amúgy mennek. Pont a szabályrendszer egyik legnehezebb pályáit említetted, hogy a Silverstone is, Spa is, Japán is valamennyire, és lehet, hogy érdemesen elgondolkozni azon, hogy tehát mondjuk Hungaroringen nem lesz ilyen probléma, az biztos. Tehát
2: valószínűleg tehát sokkal nem, jobb. De ugye visszamegyünk, tehát Kanada volt az idei szabályrendszer legjobb pályája, szerintem összességében is az lesz, most Monakóval ne foglalkozzunk, tehát ott azt nem lehet semmivel sem megmenteni, de Kanadában tényleg jó versenyzést láttunk. Hungaroringen valószínűleg jó versenyzést fogunk látni. Na de most az elmúlt két évtized Forma 1-es pályaépítése, főleg Herman Tilkének a munkássága során, az úgy nézett ki, hogy van egy pálya, van benne egy nagyjából 1,2 kilométeres egyenes, van valahol benne elszorva egy 7-800 méteres belső egyenes, és közte pedig ugye összefüggő kanyar kombinációk, S-kanyarok, több érintési pontos kanyarok, és mivel ugye nem tudsz még körön belül se rendesen energiát tárolni, ezért az érdemi egyenes részeken meg mindig elfogy a töltöttséged, és attól kezdve ugye elkezdesz egy holteher cipelni, a versenyző meg várja, hogy féktáv, na talán most nem, mert túl sokat lassultam, na akkor még egy 30 méter múlva, és akkor most fék. Tehát, hogy a versenyzés legjobb pályái lettek igazából teljesen kiszámíthatatlanok a versenyzők számára. Nagyon durva technikai korlátozások vannak, úgyhogy a versenyző ugye teljesen mást akar csinálni az autóval, de az autó nem akarja azt csinálni. Ugye ezt a belga nagydíjon is több alkalommal láttuk. Plusz belejön az, hogy oké, a rövidebb vagy most mondjam, kisebb zártabb pályákon jól működik, de hát ugye a Forma 1 az pont azért ott az elmúlt években a bőven 5 kilométer feletti aszfaltsíkok fele, hogy akkor legyenek rendes 1.30-as köridők, hosszú pályák, hosszú egyenesek. És akkor még nem beszéltünk arra, hogy mi lesz itt Monzában, mi lesz itt Bakuban,
1: az érdekes
2: mi lesz itt én. Las Vegasban, mert oké, elhiszem, hogy Brazíliában például jól fog működni. Na de hát, ha Las Vegasban 270-nel fognak vánszorogni az egyenes végén, hát a kaszinóból zsetonokkal fogják megdobálni a nézők az autókat.
1: Mondja nyugodtan, Józsi.
3: Az biztos, hogy több pályaspecifikus szabály kéne energialeadás szempontjából, és nyilván mentek ebbe az irányba, de csak tapogatóztak, hogy a maximális visszanyerhető energiát csökkentik pályáról pályára, vagy növelik, de szerintem sokkal több pályaspecifikus szabály kéne, ami még az ilyen nehezebb pályákon, mint mondjuk Spa meg Monza is fogyaszthatóvá teszi a Forma 1-et, és nem csak az olyan pályákon fogja működni, ahogy Laci mondta, Hungaroring, Kanada, Brazília.
1: Hát igen, csak ezzel kettő probléma van egy részről, hogy amiket te is említettél, Laci, hogy nagyjából pont azokon a pályákon nem működik ez a szabályrendszer, amikor a legikonikusabb, meg amit az átlag néző a legjobban szeret, és ez szerintem brutál nagy probléma. A másik, meg hogy nehogy már a pályákat igazítsuk a szabályrendszerhez, az hanem, biztos, hogy pont kell. Fordítva igen. kellene. Igen. Tehát én nagyon értem, például ez a közvetítésbe való cenzúra, amit előbb is említettünk, ez már megint annyira amerikai vonal, hogy ez tényleg már lassan ott tartunk, hogy ez nem sport, hanem ez már megint egy ilyen filmélmény, amit kapunk, azt mutatjuk meg a nézőnek, amit akar. Ugye nagyon
2: amit akarunk? Igen. Nem, amit a néző akar.
1: Igen, amit a szolgáltató akar, tehát úgy értettem, igen, az amerikaiak, és egyszerűen nem az a lényeg, hogy te jól érezd magad, hanem hogy kapj egy ilyen filmszerű valamit, egy Drive to Survive-ot, és akkor ez lesz belőle.
2: És még azt se kapod meg, bocsi, mert a mezőnynek a 60%-a az nem kerül képernyőre.
3: Igen.
1: Igen, erről egyébként sokat beszéltetek pont a vasárnapi kibeszélőbe, így a belga nagydíj után, de folytathatjuk akkor ezzel is, mert...
2: És bocsi, akkor még az előzőhöz még annyit hozzáfűznék, hogy amúgy nagyon sokan akarnának kiutat ebbe a szabályrendszerből, de annyi pénzt elköltöttek rá, hogy nem mernek kiutat csinálni, és a hajtásláncbeli reformokat is hát széthúzták 3 évre, de eleve már egy sokkal kiheréltebb módon, és akkor még most jönnek, hogy akkor jövőre akár az aerót még inkább hozzáigazítjuk. Ez.
1: Igen, és akárki nyilatkozik, tehát bármelyik pilóta nem látszott, hogy bárki elégedett lenne. A nézők sem elégedettek. Nem tudom, erre próbáltam volna készülni, de erre nem találtam a statisztikát. Nézettségbe, ti utána nem jártatok, vagy van bármi pontos képetek, hogy tavalyi évhez képest? Már az elején tudom, hogy brutál magas volt, mondja, mindenki kíváncsi volt az újra, de azóta már, hogy ez az új érzet elmúlt. Nektek van számotok, hogy a tavalyhoz képest van emelkedés, vagy visszaesés, vagy nagyjából stagnál?
3: Hát a többi tartalomgyártóval beszéltünk, most az F1 nézettségeit nem tudom, de a többi tartalomgyártó az hát egységesen azt mondta, hogy pláne az évelei nagy csúcshoz képest, hogy akkor hatalmas volt az érdeklődés, ahhoz képest mindenkinél csökkenés tapasztalható.
1: Hát akár melyik youtubert megnézitek, aki Forma 1-gel foglalkozik, igen. vagy ilyen műsor, mint az én is Forma 1 a téma, hát szerintem fele nagyjából a tavalyi évnek a nézettsége. Igen.
2: Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy ugye egy olyan évben vagyunk, amikor az évnek a feléig bárki bármilyen politikai témai műsort csinált, annak 100 000 fölötti nézettsége volt, az elmúlt egy hónapban bárki foci témájú dolgot csinált, annak 10 000 fölötti nézettsége volt. És akkor emellett ugye a Forma 1 az nagyon háttérbe szorult, de igen, tehát hogy a közvetítésen kívüli tartalmakért Magyarországon az emberek sokkal kevésbé érdeklődőek. Elvileg hivatalos Nielsen statisztikák alapján a hazai F1 nézettség az jelentősen nem csökkent, de az első 3 futam után, meg a nagyon nagy tavaszi szünet után ugye voltak olyan hírek, hogy például a spanyol, meg a nem is tudom, brazil közvetítés az ilyen 40%-os nézőszám visszaeséseket könyvelt el. Most az lehet helyspecifikus, de azokat nem tudom, hogy azok igazak-e, vagy azóta visszaálltak-e, mert ugye ez olyan hír, hogy csak a negatív szenzációnak van hírértéke, de elvileg a nagy hazai közvetítés az olyan nagy kárt nem számított.
1: Csak beszéljünk arról, amit már előbb itt érintőlegesen említettünk, a középcsapatok és alsó csapatok teljes kivonásából. Ugye ti beszéltetek erről a hétvégi kibeszélőben, ott Józsi ugye igazoltan távol volt, hogyha nyugodtan kezd most Józsi a véleményedet erről, mert hát tényleg olyan kevés igazi csatát látunk, de például pont a Racing Bullson belül, amit láttunk ugye a Lawsonék között, nem értem egyszerűen, hogy ilyet miért nem tesznek be egyből totálba, és miért nem ezt nyomatják. Tehát nyomatják folyamatosan azt, hogy hú, a második az elsőhöz képest már csak 2,2 másodperce van, de senkit nem érdekel. Ha meg végre látunk igazi csatát, és nem az, hogy kielőzzük egymást, nem az, hogy pont nekem több töltöttségem van, és simán elmegyek mellett, hanem az effektíve egy test elleni csata volt, azt meg max a kicsi inversbe kiteszik oda a bal alsó sarokba. Neked erről mi a vélemény, egy Józsi? Szerinted miért teszik ki ennyire, vagy miért veszik ki ennyire a közvetítésből ezeket a csapatokat?
3: Hát az nehéz pontosan megtippelni, hogy miért, de nagyon sokszor láttuk azt, hogy nagyon vigyáznak vele, hogy nehogy elvegyék a képet a top csapatoktól, és főleg aki mondjuk egy első helyért folyó, vagy második helyért folyó harcról, nehogy elvegyék a képet, és bármilyen csata van hátrébb, azt sokszor inkább csak kirakják kis inzertbe, vagy még oda sem. De az a baj, hogy tapasztaltuk már ezt még top csapatok között is, hogy ahol ténylegesen csata folyt, akár az utolsó körben, vagy utolsó körökben, ott se vették el a fő képernyőt, hanem csak kis inzertbe rakták be az egyéb csatákat. Úgyhogy tényleg botrányos, nagyon-nagyon sokszor volt már így a közvetítésben hiba. Itt a belga nagydíjon csak azért jött ki, mert alapban nem volt túl sok esemény a futamon, és ez viszonylag unalmas futam volt. pláne, hogy eddig nagyon-nagyon sok izgalom volt a futamok során, de ott is, ahol tényleg volt folyamatosan csata, ott is sokszor láttuk azt, hogy hiába látjuk, hogy van össze-vissza, oda-vissza előzés, mi egy olyan csatát, idézőjelben csatát látunk a főképernyőn, ahol nem történik semmi, és másodperc könnyékén utaznak egymás mögött körökön keresztül. Úgyhogy ezen mindenképpen változtatniuk kell a Forma 1-nél, mert ez nagyon-nagyon sok ideje már vissza, nagyon sok futam óta visszatérő hiba, és hát annyit nem változott azért a versenyzésnek a képet, avajhoz képest, hogy ugyanaz a médiás gárda ne tudná levezényelni a futamot. Tehát ugyanúgy csak mutatni kell, ahol történik valami. Úgyhogy valami változás biztos, hogy be kellene iktatni.
1: Hát az egyik legkritikusabb abban a kibeszélőben talán pont le voltál egyébként, Laci.
2: Hát persze, tehát hogy most ugye istenítjük például Mika Häkkinennek a 2000-es előzését, és lényegében Colapinto bemutatott egy nagyon hasonlót ahhoz, kettő szélárnyékban ugye két pozíciót javítva, egy egyenesben kielőzte a csapattársát is, meg Lawsont talán pont, és annyi, hogy Gaslynak az onboardjából az ekkora kis képlenet megnézzük. És sehol egy visszajátszás. És ahogy mondtam, tehát közösségi médiában is bekeményítettek, ha azt te kirakod, fél napon belül letiltanak. Tehát, hogy nem tudod te se megcsinálni azt, hogy akkor utólag kirakom, hogyha majd a hivatalos F1 média ugye azt megteszi, akkor ugye megláthatja a nagy érdemű. És addig ugye elkönyveled azt, hogy jé, a végén, hát micsoda sorrend alakult így ki. És én nagyon sok futam után éreztem azt, hogy a nagy csapatoknak a 8 versenyzője után, hogy milyen sorrend alakul ki a végén, az így a futamvégi statisztikából derül ki számomra. Mert amúgy tökéletesen semmit nem láttunk belőle, ahogyan az, hogy Nico Hülkenberg idén hogyan lett 3x4x11, vagy hogy igazából a Cadillac-ek és az Aston Martinok is amúgy volt olyan futam, amikor tök jól csatáztak, képernyőre se kerülnek.
3: Abban annyiban megvédeném őket, hogy idén szerencsére annyira jó, annyira sok történés van az élmezőnyben, hogy sokszor nem jut már így tényleg képernyőidő a pláne annyira lejjebb, mint az Aston Martin.
1: Hát azért hozzátenném, hogy volt az, hogy pont ért ment ez a csata egyébként, tehát az Aston
3: igen,
1: Martin
3: igen, ez igaz, között. Ez igaz. De ebben egy minimálisra megvédeném, de ami már tényleg nehezen védhető, és a legdurább hiba, hogy idén nagyon-nagyon sokszor van olyan, mint az emlékezetes Monaco-i Stroll képernyőváltás, hogy ott is az egyetlen versenyen, a verseny egyetlen csatájáról elváltották a képet egy teljesen másik eseményre. És idén nagyon sokszor van ilyen, hogy van egy tök izgalmas csata, és a csata közepén váltanak valami teljesen máshova.
2: Általában egy nézői reakcióra, vagy valami
3: nézői reakcióra, igen, most Ausztriában is nemrég volt ilyen, hogy Verstappen csatázott, nem tudom, valamelyik Ferrarival, és akkor elváltanak egy néző feje mögé.
2: Egy baseball sapkára.
3: Igen. És pont a Croft is úgy kommentálta, az angol kommentátor, hogy tök jó, hogy ez a néző látja, de mi nem látjuk, ami történik, és tök jó lenne látni. Úgyhogy, és ilyen eseményben nagyon-nagyon sok volt ide.
1: Most hétvégén a virtuális safety car, és hogy nem azt mutatták meg, hogy miért van a maga a VSC, hanem mutatták, hogy az élmezőny visszalassít, nem tudom, töredékére a tempónak, és töltve delta időt. Tudni, tehát, igen. Hogy miért azt kell nézni, és fogalmat se volt. Most izgulsz, hogy baleset volt, történt valami, és akkor talán a másodiknál ott két másodperce bevágták, hogy a háttérbe elfutott narancsárgába a pályamunkás.
3: De aztán még egy percig, hogy miért maradt, azt nem tudjuk, az volt esélyesről.
2: Nekem az a gondolatom ebből, hogy ilyen misztikumot akarnak a Forma 1 belecsempészni, hogy egyszer csak hirtelen lett. Tehát tudod, ilyen nagy történetmesélés, hogy megy a Királyfi, és egyszer csak eléugrott egy kő mögül egy vén boszorkány, aki 3 próba elé állította őt. És akkor az egyik próba mondjuk az elszemcsésedő bal első volt, a másik egy rossz időben jövő virtuális safety car, a harmadik pedig egy nem kooperatív lekörözött versenyző. És akkor hát most nagyon visszaesett az előnye. Vajon mi történt? Soha nem tudjuk meg.
1: Még majd mindjárt kezdünk bővenet a csapatokról beszélni, de ugye úgy vezettem már fel, hogy Hungaroring hétvégéje lesz, akkor egy picit kanyarodjunk oda-vissza. Ugye mire ez a videó kikerül, addigra már nektek kikerült a forgatásotok, amit pont ma vettetek fel a pályán. Így gyorsan pár mondatban milyen érzés volt? Ugye Forma 1-es szituációról az első forgatásotok volt, ha jól tudom, ott a Hungaroringről. milyen érzés volt, mennyire volt kényelmes az a kukás mellé rajta Gyuri, és hogy kéne összefoglalnia.
3: Nagyon kényelmes volt, egyébként nagyon jó élmény volt. Most voltunk ugye először a végleges, vagy nagyjából végleges felújított Hungaroringbe, médiaszoba nagyon jól klimatizált, de ugye arra a stádiumra értünk oda, ahol még nem is minden csapat kamionja ért oda, és nagyon nagy sürgésforgás volt az egész pedagógban, box utcában is, és a pedagóg részben is éppen építik össze a motorhomokat. Néhány csapat már kész volt a motorhommal, azt hiszem a Red Bull az teljesen kész volt, Merci is teljesen kész volt, a McLaren, Audi, meg a kis csapatok közül nagyon sokan még a kamionból szedik ki a cuccokat.
2: Hát ment ez délelőtt.
3: Igen. Volt.
2: Tehát mire ezt felvesszük, szerintem nagyon sok motorhomnak legalább már a váza áll.
3: Igen, tehát nagyon-nagyon a
2: mire kimegy addigra, meg az már médiasemények is volt.
3: Igen, azt elképesztő volt látni, hogy tényleg akkor a rumliból egy teljesen rendezett, kész épület, vagy több, ugye 11 épület lesz ott megépítve, és ennek most nehéz volt elképzelni, hogy tényleg holnapra vagy holnap utára kész épületek fognak ott lenni, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. A célegyenes is tele volt még kamionokkal, ott is ugye építik a box utca részt, külön zajlik valamennyire, pedokot is építik a pedok, motorhome építő csapat, és ugye box utcai felszereléseket is szerelik be most egy külön csapat. Úgyhogy hát egészen különleges élmény volt így ebben a stádiumban látni a Forma 1-et. Hát ilyet még nem láttunk korábban, szóval sokan nem láttak még. Ugyanígy a nézők sem állt neki, úgyhogy ezt nem láthatja senki.
1: Említettétek, ugye megbeszéltétek, hogy maga a pályának a karaktere az nagyon jól illik itt az új szabályrendszerhez. Nagyon jó futamot fogunk ezáltal látni, mert érdekessége ennek a új szabályrendszernek, hogy a régi szabályrendszerben meg az egyik legunalmasabb futam közé tettük be azért a Hungaroringet. Nagyon szerettük nyilván, de az egyik legunalmasabb volt. Most azért ez be fog kerülni, nem is a legjobbak közé, de az első harmadba várhatóan itt az elvárásokhoz képest.
2: Szerintem a jobbak között lesz. Most az, hogy nagyon jó futam lesz-e, az ugye mindenkor az adott erő viszonyoknak a függvénye. De tehát az, hogy jó futam lesz, az szerintem abból következtetjük Józsival is, hogy a szabályrendszer valamennyire kompatibilis annyira a pályához, hogy sokkal természetesebb versenyzési képet láthatunk, és utána az idei hajtásrendszernek, meg a hajtásszabályoknak köszönhetően ugye sokkal nagyobb esély lesz pozíciócserékre.
3: Hát meg az aeroszabályok
2: illetve az aeroszabályok miatt ugye sokkal kevesebbet veszít a versenyző turbulenciában. És hogy ilyen szempontból lehet egy jó meccs, ugye az első 8 között valamilyen összetételben, illetve a maradék mondjuk 4 csapat a középmezőnyben, és akkor a végén majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a Cadillac és az Aston Martin nagy meccse. De hogy simán lehet, hogy ugyanúgy járunk majd, mint Monakóban például. Hogy azt mondtuk, hogy hát a Ferrari a legjobb a lassú kanyarokban, Monakóban akkor Hamilton-Leclerc vagy Leclerc-Hamilton 1-2 lesz. Erre Antonelli úgy áporolta az egész mezőny seggét, hogy két újraindításból egyiknél se látták őt többször.
3: De korábban ugye az volt a baj a hungaroringi pályával, hogy csak a célegyenesben lehetett előzni, és arra is sokszor kevés volt a DRS, és most meg az a jó idén, hogy nem kell egyenesre hagyatkozni mindenképpen ahhoz, hogy előzzél, nagyon sok más előzési pont van.
2: Tehát, hogyha nagyon bátor vagy, akár az Alézi után is bedobhatod.
3: Igen. Úgyhogy itt tényleg legalább ugye 4 aktív aerozóna van, és minden így be lehetne akár előzni.
1: Hát és hátra most már látnánk végre akkor mosolygós pilótákat a futam végén, mert nem tudom nektek az mennyire tűnt fel, de ott szinte akármikor nyilatkoznak, a győztes leszámítva, nagyon boldog embereket én sose látok, tehát én nagyon azt láttam, hogy itt az összes pilótának a töke ki van ezzel az új érával.
2: Hát figyelje, nagy esélye, 21 versenyző nem fog mosolyogni a futam után, tehát sokaknál ugye még most is kínszenvedés. Nem tudom megmondani, hogy valaki mosolyogni fog-e. Most az, hogy valaki jól érzi magát az autóban, az sokkal inkább eredményfüggő, mint az autó vezetési élvezete. Tehát, hogyha ha nagyon rossz az autó, akkor nem leszel csak azért szomorú, tehát hogyha nagyon rossz vezethetőségű az autó, akkor nem leszel azért szomorú, mert harmadik helyen végeztél mondjuk egy kis csapattal.
3: Meg hát az év elején is látunk nagyon sok jó csatát, mondjuk Russell és a Ferrari között, és ott is ők is mondták, hogy tökre jelezték, ez ott az egyik legélvezetesebb futamok, mondjuk Kínában voltak ilyen csaták, és azt és tényleg elhiszem, hogy ezt ők teljesen élvezik. És tehát attól függetlenül, hogy néhányan szenvednek az energiamenedzsmenttel, ez nem minden pályára igaz, nem minden autóra igaz. Most is a Ferrari-nál nem volt olyan nagy szenvedés az energiamenedzsmenttel. Nyilván nekik is kellett néhány helyen természetellenesen visszavenni, de nem voltak olyan kiszámíthatatlan problémáik, mint mondjuk a Red Bullnál vagy a Mercedesnél. Úgyhogy meg Russellnél is. Ő évelején szerette ezt a szabályrendszert, mert élvezte. Volt sikerélménye is, és tényleg jó csatái is voltak. Most meg ugye azzal szembesül, mint ahogy sok másik csapatnál, hogy nem is tudja, miért vannak problémái, nem tudja kiszámítani, mikor lesz energiája, mikor nincs energiája. Itt is beszélhetünk akár a Spy rajtról, úgyhogy most nyilván változott neki is a véleménye, és nem olyan mosolygós az interjúkban. Inkább eredményektől is függ meg az, hogy kinek milyen problémái vannak. De ahogy megyünk, szerintem telik az idő, telnek a futamok, mind a szabályokatok is alkalmazkodnak a kihívásokhoz, a csapatok is alkalmazkodnak a saját autóikkal, energiamenedzsmentjeikkel a szabályokhoz, egyre kevesebb lesz a probléma, és egyre inkább hozzászoknak ehhez, és jobb lesz a verseny. De ez tényleg kellenek még szabályrendszer terén is módosítások, nem elég az, hogy a csapatok alkalmazkodnak.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Lacival és Józsival a Ground Effectből.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyunk továbbra is Deák László és Molnár József vendégeim. És Józsi, elérkezett a te pillanatod, végre ránézhetsz a papírra, amit hoztál meg, amit számoltál. Ugye hozzáteszünk, hogy ez egy szubjektív lista Józsitól. Ugye kigyűjtötte itt, hogy a Russell-Antonelli csata az hogy néz neki, hogyha nem lentek volna a technikai meghibásodások, de akkor átadom a szót, Józsi, mi az, amit kigyűjtöttél arra a papírra?
2: Hát így gondolom, rá akarsz térni a Mercedesre, és akkor ott felmerül, hogy közülük fog valószínűleg eldőlni a világbajnoki cím, és ugye gondolom nagyon sok emberbe felmerült már a kérdés, hogy a sok Russell hiba, vagy Russellt érő balszerencse, meg Antonelli is érte a balszerencse, ez nagyjából kiegyenlítődött már, vagy nem, és hogy áll a bajnokság, hogyha ezeket mind figyelmen kívül hagyjuk, és nyilván szubjektív, valamennyire néhány dolgot lehetne módosítani, ha valaki nagyon kekeckedni akar.
1: Ami fontos még, hogy te azt mondtad, hogy ebben csak a technikai meghibásodások vannak benne, tehát a vezetés nem, technikai hibák ebben nincsenek benne.
2: A saját hibák nincsenek benne, minden olyan hiba benne van, vagy minden olyan hiba ki lett szűrve, amik a csapatnak a hibája, vagy balszerencse, rosszkor jött safety car, technikai meghibásodás, stb. Úgyhogy ezek ki lettek belőle szűrve, és milyen lenne egy bajnokság, hogyha csak a versenyző tehetsége döntené el az eredményeket. És nálam az jött ki, hogy Russell vezetné a bajnokságot 221, kötőjel 216 pontra, tehát 5 ponttal vezetné a bajnokságot Antonelli előtt. És ebbe benne van, most nagyjából felsorolom, hogy Kínában ugye időmérőn megkotlotta a Mercedes Russell alatt, ott lenne egy helycsere, aztán Japánban rosszul jött ki, Russellnek egy safety car, Kanadában nyilván motorhiba érről esett ki, ott Antonelli meg is nyerte. Monakóban, hát azt ne is részletezzük, hogy mi volt, ott is jogosulatlanul vettek tőle el pontokat. Spanyolországban is volt egy kicsike, és Spanyolországban pont Antonelli vesztett többet, de Russell is vesztett volna azzal, mert mivel nem tudták beállítani a szárnyát, vagy pont rosszul állították be. De ott főleg Antonelli vesztett pontokat. Igen, és ezt is figyelmeztettem, nyilván Antonelli is vesztett pontokat. Nagy-Britanniában szintén vesztett Antonelli rengeteg pontot, és Russellnek itt szerencséje volt, ugye a végső safety car-ral, itt ugye pont Russellhez tőle vontam le pontokat, és Belgiumban is szintén Russell kiesett, anélkül lehet, hogy meg lett volna neki egy dobogó. Ezen is lehet akár vitatkozni, de nem sokat változtat, nyilván egy-két pont különbség lenne, és ezzel tényleg az jön ki, hogy ha nem lennének ezek a szerencsétlen balesetek, akkor tökre egál lenne a világbajnokság. Most tök mindegy, hogy ki vezetne, Russell vezetne 5 ponttal, vagy Antonelli akár vezetne 5 ponttal, mindegy, lényeg az, hogy egymás mellett lennének. Úgyhogy kár, hogy a bal szerencse így közbeszólt a világbajnokságba.
1: Mennyire értesz egyet tanult kollégádnak a számításaival, Laci?
3: Hát a kínai időmérővel azért vitatkoznék, de tehát őszintén nem néztem át tüzetesen. Én annyit mondanék, hogy ha a balszerencse, illetve a csapathibás faktorokat kivennénk, akkor 15 ponton belül lennének kb. Annak ellenére, hogy sokkal több olyan verseny hétvége volt, amikor Antonelli nyújtott egyértelműen jobb teljesítményt.
2: Relatív, amúgy nem volt annyival több, mint amennyi érződik, de igen, Antonelli az abszolút, ami meg kell dicsérni, mert pont arról beszéltünk még azt hiszem évelején is, hogy vajon Antonellinek sikerül-e azt a lépést megtenni, mint ami Piastri, amit Piastrinál láttunk tavaly, és abszolút sikerült, tehát teljesen felnőtt Russellre. Annyit torzít nyilván a képen az, hogy mennyi bal szerencséje volt Russellnek, de évelején ugye gyorsabb volt Russell, és azóta pedig szinte teljesen egál. Oda-vissza verik egymást.
3: De nem amikor... is azt mondanám, futamhelyszínre változott. Tehát, hogy Antonelli itt Kínában...
2: Úgy átlagban egál, igen, de amúgy futamhelyszínre vannak elég nagy különbségek.
3: Igen, tehát igen. Antonelli itt Kínában meg tudta volna fogni simán Russell, de mondjuk Miami-ban soha az életben. Igen. Akkor Suzuka, az is inkább egy picit Antonelli felé dőlt, csak hát a nagyon gyenge rajttal azon a pályán egy simán egy Russell győzelemnek kellett volna születnie. Akkor Monakóban az ég adta világon senki nem állította volna meg Antonelli, de akkor is Russelltől mennyi pontot elvett a rossz mérés, és aztán a csapat hibája. Utána a brit nagydíjon ugye ott az iszonyat mennyiségű forgatókönyv, de Russelltől egy alapvetően egy harmadik hely esett el, ami, hogyha azt nézzük, akkor Antonelli kiesésével egy másik lett volna, tehát azt mondod, hogy akkor ő pontot nem bukott, Antonelli egy sima győzelmet bukott. Tehát itt én sokkal inkább arra térnék ki, hogy a két versenyző színpadon vagy képernyőn látható teljesítményeit a csapat és az erőforrás nagyon gyakori hibái, illetve a vak szerencse az jelentősen hátrát adja. Tehát megint teljesen más lenne az összkép, hogyha mondjuk a belga nagydíjon a virtuális safety car-nál Leclerc, ahogy megörökölte a vezetést, azt meg is tudta volna tartani. És akkor ott tartanák, hogy akkor Antonellitől a bal szerencse megint elvette egy győzelmet. Tehát, hogy a Mercedesnek egyértelmű előnye van, de annyira megbízhatatlan, vagy nem annyira megbízhatatlan, inkább sebezhető, meg ugye annyi a Lutri faktor az idei Forma 1-ben, hogy nagyon könnyen bejönnek közéjük, vagy akár eléjük is versenyzők, akiket aztán vagy le tudnak győzni, vagy nem.
1: Igen, és te is említetted, pont felírtam én is egyébként a jegyzeteim közé, Józsi, ezt az Antonelli-Piastri párhuzamot, mert szerintem eddig ez az év egy az egybe a tavalyit hozza vissza így az élcsapatot nézve. Összességében Antonelli azért megmutatta, hogy ő tényleg végre behozta azokat a reményeket, amivel ő megérkezett ide, mert azért volt olyan közös műsorunk még, ha nem is az év elej, de a tavaly valamikor évközben, amikor féltettük őt egy picit, hogy nehogy túl nagy pofont kapjon Russelltől, most meg olyan szinten tud dominálni, és olyan dominanciát mutat tényleg csapaton belül, meg az egész mezőny felett, és olyan higgadt, olyan érett, hogy egyszerűen én nem is nagyon tudok olyan konzisztensen rosszat mondani Antonelli idei versenyzésére.
4: Ez ami abban közös Piastri, vagy előtte Piastriről is úgy beszéltünk, hogy fel kell érni a Norrishoz, és ő is felért. Lehet, hogy csak beszélnünk kell róluk, és akkor felébrednek. Amúgy igen, abszolút igaz, tehát semmi kritika nem érheti Antonellit, és még, vagy reméljük, hogy nem is fog odaérni, ahova Piastri év végére. Ugye az a kérdés, meg tudja ezt a rendületet tartani év végéig, és nem lesz az, mint Piastrinak ugye tavaly év végén, hogy visszaesik a teljesítménye. Eddig nem látszik ennek nyoma, teljesen higgadt és jól kezel minden szituációt. Annyi, hogy lehet, hogy ezt a képet is árnyalja az, hogy most kérdés az, hogy Russellnek az autója mennyiben lassabb, mint Antonellié. Láttunk erre információkat, vagy egyértelműen látszik a telemetrián, hogy rejtélyes módon, mint hogyha kevesebb energiával rendelkezne Russell bizonyos időmérős körökön, amit nem lehet annyira megérteni, tehát korábban fogy el az energiája. Úgyhogy még hogyha a bal szerencséket nem is nézzük, még akkor is ugye kérdés az, hogy mit kezdenek rá az autójával. Tényleg gyengébb az autója, tényleg rosszabb, és mennyire lehet így összehasonlítani a két pilótát. De még ettől függetlenül is, tehát tök mindegy, hogy mondjuk 0,4 az autója, tényleg rosszabb, és mennyire lehet így összehasonlítani a két pilótát, de még

0: konzisztens és magas szintű teljesítményét, amit úgy sikerült felépíteni, hogy mind a média visszhang, mind a nézői elvárásokban, amúgy az a nagyon nagy esélyesség terhe, szerint én nem gondolom, hogy nyomja a vállát olyan szempontból, hogy tudod, arra beszél mindenki, hogy na akkor most is lehet, hogy győzni Russellt, most is megnyered a futamot, nem arról, hogy 43 ponttal vezetted a bajnokságot. Ki fog tartani? Nagyon rettegsz a Ferrari-tól? Mondkor is kiestél, nem biztos, hogy ez olyan sokáig el fog tartani. Tehát, hogy nagyon jó a médiája is, nagyon jó a megítélése is, nagyon közönségkedvenc lett, újságíró kedvenc lett, és ez ugye egy nagyon kemény pozitív visszacsatolás a saját, tényleg még ilyen kifejezetten bohókás, tini viselkedésével egybegyúrva. És tényleg az, hogy második szezonjában ebben a teljesen másfajta versenyzői képességeket előtérbe helyező szabályrendszerben úgy tud menni, mint hogyha egy sokszorosan tapasztalt világbajnok lenne.
1: Hát igen, szerintem az mindenféleképpen még azért pozitív a neve mellett, hogy körülbelül másfél-két hónapig még nem is kaphat olyan kérdéseket, hogy hú, izgulsz, majd mennyire közel van, hogy tehát még ez a teher sincsen rajta, ugye, tehát itt az utolsó 5-6 futamnál lesz majd test közelbe az, hogy na most már tényleg ott vagy, és akkor el lehet agyalni, mint ahogy Piastrinál is volt tavaly. Nyilván ezt nem lehet megmondani, tehát ilyenkor csak mindig véleményre vagyok kíváncsi, és nem egzak fáraszt, mert nem lehet megmondani, de Antonellit be tudjuk tenni azért Piastri fölé mentálisan, mert ha belegondolunk a tavalyiba, azért Piastrit is mindig dicsértük, hogy egy kicsit ilyen ő is egy jégkocka, hogy nem nagyon látsz érzelmeket, hogy azért ő is egy profi, és valószínűleg végig fogja vinni. Antonellit ilyen szempontból milyen karakternek gondoljuk?
2: Ahogy mondtad, ezt nem lehet megmondani.
1: Azért mondom, hogy véleményre vagyok kíváncsi.
2: Azon, hogy nem láttuk még Antonellit nagyon-nagyon más alá helyezve, és Piastrinál sem feltétlenül akkor jött ténylegesen a sorozatos hibáinak a korszaka a tavalyi év végén, amikor a legnagyobb volt a nyomás, hanem teljesen random, valahogy bekerült olyan spirálba. Nem is tudja szerintem még ő se, hogy mi volt a pontos oka. Úgyhogy ezt nagyon nehéz megmondani. Én, hogyha jellemüket akarom nézni, én Antonellit talán egy úgymond gyengébb jellemnek, egy érzelmesebb jellemnek látom, mint Piastrit, de ez nem hiszem, hogy olyan sok köze lenne ennek a versenyzői tehetséghez, de tényleg személyes jellem tekintetében talán Piastrit egy hidegebb fejűnek gondolom, mint Antonellit, de még egyszer mondom, ez nem biztos, hogy negatív hatása lesz az ő teljesítményére.
1: Laci?
0: Én is hasonlóan gondolom, tehát főleg életkorból, bár nem, mint hogyha Piastri Matuzsálem lenne, de hogy jaj, kifejezetten ilyen tehát sokkal nyíltabb, sokkal közlékenyebb, sokkal inkább az érzelmei által vezérelt képet látunk Antonelliről, ami tényleg hát 19 éves augusztus valahanyadikán van a születésnapja, akkor lesz kemény 20 éves versenyző, és teljesen más, hogy viselkedik, mint Piastri. Egyrészt teljesen más a csapat kommunikáció körülötte, mint a tavalyi McLaren 2-ösnél, de hogy ez most erősebb, vagy gyengébb mentális képességet jelent, vagy hát nem mentális képességet, mentális erősséget, így azt meg nem tudom mondani neked. Annyit látunk, hogy jelenleg ugye a hétvégéi teljesítményére nincsen kihatása. És talán is Piastrinál szerintem inkább leszámítva a bakui futamot, nem is feltétlenül az a nagyon sok látványos hiba volt az, ami miatt elbukta a bajnokságot, hanem az, hogy úgy ment oda egy hétvégére, hogy az egész hétvégén 0,3-del elmaradt Norristól, és abba belefértek mások is. Antonellinél még nem látsz ilyet. Az első szabad edzést általában nem nyeri meg, de péntek délutántól kezdve meg ott van, és akkor a Q3-ban meg hirtelen egy másodpercet gyorsulunk.
1: Az, hogy Russellnek tényleg telemetriában mindenből kimutatható, hogy tényleg problémája van, ezt nyilván erre sem lehet egzak választhatni, de ezt mennyire lehet kijavítani, mennyire lehet ezt egyáltalán csapaton belül kezelni? Russellt mennyire kell ilyenkor ápolni, mint ember, meg mint versenyző? Tehát tényleg úgy kezdtem meg ezt a szezont, hogy azért, ha kellett volna egy pilóta sorrendet állítva, azért nem tudtad őket egy A, egy B-nek kitenni, hanem azért egyértelműen Russell volt az első szám, és mégis vele történik meg ez. Ezt Toto Wolffnek és a Mercedesnek ez hogy kéne kezelni? Tehát mert ez egy borzasztóan kellemetlen szituáció szerintem.
2: Ez szerintem nem úgy, ahogy most kezelik. Most Toto Wolff egyértelműen a felelősségnek a legalább a felét ugye a Russellre tolja, de inkább a nagyobb részét Russellre tolja.

0: És amúgy megvizsgáltam már ezt az egész amúgyat mindenhol, és nem találják, hogy mi okozhatna bármilyen problémát.
1: Annyit pedig mondtak most, hogy a belga nagydíj kemény 900 méterre alatt láttak valamit a motoron.
0: Igen, ezt még belga nagydíj előtt mondták, hogy megvizsgáltak mindent, és nem találtak semmit, ugye mert ugye Silverstone-ban is panaszkodott erre a jelenségre.
1: Hát és ott is, tehát a COPS-ból kifele jövet, 6-8 km per óra végsebesség deficitje volt Russell-nek. És ugye itt is a Stavelóból kifele jött a 10 km per óra végsebesség, és a rajt után meg egyáltalán semmi elektromos rásegítése nem volt, úgyhogy szegény gyerek
0: padlószant. Nem is a rajt mutatja szerintem a legjobban, mert rajtnál lehet bármi
1: akkor a megzavarodás. Kifele, vagy a radiumból kifele.
0: Vagy a Blanchimonból, ahogy tovább mentek, és a időmérős körön. Blanchimonból onnan, még az utolsó egyenesre, még a sikán előtt, ott lenne még egyenes szakasz, és ott jelentősen, de 10 km per órával lassabb volt, mint Antonelli, ami nagyon durva. Úgyhogy,
1: és még egyszer, hogy nem emiatt nem lett pole pozícióban, de emiatt lett harmadik. Tehát, hogyha
0: negyedik.
1: Ja, hát jó, igen. Negyedik, igen. És aztán ugye harmadik. Tehát, hogyha végigmennek, akkor kikap 1,2.
0: 3-4 tized különbség, és nem 1 tized.
1: Igen.
2: Táblázatod be egyébként ezt a Spy hétvégét? Hány pontnak írtad? De a
0: Spy hétvége, ezt nem vettem figyelem egyébként, ezt, tehát mondom, ebben az sincs benne ebbe a számításban, hogy Russellnek rosszabb ugye az autója, ahogy látszik, csak az van benne, hogy Russell ugye kiesett, és alapból pedig egy dobogó összejött volna neki egy harmadik hely, ami szerintem reális lehetett volna.
1: Igen. Hát, ugye annyit láttunk, tehát még úgy, hogy közelgő, telemet ilyen, hogy Russell a Camelben 3.16-ig gyorsult, és a két Ferrari meg 3.36-tal ment el mellette. És ez nem tudás különbség.
0: Igen.
2: Hát igen, és Russell is ezt emelte ki egyértelműen, és amit te is említettél, egy Józsi Totóval kapcsolatban, nekem is picit ez a fura, hogy azért általában egy csapatfőnöknek kéne ezt mondania, és nem Russellnek úgymond magát megvédenie, de nekem is ez a narratíva látszódik, hogy Russell egyértelműen okolja a körülményeket, meg picit a csapatot is, Toto Wolff pedig azt mondja, ez a legjobb, most nyilván nem szószó, de azt mondja, ez a legjobb autó, láthatjuk Antonellit, milyen jól megy, akkor biztos nem velünk van a probléma.
1: Toto Wolff négyszeresen is érdekelt benne, egyrészt, mint ugye menedzser, egyrészt, mint csapattulajdonos, egyrészt, mint ugye a Mercedesnél is ott lévően, tehát nem mondhatja azt, hogy az én általam tulajdonolt csapat által gyártott motor a te autódban szó. Mert hát az négyszeresen is rosszul jön neki rajta, de hogy igen, tehát ha költségsapka megengedi, Russell helyébe egyértelműen verném az asztalt, hogy teljesen új autót kérek, bevállalom a box utcai rajtot is vele, és hogyha utána is el vagyok maradva, akkor csak magamra nézhetek. Tehát így is elismerte Silverstone után, hogy ha fene-fené teszik is, akkor se tudta volna megelőzni Antonellit, és Antonelli egyértelmű jobb munkát végez, mint ő, de az, hogy a kettejük közé még bejön valaki, azt nagyon nehezen tudja elfogadni, úgyhogy egyértelmű idővesztesége van önhibáján kívül. És ez a nehéz. Tehát, hogyha még tudod, ott van benned az a bosszúság, hogy az autód hibája miatt eleve nem tudod hozni azt a teljesítményt, amit elvárnak tőled, azutána a maradék elérhető teljesítmény célodat is rontja. Tehát lehet, hogy az utolsó két tizedet azt egy mondjuk tökéletes autóval már csak a magabiztosságban le tudná dolgozni Russell, aztán lehet, hogy kap egy teljesen új autót, és akkor a 5 tized helyett csak 3,5 tized lesz a hátránya.
2: De a műsoridőnk már nagyon a végéhez közeledik, srácok, bármit még, amit így a Mercedes-szel kapcsolatban, vagy a bajnoki versennyel kapcsolatban szeretnétek elmondani?
1: Hát én annyit, hogy ha folyamatosan jönnek ezek a technikai hibák, meg kiesések, akkor a konstruktőrére még odafigyelhetünk.
2: Igazán ütettet a kibeszélőben is, hogy azért a Ferrari-t ilyen sok.
1: Hát most 70 pont a különbség, aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul. Tehát a Mercedes-nél, a két gyári Mercedes-nél szerintem 2-2 hátrasorolással legalább tudunk számolni. A Ferrari-nál jobb esélyt adok arra, hogy 4 motorral kihúzzák a szezont.
2: Úgyhogy ennyi lett volna akkor a mai adásunk. Laci, Józsi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, a srácokat továbbra is a Ground Effect YouTube csatornáján és közösségi média is megtaláljátok több helyen. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem.
1: Köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük a meghívást.
2: Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok. Lássuk főbb híreinket! Emelkedik a vízszint, már ma elkezdődhet a Paksi 3-as reaktor újraindítása, jelentette be a miniszterelnök. A TASZ és a Helsinki Bizottság is részt vesz a vagyonvédelmi hivatal vezetőinek jövő heti kiválasztásában. Több strandon már tilos a fürdés a kiszáradó velencei tóban a bakteriális fertőzések veszélye miatt. A tervezetnél korábban már ma újraindulhat a termelés a Paksi erőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindez a Paksi építkezésnek és a Duna vízszint emelkedésének köszönhető. Közben Ruszinszendi Romulus honvédelmi miniszter bejelentette, az eddig elsüllyesztett bárkákra másút lesz szükség, ezért áthelyezik őket. A tervezetnél gyorsabban halad a dunai fenékküszöb építése.
2: Hatalmas kőtömböket szállítanak a munkagépek, Pakson a hétvégén sem állt le a folyódúzasztási munkálat.
3: Duna-Szent Benedek Duna partján állunk, itt épül az a fenékborda, amely hamarosan pár nap múlva összeér a túloldalival, ez duzzasztja majd fel a Duna vizét, megmentve a Paksi atomerőmű működését.
2: A honvédelmi miniszter szerint a félkész küszöb, vagy más néven fenékborda már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint az elsüllyesztett úszályhajók, amik a művelet elején voltak fontosak, így péntektől már nincsenek is úgy megsüllyesztve, mint korábban. Ruszinszendi Romulus szerint az úszályhajókra mostantól másút lesz szükség, ezért felemelik őket.
4: Úgyhogy a bárkák kivonásra kerülnek és beállnak munkát végezni azért, hogy főleg a jobb parton, a mély vízbe a köveket be lehessen szórni.
2: A folyamatosan épülő fenékbordán, ha emelkedik idővel a vízszint, a Duna vize átbukik majd, így később láthatatlanná válik. Ha pedig a Duna vízállása eléri a megfelelő szintet, a fenékbordát 150 méter szélességben megbontják, így a folyó újra hajózhatóvá válik. A hosszú hétvége miatt sokan kijöttek, hogy megnézzék, hol tartanak a munkafolyamatok, és hogy mennyire alacsony a Duna vízállása.
5: Most vagyok itt először.
2: És miért jöttél?
5: Megnézni a Dunát igazából, hogy milyen szinten áll így a két éve az árvízhez képest.
2: És milyennek látod?
5: Katasztrofális.
2: Voltak itt meglepet az is, mekkora valójában a fenékborda mérete.
6: Az, hogy magán az, amit látok az interneten vagy a közösségi médiában, ahhoz képest sokkal monumentálisabb maga az építmény, mint amit mondjuk így a felvételeken lehet látni.
7: Nem értek, de biztos, hogy jól csinálják, mert hát két héttel ezelőtt, amikor nem volt itt semmi, és most meg már ilyenek vannak, én azt gondolom, hogy megfelelő.
2: A Paksi atomerőmű több blokkját a hűtéshez hideg vizet biztosító Duna alacsony vízállása miatt augusztus elején kellett leállítani, azóta csak a második blokk két turbinája üzemel teljes kapacitással. A gyors beavatkozást megelőzte, hogy teljesen le kelljen kapcsolni az erőművet. Az atomenergetikai szakértő szerint az elmúlt hetek valós idejű stressztesztet jelentettek a hazai villamos energiatermelés számára.
8: Ugyanis amikor a Paksi atomerőmű termelésének jelentős része kiesett, az import igény egyes időszakokban elérte a 3800-4000 megawattot is, miközben hazánk nagyon sok esetben egyfajta fekete lyukként viselkedett. azaz gyakorlatilag minden szomszédos irányból befelé áramlott a víromos energia.
2: A vízügyi főigazgatóság a Duna teljes szakaszán vízszint emelkedést észlelt, ezt követően apadás várható.
9: A most következő körülbelül 6 napban nagyon jelentéktelen mennyiségű csapadékot mutatnak a meteorológiai előrejelzések, tehát ami a legfontosabb, hogy a mostani vízszint emelkedést majd ismét apadás követi, de ennek a mértéke egyelőre még nagyon bizonytalan.
10: Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Paksról.
2: A miniszterelnök közben bejelentette, hogy a paksi építkezésnek és a dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a tervezetnél korábban már ma újraindulhat a termelés a hármas blokkban.
1: A TASZ és a Helsinki Bizottság is részt vesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök és elnök helyetteseinek jövő héten esedékes kiválasztási procedúrájában. Ezt mondta a híradónknak a szakbizottság Tiszás elnöke, aki hangsúlyozta, az országgyűlés ugyanazon a héten meg is választja a kulcspozíciók betöltőit. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt írta híradónknak, jelen lesznek, de a döntéshozatalban nem vesznek részt. Közben Gerő Tamás elnök aspiráns úgy látja, a magánkézben lévő vagyonok egyharmada menthető.
11: Nagyon-nagyon várjuk a számonkérést.
12: A TISZA szimpatizánsai elszámoltatást sürgetnek. A társadalom többsége ugyancsak ezt várja. Ez derül ki az elmúlt hónapokban készült közvéleménykutatásokból. A TISZA párt politikai ajánlatának legfőbb pillére éppen az elszámoltatás és a korrupció elleni küzdelem volt.
13: Egyetlen feladata lesz feltárni, hová tűnt a magyar emberek vagyona, és visszaszerezni azt.
12: A tisztító túz művelet részeként megalakul a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A 444 cikke szerint nagyjából 200 fős lehet a létszám. Köztük van az elnök és elnök helyettesek is. A posztokat megpályázók szűrése a héten már megkezdődött. Az országgyűlés honlapja szerint az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság augusztus 24-én zárt ülésen dönt a személyes meghallgatásra meghívott pályázókról. A meghallgatásokat augusztus 25-én és 26-án tartják, majd augusztus 27-én választják ki a parlament elé terjesztett jelölteket. Hantosi István híradónknak elárulta, hogy civil és szakmai szervezeteket is bevonnak a meghallgatási folyamatba.
14: Konkrét felkérés lent a TISZA frakció részéről a K-Monitor, a Társaságra Szabadságjogokért és a Magyar Helsinki Bizottság részére. Abban bízunk, hogy ezek a civil szervezetek, akik az elmúlt években komoly energiákat fektettek a magyar közélet tisztaságával kapcsolatos kérdéseknek a feltárásába, fogják tudni segíteni a kiválasztási folyamatot.
12: A TISZA politikusa hangsúlyozta, a tervek szerint az országgyűlés már a jövő héten megválaszthatja a bizottság által megválasztott jelölteket. A Fidesz kommunikációs igazgatója a megkeresésünkre azt írta, hogy képviselőik a bizottsági ülésen jelen lesznek, de a döntéshozatalban nem vesznek részt, mert a Fidesz semmilyen formában nem hajlandó legitimálni a szerinte alkotmányellenes eljárást, a demokratikus jogállam további lerombolását. A Vagyonvédelmi Hivatal a Tiszás önkény egyik zászlós hajója. Diktatúrákban szokásos, korlátlan hatáskörökkel felruházva, tette hozzá Havasi Bertalan. Gerő Tamás ügyvéd, aki szintén megpályázta az elnöki pozíciót, úgy látja, a magánkézbe került vagyonelemek akár harmada is visszahozható. Becslések szerint ez is elérheti a 20 ezer milliárd forintos nagyságrendet, amiből az egészségügyre, oktatásra és az igazságszolgáltatásra is jutna plusz forrás. Ő a hivatali munkát a helyzet felmérésével kezdeni.
15: A kockázatértékelés alapján érdemes kiválasztani azt a 35 ügyet, amivel elkezdeni a hivatal a munkáját, és ebből a szempontból a fókusz azon van, hogy milyen ügyekkel lehet a legtöbb pénzt visszaszerezni. Tehát ez a prioritás, úgy gondolom, a hivatal működésében.
12: Célpontjai között szerepelnének egyebek közt az állami koncesziók, a Forágyi egyes ügyletei, valamint Mészáros Lőrinc kiugró vagyongyarapodása.
1: Magyar Péternek üzenve kezdte bejegyzését Torockai László, aki jelentette a miniszterelnöknek, hogy hazajött a nyaralásból. A Mi Hazánk mozgalom elnöke ezt azzal folytatta, hogy feljelentést tesznek az augusztus 20-ai tűzi játék szervezése miatt közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás gyanúja miatt. Szerinte ugyanis az elszámoltatás és a rendszerváltás annyira jól sikerült, hogy a rendezvénysorozat 4 milliárd forintos közbeszerzése előre irányított, kamu volt. Mint írta, nem meglepő, hogy a TISZA párt rendezvényszervező cége a Hard Rock Kft. Nyert, amelynek vezetője sajtóhír szerint már a kiírás előtt egyeztetett a részletekről. A közbeszerzés körüli kérdőjelekről eredetileg a G7 közölt cikket szerdán. Az eljárást bírálta a Hatházi Ákos korábbi parlamenti képviselő, a Fidesz pedig közölte, hogy közérdekű bejelentést tesz, mert gyaníthatóan irányított volt a közbeszerzés. Besnyő Dániel, a nyertes Hard Rock Kft. Vezetője korábban azt mondta, 6 hetük volt a rövidített és a korábban beharangozottnál lényegesen olcsóbb tűzijáték megszervezésére. Európai összevetésben is sereghajtó a magyarok elégedettsége az állami egészségügyel. Egy felmérés szerint a hazai ellátást mindössze 27% ítéli pozitívnak. Szakértők szerint jelentős változásra volna szükség a betegek, ugyanis hosszú várólistákkal, szakemberhiánnyal, üres házi orvosi praxisokkal, vagyis az ellátáshoz való nehéz hozzáféréssel szembesülnek.
16: Egy friss nemzetközi felmérés szerint mindössze 27% ítéli meg pozitívan a hazai ellátórendszert. Ez ugyan javulás a tavalyi 23%-hoz képest, de az európai 56%-os átlagtól továbbra is jelentősen elmarad. A legnagyobb problémát a válaszadók szerint a szakemberhiány és az emiatt kialakuló hosszú várakozási idő jelenti.
17: Azon még gond van a várólistákkal, úgyhogy azon még javítani kell az országnak.
18: 5 év, meg se érem.
16: A megfizethető egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést is jóval többen. Az emberek 61%-a tartja problémának Magyarországon.
19: Én nem irigylem most az egészségügyi dolgozókat, mert rengeteg a munkájuk, tehát megállás nélkül dolgoznak. A vérvételnél is van, hogy nem tud kimenni WC-re az egészségügyi dolgozó, nincs neki vize, nem tud kávézni egy percet sem, mert folyamatosan mennek az emberek.
20: Az ember nem ezért dolgozott egy életen keresztül, hogy a pénzét, azt a kis megtakarított pénzét, amit nem azért gyűjtött össze, hogy a magánegészségügyre fordítsa, hanem az állami egészségügyben azért fizette, ugye az egészségügyi hozzájárulás, hogy ott megkapja ezt az ellátást.
16: A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint a helyzet javításához több területen is változásra lenne szükség.
21: A lakosság számához viszonyítva nem olyan kevés az orvosok száma, a szervezés nem túl jó, és hát ezen kívül nyilvánvalóan ösztönözni kellene a külföldön dolgozó orvosok visszahozását, és nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatal orvosok itt maradjanak. Például most a rezidens bérek olyan szinten elmaradtak, hogyha ott is nem lesz sürgős beavatkozás, akkor félni lehet attól, hogy a fiatal orvosok is inkább külföldön próbálnak szerencsét.
16: A hosszú várakozás miatt sokan inkább maguk próbálják megoldani egészségügyi panaszaikat. A felmérés szerint a magyarok 78%-a úgy érzi, képes megfelelően gondoskodni saját egészségéről, míg 94% legalább bizonyos egészségügyi problémák esetén öngyógyítást alkalmaz.
22: Az, hogy inkább megpróbálják otthon kikurálni magukat, mint hogy az egészet végigvárják, de totálisan érthető, hogy itt egy óriási elmaradás van a dologban. És volt, hogy vesztettem már embert amiatt, mert hosszú volt a várólista.
16: A magyarok közben az európai átlagnál is nyitottabbak a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazására. A korábbi egészségügyi miniszter szerint az elérhető információk önmagukban nem jelentenek veszélyt, viszont sokan nem tudják megfelelően megszűrni azokat.
23: Ez arra lenne szükség, hogy a társadalom az képes legyen valamilyen mértékig az egészséggel kapcsolatos információk mérlegelésére. Ehhez az kell, hogy legyen egészségtudatosság, legyenek ismeretei. Sajnos a szervezett oktatásból mindez hiányzik, a magyar lakosság egészségkultúrája is elég szerény, tehát mindenképpen fontos lenne, hogy az ott megjelenő információkat az emberek szűrni tudják.
16: Közben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán arról számolt be, hogy országjárás keretében Buga László államtitkár, valamint Bognár Zsolt a sürgősségi ellátásért felelős miniszteri biztos 3 Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kórházba látogatott. A tárcavezető hangsúlyozta, a helyi tapasztalatokra és a szakemberek véleményére alapozva kell megtalálni azokat a megoldásokat, amelyek hosszú távon is biztosítják a biztonságos és mindenki számára hozzáférhető betegellátást.
1: Legalább két ukrán civil meghalt, amikor az orosz hadsereg ballisztikus rakétákkal és drónokkal mért csapásokat Ukrajnára. Közben sikerült eloltani a tüzet annak a bevásárlóközpontnak a romjainál Krivij Rihben, amelyet az oroszok pénteken bombáztak le. A halálos áldozatok száma 16-ra nőtt, 130 ukrán civil megsebesült, köztük gyermekek. Az ukrán hadsereg közben orosz áruházraktárra és kőolaj létesítményekre mért csapásokat, ott is többen meghaltak. A témáról bővebben szó lesz a 6-kor kezdődő heti világhíradóban. Donald Trump most már amerikai területnek tekinti a hormuzi szorost. Ezt maga az elnök mondta egy kampányrendezvényen. Trump megismételte azt az állítását is, amely szerint Irán nagyon szeretne megállapodni, de még nem áll készen a megfelelő alkura. Az elnök szerint még az sem világos, hogy kivel kellene tárgyalnia. Karddal támadta diákokra egy tinédzser egy svéd kisvárosban. Egy ember meghalt, hárman pedig megsebesültek. A 18 éves támadót a rendőrség lőfegyverrel megsebesítette, majd letartóztatta. Jelenleg is tart a tanúk kihallgatása.
0: Rendőrök lepték el Fagersta város egyik középiskoláját pénteken délután, miután egy fiatal férfi karddal a kezében és sisakkal a fején behatolt az épületbe és rátámadt az emberekre. Amikor a katasztrófa elhárítás első egysége megérkezett a helyszínre, emberek rohantak ki az épületből, diákok kiabáltak az ablakból. Több diák és tanár elbarikádozta magát az épületben, mondta a katasztrófa elhárítás helyi vezetője. Az iskola, ahová mintegy 450, 16 és 20 év közötti tanuló jár, most nyitotta meg a kapuit a nyári vakáció után. Békésen indult a nap, de aztán láttam egy fiút, akinek a háta tiszta vér volt. Bennünket 5 órára bezártak a könyvtárba, mondta ez a tanuló. A támadót, aki az iskola egykori diákja volt, korábban már elítélték testi sértésért. A rendőrség 10 percen belül elfogta, miután rálőttek és megsebesült. Amikor a rendőrök átkutatták a terepet, találtak egy halottat. Két fiú súlyosan megsebesült, egy személy pedig könnyebben, mondta a helyi rendőrségi vezető. A tanúk meghallgatása jelenleg is tart. A rendőrsége mellett a biztonsági kamerák felvételeit is megvizsgálja. Ulf Kriszteson miniszterelnök súlyos incidensnek nevezte a történteket. 16. Károly Gusztáv király pedig együttérzését fejezte ki mindazoknak, akiket a támadás közvetlenül érintett. Svédországban tavaly februárban történt az eddigi legvéresebb iskolai mészárlás, amikor egy férfi 10 embert lőtt le egy örebrúi oktatási központban, 6-ot pedig megsebesített, majd öngyilkos lett.
1: Ideje felülvizsgálni a jelenlegi szabályokat, így reagált Vitézi Dávid a siófoki balesetre, amelyben egy Mercedes-t vezető 18 éves fiatal 100 km/órával is száguldozhatott 40 helyett, amikor halálra gázolt egy embert. A közlekedési miniszter emlékeztet, a kirívó gyorshajtás, ha nem történik baleset, jelenleg önmagában nem feltétlenül bűncselekmény, de ezen változtatni kellene. A minisztérium által júliusban elindított közlekedésbiztonsági kérdőív szeptember 9-én zárul. Az eddigi válaszokból az derül ki, hogy a nagy többség szigorításokat szeretne a KRESZ-ben. Olyan mértékű a mezőgazdaság vesztesége, amilyen talán még sohasem volt. A legoptimistább becslések szerint is legalább 50%-os a terméskiesés. Szinte nincs olyan haszonnövény, akár zöldség, akár gyümölcs vagy szántóföldi kultúra, ami rendesen termett volna. A gazdák azt mondják, az utóbbi 2 évben már legalább 1 évre való csapadék hiányzik.
3: A gyümölcsösök jó része az ország keleti részén már a tavaszi fagyok idején tönkrement. Ez csak tetézte az aszály, pedig most a jövő évi termés miatt is szükségük lenne az ültetvényeknek vízre. Az országban a gyümölcsösök 2/3-át nem tudják öntözni. Kedvezőbb a helyzet a zöldségekkel, de hiába öntöztek, a termés mennyisége itt is csökkent.
4: De még az öntözött zöldségkultúrákban is látunk egy 10-20%-os termés kiesést, mert ezt a légköri aszályt és ezt a hő, illetve sugárzási stresszt még öntözéssel sem tudjuk tökéletesen kivédeni, csak valamilyen szinten kompenzálni.
3: A szántóföldi növények esetében még tragikusabb a helyzet. A gabona mennyisége is jelentősen elmarad a korábbi évek átlagától, de az állatok takarmányát sem tudták a gazdák megtermelni. Olyan mennyiségű víz hiányzik a talajból, hogy az a 3-5 mm eső, ami esett pár napja, szinte semmit nem ért.
5: Két évben egy évi csapadék hiányzik, Úgyhogy ezt nem lehet semmilyen technológiával, meg hozzáértéssel, sőt, még öntözéssel sem teljesen korrigálni. Emiatt aztán nem nagyon beszélhetünk őszi betakarítású növényekről.
3: Derecskén, amíg lábon álló napraforgóból remélnek valami bevételt, de már előre is tekintve a jövő évi termést is kockáztatja a szárazság.
6: Várjuk a napraforgó betakarítást, és bízunk a jó Istenbe, hogy ad nekünk esőt ahhoz, hogy az őszi vetésű kalászosokat el tudjuk vetni, és a talajt elő tudjuk neki készíteni.
7: De porba hogy lehet vetni?
6: Porba sehogy nem lehet vetni, ezért van szükségünk esőre.
3: A gazdálkodók amiatt is panaszkodnak, hogy az árak sem követik jelentősen a kevesebb termést. Az értékesítés feltételei többnyire már a nemzetközi piacok határozzák meg, és van olyan növény, például a dió, amelynek az ára teljes mértékben a világpiacon dől el.
1: Elhunyt Lakatté Károly sportújságíró, a Nap TV egykori főszerkesztője, tájékoztatta a család az Indexet. Pályafutása során dolgozott a Képes Sportnál, a Nemzeti Sportnál, amelynek főszerkesztő helyettese is volt, a Sport Plusznál és a Labdarúgás magazinnál. Hosszú éveken át a Nap TV Napkelte című műsorának főszerkesztője és műsorvezetője is volt. Számos futballtörténeti könyv szerzője és társszerzője volt. Lakatté Károly 76 évet élt. A Velencei tó vízszintje történelmi mélypontra süllyedt. Augusztusban már 20 cm alatti vízállást mértek az Agárdi vízmércén, amely közel 30 cm-rel volt alacsonyabb, mint az eddigi negatív rekord. Sosstrandon már a fürdés sem megengedett, és a vendéglátóhelyek többsége is zárva van.
8: Víz helyett csak a kiszáradt partot figyelik a turisták a Velencei tónál. Idén augusztusban minden eddigi rekordot megdöntött az alacsony vízállás, amikor is 17 cm-t mutatott az Agárdi vízmérce.
24: A parttól több métert kell ahhoz sétálnunk, hogy elérjük a Velencei tavat. A vízben most egyetlen embert sem látni, ugyanis a bakteriális fertőzés és az alacsony vízállás miatt ezen a partszakaszon nem megengedett a fürdőzés. Itt most jelenleg Agárnál 19 cm-es a vízmélység, azonban ez jóval alacsonyabb, mint a 2022-ben mért 53 cm-es történelmi rekordalacsony vízszint.
8: Fürdeni tilos, hirdeti a tábla. A parton sétáló nyaralók szomorúan figyelik a megmaradt vizet.
25: Sajnos szomorú, amit látunk. Valahogy fejleszteni kellene ezt a részt, még jobban itt a strand részt, mert nagy lehetőségek lennének ebbe turisztikai szempontból is.
8: Ez a két turista Tatárról érkezett ide, hogy fürödjön egy kicsit a tóban, de erre ma már nem volt lehetőség.
26: Erre nem számítottunk, mi még tettünk be ma fürdőruhát, hogy esetleg fürdünk.
27: Már ide járunk évek óta, és ilyennek még sose láttuk.
8: Egy helyi lakos szerint is elszomorító a partlátványa.
28: Éppen ezért jöttem, hogy megnézem, hogy mi itt a helyzet a tóval. Én itt töltöttem a fiatalságomat, itt vitorláztam 20-25 évig. Hát teljesen el vagyok szomorodva, hogy ez most így néz ki.
8: A part mentén a vendéglátóhelyek többsége is zárva, de a nyitott helyeknél sincs tumultus. A városban beljebb már nagyobb a nyüzsgés, de ott is inkább a helyiek vásárolnak. Készül a pizza ennél a standnál. A dolgozók bizakodnak, hogyha most a turistákból nem is, de az itt élő embereknek köszönhetően fent tudnak majd maradni.
29: A sajtónak köszönhetően elég rossz a marketing, és nyilván az, hogy a tó ennyire rossz helyzetben van, ez nem az elmúlt év, vagy a mostani időszak. Ezzel törődni kellett volna, amit senki nem tett meg. És a vendéglátósok szerintem nagyon-nagyon küzdenek. Én nem tudom, hogy hányan fogják ezt túlélni.
8: A híradónk által megkérdezett szakértő úgy látja, hogy sok éve vannak problémák a Velencei tó vízszintjével, de a mostani helyzet nagyon kritikus.
30: Ez a vízszint, ez a helyzet olyan soha nem látott helyzet elé állít kollégákat, ami még nem volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem vagyunk annak tudatában, hogy milyen ökológiai katasztrófát is okozhat ez a vízhiány. Éppen ezért sürgetjük azt, hogy minél hamarabb szakmai oldalról kell megoldani a Velencei tó megsegítését, elsősorban a természetes vízpotlással, és ha ez nem elég, akkor mesterséges vízpotlással rá kell segíteni.
8: A tó helyreállításával kapcsolatban Gajdos László élő környezetért felelős miniszter még július elején a Magyar Hangnak úgy nyilatkozott, hogy meg kell teremteni azokat a lehetőségeket, amelyek megteremtik a tó túlélését.
1: Jelentősen lecsökkentik a Panama csatornán naponta áthaladó hajók számát. A csatornát működtető hatóság szerint erre azért van szükség, mert az idei El Niño jelenség a szokásosnál hosszabb lesz. Emiatt lecsökken a vízszint. A szakemberek szerint az eddigi legerősebb El Niño van kialakulóban a csendes óceánon. Ezért 2027 lehet a valahamért legmelegebb év. Lélegzetelállító jeleneteknek lehettek szemtanúi mindazok, akik a napokban a dél-kaliforniai partok közelében jártak, ugyanis egy hatalmas delfincsapat valóságos akrobatikus sót rendezett. A tengeri emlősök jó magasra kiugráltak a vízből. A különleges pillanatokról egy helyi lakos készített drónfelvételt, elmondása szerint az állatok rendkívül aktívak voltak, és szinte végig száguldottak a part mentén. A csapat később egyre távolabb úszott a parttól, majd eltűnt a nyílt tengeren. Ahogy én is eltűnök, bár sajnos nem a tengeren, viszont jön helyettem Benke Lúcia és a heti világhíradó. Minden jót önöknek, viszontlátásra!
2: Halmaz Express pompás vidéken vágtott, robog velünk.

velünk. Osztrák öngyújtóm lángja fellobban, Krakó felé megyünk. Szemedben tükröződik az étkező kocsi, sörfoltos abroszunkon 65 zloty. Ablak

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en, a hét minden napján.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják.

arról szeretnék beszélni, hogy hogyan imádkozunk Európáért. Hányan hiszitek, hogy nagy szükség van Európáért imádkozni? Bezony, ahogy utaltam előző összeveteleken, hogy lehet, hogy történelmi vagy ügytörténeti fordulat áll be Európának a sorsába, egyre inkább a jelek azt mutatják, hogy igen, elindult egy olyan változás, amely Európának a helyzetében is jelentős változás áll be. Aki ismerik mélyen a proféciákat, azokat nem lepi meg ez a nagy változás, mert tudják nagyon jól, hogy ennek meg kell történnie Dániel profétának a birodalmakkal való előjelzése alapján Európának az utolsó években, utolsó évtizedekben újra militarista birodalommá kell válnia. És ezért szeretnék beszélni erről, hogy az ima életeteket hit által felserkentsem, hogy ezekben a napokban imádkozzatok, hogy amennyire lehetne gyorsan következzen be az, ami be fog következni, de nem mindegy, hogy mikor következik be. Az ördög általában szereti siettetni a dolgokat azért, mert ez által meg tud hiúsítani, vagy meg akar pontosabban hiúsítani olyan isteni célokat és terveket, amelyeknek a teljesedését szintén a Szentlélek kijelentette. De hát a biztosak vagyunk benne, hogy amennyiben feltétlen tervek vagy ígéretekről van szó, azt nagyon, annak kellene, hogy nagyon akarja meghiúsítani az Istennek az ellensége, de mégsem fogja tudni. Tehát én hiszek abban, hogy egyrészt dicsőséges egyház fog létrejönni, amely fékrendszerként fog működni a világban, a törvénytelenségnek, a titkos bűneinek a nyilvánosságra való kerülését, térhódítását, világba való létrejövő dominanciáját erőteljesen fogja akadályozni. És nagyon szeretném, hogy mi is ebben az akadályozásban részt vegyünk. Hogy csak akkor jöjjön el, amikor Istennek a rendelt ideje van számára, és semmiféleképpen nem előbb. Tehát először is egy példabeszéddel, illetve nem is példabeszéddel, hanem jelképes profétai esetekkel szeretném illusztrálni igazából ezek paradigmák a mostani helyzetet, tehát egyértelműen, hogy áthallásos történet. A Márk evangélium 11. fejezetében található ez az ige. Az egészet nem tudom felolvasni, ami az egész történettel kapcsolatos, de a 17. verszaktól olvasom, és tanítvala mondvá nekik, nincsen-e megírva, az én házam imádságnak a házának neveztetik minden nép között, ti pedig a rablók barlangjává tettétek azt. És meghallák az írástudók és a főpapok tanakodnak vala, hogy midőn veszítenék el őt. Mert félnek vala tőle, mivel hogy egész sokaság álmélkodik vala az ő tanításán. És mikor beesteledett, kiment a városból. Reggel pedig, amikor mellette menének el, látják valahogy a fügefa gyökerestől kiszárodott. És Péter visszaemlékezvén mondanéki, Mester, nézd a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszárodott. És Jézus felelvén mondta nekik, legyen hitetek Istenben, mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel, és ugorjál a tengerbe, és a szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz neki, amit mondott. Azért mondom nektek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek. És mikor imádkozva megállotok, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa nektek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Mondjuk az Isten igéjére. Amen. Tehát ahogy mondtam, több jelképes cselekedet történt ezekben a napokban, miután a názáreti Jézus Krisztus bevonult Jeruzsálemben.
Ez a názáti Jézus Krisztus földi szolgálatának a legdrámaibb napjai. Itt dőlt el véglegesen, hogy a názáti Jézus Krisztust megölik, kivégzik. És ezért ebből a szempontból kell nézni ezt a történetet, hogy mi volt az, amit Jézus mondott, ugyan jelképeken keresztül, de úgy látszik, hogy a főpapok és a szadduceusok nagyon is pontosan megértették azt, hogy valami egészen drámai dolgot jelentett ki nekik a názáti Jézus Krisztus. Mert eldöntötték, véglegessé vált számunkra, előtte is már megvolt ez a szándékuk, de itt véglegessé vált, hogy Jézus Krisztus el kell takarítani az útból, mert ő, mondom, az egész rendszerre veszélyt jelent. És sokan azt gondolják, hogy a názáti Jézus Krisztus nem lépett fel az akkori rendszerrel szemben, de pontosan ez a történet az bizonyítja, hogy ugyan nem nyíltan, de jelképes cselekedetekkel az akkori rendszer ellen lépett fel a názáti Jézus Krisztus. Először is a templomnak a megtisztítása ebben, ehhez a kategóriához tartozik, a fügefának a megátkozása szintén ehhez a kategóriához tartozik, majd pedig a hit imájáról szóló beszéd szintén alátámasztja azt, hogy a názáti Jézus Krisztus valami rendkívül fontos igazságot rejtett el ezekben a jelképekben. Mik ezek az üzenetek, próbálkozok ezt megfejteni vagy elmondani, érthetővé tenni. Először is most hagyjuk, mert az időnk elmegy akkor, hogyha a templomnak a kitisztításával foglalkozunk, de ott is nem csak a templomnak a kitisztításáról van szó, de biztos, hogy utalok erre, hogy miért volt több Jézus Krisztusnak az a cselekedete, és miért van rendszeresen, visszatérően szerepel a Bibliában Jézusnak ez a fellépése, azért, mert ők ezt úgy értelmezték, hogy egy rendszer ellenes tevékenysége volt ez a názáti Jézus Krisztusnak. És majd elmondom, hogy miért volt rendszer ellenes tevékenysége. A másik nagyon fontos a fügefának a megátkozása és a fügefának a elszáradása. A hagyományos értelmezés szerint a fügefa az Izraelt jelképezi, ezzel szeretném előre bocsátani, hogy ez egyáltalán nem értekedjen, és ugye erre hivatkoztak sokszor a helyettesítési teológiában, hogy az Izrael nemzeti újjászületésére azért nem kerülhet sor, mert nyilvánvalóvá tette a názáti Jézus, amikor a fügefa elszáran, mert a Bibliában a fügefa valóban gyakran Izraelt jelképezi, tehát a népet jelképezi, Izajás profétánál is ezt látjuk, meg más profétáknál is látjuk, de ebben a szöveg összefüggésében azért sokkal precízebb és pontosabb jelképe van, és nem Izrael népére vonatkozik, mert nem igaz Izraelre vonatkozóan, az a názáti Jézus Krisztusnak a végső konklúziója, amit a megszáradt fügefára mondott, hogy többé soha ne egyen ennek a fának a gyümölcséből senki sem. Hát ezt tudjuk, hogy ez nem, teljesen ellentétben van a kinyilatkoztatással, Istennek a céljával, Istennek a tervével, Izraelre vonatkozóan. Tehát az az értelmezés, amely Izraelre vonatkoztatja a fügefának a kiszáradását, az tarthatatlan, elfogadhatatlan, ez nem igaz. Tehát nem Izraelre vonatkozik, hanem ahhoz, hogy ezt megértsük, a templommal kapcsolatos dolgot kell feleveníteni, amire úgy van utalás a Bibliában egy más helyen, de a történelemből sok mindent tudunk erről. Először is a templomnak a felépítése, hogy miért lett a templomból, az imádásnak a házából, a latroknak a barlangja, vagy az utonállóknak a barlangja, a görög szó utonállást is jelent, hogy miért lett, és miért változott át, az első, amit tudni kell, hogy ezt a templomot a Herodes kezdte el építeni Krisztus születése előtt 20-ban, és ez nem csak 46 évig tartott, hanem azt jegyezték fel, hogy amikor Osrom a rómaiak között konfliktus jött létre Izrael fiainak, még akkor sem fejezték be a templomnak az építését. Tehát az első dolog, hogy ez a templom azért egy nagyon tisztátalan,
dinasztia keze által épült. Nagy Herodes kezdte, de a követői, illetve a trón örökösei, vagy a örökösei ezt folytatták. És azt is tudjuk a történelemben, hogy Herodes elsősorban ezt azért vállalta föl, hogy az Izrael előtti, vagy Isten népe előtti népszerűséget megszerezze, mert nem tartották legitim uralkodónak, és ez miatt őnek bajba volt, és ezért nagyon fontos gesztust akart tenni a zsidók számára, a legfontosabbat, a templomot akarta fölépíteni, hogy megnyerje a zsidóknak a bizalmát. Volt még egy politikai célja a Herodesnek, a Róma előtt akarta demonstrálni, hogy erős kézben tartja a Judeát, és stabil az ő hatalma. És ez az első, amit tudni kell. A második, amit tudni kell a történelemben, hogy a templom építésével kapcsolatosan azért voltak ellentmondások, vagy ellenzék, például a farizeusok ellenezték. De a főpapok, szadduceusok, tehát a vallási elit nem ellenezte. Ugyan sok konfliktusuk volt a Herodes dinasztiával, de mindenféleképpen benne voltak, mert látták azt, hogy csak így tudják megőrizni, ha a templomban megmarad a pozíciójuk, az izrael társadalomban a hatalmukat és a tekintélyüket és a kontrolljukat. Ez a második tehát, hogy a főpapok ezért mentek bele. Tehát itt megtörtént egy összefonódás vagy kiegyezés a római birodalommal, Herodes dinasztiával és a vallás között, tehát egy olyan korrupt összefonódás jött létre, aminek meglett a harmadik következménye, hogy a templom nem spirituális hely lett, hanem egy gazdasági centruma lett akkori Judeának. Tehát olyan gazdasági pénzügyi centrum lett, ahol a kereskedés, adásvételek, tehát felsorolja az evangélium, hogy mit adtak, vettek, tehát ez azt jelenti, hogy a mózesi áldozati rendszert alárendelték profitnak, profit szerzésnek, tehát üzleti céloknak rendelték alá, és ez az, amire utal Jézus Krisztus, hogy latroknak a barlangjává tettétek a templomot, mert igazából kiüresedett teljes mértékben az a mózesi áldozati rendszer, és igazából egy kizsákmányolásról szólt, tehát olyan hely lett a templom, ahol az embereknek a pénzét elvették a semmiért, mert nem kaptak semmi szellemi értéket, szellemi áldást, csak a pénzt szedték össze, a bizonyos Bibliában valóban szereplő, mondanám az engesztelő áldozathoz, vagy a ároni, illetve mózesi áldozati rendszerhez szükséges javakat árulták, és ennek az üzleti központja lett a templom. De nem volt spiritualitás semmi sem. Ezért utal Jézus Krisztus arra, hogy itt már nem Istennek az imádása zajlik, itt nem Istennek a tisztelete zajlik, hanem egy közönséges gazdasági pénzügyi manipulációk, ahol kiszedik az embereknek a pénzét, de cserébe az emberek semmiféle szellemi értéket nem kapnak, nem kerülnek az emberek kapcsolatba Istennel, és ezért ez utonállóknak és latroknak a barlangjává vált. Tehát amikor a názáreti Jézus ezt kijelentette, akkor valójában a názáreti Jézus Krisztus ezt az egész rendszert elutasította. Tehát ez az egész előzménynek a lényege. És a fügefának a megszáradása, vagy a fügefára mondott átok, ez nem más, mint a rendszerre mondott átok. Aminek az a lényege, hogy soha ne teremjen gyümölcsöt, tehát olyan, amikor a spiritualitásról lemondanak a szellemi emberek, akár a judaizmusban, akár a kereszténységben, és kizárólag a vallás profit vagy üzleti célokat szolgál, úgyhogy összefonódik birodalmi és nemzeti politikai érdekekkel, ezt a rendszert Jézus Krisztus a fügefának a megátkozásával mindörökre, örökké valóan megátkozta, hogy ebből soha ne legyen élet. Tehát ezért az egyik legdrámaibb rész ez. Soha nem olvasunk az evangéliumba ilyen kemény és határozott kinyilatkoztatást, mint ebben a történetben a profétai jelképes cselekedetek által. Ez azért fontos,
mert ez nem csak arra korszakra vonatkozik, mert a Bibliában az Istennek a beszéde az örökkévaló, hanem minden korszakra vonatkozik, ahol a korrupciónak ilyen formája jön létre, és a kereszténységet, vagy akár a judaizmus demoralizálják egy ilyen beteg rendszerrel. És ezért ez rendkívül fontos a keresztényeknek megérteni, hogy ez egyik legdrámaibb rész, nem véletlenül, hogy véglegesen megpecsételte a názáreti Jézus Krisztus földi életét és sorsát. Azonnal tudták a főpapok, megértették azt, hogy itt nem csak egy kritizálásról van szó, hiszen előtte is kritizálta őket Jézus, a farizeusokról elmondott mindent, amit lehetett, bolondoknak is elmondta őket, siroknak elmondta, stb. De ez volt az, ami aztán véglegessé tette, ahogy mondtam, a názáreti Jézus Krisztusnak a földi sorsát, mert megértették, hogy itt a názáreti Jézus Krisztus nem egy reformer, hanem egy rendszerváltó. Tehát olyan személyként lép fel, aki spirituális területen egy rendszert akar váltani, és egy teljesen új módon akarja, ahogy az emberek Istent imádják, azért egy másik helyen azt mondja Isten igéje, hogy azt keresi az Atya, hogy szellemben és igazságban imádják őt. Ennek van persze előzménye ennek a rendszer kialakulásának Jeremiás korában, mert az eredeti hely ennek az igének, hogy a latrok barlangjává tették, holott a Istennek a háza, az imádságnak a háza, azért Jeremiásnál található, mert a Jeremiás korában is hasonló korrupt rendszer jött létre. A vallás teljesen kiüresedett, teljesen politikai, hatalmi célokat szolgált, elveszítette a spiritualitást, a judaizmus, és ezért a Szentlélek ezt a kinyilatkoztatást adta a Jeremiásnak, és ez sajnálatos módon Izraelben ez újra beteljesedett, sőt véglegesen, végérvényessé vált, pontosabban végzetszerűvé vált. Tehát a végzetszerűség azt jelenti, hogy amikor már nincs lehetőség az ismétlésre, hanem lesújt valamire Istennek a haragja, Istennek az ítélete. És tudjuk, hogy ez nagyon rövid időn belül megtörtént. Tehát üzése a kalmároknak, a biznisz, üzletembereknek, valamint a fögefának a megátkozása, az nem más, mint Jézus Krisztusnak az ítélete, elutasítása annak a korrupt vallási hatalmi rendszernek, amelyben a főpapok és az írástudók mindenféleképpen ennek a rendszernek a nyertesei voltak. De az emberek vesztesek voltak, mert szemben a régi korokkal, hogy áldással mentek haza Jom Kippurkor, áldással mentek a Pészákkor haza, áldással mentek más úr ünnepekor haza, ez már megszűnt, nem áldással ment, csak tejelni kellett nekik, tehát ott hagyták a pénzüket, de szellemi áldást nem kaptak. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus Krisztus maga a helyet, a templom hegyet, és maga, ami ott van a szakralitás, a maga, mint földrajzi hely, ne tisztelte volna. Ne feledkezzünk el arról, hogy még ha a templomot le is rombolták, és ellenségnek a kezébe van, a földrajzi terület akkor is hordoz szakralitást. Ez pontosan az Úr a Jákobnak jelentette ki, a Jákobnak az álmában, és ezért a názáreti Jézus Krisztus tisztelte a helyet, de semmi, ami ott zajlott, abból semmit nem tisztelt. Tehát ezért a názáreti Jézus Krisztus egy spirituális forradalmár volt, rendszerváltó volt, és a rendszerre meg is vált, föltámadással és a Szentlélek eljövetelével meg is változott, mert ennek az lett az eredménye, hogy a Szentléleknek a szolgálata lett középpontba állítva az Isten keresésében és az Isten imádásában. Nos, menjünk tovább, az imádkozáshoz térjük. Tehát egy ilyen rendszer van. De hát ilyen rendszerek különböző formában újra és újra a történelemben létrejönnek, és ugye mondtam, hogy áthallásos, meg vagyok róla győződve, hogy Európában szintén egy ilyen rendszer kezd képülni, amely egyre nagyobb bajt szeretne okozni, vagy akar okozni
meg vagyok róla győződve minden ember számára, mert úgy nézem, hogy embertelen. Amikor Németország elkezd militarizálódni, akkor minden okotok megvan, hogy fölkiáltsatok, hogy baj van. És az 1000 milliárd eurót akarnak befektetni a hadseregnek a fejlesztésében, 2026-ra már gondolkodnak, hogy a kötelező sorkatonasságot bevezetik. Most már elkezdték az élelmiszergyűjtést, úgy hírlik, hogy készülnek egy háborús helyzetre, vagy oroszoknak a támadására. Ez úgy, ahogy van, egy esztelenség és őrültség az én véleményem szerint. És ennek egyértelműen az a célja, hogy egy olyan változást hozzanak létre, ami nyilvánvalóan a ti és a mindannyian, főleg a fiatal generációnak a jövőbeli ellehetetlenítését célozza. Mert Európában a militarizálódás az azért veszélyes, mert a két világháborúnak is az epicentruma Európa volt, és Európa levegője fölött nyilván a római kultúrának és a római birodalomnak köze van hozzá, hogy az egyik erőssége a háborúnak a gonosz angyala, amit a rómaiak marsként imádtak. Ez az erő itt van, és ezt az erőt nem szabadna újra megidézni, és ezért Európa akkor tud virágozni, ha nem militarista lesz, hanem egy emberi, de különösen fontos lenne, hogy szellemi értékek számára nyitott legyen, vagyis Pál apostolnak a tradícióját, illetve pontosabban örökségét újra elfogadná, és igent mondjon arra, mert annak ellenére, hogy Európában ki tudott emelkedni a római birodalom az ókori kegyetlenségből, tehát egy militarista, kemény uralom alól, dominanciából, abban Pál apostolnak és a többi apostolnak óriási történelmi érdemei vannak. És ez a mi örökségünk, és nekünk ezt kell képviselni ebben az időben. Pál apostol is ezért küzdött, ezért szenvedett, ezért ütötték, verték, ezért került börtönbe, fogságba, és sokszor veszélybe, akár hajózáskor, akár más módon való utazásakor, mert nagyon fontosnak tartotta, illetve pontosabban a Szentlélek nagyon fontosnak tartotta, hogy Európa megtérjen, Európa megismerje az evangéliumot, Európa megismerje Jézus Krisztus Golgotai kereszt áldozatának a vívmányait, Európa megismerje az Isten országának az evangéliumát, Európa megismerje az Isten eljövendő haragját. Mert világos volt, már Dániel proféta óta, hogy az a világhatalom fogja az Antikrisztus és az emberisége drámai megsemmisülésbe, szinte megsemmisülésbe, csak Isten kegyelmének köszönhetően a jövőben az emberiség nem semmisül meg, de ennek a fő eszköze Európa lesz. Egyértelmű, hogy a Dániel proféta 9. fejezete ezt bizonyítja. De ez nem azt jelenti, hogy más kontinensek, például Egyesült Államokban bizonyos erőcentrumok kimaradnának ebből. De jelen pillanatban a megrázó ezekben a napokban az, hogy mégis úgy tűnik, hogy a centrum, a középpont a Európában van. Tehát ezért a keresztényeknek résre kell állni. És nem szabad, hogy vakok legyetek. Nem szabad azt elhinni, hogy nincs ellenség. Ez egy óriási nagy kihívás a kereszténység számára, mert itt nem csak arról van szó, hogy üldözik, hanem itt megsemmisülés is forog majd kockán a jövőben. Lehet, hogy azt gondolják némelyek, hogy paranoia, de én a proféciák alapján beszélek ezekről, az Istennek a úti tervéről, hogy milyen veszély fenyegeti majd Istennek a munkáját, és milyen drámai események kényszerítik ki a názáreti Jézus Krisztusnak a földre való eljövetelét. És ezért nem úgy kell gondolkodnod most jelen pillanatban a helyzetről, a körülményekről, mintha nem változott volna semmit, hanem elindult egy változás, amit jó időben a keresztényeknek észrevenni, mert most még, és pontosan erről akarok igazából beszélni, hogy az imádkozással igenis, akár a társadalomban, akár a geopolitikai helyzetekben változás lehet előidézni. Mert ez a példabeszéd, illetve a példázata Jézusnak az imával kapcsolatosan, amit a Márk evangélium
Ban található, a 23. verszakot először is a 22. verszakot nézzük meg, aztán majd a 23. verszakot. Először is a 23. verszak. A hatékony imának az első, legfontosabb feltételét a 23. verszakban találjuk. Sajnálatos módon sokszor emberek azért csalódnak a kereszténységben, mert felelőtlenül imádkoznak, nem veszik figyelembe az imádkozással kapcsolatos spirituális törvényeket, azokat a feltételeket, amelyek feltétlenül fontosak betöltenünk, hogy az imáinkat meghallgatja Isten. Az első legfontosabb feltétele, hogy itt úgy van, hogy legyen hitetek Istenben, ez a fordítás értelmetlen, mert a hívő emberek persze, hogy hisznek Istenben, tehát az eredeti kifejezés nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy birtokold, szó szerint birtokold Istennek a hitét. Vagy legyen olyan, legyen Isten hited. Tehát olyan hited legyen, mint Istennek. Vagy a szó szerinti fordítás, hogy birtokold Istennek a hitét. Hát miben hisz Isten? Tehát itt az a kérdés. Miben hisz Isten? Hogy mit kell birtokolnom? Egyértelműen, hogy Isten semmiben nem hisz, ami földi, amely mennyei, csak kizárólag az ő beszédével. Világos? Mert lehetetlen, hogy Isten higgyen nálánál alacsonyabb rendű lényen, hát ő hozta azokat létre, teljesen más a viszonya, a szeretett közösség, az más, a szeretet más, mint a hit. A hit az nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát Istennek semmi szüksége nincsen arra, hogy a teremtményeiben higgyen. Ő legfeljebb bízik benned, de még azt is, az sem biztos, mert Jézus Krisztusról is azt olvassuk, hogy nem bízta magát az emberekre, mert tudta, hogy mi lakozik az emberekben. Tehát ha Isten az emberekben bízna, akkor egészen biztos, hogy eddig se jutott volna el az üttörténet, ameddig eljutott. Tehát ezért Istennek csak egyetlen kizárólagos hit a tárgya van. Nyilván az ige és a szent lelket is ide kell venni, de a kettő elválaszthatatlan egymástól. Tehát ő hisz Isten igéjében. Ő soha nem mond ki olyan szót a szájából, amiről ne lenne meggyőződve arról, hogy nem működőképes, nem tartalmazza az ő életét, nem tartalmazza az ő erejét, nem tartalmazza az ő szellemét. Világos? Tehát ezért nekünk is ezt kell megérteni, hogy az alapvető feltétele az imádkozásnak, hogy Isten igéjének a hite. Tehát Isten igéjébe higgyük ne a saját gondolatainkban, ne a saját magunk képességeiben, lehetőségeiben, se az elért eredményeinkben, sikereinkben, vagy kudarcainkban, általában nem hisz az ember, hanem azt szeretné attól megszabadulni. Tehát semmi ilyenben az ember ne higgyen, hanem mibe higgyen? Az Istennek a beszédében, amely egyrészt benne van. Egyrészt ez megegyezik a János apostolnak is a ima meghallgatásával szemben támasztott követelménnyel, amikor azt mondja Jézus, a Krisztus a János evangélium 15. fejezetében, ha megmaradunk ő benne, és megtartjuk az ő parancsolatait, bármit kérünk, meghallgatja Isten. Hallod? Ha benne maradunk, és megtartjuk az ő parancsolatait, bármit kérünk tőle, meghallgat bennünket. Még a János evangéliumnál, illetve levelénél is található ugyanez, de még egy dologgal kiegészíti a hatékony imának a feltételeit, azzal is, ha olyan cselekszünk, tehát megtartjuk az Isten igéjét, és olyan cselekszünk, ami tetszik Istennek, akkor bármit kérünk, meghallgatja Isten. Tehát az ima meghallgatására, vagy az imádkozásra fel kell készülni az embernek. Ez nem olyan hanyag dolog, hanem az életünknek a legfontosabb eseménye az Istennel való beszélgetés. És itt ráadásul Jézus Krisztus utána a következő verszakban nem egy átlagos, ismert imáról beszél, hanem egy különleges ima fajtáról. Mert az ima az miről szól? A teremtő, vagy a megváltó, és a hívő közötti párbeszéd, illetve kommunikáció. De itt látjuk a következő verszakban, a 23., hogy mert bizony mondom nektek,
ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel, ugorjál a tengerbe, szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz neki, amit mondok. Miről van itt szó? Hogy olyan imáról beszél, aminek a lényege, hogy a hegyet hogy kell a tengerbe vetni. Tehát itt miről van szó? Valami ellen való imádkozásról van szó. Nem az Isten és az hívő közötti párbeszédről van szó, hanem valami ellen, a hegy ellen való imádkozásról szól. Tehát ez egy más imafajta. Régebben használták az agresszív imának is ezt a fajta imatípust, nem népszerű, ki eléggé eltorzítják az emberek, de egyértelmű, hogy ez az imafajta, ami itt beszél Jézus Krisztus, ez nem könyörgés, ez nem esdeklés, ez nem hálaadás, tehát sokféle ima típus van, még nem is szabadulásért való könyörgés, hanem ez kifejezetten egy olyan imáról van szó, ami a hit beszéde ima formájában, és igazából egy hatalomnak a gyakorlásáról szól. Tehát, hogy a hegyen hogy kell nekünk a tengerbe vetni. Akkor a következő kérdés ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan, hogy bele lehet érteni azt is, hogy egy fizikai hegyet is jelentett földrajzi valóságot. De tudtommal az elmúlt 2000 évben egy ilyen dolgot hallottam, hogy a keresztényeknek könyörgéssel vagy ilyen hitbeszédével sikerült hegyet elmozdítani, de ebben egyáltalán nem vagyok biztos, hogy ez igaz. De legalább egy legendádról hallottam. De ha te tudsz tényszerűen igazolni, hogy volt ilyen csoda, akkor föltartom a kezemet. De ha volt, akkor is rendben van. Tehát maga názáti Jézus Krisztus sem tett eddig ilyen csodát. Majd tesz a második visszajövetelekor. De most még nem tett. Tehát ezért szintén arra kell gondolni, a názáti Jézus Krisztus lehetetlenség, hogy ilyen lehetetlen dolgot, amit ő sem csinált, ilyent kér a tanítványoktól. Világos? Mert ő a mester. Az a mester, aki olyan dolgot kér a tanítványtól, amiről a mester sem mutatta meg, hogy hogy kell tenni, mert megmutatta a mester, hogy kell démont kiűzni az emberekből, megmutatta a mester, hogy kell betegeket gyógyítani, megmutatta a mester, hogy kell anyagi csodákat cselekedni, de azt a mester nem mutatta meg a tanítványoknak, apostoloknak is semmilyen információnk nincs ilyen, te egyháztörténész is vagy, tehát te se tudsz ilyen csodáról, hogy a hegyet sikerült volna akár a apostoli egyház korában elmozdítani. Tehát majd a jövőben újra mondom, a második visszajövetelekor, amikor visszajön emésztő tűzként, akkor elolvannak a hegyek, eltűnnek a hegyek, szigetek, teljesen hatalmas, dinamikus földrajzi átrendeződésre fog sor kerülni a Földön. Tehát ez biztos, hogy a jövőben megtörténik. De itt egyértelműen, hogy a tanítványoknak mondja. És ezért ne killódjál, nem fogod tudni a Gellért hegyet elmozdítani a helyéről, se más hegyet sem, hanem itt nyilvánvalóan meg kell nézni, hogy a Bibliában a földrajzi valóságon kívül mit jelöl a hegy. Egyértelműen, hogy látható és láthatatlan hatalmat is jelképez a proféciákban a hegy. Például pozitív tartalma is van a hegynek, például pozitív tartalma Sion hegye, hallottátok? Mit jelent a Sion hegye? A Mesiásnak az uralmát jelenti. Én ezért vagyok cionista, tehát fogalmunk nincsen az emberek, akik szitokszónak használják a cionizmust, ők csak politikára gondolnak, én nem politikára gondolok, nyilván van politikai vetülete is, de a cionizmus azt jelenti, hogy a Mesiás fog uralkodni ezen a földön, és alig várom, hogy ez az uralom megvalósuljon. És ezért szeretnék ebben részt venni, illetve dolgozni, szolgálni az Urat, hogy valamiféleképpen talicskával vagy téglákat vigyek ehhez az építkezéshez, hogy legyen valamilyen osztály részem ebben az eljövendő aranykorból, aminek a királya, megváltója nem Trump úr lesz, nem is európai vezető, hanem az, aki halott volt és föltámadott, akit Isten megdicsőített, és a mennyben királyok királyává és urak urává kent föl, ő a názáti Jézus Krisztus. Övé legyen minden dicsőség, és az ő atyának, az élő Istennek. Amen.
Nos, a hegy tehát jelenti a pozíciót, például a Dániel könyvének a második fejezetében Isten országát is jelenti. Ugye hegyé válik az a kő, amely leesik és összezúzza a négy világbirodalmat, és utána egy rendíthetetlen királyság áll fönn, aminek soha nem lesz vége. Ezért becsüljük meg az Úrnak az elhívását. És ne ugráljunk a küszöbön. Egyszer itt, egyszer ott. Egyszer gyere be, és aztán elkötelezetten kövesd az Urat. De jelent hatalmat is a hegy, vagy rossz értelemben hatalmat, tehát pontosan olyan hatalmat, amiről a előbbi percekben beszéltem, például egy olyan politikai, birodalmi, vallási, tehát vallási hatalmi rendszert, amelyről azt mondja Jézus Krisztus, hogy kiirtják az emberekből, vagy az emberiségből Istennek az imádását, Istennek a tiszteletét. Akkor ugye még nem lehetett beszélni Antikrisztus szelleméről, mert az Antikrisztus szelleme a világba akkor jött, miután a názáreti Jézus Krisztus föltámadott, eljött pünköst, és az Antikrisztus az mindig a kereszténységre való reakció. Tehát épp ezért az ókorban erről nem beszélünk. Nyilván megvoltak azok a szellemi erők, amelyek a názáreti Jézus Krisztusnak a föltámadása után úgymond Antikrisztusnak neveztetnek, de nem volt akkor a hatalmuk. A másik, amit tudnod kell, hogy az Antikrisztusnak a szelleme elsősorban ott erős, ahol valamiképpen régebben volt kereszténység, ismerték az evangéliumot, ismerték Jézus Krisztust, kapcsolatuk volt, sőt még a Szentlélekkel is, a Biblia kezükből volt, és ettől elszakadnak, és ezt akarják kiirtani az emberekből. És eltávolítani az embereket. Köztudott, hogy Európában ez igazából a szovjet októberi forradalommal kezdődött el. Az volt az első olyan rendszer Európában, előtte se voltak igazságosak, hogy nehogy félreértsétek, a rendszerek akkor is sok baj volt velük, de egyet nem lehet elmondani, hogy antikrisztusi volt. Sok problémát el lehet mondani, kizsákmányolás, kizsákmányolás, igazságtalanság, de az antikrisztus szellemének a jegyeit ismerjétek. Az első, az atyát és a fiút tagadja. Ha az atyát és a fiút tagadja, akkor nyilvánvalóan a Szentlélket is kell tagadni, mert a Szentlélek jelenti ki Jézust Úrnak. Tehát itt igazából a Szent Háromságnak a tagadásáról van szó, és ezt megerősíti János más helyen, hogy az Antikrisztus szelleme tagadja azt, hogy a Mesiás eljött a názáreti Jézusban hústestben. Tehát szintén Jézust kiteszi Úrrá a szívünkben a Szentlélek. Tehát amikor tagadják az emberek, akkor nem csak a názáreti Jézus tagadja, hanem a Szentlélek is tagadja, aki kijelenti az emberek számára, hogy Jézus Úr az Atya Isten dicsőségére. Így van? Tehát ez az első legfontosabb ismérve. Tehát ilyen rendszer először Európában, Szovjetunióban jött létre, ahol hivatalos doktrina volt az ateizmus, és beleértve Jézus Krisztus személyének a tagadása, és minden olyan, ami a kereszténységnek, illetve az Ószövetségre is vonatkozik, Ószövetség és az Újszövetség szellemi erkölcsi értékeire vonatkozóan. Tehát mindent tagadtak, a Bibliát is tagadták. Tehát ez volt az igazából az első nagy megnyilatkozása az Antikrisztus szellemének. A másik vonása az Antikrisztus szellemének például a törvénytelenség. A 10 parancsolattal való problémák. Az első kőtáblám lévő parancsolatok és a második kőtáblán lévő parancsolatok szintén. Ezt látjuk, hogy szintén a kommunizmusban, a Magyarországon és másutt is a proletár diktatúra szentesítette a gyilkosságot, mert azt mondták, hogy a forradalom érdekében igenis egy magasabb erkölcsi szempontból nézően lehet gyilkolni, és az a gyilkolás ez nem gyilkolás valójában, hanem egy régi rendszernek, egy korrupt bűnös rendszernek a megsemmisítése és egy újnak a megteremtése, és ez nem tud megtörténni proletár diktatúra nélkül. Emlékeztek rá? Ez originált Antikrisztus szellemének a megnyilvánulása.
A harmadik nagyon fontos, az Isten népe elleni ellenséges magatartás. Ezt látjuk keresztény ellenességben is megnyilvánult, antiszemitizmus is megnyilvánult, de a nácizmus se hagyjuk ki, ugyanebben is megnyilvánult, antiszemitizmus is

hogy érdekes, és európaiak nagyon büszkék a kultúrára, csak azt nem tudom, hogy mire. Mert ha a Pál apostolra büszkék, akkor azt mondom, ámen. De arra büszkék, hogy kétszer sikerült olyan világháborút létrehozni, amelynek az áldozataiak száma, hogyha összeadjuk sebesültekkel együtt, a kettőnek minimum körülbelül 100 millió, vagy annál több. Tehát az első és a második világháború, ebben halottak száma is benne van, és a sebesültek száma is benne van. A második világháborúban nem tudják pontosan megállapítani, de 75 millió, 80 millió közre becsülik a halottaknak a számát, illetve az áldozatoknak a számát, benne van a sebesültek is, de itt az a drámai ebben az adatban, hogy sokkal többen haltak meg civil lakosok, mint katonák. Első világháborúban több katona halt meg, mint civil, a második világháborúban több civil halt meg, mint katona. Azért beszélek erről, ha már a militarizmusról van szó Európában, akkor nézzünk szembe a történelmi tényekkel. És a János jelenések könyvének a 9. fejezetében van szó egy olyan világháborúról, ahol az emberiségnek az egyharmada fog meg elpusztulni. És itt is valószínű, hogy sokkal több civil fog meghalni, mint katona. Csak azt nem értem, hogy nincsenek tisztába ezzel azok, akik szeretnének háborúzni, hogy megunták ezt a évtizedes, jó, elismerem egy langyos világ, elismerem, de hát azért Isten szerelmére könyörgök. Hát ne attól jöjjenek bizonyos politikusok izgalomba, hogy készülnek a háborúra, és háborúzni fognak. Ez maga a sátáni. Van sok minden, még a bűnös emberek számára is, hogy izgalomba lehet jönni, akkor menjenek futballmeccsre, menjenek oda, még az is jobb, de hát Istenem, nehogy már a háború izgassa őket, és úgy tűnik, hogy szeretnének, különösen a Németországot kihozzák a második világháborúból létrejött státuszból, jaj, ezt Tészer asszony már annak idején megmondta, hogy ha a német egyesülés megtörténik, akkor fel lehet készülni sok rosszra. Jó látása volt. De még itt vagyunk. És most azért prédikálok, hogy imára sarkaljalak benneteket, hogy a hegyet bele lehet dönteni a tengerbe. Mert még erre van lehetőségünk. De ne várjátok meg. Mert amikor már bevezetnek ilyeneket, mint sorkötelességet, mert ez egy általában dominó elmélet szerint működik, hogyha egy ilyen országba ezt bevezetik, akkor jön a többi is, mert mindenki fenyegetve érzi magát. Ez olyan, mint a lepra. Úgy terjed, mint a pest is. És hát a józan, nagyon fontos, hogy az emberek megőrizik a józanságot. Óriási sok esélye van az embernek, még most is, hogy békében éljünk. De egy-két hisztis, elmebeteg, őrült politikus van most Európában, aki abszolút nem az embereknek az érdekeit veszik figyelembe, mert gondolkodik, ti is gondolkodtok, én is sokszor, hogy mi van itt a háttérben. Persze vannak sejtéseim, vannak feltételezésem, de eszem ágában nincsen erről beszélni, mert még szeretnék Magyarországon maradni, és szeretnék még prédikálni. De az ember mindent elmond, amit gondol, meg amit kezd mozaikba összerakni, akkor valószínű, hogy nagy bajba kerülne. Tehát ezért az ember raktározza a dolgokat, mit akar elmondani. De azért most már olyan az idő, hogy azért figyelmeztetni kell, hogy itt az idő, testvérek, ne aludjatok, kelj fel, ki aluszol, és a hegyet bele kell lökni a tengerbe. Mert nagyon-nagyon gyenge Európában a kereszténység. A Egyesült Államokban testvéreink megcsinálták, hogy belelökték a hegyet a tengerbe. Egy jó időszak van, de látjuk, hogy ez ellen a fejlemény ellen milyen lázadás van, milyen indulatokat vál ki, milyen kemény harc györ ki, és ez, ha kereszténység azt gondolja, hogy majd az amerikai keresztények kiimádkozzák, hogy nekik jó helyzetük legyen, értsd meg, akkor soha nem lesz jó helyzetet. A szabadságért neked és nekem kell harcolni. Mindenkinek meg kell tennie magáét, hogy szabadon és békességben

0: és biztonságban tudjunk élni, és Isten dicsőségét tudjuk szolgálni a földi életben, mert erről beszélek. Nekem a politika annyiban érdekel, hogy az akadály félre legyen tolva. Mert miről van itt szó, amit Jézus mond a hegyről? A hegy nem más, mint olyan hatalmi vallási rendszer, amely akadályozza Isten országának, a királyságának a hirdetését, annak a megvalósítását, az Isten népének a felkészítését, az Úrnak az eljövetelére. Tehát pontosan ez a hegy, az akadályozó, ami akadályozza az embereket Isten megismerésében, amely megfélelmíti az embereket, hogy ne járjanak Isten tiszteletekre, ne térjenek meg, mert jaj, Istenem, abból baj lesz. És még ebből hála Istennek Magyarországon nincs baj. Ezért, de viszont a látni, hogy olyan felhők kezdenek a nap elé menni, aminek megvan az okunk arra, hogy félreverjük a harangot, és kezdjük el ezen a területen is Istennek a beszédét használni, és ez a speciális imát, amiről itt Jézus beszél, hogy hogy kell a hegyet beledönteni a tengerbe, ezt a fajta ima típusra mindenkinek, hát kell, hogy ismeretet szerezzen, hitet szerezzen, hatalmat, erőt szerezzen, mert ezek csak így fognak tudni működni, hogyha ezek a feltételek a személyes életünkben megvan, de ennek az alapvető feltétele, hogy az egyrészt Krisztusban legyünk, ne testi, természetes emberként éljünk, hanem szellemi emberként éljünk az Úrban, és Istennek a beszéde, különösen a proféciák benne legyenek a szívünkben, megtartsuk minden körülmények között, akármilyen képet is próbálnak az emberek a jövőről már kapcsolatosan velünk elfogadtatni, nekünk akkor is az Isten igéje és a proféciák alapján kell a jövőnket látni, mert Isten nem hazudik, amit megígért, azt meg fogja cselekedni. Amit az emberek terveznek, azt az Isten fogja elvégezni, befejezni és lezárni. Úgyhogy a hegy, ez azt jelenti, hogy tehát olyan erők ellen kell imádkozni ezekben az időkben, Jézus ezt akarja kijelenteni, ez a fügefa megátkozása, a kalmároknak a kiűzése a templomból, ez mind azt jelképezi, hogy van olyan szellemi küzdelem, szellemi harc, aminek a fő célja, hogy az Isten királyságának a terjedésével, hirdetésével szemben lévő politikai, gazdasági, kulturális, vallási, hatalmi rendszereket a tengerbe kell lökni. Tehát, hogy olyan legyen, hogy normálissá váljon, mert a hegy itt ebben az esetben nem a normalitás jelenti, a tenger jelenti a normalitást ebben a szöveg körülményekben, hogy újra a hatalom normális legyen. Mert a tengeren lehet utazni, a tengeren lehet hajózni, a tengerben lehet úszni, már akik jól tudnak úszni. Tehát sok mindent lehet csinálni, ami által az ember le tudja győzni. De ennek a hegy ellen Istennek egy orvossága van, be kell dönteni a hová? A tengerbe. És hogyan tudjuk betönteni a tengerbe? Ez tehát az első dolog, hogy az Isten igéjébe vetett hit. Tehát az ige benn van, amikor az ige benn van a szívedben, akkor a mennyei élet van a szívedben, mennyei erő van a szívedben, mennyei szellem, Istennek a szelleme van benne. A láthatatlan dolgok és a remény dolgok nem csak a mennyekben vannak, hanem már benne vannak a szívedben. És ez olyan hatalmi és erő centralizációt jelent a szellemedben, hogy a szív bőségéből tudsz szólni, mert nagyobb hatalom van benned. Ekkor válik igazzá, tényleges valósággá az életedben az, hogy nagyobb az, aki benned van, mint aki a világban van. Tehát a mennyei erő, ezért az Isten igéje tudja beoltatni, mert az Isten az ő beszédét soha nem üresen, ahogy mondtam, hogy ő hisz a beszédében. Nem hagyja el egyetlen egy üres szó, egyetlen egy üres mondat Jézus száját sem, de Isten száját sem. A világét, az ördögét elhagyja. Még egy dolgot hadd mondjak, főleg az Antikrisztus szellemének a terjesztésével kapcsolatosan, hogy egyik fő eszköz, amivel terjedik és erősödik az Antikrisztus szelleme, az mindig a propaganda. És ezt a Jelenések könyvének a 16. fejezetéből lehet megérteni, amikor azt mondja a Szentlélek, hogy a sárkány szájából, a Antikrisztus szájából, a hamis proféta szájából olyan tisztátalan szellemek jönnek ki, amely békához hasonlítanak. És ha meghallgatod a békát esős idő előtt, mindig ugyanazt mondja. Brak, brak, brak, brak. Tehát újat nem tud mondani. De és mit mond a Szentlélek erről a három hatalmas tisztátalan szellemről? Hogy szétmennek, elterjednek az egész világ, világban, az embereknek az elméjét, különösen politikusoknak, a vezetőknek, az elmének, katonai vezetőknek a gondolkozását leuralja, és mindegyik meg van győződve arról, hogy háborúval lehet megoldani a világ problémáit. És ennek mi lesz az eredménye? Armagedon. Tessék elolvasni a Jelenések könyvének a 16. fejezetét. Tehát miről van itt szó? Propagandáról. Az antikrisztus szellemeknek a terjesztésének az eszköze a propaganda. És ezt látjuk a Szovjetunió propagandájában, láttuk a magyar létező szocializmus propagandájában is. Hát azért 40 évig éltem ebben, és egyáltalán nem rendszerbarátként. Hányan éltetek a régi rendszerben, mondják a átkosnak, de tényleg akárhogy is csúfolják, átok volt. Mind a fügefa. Ezek a rendszerek átkozottak. Istentelenek is, olyan, mint a Lukács evangélium 18. fejezetében szereplő hamis bíró. Tehát azt mondja, a hamis bíró is, ne is bajja, nem is szégyelte, Istenben nem hiszek, embert nem tisztelek. Tehát ez jellemzi ezeket a rendszereket. És mi volt? Mi reggeltől estig nyomták a propagandát. Így volt? Most Európában újra erősödik az antikrisztus szelleme, az iszlamizálással. Törvénytelenséggel. Látjuk, hogy olyan erkölcsi törvényeket akarnak megváltoztatni, illetve a védelmét, képviselét szankcionálni, amelynek köszönhetően az emberiség fennmaradt. Például a családtörvénye, szexuális erkölcsök, amit egyértelműen évtizedek óta nyugati kultúrában tagadnak és lázadnak ellene, és kriminalizálva, démonizálva vannak azok az emberek, akik védelmezik azokat a most társadalmi szempontból mondom, de a 10 parancsolat számomra nem hagyomány, hanem Istennek az élő beszéde. Az ne zavarjon tégedet, hogy másodszor, mert először is már benn volt Istennek a törvénye az ember szellemében, másodszor a kőtáblára írta Isten, de harmadszor, az újjászületéskor, a Szentlélek pedig a szívnek a hústáblájára írja rá a törvényt. Tehát benn van a szívünkben ez a törvény, hogy ne paráználkodj, ne légy homoszexuális, a házasság egy férfi és egy nő szövetségéből áll, tehát nincs más szereplő. És még sorolhatnám tovább azokat az igéket, azokat az igazságokat, mondanám erkölcsi, szellemi követelmény, de újra mondom, hogy többet jelent az Istennek a beszéde, amelyeket az elmúlt időben nagy erőfeszítést tettek, hogy megváltoztassák az emberek ezeket az, és ehelyett egy úgymond új erkölcsi normákat fogadtassanak el az emberekkel, és ennek kapcsán már a jogszabálynak az alkotása is, tehát olyan jogszabályokat alkottak, amelynek pontosan ez a célja. És ezért volt nagyon-nagyon felszabadító, és több volt, mint politikai esemény, hogy Egyesült Államokban ez a kulturális, mondanám, idézőjelben mondom, kulturális forradalom léket kapott. De Európában újra mondom, rajtatok és sok keresztényen és sok tisztességes emberen áll, hogy ezt meg lehet-e állítani, és én ne gondoljátok, hogy én bármelyik pártnak a propagandistája, tudom, hogy némelyek most ezt gondoljátok, De nem tehetek róla, hogyha valaki mégis ezt gondolja, vagy ezt mondja tőlem függetlenül, szekuláris alapon, hogy a békét akar, Isten áldja meg. Mert az emberi életnek a védelme az általános kötelessége az embernek, tehát az a Noéval kötött szövetségben szerepel, tehát az keresztény előtti feladata és követelménye Istennek az emberiség iránt. És örülök, akár más vallású ember képviseli ezt, akár Indiában mondják ezt, akár Közel-Keleten valaki tényleg őszintén ezt akarja, hogy háború mentessen, próbálják az emberek a problémájukat orvosolni tárgyalásos úton, ezt az ember csak üdvözölni tudja. Különösen a fiatalokra nézek, hát a háború az nem perspektíva. Csak az őrültek számára, akik szeretnék, hogy hogy a vér ömlik ki a húsvér testbe. Ez egy normális embernek, akik szeretik az emberi életet és szeretik az embereket, az ugyanazt kívánják embertársaiknak, mint saját maguknak. Én azt kívánom magamnak, hogy éljek. De megtértem, én csak nem csak biológiai életet akarok élni, védelmezem a biológiai életet, ami a testemben van, de az örök életet is védelmezem és hirdetem, mert igazából a novum és a perspektíva az emberiség számára most az örök élet. Örök élet, ami megjelent a fiában, a názáreti Jézus Krisztusban. A biológiai életet a tudományok védelmezik, sok minden, mi is benne vagyunk ebben, hogy védelmezzük a természetes biológiai életet, de az örök életet az én tudomásom szerint csak azok hirdetik, akik megismerték a názáreti Jézus Krisztusban az örök életet. Mi vagyunk, és még sokan mások rajtunk kívül. Úgyhogy ezt bátran kell tenni a jövőben. Mert ez a jövő. Tehát a hegyet le kell rombolni, tehát ez egy olyan ima, amely nem Isten és az ember, hanem egy akadályozó erőnek a leküzdése és eltávolítása az útból. Van-e az Ószövetségben ilyenfajta imatípus? Jelképekkel látunk, bár a Amalek elleni ima azért nem jelképes ima volt, hanem konkrét ima volt. Mózes föltartotta a kezét, Józsué pedig harcolt Amalek ellen. Közismert Mózesnek a hosszú csata volt, mert Amalek kemény ellenfél. És ugye idők végéig lesz Izraelnek küzdelme Amalekkel. Tehát elfáradt Mózesnek a keze, ez is azt jelzi, hogy Isten népe el fog fáradni ebben a hatalmas, nagy szellemi küzdelemben. De dicsőség az Úrnak, hogy a fáradt keresztények mellett ott vannak a friss erők, az Áronok, akik újra mondják, hogy nem, még a hegy ott van a szemünk előtt, akadályozza, tessék addig folytatni a küzdelmet, még benne nem kerül a tengerbe. Ahogy az özvegy asszony is, addig jártana a szívtelen, kegyetlen bírónak a nyakára, még meg nem szabadította őt a zaklatóitól és az ellenségeitől. Tehát nem szabad félúton megállni. Tehát azzal ne csapjátok be magatokat, hogy most itt még Magyarországon ezt közvetlenül, ezt a veszélyt, amiről beszélek, nem látjátok. De ez egy kétség. Magyarország egy kicsi ország. És mindent megtettek eddig is. A jövőben meg valószínűleg intenzívebben fogják megtenni, hogy bedöntsék Magyarországon ezt a védelmi falat. Amiben meg vagyok róla győződve, hogy nem csak a politika ebben szerepelt, hanem olyan emberek, akik szellemi módon is látják ezt a dolgot, és valóban küzdöttek eddig is, hogy ezek a Isten országának, Isten ismeretének, igazságnak a megismerésének az útjában lévő akadályokat lerombolják. Mert Jézus azért jött, hogy az ördög munkáját lerombolja. A hegynek a betaszítása a tengerbe pedig pontosan ezt tartalmazza, hogy le kell rombolni az ördög munkáját. Ne személyes ügyet csinálj ebből, ez nem politikai pártpolitikáról szól, ez Isten programja. Azt akarja Isten, hogy ezen a területen hatékonyan tudjál imádkozni. Ne légy olyan büszke, hogy te ebből azt gondolod, hogy ki tudsz maradni, majd meglátod, hogy nem lehet ebből kimaradni. Vagy ezen az oldalon vagy, vagy a másik oldalon vagy, de passzív vagy, akkor valószínű, hogy rajtad masíroznak ezek az erők, mert nem tudja az ember. Soha nem tudtuk. 80-as években is azt láttuk meg. A szabadság annyi van bennünk, amennyiért megküzdünk és megharcolunk. Senki nem fog megajándékozni senkit sem szabadsággal. A szabadságért küzdeni kell. Ha már megvan, védelmezni kell. Tehát igenis, az Izrael fiai is október 7-én azt mondják sokan, hogy igazából rossz, drámai, ami volt október 7-én, de mégis valamiféleképpen van neki egy pozitívuma. Az, hogy vége a vakságnak. Lehullott a szemünkről a pikkely. Nem van ellenségünk, akik, ha van lehetőségük, mindent megcsinálnak. Még azt velünk, még talán kegyetlenebb dolgokat, mint a nácik. És ezt megértették. Úgyhogy Isten népe, ne aludjál, ébredjél fel, szellemi módon nézd a dolgokat, ne kábult módon, mert ez már a történelmemnek a végső szakasza, ami most zajlik, és az események pedig azt jelzik, hogy ez a korszaknak a végkifejlete kezdődik el. És ez nagy áldás is lehet Isten népe számára, de nagy bukásokat is tud ez eredményezni, mint ahogy lenni szokott. Tehát Mózes is imádkozott ez ellen, és része volt a katonai győzelemben az imának. Úgy tűnik ebből a leírásból, amit olvasunk a 2 Mózes 17-ben, hogy pusztán katonai erővel nem tudták volna Amaleket legyőzni. Amaleknek a legyőzéséhez szükséges volt arra, hogy szellemi eszközökkel is küzdjenek, tehát imádkozással. Ugyanezt látjuk, hogy Ai okozta egy kis város Kanaán földjén, okozta az első csapást Izrael számára. Annyira biztosak voltak előtte, különösen Jerikónak a összeomlása, a lerombolása után, hogy ez egy sima út lesz a győzelem felé. Hát mit ad Isten, illetve nem Isten adta, hanem ők maguk okozták maguknak a bajt. Hát az Ainál egy megszégyenítő vereség érte őket. És ott is azt látjuk, hogy amikor másodszor neki mentek, okultak belőle, a problémának az okát, tehát a vereségnek az okát megtalálták, felszámolták, és utána Ait újra megtámadták, de viszont ott is látjuk, hogy nem csupán fizikai harc zajlott Ai ellen, hanem a Józsué a láncsáját föntartotta, és egészen tartotta a láncsáját Ai felé, amíg Izrael fiai le nem győzték teljesen a várost. Szintén jelképes cselekedet, de a szellemi jelentőségére hívja fel a figyelmet, hogy értsétek meg, hogy az ima, az igenis társadalomban is változást tud hozni, egyéni szinten megoldásokat tud hozni a problémáidra, sőt geopolitikai helyzetben is változást tud hozni az ima. Ne bújjátok állandóan a szakért, nem probléma nekem, de ha azért bújod a különböző politológusoknak az elemzését, mert abból akar szellemi látást szerezni, és fel tudjad használni az imára, az rendben van. De ha csak pusztán az ismeret szerzésre használod, akkor ember, te nem azon az úton jársz, amilyen újjászületett kereszténynek kellene járni. Mert azt akarja az Úr, hogy neked szellemi erőd legyen. És ez a szellemi erő Krisztustól jön, és Isten igéjéből jön beléd. Meg a profétai látásból. Meg az Isten igéje alapján való cselekvésből. Másképpen ez nem jön rád. Lesz nagy okos, de hát tudd meg, hogy ezen a területen nagyon sok okos ember van a Földön. Mi, amivel előnyt tudunk szerezni, az, hogy Krisztusban hatalmunk van. Hogy kígyókon és skorpiókon tapossunk. Tehát, hogy a szellemi erők, az ilyen problémák fölött és mögött álló szellemi erőkkel fölvegyük a küzdelmet, és kiszorítsuk őket abból a magaslatból, abból a levegőből, levegő égből, amiről beszél Pál apostol, hogy a világ fejedelme, vagy a levegőbeli hatalmasság, a levegő ég a Földnek egy közeli atmoszférájáról beszél Pál itt, hogy abban helyezkedik el az a gonoszságnak a szelleme, amely az engedetlenségnek a fiaiban munkálkodik. Nyilván itt átlagos bűnösre is vonatkozik, de most én nem átlagos bűnről beszélek, hanem rendszerről, a rendszerek ellen való küzdelemről beszélek. És világos számomra, nem csak most, hanem már több éve, évtizede óta, hogy egy antikrisztusi rendszernek az alapjai voltak az elmúlt időben lerakva, ráadásul Európa fertőzött is volt ezzel, mert létrejöttek már ilyen rendszerek, nem sikerült teljesen visszaszorítani, ezt látjuk, különösen a 2000 év után, amilyen változások álltak be Európában, tehát újra azt lehet látni, hogy ez a szellem újra és újra és újra erősödik, és domináns pozícióra kíván szert tenni. És ez hegyé akar válni. Tehát ezért az Isten országa, mivel hogy Biblia alapján magasabb szinten van, mert az Isten királysága ott van, ahol Jézus Krisztus van, mert ő a királya, és te a királlyal kapcsolatba kerültél, a király az hatalomgyakorlás jelent. Jézus Krisztusnak több címe van. Pásztor, a pásztor az, aki lehajol hozzád a gödörből, kiemel, és utána vezet tégedet, mint jó pásztorként, és betölti a szükségeidet. Proféta is Jézus Krisztus, aki a jövőre vonatkozó dolgokat kijelenti a Szentlélek által számodra. De király is Jézus Krisztus, pap is, főpap is, azt ne hagyjuk ki, akkor először a főpapot, aki nem csak meghalt érettünk, hanem a vérét fölvitte engesztelő áldozat az atyának is, dicsőség az Úrnak, ezért van nagy kegyelem most is rajtunk, illetve nagy kegyelmet nyerhetünk az Úrtól, hogy az engesztelő vére most is ott van a Szentek Szentjébe. Tudjátok, hogy az Ószövetségben milyen nagy öröm volt Izraelben, amikor az engesztelésnek a vére ott volt a Szentek Szentjébe, és a főpap ott volt a Szentek Szentjébe, és hallották a csengőnek a hangját. A csengő hangja azt jelezte, hogy a főpap él. Nem halott. Ezért költek mindig spárgát rá, vagy mazagot, hogyha az Úrnak a dicsősége megölte volna a főpapot a Szentek Szentjébe, akkor legalább, mert ugye nem mehettek be, akkor legalább kötéllel kihúzták a holtestet. De ilyenről én nem tudok, hogy történt ilyen, mert azért félték Istent, és tudták nagyon jól, hogy a Szentek Szentjébe csak úgy lehet bemenni, amíg ott volt a dicsőség, mert amikor már dicsőség nem volt ott, akkor nyugodtan bemehettek, mert olyan volt mindegy természetes hely. De amikor ott volt a dicsőség, akkor nagyon-nagyon észnél voltak a főpap, az egész papság, de különösen a főpap, bizony-bizony, ilyen rigolyásan engedelmeskedtek a megszenteléssel kapcsolatos törvényeknek, azért, hogy nehogy már életét veszítse el, amikor a Szentek Szentjébe bemegy az engesztelés vérével, mert az nem csak számára tragédia, hanem az egész nép számára tragédia. És a jó hír az, hogy a názáreti Jézus Krisztus nem a Szentlélek a másolatába ment, hanem az igaziba ment be. És fölvitte a vér, és ez a vér most is ott van fönn. Mert az a vér örökké való. Ez nem olyan, mint a mi vérünk. Tehát abban az élet örökké való. Enyészhetetlen élet ereje van a názáreti Jézus vérében. Ezért mondja Isten igéje, hogy bizalommal járulhatsz a kegyelem királyi széke elé. És meghallgat Isten, hogy miért, ha a feltételeket betöltöd, amit mondtam, bármit kérsz. És ha benned marad az Isten igéje, ahogy mondtam, hatalom és erő van fölötten, mert a názáreti Jézus Krisztussal nem csak együtt élünk, hanem csodálatos, Efézusiakhoz itt levél az egy csodálatos igazságokat tartalmaz, hogy fel is vagyunk ültetve a mennyekbe a názáreti Jézus Krisztussal, és meg vagyunk áldva minden szellemi áldással. Ez azt jelenti, hogy nem magadra nézél, hanem arra nézél, abba higgyél, hogy a szellemet, ha újjászületett, ki se lehet mondani, hogy mekkora távolság a földrajzilag, mekkora távolságra lehet a földtől a menny, de a szellemed számára ez nem válaszfal. A szellemed már most itt, a mennyei atmoszférával, Istennek a jelenlétével közösségben van. Bármilyen közlekedik az Úr a szellemedben. Amíg a hitet tartod, addig ez a kontaktus kapcsolat a szellemed és a mennyben lévő Úr között megvan. Itt nincs földrajzi távolság. A szellem az a szellemre, a szellem világra nem vonatkozik azok a fizikai törvényszerűségeket, amiket mi itt látunk a Földön. Csillag évnyi távolság van, de egyszerre ott vagy a mennybe. A szellemed ott van a mennyekbe. És a Krisztusban meg vagy állva. Tehát nem úgy méricskéli ki, hogy most te valamit kérsz az Úrtól. Utána bemennek a patikába, a mennyei patikába, és akkor kimérik, hogy mennyi áldást kap. Mit mond a János? Mérték nélkül, vagy mérő edény nélkül adja az Úr a Szent Lelket. Nem méricskéli, hogy ennyit adok, annyit adok, hanem ez már meg vagy áldva. Ebből kell kiindulni a hitnek, hogy meg vagyok áldva Krisztus Jézusban. Meg vagyok áldva békességgel, meg vagyok áldva bölcsességgel, meg vagyok áldva hatalommal, erővel, szentséggel, tisztasággal. Hát ezért, hogyha az Úrból nézünk, szent vagyunk. Ha magunkra nézünk, akkor elsoroljuk. Mindenki tudja, lelkiismeretes keresztények, hogy mennyi gyarlóság és hiba van még bennem, és milyen nagy változásra lenne még szükségem. De figyelj ide! Az Úr szeméből néz magadat. Sokkal gyorsabban mennek a változások az életedbe, mintha Istentől függel, ne szekuláris módon gondolkodjál magadról. Te az vagy, amit Isten igéje mond rólad. Ez akkor kerültél bele az Istennek az igéjének az érvényességébe, hatékonyságába, amikor a názati Jézus Krisztust felöltözted magadra a vízkeresség által. És ezután az Úr nem hajlandó tudomásul venni, hogy te mit gondolsz, hanem az veszi tudomásul, amit ő gondol rólad. És én erre törekszem, hogy állandóan ezzel összhangba legyek, mert az ember gondolata távol van az Isten gondolatától, a személyünkkel kapcsolatosan is, és ezért mindig törekszünk arra, hogy az Isten gondolatai szerint gondolkodjunk magunkról. Egészen más lesz az életérzésed, és más lesz az identitásod, a Földön a szerepet, minden más lesz. Nem attól nagyképű leszel, hanem egyszerűen ott lesz benned a nyugalom, a békesség, az Istennek a jelenléte, Szentléleknek a kenete rajtad marad. És ha van ellenséged, akkor kitartóan imádkozol, mint egy özvegyasszony, mert az igazából özvegyek vagyunk, mert a názáti Jézus Krisztust most egyelőre házon kívül van. Már fizikailag. Tehát és vágyakozunk nyilván, hogy meglássuk őt. De dicsőség az Úrnak, hogy megígérte, hogy ebben az időben akár milyen zaklatások vagy támadások is érik az embert, az Úr gondoskodik arról, hogy az ő népének legyen vigasza a Szentlélek által, és legyen olyan vezetése, amelynek eredményeképpen ki tud ebből törni. Tehát a hegynek a lerombolása, ez olyan rendszerekre is vonatkozik, mert itt újra új ismétlem az előző jelképeknek a jelentés tartalmát vett figyelembe, olyan rendszerekre vonatkozik, amelyek a Isten országának az útját állják. Nem véletlenül, hogy amikor názáreti Jézus bement Jeruzsálemben, akkor történt ezeknek a nagy horderő igazságoknak a kijelentése, mert Jézus Krisztus összegezte a földi szolgálatának az eredményét. És világosan látta, hogy Jeruzsálem ennek a rendszernek a centruma, és ez azt fogja eredményezni, hogy sajnálatos módon a megváltását, megváltó munkáját egy egész nép nem fogja fölismerni, egy azért nem, mert egy olyan rendszernek a fogságába élnek, amelyek manipulálja őket, agymosásba részesítette őket, a propagandájuknak az áldozatává tette őket, és ez Jézus Krisztus számára ez világos volt, hogy ezt nem tudja ő első eljövetelekor ezt megváltoztatni, nem is akarta igazából erőszakkal semmiképpen nem, mert ez volt az Istennek a terve, hogy az engesztelő áldozat meg legyen, meg a népnek a bűnössége, meg a manipuláltsága, kiszolgáltatottsága nyilvánvalóvá legyen. És higgyétek el, most is ez a helyzet. Szóval vigyáznod kell, hogy ne kerüljél ilyen rendszereknek a büfkörébe, amelyek istentelenek. A legfontosabb cél mindig azt kell nézni, hogy egy rendszer hogy viselkedik, hogy viszonyul Istenhez, Jézus Krisztushoz. Ma itt ezzel Európában az ateizmust egy teljesen értékes világnézetnek tartják a keresztényeknek a többsége. Semmi gonoszságot nem látnak benne. Nagyon sok keresztényel beszélgetek, teljesen normális. Sőt, sokszor azt tapasztalom, sokkal nagyobb tisztelettel vannak ateista, Jézus Krisztus káromló polgártársak felé, mint saját testvéreik iránt. Ez nincs rendjén. A testvériség az egészen más. A Jézus Krisztushoz való tartozás az egy különleges értéke az embereknek, és ezt a bánásmódban is ki kell fejezni, és méltányolni kell. És nem bánhatsz rosszabbul a testvéreddel, mint a világi haveroddal, azért, mert fecsegsz vele, meg ilyen dumapartikat tartasz vele, meg elismer, mint ember, tiszteli az emberi méltóságodat. Hát mi nem vagyunk érzelmi, meg nem szeretetet koldulunk az emberektől, különösen nem embertársainktól, hanem szeretnénk adni nekik. De nem koldusok vagyunk. Legfeljebb a szellem koldusai vagyunk. Hogy többet szeretnék a Szentlélektől, Isten ismeretéből, Istennek az áldásából, Istennek a javaiból, azután koldulunk fönn a mennyekbe. Ezért mondja Isten igéje, boldogok a szellemnek a koldusai, a szó szerint ezt jelenti, mert mi lesz az övöké? Isten királysága.
1: Amen.
0: És mi éhezzük, legalábbis én éhezem, szomjazon, hogy már Uram, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Miképpen a mennyben, azokképpen itt a földön is. Szeretnék jó embereket látni, jó rendszereket látni, amely nem embertelen, nem destruktív, romboló, pusztító, nem a pusztulásba taszítja az emberiséget. Tehát ez a hegy emelkedik, de nem kell megijedni, semmi olyan ilyen hegy nincs, ami fölött ne lenne Jézus Krisztusnak hatalma. Jézus Krisztus minden erőt, minden hatalmat, minden rendszert lábai alá vetett. És ezért ebből kell kiindulni, tehát ez a hit, és ezzel tudjuk legyőzni, és akadályozni addig, amíg a hegyen épített város világít, és az Úr azt ígérte, hogy a pokol kapui sem diadalmaskodhatnak azzal az egyház fölött, amit ő felépít a Szentlélek által. És azt gondolom, hogy most fog az idők végén ez nyilvánvalóvá válni, hogy ugyan látni, hogy borzalmas nagy erőt képvisel, az ember úgy belegondol Krisztus nélkül az ő erejükbe, mert itt a jövővel kapcsolatosan az embernek a volt illúziója, vagy pozitív várakozása, az megszűnik. De hála Istennek, hogy amíg itt van Istennek a népe, Istennek a célja, amíg ez aktuális és nincs befejezve, addig a fékrendszer működik.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Legalább 4000 kisgyermek iskola kezdését szeretné segíteni a Baptista Szeretett Szolgálat a Sulipak kezdeményezéssel, amellyel szeptember 6-áig várják a támogatásokat. Itt van a stúdióban Berceli Réka, a Baptista Szeretett Szolgálat szóvivője, illetve Béres Alexandra fitnessedző, aki évek óta támogatja a kezdeményezést. Jó reggelt, nagyon köszönöm, hogy itt vagytok. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mi pontosan a Sulipak kezdeményezés, mit lehet róla tudni?
2: Hát ahogy a nevében is benne van, tanszerekkel segítjük a rászoruló gyerekek, illetve a családok iskola kezdését most már évek óta, és azt tapasztaljuk, hogy évek óta egyre több segítségre van szükség, illetve nekünk egyre több csomagot kellene összegyűjtenünk, úgyhogy most ezt a 4000 csomagot tűztük ki célul, tavaly egyébként ennyit adtunk át, de nagyon nagy szüksége van a családoknak, egyre nagyobb arra, hogy mi segítsünk nekik.
1: Szandi, miért tartottad fontosnak, hogy a kezdeményezés mellé állj?
3: Több szempontból is, egyrészt fontosnak tartom az ügyet, hogy a gyerekek tanulni tudjanak, és ne az legyen a probléma, hogy nincs füzet meg toll. És azért is fontosnak tartottam, mert a saját kislányaimat tanítottam, hogy jó adni. Mi is mindig készítünk pakkot, és ezt összecsomagoljuk, és rájuk bízom, hogy mit tennének bele a különböző korosztálynak, és szerintem ez a példamutatás, ez nagyon sokat számít a nevelésben is, és egy jó érzés is az adományozás, szóval szerintem ez minden egyben. És hogyha valaki fontosnak érzi, hogy jó helyre kerüljön egy-két jó gondolata, akkor ez pont egy olyan történet, ami szerintem nagyon kedves.
1: Hogyan néz ki a pakok összeállítása? Hogyan lehet támogatni?
2: Legegyszerűbben úgy lehet támogatni, akár már itt az adás alatt is, hogy felmegy valaki a www.sulidoboz.hu oldalra, és egy virtuális csomagot összekészít, ami most mindössze 3500 forint. Itt ki lehet választani, hogy kisfiúnak, kislánynak, milyen életkorúnak szeretnénk, és már ott is van a gomb. Ez a legegyszerűbb módja egyébként, egy-két gyűjtőpontra el lehet most hozni, illetve az iskola kezdés után 11 iskolában fogunk tudni gyűjteni rendesen iskola szereket, akár használtat is, de még jó állapotút, és mindezen információ ezen a sulidoboz.hu oldalon fent van, hogy hol vannak a gyűjtőpontok, de szerintem az online adományozás a legegyszerűbb módja.
1: Mit látsz a lányaidon, amikor ilyen helyzetekről beszélgetsz velük, mennyire formálod úgy az életüket, hogy aztán majd ne legyen kérdés, hogyha majd ők válnak felnőtté, vagy ők válnak anyává, akkor természetes legyen, hogy ott, ahol tudnak, segítenek.
3: Annyira érdekes, mert szerintem annyira fogékonyak erre a gyerekek. Tehát amikor elmeséljük, hogy miről van szó, hogy hova érkezik egy-egy adomány, hogy ott tényleg gond van, és nem tudnak megvásárolni olyan alapvető dolgokat, amik nekik a mindennapokban ott vannak, oda bejön velem, és megmutatja, hogy mit szeretne, és erre nincs lehetőség. És amikor ezt megértik és beszélgetünk, akkor egyrészt egy olyan intim hangulat alakul ki, másrészt pedig olyan fontossá válik számukra. És én ezt próbálom elérni, hogy az adományozásnak a jó érzését, és hogy megértsék azt, hogy mi az, ami fontos, és mikor van az, amikor tényleg segíteni kell. Tehát nagyon könnyen az emberek hátra tudnak dőlni, vagy elfordulni problémáktól, de amikor kicsit ugye a látótérbe kerül, akkor szerintem azért nagyon sokan tesznek. Én bízom abban, hogy amikor beszélünk erről, akkor az emberek egy picit tudnak segíteni. Azok a jó érzésű emberek, akik valamit szeretnének tenni, akkor itt vannak lehetőségek. Csak erre érdemes felhívni a figyelmet, mert ebben az őrült nagy social media világban, amikor már az információk annyira tényleg csak úgy jutnak el hozzánk, amikre mi rákeresünk, sokszor nem jut el. Tehát ez szerintem egy nagyon érdekes és fontos része a történetnek.
1: Hová jutnak el ezek a csomagok? Egyáltalán hogy osztják szét őket? Honnan tudja a baptista szeretett szolgálat, hogy kinek van a legnagyobb szüksége ezekre a pakkokra?
2: Hát a baptista szeretett szolgálat kötelékében körülbelül 16 ezer diák tanul, tehát az általunk fenntartott iskolákban, szóval rengetegen. És ezen diákok nagy része hátrányos helyzetű régiókban él, tehát Szabolcs megyében, Borsodban, Nógrádban, szóval rengeteg diák várna a segítségre, a mi segítségünkre, illetve az adományozók segítségére, mi pedig segítünk általuk. Szóval így választjuk ki, a legszegényebb települések diákjaihoz kerülnek ezek a csomagok. Borzasztó dolgokat, állapotokat tapasztalunk. Pár éve voltam Tiszaszalkán az egyik iskolánkban, és nagyon sok gyerek nejlonszatyorban hordja a tankönyveit, tehát nem is álmodnak iskolatáskáról, mert amikor megkérdeztem, hogy mi a legnagyobb álmuk, az egy színes ceruzakészlet volt, tehát nem is az iskolatáska. Szóval nehéz innen Budapestről elképzelnünk, hogy milyen álmai vannak egy szabolcsi kisgyereknek, aki iskolába készül.
1: Egészen döbbenetes. Mik a visszajelzések? Tehát amikor megérkezik egy-egy ilyen pakk, mit láttok a gyerekeken, a szüleiken?
2: Hát óriási örömet látunk, tehát az összes fotónk az elmúlt évekből olyan, hogy egy ilyen kis tornazsákban adjuk át nekik a csomagokat, és annyira örülnek neki, mint a karácsonyi ajándékot kapnának, pedig hát ugye elvileg a gyerekek nem várják az iskola kezdést, és mégis ez a hatalmas öröm, ez nagyon érdekes, és nagyon jó érzés megtapasztalni.
1: Hogyha valaki esetleg hasonlóan támogatna, mint mondjuk Alexandra Égés, és akár az átadásnál is van arra lehetőség, hogy akár önkéntesként vagy segítőként csatlakozzanak, és ott legyenek azoknál a pillanatoknál is, amikor ezeknek a gyerekeknek tényleg sikerül mosolycsalni az arcára.
2: Persze, természetes, bárki csatlakozhat hozzánk, mi örömmel vesszük, akár ehhez a kampányunkhoz, akár a jövőben a karácsonyi cipősdoboz akciónkhoz, bármihez nagyon nagy szeretettel fogadjuk az önkéntesek, illetve csatlakozók segítségét.
1: Nincs sok időnk, de egy mondatban, miért éri meg egy sulipakot összekészíteni a kedves nézőinknek?
3: Én a sport által nagyon sok iskolában járok, és látom, hogy tényleg milyen helyzetben vannak a gyerekek. Szerintem segítségre van szükség nagyon sok családnál, és hogyha ezzel még örömet is okozunk, és szeretnek utána tanulni, akkor szerintem elértük a célunkat.
1: Berceli Réka, a baptista szeretett szolgálat szóvivője, és Béles Alexandra, fitness edző. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
0: Támogatott tartalmat hallott.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A magyar határ közelében jár a japán cserebogár, amely komoly veszélyt jelenthet a mezőgazdaságra és a kertek növényeire is. Hogyan kerülhetek ilyen közel hozzánk, és mit lehet tenni ellenük? Ezekről is fogunk beszélgetni dr. Szél Győzővel, muzeológussal, a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központjától. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van, köszönöm, és azt is köszönöm, hogy elhozta ezt a kis dobozt, amiben, ha jól látom és jól gondolom, akkor láthatunk benne ilyen japán cserebogarat. Na, mit kell tudni erről a bogárról? Miért annyira veszélyes ez itt a földeken?
2: Hát azért nagyon veszélyes, például Észak-Amerikában is behurcolták, mert eredetileg ez egy japán elterjedésű faj, ami bekerült Amerikába, és ott több mint 300 tápnövényét azonosították. Ez egy tápnövény, azt jelenti, azoknak a gyökerét vagy leveleit rágja, magyarul tönkre teszi őket. Itt a gyümölcsvágtól kezdve pillangós virágok minden szóba jön, tehát az a félelmetes, hogy egy ilyen kártevő tömegesen elszaporodik, akkor akár talrágást is okoz a gyümölcsvágon vagy erdőben. Tehát pontosan, hogy mit csinál, nem lehet tudni. Egy ilyen idegen honos faj, az mindenhol egy kicsit másképp viselkedik, de többnek kiszabadul, és természetes ellenségek hiányában nagyfokú szaporodásnak indulhat.
1: Na, ez lett volna a kérdésem, hogy természetes ellenségről nincs hír?
2: Hát persze, azért megeszik a rovarevő madarak, vakmondok, nagyon sok fél pusztíthatja, de ezt még nem lehet tudni, milyen arányba veszik föl. Tehát a szaporodás üteme és a természetes ellenségek visszafogó hatása milyen arányt ér el. Többnyire ki szokott alakulni egy egyensúly idővel. Tehát ha bekerül, akkor általában az a jellemző nagy pusztítást végez, mint a burgonyabogárról tudjuk, az amerikai kukoricabogár, kukoricalevélbogár, de aztán idővel valami egyensúlyféle kialakul. Nagyon nagy károkat okoznak, de akkor megjelennek a természetes ellenségek idő után.
1: Itt, ha ezt időre nézzük, hogy idővel megjelennek, akkor az hány év, mire ezek idővel megjelennek?
2: Hát ezt nem lehet jósolni, azt sem lehet tudni, mennyire fog bejönni, milyen arányban fog szaporodni. Uh-huh. Egyenlőre még csak megjelent a határ közelében, nagyon közel. Azt tudni kell, meleg és nedvességkedvelő fajról van szó, tehát valószínűleg az Alföldön a jelen nagyon száraz körülmények között nem lesz annyira sikeres.
1: Apró öröm ebben a nagy szárazságban.
2: De ugyanakkor meg a nagy szárazság legyengíti a növények immunrendszerét is. Tehát az abban, hogy nagyon rossz helyzetben vagyunk, ugye észak-nyugat föl az a kőrizsontú karcsú díszbogár, nagyon hasonló a szituáció, azzal a különbség, hogy ő már átjött a határon, tehát Pácin, Sátoraljó és egy-két környékbeli településen már megjelent. Ez a japán cserebogár, még nem tudunk róla, tehát egy Pince nevű helyen, ami Szlovéniában ott is Pincének mondják, megjelent, ami a határtól hát a 500 kilométerre van. Uh-huh. Na most ezek nagyon jó repülő bogarak, ezt úgy kérte, hogy napi 100, 200, akár 500 métert is meg tudnak tenni. És úgy repülnek, ami különleges, hát ha valaki látott szarvasbogarat repülni, két felső szárnyát kinyitja, és akkor alatta a hátjászárnyát elkezdi mozgatni. Ennek viszont nincs szüksége arra, van egy ilyen rés a szárnyfedők mert, és nagyon gyorsan szárnyra tud kapni, mint a rózsabogarak is, tehát nem kell kinyitni, hát nagyon jó repülő, nagyon mozgékony.
1: Hogy néz ki, hogyan tudjuk felismerni?
2: Hát megmondom őszintén, nekem is meglepetés volt, mert én képről láttam, de amikor gyűjteménybe előkerestem, én kisebb, nagyobbra számítottam, ez egy ilyen 1 cm-es bogár. Hát én többfélét hoztam, nem tudom, jó tartom a kamerának.
1: Abszolút, a kollégáink nagyon ügyesek.
2: Ez egy cserebogár rokonság, azért hoztam többet, ezek ismertebbek, a csapó cserebogár, az jóval nagyobb, a májusi cserebogár, ezek ismert bogarak. Most itt középen ebben a sorban van, ami jellemző rendkívül élénk zöldes fényfény van az a fejnek, meg az előtornak, a szárnyfedők pedig csillogó barnák. Most hasonló fajokat beraktam, a kerti szipolynak nevezett faj, hát ha valaki nem szakember, hirtelen ránézés nagyon hasonló. De hát én sem látnám rögtön, az oda kell hajolni, vagy nagyítóval, mikroszkóppal. Több faj van a magyar faunában, ami hasonló, tehát azért meg kell nézni. Most valakinek nagy rutinja van, meg mondjuk bogarászattal foglalkozott, akkor nyilván úgy azonnal érzékeli, de hát aki úgy nem annyira járatosnak, jobban meg kell nézni.
1: És ilyenkor egyébként mondjuk a kert tulajdonosoktól, vagy az erdészektől kérik, hogy figyeljék? Hogy...
2: Nagyon jó a kérdés, amit fölteszett, hogy zárlati kártevőről van szó, ami azt jelenti, hogy tilos bármiféle előmozdításnak, hogy bejöjjön, vagy határon áthozása, de jelentés kötelezettsége is van, legalábbis elvárják a lakosságtól, hogy amennyiben észlelik ezt a bogarat, akkor jelentést tegyenek a NÉBIK név, az illetékes területi illetékes hatóságnál.
1: Uh-huh. Tehát akkor, hogyha valaki lát valami olyasmi bogarat, amit eddig nem,
2: hát igen.
1: Akkor érdemes valahogy befogni. És
2: hát én jobban megnézni, ilyen kis fehér szőrcsíkokon volt a szárnyfedő és a potró között, ami nagyon sajátos mintázat. Tehát képen egyébként nagyon szép bogár, és általában meg kell jegyezni, a burgonya bogár is nagyon szép, ezek a kártevők többnyire szebbek, mint a magyar faunának a bogaré. Ez most hülyén hangzik, de így van.
1: A szakmaiságát nem tudja levetkőzni. Azt látjuk, vagy arról beszéltünk, hogy ha már bent van, akkor nem nagyon lehet megállítani. Fel lehet-e készülni valahogy az ő fogadására? Tehát, hogy van-e bármi megelőzési lehetőség?
2: Hát igazából megelőzési lehetőség nehezen van, mondjuk a védekezést. A kiskertekben vannak fonálférgek, amiket ilyen vízbe feloldanak, egy nagyon kis mikroszkópikus lények, és ezek a pajorszerű lárvákat pusztítják. Tehát meg lehet öntözni azt a fát, ami beérezzük, de mondjuk szántóföldi méretekből, nagy gyümölcsösben nyilván nem jön szóba, ott lehet lerázást, vagy illetve vannak piretroidok, ezek kontaktmérgek, amikor permetezéssel tudnak kijutatni.
1: A klímaváltozás, a nagy melegek, az asszály hozhat még olyan bogarakat itt a közeljövőben, amit nem várunk szívesen?
2: Persze, nagyon sok. Sajnos azt kell mondani, most nem arról van, hogy egy-két bogár bejön, hanem hogy átrendeződik az egész fauna, meg néha flóra is. Ugye a globalizációt se hagyhatjuk itt, ez kettős hatás, a járműforgalom, a szállítás, nagyon jól repül a bogár, megy egy kamion, belerepül 10, másik helyen megállott, kirepül, tehát ez is, nem csak az éghajlatváltozás, de nyilván az is, az emelkedő bogár, sajnos arra kell számítani, hogy pláne ennyire masszív száraz periódusok vannak, hogy kicsit átrendeződik a fauna, nem egyszerűen egy-egy faj bekerül, hanem módosul az egész.
1: Mi meg majd kapkodjuk a fejünket, aztán igyekszünk valahogy jól reagálni.
2: Hát próbálunk, igen.
1: Dr. Szél Győzőnek köszönöm a beszélgetést. Szerintem és a bogarakat is.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: 100 nappal ezelőtt választotta miniszterelnök ki a parlament Magyar Pétert, majd 3 napra rá megalakult az új kormány. Ön elégedett az eddigi teljesítménnyel? Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
3: Minden fideszes beadványt lesöpörd az Alkotmánybíróság. Érvényben marad a 17. alkotmánymódosítás. Akkor ez is pipa. Így reagált a miniszterelnök a döntésre. Továbbra is csökken a Duna vízszintje Paksnál. A miniszterelnök szerint kritikus napok következnek. 100 milliárd forintos spórolhat az állam az M6-os autópálya koncesszió felülvizsgálatával. Mészáros Lőrinc lehet az egyik nagy vesztes. Szentmisét tartottak az NK botrányban letartóztatott Busz Balázsért Óbudán. Az eseményen Hankó Balázs is megjelent. Mai vendégeink Albert Enikő, a Magyar Hang újságírója. Lenvai Ildikó, az MSZP korábbi elnöke. Zamecsnik Péter, ügyvéd.
1: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
2: Kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Ön elégedett a kormány első 100 napos tevékenységével? 78%-a mondja a válaszadóinknak, hogy igen, elégedett, 22%-a, hogy nem. Köszönjük szépen, tart még a szavazás, úgyhogy szavazzanak bátran, küldjenek kommenteket, és majd megmutatjuk a végeredményt, és mutatunk majd néhány érdekesebb kommentet. Jó estét kívánok a kedves vendégeknek, köszönöm, hogy itt vagytok, itt vannak. Kezdjük egy rövid körrel, tehát a nap kérdésével kapcsolatban, ki mit gondol, nem egy szavas választ kérnék, de viszonylag rövidet, mert aztán majd más témával megyünk tovább. Tehát ki mennyire elégedett vagy elégedetlen?
4: Használom akkor a számokat kicsit másképp. Mondjuk úgy, hogy 78%-ig elégedett vagyok, vagyis nagyobb részt és jelentős részben. Jónak tartom a fő irányvételt a külpolitikában, az Európával való viszony rendezésében. Jónak tartom a válságkezelést és annak kommunikációját, és jónak tartom a régi antidemokratikus neres intézményrendszer lebontására irányuló törekvéseket. Van, amit jobban sürgetnék, van, amit másképp csinálnék, de a zömmel elégedett vagyok.
2: Enikő?
5: Én úgy látom, hogy egy ország ért ebben körülbelül egyet, legalábbis mondjuk kétharmada. Én is úgy látom, hogy nem panaszkodhatunk. Itt pezsgő és izgalmas heteket, hónapokat éltünk az elmúlt mondjuk 3 hónapban. Valóban az ember azt érezheti, hogy végre megindultak dolgok, hogy valahogy visszaadta az embernek a reményt ez az új kormány, hogy elindultunk egy jobb irányba, amit Ildikó is említett, hogy például külpolitikailag ez egy nagyon fontos dolog volt, és egyébként, hogy amit egyébként talán sokan még kifogásolnak is, és talán ez lehet a hiány, hogy nem magasabb az elégedettség, de megindult egyfajta számonkérés, megindultak büntető eljárások, bár itt azért sokan mondják, hogy vannak még teendők, de abszolút egy jó irányt vett a kormány, jó irányt vett az ország, szerintem ez az általános benyomás, és többségében én is azt mondhatom, hogy elégedett vagyok. Szerintem ez az általános benyomás,

0: Hattam ebbe a kérdésbe, hogy nem megy egyik napról a másikra, különösen nem a büntető vagy a polgári eljárások, azok hosszabb időt igényelnek, de még egyszer mondom, az irány jó.
1: Rendben, köszönöm szépen. Ezzel majd egy kicsit később foglalkozunk, és azért én felvetek majd egy-két dolgot, amire negatív válasz is adható, de most kezdjük azzal, hogy döntött az Alkotmánybíróság, és minden fideszes beadványt visszautasított. Nézzük.
2: Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz és a KDNP 3 az alaptörvény 17. módosítását támadó beadványát. A kifogások többek között Sűlyog Tamás korábbi köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetését, a képviselői cikluskorlátozást és az alkotmánybírók életkori korlátját érintették. A testület kimondta, hogy nincs hatásköre az alaptörvény módosítások tartalmi vizsgálatára, csak azt ellenőrizheti, hogy azokat az előírt eljárási szabályok szerint fogadták el. A döntésből az is következik, hogy Baka András Magyarország megválasztott köztársasági elnöke 19-én elfoglalhatja hivatalát. A bejelentésre reagált Magyar Péter miniszterelnök is, azt írta egy napszemüveges smiley kíséretében, totális örkény az Alkotmánybíróságon is. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát. Alkotmányos volt Sűlyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Akkor ez is pipa, írta Magyar Péter.
1: Az ügyvéd úrhoz szólnak, kérdésem, volt annak reális veszélye, hogy alkotmányos válság alakul ki, tehát hogy az AB a Fidesznek ad igazat? Mert hogy hallottunk ilyen véleményeket.
0: Benedek Eleki Mondavilágban, meg a Csodaváró Szarvas környékén ott lehetett, hogy volt, de egyébként nem volt.
1: Hát, tekintélyes jogászoktól hallottam ezt.
0: Tekintélyes jogászoknak hódolatomat küldöm. Szóval ugye a Fidesz szónokai és megszólalói között sok jogi egyetemet végzett ember van. Hát hiányos a jogi tudásuk, mert azt, hogy legitim vagy illegitim valami, ezt nem egészen jól tudták interpretálni. Tudnilik a megválasztás miensége azt tette legitimmé ezeket a döntéseket, mert kétharmad hozta, megfelelt az eljárás jogi szabályoknak, úgyhogy persze nyilván, ugye most a Fidesz mondhatja, hogy önkény van, meg én nem tudom, mi minden van. Csak hát egyet ne felejtsünk el, ki is hozta ezt a szabályt, hogy az Alkotmánybíróság nem vizsgálhat tartalmi kérdést? A Fideszt. Már megint a saját fegyverével győzték le őket.
1: Még egy kérdés, aztán nem akarok jogászkodni, mert nem is vagyok jogász, de mintha a Fidesz azzal érvelt volna, hogy miután Sűlyog Tamás eltávolítása nem az alaptörvény módosítja, hanem egyetlen ember sorsáról szól, az nem tekinthető alaptörvény módosításnak, és ezért kell visszadobni, nem azért, mert tartalmi ügybe beleszólnának.
0: Na most én is tudok különböző jópofa ötleteket mondani ezzel kapcsolatban, de maradjunk annyiba, hogy ott azért az Alkotmánybíróságon a Fidesz által többségében megválasztott alkotmánybírók döntöttek így. Tehát nem arról van szó, hogy ott volt sok liberális, meg én nem tudom, mindenféle csúnya jelzőkkel ellátott bíró, nem. Egész egyszerűen a jogszabály alapján, amit részükre a Fidesz előírt annak idején, azt betartották, és akkor ez van tudomásul. Nem kell, hogy tetszen, tehát az természetes, de ez legális.
1: Öt külön vélemény volt egyébként Sűlyog Tamás ügyében, azt hiszem 14 tagú a testület. Te mit gondolsz erről, Enikő? Akkor lezárhatjuk ezt az ügyet, illetve van egy olyan érvelés, hogy ha ez most megesett Sűlyog Tamással, akkor senki nem érezheti magát biztonságban.
3: Hogyha már a külön véleményt említett, szerintem akkor ott érdemes kiemelni egy, én csak belenéztem, de egy ilyen abszurd vonulatot, amikor Polt Péter az Orwelli 1984 című regényre hivatkozik, és azt mondja, hogy ez az iskola példája, ami most megvalósul a kettős mércének. Tehát az ember ilyenkor ugye csak áll és néz, hogy az az ember, aki a kulcsfigurája volt ennek az elmúlt 16 évnek, aki ugye nyakig benne volt abban, hogy leépült a jogállam, hogy teljesen nyilvánvaló korrupciós ügyekben nem indultak eljárások, hogy a fékeket teljesen leépítették, és akkor ő most arról beszél, hogy addig, amíg ők épített, vagy ők használták ezeket a szabályokat, addig az a jogállam érvényesülése volt, most hirtelen ez a totalitárius államnak a megvalósulása, tehát, hogy hát a külön véleményekről körülbelül ennyit, ugye, ahogy emlékszem, Handó Tünde volt még, aki csatlakozott hozzá, illetve Áder János korábbi hivatalvezetője, Haszonicsné Ádám Mária.
1: Igen.
3: Hát

0: ahol ugye nekik ilyen hivatali kötelességüknek érezhették, hogy el kell mondani, és valahol a morális fölényüket talán ezzel még utoljára ki tudták fejezni, mert ugye hamarosan például ugye Polt Péter esetében lejár ez a hivatal, de ez például az 1984-es hivatkozás is egyértelmű, hogy itt ugye ez nem egy jogi hivatkozás volt, nem egy jogi utalás, hanem abszolút egy politikai narratív, egy politikai kiszólás, úgyhogy egyértelmű volt, hogy ügyvéd úr is mondja, tehát formai okokból lehetett volna csak elutasítani, ilyen nem állt fönt, saját maguk hozták 2013-ban ezt a módosítást, hogy nem tehetett mást az Alkotmánybíróság.
1: De Tildikó, mint egykori gyakorló politikus, a politikában nagyon sok minden előfordult, tehát valóban az üléspont határozza meg az álláspontot, tehát hogy ami gyakorlat volt valakinél kormányon, azt teljes, már-már olyan szintű meggyőződéssel támadja ellenzékből, hogy szinte elhiszi az ember. Tehát, hogy ez legitim a politikában, nem?
2: Hát, ha arra gondol, hogy a Fidesz most azért adta be ezt a beadványt, mert elhitte, hogy ez sikeres, akkor ezt cáfolnám. Valóban jogász emberek ülnek ott, politikai akcióra volt szükségük, és más nem tudtak kitalálni ebben a helyzetben, amíg még egy kicsit lebegtethetik a döntést, mint az Alkotmánybíróság.
1: De mit értek el vele? Hát így rosszabb a helyzet, mint hogyha nem adják be ezeket a beadványokat.
2: Azt
1: nem?
2: Hiszem, hogy ők most napról napra gondolkodnak, hogy minden nap nem találták ki a végső stratégiát, ezt sokszor sokan elmondták ebben a műsorban is. Minden nap akarják a jelenlétüket valamilyen módon demonstrálni. Ez most 2 hétig, vagy nem tudom meddig jó volt, ennyi. Most kitaláltak mást, hallom valamelyik jelesüktől, hogy az új köztársasági elnök Baka András voltak éppen egy komcsi, most nyilván majd ez jön és hasonlók, de arra az ellenérvre valóban felelni kell, hogy akkor így járhat-e mindenki. Azt mondanám, hogy járjon így mindenki, aki az alkotmányos kötelességét durván megsegi. Itt tudnélik, erről volt szó, itt nem egy kormányváltás volt. Az alkotmány alaptörvény 2 feladatot ír elő a köztársasági elnöknek, a nemzeti egység hát reprezentálását, illetve az alkotmányos demokratikus rend fölötti őrködést. Kérdem én, melyiket tartotta be? Az ilyen ember tényleg készüljön rá, hogy ilyen vagy amolyan jogi eszközzel, de nem ülhet az idők végtelenségig a kényelmes székében.
1: Volt még egy negyedik beadvány, amit már pénteken visszadobott az AB, a kekvák visszacsinálásának a megakadályozása, tehát hogy ez így rendben van, hogy visszaállamosítják a kekvákat. Enikő, el kéne magyarázni egy átlagpolgárnak, hogy mi a jelentőség ennek, van egy 3000 milliárdos vagyon például náluk, akkor te honnan futnál neki?
0: Szerintem érdemes lenne gyakorlati példából egy adott kekvából kiindulni, ott van például az MCC. Az MCC esetében ugye ez volt a fennen hangoztatott cél, hogy a tehetséggondozás, a fiatalok már középiskolától, de aztán különösen egyetem esetében a gyerekek tehetséggondozása. Felmerül a kérdés, hogy miért volt ehhez szükség? Villákra, kastélyokra, luxus ingatlanokra, kikötőre, hatalmas vagyon felhalmozására. Tehát, hogy jött össze ez a kettő? Miért volt szükség mondjuk a Libri-re? Miért volt szükség számtalan olyan vagyonelemre, ami nem annak a szolgálatába volt állítva? Úgyhogy szerintem a gyakorlati példák egyes kekvák esetében az a legnyilvánvalóbb, hogy nem érhette ezt így el a célját, vagy megnézzük például, hogy a gyerekek, akik ilyen egyetemre jártak, azok a diákok, ezért nem mehettek Erasmusra például. Tehát, hogy akkor hol volt az a végső cél, mi volt az a cél, mi volt az a hatalmas eredmény, amit ezzel megvalósítottak valójában, ez csak egy bizonyos szűk körnek volt jó, és a tehetséggondozásra 1000 más lehetőség lenne.
1: Ügyvéd úrta meg annyi, vagy van ez hozzáfűzni?
3: Igen, szóval, hogy tisztállásunk, a kekvákból azt a pénzt veszik vissza, amit az állam rakott bele, tehát amit magán személyek, vagy én nem tudom, bárki egyéb berakott, az ott van, az abból legyen boldog, és csinálja a dolgát. De amit az állam, a mi pénzünket, a közös pénzünket, nem biztos, hogy megkérdeztek bennünket, hogy mi mit szeretnénk ezzel csinálni, már az átlag állampolgárokat. Tehát ezt veszik vissza, és ami ennél szerintem egy fokkal még fontosabb, hogy jövő őszig az egyetemektől veszik vissza.
2: Ez a lényeg.
3: Sokkal fontosabbnak tartom, mert az valóban, hazánk jövőjét szolgálja, a jövő értelmiségét, tehát oda bebetonoztak embereket, akik hát odavalók vagy nem, erről most ne nyissunk vitát, de minden esetre azt kíváncsian várom, hogy azok után az egyetemek visszatérnek-e abba a normális működési rendbe, ahol voltak egyébként, és hosszú ideig is nevelték a fiatalokat.
2: És az, bocsánat, az egyetemekkel példáloznék valóban a te példád mellett. Emlékezzünk arra a vidéki egyetemre, ami elkótyavecsélte az államtól kapott pénz egy részét, és a diákok és tanárok fogják ennek a levét meginni. Emlékezzünk a színművészeti ostromára, hogy miféle embereket, miféle szemléletű kuratóriumi elnököket hoztak oda. Aki látta itt éppen az ATV-ben a volt kuratóriumi elnök Vidnyánszky interjúját, annak szerintem nem kell olyan sokat magyarázni a Kekvák kuratóriumának összetételéről.
1: Volt még egy döntés, nevezetesen, hogy 70 év lesz az Alkotmánybíróságban a korhatár. Ez szakmailag indokolható, vagy arról van szó, hogy például így Polt Pétert ki lehetett innen iktatni?
3: Azt nem merném 1000%-ig alátámasztani, hogy szakmailag indokolható, nem, mert ismerek én olyan jogász professzorokat, akik elmúltak 70 évesek, és kifogástalan alkotmánybírók lennének, tehát önmagában csak ezt nem merném kijelenteni. Az biztos, hogy volt egy mögöttes szándék, és ez gyakorlatilag egy egyszerűbb megoldásnak tűnt, mint most kitalálni, hogy egyébként meg buta, nem ért hozzá, rosszul csinált valamit, az jóval nehezebb lett volna. Én inkább emellett voksolnék, ha lehet.
1: Jó, és akkor a negyedik Enikőrsz hozzád szól, hogy tehát 3 cikluson át lehet képviselő egy parlamenti képviselő, és ez már most is érvényes, tehát aki most kitölti a 3. ciklusát, már nem is választható. Erről mit gondolsz? Mert erről azért elég nagy vita volt, hogy ez így nem korrekt.
0: Szerintem le kell szögezni, hogy itt nem arról van szó, hogy ezek a döntések mondjuk kiállnák-e egy alaptörvényi tartalmi vizsgálatnak a próbáját. Tehát elképzelhető, és vannak abszolút érvek amellett, hogy már pedig amikor arról van szó, hogy kit lehet választani, akkor ezek a korlátozások nem felelnek meg annak, hogy ez alkotmányos vagy sem. Itt egyszerűen arról volt szó, hogy formai szempontból vizsgálhatta csak az Alkotmánybíróság, ugye teljesen kiüresítették az ő kontroll lehetőségeit, úgyhogy ez majd egy következő, amikor beindul az új alkotmányozási folyamat, ezt mindenképpen szerintem vizsgálni kell, és valóban szükség lesz erre szakmai és társadalmi párbeszédre is, hogy ezeket, amiket most elfogadott az Alkotmánybíróság, illetve nem tudta meg torpedózni, mert nincs erre lehetőség, hogy ezek valóban alkotmányjogilag elfogadhatóak-e.
2: Szabad ehhez, én speciál a 3 mandátumos korlátozással nem is föltétlenül értek egyet, nem ez a legnagyobb kérdése azért a magyar demokratikus rend. De van az a bölcs magyar szólás, hogy aki másnak vermetás, maga esik bele, ahogy ezt elmondtátok, a Fidesz találta ki, hogy ne lehessen tartalmilag vitát nyitni erről. Hát tessék, akkor most kiabálhat a veremből, nem változtathat ezen.
3: Egy történelmi példát azért hadd mondjak, egy Gróf Andrássy nem azért ment a magyar parlamentbe, mert meg akart gazdagodni.
2: Hát ez az.
3: Szemben itt elég sok képviselő úgy gondolta, élete végéig ott elüldögél, megkapja X összege, ha ott van, ha nincs ott, ha szól, ha nem szól, ha hozzáért, ha nem. Szóval ennek véget kell vetni. Most miután olyan alapon, hát nyilván nem lehet megmondani az embereknek, hogy Kis Pistára ne tessék szavadni, ellenben a Nagy Jóskára, igen. Meg igen, hát ilyet nem lehet csinálni. De azzal, hogy ezt korlátozták, én ebben semmi Istentől elrugaszkodott dolgot nem látok. Ez 12 évet jelent. Legyen elég, és akkor utána tessék visszamenni a szakmába, már amelyiknek van, és tessék ott boldogulni, mint mindenki más boldogul a tehetsége, a szorgalma, meg mit tudom én mi alapján. Ja, hogy az nem megy, hát ilyen az élet.
2: Hát Istentől nem elrugaszkodott, nem akarok nagyon belemenni, tehát én is azt mondom, hogy így is lehet, meg amúgy is lehet, csak attól félek, hogy aki tényleg meggazdagodni megy a parlamentbe, az a 3. ciklusában halálra fogja lopni magát, mert úgy is tudja, hogy már nem mérettetik meg, de ez részletkérdés.
3: Hát ha tudja, és ha nem hoznak olyan szabályokat, és például ugye arról is szó van, hogy a képviselők vagyonbevallásait egy picikét komolyabban kell venni, mert ugye a szomszéd a asszony nevén is volt, már nem tudom, Istállótól kezdve Zebra Farm. Szóval ezeket mind komolyabban kell venni, és ha komolyan veszik, és ennek lesz következménye, hogyha nem vallok be valamit, és
2: akkor nem lophatja
3: össze. Akkor nem fog ennyit lopni. Talán. Bízunk benne.
1: Tehát akkor indulhat az alkotmányozási folyamat. Ezzel kapcsolatban két dolog érdekelne engem, hogy vajon lesz-e egy arányos kétfordulós választási rendszerünk ismét, illetve eljutunk az államfő közvetlen megválasztásáig, nyilván, ha majd Bak András ciklusa letelik, vagy ideje. Ki mit gondol erről?
2: Én a közvetlen választásban vagyok biztosabb, arra egyértelműbbnek látszanak a szándékok, miniszterelnök is erre hajlik, közvéleménykutatások szerint az ország is erre hajlik, tehát ott nem nagyon tudok olyan szempontot, ami most ennek nagyon komoly érvekkel ellene menne, hogy lesz-e kétfordulós választás vagy nem, erre nem vennék mérget. Biztos, hogy valamilyen módon a cél az, hogy egy plurálisabb politikai élet jöhessen létre, de ez lehet az arányos választás eszközeivel is, lehet kétfordulóval is. Én nem tudom megmondani, mi lesz a vége.
1: Enikő, Melétei Barna Márton mondott egy nyilatkozatot, miszerint ők nem szeretnék, hogy a jövőben bárki kétharmaddal kormányra kerüljön. Magyar Péter ezt nem pont így látta, azt mondta, hogy ilyenről nem volt egyeztetés, úgyhogy ebben nem tudott nyilatkozni, csak ellentmondott a képviselőjének.
0: Igen, érdekes, hogy említed ezt a megjegyzést, de azért ezen kívül túl sok vita vagy kormányzati utalás azért nem volt egyelőre arról, hogy mit gondolnak a választási törvény vagy az egész választási rendszer átalakításáról. Úgyhogy csatlakozva Ildikóhoz, én is azt gondolom, hogy ez még elég kiforratlan, és nem látjuk, hogy milyen irányba indulna el ez a változtatás, vagy egyáltalán mi a kormányzati akarat itt ezen a téren. A közvetlen elnökválasztás szempontjából viszont elég sok utalás volt, elég sok nyilatkozat, és én azt érzem a közhangulaton is, hogy van erre igény, hogy legyen egyfajta erőteljesebb, egy határozottabb felhatalmazása a köztársasági elnöknek azáltal, hogy az emberek megválasztják.
3: Ez mind szép és jó, és egyetértünk, és ki is jelöl majd jelölteket? A pártok. Hát nem a Marinéni meg a Lehel piacon a kofá fogják mondani, hogy ja, hát a Józsikát jelöljük már köztársasági elnöknek, mert olyan szép paradicsomot árul. Most elnézést, hogy karikírozom ezt a dolgot, hát ugyanúgy a pártok fognak jelölni XYZ, arra érdemes remélhetőleg arra jövő embereket, abból választhatunk mi. Na de bocsánatot kérek szépen. Így is a pártok képviselői szavazzák meg, hogy ki legyen meg új is. Tehát én nem, jól hangzik, közvetlenül válaszunk elnököt. Most ugye volt egy felsülés itt a államfő választás kapcsolatával, és minden tiszteletem Polgár Judité, aki ezt egy zseniális módon oldotta meg. Ennek mi értelme van? Tehát ez valahol gyengíti azt a hatalomba vetett bizalmi indexet, amit nem biztos, hogy gyengíteni kellene, de még egyszer mondom, így is, úgy is, hát az emberek óhaját, elképzelését a pártok közvetítik, ezért vannak, ezért választjuk meg őket, nem azért, hogy már valaki üljön be, mert kinn esik az eső, tehát nyilvánvaló, hogy itt megint abba fogunk belekerülni, hogy akit jelöl, azok közül választhatunk. Na most mi ezzel a probléma a választási rendszerek? A győztes kompenzáció. Ez a probléma. De ezt megint a Fidesz hozta be, könyörgöm. Tehát itt nem valami, nem is tudom, miről van szó, ezt el lehet törölni. Hogy most ez két forduló, vagy egy, vagy ennek a nagyon nagy jelentőségét én nem látom. Már csak azért sem, mert emlékezzünk vissza, amikor kétfordulós volt egy ügyvéd kollega, bizonyos dr. Tordján József, ha jól emlékszünk rá, aki mondta, hogy ő tette a Viktor fejére a koronát, majd ő is fogja levenni. Hát hogy ebből mi lett, ezt most hagyjuk. De minden esetre az se biztos, hogy mindegyik megoldásnak van jó oldala, nyilvánvaló, meg van rossz oldala is. Hát ezt majd eldöntik, de hogy ez az alkotmányozás nem egy év alatt fog lezajlani, abban én biztos vagyok.
1: Igen, hát ez Bak András is mondta, hogy ez egy több éves folyamat kell, hogy legyen. Kedves nézők, ennyi volt az első rész, a szünet után azzal folytatjuk, hogy 100 napja választották miniszterelnökké Magyar Péter.
4: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
5: When I'm feeling my feet are tired from running so hard for miles, you are the air I really need.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszönjük szépen a türelmet, azzal folytatjuk, hogy jeles nap ez a mai, ugyanis éppen 100 nappal ezelőtt választotta meg a parlament miniszterelnöké Magyar Pétert, majd 3 nappal később megalakult a Tisza kormány. Mutatunk egy grafikont róluk, itt látható, tehát 16 minisztere van Magyar Péternek, és 98. napja kormányoznak. Ezzel folytatjuk nevezetesen, hogy hogy értékelik a kedves vendégek ezt a 100 napot. Azért mondok néhány eseményt. Magyar Péter a miniszterelnöki választásakor megmondta, hogy az Orbán bábok mondjanak le május végéig. Volt egy hatalmas buli a Kossuth téren, nem tudom, még rémlik-e a kormányalakítás után. Aztán a minisztériumokat bejárták a sajtóképviselőivel, mint a luxus hotelekben járnának. Volt egy átadás-átvétel ott, Magyar Péter nagyon csúnyán, hát mondjuk így lealázta az előző kormánytagja, hogy sokak örömére megállapodtak az unióval. 6000 milliárd befagyasztott pénzünk hazahozataláról, tisztítótűz, MTV átalakítás, nem hinném kommentel. Szóval nagyjából ezek, amik így nekem beugranak, de akkor kezdjük az értékelést.
2: Hát ez egy rohamtempóban végig szaladt 100 nap volt, szükség is volt rá, hiszen ha más nem említetted is, az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvényhozás és intézkedések eszméletlen tempót követeltek, de eszméletlen tempót követelt az is, hogy a szervezeti föltételei egy igazságtételnek a vagyonvédelmi hivatal és egyebek formájában föl tudjanak állni, hogy egy új médiatörvény szülessen, és akkor a 100 napnak a végébe nem várt vagy nem kívánt módon még egy hatalmas természeti válság is bejött. Tehát nem cserélnék ezzel az elmúlt 100 nappal, vagy a 100 nap kormányzati munkájával, de úgy tűnik, hogy szaladnak ugyan a maguk teendői és ígéretei után, de eddig bírták a tempót.
1: Kinek ad elég levegőt szerinted, Enikő Magyar Péter? Mondjuk Vitézi Dávidot kiemelhetjük, ő nagyon jól megcsinálta magát, ha fogalmazhatok így, de szerintem van egy-két miniszter, akiről még nagyon-nem-nagyon tudnánk mondani bármi konkrétumot is.
3: Ez igaz. Nyilván annak nehezebb dolga van, akinek mondjuk a semmiből kell felépíteni egy minisztériumot. De hogyha mondjuk a 100 napról beszélünk, és amiket említettél, ezek nagyon látványos dolgok voltak, hogy az elején még ezt az abszolút filmszínházzal jellemezte, meg Facebook kormányzás, meg hasonló jelzőket kap meg Magyar Péter, de én azért azt is kiemelném, ami esetleg a háttérben zajlik. Tehát például nagyon fontos szerintem, ami mondjuk a gyerekvédelem kapcsán történik. Mostanában foglalkoztam vele, és egyébként látszik, hogy egyre inkább a médiában azért lehet erről olvasni, de nem kap olyan nagy nyilvánosságot például, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium és azon belül Gyurkó Szilvia vezetésével egy csapat elindult egy ilyen gyermekvédelmi országjárás, aminek az a célja, hogy feltérképezzék a tegyeszekhez delegáltan, tehát oda mennek el megyénként, régiónként, és megnézik, hogy mi is a valódi probléma, mi az, amivel foglalkozni kell, hogy lássák, hogy tényleg mi a valós helyzet. És hogy ennek megfelelően kezdjék el a gondolkodást, hogy mire van itt szükség, mert ugye ez az egyik legfontosabb, vagy legalábbis ugye ebből indult ki valahol ez a változási rend igény. Tehát, hogy vannak itt olyan dolgok, amik nem olyan látványosak, nem olyan fenszik, mondjuk a választópolgároknak nem lehet úgy eladni a Facebookon, de nagyon fontos, hogy zajlanak, vagy szerintem ide sorolhatók egyébként az oktatás terén elindult változások is. Tehát, hogyha az ember kicsit belássa magát, látszik, hogy azért Lannert Judit minisztériumában nagyon komoly szakmai
1: munka indul. Ez a 14 pontos ajánláscsomag, ami talán jövőtől már életbe is léphet.
3: Tehát szerintem ezeket is, amikor arról beszélünk, hogy 100 nap, nem csak azokra érdemes figyelni, ami a Facebookon felvillan, és sokan követik és lájkolják, hanem azt is, hogy a mélyben, vagy esetleg egyes minisztériumoknak a munkacsoportjaiban milyen fontos munka zajlik.
1: Az ügyvédőrat idegesíti ez az úgynevezett Facebook kormányzás? Tehát, hogy Magyar Péter 0-24-ben beszámol mindenről is?
4: Most miután Nem tudom, hogy nagy titkot árulok, nem vagyok Facebook. Rajta a Facebookon. Ugye engem különképpen nem érdekel ez egész történet, de válasszuk külön a külcsint meg a belbecset. Ez két külön dolog. Az, hogy itt, nem tudom, ilyen közösségi social media platformokon mi zajlik, meg mi nem zajlik, annak van sok köze, az effektív kormányzáshoz nincs. Ez kétségtelen tény. Az viszont igaz, hogy az miniszterek először rendet kell, hogy rakjanak a minisztérium, vagy csontvázak tömkelege dől ki. Hát hogy kezdjek el dolgozni egy olyan minisztériumba, ahol azt látom, hogy mínusz az eredmény, ott egy mínusz jel van a szám előtt, a költségvetési szám előtt, és semmi nincs rendben. Az ég egy adta világán semmi nincs rendben. Na most ez megint, tudom, én is azt szeretném, ha hónap minden rendben lenne. De ez így nem működik. Tehát ezt tudomásul kell venni. Minden egyes minisztériumban elkezdődtek a feltárásai azoknak a mulasztásoknak, hibáknak, anyagi jellegű kérdéseknek, mert hát olyanok is voltak, mert foglalkoztattak itt, jó, hogy nem a újszülött gyerekét a fideszes képviselőnek, mert már azt is lehetett foglalkoztatni lassan. Szóval ezeket meg kell először állapítani, és hozzáteszem, közölni kell a közvéleménye. A gyerekek, ezt csináltuk X nap alatt, pont. De, és akkor itt jön a de. De emellett, ami nagyon fontos volt, a külügyminiszterünk, hogy dolgozik, azt érezzük. Hát hogy ne éreznénk, Orbán Anita dolgozik. Itt volt, ott volt, kapcsolatot épített, megpróbálja a V4-eket rendbe hozni, és még egy csomó mindent. Dolgozik a pénzügyminiszterünk, dolgozik Vitézi Dávid, és dolgozik az energiaügyi miniszter. Szemmel láthatóak, tehát látjuk, hogy most nem csak Paks, minden egyéb. Ezt látjuk. Az, hogy most nem látjuk a, nem tudom én, az önkormányzatokkal foglalkozó minisztériumot, hát dolgoznak javaslatokon. Nem úgy van, hogy bemegyek egy minisztérium, és akkor hónap kitalálom, hogy hogy működjön ez az ország. Tehát azért itt vannak feladatok, én azt gondolom, hogy tisztességesen nekiláttak ezeknek, egy picit legyünk türelmesek. Egyébként még csak ismételni tudom magam, az irány jó, vállaltak, nagyon sok mindent vállaltak, rettentő sok mindent. És most tegyük a szívünkre a kezünket. Hát az emberek döntő többsége nem lepődik meg, hogy milyen csontvázak zuhannak ki? Hát elgondolni nem gondoltam el, hogy ide ennyi pénz, oda annyi pénz, és mind a mi pénzünkből. Hihetetlen. Azt gondolták itt bizonyos emberek, hogy soha, semmikor senki nem fogja megkérdezni, hogy tessék már mondani, mire tetszett költeni itten milliárdokat. Lásd, és nem csak az NK-ról beszélek, itt más minisztériumok is élen jártak ebben.
1: Ugye, hát ott már misét mondanak.
2: Bocsánat, igen? Azért a Facebook kormányzása, mert ez egy gyakori vád, egy percet még hadd szálljak annyiban, hogy ez nem csak Magyar Péter alkatából fakad, abból is szeret szerepelni, de aki nem szeret szerepelni, az ne akarjon politikai vezető lenni, hanem a mostani politikai szakasz kényszeréből is. Amíg ennyi válságot kell kezelni az itt maradt csontvázaktól a most jövő válságokig, addig nekik a kormánynak szüksége van arra viszonylag széles népfrontra, ami a választáskor összejött. Ezt a széles népfrontot folyamatos kommunikációval kell beavatni és aktivitásba tartani. Ez tehát most rendben van, később majd kialakul.
1: Ja, akkor még ennélkül egy kérdést szoktalak látni a kormány szóvivői, kormány, hát a sajtótájékoztatókon, amelyet Magyar Péter tart többnyire, hogy milyen hangulatot tapasztalsz ott, illetve milyen érzés uralkodik el, amikor mondjuk megszólal egy most ellenzékinek számító média, vagy médium munkatársa, és kapja az ívet, tehát először a miniszterelnök minősíti a megszólalónak a cégét, és utána válaszol a kérdésre.
3: Én úgy látom, hogy nem az szokott történni, hogy mielőtt mondjuk szót kap egy most ellenzéki média képviselője, már is minősítve vannak, vagy kérdéstől függetlenül, hanem jellemzően olyan a kérdés, hogy az emberben tényleg ilyen zsigeri, hogy is mondjam, össze szorul az ökle néha, hogy amikor tényleg fontos kérdések vannak, és válsághelyzet, és energiabiztonság, és vészhiány, és minden, hogy akkor olyan dolgokra próbálnak rá kérdezni, vagy olyan dolgokra próbálják elvinni a témát, ami egyszerűen nem odavaló. Most nem csak kormányinfó, de akár, hogyha azt nézzük, visszautalok megint a gyermekvédelemre, vagy akár ugye a kegyelmi ügyre, vagy tehát amikor arról van szó, hogy milyen problémák voltak a gyermekvédelemben, és ezt föl kell tárni, ugye erre egy parlamenti vizsgálóbizottság is alakult, és akkor kijövünk ebből a bizottsági ülésről, kijövünk, és a sajtónak mondjuk a fideszes képviselő elkezd arról beszélni, hogy milyen egyéb anomáliák merültek itt föl, és akkor ugye a Bangós Anyika ügyéről elkezd beszélni, amikor nem is erről van szó, és megkérdőjelezik, hogy egyáltalán miért mondja azt a bizottság, hogy a problémákat kell feltárni, hát előre prejudikál, hogy problémák voltak. Tehát, mint hogyha nem is egy nyelvet beszélnénk. Hát a kormány szóvivői tájékoztatók azok ugye nekünk, magyar hangújságíróknak abszolút egy teljesen újszerű műfaj, mert hogy eddig évekig ilyen próbáltunk bejutni, és soha egyetlen alkalommal sem engedtek be, és döbbenet, hogy például amikor itt volt a pápa, és még akkor sem engedtek az akkori sajtótájékoztatóra, tehát hogy nem is tudom, jellemzően helyhiány volt, de általában meg sem indokolták. És azért ez felszabadító érzés, hogy akkor ott lehet az ember, és legalábbis heti két kérdésére választ kaphat.
4: Megindokolták, mert azt mondták, hogy baloldali média túlsúly van. Ezért nem hívták meg a baloldali média képviselőit. Még ha nem is baloldali. Azért a miniszterelnökünk azért az ívet adja, amikor azt mondja, hogy Rémhír TV. Tehát azért van azért...
3: Van egy alaphangulat.
4: Igen, hogyne. Mondjuk ennek van is alapja, mert én megmondom, most megint egy beismerő vallomást teszek, néha bekapcsolom, és már ezt a televíziót, és elcsodálkozom, te jó Isten, ezek nem vették észre, hogy valami történt itt április 12-én, komolyan mondom, tehát olyan dolgokat mondanak abba a tévében, hogy én elcsodálkozom, na erre Magyar Péter azért szokott néha.
3: Kicsit. De láthatóan az a taktika, hogy provokálni igen, akarnak, hogyne, és egyébként kihozni őt a sodrából, és akár visszaszólni mikrofon
1: nélkül. Ez sikerült? Tehát érzelmi alapon válaszol, amikor ilyeneket mond, vagy racionális alapon tudva, hogy
3: én azt hiszem, hogy igyekszik ő ezt higgadtan kezelni, de azért néha visszaszúr még utána más kérdés megválaszolása közben is. Uh-huh. De látszik, hogy ez a taktika, hogy kihozni a sodrából, hogy provokálni, hogy éles kérdéseket fölteni, hogy olyanokat, amik nyilvánvalóan sokszor alaptalanok, olyanokat még ütni és még tovább
1: vinni. Hát így indult, a vége van kicsi neve, elhíresült jelenettel, de sikerült. Köszönöm szépen, akkor most nézzük a nap kérdését, tehát így szólt, ön elégedett a kormány első 100 napos tevékenységével? 79-re módosult, az igenek aránya, 79% a szavazóinknak elégedett, 21% nem. Köszönjük szépen, hogy ma is aktívak voltak, szavaztak. Ismertetnék 5 érdekes kommentet. Erika, nagyon sokat végeztek, és még többet is beváltottak volna a kampányban tett ígéretekből, de beletenyerelt az energiaválság helyzet. De haladnak lépésről lépésre, ahogyan ígérték. János, igen, de nem kellene napi szinten foglalkozni az ellenzékkel, és fel kellene gyorsítani az elszámoltatást. Sándor, nem vagyok vele elégedett, nem kormányoz, hanem mindenkit utasít, megaláz, nem egyesíti a nemzetet, hanem egyre jobban szétszakítja az eddig is szemben álló társadalmi csoportokat. Erika, nekem 8, eddig se volt jó nekünk, ezután se lesz, 0 fizetés, minden drágul, totál mindegy. És végül Anna, igen, mert ebben a 100 napban többet tett, mint Orbán 16 év alatt. Csak a fideszesek keseregnek, mert valószínűleg anyagi hátrány érte őket, elzáródott a könnyű pénzcsap. Köszönjük szépen, megyünk tovább a következő témára, az energiakrízisre, a miniszterelnök szerint újabb kritikus napok jöhetnek.
5: Gőzerővel zajlanak a munkálatok itt mögöttem a Dunanapaksi atomerőműnél. Szakemberek tucatjai dolgoznak itt. A fennéküszöb kiépítése jelenleg is tart, ez akár több hetet is igénybe vehet. Ezzel párhuzamosan a bárkák süllyesztése is folyamatban van. Mindezek az erőmű biztonságos és folyamatos működését célozzák. A tűző napsütésben nem csak a vízügyesek, de a honvédség tagjai is megfeszített tempóban dolgoztak. A miniszterelnök szerint kritikus napok következnek. Kedden és szerdán 14-15 cm-re csökkenhet a vízszint. Az utolsó előtti turbina lekapcsolása hétfőn napközben 9 cm-es vízszint különbségen múlt. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, levelet kapott Orbán Győzőtől, Orbán Viktor édesapjától. Han hozzátette, a bánya tulajdonos hosszas noszogatás után nagy mennyiségű követ ajánlott fel Paksra.
1: És azt is írta a miniszterelnök, hogy csak szólók, a kő nem lesz az új búcsú cédula, tehát ez azt jelenti, hogy ezekkel a felajánlásokkal nem lehet meg nem történté tenni a korábbi bűnöket, legalábbis ha ilyen teológiai alapról próbálom dekódolni az üzenetet. Az volt egy érdekes meghívó, hétvégére meghívta Orbán Viktort és Toroczkai Lászlót is Magyar Péter, és hát egyikük sem ment el, de Orbán...
4: Semmilyen
1: Zsoltot is.
2: Megint kifelejtik szegény KDM.
1: Elnézést, még tudatosítani kell, hogy ez egy külön önálló párt, egy mérhetetlenül népszerű alakulat, szó szerint időnként. Viszont Orbán Viktorról olyan fotók jelentek meg, hogy ő Horvátországban nyaral. Tehát ez így kommunikációsan, ez egy csapdahelyzet, csapda előkészítése volt Magyar Pétertől?
2: Hát azt nem tudom, hogy direkt csapda volt-e, minden esetre ez egy olyan kommunikációs helyzet lett volna, amiből nem jöhettek volna jól ki az ellenzéki pártok vezetői, azon tehát nem csodálkoztam, hogy nem mennek el. Azon se vagyok megbotránkozva, hogy Orbán Viktor Schmidt Máriával és Tán Rogánnal, vagy nem tudom kivel, Horvátországban nyaral, mert itthon úgyse tudna mit csinálni. Egyet hiányolok, amit kintről is megtehetne, és a pártvezérek, akik itthon vannak, itthonról is legalább annyi együttműködést tanúsítsanak, hogy mondják azt, hogy kedves lakosság, most ha ránk szavaztál, akkor is légy szíves, teljesítsd a kormány kéréseit, mert most közös a baj, most mi is segíteni akarunk. Ez a mondat, ha akár Horvátországból hangzik el, nekem onnan is jó lenne, de anélkül nagyon hiányolom.
1: És az, hogy Toroczkai László nem ment el, az nem hiba? Nem lett volna számára ez hasznos, hiszen őt nem lehetett volna azzal a helyszínen vádolni, hogy ti nem csináltatok semmit 16 évig, mert nem volt kormányon.
4: Ne, ez kétségtelen. Elküldte ezt az energiajogász kollégát, akit köztársasági elnök jelöltnek jelöltek. Aki elment, ezzel nincs is probléma, de olyan butaságot beszélt, olyan hiányosságra hívta fel a figyelmet, már rég teljesítettek, vagy csinálják. Tehát komolyan mondom, tehát bohózatba illik bele. Most, hogy mondjam, én 45 éve, 46 éve jogász vagyok, de nem venném magamnak a bátorságot, hogy mondjam, ilyen vízállás jelentésekkel, meg a Duna vízszintjének az emelésével kapcsolatos tudományos magyarázatokat mondjak, tehát innen is üzenném a kollégának, maradjon mindenki a kaptafánál, és akkor az egy szerencsés dolog. Ráadásul, ha meg már nyilatkozik, akkor ezt, hogy tájékozódjék, és akkor azt mondom, utána rendben van, természetesen politikailag idézőjelben meg lehet ezt is magyarázni, de így nem. Én egy picikét, illetve maximálisan egyetértek azzal, amit Ildikó mondott, tudnilik, a villamos áram az nem csak a Tisza szavazókhoz jut el a háztartásokba, hanem a másik brigádhoz is, a Fideszre, vagy aki nem szavazott egyikre se, a Mi Hazánkra, vagy bánom is én kire. Tehát valóban így van. Az áram, az közös. Hát,
1: Bocsánat, az energiajogász az egy új fogalom, vagy csak én nem tudtam, hogy van ilyen?
4: Nem, szakos, a jogász szakmán belül is én büntető jogász vagyok. Tehát én tőlem mondjuk most kérdeznének vállóperes dolgot, megmondom, nem értek hozzá elnézést. Tanultam valamikor, nem tudom, x évvel ezelőtt az egyetemen. De a szakma is annyira polarizálódott, hogy egyes szakterületekre igen, vannak külön erre felkészült jogász kollégák, energiajogász is van, de az nem azt jelenti, hogy akkor a paksi erőmű működéséhez már mindjárt értek.
1: Nem, én ezt azért kérdeztem hátsó szándékkal a fejemben, mert akkor lehet, hogy energiajogász el tudná nekem mondani, hogy miért fizetek több rendszer használati díjat a villanyszámlában, mint amennyi maga az áram.
4: Jogos.
1: De akkor most hát tudom, hogy hova kell.
4: És kinek fizetjük?
1: Hát
2: azért ezzel az energiajogással Toroczkaiék, hát megtalálták szarva közt a tőgyit, mert sikerült egy klímaszkeptikus energiajogást találniuk, aki korábban ilyen kijelentéseket tett, most, amikor a klíma minnyájunkat fejbever.
1: És akkor itt vannak a felajánlkozók. Kommunikációs szempontból ez megint csak egy picit csapdahelyzetnek tűnik, nem? Hogy Garancs István cége 10 000 tonna követ ajánlott fel, Orbán Győző nagy mennyiségű követ, és Magyar Péter rögtön visszalőtt, nem azt mondta, hogy köszönjük, hanem hogy de ez nem búcsú cédula.
3: Hát az biztos, hogy amellett, hogy folyik a válság kezelése, politikai kommunikáció szempontjából ez egy zseniális húzás volt egyébként, hogy ő név szerint felszólította ezeket a ugye neres oligarchaként ismert vállalkozókat, hogy akkor ideje lenne segíteni, és valahol nehéz is ezt megkérdőjelezni, hogy jó vagy rossz ötlet volt. Egyrészt azért, mert már is felajánlottak, ugye volt olyan, amelyikük néhány órával a felhívás után felajánlott X tonna követ, de azért is, mert látszik, hogy folyik a politikai kommunikációnak a folytatása is, tehát nem csak arról van szó, hogy akkor mi most itt a válságot kezeljük, hanem azért a politikát is csináljuk, és megnevezzük ezeket az embereket, és esetleg valahol pellengére is állítsuk, mert valahol az emberek jogosnak érzik szerintem, hogy akik 15-16 évig nemzeti tőkés osztályként ugye építve voltak, és 1000 milliárdok mentek az ő cégeikhez, az a nemzeti tőkés osztály, az ugye az volt a mondás, hogy azért van erre szükség, mert hogyha probléma van, ha vészhelyzet van, hát akkor itt van belül, országon belül a pénz, és a segítség akár, és ehhez képest ugye eszükbe se jutott, pedig ez egy valódi válsághelyzet, ugye nem az, mint annak idején, ugye Orbán Viktor harcolt mindenféle fantom válsághelyzetekkel, ugye a Soros terv ellen, meg amikor kitalálta, hogy ugye be akarnak rángatni a háborúba, és Magyarországot csak ő vezetheti a békére, tehát voltak ilyen úgynevezett válsághelyzetek, de hogy itt tényleg össze kellene fogni, és hát látszik, hogy működik, és valahol egyébként a hatalmi viszonyokat is kijelöli, hogy akkor mostantól mi az új helyzet, hogy hogyan kell igazodni, hova, kihez kell igazodni, és láthatóan akár Orbán győzőig bezárólag ezt megértették.
4: Zseniális ötletnek tartom, két szempontból is, egyrészt kommunikáció oldaláról, politikai szempontból, másrészt gazdasági szempontból valóban. Hát ezek az emberek, nevezzük őket neroligarcháknak nyugodtan, mert hát hiszen azok a mi pénzünkből, a nekünk járó EU-s pénzekből, és még sok minden másból, túlárazásból és egyebekből jelentős vagyont halmoztak föl. Az a minimum, hogyha baj van, akkor önként és dalolval segítsenek. Én ezt így gondolom.
1: Hát az önként az nem valósult meg, jó, csak felszólítása, hát de valami lett.
4: Majdnem önként.
1: Kedves nézőknek csak egy adat, hogy Garancs István, tehát 10 000 tonna követ ajánlott fel, megnéztem, hogy 7000 forint egy tonna, tehát ez egy ilyen 70 milliós felajánlás, és azt írják a lapok, és gondolom alappal, mert nem cáfolta senki, hogy Garancs István cégei a NER X utolsó évében több mint 100 milliárd forint osztalékot, azaz tiszta hasznot termeltek, tehát hogyha valaki arányba szeretné állítani, akkor ennyivel tudtam segíteni. Az utolsó témánk, amire már nem marad idő a bejátszást megnézni, hogy nem Mészáros Lőrincik üzemeltethetik tovább az M6-ost, ők jöttek volna, eddig nem ők voltak, mert hogy 100 milliárddal túlárazták más versenyzőköz képest. Viszont, és erre van egy grafikánk, van egy 35 évre megkötött szerződésük, Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségének, és ez 24 ezer milliárd forint. És a teljes magyar úthálózat építése, üzemeltetése, karbantartása, tehát 24 ezer milliárd. Ez így marad, vagy ezt vissza lehet bontani?
4: Én azt gondolom, hogy jogi keretek között ezt meg lehet változtatni. Most azért a tisztesség kedvére el kell mondani, hogy ebbe a 20 akárhány ezer milliárdba van autópálya építés, van autópálya karbantartás, tehát van azért itt költség is. Tehát nehogy
1: bárki persze nem tiszta haszon nyilvánvalóan.
4: Ezt most odaadták neki, hogy de jó neki, de hogy ez messze meghaladja a normális költségeket. Abban Magyarországon mit csodálkozunk? Ugye Horvátországban 1/10 áráért megépítenek 1 km autópályát, nálunk 10-szeres áron építenek. Miért nem tudom, de ez egy
1: az ilyen... Alföldön nehezebb autópályát építeni, mint a sziklás.
4: Mint a dinári hegyekben, így van.
1: Így, hát ez köztudott szakmai.
4: Most azért keddek, már jó volt, hogy eljöttem, mert ugye ezt akkor most megtanultam. Szóval lehet, ez is egy hosszadalmas folyamat, és amit ugye Vitézi miniszter úr elmondott, hogy nyilván ezt nem fogják finanszírozni, és ezzel ennyit tudnak spórolni. Hála jó Istennek, nyilván van hasznosabb cél, amire lehet költeni ezt a pénzt.
1: Köszönöm szépen, ennyi fért a mai adásban. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, elmondtátok a véleményeteket. Kedves nézők, holnap is lesz aktuál, számítunk önökre, további jó tévézést. Most jön a reggeli start ismétlésre, viszontlátásra.
0: Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

2.9. Az alternatív zenék specialistája.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Parádésen szerepeltek a magyarok a párizsi vizes Európa-bajnokságon, mint nyílt vizen, mint medencében. 10 magyar érem született csak a múlt héten a medencés számokban, mellette egyéni, országos és Európa csúcsok. Úgyhogy aki szerintem szereti az úszást, vagy aki nem szereti, még az is csillogó szemmel figyelte az eredményeket. Zoomon kapcsoljuk Csurka Gergelyt, a Magyar Vízilabda Szövetség kommunikációs vezetőjét. Jó reggelt! Milyen a hangulat a helyszínen, hogyha még kint vagy? Ugye jól tudom, még Párizsban vagy.
2: Igen, még. Itt vagyok abban a 40 emeletes hotelnek a haljában, ahol a nyúszóink még édesdeden alszanak, majd délután indulunk haza.
1: Megérdemlik, hogy pihenjenek.
2: Abszolút, mert ez egy fantasztikus egy hét volt, és azt kell mondanom, hogy az egésznek volt egy ilyen nagyon-nagyon jó feelingje, mert ugye ahogy indult az egész, hogy csak nagyon kemény szintekkel lehetett ide kerülni, mert ugye sorsában a szövetségekben azt mondta, hogy azokat hozza, akik döntő esélyesek. Hát ez tökéletesen bejött, mert itt tényleg reggeli előfutamokból azt hiszem 2 vagy 3 kivételen mindenki tovább jutott, és aztán a döntőkben is ott voltak, és hát a döntőkben mindenki fantasztikusan teljesített, és nem csak az érmesek, hanem akik nem nyertek érmet, vagy az érmek mellett más számban indultak, mindenki egyéni legjobbat is úszott, ami egy úszónál az abszolút mérce, hogy legyőzte el korábbi önmagát. Aztán ebben persze voltak különböző, ahogy szokták mondani, skálázások, hiszen ott volt Kós Hubert zseniális Európa csúcsa 200 háton, amit ugye azóta is folyamatosan eszi magát, hogy nem lett világcsúcs. Ott volt a váltónak az országos csúcsa, 400-as gyorsváltó, ami aranyérmet nyert egy olyan idővel, amiben ráadásul, hogyha most nagyon mélyre akarunk ásni, akkor abban még bőven volt egy másodperc, ami ezen a távon rettenetesen sok, és egy olyan számot nyert meg a váltó, amit soha magyar 400-as gyorsváltó még soha nem nyert aranyérmet egyetlen világversenyen sem.

0: és hát ismét visszakaptuk a Milák Kristófot, aki most kivételesen nem azon a távon alkotott nagyot, ahol korábban 200 pillangon, hanem elkezdett sprinterrel állni, és hát ebben a dimenzióban is úgy mozog, ahogy magyar úszó még soha. Tehát a 100 pillangon győzelem, megint csak Európa csúcsal, ő 300-adra volt a világrekordtól. Amit 100 gyorson művelt, az a 46-8, az egy, hát hogy mondjam, eddig magyar úszó 47 másodperc 4 tizednél nem került közelebb, és ő pedig 46-8 alatt lehozta. Még tegnap is, zárva mondom, 50 gyorson, nagyon picivel maradt le. 400-adra volt egy olyan országos csúcstól, amit a régi úgynevezett ilyen cápadresztes időszakban 17 éve van itt velünk, és senki nem tudta közelébe kerülni, ő most kb. 3 mm-re volt tőle, és sorolhatnám, mert tényleg az volt, hogy vannak jó a két hatalmas sztár, Kós Hubert, Milák Kristóf, volt a négy lány, a 4x200-ből ugye azért jók vagyunk, és akkor jöttek ezek a csodálatos történetek, mint Sárkány Zalány, aki tényleg egy ilyen rettenetes TOS szindróma nevező betegséggel küzd, nem kívánjuk senkinek, hogy önmagában legyen a vállában egy ilyen, ő ezzel naponta 8-10 kilométereket edz, és most 800-on és 1500-on lett vele érmes, és ugye a csodálatos, még említsük meg Mártó Rihárdot, aki 4 éve küzdik azzal, hogy valamit majd javít, 26 évesen is kitartott, és megúszta élete legjobbját, így megint elbélyezést érmes lett, és ugye az egész sztorinak ez a gyönyörű kerete, hogy elhoztunk egy 16,5 éves junior Európa bajnok srácot, azért, mert jutalomból, hogy jól szerepelt a junior Európa bajnokságon, és tegnap ők gyakorlatilag a fantasztikus Leon Marchand kivételével leoktatta az egész mezőn, de úgy, hogy a világsúcstartótól kezdve az 1500 érmesein keresztül mindenkin egészen fantasztikus volt, ő Pápai Olivér. Nagyon sokat fogjuk hallani még a nevét.
1: Ezek alapján, amit most itt végigvettünk, és köszönöm, hogy nem is kellett neveket kérdeznem, mert gyakorlatilag mindenkit ledaráltál egy levegővel. Szóval, hogy oké, nagyon jók vagyunk úszásban, de hogy itt most, minthogyha talán még egyet pakoltak volna a fiúk és lányok az eddigiekre. Tehát mit gondolsz, milyen állapotban vannak most, milyen kilátásaink vannak itt a következő világversenyekre, olimpiára?
0: De ez azért nagyon fontos, hogy ilyen fantasztikusan szerepelt a csapat, mert a következő nagy világverseny, az ugye ott van lesz, már kevesebb, mint egy év múlva, júliusban a budapesti világbajnokság, és hát lesz kit látni, azt kell mondanom, mert idézőjelben ez csak egy Európa bajnokság volt, nyilvánvalóan azért amerikaiakkal, ausztrálokkal kiegészülve sokkal nehezebb lesz helytállni, de ugye az úszás arról íres, hogy amit most tudsz, annál már egy picit jobbat fogsz tudni remélhetőleg legközelebb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan csapat, amelyik nagyon jó lesz jövőre, és nagyon jó lehet aztán a Los Angeles-i olimpián, és megint az, hogy itt azért nagyon sok olyan fiatal úszó van, aki még jobb lehet a következő években, és hát az érett úszóink pedig tényleg mindenki most van a legjobb korban, tehát ez az olimpiai ciklus, ez még nagyon szép eredményeket tartogathat, és akkor még ugye ott vannak a félig mondattal említettünk, a nyílt vizesek.
1: Igen, ne hagyjuk ki őket sem.
0: Szinte már az összeblésüket homályba borítja ez a fantasztikus hét, pedig amit ők produkáltak ismét a Szajnában, az nem akármi, ugye Betlem Dávid az egyetlen úszó volt, aki 4-ből 4 számban lett érmes, ugye ő hozta az aranyérmet, de Mihályvári Farkas Viktória is megint csak tudott egy nagyon komolyan duplázni, és Fábián Betty is nagyon jó volt 3 kilométerre Rasovszky Kristóffal együtt, ugye a váltóban is megint érmes a csapat 2021 óta 9. világversenyen zsinórban, úgyhogy ezt így szövetségi sajtós, mert én a 20 szövetségnél is vagyok, én nézegetem a számokat, tehát amikor azt látod, hogy csak ebben az elmúlt egy hétben a úszószövetség Facebook oldala mindenfajta ilyen mesterséges rásegítés nélkül 12 milliós nézettséget produkált, akkor az csak a tegnapi napon 2 millióan látták azt, amit ugye kiposztoltunk ezekről a fantasztikus eredményekről. azt mondod, hogy azért a magyar úszósport az elég jó állapotban van most.
1: Itt beszéljünk még egy picit utolsó kérdésként Kós Hubertről. Ugye itt a szövetségi kapitány azt mondta, hogy szerinte benne még bőven van, és illetve egy másik hír is nagyon érdekes, hogy azt mondta, hogy a jövőben az olimpiai vagy a világbajnoki programjaiban is figyelni fogja Milák Kristóf döntéseit, és ő ettől teszi majd függővé, hogy hogy indul. Hogyan kell ezt értelmezni? Mire lehet itt számítani?
0: Hát igazániból ugye Hubert esetében az a lényeg, hogy ugye ő kísérletezik, mert tényleg ő is zseniális úszó, van egy fantasztikus edzője Amerikában, és hát azért, aki úgy van fölkészítve, hogy az első nap 200 háton majdnem megdönt, megint csak egy 2009 óta érintetlen világcsúcsot, és még a hatodik nap, hat nappal később a 15. úszására megdönt Cselászlónak szintén a 2009 óta fennálló világcsúcsát, azt tényleg azt mondom, hogy tehát ilyet azért kevés találni, ezt nem lehet minden fáról leakasztani. Ez tényleg ilyen már-már Michael Phelps kategóriája, csak nincs a 23-ra, bár annyira, de nem véletlenül az edző ugyanaz. Igen, a program az pedig, hát egyértelmű, ugye a Kristófról tudjuk, Milák Kristófról, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon különleges ember, ezt most is láthattuk, 4 év után nyilatkozott, ennek mindannyian örültünk. Azt kell mondanom, ami soha nem sikerült annak idején, én mindig mondtam neki 4 éve, hogy figyelj Kristóf, nagyon jó lenne, ha angolul stolnád, mert a marketing lehetőséged az ezerszeresére nő, hogyha angolul nyilatkozol, és most elkezdett angolul nyilatkozni. Tehát csak ugye az volt, hogy az, hogy a 400-as gyorsváltó vele együtt indul, az aznap ebéd után derült ki. Na most, ha ezt tudjuk előre, hogy ő ott lesz a budapesti világbajnokság, amikor a 400-as első napon van, tehát még végképp senki nem lesz semmilyen fáradt, és az olimpián is, nyilván van a Hubi azt mondja, hogy akkor ő is 100 gyorsra fog készülni. Sőt, hogyha esetleg van egy 4x200 gyorsváltó, és abban is van találunk még két olyan embert, akivel nagyon jól le tudják úszni, ebben óriási lehetőség van, mert ez, amit a váltó, amit most úszott 4x100-on, ha azt az 1 másodpercet kivesszük, hogy mindenki a jó helyen úszik, mert most minden sokokból a Hubi úszott előnőször, és neki harmadiknak kellene, és a Németh Nándornak elsőnek, ez gond nélkül versenyben lesz az amerikaiakkal.
1: Bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, hallgatnálak még nagyon sokáig, de nagyon rég lejárt az adásidőnk, úgyhogy köszönöm, és még egyszer add át üdvözletünket és gratulációnkat az összes úszónak, fantasztikusak voltatok, vagytok. Csurka Gergely, köszönöm a beszélgetést, önöknek kedves nézőim pedig köszönöm a figyelmet, ez volt már az ATV Start, holnap is várom önöket.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.